0: Ő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
1: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
2: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát 5. megkapó Kornél Durau kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
0: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
3: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak 5-en, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az 5. passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így testközelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
4: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középpen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperce később, vagy 4-5 másodperce később lőtte be a Durau jobb szélső a gólt, ami már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb, de így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a mai technikai lehetőségekkel az egyértelmű lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtte a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, míg Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta is, mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez, annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen, hát ezen múlott, hogy ki jut tovább. Én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta is, mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez, annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen, hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
6: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sarokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvást nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlya esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságára, Madarász Istvánnak az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtunk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
7: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és

0: Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
1: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsimították.
2: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
3: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
2: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
4: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
2: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követőjén megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőritestület másik svéd tagja, Kurt Wadmark, Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
2: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 Mihály felelőre eredetileg Wadmark, a svájci Carlin és az NSK Veli Perrey lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreyt Éliászra cserélték le, amire Madarász István a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
4: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
2: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia árnyaltan fogalmazva is alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
6: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Kunstot ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén. Tehát itt nem csak azzal, nem az ellenfélet, nem csak a románokkal a játék, hogy az ellenféleket megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Kunst vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IH befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
7: Megállítottad az idő, és a kerekasztalra tetted.
2: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntésre jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tiden de óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek. A BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi Dóra idézi.
5: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
2: Talán mondani sem kell, a románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
8: Szkinteje Tinere Tulúj. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
2: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Duraut találatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelte a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durao 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Érjász IHF ellenőr a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el, a lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
4: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
2: A Nésport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselt egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
4: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
2: A Nésportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál. Amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Durau saját szemszögéből nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
8: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondtam magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.
2: Bartolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Nésport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
4: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
2: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rugott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmán rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
4: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, s utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrált a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
2: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feltúrt kapitányt. A magyar sajtó és a sportvezetés tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
1: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, de a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, hogy jöttek a következő mérkőzések, persze, de a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsalták a mi továbbjutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt ki értünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, nem már ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, a meccs után. Én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Hát ő sem csinált semmit.

0: Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkapitányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Elöljáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jőlenc Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tengerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Bármire, egyeződésem, hogy plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hát sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom, én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládó Stencil a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem megpróbálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is. A döntővel az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket egy tornán, és én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána a NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag a két pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góla megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat, és utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha a kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most nagyon egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehetünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszhattunk volna valamelyik pokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok idősekben, nagyon jó volt az edzőnk, nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredmény, tehát akár dobogóra is állhattunk volna. De még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartolos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve döntetlen már olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia tovább jutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyoszton 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata a vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzsik Lempelle holt versenyben a tornagól király lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el, hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végre azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, vagy a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az ég egyet a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jó játszik, vagy nagyon jó véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedben levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreis Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk.

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mostani órában pedig dárccal fogunk majd foglalkozni, ez pedig két vendégünk van a stúdióban, Vereckei Lajos és Zigen Medártot köszöntöm, és hát arra fogunk beszélni, hogy a Hunger and Darts Trophy az hamarosan kezdődik, ti pedig szervezőként veszitek ki a részleteket ebből az eseményből. Először is sziasztok, és...
3: Szia!
4: Szia! Köszöntünk mindenkit!
2: És hol tart ez a szervező munka?
3: Hát igazából most már véghajrában, ilyenkor már nem is nagyon lehet más szakaszban, mert 3 hetünk van mindösszesen a verseny, sőt már annyi sincs, és igazándiból most már tényleg a véghajrája van ennek az egésznek. Nagyjából már összeállt természetesen minden, de hát a fizikai valójában a rendezvény az ugye majd a 24-i héten fog szépen fölépülni és megvalósulni. Természetesen

0: abból a szempontból is már készen állunk, hogy ugye megvan a teljes mezőnye a versenynek, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy érkezzen a darts krémje Magyarországra.
1: Hát ugye ez mindig egy ünnep, legalábbis én ezt így élem meg, az elmúlt 5 alkalommal ugye volt már Magyarországon ilyenfajta verseny, és azért a népszerűségben az látható, hogy folyamatosan évről évre egyre nagyobbak a nézőszámok.
2: Így van, és ezt ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezen ne felejtsük el, 2021-ben 14.200 fővel kezdtünk a Papp Lászlóba, és tavaly 25.000 fölött voltunk egy picivel. Úgy szeretnénk, hogy idén ennek ezt megdöntsük, úgy is néz ki, hogy ez sikerülni fog, és azért még egy picit visszatérve itt a szervezése kapcsolatosan, már a jövő évvel is foglalkozunk közben. Úgyhogy ez már ilyenkor már annyira összetett, és annyira már azért ennyi év után már egy kicsit hozzászokik az ember, és akkor már tudjuk, hogy minek mikor kell következnie. De most ilyenkor mindig úgy gondoljuk, hogy jól állunk, akkor aztán utána mindig kiderül, hogy nem állunk jól. De most, tényleg jól állunk, minden úgy alakul, ahogy terveztük is, ahogy szeretnénk. Folyamatosan ugye nő a jegyértékesítés is, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Ugye mindig azzal vannak elfoglalva, hogy mikor ki fog játszani. Ugye te is azonnal megkérdezted a találkozásunkkor, hogy ki mikor fog játszani, mert úgy szeretnének jegyeket vásárolni. Annyit tudunk egyedül, hogy pénteken a két sessionben lesznek a magyar játékosaink, és aztán majd szombaton csatlakoznak a kiemeltek, ugye. De 48 játékos indul, az olyan, mint hogy egy 64-es tábla lenne, 16 kiemelt előnyerővel.
1: Mikortól zajlik egyébként a felkészülés erre az adott tornára? Ugye ezt azért megszokhattuk már, hogy minden évben ez az augusztus-szeptember környékén van ez a verseny. Ugye itt már mondtad, hogy már a következőn is gondolkodtok.
2: Gondolkodunk, hanem már azzal foglalkozunk.
1: Azzal foglalkoztok.
2: Tehát, azt is tudjuk már, hogy mikor lesz annak a dátuma. Tehát, hogy ezzel is, ez is már egy kicsit, most egy kicsit el lesz csúsztatva az időpontja, de ez már nekünk azzal, itt már arra is kell gondolni, hogy mi lesz jövőre.
0: Nagyon küzdünk mi is a PDC Europe-nak a beosztásaival, a naptár beosztásaival. Tudnék, mi nagyon óckodunk attól, hogy a Premier League időszakára kerüljön a Magyar European Tour, hiszen az valószínűleg egy, ha nem is feltétlenül nézőszámesés, de azt a kockázatot mindenképpen magába rejteni, hogy azt azért látjuk, hogy
1: mert ez most felvetődött?
0: European Tour sorozatban versenyeket hagy ki több éljátékos, aki játszik a Premier League-ben, ezt meg mi nem szeretnénk megkockáztatni. Úgyhogy mindenképpen próbálunk azért is ragaszkodni ez az időszakhoz, mert ez azért viszonylag ideális mindenki számára. Ugye most az a különlegessége van, hogy velünk fog indulni az őszi szezon, tehát már úgy is harangozzák be a PDC oldalán, hogy 3 hét múlva startol az őszi szezonja a PDC-nek Budapesten, úgyhogy mi nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ez most egy ilyen kiemelt dolog, de nekünk is azért furcsa volt, mert mindig valahogy úgy érzi az ember júliusban még, hogy egy csomó időnk van, aztán most ebben az évben ez nem így volt, hanem tényleg 1-2 hónap van, akkor már úgy hirtelen felpörögnek az események.
1: Milyenek voltak a vízhangok az eddigi versenyekkel kapcsolatban, akár a PDC részéről, vagy a magyar közönség részéről, a befogadók részéről, vagy inkább ugye erről beszéltünk, hogy az érdeklődés az évről évre nő, de akkor inkább úgy kérdezem, hogy akár nemzetközi megítélésben milyen ez a magyar verseny?
2: Hát a nemzetközi megítélésben nagyon magas mércére tettük ezt az egészet, főleg ez azért hozzátartozik az, hogy az MVM Dome egy olyan otthona tudott lenni a dartsnak, ami azért csak effektíve Premier League fordulókon tud vele szembesülni egy játékos, és azért azt ne felejtsük el, hogy ott csak 8 játékos játszik a kiemeltek között, és azért ide ők eljönnek, akkor ez nekik olyan, mint hogyha egy Premier League-ben játszanának, azért most annyit bővítettünk, hogy már 7000-en leszünk egy session alatt, tehát azért lesznek olyan játékosok, akik nem játszottak ilyen mennyiségű, ekkora létszámú ember előtt, mert ugye akárhogy játszott a világbajnokságon is, ott azért 4000-nél több ember nem fér be a világbajnokság ideje alatt, természetesen azért az hozzátartozik, hogy ott az embernek ilyenkor azért csak a világbajnokságon játszik, és ez csak egy ilyen ikonikus helyszínen. De az MVM Dome annyira tényleg modern, és annyira csúcs szuper a dartsnak minden egyes pillanatára, hogy azt el nem tudjuk mondani. Lásd például, hány helyen szokott lenni probléma azzal, hogy kinyitnak egy ajtót, húzat van, és a játékosok nem tudnak valamit kezdeni. Az MVM domba úgy el tudják szigetelni légfüggönyökkel a színpadot, hogy tökéletes környezet. Az emberek ülnek 23-24 fokba kényelmesen lent a stage-en, itt mégis mindenki fönt a színpadon, ebből nem lehet érezni semmit.
1: A küzdőtér lesz tovább bővítve egyébként, vagy a felső karé?
2: Még nem nyitunk 300-ast, hogyha ez a lényeg, ezt nagyon örülnénk, hogyha eljutnánk odáig, hogy 300-as kéne. Egyébként kipróbáltuk, már onnan is tökéletesen lehet látni mindent. Olyan érzése van az embernek, vannak olyan részei a 300-asnak is, mint hogyha fönnülne a színpadon tényleg, tehát hogy annyira ilyen fölülről néz. Ugye bővül a nézőtér is, természetesen, tehát a lent a floor rész, és a 200-as karé is most jobban ki van nyitva, tehát hogy ott is több jegyet adunk el.
0: Igazából egyébként azért is remek a helyszín, és most akkor itt a nézőknek a kiszolgálásán túllépve a játékosokról is érdemes beszélni, mert ők, az ő visszajelzéseik nagyon fontosak. Ez azért is fontos, hogy mindig vissza akarjanak jönni, és azért próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy hiába van gyakorlatilag légvonalba 100 méter a szállásuk, azért mégis megvan az a kiszolgálás nekik, hogy lehetőleg, mert már akinek, mert nem mindenki ott van persze, de hogy próbáljuk őket úgy kiszolgálni, hogy mindig a kedvükbe járni, amennyire csak engedik, mert egyébként nem nagyon szeretik, hogyha játékosokat megpróbáljuk ilyen különleges módon kezelni. Úgyhogy vagy egyenlően mindenkit, de semmiképp sem kiemelve a sztárokat. És a másik meg az, hogy sehol nincsen az egész PDC verseny naptárban olyan játékos players room, olyan zóna, olyan bemelegítő helység, mint itt az MVM domba, úgyhogy azért ezt mindig csodájára járnak, és videókat raknak föl. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye imádnak bemenni a városba, szeretik ott is ugye a gasztronómia örömeit kiélvezni, úgyhogy abszolút tényleg egy olyan helyszín, amit nagyon szeretnek. Mi meg azon dolgozunk, hogy minden évben leg is legyen ez a verseny.
2: Még van egy másik nagyon fontos dolog, hogy amikor az MVM megtörténik, besötétedik, és megtörténik az MVM domnak a kivilágítása, akkor piros-fehér zöldre szokták általában világítani az MVM domot. Azt előtte szólni kell, hogy mikor lesz az, mikor fölkapcsolják, mert akkor mennek ki videózni oldalra, hogy hogy kapcsolják föl a játékosok. A Bunting az minden évben csinál róla a videót igazából.
1: Hát ez az igazi reklám egy ilyen versenynek, de hogyha már játékosok, akkor beszéltünk róluk is, hogy ki az, akit vártok, mely játékosok érkezhetnek ezúttal?
0: Gyakorlatilag Littler kivételével mindenki, szerencsére, úgyhogy ő ugye még a nyári szabadságát megtolja egy kicsit, mert kihagyja egyébként a éppen jövő héten kezdődő ausztrál és új-zélandi versenyt is a PDC-nél, tehát oda se utazik el, és a mi információnk szerint, ugye mivel ezt még a turkártya selejtező előtt le kell adniuk a játékosoknak, ezért ott jelezte, hogy nem fog részt venni a budapesti versenyen, viszont mindenki más jön. Tehát Humphreys-tól kezdve Van Finn, Van Gerwen, Clayton Wade, Price, tehát a legnagyobb nevek mind, vagy akár Buntingot is
2: nekünk,
0: lehet mondani, igen. A top 16-ból egyedül ő fog hiányozni.
2: Nekünk ugye van egy nagyon fontos, aki tavaly is ígérte, és azt mondta, hogy nem,
1: igen,
2: nem, most erre kaptunk egy telefont, megerősítést, hogy igen, Gary Anderson itt lesz. Reménykedjünk, nem két nappal a verseny előtt fogja megint azt mondani, hogy nem jön. Úgyhogy, de tényleg utána jártunk, és ment a kérdezősködés vele kapcsolatosan, és a PDC vezér meg erősítette az irányunkba, hogy a Gary Anderson érkezni fog, mert mindenki kíváncsi. Tehát, hogy tényleg ezt...
1: Magamból kiindulva én is ezt mondom, én is nagyon szívesen látnám.
0: Igen, már mi is várjuk.
2: Nagyon várjuk, azért az egy nagyon nagy dolog lesz.
0: Én azért örülnék, ha eljönne, hogy lássa végre egyszer, hogy miről maradt le eddig, mert ugye eddig
2: folyamatosan
0: visszalépett
2: mindig
0: ezekről a lehetőségekből, sőt, tehát ugye volt, hogy nem is volt rá esélye, de már ott eldőlt, hogy nem ment el a selejtezőre, mert akkor mondjuk még annyira hátul volt a világra, Isten, hogy onnan nem jutott be, a Pro Tourra nem járt, és akkor már csak a turkártya selejtező maradt, azon még nem vett részt, akkor már eldőlt, hogy nem jön. De például jön Espinál, aki óriási közönségkedvenc, ugye mindig megénekelteti a közönséget, de itt lesz a Pro Tourosok között is rengeteg nagy név, akár a világbajnok Rob Cross-t, ha mondjuk, vagy Gildinget, a fiatalok közül jön Springer, aki a címvédő, ugye, azért ne felejtsük el Nico Springert, és hát természetesen jönne a most az elődöntőt, a World Match Play-n elődöntőt játszott Dirk van Dijvenbode, és az igen energikus bevonuló zenéje is. És ami szerintem még a legfontosabb ebbe az egész sztoriba, amivel megint sikerült történelmet írnunk, mert hát nekünk valahogy mindig így alakul, hogy a turkártya selejtezőn a valaha volt első női játékos, aki European Tour-a selejtezőn keresztül be tudott jutni, Bo Greaves, akivel egyébként ugye csináltunk egy jó kis élő interjút is, és egy nagyon szimpatikus, nagyon intelligens hölgyet ismertünk meg a személyében, és egy óriási tehetség. Hát nagyjából olyan a hölgyek között, mint Littler a férfiaknál, úgyhogy...
1: De még Littlert is le tudta győzni.
0: Igen, ezt akartam pont mondani, hogy viszont most azokra a babérokra tör, hogy a fiúkat is rommá verje.
2: 23-as VB-n legjobb négy között. Ugye azt még vegyük alapul, hogy az egy floor versenynek számít, mert ugye csak a döntő van nagy színpadon játszva. Az U23-as világbajnokságon. Egyébként én nagyon örülök neki, 11 éves kora óta ismerem, úgyhogy egy igazi nagy élmény lesz neki ennyi ember előtt játszani, és szerintem a magyar közönség az még szurkolni is fog neki, ha csak nem kell majd mondjuk játszania, mert játszhat ugye magyar ellenfél ellen.
0: Hát ja, nem, csak a második körben játszhat. Tehát, hogy ja,
1: reméljük, hogy játszhat meg magyar ellenfél ellen.
2: Igen, a mind a kettő, mert ők mind a kettőt sorsolnak a...
0: Sőt, még a második körben se, bocsánat, hülyeséget mondtam. Mert csak akkor kerülhetnek össze a magyarral, akkor kerülhet össze, hogyha mind a ketten megverik, és egy ágon van, és mind a ketten megverik a kiemelt ellenfelüket. Tehát azért arra kicsi esély van, hogy magyarral játszon, kezdeni nem kezdhet vele, ugye, mert egy új rendszer van, most már nem sorsolhatnak össze selejtezőkből bekerülteket, hanem minden selejtezőből bekerült játékos egy protúros ellenfelet kap, aki a Pro Tourról jutott be, és ezeknek a meccseknek a győztesei jutnak be a kiemeltekhez, akik ugye 16-an szombaton csatlakoznak.
1: Luke Littlerről beszéljünk még egy kicsit, ugye mostanában azért eléggé sok cikk felvetődött vele kapcsolatban is, de még mielőtt arra rátérnénk, szerintetek ő most a legnépszerűbb darts játékos a világon?
0: Ó, legnépszerűbbnek nem mondanám.
1: Erre vagyok kíváncsi, szerintetek akkor inkább úgy kérdezem, hogy ki a legnépszerűbb darts játékos?
0: Az én szememben a legnépszerűbbet azt azért nem mondanám biztosra, mert azért szerintem vannak olyan játékosok, akik kevésbé megosztók, mint ő. Ő azért... Van egy óriási nagy generáció mögötte most, tehát a fiatal generáció az egyértelműen mögött áll. Nagyon sokan vannak szerintem, akiknek... Hát nem tudom, így szúrja a szemét egy picit a néhány dolog, és emiatt nem kedvelik. Tehát én a legnépszerűbbnek nem mondanám, a legjobbnak mindenképpen. Tehát az vitán felül áll, tehát ez nem is nagyon lehet vitatkozni jelen pillanatban. Legnépszerűbb dárcosnak? Jelen pillanatban még azt hiszem, hogy még mindig talán azokról kell beszélnünk, akik tényleg nem nagyon kapnak semmilyen savat sehol. És azért ezek közé sorolom én mondjuk akár Gary Andersont, vagy Espinát, de még akár Luke Humphreyst is. Szerintem ők még mindig a népszerűségben mindig jobban állnak szerintem, mint Littler, de talán még Price. Amióta tökéletesen jól elkezdte kezelni azt a helyzetet, amivel ő szembesült jó pár évvel ezelőtt, elképesztő milyen szinten megvan.
1: Honnan, hova tehát, hogy amikor fejhallgatóval megy ki a színpadra?
0: Igen, hát az utálatból átfordult, de ez csak a reakció múlt, és én azért mondom azt, hogy Littler egy kicsit megosztó, mert az ő reakciói még nincsenek kiforva. Gyerekről beszélünk, még lehet, hogy ki fog forni.
2: Van mind vitatkoznunk ezzel.
0: Hát nem baj, hát mondjad.
2: Mert tehát, hogy most az, hogy a legnépszerűbb, tehát, hogy a népszerűség alatt mit gondolunk?
0: Miben méred,
2: a
0: Insta követőbe?
2: Mert az teljesen. De hát az Insta követőnek. Tehát
0: én a népszerűd azt a nézem, amikor legjobban, akit a legjobban szeretnek, értem, és kedvelnek az
1: én
0: emberek.
1: Én is inkább ezzel felé húznék, hogy akit az emberek kedvelnek.
2: Tehát, hogy ezt most beszéltünk, de a legnépszerűbb csapat Magyarországon a Ferencváros. Ez nem azt jelenti, hogy aki nem Ferencváros szurkoló, akkor azok nem kedvelik a Ferencváros. Tehát, hogy ezt maradjunk ebbe. Én ebből indulok ki, igazatok van, de csak azt tudom, hogy a PDC kimondottan elmondja, hogy olyan social media jelenléte tehát hoz, és olyan népszerűséget hozott a dartsnak maga Luke Littler, hogy ők köszönik szépen, de már nagyon jól vannak.
0: A legnagyobb figyelmet ő tehát, kapja, ezzel nem vitatkozom.
2: Ezért akartam mondani, tehát, hogy még tavaly 1.300.000 követője volt mondjuk az Instán, most már 2.100.000 fölött van, direkt azért nyitottam.
0: Jó, de tehát, most ezen az alapon akkor Vozinja a legnépszerűbb labdarúgó? Aki a VB alatt 18 millióban követték, érted?
2: Most értem, hogy 18 millióban követték, de hát a legnépszerűbb labdarúgó a VB alatt a Cristiano Ronaldo volt, tehát hogy még mindig Messiről és Cristiano Ronaldo-ról szólt az egész, annak ellenére, hogy nem ők voltak, tehát én ebből indulok ki, de hát ez ízlések és pofonok. Ja. Az biztos, hogy ő az egyik legjobb darts játékos. Sőt, szerintem most a legjobb.
0: Most a legjobb. Ez vitán felül.
1: És mit szóltatok a nyilatkozatához, amikor ugye arról beszélt, hogy a saját korosztályában ő a legjobb sportoló?
0: Hát az eredmények őt igazolják, azt kell, hogy mondjam, persze.
1: Hát csak ugye itt a Yamaha-val kapcsolatos összevetés.
0: Nehéz ugyanazt hozni egy labdarúgónak ugyanazokat az eredményeket bemutatnia, sokkal nehezebb, mint egy egyéni sportolónak, ez nyilvánvaló. De ettől csapat függetlenül...
2: Ez örök vita.
1: Ja, persze, hát persze, nehéz összehasonlítani, csak gondoltam
0: azért. Ez megint egy olyan kategória, hogy honnan nézed, mert Yamaha megmondhatja ezt, hogy figyelj, én egy hónapba keresek annyit, mint egy évbe. De nyilvánvalóan ezek olyan dolgok, amikre megint nehéz, ez megint almát a körtével szerintem, de abban viszont van némi igazság, hogyha az egyéni sportolókat nézem, és az eredményességet, akkor a 19 évesek között jelenleg valószínűleg Littler a világon a legjobb, ez szerintem abszolút egyértelmű. Ha most lerakná nyilait és visszavonulna, akkor is megvan egész életére a pénze. Legalábbis, ha nem is abban a színvonalban, amiben most él, de nem nyomorogna valószínűleg, nem is fogja abba hagyni, tehát most nem ezért mondom. Csak tehát az anyagi része az már megvan az életének, a sikerei megvannak, tehát a világbajnoki címek, az, hogy nem nyert még senki major tornát az elmúlt lassan egy évben rajta kívül, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy a közelében nincsenek, és nem azért, mert hogy mondjam, tehát a legyőzhetetlen kategória most per pillanat. Annyira kimagaslik a dárcosok közül.
1: Ez hosszú távon jó lesz szerintetek? Mert ugye Phil Taylor volt egy ilyen karakter, és ahogy ő mondjuk azt, hogy visszavonult, azért a verseny az felvetődött, hogy ki legyen mögötte a következő, és szerintem ez a fajta vetélkedés, ez jót tett a dárcnak.
0: Én azt mondom, hogy Taylor mögött nem láttam azokat az embereket, akik elő fognak bukkanni, Littler mögött viszont már látjuk.
2: Hú, hát azért vannak a GDC-be olyan játékosok, itt az ifjúsági része, de olyan játékosok, akik már 200 fölötti átlagokat dobálnak. A skótoknál vannak, az angoloknál, ugye Michel Laurénak hívják az egyik srácot, aki most megnyerte a VDF-nek az Európa bajnokságát is. Szembesültünk egyébként vele már a viselkedésével, a hozzáállásával, és minden most tavaly vagy novemberben kint voltunk a GDC világbajnokságon, idén is menni fogunk.
0: És most lesz novemberben 16 éves.
2: Jövőre már PDC-zhet. És azért látjuk, hogy nálunk is jönnek a fiatalok, is már 80 fölött dobálgatnak, ő meg ott áll, és akkor 103, 105, 102. Tehát, hogy azért lehet látni, hogy érkeznek olyanok, akik majd jó sok, pont a Lalival mindig erről szoktunk beszélni, hogy jó sok régi motoros majd egy kicsit partvonal kívül.
0: Abban a szempontból jót tesz egyébként, ha nem tudom, nem láttad a World Match Play and Price-nak a reakcióját, aki azt mondta, hogy
2: így van,
0: többet kell edzenem, hogy ezt a srácot meg tudjam verni. Ha ilyen mentalitású dárcosból lesz sok, akkor szerintem nem lesz olyan nagy baj. Nyilván lesz egy időszak most, amikor Littlernek óriási uralma van, de azért ne felejtsük el, hogy itt még sok minden közre játszhat. Jöhet egy családalapítás, jöhet egy kiégés, egy motiválatlanság, előfordulhat egy ilyen karrierben, tehát azért nem hosszú távon azért ezen még kár lamentálnunk, hogy mi lesz majd, ha Littler verhetetlen lesz. Nem hiszem, hogy hosszú távon az lesz. Most lehet, hogy éppen most azt az időszakot éljük, amikor a versenyek fő esélyese ő, de volt ilyen időszak a Fangervennek is, volt ilyen időszak a Taylornak régen. Tehát...
2: De szerintem ez most nagyon jó, hogy valakit ilyen fiatal korától fogva végiglátunk, hogy hogy fog ezt az egyet nevelkedést, felemelkedést, ezt mind végignézhetjük, és ezt átélhetjük, úgyhogy ez nekünk nagyon jó lesz.
1: Kicsit másképpen megközelítve, ki Lidlor mögött most a legjobb formában lévő játékos, szerintetek?
0: Hű, na látod, ez már egy nehezebb kérdés, mert mindig valahogy mögötte máshogy alakulnak a dolgok. Ha ezt a VB idején beszéljük, akkor egyértelműen fanfint mondom, viszont a Premier League megtörése óta, amióta ugye volt a kihagyása, a vese probléma, plusz jön most a családalapítás, jön a baba, meg egyebek, tehát ő neki valahogy a figyelme, a koncentráció most egy kicsit elment a fókusz abból, hogy most Littlert hajkurásza. Humphreysnál azt látom, hogy ő már nem azt mondom, hogy nem fogja megverni soha, de ő az egyik legnagyobb ellenfele talán, azért azt nyugodtan el lehet mondani, de valahogy már átfordult egy ilyen, sokszor úgy érzem, mint egy ilyen csodálatba átfordult volna Humphreysnál a Littlerhez való hozzáállása. Én még mindig egyébként az a vicces, hogy még mindig ilyen Price karakterű emberekben látom az esélyt arra, hogy ők legyenek nagy ellenfelek, annak ellenére, hogy nem sikerül megverniük, de ettől függetlenül azt érzem, hogy ők azok, akik megfoghatják, ők bennük van az a mentalitás, amivel esetleg meg lehet verni.
1: Szerinted, Medi?
2: Egyértelmű. A másik look. Nincs, nem akarom megbántani Gervin Price-nak is, és aki még esélyes lehet rá, az Michael van Gerwen, oda kellene a tábla mellé, és a problémákat félrerakni, meg az elfoglaltságokat félrerakni hozzá. Azt én másik, ebbe a két játékosban most ezt nem látom. Humphreysba látom azt, aki képes arra, hogy legyőzze őt.
1: Most, hogyha rátekintetek arra a mezőnyre, aki itt lehet Budapesten, milyen izgalmas csatákat vártok, illetve ki lehet ennek a tornának az esélyese?
2: Természetesen a világranglista alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy ki az esélyes, tehát hogy Humphreysék is, ahogy megyünk lefelé, azért Fanfin, Michael van Gerwen. Tehát hogyha így ezt az egészet nézzük, de azt azért ne felejtsük el, hogy itt egy 6 nyertes mérkőzések vannak, tehát hogy minél hosszabbak lennének a mérkőzések, annál jobban azok a játékosok nyernének, akiket már magát a fogadóirodák is, és mindenki esélyesebbnek tart, hogy jobban kijön azért a különbség. Majdnem mondhatjuk, hogy ez szinte egy dárc játékosnak hirtelen halálnak számít, de ez az általános egyébként, ez a 6 nyert. Ugye itt majd az elődöntőben lesz 7, és a döntő 8 győzteslegig tartó küzdelmek.
1: Én azt hiszem egyébként, hogy itt a European Tournak a többi állomásán eléggé széthordanak a nevek, igen, hogy ki tudtak nyerni.
2: Hát azért itt van a holland Veszeljnei, van azért nyert már egy párat.
1: Kettőt nyert, ahogy én néztem.
2: Tehát, hogy azért vannak itt hogyha megnézzük a tavalyi győztest, tehát Nico Springer, senki nem gondolta volna, hogy a Nico Springer fogja nyerni. Ezt, vagy hogy ott azért volt olyan döntő is, ahol 9 nyilas volt a döntőben, és 8 hétre mégis Dave Chisnell nyert, tehát, hogy ott is Humphreysre fogadott volna mindenki, hogyha ezt így nézzük, de épp ez a legszebb dolog a European Tourokban, hogy nagyon-nagyon tudnak, nagyon sok lehetőséget kapnak az alacsonyabban jegyzett játékosok is ahhoz, hogy színpadi lehetőségük legyen, és hogy tudják szokni a színpadi játékot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Így, mint régebben egy 6-7 évre volt szüksége egy játékosnak, hogy megfelelő színpadi rutin tudjon szerezni, most ez lement 1-2 évre.
1: És gyakorlatilag akkor beszélhetünk is a magyar játékosokról, akiket már tudunk, hogy kik fognak majd magyarként szerepelni. Ugye Borbély András, aki szerepelt a tavalyi Hungarian Darts Trophy-n is, ugyanilyen játékos még Major Nándor, Kádár Zoltán, illetve Bíró...
2: László.
1: Bocsánat, és akkor Bíró Milán, ezt már remélem, igen, hogy jól mondom, igen. Fiatal versenyző. Hát ugye főleg Borbély András azért eléggé maradandó nyomokat hagyott tavaly.
2: Hát meg az már a harmadik indulása lesz Andrisnak.
0: Hát Magyarországon a második. A Nándinak van 3. Hungarian Darts Trophy részvétele a 6-ból. Ugye ez lesz a harmadik. Andris valóban tavaly ugye egy óriási mérkőzést játszott, ahol bőven 90 pluszos átlagon
2: búlos kiszállók a 170-re.
0: és óriási támogatást kapott a magyar közönségtől. Ugye Nándi is ismeri már milyen, ráadásul ő szerezte az első magyar győzelmet a Hungarian Dystrophic történetében, úgyhogy abszolút az a kategória, és hát ugye Bíró Milán egy teljesen újonc, viszont ne felejtsük, hogy azt a Kovács Patrikot búcsúztatta még a selejtező versenyen egy körrel a kijutásért játszott meccs előtt, a 16 között búcsúztatta Patrikot, aki ugye idén már kétszer is nyert European Touron mérkőzést, úgyhogy azért elég lendületes játékosról van szó, ő is meglepheti az ellenfelét majd, hogyha esetleg valaki nem sok mindent talál róla, bár most már a Hungarian Darts Super League nek az adatai elég jól felelhetőek a neten, főleg, hogy ugyanazt...
1: Erről lehetett is tavaly is hallani, hogy volt olyan játékos,
0: hogy itt külön készült, igen. Bizony. Igen. Szóval nézegetik azért, hogy ugye ugyanazt a programot használjuk, a Dart Connect-et, amit a PDC is használ, tehát azért bele tudnak látni a játékosok az ellenfeleikbe, és hát Kádár László pedig élete első versenyén fog majd részt venni PDC színpadon, úgyhogy izgalmas lesz a dolog. Remélem, hogy 2-2 arányba osztják el őket, mert általában úgy szokták a hazaiakat. Mindenesetre az a játékfejlődés, amit az elmúlt időszakban lehet látni a magyar versenyzőknél, ez mindenképpen egy olyan pozitív irányt indított el, hogy reménykedünk benne, hogy folytatódik az, hogy azért nem csak részvétel a fontos, hanem a győzelem is most már.
2: A Hungarian Super League ugye onnan se lejtez, onnan lesz, fog majd kikerülni, hogy ki fog játszani a világbajnokságon. Tehát, hogy ott már azért látjuk a torna átlagokat, hogy folyamatosan, hogy fejlődik, és akkor már látjuk, hogy a Nordic and Baltic sorozatnak a megfelelő már néha egy kicsit meg is előzi. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy nagy fejlődés van. Meg azért nem mindegy, hogy nagyon sokat számít az a magyar játékosoknál is, hogy most is már 20 fő fölött volt az a magyar játékos, aki elindult a Q-School-on is, így ugye majdnem minden European Tour selejtezőn részt vesznek. Egyébként pont ma is zajlik a European Tour selejtező Krakkóba.
1: Ott van egyébként holnap... Major Nándor.
2: Major Nándi, Jehészki Gyurka, igen. Pont nemrég ült a Gyurka, rádobott a 9-0-as és a dupla 12-t hibázta Steyer elleni mérkőzésén, tehát hogy azért ezek már egyre-egyre többet jönnek elő, ezek a 9-nyilas kísérletek is és minden. Úgyhogy látszik, hogy nagy a fejlődés. Reménykedjünk benne, hogy nem csak egy vagy, hanem akár kettő játékos is, hanem tőle minden négy is lehetne, aki mérkőzést tud nyerni.
0: Szépen ülünk a legjobban,
2: hogy a szombaton délután is, meg este is magyar játékos láthasson. Tehát azért az egy óriási dolog lenne. Úgyhogy mindegyik játékosról nagyon sokat tudunk. Ugye Kádár Laci, ő a kijutott játékosok közül a rangidős, mert ő egyébként egy, most már iskolaigazgató, de egyébként tanárember. Ő erdélyi magyar, és még évekkel ezelőtt eldöntötte, hogy ő a magyar színekbe indul a PDC-n, mert akkor European, vagy a World Cup of Darts selejtezőn indult, és ott el kellett döntenie, hogy ilyen színek, mert a VDF-nél román színekbe játszik egyébként, de ő a PDC-be magyar színekbe indul, és ez is volt mindig. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ő is egy erős játékos tud, ő is szerepelt már a Lakeside-on, tehát hogy effektíve neki is van színpadi tapasztalata. Az, hogy majd itt a pénteken, mondjuk ha este játszik, és 3500-4000 ember előtt kell majd játszani, hogy ez hogy fogja reagálni, akkor itt mindig meg szoktam említeni, hogy a Major Nándi, amikor lejátszott a mérkőzését, és kikapott simán, és vittük volna az interjúra föl hozzátok őt, akkor kérte, hogy egy kicsit hagyd menjek ki a levegőre, és így állt velünk szembe, és így mondta, így remegett, azt mondja, ezt az érzést nem tudom elmondani, hogy milyen volt ez a támogatás, amit kaptam, hogy teljesen kész volt tőle, hogy azt mondja, nem bírtam a játékra figyelni, mert egyfolytában libabőrös voltam, hogy olyan szurkolást kaptam. De úgy, hogy semmilyen rossz szurkolás az ellenfél ellen, nincs fütyülés, meg ilyesmi.
0: Még annyival hagyj egészítsem ki azért, és ugye mindig beszélgetünk Littlerről és a fiatalokról. Hát például, amikor volt ez a Host Nation selejtező erre a versenyre, volt egy olyan pillanata a négy darab, ugye, mert ilyenkor úgy vagy egy táblán elindítjuk az összes versenyzőt, és a legjobb négyig kell elmenni. És amikor 8 között voltunk, volt egy olyan pillanat, amikor már a Borbély Andis és a Biro Milán befejezte a mérkőzését, hogy ha nem tudott volna Nándi, illetve a Nándi ellenfele is meccsnyilat rontott, illetve a Kádár Laci ellenfele is öt meccsnyilat rontott, és ott két olyan fiatal került volna be, hogyha ez a négy srác jut be, akkor azt hiszem 21 év lett volna az átlag életkora.
2: Már Lővei Milán volt az egyik.
0: Igen, és az Egedi Bence volt a másik
2: fiatal,
0: esélyes.
2: 22 éves srác.
0: Szóval, hogy ezt csak azért mondom el, mert hogy a fiatalok között óriási ilyen gyújtó pont volt Littlernek a megjelenés, és látják, hogy milyen elképesztő lehetőség van ebben a sportágban, és
1: nálunk
0: is így van, így van.
2: De van is, de egyébként van is nálunk egyébként azért fontos, fontos dolog, hogy a profi utánpótlás része is megjelent már Magyarországon, pont mi is most, nekünk is most alakul az akadémiánk ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg látszik, hogy egyre-egyre több játékos van, és egyre-egyre magasabb színvonalon játszanak, és ez egy nagyon fontos dolog. Meg hát azért ne felejtsük el, hogy most már olyan pénzdíjak vannak, hogy tényleg akár hivatásszerűen is lehet ezt olyan szinten űzni, hogy valaki kényelmesen és jó egzisztenciát tudjon összehozni belőle.
1: Egyébként szerintem egy érdekes kérdés, hogy Magyarországon hány ember élhet meg ebből hivatásszerűen? Nyilván az idő előre haladtával ez növekedni
2: szerintem
1: fog ez a
2: szám. Senki. Hát az természetesen, hát ahhoz egy olyan játékot kell tudni majd biztosítani, hogy meg olyan játékerőt kell képviselni. Ugye azt ne felejtsük el, hogy egy Krisztof Ratajszki még 41 ezer fonttal 64 közé tudott kerülni. Úgy lett túrkártyája. Most 100 ezer font fölött kell keresnie valakinek ahhoz.
0: Bőven.
2: Évközben,
0: még lehet, hogy
2: bőven, hogy turkártyát tudjon szerezni magának azzal, hogy a ranglistán a 64-be kerül. Tehát, hogy ekkora a fejlődés. Ugye, most is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy beszélünk a European Tourról, és pont a Lajossal idefelé arról beszélgettünk, hogy a European Tour 15 darab állomás, plusz az Európa bajnokságot, hogyha összeadjuk, mert ugye az Európa bajnokság a European Tour 15 állomásának a ranglista alapján kerül ki, a legjobb 32, 4.200.000 font összdíjazású. 4.200.000 font. Ilyen nincs ekkora összdíjazású versenysorozata a PDC-nek, ez az európai versenysorozat, ez a legnagyobb. Tehát, hogyha most valaki mindent megnyerne, akkor azért szépen tudna keresni ezzel is. Ugye 35.000
0: font az első.
2: Az első hely, és 150.000 font az Európa bajnokságnak az első helye. Tehát, hogy azért ha ezt
1: komoly
2: nézzük, akkor
1: igen.
2: Hát most már komoly. Aki egyébként, aki bejutott itt most, az is már 2000 fontot kap. Majd ugye a levonásokkal, meg minden másra.
1: Hát reménykedjünk benne, hogy a magyar játékosok akkor minél tovább jutnak majd, és látjuk őket adott esetben szombaton is. Ugye itt azt a rejtező sorozatot említetted, amely ugye a világbajnokságra kvalifikál magyar játékost. Ezzel kapcsolatban ugye tavaly Kovács Patrik kijutott a világbajnokságra, most betekintetbe mennyire gondolkodtak előre, ki lehet az a játékos, aki majd képviseli a hazánkat?
0: Ú, te jó Isten, ezt meg lehetne mondani, nagyon nehéz kérdés.
2: Még nincs vége az alap sorozatnak sem.
1: Hát itt leginkább a még magyar jól. Játékosok formájára gondolok én.
2: Na, az tényleg, most mondjuk az utolsó hétvégén azért már volt egy pici visszaesés, tehát látszódott, hogy azért jön a nyár, de hát majd szeptember.
0: Még két hétvégén valami 8 verseny
2: van még. Azt szerint fog majd alakulni a ranglista. Ott vannak azok a játékosok, akik előtte is jutottak, de vannak ott újak. Ugye Borbély Andris vezet jelen pillanatban, de vannak fiatal játékosok, 17-18 éves játékosok is, akik ott vannak. Meg azért nehéz ezt, mert ha valaki verseny nyer, akkor tényleg nagyon nagyokat lépkedhet előre a ranglistán. És ugye majd a legjobb 8 fogja játszani a döntőt, majd október 31-én.
0: Igen, ez azért jó szisztéma szerintem, bár vannak nyilván akiknek nem annyira tetszik, hogy ilyen sok verseny, 24 versenynek a ranglistája alapján van egy 8-as döntés, aztán egy nap van egy döntő, de a dárc erről szól, aznap ki a legjobb. És itt ezt nagyon nehéz megjósolni, mert ebből a 64 fős mezőnyből az a 8 játékos, aki oda be fog kerülni ebbe a döntőbe, ott már egyszerűen nem fogsz tudni pillanatnyi forma alapján azt mondani, hogy ki a legesélyesebb arra, hogy megnyerje.
2: Nem egyszerűen tapasztalat alapján, Max.
0: Igen, tehát aki minél többször átéli valaki, de lehet, hogy jön egy olyan flow, mint mondjuk most Bíró Milánnak jött ezen a selejtezőn, aki egyszerűen ugye kapta a fonalat, hogy nem tudta megállítani senki. És emiatt nehéz megmondani ezt, hogy ki az esélyes. Nyilván akiknek a legtöbb színpadi rutinja van, a legtöbb ilyen versenyszituációban lejátszott mérkőzés rutinja van, azoknak kicsit könnyebb lesz. Azért ne felejtsük, hogy más lesz a formátuma is, már a kijátszó a döntőnek, tehát ott már ugye hasonlóan a VB-hez szettes bontásokat fogunk játszani, pont azért, hogy a VB-re olyan kvalifikáljon, aki ezt is tudja jól kezelni. Úgyhogy én megmondom őszintén, én nem is akarok nevet mondani, ha megbocsátasz, mert,
1: nem kell.
0: Mert egész egyszerűen annyira, és ez tök jó, tehát ez a legjobb dolog a világon szerintem, hogy nem fogok tudni 8 játékos között sem, sőt, most tudok neked mondani szerintem, vagy 15-öt, akire azt mondom, hogy igen, megnyerheti.
3: Megnyerheti, igen.
0: Mert volt olyan játékosunk, aki az első pár hétvégén nagyon jól teljesített, most mondjuk ő egy kicsit visszábesett, de ki tudja, hogy októberre nem szedi össze magát megint. És ez nagyon nehéz kiszámítani. Annyira még nincs meg a versenyrutinja a játékosoknak, hogy ezt én megmondjam, hogy jó, ő tutira nyerni fog. Ezt nem lehet megmondani.
2: Nagyon nehéz, és nagyon ez teszi nagyon jóvá majd most a dárcot, mert tényleg folyamatosan készülni kell, és tapasztalnak a játékosok, hogy milyen volt az előző éve hete, hogy készült ebbe a két hétbe, hogyan sikerül az energiáját beosztani, hogy még vasárnap is jól tudjon játszani, tehát hogy ez nagyon fontos, meg hát a mentális felkészülés része is kimondottan nehéz ezekre a 4 verseny egy hétvégén. De és ugye mi a 64 főbe van limitálva, ez ugye 64 kártyás van, aki ezt nyerheti. Ugye itt azért is kell küzdeni, hogy ki az, aki ki fog esni ebből a 64-ből majd az alapszakasz után, akiknek a helyére lehet majd kvalifikálni jövőre.
0: Vagy akár ők is visszajöhetnek, ugye túrkártyás rendszer van nekünk
2: hasonló.
0: Is. Csak mi 64 főbe dolgozunk. Úgyhogy ennyi ez a lényege az egésznek, és tényleg nagyon szoros, és már önmagában a selejtező verseny is például, ami a 16 túrkártyáért ment idén.
2: Szenzációs volt az is.
0: Az is brutálisan szoros volt. Voltak olyan játékosok, akik odajöttek, egy fordulót megnyertek, és már túl voltak rajta, de voltak olyanok, akiknek végig kellett küzdeniük a 4 selejtező versenyt ahhoz, hogy a pontokkal összetudja kapirgálni azt a mennyiséget, mert mindig kapott egy olyan ellenfelet, aki éppen jobb formá volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezt így megmondani előre. Szerencsére sok játékosnak van esélyére.
1: Azon gondolkodtatok, hogy ezt a fajta selejtező sorozatot egy színpadra vigyétek fel?
0: Roppant költséges, megmondom őszintén. Már örülünk, hogy a döntőt is be tudjuk vinni tévé nyilvánosság elé, és igazából ezt még a PDC-vel is egyeztetni kéne, hogy mennyire adhatunk platformot ennek, mert azért ezt akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy világbajnoki selejtező torna, és a selejtező tornák nagy részét nem annyira kedveli a PDC, hogyha kamerák előtt zajlik, de például erre egy ellenpélda a német Superliga, ami teljes mértékben streamelve, sőt közvetítve van, és onnan is VB kijutást lehet nyerni.
2: És azt ne felejtsük el, hogy ezekre a streamekre, ha véletlenül van valaki, aki játszik és túrkártyát szerzett már, de még játssza ezt a részt, akkor őt nem lehet közvetíteni, tehát őt neki külön engedélyt kell kérni rá. Tehát, hogy ez is nehéz, de egyébként azon vagyunk, hogy a jövő évi Superligre legalább egy olyan táblánk legyen, ami be van streamelve, és hogy azt tudjuk igen, nézni. De ezt nem fogjuk csak abban az esetben fogjuk végrehajtani, hogyha olyan minőséget tudunk produkálni, ami a mi elvárásunknak megfelelő, nem a közönség elvárásának, hiszen régen streameltünk SD-be, vagy HD-be is, de hogy az tényleg úgy működjön, és olyan legyen, ami élvezhető.
1: Ugye a Hungarian Darts Trophy-val kapcsolatosan beszélgettünk alapvetően, amely augusztus 28-án indul majd, és 30-áig tart vasárnap, péntektől vasárnapig terjedő skála. Köszönöm, hogy eljöttetek, Vereczkei Lajos, illetve Zigen Hammedárd volt a vendégünk.
2: Köszönjük. Nagyon köszönjük.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként. És az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangó, meg a rock'n'rollhoz.
5: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához, a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
4: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
5: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak vele mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
4: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni. Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval, és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?

0: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egy idős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
1: Segített neked a fitness múlt?
0: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
1: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc vagy példakép lehetett?
0: Igen, nekem a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
1: Megvan még ez a Mustafina kártya?
0: Még szép, ott van az érmeim között.
1: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztent is papíron láttál?
0: Ezt nehéz elmondani. Amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
1: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
0: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
1: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetettben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
0: Így van. Természetesen minden négy szeren dolgozom most is, és mind a négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik háromszer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon, úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni. Nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetettben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam. És pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettbe is van keresni való, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
1: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
0: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam, de én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor, és nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok, szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
1: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
0: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok, ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni. Tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen. Nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
1: 2020-nál járunk, amikor a Mersin Európa-bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
0: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
1: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél? Tehát, hogy nevezhetjük a keresztversenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója, ott lesz.
0: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
1: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
0: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
1: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
0: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
1: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
0: Igen, igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor azon a fejemben, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
1: Székely Zójával beszélgetünk, Európa-bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek?
0: Igen, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
1: És miről cseteltek?
0: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
1: Erről majd még beszélünk, már 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
0: Én egyébként előszeretettel használom.
1: Igen, de csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
0: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
1: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozás a sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
0: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleg egy pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták, sokszor nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
1: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
0: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként. Én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
1: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
0: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, egy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
1: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés?
0: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
1: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
0: Így van, így van, így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na, akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, hanem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
1: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát 1 évvel későbbre teszik.
0: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom, nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió, edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem presszionált, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan 1 éve, hogy úgy voltam vele, hogy itt most mindent vagy semmit ezen a versenyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy én nagyon szerencsésen jöttem ki ebből a koronavírusos állapotból.
1: Te egyébként ilyen lelkizős fajta vagy? Tehát amikor például nem nagyon mennek a dolgok, akkor keresed magadban a hibát, keresed külső tényezőkben a hibát, vagy megpróbálsz reálisan gondolkodni, megpróbálod magad a hajadnál fogva kihúzni abból a gödörből, amiben esetleg adott évben vagy időszakban belekerültél?
0: Én úgy gondolom, hogy ez így minden egybe. Ez így minden egybe, amit én képviselek. Általában az elején csöndbe vagyok, és ott magamba próbálom megrendezni azt, először is feldolgozni, hogy mi történik éppen, miért történhet. Mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja azt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy az az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu, apu is ilyen, vagy meg kell ezt tanulni, ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom, nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen, de sajnos nem. Amilyen rend van a fejembe, amúgy annyira nincsen rend a naptáramba. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggeledzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinált, meg ne sérüljön.
0: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom, mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: A stúdióban Székely Zoja, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. SMS számunk 0630 55 55 605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zoja minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
0: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
1: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
0: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyománnyá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
1: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
0: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elveszteni így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
1: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
0: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
1: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
0: Igen, őt Tentinek hívják.
1: Tenti?
0: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle. Tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
1: Hány kilométer lehet Tentiben?
0: Hát ez nagyon nehéz. Nem tudom, ez nem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül. Úgyhogy hát 23 év.
1: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. Igen. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit Georges Simenon, aki annak idején a Megrés sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
0: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval tényleg ez, sokszor gondolkozom azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztalak szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
1: Hát, ha van egy portugál?
0: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
1: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
0: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
1: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
0: Én úgy gondolom, hogy emiatt ilyen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem, nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni, ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet, és ott kellett is egy pár nap, amire egy kicsit összeszedtem magamat.
1: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
0: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megaláltam. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megaláltam, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobába elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
1: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
0: Igen.
1: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
0: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam szerintem.
1: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
0: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, és sportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
1: És egyszer csak eljött július 25-e.
0: Igen.
1: És Kovács Zsófia megsérült.
0: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott, de olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, mész az olimpiára, mi lesz, úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó, nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
1: Holnaptali.
0: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
1: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
0: Igen.
1: Ezekkel te nem rendelkeztél?
0: Nem.
1: 24 órával? 48 órával?
0: Körülbelül, hát Úgy körülbelül 24 órával az utazás előtt.
1: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt hétvégén?
0: Hát ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni. Akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmi nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot, azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig hát bent voltam a fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
1: És milyen volt az aznapi edzés?
0: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak, szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkárral letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódium edzés.
1: Elvben lett volna lehetőség egy pódium edzésre, de valahogy az mégse jött össze.
0: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódium edzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött, ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit felhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordult meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
1: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtér, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
0: Így van.
1: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
0: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
1: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
0: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
1: Plastron jól állt rajta.
0: Igen, arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
1: Nem nyilatkozott neked?
0: Ezt beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
1: Akkor egy gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
0: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
1: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
0: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikont sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
1: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik ügy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
0: igen.
1: Én úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
0: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, mikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
1: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
0: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább. És most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és szerintem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy így, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
1: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
0: Így van.
1: 2025. októberre következik a mi históriánkban, Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
0: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont ilyen, tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott éreztem, ott azt éreztem, hogy nekem így szétszakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR-vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim éppek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én 2 lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
1: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
0: Igen, ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt 2 napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű, azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ezt fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni. Ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van. És ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne a cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrást.

0: És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
1: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
0: Igen.
1: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
0: Meg.
1: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
0: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
1: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
0: Így van, így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam, pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
1: Megnyugtató.
0: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csináljuk meg a műtétet, ezt majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
1: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
0: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
1: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, ezt soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
0: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
1: Ki hozta meg a döntést?
0: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
1: Mi volt az első reakciód?
0: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy hogy lesz, így hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is

0: mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
1: És ma?
0: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
1: Azt nem lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. női tornával foglalkozik.
0: Abszolút nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
1: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
0: Így van.
1: Körülbelül mikorra számíthatunk?
0: Hamarosan.
1: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-et Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
0: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szeretem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimba, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
1: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
0: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel. Úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
1: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden, jut eszembe a TikTokra, nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
0: igen,
1: mint az Instán.
0: Igen, ott azt hiszem 29.000 követőm van.
1: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30.000.
0: 30.000, jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abban, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen. Úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még egy kicsit azt ott gyakorolnom kell. Hogy
1: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk. 453.000 lájk van eddig a TikTok csatornádon.
0: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy
1: mondok még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000-en néztek meg.
0: Ú,
1: Jó lenne azért utána nézni
0: igen, a TikTok csatornának egy kicsit. A TikTokot kéne kicsit.
1: Lehet, hogy jobban
0: kicsit
1: kéne
0: előbe részesíteni.
1: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál, ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, hogyha jól tudom. Mi a szakirány?
0: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
1: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
0: Azt gondolom, hogy igen.
1: Nulláról?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ezt így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
1: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
0: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni. Elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
1: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra.
0: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
1: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
0: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kijutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
1: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
0: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
1: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
0: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az 1-1 tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
1: Egyet megígérnél nekem, hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg?
0: Megígérem.
1: Köszönjük, és reméljük, sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Waka Wakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kiskó, szeremék kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Sportok királynevében az atlétikában versenyeztél, magasugró magyar bajnok vagy. Hogyan kezdődött ez a sportpályafutás?
2: Azzal kezdődött, hogy nagyon eleven fiú voltam, és a szüleim nagyon vágytak arra, hogy néhány órát ne legyek otthon. Most azon túl is, hogy amikor az iskola miatt nem voltam, és arra gondoltak, hogy hát nyilván nem egyszerűen csak az jelent nekik némi könnyebbséget, ha nem vagyok otthon, hanem hát nyilván szülőként, akik szeretik a gyerekeiket, arra gondoltak, hogy na akkor valami olyasmit kellene csinálni az alatt a néhány óra alatt, hogy mikor hazaér, akkor már nem forgatja föl fenekestül a házat, és akkor emiatt először úszni vittek le bennünk, de azt nem szerettem a monotóniája miatt, és aztán már 7 éves koromban ott voltam a Vasas Atlétika pályán, az a pálya esett a legközelebb hozzánk, és tulajdonképpen 7 éves koromtól 23 éves koromig folyamatosan atlétizáltam. Magasugró voltam, és több próbázó, hát az első korosztályos, még serdülő magyar bajnoki címeimet úgy nyertem, hogy magasugrás és 4 próba, következő év is magasugrás és 4 próba. És ezt is nagyon-nagyon élveztem, hogy ilyen sokoldalúan, sokszínűen lehetett a sportmozgásokat kipróbálni, és megélni azt, hogy tudok valamit csinálni, hogy valamiben ügyes vagyok, hogy valamire alkalmas vagyok.
1: Mennyi volt a csúcsod?
2: 218 centit ugrottam 18 évesen. Akkor ez országos csúcs volt, és jó pár évig fönn is állt, és ezzel a 218-al tudtam az Európa ranglistán harmadik lenni abban az évben.
1: Ez 18 éves korodban volt, hát onnantól kezdve még az ember szokott fejlődni, már magasságokat, centéket illetően is.
2: Igen, kétségkívül utána volt egy sportsérülésem, és akkor egy picit újból kellett megint mindent kezdenem, és 23 évesen pedig már benn voltam a papnevelő intézetben. És így aztán tulajdonképpen mondhatom ezt, hogy nem futottam végig azt a pályát, amit sportolóként vagy magasugróként végig lehetett volna vinni.
1: A sport mellett is már templomba járó gyerek voltál?
2: Igenis, meg nem is. Ez alatt azt értem, hogy 18 évesen, amikor a Vasas pályán éppen egy edzés után ott a lemenő nap fényébe a fantasztikus jó fű illat között lábteniszeztem a barátaimmal, akkor egyszer csak egy 3 játszmás mérkőzés második játszmájánál azt mondják, hogy sajnos nekik el kell menni. Hát persze, hogy érdekelt, hogy miért nem tudjuk befejezni a meccset, és akkor néztek egymás, és azt mondták a sporttársaim, most már barátaim, hogy hát tulajdonképpen mi hittanórára megyünk. De hát ez 1984-ben volt, amikor ők igenis meggondolták azt, hogy elmondják-e nekem, hogy ők hittanórára mennek-e, vagy nem. És ahogy ezt kimondták, akkor ez éppen egybeesett az én érdeklődésemmel, a kíváncsiságommal. És kértem őket, hogy vigyenek el engem. Hát engem nagyon érdekel, hogy mi van a kereszténységem, mert semmit nem tudok róla. Nem nőttem bele egy vallásgyakorló családba, éppen megkereszteltek baba koromban, de semmit nem tudtam a kereszténységről. És így kerültem le tulajdonképpen 18 évesen a Zugrigeti Szent Család templomba, ahol éppen Kozma Imre atya volt a plébános, aki fiatalabb ember volt akkor, mint én most.
1: Miért volt ez iránt érdeklődésed?
2: Egyrészt a serdülőkori önazonosság, identitás, válság és keresés kapcsán ez egy elég természetes folyamat. A szakirodalom azt mondja, a legtöbb természetes megtérés a serdülőkorban történik. Hiszen akkor valahogy újra gondoljuk önmagunkat. A szüleinktől kapott válaszok, utak és értékek fölülvizsgálatra kerülnek, és ez velem is egész természetesen így volt. Most ezt a folyamatot, ahogyan próbáltam önmagamat megtalálni, rájönni, hogy ki is vagyok én, vagy ki akarok lenni, vagy hogy azt szeretnék élni, ezt nagyban fölerősítette az, hogy a szüleim éppen serdülő koromban váltak el végérvényesen. Már előtte sem éltek túl harmonikusan, de akkor lett világos, hogy édesapám elköltözött otthonról, hogy most már elvált szülők gyereke vagyok. Ez még jobban arra indított, hogy valami olyan kapaszkodót keressek, ami biztosabbnak tűnik, vagy valahogy mélyebbről alapozza meg az életet, mint az, ami csak látható vagy hallható.
1: És egyik napról a másikra szakítottál a sporttal?
2: Tulajdonképpen szó szerint így történt, persze egy folyamatnak a következményeként. Mert hiszen elvittek katonának, másfél évig voltam katona, és emlékszem, hogy akkor a szokás szerint át kellett igazolnom a Honvédba, és ott természetesen akkor egy új edzőm lett arra másfél évre, egy honvédos edző, Szabó Gábor, őnek is nagyon sokat köszönhetek, csak úgy, mint a többi edzőmnek. És akkor emlékszem, hogy ott akkor sorkatonaként odaálltam az edzőm elé, és elmondtam neki, hogy nem akarom, hogy hazugságban legyek, de én nekem a sport nem a legfontosabb. És azért ennek volt kockázata. Katonaként azért tudjuk, ez nem egy ilyen világ volt, és ezért is jutott eszembe, hogy mondjam is a nevét, és hogy elmondjam, hogy ezt is köszönöm neki, hogy nem láttam semmilyen negatív következményét annak, hogy én elmondtam neki, hogy nekem a sport nem a legfontosabb. Mert úgy éreztem fairnek, hogy ő edzőként arra teszi az életét, hogy mi sportolók jó eredményeket érjünk el, és ez valahogy egy közös munka, nyilvánvalóan. És hogy ő ne fektessen belém több energiát, mint egy olyan valakibe, aki azt mondja, hogy életem, halálom a sport. Mert akkor nekem már az, hogy keresztény vagyok, ennek mindenféle következményével többet számított, mint a sport. Tehát például 22 évesen édesanyámmal karöltve ápoltuk a rákos nagymamámat. Tehát ez úgy nézett ki, hogy reggel vagy hajnalban még volt időm egy pici átmozgatásra, vagy egy kis futásra, vagy ilyesmire, de azután én egész délelőtt és kora délután ott voltam a beteg nagymamámmal. És ezt 3-4 éven keresztül csináltam, és akkor utána megérkezett az édesanyám, és akkor tudtam elmenni edzeni. Vagy pedig este elmentem, és ott mozgássérültekhez, légzésbénultakhoz jártam. Úgyhogy volt nagyon sok minden olyan számomra lényegien fontos dolog, amire úgy tekintettem, hogy ez fontosabb már, mint a sport.
1: Ez már szolgálat volt?
2: Valamiféleképpen igen, de a szolgálat abban az értelemben, hogy jól eső szolgálat, hogy nyilván nehézségekkel vagy áldozatokkal járó, de valami olyasmi, ami azért esett jól a szó legmélyebb értelmében. Mert hogy azt éltem meg, hogy na ezt érdemes csinálni. Na ha valahogy érdemes emberként élni, akkor például így, hogy ezt csinálom, vagy azt csinálom.
1: Nem fordult meg a fejedben akkor, vagy később, akár most, hogy mire vihetted volna ebben a sportban mégis?
2: De persze eszembe jutott, de azt gondolom, főleg utólag, ahogy nyilván már tisztában vagy reálisan látom magam, hogy én azt hiszem, nem voltam igazán tehetséges. Azt mondanám, hogy néhány nagyon jó adottsággal rendelkeztem. Ezzel a néhány nagyon jó adottsággal tulajdonképpen mondjuk a magyar mezőnyben talán egy hosszabb ideig tudtam volna elől lenni. Nyilván nem mindig legelől, de elől. De azt gondolom, főleg úgy, hogy nyilvánvaló, hogy tisztán igyekeztem volna versenyezni, hogy nem látom reálisnak, hogy én a világ élvonalába valaha is be tudtam volna igazán tartósan kerülni.
1: És ez a sport, ez úgy teljesen el is maradt akkor egyik napról a másikra, amikor úgy döntöttél, hogy pap leszel?
2: Igen, tényleg így tetted fel a kérdés, hogy na akkor egyik napról a másikra. Tényleg így volt, mert emlékszem, 1987-ben mentem el a papnevelő intézetbe, és az volt az az év, amikor, ugye még akkor szocializmus volt, amikor az első hivatalos pénzdíjas verseny volt Magyarországon. És azért emlékszem erre nagyon, mert valahogy úgy volt, hogy szombaton én még ezen a pénzdíjas versenyen indultam, és életemben először pénzdíjat nyertem, második lettem ezen a versenyen. Ez volt szombaton. És
1: vasárnap felajánlottad adományként?
2: Vasárnap elmentem a misére, és örültem a pénzdíjnak, és hétfőn elmentem a papnevelő intézetbe.
1: Attól, hogy valaki keresztény lesz, nem biztos, hogy pap lesz.
2: Hogyne, hogyne. Valóban valahogy úgy játszódott ez le bennem és velem, hogy ahogyan megéltem azt, hogy mit jelent, hogy keresztény vagyok, akkor ebből már adódott az is, hogy föltegyem a kérdést magamnak, meg Istennek, hogy akkor te mit gondolsz rólam, vagy én mit gondolok arról, hogy akkor nyilván Istennek lehet beleszólása abba, hogy én mi legyek, vagy mit csináljak, milyen életállapotot válasszak. Hát ha ő az Isten, én meg az ő teremtménye, akkor nyilván az egy rendes helyzet és állapot, hogy megkérdezem, hogy ő neki erről mi a véleménye, mert hogy jóba vagyunk egymással. És itt tulajdonképpen akkor tudatosan egyedül voltam, hogy derüljön ki ebben az egyedül létben, hogy Isten mit gondol erről, és aztán lett egy Isten élményem, amiben egészen világossá vált számomra, hogy Isten jó néven venné, hogyha én pap lennék.
1: Mi volt az az Isten élmény?
2: Nyilván minden ilyen élményről elég nehéz szavakban beszámolni, mert valami olyan tapasztalat ez, amit a szavakkal nem lehet pontosan kifejezni. De van egy olyan része, amit mégiscsak valahogy szavakkal megfogalmazhatóvá tudunk tenni. Például azt éltem meg, hogy egy nagyon világos párbeszédben vagyok vele, senki mással, mint vele, tehát amit hallok, vagy amit érzékelek, ahogy a nő mondja, azt biztos, hogy nem én mondom, mert én nekem az eszembe se jutna, vagy ha eszembe jutna, akkor se úgy mondanám. És hogy Istennel kapcsolatban az alapélményem az lett, hogy azt éltem meg, hogy akkor is ugyanúgy szeret, vagy szeretne, ha úgy döntenék, hogy nem leszek pap. És ez döntő módon meghatározta azt, hogy végül szabadon úgy döntöttem, hogy szeretnék pap lenni, mert azt éltem meg, hogy egy olyan Istennek nagyon szívesen vagyok a papja, aki nem úgy van, hogy ha pap leszel, jobban szeret, mint ha nem, hanem hogy ő szeret és kész. És ennek a szeretetnek van egy meghívó ereje, amire így is vagy úgy is válaszolhatok.
1: Ugye ez 1987-ben volt, mint említetted, ez azóta is kitart? Ez a gondolatod?
2: Ez azóta is kitart, igen, azóta is kitart, és ráadásul nem csak hogy kitart, hanem tulajdonképpen egy örömmel párosul, ez pedig az, hogy azért is hagytam abba a sportot, mert arra gondoltam, végül is, Isten biztos nem venné zokon, hogyha megcsinálnám a sportpályafutást. 30-32 éves koromban is elmehetek papnak, akkor mondjuk 40 évesen fölszentelnek, még van sok évtizedem, amikor lehetek pap, tehát tulajdonképpen így is lehetett volna. És emlékszem, hogy ahogy e fölött gondolkoztam és imádkoztam, az jelent meg bennem, hogy szeretném olyan értelemben is teljesen odaadni magam Istennek, hogy szeretnék fiatalon is pap lenni. Mert ha csak 40 évesen szentelnek, akkor én fiatal pap sose leszek. És hogy én szeretném, hogy én lehessek fiatal pap. És tényleg így lett, ez olyan szép, hogy június 29-én van a születésnapom, és előtte 2 héttel szenteltek föl, amikor 29 éves voltam. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 hétig voltam mondjuk így bizonyos számítások szerint fiatal pap, mert akkor töltöttem be a 30-at.
1: Azt kaptad, amire számítottál, amikor elmentél a papneveldébe?
2: A papneveldében nem azt kaptam, amire számítottam. Elsősorban azért, mert miután nem volt tapasztalatom az egyházról, szinte semmilyen, néhány előítéletet leszámítva, vagy néhány olyan információt, csak tévinformációval együtt, amit talán a korosztályomban bárki elmondhatna, de azok a gyökerek, amiket én a kereszténységgel kapcsolatban kinövesztettem, ezek egy élő közösségnek az élő hitéből való gyökerek voltak, vagyis ott az Ugrigeti Szent Család közösség és Kozba Imre atya egy tevékeny, cselekvő kereszténység, olyan közösségben, ahol látok nagyon sok férfit, akik hiteles módon élik a keresztény életüket, tehát én ott egy nagyon-nagyon élő és eleven és olyan kereszténységgel találkoztam, amihez szívesen kapcsolódtam és csatlakoztam. És aztán a papnevelő intézetben pedig tulajdonképpen, és ez később is így történt, megismertem az egyháznak mindenféle arcát. És ez emlékszem, mikor fölszenteltek pappá, nagyon furcsa is volt nekem, hogy engem valamiért azonosítanak azzal az egyházzal, amelyik érintett mondjuk a boszorkány üldözésekben, vagy érintett a protestáns katolikus ellentétben, vagy érintett galilei elítélésében, vagy érintett rengeteg mindenben, és csak kapkodtam a fejem, hogy hát én ilyet nem csináltam. És hogy nem, én nem ebben az egyházban gondoltam el a tevékenységemet. És nyilvánvaló be kellett látnom, hogyha az egyházamnak ilyen múltja is van, mert nagyon hangsúlyozom, hogy is, akkor hát az a tisztességes, ha azt mondom, hogy igen, ez az egyháza múltja, van benne jó és rossz egyaránt. És hogy nem mondhatom pusztán csak azt, hogy ja, hát én nem voltam ott és mosom kezeim. Hanem igen, akkor az egyházamnak mindenféle öröksége valamiképpen olyan, ami rám is hatást gyakorol. És akkor az a felelősségem, hogy azt mondjam, például, ha megkérdezi valaki, hogy nos, mi a véleményem arról, hogy a középkorban mondjuk a keresztes hadjáratok során embereket öltünk Krisztusra hivatkozva, hogy akkor azt mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy így volt. Hogy az evangéliumból levezethetetlen az, hogy keresztes hadakat szervezzünk és másokat meggyilkoljunk. Levezethetetlen. Tehát elfogadtam, hogy ez az örökség olyan, amilyen, és hogy sok olyasmi is van, amit én nem úgy csinálnék. És ezzel a világgal tulajdonképpen már a papnevelő intézetben is találkoztam.
1: Ugye nagyot változott a világ sokféle értelemben 1987 óta, azért akkor nem lehetett szerintem egy pap ilyen vibráló, mint például amilyen személyiség te vagy.
2: Az a tapasztalatom, hogy nagyszerű papok voltak a 20. században Magyarországon is. Hát egyszerűen, szinte fölülmúlhatatlanul nagyszerű személyiségek. És éppenséggel a szenteket az jellemzi, hogy mindegyik valahogy az egyéniségét is annyira kidolgozza és kibontakoztatja. Úgy szoktam ezt mondani, hogyha hittanórán vagyunk, hogy a szenteket nem lehet összetéveszteni egymással. Annyira karakteres mindegyik, hogy tényleg fölcserélhetetlenek. És milyen érdekes ez, hogy amikor látjuk a szenteket, vagy a 20. században papokat, akik igazán tiszteletre méltóak, hogy akkor azt látjuk, hogy egyébként ők sosem magukat helyezték a középpontba. Vagy a szó mai értelmében vett önmegvalósítás nagyon távol állt tőlük. Miközben, ahogyan másokra irányuló életet éltek, és közben magukat is megbecsülték, ennek a következménye az lett, hogy egyéniséggé váltak. Mert az egyéniséggé válásnak, vagy az önmegvalósításnak mégiscsak az egyik legmélyebb talaja az, hogy engedem, hogy Isten formáljon engem, és a vele való kapcsolatomban válok egészen sajátossá, és személyé, és személyiségé.
1: Az önmegvalósításodban mit szerettél volna elérni?
2: Nem is tudom, mikor, vagy hol, melyik élet?
1: Mondjuk a kezdetén, amikor végeztél.
2: Szerettem volna olyan pap lenni, aki egyetlen szót és mondatot sem mond ki hiteltelenül. Vagyis ezt így mondanám, hogy a legbelsőbb mély személyes meggyőződésemig akartam eljutni minden kérdésben vagy minden témában, természetesen az egyház tanításával, harmóniában, összefüggésben. De ezért, és én remélem, hogy ezt többé-kevésbé sikerült megvalósítanom, hogy soha úgy vagy olyan értelemben nem beszélek, ami ellentmondana a belső személyes meggyőződésemnek.
1: Ugye említetted, hogy 218 cm volt a magasugró csúcsod. Most hol tartasz a magasugró csúcsodhoz képest a papi pályán?
2: Hát ezt nem tudom. Te belülről nem tudom megítélni ezt megfelelően, mert azzal, hogy napi 24 órában magammal vagyok, ezért elég jól ismerem a gyöngeségeimet, az esendőségemet, a negatívumaimat. Sőt, tulajdonképpen ez a meglepő, hogy volt bennem egy naivitás 30 évesen, ez pedig így szólt, hogy látom a saját gyöngéimet, persze akkor nem láttam még az összeset, tehát 30-40 éves koromban már jóval jobban láttam a gyöngeségeim, és akkor az volt a naivitásom, hogy na ezekből szép lassan egyiket, másikat, harmadikat, negyediket lefaragom, megnyesem, kigyógyulok belőle, és így tulajdonképpen egyre rendesebb ember leszek. Ezt se így látom, hanem úgy, hogy újabb és újabb rossz tulajdonságaim kerekedtek és támadtak az életkor előre haladtával. Hogy például nem voltam türelmetlen fiatal koromban, és most meg már érzek néha türelmetlenséget. Vagy itt kifejezetten szinte mindenki felé egy olyan magától értetődő nyitottsággal tudtam fordulni, most pedig megjelenik bennem már az élettapasztalat miatt. Egy-egy valamilyen már kigondolt gondolat, hogy na, valami ilyesmi, vagy na, valami olyasmi, és ebben nem mindig csak pozitív dolgok vannak.
1: Nyilván ez abból is fakadhat, hogy rengeteg emberrel találkozol nap mint nap, és azért tapasztalsz olyan dolgokat, amit azért mégiscsak nehéz megemészteni.
2: Igen, valóban, papság. És persze nagyon sok önismereti csoport, amiben már régóta vezetőként vagyok jelen, az élet sűrűjét nagyon jól föltárta. Tulajdonképpen gyóntató papként is, ez is nagy tapasztalat volt számomra, hogy még második világháborús történeteket is gyóntak meg. Pont úgy esett, hogy még élt az a nemzedék, aki idős emberként, mikor az élete vége

0: Ennyire rosszak vagyunk, mi emberek?
1: Mi emberek jók vagyunk, de tudunk rosszat tenni. Jók vagyunk, de ahogy a teológia mondja, hajlunk a rosszra. Ez azt jelenti, hogy az ember alapvetően jó. Ha másért nem, hát a létezésünk okán jók vagyunk. Azért, mert teremtményként a létezésünk Istennel összefűz és összetart bennünket. És azért is, mert Isten jónak lát bennünket olyanoknak, akikért érdemes a fiát elküldeni, vagy a szent lelket elküldeni. Tehát a létezésünk okán egészen biztos, hogy jók és értékesek vagyunk. Hogy most erkölcsi értelemben ebből a jóságból mennyit valósítunk meg, ez természetesen egy másik kérdés. De az alapvető nézőpont mégiscsak az, számomra egészen nyilvánvalóan, hogy az ember jó, már csak a létezése okán is, és hogyha valamit nem teszünk jól, akkor nem válunk alapvetően és gyökeresen rosszá, hanem meghasonlunk magunkkal. Meghasonlunk az alapvetően jó természetünkkel. A jó természet alatt azt értem, hogy Isten teremtményiségéből adódóan az értékes valóságunkkal.
0: Azért fiatal papkorod óta nagyon sokat változott Magyarország történelme. Könnyebb most hívő embernek lenni?
1: Hívő embernek lenni szerintem sohasem könnyű. Pontosan azért nem, mert az élet sem könnyű. Az élet nem könnyű, és az életet nem is lehet könnyűvé tenni, az élet nehéz. Az életnek van egy kikerülhetetlenül drámai természete. És ez alatt azt értem, hogy mindenki, aki azt mondja, hogy meg tudom könnyíteni neked az életet, vagy vannak jó módszereim, vagy van egy jó rendszerem, vagy van egy jó eszményem, vagy van egy jó ideológiám, és gyere, kövess engem, és akkor majd könnyű lesz az élet. Én szerintem ez önámítás, vagy a másikban illúzióknak a keltése. Nem, az élet nehéz, ilyen a természete. És az életnek van egy drámai karaktere, és ez kivehetetlen belőle. És ezért azt gondolom, hogy aki meg akarja könnyíteni az életet, vagy a saját életét, nem ez fog történni, hogy könnyű lesz az élete, hanem súlytalan lesz, felszínes lesz, vagy tartalmatlan. És amikor hittel élek, a hit döntően és alapvetően a realitásnak a mélységeihez visz engem közel, és ez azt jelenti, hogy hívő emberként éppenséggel mindig is igyekszem a bátorságomat elővenni ahhoz, hogy az életnek ezt a drámai természetét ne felejtsem el. Hogy az életben a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, vagy bármit, amitől az életnek a súlya az emberi vállakra nehezedik, hogy ezt ne tagadjam. És éppen azért, mert nem tagadom, ezért lehetőségem van arra, hogy erre valamilyen választ adjak. És hogy mások javára éljek, nem tagadva az élet nehézségét, vagy drámaiságát. És mindebben segít engem a hit. Ezért a hit nem könnyíti az életet. És egyetlen korban se könnyű hinni. Legfőjebb másképp és másképpen nehéz. Néha így nehéz, néha úgy nehéz. Mindig, mikor nehéz, akkor valamiképpen nehéz. Például a diktatúra alatt azért nehéz, mert pusztán azáltal, hogy gyakorlom a hitem, és esetleg ezt vallásos formában teszem, már is kiszolgáltatottá válok. Viszont nagyon tiszta és világos sok minden, sokkal egyértelműbb sok minden. Ma éppenséggel azért, mert sokkal több mindent lehet, sokkal kevésbé láthatóan világosan, hogy mi jó és mi rossz, és mi hova vezet, és mi az árulás, és mi a tisztesség, ma ez sokkal-sokkal nehezebb eldönteni. És ráadásul ma a sok lehetőség miatt bizonyos szempontból sokkal több a kísértés is. Észrevétlenül elragadhat bennünket sok minden olyan, amiről 10-20 év múlva mondjuk azt, hogy ó, hát ez kár volt.
0: A papi hivatás mellett egyetemi oktató vagy tréningeket tartasz ilyen nagy tömegek előtt, amiről beszéltünk már itt a beszélgetésünk elején. Ez hogyan jött?
1: Tulajdonképpen, ahogyan fiatal papként tapasztaltam azt, hogy jönnek hozzám, azt lehetne mondani, hogy egyfajta hivatali bizalommal, vagyis a hivatal felé irányuló bizalommal, pusztán azáltal jöttek hozzám 10 évesek, 20 évesek, 30, 40, 50, 60 évesek minden korosztályból, mert én egy fölszentelt pap vagyok. De az volt a tapasztalatom, hogy a hozzám fordulóknak a zöme nem hitéleti kérdéssel jött, hanem valami

0: ilyen életvezetési kérdéssel. És az életvezetési kérdéseknek a zöme pedig párkapcsolatra, családi kapcsolatrendszerre vonatkozó kérdés volt. És tulajdonképpen egy év, ahogy eltelt, számvetést készítettem, hogy működök, hogy jó, amit csinálok, vagy nem jó, hasznára van-e másoknak, vagy nem, milyen visszajelzéseim vannak. És akkor tudatosítottam magamban azt, hogy a hozzám fordulók zömének tulajdonképpen nem tudok segíteni. Persze, erre lehetett volna egy reális válasz az, hogy beszerzek nagyon sok nevet, meg címet, meg elérhetőséget, hogy hova kell küldeni olyanokat, akik ilyen életvezetési, vagy olyan párkapcsolati nehézséggel érkeznek. De ennél jobban érdekelt az ő életük, meg a kérdéseik. És akkor éreztem egy belső késztetést, hogy én ehhez érteni akarok. Hogy tudni akarom, hogy erre mi a válasz, hogy engem is érdekel, és én se tudom. Hát hogy fogok vasárnap beszélni egy témáról? Vagy hogy fogok egy hittanórát megtartani, ha tulajdonképpen én nem tudom, hogy ez hogy van, mert nem értek hozzá. És akkor kezdtem el intézményes képzésekre járni, a Semmelweis Egyetem, akkor még a testnevelési egyetem keretében zajló mentálhigiénés szakember képzésre, és egymás után jöttek a képzések, és valóban igyekeztem érteni is ahhoz, amiben témákkal engem megkerestek.
1: Ez összefér a papilettel?
0: Nem csak, hogy összefér, hanem tulajdonképpen az derült ki idővel, és ma ezt nagyon határozottan és világosan így látom és tartom, hogy az egyház alapvető küldetésével ez éppenséggel egybeesik. Mert az egyháznak alapvető küldetése, hogyha bármilyen nyomorúságot lát ebben a világban, arra valamilyen megfelelő választ adjon. És nézzük meg az egyház 2000 éves történetét, hogy ha valaki éhezik, akkor az egyház válasza, most itt nyilván embereket gondolok, de intézményesülten is, azt mondjuk, hogy hát attól függetlenül, hogy te keresztény vagy, vagy nem, mi adunk neked ételt, megpróbálunk segíteni neked, hogy te akkor ételhez tudj jutni, vagy hogy meg tud a saját kezed munkájából teremteni az életföltételeid. Ha beteg valaki, akkor se kérdezzük azt, hogy keresztény-e vagy nem, hanem pusztán a rászorultsága miatt, a nyomorultsága miatt azt mondjuk, hogy érzünk itt egy küldetést, amit Istentől kaptunk, hogy erre valami választ adjunk. Akkor megjelentek az iskolák. A szellemi nyomorúságra adott válasz, a morális nyomorúságra, ott van a megbánás, a megbocsájtás, a bűnbánattartás, és tulajdonképpen a 20. század, de még inkább a 21. század óriási témája a lelki, mentális nyomorúság. Már elértük azt, hogy a legtöbbeket érintő betegség nem a szív- és érrendszeri betegség, nem a rák, hanem a mentális betegségek.
1: Amik okozzák az előbb felsoroltakat is.
0: Vagyis azt mondanám, hogy részt vesznek benne, közreműködnek benne, egy részt mindenképpen hozzátesznek. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már a mentális nyomorúság az megszólít bennünket, az egyházat megszólítja, hogy nem csak attól lehet szenvedni, hogy a lakhatásom, vagy a ruházkodásom, vagy az élelmezésem, hanem attól is, hogy nincs reményem, vagy attól, hogy boldogtalan vagyok, vagy attól, hogy nem látom az életem értelmét, vagy nem tudom megmondani, hogy kiért érdemes élni, vagy hogy hogyan. Hát ez rettenetes nyomorúság. Ezért tulajdonképpen, amikor papként ezeken a területeken, mentálhigiéné, önismeret képződtem, vagy ezeken a területeken dolgozom is, vagy időt szánok erre, akkor azt gondolom, hogy ez pontosan egybevág az egyház lényegi küldetésére.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hát mennyi? 3 hét? 2 hét, Gege? Mennyit ültünk itt ki?
2: Hát egy hármast.
1: Na jó, te meg se szólalj el, mert volt, amikor te se voltál. Volt olyan, amikor magamban üldögéltem. Újra összeállt a... Mert ez a Mester 3-as. Na jó reggelt mindenkinek Marosán Gyurival, és jó reggelt Gyuri.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Gyurta Gegével, jó reggelt Gergely.
2: Teljes a csapat.
1: Teljes a csapat. Figyelj meg, Gege, de te tegnap is voltál, nem?
2: Tegnap is voltam.
1: De most ez mi ez az új hobbid?
2: Hobbim? Hát ez egy gyönyörű szép munkahely. Én járok munkát. Én dolgozom.
1: Nézzek Józsi, tehát korán reggel sírba teszed szegény.
2: Hálában nem tudtok komolyan, mert nem is értem.
1: Téged,
3: de próbálkozunk.
1: Téged mondjuk nem is lehet. Na, Gyurikám, kezdjük veled. Hol jártál, lelkem, virágom?
3: Hol nem. Hát picit 2 hétig nézzétek meg milyen nélkülem. Viszonylag jól átvészeltétek egyébként, ahogy hallottam. Múlt héten Szerbiában voltam.
1: Lemondott
3: ahogyan...
1: a Stankovicsot, azóta az Vezda összeomlott. Kimentetek a
3: Szerbia Zvezdához, azóta összedőlt minden. Edzőmeccset játszottunk, azelőtt pedig Békés Csabán volt meccs, edzés, nem tudom már pontosan, már emlékszem.
1: Aha, tehát valami kifogást kerestél, hát valami kézilabda, óriás kamut,
3: kézilabda.
1: Hiányoztunk azért egy picit?
3: Nem.
2: őszinte rá, hogy gyönyörű
1: hát
2: szépen.
1: A hallgatók hiányoztak, nem tudja, a hallgatók. Aha, igen. Gege, helyzet?
2: Minden.
1: Gyerekek, ki követte a tegnap esti medencés úszószámokat?
2: Gyuri?
3: Természetesen.
2: Szintén.
1: Itt voltál benne a rádióban?
2: Abszolút, így van.
1: Mi volt a tegnapi nap híre, gyerekek? Mi a tegnapi nap híre?
2: Én sejtem, hogy mire gondolsz.
1: Mire gondolok?
2: Hát valószínűleg tartom, hogy Milák Kristóf megszólalt.
3: Adjatok már, de ez engem annyira idegesít, hogy ez hír tud lenni, hogy valaki ad interjút.
2: Kérem szépen, tudod, hogy 2 éve
3: tudom,
2: egyetlen
3: vagy nem
2: ad, szót
3: de
2: sem.
3: Volt egy jakkőúszás, ami nekem olyan tett, stb. És arról beszélünk,
1: hú,
3: hogy...
1: Hú, a spanyolt, hogy lehajrázta.
3: Bizony,
2: nagyon dobogott a szívem.
1: Nem csak a tiéd. Azt kell mondjam, hogy nem csak a tiéd. Úgy szurkoltunk Jakő Vivinek 400-on a 800-os bukta után, hogy a 400 jó legyen. De, tehát igen, Jakő Vivi
3: és
1: is.
3: Az, hogy valaki nyilatkozik, hát kötelesség a sportolónak, az, hogy 2 évig nem nyilatkozott, az is nekem felborító volt, hogy arról beszélünk folyamatosan, hogy így Milák, úgy Milák. Gege, te volt, hogy nem nyilatkoztál? Nem. Nem mindig fair play sportoló voltál, nekem ez nem. És akkor most nyilatkozik, és akkor boruljunk le. Hát nem
1: azt mondtam, hogy leborulunk. Ho-ho, jött egy üzenet. Hello, végre. Nincs benne több, csak ennyi. Hello, végre. De már is az SMS falon, anélkül, hogy elmondtuk volna az SMS számot, de egyébként már is. Nem tudom, hogy ez kinek szól. Gyúra, ez lehet, hogy te leszel egyébként a hello, végre. Na, de duzzog hogy milyen? Az, arról tudunk valamit? Gege, arról van bármilyen információ, hogy milyen indítatásból szólalt meg Kristóf? Mert hogy egyébként nem csak az M4 sportnak az a helyszín tudósítónak nyilatkozott, hanem utána megállt a vegyeszónában is, úgy tudom.
2: Sőt, például a Magyar Úszószövetségnek is megállt a sajtósának, tehát azért ott már
1: kitett magáért.
3: Ma meg egy podcast műsort fog indítani, meg egy vlogot.
1: Nem, hát legutóbb az egyik szponzora kapcsán szólalt meg, és ez a Párizsi Olimpia után volt, de hogy ott is csak azért, mert hogy rengeteg pénz múlott rajta.
2: Hát egy kötelessége volt, különben hát nem csilingel a számláján az a bizonyos összeg. Úgyhogy igen, hát ez egy nagyon meglepő dolog, és egyébként már az idei évben lehetett látni azt, hogy az edzés munkájába is betekintést enged, és már azért így megmutatta magát.
1: Tehát akkor ezek szerint edzés munka is volt?
2: Vízi edzés munkába engedett betekintést, tehát ő már végzett egy nagyon pici edzést. Egyébként igen, arról szóltak a hírek, hogy továbbra is javarészt szárazföldi edzéseket végez, és amikor bement a vízbe, akkor a klubja egy drón felvétellel megmutatta azt, hogy ő igenis úszkálgat azért szépen.
3: Úgyhogy meglepő. Honvéd, ugye?
1: És, igen, így van. És ugye rögzítsük a tényt, mi volt ez? 100 gyors tegnap?
2: 100 gyors.
1: 100 gyorsan egy csodaszép bronzére.
2: Abszolút, így van. Országos csúcson.
1: Igen, és ez egy olyan terület, ugye, ahol eddig nem nagyon érték sikerek, meg nem is nagyon merészkedett. Ugye Popovics nyert, ugye így ő van. Ennek a számnak az egyeduralkodója. A jelenleg még zászló nélkül, de egyébként Orosz Kornyejev lett ugye a második, és Milák pedig ugye a harmadik helyen zárt, tehát ugye ez egy tényleg egy zseniálisan szép eredmény. Mi volt Jakül Vivivel, Gelge, hogyha már egy szóba hoztuk?
2: Jakül Vivi gyönyörű szép negyedik helyen végzett 400 méteres.
1: Igaz, az utolsó ötvenre még egyébként Perez Vargas Valbuena spanyol versenyző mögött.
3: Vázquez.
2: Így van, hát ugye az első 100 pillangó résztávát követően egy picit megijedtem, hogy ötödik, hatodiknak fordult, aztán jött a hátúszó résztáv,
1: ott viszont
2: nagyon szépen elhúzott.
1: Igen, ott a mellen nem, hogy megijedtünk, hanem ott konkrétan ott az volt, hogy az utolsó keretet is feladtuk majdnem.
2: Így van, kicsit azért megdobbant a szívem, és emlegettelek titeket, hogy huha, itt mi lesz, de egyébként a technikája sem volt olyan jó, rengeteget tud fejlődni még ezen a résztávon, és aztán jött a legvége. Az utolsó 100 gyors, ahol megmutatta, hát hogy meg az állóképessége...
1: Főleg igazán az utolsó 50, tehát ott
2: bizony,
1: volt az egyébként.
2: Azért ugye volt egy 4 tized még 350 méternél a hátránya akkor még negyedik helyen úszó spanyol lányhoz képest, és a legvégén egy gyönyörű szép hajlát bemutatva, megmutatta, hogy azért a magyar virtus az ott van, és 17 éves versenyzőként egy gyönyörű szép negyedik helyen zárta ezt.
1: Ami kimaradt végre hárman, egyébként ami kimaradt az SMS-ből végre hárman, jött a kiegészítés. Na de a medencében most nagyon-nagyon örülünk Kristóf bronzérmének, nagyon szeretjük Jakül Vivit, mindenkit imádunk, de hát a tegnapi nap szenzáció, hát az a világ legtermészetesebb dolga, nem? Most nekem minden a stúdióból ezt olyan könnyű kimondani, de hát a 200 hát az jelenleg Kós Hubert felség területe, és ott nincs kérdés. Ott egy kérdés volt, hogy lesz világcsúcs, nem lesz világcsúcs, végül az utolsó 50-en kiderült, hogy nem lesz világcsúcs, de hát ott vesse rá bárki az első követ Hubira, aki most emiatt nem tudom én, méltatlankodik, tehát nem volt kérdés, nem volt rivális nincs ezen a távon számára.
2: Hát adjunk hálát, és egyébként ez hiányzott már csak neki a 200 hátas érem kollekciójából, ugye 2024-ben megnyert az olimpiát, 25-ben a világbajnokságot.
1: És azért nem volt még eddig, mert ugye a legutóbbi EB-n nem indult.
2: Így van. Egyébként ő már korábban Európa bajnok, csak 200 vegyesen, de hát megvan már neki az Európa bajnoki cím, viszont az ő felség területén ez még hiányzott, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon kellett neki. És hát ugye a tenap előtti középdöntőben 3.39 századdal maradt el a világcsúcstól. Egyébként 2009-es az a világcsúcs, tehát még szuperdresszes világcsúcs áll fent. Egyébként kettő darab van már csak a férfi mezőnyben, a 800 méteres férfi gyorsúszás. Egyébként azt egy kínai versenyző úszta. Hát a mai napig sok kérdés felmerül, hogy azt az időt hogy úszta, illetve Ellen Pearsonnak a 200 hátas. Hát majdnem. Páncángunk.
1: Gyurikám, el tudnám mondani, hogy ki volt, aki ezt a csúcsot tartja?
3: Tehát ilyen kínai tanfolyamon voltatok, amíg én Szerbiában?
1: Hát igen, de aztán akkor is le is mondott. Igen. Na, hogy szóval, hogy nem sok hiányzott. Egyébként ez mekkora dolog már, amikor Phelps kommenteli az Instán, hogy it's coming, vagy nem tudom én, és igen, hogy ugye ő is azt várta, hogy ebből csúcsdöntés lesz. Hát legközelebb.
2: Ugye? Legközelebb, igen. Hát ugye szerintem, ahogy ő is, Kós Hubert is említette, mikor, ha nem 2027-ben Budapesten, majd hazai közönség előtt.
1: Már most előre kirázott a hideg, nézd meg, pedig még egyelőre nem is tartunk ott.
2: Igen, úgyhogy szerintem az egy elképesztő úszás lesz, és tényleg 39 század másodperc meg lesz az a világcsúcs.
1: Na, ugye ez volt az úszó Európa-bajnokság, itt a tegnap estéből, vagy a tegnap, igen, ez estéből, ugye az éjjelben volt, a tegnap éjjelben atlétikai Európa-bajnokság, az ki az, aki követi közületek, Gyurika?
3: Én nem vagyok nagy...
1: Hál' Istennek, köszi, hogy jöttél egyébként, nem tudom, van esetleg Belgrádban egy újabb edzőmeccs, ami miatt visszamehetnél.
3: Nem, most nem követtem az éjszaka, de természetesen a főeseményeket, igen, meg hát Halász Bence, ugye nem
1: igen,
3: lehet.
1: Halász Bence, így van, de hogy tegnap ugye 400 méteres síkfutás, Molnár Attila negyedik helye, Enyingi Patrik hetedik helye, nagyon-nagyon pici hiányérzet lehet bennünk talán, ugye, hogy Attilának, Molnárnak nem jött össze az érem. 300-ig kifejezetten jól nézett ki ez a futás, ott a vége volt egy picit problémásabb. Ezek a magyar érdekeltségű események, és akkor egy kicsit rákanyarodhatunk, hogy volt tegnap este több labdarúgó mérkőzés is. Kezdjük melyikkel kezdjük, Gyuri?
3: Rád bízom, melyikkel szeretnéd kezdeni.
1: Gege, melyikkel kezdjük?
2: Hát szerintem kezdjük akkor a Szuperkupa döntővel.
1: Na kezdjük a Szuperkupával. Kik játszottak a Szuperkupáért?
2: PSG és Aston Villa. Egy francia és egy angol klub.
1: Ugye a Paris Saint-Germain itt Budapesten lett bajnokok, ligájegyőztes. az Aston Villa Törökországban lett Európa Liga győztes. Mi lett a végeredmény?
2: 2-1.
1: 2-1, Paris Saint-Germain. Hogy alakult a mérkőzés, Gyuri?
3: 1-0, 1-1, 2-1 arányba. Ami nekem...
1: Hol már rá légy szíves, hogy szedje össze magát, vagy kapcsoljuk ki a mikrofonját. Na, tök jó.
3: Mi volt a gond? Hát így alakult a mérkőzés.
1: Az, igen, de hogy gólszerzők, hány perc után, hogy volt, most, mint volt, jobban, ballal. Tudod, ez egy rádió, körül kell írni, tehát el kell mesélni a hallgatóknak.
3: Igen, erre is még mindjárt rátérek, ami szerintem sokkal fontosabb, mert azt rákattintanak a hallgatók, és látják, hogy kirúgta a gólokat, hogy milyen körülmények között szerezte meg a Párizs ezt a szuperkupát. Hát, hogy gyakorlatilag a VB-ről most estek be a játékosok, Luis Enrique-nek a sajtótájékoztatója is elhangzott az, hogy egy ilyen döntőt nem méltó körülmények között játszanak.
1: És akkor az, tekintetből... akik már egy hónapja se rejteznek csapatok, ők mit szóljanak?
3: De nem ugyanaz a kettő.
1: Mert mi a különbség?
3: Az, hogy egy hónapja se lejtezel, se lejtezel.
1: Tehát a Kájrat Almaty július 8-án a Sutjeszka Niksics ellen már BS lejtezőt kellett, hogy játszon.
3: Itt játszon.
1: Akkor még zajlott a világbajnokság.
3: Hát de nincs VB-t megjárt játékosuk.
1: Értem. Tehát akkor hova tegyük ezt a szuperkupát egyébként, Luis Enrique miatt tegyük még izére, majd november 26-ára, vagy hova?
3: Én november 21-re gondoltam, de az se rossz, a november 26 se, vagy az október 12 se, de az, hogy ott vannak 4 napja, 5 napja
1: igen, játékosok. Elmondanám neked, hogy Kvaráceja volt végig. Az első gólszerző.
3: Igen, a második Dué.
1: Ő annyira nem nagyon játszott a világbajnokságon, tehát ő pont rájött most
3: nem tudsz, tehát egy ilyen szuperkupa döntőn ki kell szolgálni a szurkolókat, a nézőket, és nem tudsz olyan minőségi futballt hozni, hogyha nem edzel rá. Tehát beestek a repülőtérről pár napja.
2: Ez... De egyébként nem volt rossz meccs, legalábbis az első fél időt, amennyit én láttam, kifejezetten...
1: Gól-gól, mindkét csapat szerez gólt.
2: Meg vagyok, köszönöm szépen.
3: Megállt Luis Enrique nagyság, hogy megint egy kupát nyert.
1: Ugye Salzburgban rendezték ezt a mérkőzést, Kvaráceja a 20. percben szerzett vezetést a PSG-nek, ha már Gyuri nem mondtál, akkor én elmondom, Maggio volt az, aki egyenlített az első félidő utolsó pillanataiban, és aztán Dembele asszisztjából Dué volt a 61. percben, aki a győztes gólt szerezte.
2: Egyébként, Gyuri, hogyha ez milyen érzés lehet, amikor mondjuk egy... világbajnokságról visszajönnek a játékosok, és gyakorlatilag van 3-4 napod arra, hogy megtudd azt, hogy ki milyen formában van,
3: hát
2: hogy
3: van. Nincsen milyen formában, tehát nem lehet valaki jó formában a tengerpartról.
2: De akkor hogy tudnak így focizni?
1: Hát úgy, hogy zsenik. Úgy, hogy mondjuk Dembele aranylabdás például.
2: Hát én ezt értem, de azért mégiscsak egy csapatról van szó, és hát, hogyha egy játékos...
1: Igen, meg mégiscsak egy aranylabdásról beszélünk. Tehát, hogy...
2: De egy játékost emelték ki, azért van rajta kívül még a pályán.
1: Igen, Kvaráceljának nem kellett a VB-n focizni.
3: Hát Kvaráceljét mondod, az gyakorlatilag az egyetlen cinkis túlzása.
1: Okay, rendben.
3: De hát a Vitinha, a Dué, tehát azért azok a meghatározó...
1: A PSG összeállítás, a Safonov. Volt a világbajnokságom?
3: Nem volt,
1: vagy nem volt? Hakimi, ő mikor esett ki Marokkóval?
3: Most jött vissza Marokkóból 10 nappal ezelőtt.
1: Oké, okay. Marquinhos?
2: Volt.
1: Hát volt, persze, oké, okay. Csak a norvégok ellen kiestek,
3: tíz nem napja, tudom, két hónappal
1: ezelőtt. Pacho?
3: Nem.
1: Mendes?
3: Volt.
1: Zaire Emery?
3: Volt.
1: Vitinha? Na de oké, okay, hogy volt, azt értem, hogy volt, de hogy ezek mikor estek ki?
3: 10 nappal ezelőtt.
1: Hát az egész csapat, oké, okay, rendben. Kvaráceja?
3: Ő nem, tehát ő például elmondta 4-szer, hogy nem volt, de rajta kívül még keresi
1: meg határozott. Hát ő rúgott gólt, hát oké, de igen. Most de Dué szintén
3: Dué
1: volt.
3: Dué most jött meg 5 nappal
1: na, ezelőtt. Hát és akkor tessék, ott van 21 éves fiatal, ereje tejében lévő mókuska.
3: Nem erről van szó, hogy kinek nincs ereje, persze, hogy van ereje, hanem nem tudsz olyan csapatjátékot, nem tudsz olyan formába hozni csapatot, hogy szórakoztassa. Most jó meccs volt, persze, de ez nem elvárható. Ez egy blödség, hogy itt van ez a mérkőzés.
1: Mert hova kellett volna tenni?
3: Október 21-ére, november 14-ére, vagy
1: de
3: szeptember 29-ére.
1: De ott játszik a Békés Csaba, ki akarták kerülni az előre.
3: Mondjuk van egy ilyen megegyezésünk a Párizzsal, valóban.
1: Hogy az előre Komárom meccset, azt véletlenül se üsse.
3: Aztán akkor az sokkal később van. Az január.
1: Hova kellett volna tenni, Gege?
2: Én úgy gondolom, hogy nincs
1: rossz helyen. Volt itt?
2: Persze, hát most visszajöttek.
1: Focizzanak, ki vannak fizetve, nem? Így,
2: hát ráadásul annyi fizetést kapnak, hogy igenis szolgáljanak ki egy ilyen átmeneti időszakban, aztán jöhet majd a minden klubcsapatnak a szezonja. Hát mikor? De az a baj, tényleg nem tudod már hova besülyezteni, mert annyira sűrű a program, hogy októberben, hát akkor megint tolni kell egy mérkőzést, decemberben, hát akkor meg darts van, tehát mikor?
1: Nézel a darcot?
2: Micsoda? 180!
1: Mik derülnek ki? Na jó, gyerekek, mivel foglalkozunk a mai napon? Ki az, aki el tudja nekem mondani? Gyuri? Ne, gyerekek, hogy felvegye a ritmust és a fonalat.
2: Tehát Dejan Stankovics lemondott a címet.
3: De egyébként itt kicsit csak egy pár mondat. Borzalmas, amit művelt ez a Stankovics.
1: Na, de mert
3: tehát
1: miért?
3: Ő egy szurkoló, ő nem edző.
1: Ne haragudj, de hát... Tehát ő volt ott a kisvetett, őt állították ki.
3: Gyorsan elmondom, mert ne erről szóljon azért, de nagyon mélyen benne vagyok ebben a témában. Néztem a mérkőzést, és igen komoly idegállapotban, hiszen én ugye Zvezda szurkoló vagyok. Nyomott a Zvezda. Pillanatok, másodpercek kérdése volt, kis túlzásaik volt. Stankovics kiállítatja magát.
1: Nevezzük meg a sportágat. Labdarúgásról beszélünk most. A Cruna Zvezda a Hapoel Beer-Sheva ellen, az izraeli bajnok ellen.
3: 1-0-ra nyert a Hapoel Beer-Sheva az első meccsen.
1: Bajnokok ligás rejtező visszavágott Belgrádban, Rajko Mitić stadion.
3: Így van. Teltház, fantasztikus Szerb hangulat.
1: Marakana.
3: Így van, 1-0 az első meccs, 0-0-ra.
1: Ahogy 0-1.
3: Hát 1-0-ra nyert a Hapoel Beer-Sheva otthon. Illetve Szombathelyen pontosabban. Nyomoz Zvezda 50x. perc, pillanatok kérdés, hogy gólt szerezem, tényleg egy kapuzik. Stankovics, Abu Fanit eldobta magát, nem volt 11-es reklomák, kiállítottja magát gyakorlatilag, szinte meg akarja verni a játékvezetőt, és teljesen megváltozik a játékképe onnantól kezdve. Nagyon rossz hatás volt a játékosokra. Na, hát is természetesen kikaptak 2-0-ra. El is küldték Stankovicsot, és tegnap a Zvezdának az elnöke mondta, hogy nem nekem, sajtótájékoztatón, hogy...
1: De akár neked is mondhattam volna, jóba vagy.
3: Nem, az egy másik elnök. Ez a labdarúgó csapatnak az elnöke. Hogy mondta, hogy 12 éve vezeti a klubot, még soha nem ment be az öltözőbe. És most bementek a sportigazgatóval fél időbe, és mondta, hogy teljesen ilyen stresszes, összetört embereket látott. Tehát, hogy nagyon-nagyon rosszul sikerült a felkészítése, a formába hozása a csapatnak, és mérkőzés közben is egy edző nem csinálhat ilyet, hogy ott vagy egy gólra gyakorlatilag, hogy meccs null legyen, és pillanatok kérdése érezhető a dinamikája a meccsnek, és akkor fölborítod egy ilyen, hogy te piros lapot kapsz.
1: Tehát, igen, a két korábbi Ferencvárosinak nem igazán alakult jól, mert hogy nem elég, hogy Stankovicsot kiáltották pirosra, a végén még úgy ábukni
3: hát is. Igen, de már a 96. percben nagyon sportszerűtlen mozdulat miatt, hát már 0-2 most... volt, nem az volt a vereségnek az oka, de hát ugye az, hogy rendetlenség van, azt mutatja ez is.
2: De miért befolyásoló tényező ennyire, hogyha a kispad mellől elküldik az edzőt? Tehát miért omolhat
1: az edző a góri?
3: Igen, tehát értem, de sokszor, hogyha... sokszor csak az kell a játékosnak, hogy lássa, hogy ott van, de nincs nyilván arról nem beszélek, hogyha esetleg még hasznos tanácsokkal is el tudja látni, bár ezt Stankovics esetében ugye komoly kérdője, de hogy a jelenléte.
2: Na de akkor viszont a csapatnak szüksége van rá, vagy volt rá, tehát akkor nem értem az elküldés, akár oké, hogy kikapod, és oké, hogy ez nem fér bele az ő viselkedése, de ugyanakkor, ha belegondoltok, hogyha most nincs Stankovics, akkor a csapat is összeomlik, ez jól megmutatta.
3: Hát
2: ha most ezzel én odaállok, akkor a csapatnak az jó, hogyha én ott állok.
3: Nem, nyilván, de ha te vagy az edzője, akkor
1: de
3: igen.
1: De nekünk jó, ha te ott állsz, mert akkor hát tudjuk, hogy a
3: Zvezdán egy 0-0 volt. Egy szurkoló csinál ilyet csak, hogy kivezetteti magát, mert éppen lelocsolt a másikat. Egy sörül, és nincs következménye, csak ő nem látja tovább a meccset. De egy edző 0-0-nál nem hagyhatja ott a csapatát. Tehát olyan nincs, hogy kontrollt vesztesz edzőként. Olyan van, hogy egy sárgáit csinálsz egy sót, amivel presszionálod a játékozót, de kontrollt
2: miért,
3: nem.
2: Ugyanolyan ember, tehát ugyanolyan érzéseket vált.
3: Nincs
2: ki.
3: Érzés, nincs neked az a munkádot, hatnod kell a csapatra, pozitív irányba kell vinned, nem vihetnek el az érzelmét piros lappa. Nincs, ez cúrkoló csinálhat
1: ilyet. Ez a kiről beszélünk, ez a Dejan Stankovics nevű forma. A székfoglalójában, amikor idejött a Fradihoz edzőnek, akkor olyan szinten megetetett mindenkit, köztük a Ferencvárosi Tornaklub elnökét, Kubatov Gábort is, hogy hát ő neki ez az élete, és ő egyszerűen, és ő minden, és első, de ő, és ugyanez a szimpatikus viselkedés, majd elbukta a Paksellen a kupadöntőt, és másfél nap múlva küldött egy e-mailt, hogy akkor egyébként a Spartak Moszkvához távozok, sziasztok.
2: Szimpatikus úriember.
1: Hát a korrektség mintaképp, igen.
2: Jó, most nem mint embert kell jellemezni, hanem mint...
1: Hát de nem, minden
3: a kontrollt összefügg. Nem veszíthetél minden, egy edző semmilyen sportágban, se vízlabdában, se
1: na,
3: fociban.
1: Na, mindegy, Stankovicsról egyébként így is többet beszéltünk a kelleténél, az biztos, hogy a Cruna Zvezdánál a Viktória Pilzen elleni Európa Liga playoff mérkőzés lesz majd az, ami hozza az izgalmakat, nekünk pedig ugye a Ferencváros Gurnyik Zabrze mérkőzés. Na de, lesz vendégünk majd 7 órától, mert hogy Gege, te mennyi idős vagy?
2: Én 35
1: hát, ha te vagy gege, akkor igen.
2: Jó, hát egy kicsit butolnia kellett az agyamnak, amíg
1: azt most... Azt értettem, hogy kicsit buta vagy, igen. Na, igen.
2: Hát jó, most már szeptemberben leszek 35 éves, képzétek.
1: Atyaik. Na, tehát jön valaki hozzánk, aki képzeld el, illetve képzeljétek el, kedves hallgatók, még nincs 23 éves, de már vezetőedzőként dolgozik. Azt van itt a stúdióban valaki, aki ehhez majd hozzá tud szagolni, mert úgy tudom, hogy hasonlóan nagyon-nagyon fiatal volt, amikor elkezdte. Úgyhogy reggel 7-től, igen, jól mondom, majdnem este 7-et mondtam. Szóval reggel 7-től egy kicsit körbejárjuk, hogy egy fiatal ember, aki tényleg ott van előtte még az egész élet, milyen tekintéllyel tud rendelkezni, hogy tudja irányítani a játékosait, milyen módszerek vannak, és hát van itt egy európai mesteredző a körünkben, aki egyébként ezzel kapcsolatban tud majd segíteni, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Természetesen itt lesz velünk Holzer Ádám, és kicsit beszélünk a ma esti Górnyék Zabrze Ferencváros mérkőzésről, ahol ugye a tét az, hogy sorozatban 8. alkalommal lesz ott valamelyik, vagy legyen ott valamelyik kupasorozat főtábláján, ligaszakaszának hívják most ugye a Ferencváros együttes. Edvin Acival átbeszéljük a Loki konferencia liga meccsét, ugye erről nem beszéltünk, hát elég nagy verésbe szaladt bele a Debrecen Kopenhágában, és 9 óra után itt lesz velünk, természetesen szokásainknak megfelelően, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnök asszonya Pálinger Katalin, és hát hamarosan szuperkupa, úgyhogy ezt már a múlt héten megkérdeztük tőle, hogy hogyan készül, hogyan hangol, bár akkor egy diétás tanács miatt egy kicsit eltértünk a kézilabdától, de most Gyuri azt mondta, hogy ő szeretné bevállalni ezt a Pálinger Kati féle diétát, úgyhogy ő innentől kezdve nem, hogy reggel, hanem egészen délig nem eszik semmit.
2: Szerintem mehetünk is akkor egyre.
1: Jó, én is ezt akartam mondani. 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen folytatjuk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: csak egyetlen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Fenékküszöböt építenek a folyómedrébe Paksnál. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Napos kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna víz szintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Torockai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontból mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország torcájának a gyulai bíborfehérrel nevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. A legjobb cukormentes torta pedig a szilvásdiós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Dobor műavatással és díjátadóval ért véget az 54. tokai írótábor. A háromnapos rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. A zárónapon a Milleniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, valamint a 90 éve született József Attila díjas helyi író Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humán tudományok jeles képviselőinek.
0: Közlekedés.
4: Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Bátaszék bajacsomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába.
0: Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű, nagy tavaink vize 26 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Egy arany és két bronz Párizsból. Éppen csak lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról Molnár Attila, és búcsúzott a Debrecen a Konferencia Ligától. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Eredményes napot zártak a magyar úszók a párizsi vizes Európa-bajnokság harmadik napján. Kós Hubert 200 méter háton nem talált legyőzőre, míg Sárkány Zalán 800, Milák Kristóf pedig 100 méter gyorsan harmadik lett. Halljuk az Európa-bajnok Kós Hubertet, aki Korsós Kristófnak értékelt.
6: Úgy beszélgetünk a 100 pillák középdöntője után, hogy már biztos a döntőbe jutás, és kezdjük ezzel, mert ez volt a kérdés a te fejedben, hogy bírod-e, ezek szerint bírod?
7: Igen, persze, erre készültem, hogy bírjam egy ilyen 200 hát után például a 100 pillangot, de nyilván a következő napokban is lesz majd 200 pille, meg 200 vegyes, szóval örülök, hogy az első lépés megvan. Picit csalódott vagyok a 200 hát miatt, de csak EB-n lehet EB-t nyerni, és az sikerült.
6: Megvan az első Európa-bajnoki címet 200 háton, nyilván szeretted volna a világcsúcsot, de azért tudod külön nézni a kettőt?
7: Igen, persze, ez egy olyan dolog, hogy tényleg ilyet senki nem úszott soha, szóval ez a világcsúcs az arról szól, hogy neked kell a leggyorsabbat úszni valahogy, és valószínűleg mindennek össze kell jönnie. Ma nem jött össze, megpróbáltam nyilván egy picit visszafogni, ez sikerült, ugye, csak nem segített az útcső 50-en, mert ugyanúgy meghaltam, szóval szerintem azért jó volt, hogy megpróbáltam így is, megpróbáltam úgy is, ebből nagyon-nagyon sokat tanultunk, és nyilván kár lett volna itt megdönteni, és akkor Budapesten nem, szóval reméljük, hogy Budapesten sikerülni fog.
6: Hát mindenképpen így legyen, viszont még arról beszélünk, hogy valóban lassabban kezdtél majd picit, de ahogy én néztem, még így is világcsúcson belül voltál 150 méterig, tehát ez milyen tapasztalat? Azt mondtad, kipróbáltad mindkettőt, szerinted melyik működhet jobban neked?
7: Szerintem neki kell menni, elejétől kezdve. Félelem nélkül kell úszni. Nem mondom azt, hogy ma félelemmel úsztam, de valami hiányzott, vagy valami volt, ami miatt úgy éreztem, hogy meg ki akarom próbálni ezt, hogy visszafogom. És emiatt az útcsőtelen már nem úgy, mentálisan már nem az a fajta támadás volt, amit tegnap indítottam azon az utcsó 50-en, szóval szerintem jobbat tesz az, hogy az elejétől neki megyek, és megpróbálom végigbírni, mert úgy lesz fejben is, úgy a jobb.
6: Szóval még azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye egyrészt Michael Phelps is reagált a tegnapi idődre. Ez mit szólsz, másrészt Bob Bowman mit üzent esetleg neked?
7: Ezért is vagyok szomorú, mert mondta a Phelps, hogy jön. Remélem, hogy nem a maira értette. És hát igen, ő már nyilván a Bob mindig beszélget velem, mert mai napig tartják a kapcsolatot, és nagyon közel vannak egymáshoz. Nyilván tudja mindenki. És hát lehet, hogy eljutott hozzá így az információ, van ez a 207-os magyar gyerek. Úgyhogy nyilván nagyon-nagyon jó érzés, hogy így figyel rám az úszó. Lehet, hogy a sportnak a legnagyobb alakja, az olimpiai sportnak a legnagyobb alakja. Ugye ezért is szomorú egy picit, hogy nem sikerült.
5: Milák Kristóf első magyarként törte át a 47 másodperces államhatárt a férfiak 100 méteres gyorsúszó döntőjében, ahol harmadikként csapott célba. A kétszeres olimpiai bajnok klasszist is Korsós Kristóf kérdezte.
6: Azért ez a 46 másodperces 100 gyors neked is egy új dimenzió. Mennyire tartottad reálisnak a döntő előtt, hogy ez belőled ma kijöhet?
8: Természetesen semmennyire, egyáltalán nem így készültem most a 100 gyorsra. Nagyon örültem volna, hogy egy 47-2-t, 47 elejét is sikerül elkapni, de egyszerűen annyira elvittek a többiek, annyira magas színvonalú volt a versenyzői szint, a maga a verseny, hogy igazából csak húzattam magam, próbáltam az első 50-en minél több előnyt, minél nagyobb lendülettel belemenni, egy jó forduló, és utána meg visszafele tényleg mindent kiadni magamból, nem is foglalkozva azzal, hogy utána meg ugye a 100 pillek középdöntőt úsztam, mert az igazából csak talán kellett jutni.
6: Az edzettség az egy dolog, de téged mindig is elvitte az, nem? Hogyha nagy a körítés, ha nagy a tét, most is picit erről volt szó itt a 100 gyors döntőben?
8: Úgy gondolom, igen. Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni.
6: Régen nagyon mentek ezek a duplák, 200-100 pille néhány percen belül, most a 200 egymás után, az hogy esett?
8: Én is meglepődtem, mert rosszabbra számítottam, sokkal nagyobb görcsösség, fájdalomra, de úgy meglepően jól sikerült abszolválnom, nem volt annyira fárasztó, nem volt annyira letelherő. Igazából holnap reggelre kiderül, holnap reggel van egy kis pihenőm, és akkor holnap délután egyedül csak a 100 pille döntő van. Ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson.
6: Zárásként annyit, hogy az elmúlt években folyamatosan árad feléd a szeretet, akármi történt a szurkolóktól, ebből mennyi jutott el hozzád, vagy ez hogy esik?
8: Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
5: Ott volt a férfi 100 méteres gyorsúszás Európa-bajnoki döntőjében Németh Nándor is, aki hatodikként zárt. A bronzérmes Sárkány Zalán kicsit csalódott volt a 800 gyors Európa-bajnoki döntője után. A szám korábbi rövidpályás világbajnoka úgy érzi, megcsíphette volna az ezüstérmet. Sárkány Zalán Katona Lászlónak azt nyilatkozta, 1500 méteren egyéni csúcsot vár magától.
9: Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötön elhajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt. Hát nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól. Úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félrerakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire leérett vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett, nem vagyok, én egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
10: Említetted a sérülést, most jön egy olyan időszak, amikor ezt kezelteted, és akkor majd újult erővel jövőre?
9: Így van, most az Európa-bajnokság után majd azt tervezem, hogy egy kicsit pihenek, és még van egy évem Amerikában, úgyhogy megbeszéltem már a kinti edzők, hogy ne egyből terhelés alá tegyenek engem, hanem kis pihenéssel majd visszaállunk a munkába, de ezt mind úgy, hogy a pihenés alatt a rehabilitációt értjük a vállamra, és kevés úszás, aztán majd fokozatosan felépíteni az edzésterveket. Szerintem megoldható, egyelőre műtét nélkül, volt már olyan pillanat a felkészülésnek, hogy nem így volt, de ahhoz képest szerintem ez egy sikeres eredmény számomra.
10: 1500-on mire számítasz?
9: Ez 800 alapján egyéni csúcsra, az biztos. Először döntő, és aztán majd meglátjuk, hogy mi is sülhet ki belőle. Ott lesz a Dávid is, úgyhogy lesz csapattárs is a mezőnyben, aminek örülök. És egy jó versenyt tudunk talán majd úszni egymással, meg hát persze, hogy nagyon sok másik külföldi úszó, aki most is, a két német, akik megmentek, ott lesznek, úgyhogy várom ezt az úszást, most addig van egy nap pihenő, azt próbálom kihasználni, hogy minél több regeneráció legyen, és akkor utána újult erővel bele az ezredbe.
5: További két fináléban volt még magyar érdekeltség tegnap a párizsi úszó ebén. Jakül Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt.
0: Nemzeti Sport Krónika.
5: Maradunk Európa-bajnokságnál, de sportágat váltunk. Éppen csak lemaradt a dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai EB-n. A birminghami viadalon negyedik lett az egy éve Hollandiában készülő sprinter. Molnár Attila Regős Lászlónak értékelt.
7: Kicsit csalódtam magamban, nem tudtam, úgy tűnik, hogy nem tudtam kihozni azt, amit szerettem volna. Nem volt benne az extra fűszer, amit ilyenkor általában a dobogó megkövetel, hogy mindenkiből egy olyan eredményt hoz ki, amit még ő se gondolt volna, hogy benne van. Hát most ez nem egy olyan eredmény volt, amiben benne lett volna ez a hishus, és azt kell megtalálnom, hogy mi az. Ha mindenki tudna, hogy ez hogy hozza ki magából, akkor túl egyszerű lenne, de most úgy nem találtam meg ezt a önmagamat is meglepetést okozó dolgot. Szeretném minél hamarabb.
11: Most konkrétumot nem tudsz ezek szerint kiemelni a futásodból, ami változtatni lehetett volna?
7: Nem tudom. Azt éreztem, hogy nem haltam meg annyira a legesleg végén, mint szerettem volna, és ez most nem ilyen egyszerű, hogy futott távon a gyorsabban közt, de hogy melyik a táv melyik részébe kellett volna több energiát fektetnem, hogy ez megoldható legyen. Szokom az új testem, ideje lenne megszokni.
11: Ugye az elmúlt két évben, amióta legutóbb Európa-bajnoki döntőben voltál, elég sok minden történt veled. Most nyilván nem kérem, hogy foglald össze ezt a teljes két évet, de ahhoz képest a Molnár Attila, az képest, aki Rómában futott és hatodik lett, milyen most ez az új Molnár Attila?
7: Azt mondanám, hogy egy évvel ezelőtt az óra újraindult, amikor életteret változtam, sőt, még nincs is egy éve. Úgyhogy ahhoz képest egy Európa csúcs, nem tudom, szerintem jól állunk. Egyáltalán nem vagyok bizonytalan, ezt nem mondhatnám, hogy keresem önmagam. Abban a luxus helyzetben vagyok, hogy azt keresem, hogy mivel legyek a
12: Európa legjobbja. Szóval ez már nem játék, és ez nem az a, ez a fajta, hogy is mondjam. Ez egyáltalán nem csalódást okoz, hanem hiányérzetet, és ez más.
5: Remekül teljesített tegnap Birminghamben Takács Boglárka is, aki elődöntőjéből időeredménnyel bejutott a döntőbe 200 méteren. Ez azt jelenti, hogy 1971 után ismét lesz magyar versenyző a női 200 méteres síkfutás Európa-bajnoki fináléjában.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Kettős vereséggel búcsúzott a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC tegnap 5-1-re kapott ki a dán Köbenhávön otthonában, és 8-1-es összesítéssel maradt alul a párharcban. A debreceniek gólját a 39 éves Dzsuzsák Balázs szerezte. Ma a Győr próbálkozik meg azzal, hogy megfordítsa a Lett Riga elleni párharcot, szintén a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. Efraín Juárez vezetőedző arról beszélt, hogy a mérkőzésen még akár a VB-n gólt szerző algériai Nadir Bembouali is visszatérhet a pályára.
13: Nadir szépen lassan felépült a világbajnokságon elszenvedett sérüléséből. Remélhetőleg már csütörtökön ott lehet a kispadon is. Tisztában vagyok vele, hogy már a jelenléte is mennyit jelent a csapatnak. Akár Leon Balogun is bemutatkozhat, de még fizikálisan van hová fejlődnie.
5: 1-0-ás előnyből várja a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa Liga selejtező visszavágót a Ferencváros. A találkozó elé Pál-Pál előtt készített összeállítást.
14: Ez csodálatos volt, mert ugye ott történt a mi szurkolóink előtt, annál a kapunál, és az mindig is egy gyönyörű érzés.
13: Így gondolt vissza Korbu Máriusz a múlt heti győztes góljára a Górnik Zabrze ellen. A 24 éves középpályás megpattanó tekerése jelenti a különbséget a visszavágó előtt a magyar és a lengyel bajnoki ezüstérmes között, az Európa Liga harmadik selejtező körében. Az FTC 1-0-ás minimális előnnyel léphet pályára csütörtökön Lengyelországban.
14: Nagyon készültünk múlt héten is, a héten is Górnik elleni meccsre, viszont tudjuk, hogy 1-0 az egy nagyon, nagyon kicsi előny, és szeretnénk tovább jutni, de ez nem kérdés, ez muszáj megcsinálni.
13: Ahogy Korbu Máriusz, úgy Lenny Zsozef is hatodik nemzetközi kupamérkőzésére készül az idényben. Utóbbi ráadásul Haitivel a világbajnokságot is megjárta. A gólerős csatár az Európa Liga selejtezőjében már négyszer is betalált, amivel második a sorozat góllövő listáján. Lenny Zsozef szerint a Górnik kontratámadásokkal lehet sebezhető a csütörtökön 19 órakor kezdődő.

0: kupában. Továbbjutás esetén a török Trabzonspor lesz a Ferencváros ellenfele az Európa Ligában. Kiesés esetén ugyanakkor a Monakóval vívna egy rendkívül nehéz párharcot Borbély Banás csapata a Konferencia Liga alapszakaszáért.
1: 11-esekkel kikapott a görög labdarúgó szuperkupa döntőjében az Ofikrétától a két magyart is foglalkoztató AEK Athén. A gól nélküli rendes játékidőt követően a büntetőpárbajban Varga Barnabás hibázott, Vitális Minán viszont nem lépett pályára. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte az Európai Labdarúgó Szuperkupát, miután tegnap 2-1-re legyőzte az Aston Villát. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sportreggel, maradjanak velünk. Viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
4: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Marasány György és Gyurta Gergely. Távozik az Alegerszeg labdarúgó csapatától Skribek Alen, aki a karrierjét az azerbajdzsáni élvonalban a 9-szeres azeri bajnok, 6-szoros kupagyőztes és 2-szeres szuperkupagyőztes Nefcsi együttesében folytatja. Szabó Bence beszélgetett Skribek Alennel.
5: Hát első körben gratulálok az átigazolásodhoz, a Nefcsi együtteséhez igazolták ki Azerbajdzsánba, és ugye most az előbb mondtad, hogy túl vagy már az első edzése, milyenek voltak az első tapasztalatok a csapattal?
6: Köszönöm szépen, én is örülök neki. Hát nem mondom, hogy egyszerű, gyorsabban kell gondolkozni, meg magasabb az intenzitás, de jól éreztem magam a csapattársak. Nagyon jó fejek, korán be fognak szerintem fogadni, úgyhogy minden rendben lesz.
5: Hogyan jött az átigazolás? Azért ugye az elmúlt időszakban egy csapattársad, ugye Várkonyi Bence pont Azerbajdzsánba igazolt a Karabakh együtteséhez. Ez a vonal, ez valószínűleg így élt a két, vagy hát a klubok között, úgymond, mert az Azerbajdzsánban jó véleménnyel lehetnek róla, és akkor ez hozhatta azt a te átigazolásodat is, vagy te mit látsz a háttérbe?
6: Nem tudom, nekem ugye múlt héten jött ez szóba, a vasas meccselőt, de akkor még csak így szóba beszéltünk róla, meg velem beszéltek a klub. Aztán hétvégén már elkezdett egyre közelebbinek, meg élesebbnek tűnni. Aztán hétfőn délelőtt meg is tudtak állapodni a két klub egymással. Nem tudom, hogy közre játszik-e, de örülök, hogy itt lehetek. És nem is volt kérdés, hogy igen, mondok, beszéltem a Bence Várkonyival is, mondta, hogy nagyon jó város, jó hely, nyilván ő másik csapatban van, szóval a csapatról nem tudott mondani semmit, de ahogy beszéltünk a csapatról, meg amilyen véleményeket mondtak, egy jó helyre kerültem szerintem.
5: És akkor esetleg már beszéltetek is, hogy majd találkoztok Bakuban?
6: Igen, már megbeszéltük, ugye ők még benn vannak az európai kupában, holnap játszanak, de majd ha úgy alakul, és lesz mind a kettőnek szabad napja, akkor biztos elmegyünk valahova egy vacsorára, meg tartjuk a kapcsolatot segítőkéz, úgyhogy biztos, hogy sokat fogunk találkozni.
5: Számítottál rá, hogy ezen a nyáron te klubot fogsz váltani?
6: Reméltem, ez volt a célom. Nyilván volt egy, nem mondom, hogy kimagasló, de jó szezonom szerintem, meg sok mindenki szerint. Reméltem, de nem feltétlen számítottam már rá így, hogy ennyire telt az idő, és nem történt semmi. Szóval meghallottam, akkor nagyon megörültem neki, hogy létrejöhet az, amilyen dolgoztam tavaly, meg előtte is végig.
5: Hát igen, ugye az Alegerszegnél több időpontban is töltöttél el időszakot, így hogyha most utólag visszagondolsz, akkor Magyarországon az ETE adta neked az egyik legtöbbet, mint klub?
6: 100%-ig mondhatom, hogy igen. Mert az első időszakomban is nagyon jól éreztem magam, és jól ment a játék, és most meg tavaly meg kifejezetten jó volt a játék is, és megtaláltam az összhangot a vezetőkkel, az edzővel is, és nyilván a csapattársak is nagyon sokat hozzásegítettek ehhez, úgyhogy hálás vagyok nekik is, és a klubnak is.
5: Egyébként ugye az előző idényben érkeztek az argentin tulajdonosok, benned felvetődött, ugye, hogy rengeteg játék

0: most értékesített azóta az Alegerszeg, hogy ez azért piaci szempontból egy nagyon jó klub, tehát itt sok játékos tud elmenni oda és fejlődni, és akkor egyből ugye most az Akpe Viktor esete a legérdekesebb, akit több mint vagy 3 millió euróért adtak el, tehát te hogyan szembesültél ezzel a projekt mentalitással, amit az argentinok hoztak?
1: Hát ugye, amikor leigazoltak engem, akkor már beszéltünk erről, vagy beszéltek róla, hogyha úgy alakul, akkor nyilván értékesíteni szeretnének engem is, mert látják bennem a potenciált abban, hogy értékesítenek, és nyilván ez pozitív volt nekem, és nyilván én is próbáltam úgy teljesíteni, hogy akkor ez nekik is jó legyen, és nekem is. Mert nyilván nekik jó, mert eladtak játékost a klubnak is, mint pénzügyileg, mint abból a szempontból, hogy folyamatosan fognak venni onnan játékos, mert látják, hogy értékesítik őket. Nyilván nekem meg természetesen jobb, mert én úgy gondolom, hogy egy pozitív és fejlő, egy új lépcsőfokra kerültem.
0: Igen, erre is rá akartam térni, hogy ezt a részét hogyan látod? Egy Neftchib akkor a te pályafutásodban milyen szerepet tud majd betölteni, illetve tényleg hogyan gondolkodsz ezzel kapcsolatban? Mert azért nyilván egy labdarúgó fejében azt hiszem, hogy ott van, hogy azért szeretne külföldön is játszani.
1: Nyilván. Hallottam a Kubról, beszéltünk róla, hogyha olyan teljesítményt tudok nyújtani, amit tavaly mondjuk tudtam nyújtani NB1-be, vagy még jobbat, akkor nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy ők se lesznek annak az útjába, hogy értékesítsenek mondjuk egy még jobb helyre.
0: És egyébként mi az, amit te vársz ettől az Azari klubtól? Tehát milyen célokkal érkeztél oda adott esetben a klubnak? Milyen céljai lehetnek a bajnokságra vonatkozóan?
1: Érkeztem, hogy meg tudja magamat mutatni, és a legjobbamat tudjam kihozni ebből az egészből. A klubnak pedig nyilván az a célja, hogy bajnokok legyünk, de ott legyünk az első háromba, az a szerintem a minimum célkitűzés ebben az idényben.
0: Én úgy láttam egyébként, mert most nézegettem azokat az átigazolásokat, akik most érkeztek, hogy ugye a magyar sajtóban is megjelent, hogy azért közel 1 millió eurót fizettek érted, hogy azért te vagy a legdrágábban vásárolt játékosa a klubnak ebből a szempontból. Érzel valamilyen felelősséget magadon, hogy tőled sokat várnak?
1: Nyilván beszéltünk is erről, nem feltétlen így, hogy én vagyok a legdrágább, de ahogy fogadtattak is, ahogy beszéltünk, le lehetett szűrni abból, hogy sokat várnak nyilván tőlem, és teljes mértékben azt gondolják, hogy előre tudom segíteni ezt a klubot a játékommal.
0: Egy azeri csapat esetében szerinted, hogyha a következő lépcsőfokot vizsgáljuk, akkor a te karrieredben akár az a magyar válogatott is lehet. Azerbajdzsánból szerinted könnyű, vagy könnyebb lehet bekerülni egy magyar válogatottba?
1: Ezt nem tudom megmondani, ezt majd az otthoniak eldöntik, akik ott vannak. Én azon leszek, hogy a legjobbamat nyújtsam, aztán hogyha érkezik, meghívó érkezik, ha nem, akkor se feltétlen leszek szomorú, hogyha jól megy a játék, de majd kiderül. Meglátjuk.
0: Egyébként mennyire furcsa számodra, vagy érdekes számodra a környezet, ugye itt már mondtad, hogy túl vagy az első edzésen, társakkal beszéltél, de mennyire mégiscsak Azerbajdzsánba kerültél, úgymond, tehát azért kulturálisan kicsit más Magyarország.
1: Igen, más az hely, nyilván mások az emberek is, más az élet is, amiből még annyit nem tudtam tapasztalni, de találkoztam már emberekkel, úgyhogy hát szerintem nem lesz baj a beilleszkedéssel, mert nagyon közvetlen mindenki, a csapatban vannak európaiak is, meg nyilván Dél-Amerikából is vannak játékosok, ők vannak nálunk, vagy voltak nálunk is, nagyon közvetlen mindenki és segítőgész, úgyhogy szerintem hamar be fogok tudni illeszkedni.
0: Szurkolókkal adott esetben, így üzenet formájában, vagy személyesen mennyire találkoztál?
1: Egy üzenet formájában volt egy rövidebb interjú, akkor úgy üdvözöltem őket, vagy üzentem nekik, de szerintem a vasárnapi első bajnokin fogok velük így személyesen találkozni és meghallani az atmoszférát, amit csinálnak.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Zalaegerszeg labdarúgó csapatától az azeri Neftchihez igazoló Skribek Alennel beszélgetett Szabó Bence kollégánk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
5: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
6: És megvan Olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Én egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. És végre elmondhatom, hogy hű fegyverhordozóim, teljes létszámban Marosán György.
2: Ennél nagyobb lelkesedést vártam a bemutatásnál, de hát minden üdvözlök én is mindenkit.
1: Két hét szabadság után ez is sok.
2: Persze, amikor te járkálsz Európába közvetíteni, akkor azzal nincsen semmi
1: pont
2: gond.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy akkor én dolgozni megyek.
2: Mert én mit csináltam?
1: Ne haragudj, a Sportrádióért tettél bármit is?
2: Bejelentkeztem hozzátok a reggeli műsorba.
1: De hogy jelentkeztél be? Úgyhogy elkövettünk egy merényletet. Ugye, Gyurta Gege, jó reggel.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Ugye, hogy élő adásban született meg a gondolat, hogy hívjuk fel, és mit csinált 9 óra 20 perckor? Kávéscsésze, csörgéseket hallgatja. Most a csapattal kávézunk, nem jó, nem annyira érek rá.
3: Gyuri, ajtók meg vannak?
2: Ajtók? Milyen ajtók?
3: Hát jó, csak egy kérdést tettem föl.
1: De fejtsük meg, hogy ez mi volt ez az ajtós kérdés. Gyorsan, mielőtt a vendégünket bemutatjuk.
3: Hát fölfele jövett automata ajtó.
1: Van egy darab, tehát van a házban egy darab ajtó.
2: Tehát hallgatók, alig várják, hogy valamilyen zicser teremtődjön.
1: Ne haragudj,
3: 20 méteren belül.
1: Körülbelül 2,5 éve, nem, bő 2 éve dolgozunk így együtt. Pontosan tudja, hogy a stúdió az első emeleten van. Rendszeresen, hogyha ő száll be a liftbe elsőként, akkor a harmadik vagy a negyedik emeletre megyünk a lifttel.
2: Hatodikra persze.
1: Nincsen hatodik, hát harmadik vagy negyedik. Van viszont egy darab ajtó, ami automata. Tehát csak annyi, hogy oda pittyented a kártyádat, és nyílik magától, meg záródik magától, mert a hírszerkesztőkhöz közel van, és hogy ne csapódjon, hogy ne őrüljenek meg. Ki volt az, aki ma reggel Tokostól szedte ki az ajtót a helyéről?
3: Marosán György.
2: Jó, hát a reggeli túlpörgetett egy kicsit, és már alig vártam, hogy jöjjek vissza a stúdióba, mert a vendégünkkel szeretnék beszélni.
1: Na, mert hogy élő vendég érkezett hozzánk a stúdióba, ugye mielőtt bemutatjuk, hogy kiről is van szó, azért gyorsan az edzőket, ugye van most itt egy edző közöttünk, tehát hogy az edzőket azért sik szidni, meg mindenért kikiáltani hibásnak, meg felelősnek, meg hogyha probléma van, ugye az edző repül elsőként, tehát általában nem a játékosok között keresik a problémát. Na, erre a szakmára azért viszonylag kevesen adják a fejüket, én azt gondolom. Gyuri?
2: Egyetértek természetesen, tehát szép szakma, de azért nem népszerű az, amikor, hogy te is mondod, mindig téged szidnak.
1: Na, igen. Pláne nem, aki a 20-as éveiben jár, pláne aki a 20-as évei elején jár, úgyhogy vendégünk itt a stúdióban Vattai Bence, aki még nincs 23 éves, de már vezetőedzőként dolgozik. Jó reggelt, Bence!
4: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
1: Kicsit ismerkedjünk meg veled, Bence 5 éves volt, amikor a szülei elvitték Fitos József egykori labdarúgóhoz, 8 évig tanult a Szentendrén a sport alapjait, aztán Dunakeszi, majd pedig a BVSC-ben focizott tovább. 16 évesen döntötte el, hogy az edzői pályát szeretné választani. Na most akkor itt álljunk is meg a bemutatásban. Honnan jön a felismerés 16 évesen, hogy én edző akarok lenni, illetve te edző akarsz lenni?
4: Először is akkor gondolkodtam egy másik útba. Hát 16-17-18 évesen kirajzolt egy olyan karrierút, amiben reálisan nincs benne.
1: Ne haragudj, 16-17 évesen a szombati bulik útja rajzolódik ki, vagy legalábbis én magam bulikolok ki, de nekem ezek rajzolódtak ki. Mindenki rajzolódott előttem is sok minden, de az, hogy edző legyek, az nem igazán.
4: Figyelj, egy olyan sportolói családban nőttem fel, ahol igazából a szüleimtől olyan neveltetést kaptam, ami szenvedélyét tette nekem a sportot, a futballt. Tehát azon a ponton, hogy én 5 évesen lementem a Szefibe, azon a ponton nekem nem volt más. Szóval 5-től 18-19 éves koromig én a focinak éltem. Bent az iskolába tanultam edzés, hétvégén meccs, és ez évekig. Tehát ennek köszönhetően mondom, 18 évesen azért az ember látja reálisan, hogy mi van benne, milyen potenciál van benne. Én ott már láttam, hogy adott esetben nem leszek profi. És kellett úgymond egy másik út nekem. Értelemszerűen nekem ezt először anyukám még mondták el. Szerettem, ha segíteni nekem. És egy dolog volt, ami biztos volt, az az, hogy fociba szeretném maradni. Innen az edzésködés. Mert
1: döbbenet egyébként. Tehát, hogy az valaki, hogy ezt ennyire fiatalon elhatározza. 16 évesen mit csináltál?
3: Illetve az is, hogy a felismerés, mert azért nagyon sok fiatal, aki benne van az élsportban, nem biztos, hogy felismeri azt, hogy
1: reális
2: önképe.
1: Igen, szerintem ez abszolút nem jellemző, hogy ilyen reális önképe legyen, főleg nem egy ilyen fiatalnak, nem?
3: Nem jellemző. Tehát ugye ez biztos, hogy, és egyébként neked ez mennyire volt nehéz ezt a felismerést így meghozni és elfogadni azt, hogy oké, rendben, de én nem biztos, hogy profi labdarúgó leszek, viszont másik pályán tudok mozogni.
4: Ez úgy nézett ki, hogy 18-19 évesen én megpróbáltam fennbe futballozni, értem szóval, hogy kiöregetsz a 19-ből, utána én kipróbáltam magamat Blassz egy megye egyes szinten, voltam versenyházán meg a testvérségnél. A legnagyobb változás az életemben az ekkor volt, ugyanis 5 éves korodtól kötöd magadat egy identitáshoz. Én, amikor bementem bárhova, én úgy mutatkozom be, én vagyok Vatta Bence, a focista gyerek. Én focista akarok lenni, ez vagyok én, ezzel azonosulok, ezt csinálom minden nap, engem ezt határoz meg. De ez egy napra a másikra így eltűnt. Mert egyszerűen a megye egyes közel nekem nem, egyszerűen nem éreztem jól magam.
1: Ez sem egy mindennapos történet.
2: Túl laza volt, tehát nem volt megfelelő gondolkodásmódot.
4: Abszolút. Tehát, még egyszer, profinak készültem. 5 éves koromtól én profi játékos akarok lenni, és pont ugye az a szakasz 18 éves korodban, amikor ugye van az érettség, és eldöntöd azt, hogy te akarsz egyetemre menni, mi a következő lépés, meg a következő életszakasz neked. TF bejött az életembe, szerettem volna edzősködésre foglalkozni, és ültem vele, hogyha elmegyek egyetemre, nappal tagozatra, akkor már látod, hogy nem fog beleférni a profi játék. És a megye és közeg egyszerűen leépített teljesen, mert olyan szinten testidegen volt, meg olyan szinten volt más az egész közeg, amiben én éltem addig, hogy a közeg kidob, ha nem vagy odavaló. És ki tudtam menni Németországba Erasmusszal, pont azután, miután befejeztem a focit, és én különben voltam egy évet, mert úgy voltam vele, hogy az itteni igazából oktatási rendszer az számomra egyszerűen nem volt elég. Akartam valami mást, akkor ki akartam magam próbálni külföldön, milyen ott. És az az érdekes az egészbe, hogy amikor kim voltam Kölnbe, egy barátommal mentem ki, egy kampuszon laktam, és értelemszerűen a szüleim finanszíroztam nagyon sok mindent. Úgymond úgy vagytok ezzel az egésszel, hogyha már kim vagyok Kölnbe, akkor megvan minden, nem? Jó vagyok. Ott vagyok kint. Nyugati élet. Németország. És szakmailag nagyon jó volt, mert nagyon sokat tanultam ott, viszont ott kerültem életembe először a legmélyebb pontra az életembe. Pont akkor, amikor azt gondolja az ember, minden megvan.
2: Honvágy miatt?
4: Nem. Kerestem önmagam. Kerestem az identitásomat. Véget a focinak, most mi lesz? Most akkor edző vagyok? Nem vagyok edző, mert nem edzősködök. Kerestem azt, hogy hol tudok kapcsolódni. Valójában semmi nem tett igazán boldoggá, tudod? Olyan meccsegen voltam, hogy Reims PSG. És amikor ott volt a meccs, akkor nagyon jól éreztem magam, mert persze látni élőben ilyen játékosokat, az más kategória, meg élőben ott lenni. De utána nem, tehát ez jól érezem magad, tudod, jól érezem magad egy ideig, óráig, egy-két óra. De utána egy lecseng az egész, és egyszerűen egy ilyen üresség van bennem, amit semmi nem tud így betömni. És kerestem azt, hogy mi lehet ez. Értem szóval az életben...
1: Ez mennyi ideig voltál kint Kölnben?
4: Egy évig, 2023 októberre mentem ki, és hazajöttem 2020 szeptemberébe. Értem szóval a nagy részt a családi hátterem, meg a neveltetésemnek köszönhetően én soha nem buliztam, én nem ittam, meg nem ezek a dolgokhoz, én nem nyúltam. Viszont nekem is
1: nem akarom elásztatni édesapádat, én már láttam azért, ugye, amikor ő el tudja magát engedni. Volt olyan pillanat, zárója bezárva. Hál' Istennek nincs most itt a közelben, úgyhogy mondhatom nyugodtan.
4: De szóval Én ezekhez a dolgokhoz nem nyúltam, de nekem is volt barátnőm, és főleg a főleg pont mielőtt kimentem, akkor szakítottam. Szóval nagyon sok minden az életemben akkor kezdett így megváltozni. Nagyon sok mindent akkor tapasztaltam először. Először éltem külön a családomtól. És nem volt olyan, ami igazán boldoggá tett. Azon a ponton kezdtem el keresni azt, hogy mi az élet értelme. Akkor miért vagyok itt?
1: Ez és az edzősködésben találtad ezt meg? Vagy mi lett a megfejtés? Mert gondolom, miután visszatértél, ugye onnantól kezdve már arról ugye nem fejeztük be itt a bemutatásnál, hogy elkezdtél gyerekekkel foglalkozni Újpesten, és aztán ugye most pedig felnőtt csapatnál vagy már vezetőedző, és majd mindjárt erre is kitérünk, de hogy onnan jött a megfejtés, vagy a felismerés, hogy akkor az edzősködés lesz az az út, ami bármennyire is éppen, hogy betöltötted a 20-at, a megfejtés lesz?
4: Nem egyébként, hanem ami a megfejtés, az Isten, és számomra Jézus Krisztus. Tehát valójában azt kell beállnom magamba, hogy félreismertem magamat teljes mértékben, az önképemet, ami eddig kialakult, az valójában egy olyan dologhoz kötöttem, ami elmúlik, előbb-utóbb a karrier elmúlik, előbb-utóbb vissza kell vonulnia mindenkinek, előbb-utóbb az edzősködésre abba kell hagynom, és utána mi lesz? Szóval Isten volt a megoldás, felnyitotta a szemet, azt, és megmutatta azt, hogy valójában mi is az élet értelme, és az élet értelme az, hogy kapcsolódjál, teremtőz. Mert Istenből jön minden. És ennek köszönhetően felnyitotta a szemet, és innentől kezdve megmutatta azt, hogy milyen szinten voltam úgymond vakságban, mert eddig nekem a futball volt az Istenem. 19 éves koromig. Én annak éltem. Viszont Isten nem enged olyan dolgokat, amik az ő helyében léphetnek. Tehát a futball, az nekem tényleg olyan volt, hogy nekem az volt minden. Minden.
2: Hát ez továbbra is maradt edzőként is.
4: Abszolút. Viszont más lett a perspektívám. Ennek köszönhetően Isten adotta azt, hogy mindent ő ad meg. És a futball, meg az edzős, meg az, hogy te milyen szakmát csinálsz, az egy eszköz neked, és nem az határoz meg téged.
3: Tehát igaziból akkor neked kellett ez az egy év ahhoz különben, hogy rájöjj arra, hogy tehát ezek a nehézségek, hogy felnyissák a szemedet arra, hogy igenis te azt csináld, amit később...
1: Az oké, hogy ez kellett neki, de ettől függetlenül helyettesítsd már be azt a szituációt, és majd minden nagyon kíváncsi vagyok, amikor eljutunk oda, hogy egy 20-as évei elején járó fiatalembert beraksz vezetőedzőként egy olyan közegbe, ahol nagyjából, sőt nem nagyjából, hanem majdnem, hogy ő a legfiatalabb. Tehát, hogy ott egyébként oké, hogy megvan az utad, pláne, hogyha most még ezt összekapcsolod Istennel, és összerakod. De ettől függetlenül gyakorlatban, amikor ott helyt kell állj, azért annak a folyamata, vagy az, ahogy kialakul, szerintem az a gyakorlati részében okoz olyan fejtörés meg nehézséget, amit el se tudok képzelni, hogy ez hogyan néz ki.
4: Abszolút. Viszont erre azt tudom nekem mondani, hogy Isten adta meg azt a szenvedélyt, amit át tudtad tenni.
1: Ez abszolút nem látszik rajtad, ez a szenvedésem.
4: Tehát
1: ez a 10 perc, amióta beszélünk, vagy 12 egyébként, de szerintem akinek még nem derült ki, is ki kellett, hogy derüljön.
4: Köszönöm. Figyelj. Egyszerűen imádom a futballt, de tudom azt, hogy kitől jönnek a lehetőségek. Tudom azt, hogy nincsenek véletlenek. És minden egyes lehetőség, minden olyan dolog, ami eddig történt az életemben, az egy áldás.
1: Bence, hány éves vagy most?
4: 23 leszek. 23. Októberben.
1: És hol pontosan, melyik csapatnál, és milyen titulusban szolgálsz most, vagy dolgozol?
4: Testvérség. Újpa testvérnél vagyok, és jelen pillanatban a Blass 1-es felnőtt csapatnak vagyok a vezetőedzője, emellett pedig a Blass U17-es csapatnak az edzője, ugyan kettő csapatot tudok irányítani egyszerre.
1: Tehát nincs 23 éves, és felnőtt csapatot irányít. Van itt a stúdióban valaki, aki esetleg tudna ezzel kapcsolatban két-három szót mondani, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban?
2: A gyakorlatban, most hogyha már a családot említettük, ugye a család egyik tagja az édesapja,
1: Ugye azt nem, tehát nem mondtuk el, nyilvánvalóan Bence azon túl, hogy kuriózum, hogy valaki 22 évesen vezetőedző, azért nem minden nap találkozunk ilyen emberrel, viszont azért tudunk minden nap találkozni vele, mert az édesapjával kézilabdás közegben együtt
2: így,
1: dolgozunk.
2: Bencének az édesapja talán 20 éves lettem, amikor már sárga lapot adott. Nekem az első találkozásunkkor.
1: Na, akkor mi, kicsit Bence, várj egy picit, itt most felfüggesszük az élménybeszámolót. Ez pontosan hogy is nézett ki, Gyurika?
2: Vasas elleni mérkőzés. Még
1: de
2: akkor, várva, még
1: fedjük,
2: akkor
1: de azt várja, hogy
3: én vezetőedzőként?
1: De ezt akartam mondani, hogy fedjük föl, mert ugye ez sem világos. Tehát azt, hogy én tudom, vagy mi tudjuk, a hallgatók viszont nem biztos, hogy tudják. Tehát, hogy Bence karrierje valóban különleges azzal, hogy még nincs 23 éves és már vezetőedzőként dolgozik, de ezzel az életkorral még mindig csak a második helyre tud jönni egy képzeletbeli dobogón, mert hogy van valaki ebben az országban, aki ugyan nem labdarúgásban, de már vezetőedző volt.
2: Hát 18 évesen, de NB1-ben 23.
1: Tehát 18 évesen...
2: Mocsai Lajost megelőző, bár ő BL-t nyert 24 évesen, én azért nem, de legalább életkorban megelőzt.
1: De neked ez hogy alakult? Ugyanúgy, mint Bencire?
2: Abszolút,
1: jött
2: tehát
1: a felismerés?
2: Én néha mosolyogtam is abban, amit mondasz, mert abszolút ráismertem arra, amit én is éreztem, és amilyen folyamatokon ebben a döntésben keresztül mentem. Hát ugye felismertem én is, hogy azért egy Aginagál, de nem voltam beállóban. Szerettem, élveztem a kézlabdát, de nem megkérdeztem utólag Mezei Ricsit, mert akkor volt ő válogatott, hogy remegette, nem remegette is, hogy Makón NB1-be Marosán Gyuri pattogtat, és akkor nekem jött egy sérülés, és úgy kezdtem el edzősködni, és 18 évesen az első felnőtt csapatnál.
1: Kicsit mesél már arról, aztán utána Bence is mindjárt elmeséli majd, hogy amikor először belépett az öltözőbe, szóval amikor körbenézel.
2: Ezt ti gondoljátok csak.
1: Ne haragudj, nem csak én gondolom, hát itt ha ránézel az SMS falra, a hallgatók ugyanezeket kérdezik, hogy hogyan működik
2: kettő
1: ez.
2: Hét.
1: Hogyan...
2: Kettő hét szerintem az, mert egy idő, tehát a kor az egy állapot.
3: Igen, ezt a csapatnak nem biztos úgy.
2: Kettő hét alatt vagy játékos lesz. A játékos, ha 60 évesen valaki nem ért hozzá, és nem kap tőle semmit, úgy nem fogja komolyan venni. Vagy a 18-20 évestől úgy érzi, hogy kap valamit, legyen az mentálisan, technikálisan, taktikálisan teljesített, végigmehetnénk a paletta, úgy érzi, hogy több attól, hogy lejön edzésre, illetve sikeresebb tud lenni a mérkőzésen az edzőjától, akkor nem érdekel, hogy 20 éves
1: vagy. Gyuri, nem, tehát abban vitatkozok, és majd most akkor Bencének is szólj közbe, kérlek. Tehát azt képzelem én el, most volt nem olyan régen a Union Berlinnél volt, ugye labdarúgásról beszélünk, ugye amikor a hölgyet bedobták a mélyvízbe, és a női edzőt akkor se fogadják el, ha a világ legjobb edzését fog.
2: A média és a szurkolók, de mi a játékosokról beszélünk. Tehát engem is mindenki ki akar csinálni a közegen belül is.
1: Bencének az édesapja azonnal ráthúzta a sárga lapot, hogy maradj csöbbe.
2: Nem tartozott azok közé, nem. Nem, tehát 30 éves korodig a labdarúgásból is mindenki majd ki akar csinálni. Tehát majd ki fogott ezt bírni, de mit keres itt a fiatal, stb. Stb.
1: Ebből érzékelsz bármit? Most bocsánat, picit maradjon meg Gyurikének. Ebből érzékelsz most bármit, hogy bármilyen ilyen jellegű nehézséggel szembesülsz?
4: Jelenleg nem, mert csapatalmos vagyok. Köszönhet elnök úrnak, Gyuri Lajos bának, meg Törőcsik András bának. Húztak egy merészet, úgymond. Mert,
1: hát eléggé.
4: Mert tényleg, úgymond tapasztalat nélkül bedobni a basszegybe, felnőtt csapatba vezetőedzőként, az tényleg egy merész húzás.
1: Kicsit mesélj már a székfoglalódról, amikor te ezt megtudtad, és utána az öltözőbe, amikor bementél. Csak a mikrofonba kérlek, húzd vissza magad el, és a mikrofonba.
4: Ez úgy nézett ki, hogy tehát ez nem csináltunk nyújt semmit. Tehát tényleg csinálta a dolgomat, én a U9-ját, az U16-os csapatnál voltam edző. Szerettem, csináltam, beletettem mindent, de soha nem volt olyan, hogy én oda mentem gyűrűlősbe, és azt mondtam, hogy figyelj, lenne lehetőség a felnőttnél. Soha nem volt ilyen. Szezon vége volt. Vége volt egy edzésnek, és van egy ilyen üveges, ilyen padokkal teli beszélgetős rész. Befele megyek, berakjam a labdákat a szertárba. Ott beszélget gyűrűlősbe, megtörő. Zsíny Lajosba, hogy jöjjek be. Bejöttem. Eljutatott, és mondta, hogy figyelj, lenne egy ilyen lehetőség. Jövőre rád gondoltunk. a Blasz egy felnőtt csapatának a vezető edzőjére. Mit reagálsz? Így volt, ennyi. Úgy jutom, hogy persze.
3: És ez mikor, ez mostani év? Tehát ez,
4: abszolút. Ez, ezt június, hát inkább május végén, vagy végén a szezonnak úgy tudtam, mert még a szezon vége előtt. Tehát azt kell látni, hogy a csapat az elképesztően fiatal. Egy, kettő, azt kell látni, hogy egy nagyon nehéz időszakból jönnek, és kellene nekik az új. Viszont ez egy olyan közeg, ahol jelen pillanatban, és ez már értelemszerűen a játékos kialakítás, a keret kialakításnak is a része, hogy a legidősebb játékos az a 2002-es születési mezőnybe. És ezen a ponton sok, rengeteg sok káosz, meg úgymond bomlasztó dolog, játékos egyszerűen nincs benne a keretben, nem ítélkezve az idősebb játékosok felé, viszont könnyen megfogni a fiatalokat. Sokkal.
1: Neked mi volt az első csapatod, Gyuri?
2: Legesleg első az Makó. Volt az, volt 18 évesen. És utána...
1: Ez felnőtt, vagy ifi, vagy miért?
2: Hát fél évvel kezdtem egy ifi csapatot, és utána fél év után felnőtt.
1: 18 évesen felnőtt csapat. Hogy fogadtak el?
2: Ez úgy mondom, tehát a
1: kor... ott az nem az volt, mint Bencinél, hogy, hogy a korban, a korban hát, ez ilyen idézőjelben szerencsés csillagzat.
2: Komló volt az első csapatom, nemrég volt, amikor nem volt nálam idősebb játékos. Tehát addig nyilván végig jó pár évig csak idősebbek voltak. Most kezd ezt sajnos megfordulni, telik az idő, de mindegy. És amit mondok, a kor az egy állapot, az nem érdem. Lehet, két hét, ezt nyilván nem lehet a naptárba beírni, hogy két hét alatt fogom őket meggyőzni, de nagyon gyorsan megy ez, hogy amikor érzik a tudást, akkor nem a személyigazolványt nézik, amit én itt mindig mondok a sportolókkal, nem akarok abban a témában elmenni, de a sportolókkal kapcsolatban és Magyarországon személyigazolványokat nézünk. 32 évesen valaki öreg, de 24 évesen még tehetséges, hát nem jó. 30 fölött vannak ilyen sportolók. Ugyanez edzők között is. Tehát ott, hogy fiatal valaki, nem jelenti az, hogy nem ért hozzá.
1: 7 óra 26 perc a pontos idő, hamarosan a legfrissebb hírek jönnek, úgyhogy innen folytatjuk majd. Vendégünk a stúdióban Vattei Bence, aki 22 évesen szemtelenül fiatal, és megengedtem neki, hogy tegezzen, úgyhogy egyébként ezt az óriási hibát majd ki kell küszöbölni, és újrakezdjük a beszélgetést itt a hírek után majd. Viszont a témánk az, hogy valaki hogy lesz 22-23 évesen vezetőedző, és ugye Gyuri is mesélt saját tapasztalatairól. Amiről még nem beszéltünk, hogy hogyan is néz ki a gyakorlatban, hogyan fogadja el a közeg. Ugye érintőlegesen az már kiderült, hogy hogyan jutott el a vezetőedzői pozícióhoz, és hogy milyen tervei vannak Bencének, Gyuri majd tud neki segíteni, illetve hát az első jó tanácsot 30 éves korodig úgyis ki akar csinálni. Ezzel már így megkínálta 7 óra 26 perckor egyébként. Isten hozott Bence, látod, milyen jó, hogy jöttél ide hozzánk, és milyen jó, hogyha ilyen emberek szeretnének segíteni rajta. Szóval innen folytatjuk majd hamarosan.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kós arany, Milák és Sárkány bronzérmes az úszó Európa-bajnokságon. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Napos, kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok Kós Milákhoz hasonlóan bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Milák szintén felállhatott a dobogóra, miután 100 méteres gyorsúszásban harmadikként ért célba. Ezzel bronzérmet szerzett. Sárkány Zalán is bronzérmet nyert, hiszen 800 gyorson országos csúccsal lett harmadik. Ugyanebben a számban a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 8. lett. Jakub Vivien éppen csak lemaradt a dobogóról, 4. lett 400 vegyesen. Az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Selenszky Petra, Pádár Nikolett összeállítású váltó szintén országos csúccsal lett 6. a nők 4x100-as gyorsváltó versenyében. Takács Boglárka fantasztikus teljesítménnyel bejutott a női 200 méteres síkfutás csütörtöki döntőjébe a Birminghamben zajló Európa-bajnokságon. Az 1971-ben ezüstérmes Balogh Györgyi óta Takács Boglárka első magyarként jutott be az EB fináléjában 200 méteren. Lecsúszott a dobogóról Molnár Attila a 400 méteres síkfutás döntőjében, ahol a 4. helyen végzett. Enyingi Patrik 7. lett. Kiesett a Debrecen a férfi labdarúgó konferencia liga selejtezőjéből, miután idegenben is vereséget szenvedett a Köbenhavn ellen. A Loki a szerdai visszavágón 5-1-re kapott ki Kopenhágában, így a hazai pályán elért 3-0-ás vereségnek köszönhetően összesítésben 8-1-el búcsúzott a sorozattól. A dán együttesben Markgraf Ákos kezdőként végigjátszotta a találkozót. Lengyelországban harcolhatja ki őszi európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC múlt heti 1-0-ás hazai sikerének köszönhetően előnyből várhatja a Górnyék Zsábzse elleni Európa Liga selejtező visszavágót, ahol, ha nem szenved vereséget, biztosan valamelyik európai kupasorozat főtábláján szerepelhet. Az este 19 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádióban élőben követhetik.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 280 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudják a Duna vízszintjét. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódó Toróckai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Mátinak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás.
0: Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat A 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába.
0: Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyver hordozóimmal, karöltve Marosán Gyúrával.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: És Gyurta Danival. Szia, Gege.
3: Köszönjük.
1: Múltra lejátszottak egy egész reggel. Vendégünk van a stúdióban, Vattai Bence, aki még nincs 23 éves, épp hogy 22, és ugye megbeszéltük, hogy a tegezést innentől kezdve befejeztük, és átváltunk magázó formára, mert hogy a témánk az az, hogy hogy lesz valakiből ilyen fiatal edző, vezetőedző, milyen utat jár be. Bence ugye már mesélt arról, hogy hogyan érkezett meg a testvériség csapatához, és lett vezetőedző. Hogy ízlik, Bence? Hogy megy gyakorlatban a szakma? Jó, és akkor magázódunk, ugye, innentől kezdve.
4: Köszönöm, jól érzem magam nagyon. Teljes átalakítás történik most. Legfontosabb az az, hogy amikor megérkezel a csapathoz, hogy legyen tiszta terved. Tehát én készültem arra, hogy felnőtt fociba fogok egyszer tevékenykedni. Ez ambícióm volt, meg szerettem volna ezt. És Isten köszöntem megadott. Cél az, hogy tudod, hogy mit csinálsz. Tehát fel kell mérni a keretet. Az elején, amikor megérkeztem, ott volt már egy tiszta játék elgondolásom, hogy mit szeretnék játszani a kerettel. Viszont a játékot...
1: Mennyire igazodik a felfogásod, vagy az elképzelésed az adottságokhoz? Ez a következő lépés, ugye? Jól gondolom.
4: Igen, de fontos tényező itt, amikor a játékról beszélgetünk, az az, hogy mennyit enged a keret. Milyenek a játékos profilok, mert a játékos profilok fogják meghatározni a játékot.
1: Igen, kézilabdából tudok olyan neves edzőt, aki a székfoglalójában azt mondta, hogy gyors játékot szeretne játszatni Bajnokok Ligájába induló csapattal, és egy darab lerohanás góljuk nem volt az előző szezonban.
2: Ne tépkedd a sebeket, ez már tavaly ezt, igen. Hát nem.
1: Nem, csak azért, hogy ugye mennyit, tehát hogy muszáj, lehet egy elképzelésed, de hogyha alkalmatlanok rá, tehát hogy ehhez muszáj, hogy a kettő igazodjon egymáshoz, és úgy tud találkozni.
4: Abszolút. Színe megfelelően itt úgymond a Blass egy szintjén tudtunk úgy igazolni játékost, hogy a játék elképzelésünkbe beleillik, amire nagyon örültünk. Jól sikerült az átadás.
1: Ebben neked van beleszólásod? Vagy volt?
4: Szabad kéz volt végig.
1: Ja, hogy szabad kéz? Végig.
4: Tehát ez úgy történt, hogy konkrétan én írogattam meg, én telefonáltam a játékosoknak. Gyertek. Ez is ez van, ezek is ezek vagyunk. És jöttek. Nagyon sok játékossal beszéltünk. De az első kiválasztási szempont az a mentálisan erős játékosokat kerestünk, olyan játékosokat kerestünk, akik fiatalok, és adott esetben szeretném még szintet ugrani. Mert nem az a cél, hogy a játékosokat minden áron itt tartsuk, egyenlő szintre akarjuk hozni az egyéni érdekeket, meg a csapat, sikerességi csapat érdekét. Tehát aki extra játékos, adott esetben nagyon fiatal, van olyan játékos, aki 2009-es, U17-ből Vasas U17-es csapatától érkezett. Neki például azt tudjuk felvázolni, hogy gyere el, plusz egybe, szokd meg azt, hogy milyen a felnőtt futball közege, legyen 35 meccsre egy szezonba, és utána, amikor NB3-ban a fiatal szabály még jövőre sem lesz 2009, hanem jövőre is csak 2008 lesz, adott esetben tudsz ugrani. Mert feljebb az osztályokba gondolkodni kell az edzőnek a fejével. Milyen fiatalhoz nyúlok? Olyan fiatalhoz nyúlok, akinek nulla meccs van felnőttbe, vagy olyan fiatalhoz nyúlok, akinek értelemszerűen van valamilyen tapasztalata.
1: Mondták már, hogy testidegen vagy a rendszerben? Vagy most hallod először? Tehát én azért nem csak a korból adódóan, tehát rutinosabb edzőt nem hallok így beszélni, vagy így gondolkodni, hogy úgy hozok valakit U17-ből, hogy már a felnőttre készítem, mert egyébként a fiatal szabály miatt te már most meg tudod tenni azokat a lépéseket, amiket a következő években a többiek még csak vérrel verítékkel, és már lesz olyan helyzeti előnyöd. Nem? Jól érzik?
2: Abszolút. Hát egy tudatos építkezés látszódik az egyéni karrieredben is, és ugyanígy próbálod a csapatot is alakítani.
3: Jó, rendben, ez a fiataloknál rendben van. És hogyan motiválod mondjuk az idősebb játékosokat? Tehát mik azok a kulcs momentumok, amik előtte tudsz rájuk hatni, hogy igenis ez azért jó, hogy itt vagy, mert?
4: Abszolút. Jogos a kérdés. Volt előttem.
1: Gege, megtartunk.
2: Jó esély mutatkozik rá. Azért ezt még ne jelentsük ki.
4: Volt a testvérségben az Urbán Flóri, őt nem akarom most értelemszerűen minősíteni, az egy nagyon sötét korszak volt a játékosoknak, traumatizálta őket, és
1: hát ő egy másik kor gyermeke. Abszolút. A tudatosság a kettőtök között azért nem ugyanazon a skála két végén
4: nem vagytok. Nem, az a lényeg, hogy látni kell a kontrasztot, tehát a keretnek a 80%-a megmaradt abból a Flóri féle érából, és őt úgy tudom úgymond bevonzani, és megnyerni magamnak a játékos, az nagyon fontos, hogy megnyer magadnak a játékost, hogy figyelj, itt most elmentünk teljesen más irányba. Kell a rutinod, 2002-es játékosok, értem, szóval ők a legidősebbek, kell a rutinod, és ezek a srácok, van kettő darab 2002-es játékos, mindenki fiatalabb, ők nagyon jó minőségűek viszont. De le voltak építve. Tehát nekik vissza kell hozni az önbizalmat a játékba, elhitetni velük, hogy igen, én őszintén jobb vagyok, mint egy blassz egyes szint. És mindkét srácnak azt tudom mondani, hogy építünk rátok, kulcsjátékosok vagytok, és ha szeretnétek még feljebb menni, ez már értelemszerűen egyéni ambíció múlik, meg hogy a játékos mit akar egyénileg az egész karrierjétől, tudsz feljebb menni, mert mi tolni fogunk egy olyan szintre, ahol még soha nem voltál. És így tudjuk bevonzani az idősebb játékosokat. Úgyhogy azt mondjuk, hogy figyelj, építünk rád, és kell nekünk egy úgymond játékoskon belüli coachingolás. Fontos azt, hogy az Ács Benivel csinálom ezt az egészet, aki szintén nagyon fiatal, 2001-es születésű, és 14-5 éve ott van a testvérségnél. Fontos azt hangsúlyoznom, hogy inkább párba gondolkodunk, ami lehet, hogy kicsit szintén ilyen testegennek tűlik, hogy nem azon van a fókusz, hogy a státuszom belüli aláfői rendeltségen, hanem azon partnerként tekintünk egymásra, és a játékoskor ugyanez van. Tehát mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek.
1: Bence, mit szólnak a riválisok? Blassz egyes ellenfelek, amikor mondjuk elmentek az első idegenbeli meccsre, és amikor Jattonsz kezelsz az ellenfél edzőjével, akkor mi volt ott a reakció? Megkérdezi, hogy kisgyerek, te mit csinálsz itt?
4: Őszintén nem tudom, mert nem volt még ilyen. Most ez az első. Figyelj, őszintén nem érdekel, tehát úgy megyünk oda,
1: azt
4: hogy...
2: Legfontosabb
1: az. Teljes mértékben lepereg rólad, bármi ilyesmi is jön. Jön ilyen? Neked volt ilyen? Tehát most nyilván ne a rosszról beszélni, de mint ahogy felkészítetted, hogy 30 éves koráig úgyis ki akarja mindenki csinálni.
2: Szemtől szemben nem. Hátom mögött természetesen. Ugye az irítség lesz itt a mód, meg az a legnagyobb mozgatórugó.
1: Hát de főleg, hogyha jönnek majd az első sikerek. Az tehát onnantól kezdve jön az hogy ott, tehát az elképesztő lesz.
2: Igen, az indítja be a fúrógépet a kollégákba is, de hát nem baj, tehát inkább irigykedjenek, mint sajnáljanak, szerintem ezen elvet követed te is.
1: Szép út vár Bencére? Tehát hogyha visszaemlékszel a saját utadra? Rögös, de szép.
2: Rögös, de szép, de a saját személyiségben is. Tehát is mondtad, hogy ez szerintem a legfontosabb lépés, hogy megtaláltad azt, hogy mi az, amit szeretnél. És akkor ebben nyilván a személyiségedben is lesznek változások, ahogyan itt szerintem történik, majd jönnek a sikerek, jön a sikertelenség. Tehát szerintem ezen mindenki keresztül megy, hogy valamikor azt mondod, hogy tiéd a világ, és te vagy a legjobb, és talán túl is értékeled a sikereket, vagy

0: találtuk szerintem az ország legfiatalabb edzőjét, aki jelen pillanatban praktizál, én azt gondolom, így labdarúgás vagy focin belül. De hogy úszásban, mi tényleg hány éves lehetett a legfiatalabb, akit láttál edzősködni? Úgy, hogy felnőttekkel, tehát hogy nem megtanítom úszni a gyerekeket, és akkor a cápa csoport, meg a delfin, meg a nem tudom milyen csoport, hanem frankon felnőttekkel, vagy úgy felnőttekkel, hogy nem tudom, tízes évei végén járó nagyon-nagyon fiatalokkal, de már komoly szinten készíti fel őket.
1: Akire elsőként gondoltam, az Bernek Péter volt még Késői Ajnával 2022-es, 23-as idényben, de akkor is ugye 92-es volt Peti, tehát 30 éves volt, tehát nem volt 23 éves, vagy 22, tehát
0: hogy
1: ilyenről azért nagyon-nagyon ritkán hallani.
0: Hát tényleg. Meg Peti is azért ugye, ő neki volt egy komoly úszómúltja, és úgy keveredett, tehát hogy ott addigra már, ugye ő megélt egy csomó mindent. Most így nyilván Bence ugye elmesélte, hogy föltette az egész életét, aztán utána, amikor a játékos karrier nem alakult úgy, akkor ugye jött az edzősködés, de hogy ugye nem szokványos kézilabdában, a saját példádon kívül tudsz valakit mondani, aki ennyire nagyon fiatal volt?
2: Ennyire nem, talán én is. 30-as évek közepét, elejét. Bakó Boti volt, aki 20-as évek végén szerintem robbant.
0: Tehát ugye beszéltünk itt most egy kicsit vicceskedve, hogy Mocsai Lajos, ugye bajnok csapatok Európa kupáját.
2: De 24 ő volt.
0: De igen, ő a non plus ultra. Igen, de hogy tehát inkább azt mondom, hogy tehát, hogy a kivétel, aki erősíti a szabályt, hogy ezért az abszolút nem egy jellemző dolog.
1: Hát és én ebből kiindulva szeretném azt kérdezni, hogy nyilván a saját tapasztalataidat is bele tudod tenni az edzés munkába, de mi az a fő motiváció, hogy honnan meríted az edzés munkát, tehát hogyan készíted a játékosokat külföldi szakportálokon keresztül, tájékozódsz?
0: Ki a példaképed?
1: És mi a fő motiváció?
0: Nyugodtan mondhatod, amit megbeszéltünk, hogy természetesen nem kell szégyenlős legyen, nem kell ilyen nagy levegőt venni.
1: Ön, igen, bocsánat,
0: látod, már is felejtettem, hogy ön, igen.
3: Edzés felépítésbe az Ács Beni, a társam, aki inkább az edzés felépítéseket, illetve a gyakorlatokat, azokat ő találja ki. UP-ból jön, utánpótlás edző nagyon sokáig. Metodikába úgy jön felépítve igazából, hogy 4 edzésre dolgozunk, hétfőt csütörtökig, a hétfőked terhelés, hiszünk a kis játékokba. Ez azt jelenti, hogy ez 1-1-től 4-4-ig mindenféle variációt csinálunk, és szerd csütörtök az pedig inkább taktikai jellegű játék. Maga a taktika, meg a taktikai jellegű játékok, az kimondott edzőtől nem származik, sok fajta edző inspirált, legfőképpen a De Zerbit mondanám, olasz Roberto De Zerbi, Tottenhamnél van most jelenleg, próbálgatjuk ezt a 4-2-2 dupla, amis 9-es játékrendszert és szeretnénk focizni. Ő, aki legjobban inspirált a taktikába, edzés metodikában még egyszer a Beni, aki belövi ezt az egészet, úgyhogy jól kiegészítjük egymást abszolút.
2: Én még azt kérdezném meg, hogy játékos igazolásban gondolkodsz-e a vasárnapi ebédnél meggyőzni valakit? Mire gondolok? Hallgató kedvé, Soroksárban kiváló labdarúgó, és a hétvégén 4-0-as sikerben nagyon nagy része volt testvérednek, ha jól tudom, jók az információim?
3: Nagyon jók.
2: Meggyőzhető? Vagy? De most ez nyilván poénosan mondtam, hiszen ő nagyon komoly labdarúgó, és az NBA egyfelé kacsingott, sőt játszott is már ott, de hogy esetleg ezt fölmerütköztetek, hogy együtt dolgozni majd, hogy te leszel az edzője a testvérednek?
3: Felmerült, de nem teljesen így. Tehát,
2: de most hol szerelem, ott hívjuk majd, tehát Soroksáron, ha meg tudjuk fúrni az edzőt.
0: Már rögtön itt az igazolással is kezdjük intézni.
3: Nem, mi ezt úgy beszélgettünk Marcival erről, hogy amikor ő visszavonul, akkor. Tehát neki a játékos pályafutására kell most teljes mértékben koncentrálni, viszont ő is az edzői elmbe menne el, ha majd
2: úgymond... Ő is edzősködik.
3: Abszolút, de tímbe gondolkodunk. Mondta, hogy ő inkább ilyen

0: egyéni képző lenne, csak középpársakkal foglalkozna, vagy ő ebbe az irányba menne, de mindenképpen gondolkodunk abba, hogy a jövőben.
1: Jó, hát azért az még egy erős 10 év, vagy talán 15 év is. Mondom, jobban működik az, hogy két év múlva te leszel az edzője. Én azt látom magam előtt.
0: Nem. Mert a legfontosabb az az, hogy továbbra is én a fiatalokba iszek, és azért, hogy majd ő adott esetben, nem tudom, 30 plusz évesen kiöregedve játszon, nem tudom hol.
1: Lassulj a te elképzeléseidhez addigra.
0: Igen, úgyhogy nem.
1: 15 év múlva hol látod magad, hol szeret, mikor, 15 év múlva leülünk beszélgetni, és mire mondod azt, hogy elégedett vagy?
2: Márkó Rosszinak addigra már lejárt a szerződése, csak szólok, tehát addigra már kifutott.
1: Sőt, újra kinevezték, és másodjára is lejárt.
0: Nem gondolkodok énekbe. Tehát minden lesz, hogy Isten akarja. Tehát ha én megteszem mindent, és az egyértelmű, mert persze dolgozni kell, meg beleteszel, persze, nem erről van szó, de a nap végén Isten irányít mindent. Ha ő úgy akarja, hogy én itt leszek 15 évig, és ugyanígy maradok, én azzal segített vagyok.
2: Nagyon sokan írtak SMS-t a 0630 55 55 605-ös SMS számra, nagyon sokan sok sikert kívánnak neked. Van egy réteg, aki abszolút nem érti, hogy te ki vagy és mit akarsz, és miről beszélsz egyébként, hogy 22 évesen hogy lesz valaki edző. Az abszolút kedvencem az viszont ez, a Sörensen Lagerbeck 2-shez próbál hasonlítani a kedves SMS író titeket. Jó hallani, hogy megy a generációváltás a foci edzőknél. A Blasz 1-ben nagyon komoly elvesztegetett tehetségek vannak, amiket, akiket vissza lehet építeni. Ez egy nagyon nemes feladat. Amúgy Vattai Balázs rokonod esetleg? Ezt kérdezi a kedves SMS író.
0: Igen. Ő apukámnak a testvére. Itt a ligára visszatérve kicsit sok a fiatal. A Blasz 1-be teljesen megváltozott az egész koncepció. Tehát ugródeszkaligaként fogják fel nagyon sokan. Tehát sokan igazolnak NB3-ba. Én azt gondolom, hogy úgymond amatőr bajnokság szintjén ez a legerősebb a Budapest. Úgyhogy érdekes osztály, mindenki brusztos, mindenki fiatal, ennek köszönhetően a tempó az elég jó, mindenki fut, és megnéztem itt a nyár folyamán egy kicsapatot is kimentem megnézni. Vannak olyan csapatok, nem is egy. Inkább azt mondom nektek, hogy 5-6, ahol tényleg komoly meló van, taktikailag is, játékfelépítésben is. Úgyhogy feljövődött egyébként a értelemszerűen a színnek megfelelően liga is.
2: Hát Bence, elröppen gyorsan ez az egy óra, amiben tudtunk egy kicsit a dolgok mögé nézni. Vattai Bence volt a vendégünk, aki szerintem joggal pályázik jelenleg az aktív edzők közül a legfiatalabb aktív edző címre, aki felnőtt labdarúgó csapatot irányít, hiszen még nincs 23 éves, sajnos nem tudta betartani az egyességünket itt a tegezés-magázás relációban. Minden esetre köszönjük, hogy befáradtál és egy kicsit meséltél. Szerintem nagyon-nagyon tanulságos volt belelátni valakinek a gondolataiba, vagy hallani a gondolatait, aki ennyire tudatosan építi magát. Játékosoknak ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy sérülésmentes időszakod, neked meg azt, hogy sok-sok győzelmet, és bár kikerülted a választ, és értem, hogy a jóisten kezébe adsz sok mindent, de azért nagyon kíváncsi lennék, hogy 15 év múlva tényleg hol leszel. Egy biztos, hogy azért olyan zicser helyzetben vagyunk, hogy ha lesz még sportrádió, vagy ha nem is lesz éppen, de hogy az első szövetségi kapitányi interjúdat tudod, hogy kinek kell
1: adni.
2: Teljesen mindegy, hogy járókerettel vagy sem, de ezt most így élőadásban megbeszéltük, csak hogy egy kis terhet abszolút tudjak a vállalatra tenni. Vattai Bencének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és egy picit beszélhettünk erről. Hamarosan megyünk tovább, és labdarúgás a folytatásban. Holzer Ádámtól egyrészt egy igazolást, akkor Blasz 1-be majd irányítunk. Másrészt pedig beszélgetünk ugye a Ferencváros ma esti Európa Liga selejtezőjéről is, meg kicsit a Fradi Real meccsről is, szóval labdarúgás minden mennyiségben a folytatásban is.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 5 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, hű fegyverhordozóim itt a stúdióban. Marosán György, európai mesteredző.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És a kiváló, zseniális, csodálatos, már-már majdnem olimpiai bajnok. A családban van olimpiai bajnok, ő sajnos nem lett az, de egy zseniális úszó fenomén, Gyurta Gege.
3: Aki nem edző, szép jó reggelt kívánok.
1: Aki nem edző.
2: De jön... még lehet.
1: Igen, jött egy nagyon-nagyon hosszú SMS, ugye 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, és ugye volt egy nagyon fiatal srác a vendégünk 7 és 8 óra között, aki edzősködésre adta a fejét. 22 éves, mindösszesen most fogja betölteni a 23-at, most kezdi az edzői pályafutását, és nyilván nem lehet mindenkinek megfelelni, ezt pontosan tudjuk. De Márta aláírással írta egy hölgy azt az üzenetet, ugye, hogy ez megvan számunkra, hogy ez nem egy fizetést is nyújtó jó kis szórakozási lehetőség, és a tegnapi fantasztikus eredményeket hozó nap után nem érti, hogy miért kellett, ahogy ő írja, tényleg ezt kell hallgatnunk egy órán keresztül. Na most, kedves Márta, köszönjük szépen az üzenetét, örülünk annak, hogy a legjobbakat kívánja a fiatalembernek is, és továbbra is hűséges hallgatója a Nemzeti Sportrádiónak. Nagyra értékeljük a véleményét. Azt tudom viszont mondani, hogy 6 óra és 6 óra 30 perc között kiveséztünk mindent a tegnapi nappal kapcsolatban. Az összes úszó eredményt átvettük részletesen. Beszéltünk az atlétikáról, beszéltünk a szuperkupa mérkőzésről, az európai szuperkupa mérkőzésről. Talán Varga Barnabás kihagyott 11-eséről a görög szuperkupában, azt valóban elfelejtettük említeni. De, tehát hogyha van egy vendégünk, aki kevésbé ismert, őt nem tudjuk rögtön az ismertségnek arra a fokára helyezni, hogy azonnal egy ország ismeri, vagy mindenki megismeri. Tehát 22 évesen, ha edzősködésre adja a fejét, láttunk benne annyi fantáziát, és szerintem tanulságos volt ez az egyórás beszélgetés, vagy nem csak szerintem, hanem szerintünk tanulságos volt, ami miatt azt gondoltuk, hogy a hallgatók számára is érdekes lehet. Ahogy amennyiben Mártának ez a beszélgetés kevésbé volt izgalmas, és ahogy fogalmazott, még az ismétléseknél is rosszabb volt, elnézést kérünk érte, mondom, nem tudunk mindenkinek megfelelni, így azért az SMS falon látva az összes többi üzenetet, azért a hallgatóink jelentős része megtalálta benne azt a pozitívumot, illetve azt a különlegességet, amire mi is felkaptuk a fejünket, hogy lesz valakiből 22-23 évesen edző, aki viszont nem is 22-23, mert hogy tegnap töltötte a 18-at, vagy a 19-et, ellenben egy kiváló kapus, és minden csütörtökön reggel itt van velünk, ő nem más, mint Holzer Ádám. Jó reggelt, Ádám!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia. Mit szólsz ahhoz, Ádám, hogy valaki 22 évesen, ugyan idézője, sokszoros idézőjelben mondom, hogy csak jelenleg még Blasz egyben, de hogy valaki vezetőedző tud lenni?
4: Hát azért 22 évesen nehéz lenne máshol, azt tegyük hozzá, tehát én azt gondolom, hogy ha valaki 22 évesen ennyire világosan tudja, hogy mit szeretne, abból 30 évesen NB1-es edző lehet, és akkor pont 15 évvel előtt meg mindenkit, aki mondjuk esetleg karrierje után adja edzősödésre a fejét, és szerintem nagyon-nagyon jó a téma, és nagyon fontos téma, amiről itt beszéltetek korábban, meg amiről most beszélünk, mert én most már egy ideje állítom, hogy edzőnek lenni az szerintem rövid időn belül, mondjuk, hogy belátható 5-10 éven belül az egy olyan szakma vagy hivatás lesz, amihez nem lesz szükséges a játékos karrier, sőt, hátrány lesz, hogyha valaki 40 évesen jön rá, hogy edző akar lenni, ugyanis lesznek olyan edzők, és most már azért majdnem minden topligában van egy-egy nagyon-nagyon fiatal edző, mondjuk a Brightonnál, ha Hürzelerre gondolunk, vagy szériában a Parma edzőjére, La Ligában is van 37 éves vezetőedző, ha jól tudom, nem emlékszem melyik kispadon, szóval, hogy azért a topligák szintjén is most már rendre felbukkannak ezek a nagyon-nagyon fiatal edzők, akiknél ugye de mondjuk Kloppot is ide vehetjük, és az már azért régebben volt, ahol igazából a meghatározó játékos felfutás az vagy tehetség hiányában, vagy sérülés miatt, de ugye nagyon hamar megszakad a fő profil, és onnan
2: Nagelsmann, Nagelsmann például,
4: de szerintem nagyon sok példát tudunk, csak ugye nem gondolunk ebbe bele, hogy ez több, mint véletlen, tehát hogy ez egy tudatos karrierépítési mód, hogy azt mondja, az ember belátja, és a hatalmas önkritika kell hozzá, és azt, hogy tudja azt, hogy soha nem lesz játékos, és nem az álmait kergeti, hogy mondjuk minőségi játékos legyen, vagy esetleg csak, nem tudom, NB1-es, NB2-es, hanem azt mondja, hogy én szeretnék nemzetközi szinten elismert valaki lenni a sportban, hogy lehetek, mondjuk edző leszek, és aki 22 évesen hozza meg ezt a döntést, az pont 15 évvel előrébb tart, mint aki 35-6 évesen a pályafutása végén azon gondolkodik, hogy mi ezt kellene kezdenem magammal, hát legyek edző. És akkor, mert ez egyébként kézenfekvő megoldás, rengetegen választják, nagyon sok tapasztalatot lehet összeszedni a pályán, de ma már edzőnek lenni az nem az, hogy te jól fociztál, és akkor edző is leszel. Ez a történelem szerintem számtalanszor bizonyította, hogy legendás játékosokból hogy nem lettek legendás edzők, és...
1: Lásd, de Stankovicsot most egyszerűen az Zvezdánál beszéltünk róla itt a reggel 6 óra 20 perc környékén, hogy ugye kiállítatta magát, és onnantól kezdve, hogy a csapatát milyen rossz helyzetbe hozta, de hát ugye a Fradiból is emlékezhetünk rá, hogy milyen érdekes, kurtán furcsán mondjuk így, és akkor ezzel nagyon jó fej voltam, lépett le annak idején, és ugye szerződött Oroszországba, úgyhogy igen, tehát érdekes, és ugyanúgy de ugye José Mourinho, akinél semmilyen komoly játékos pályafutás nem volt, mégis ugye zseniális edző lett. Szóval, hogy ez egy nagyon összetett kérdés, de ami nekem megütötte a fülem, amit ugye Ádám mondott, és most nézek mindkettőtökre, hogy eljön az az idő, amikor Bencéhez hasonló tudatos gondolkodás kell majd, hogy valakiből jó edző legyen, mert hogy ugye ő most abban a helyzetben van már, ugye, hogy nagyon-nagyon fiatalon, ugye azt mondta Ádám most itt, hogy 15 évvel lesz előrébb sok mindenki másnál. Viszont picit tovább lépve, és akkor nyitva most már a ma esti aktualitások felé. Mit vársz Ádám a Fradi visszavágójától? Ugye a Górnyék Zabrze ellen lép pályára a Ferencváros együttese, a hazai egygólos győzelem, ugye Korbu Marius góljának köszönhetően kialakított egygólos előny. Mire lehet elég, milyen meccsre számítasz Lengyelországban?
4: Hát én nagyon bízom benne, hogy arra pontosan elég lesz, amit ugye szeretnénk mindannyian. Ugye az első mérkőzés alapján akkor beszéltünk, az ugye szerdai meccs volt, másnap beszéltünk. Egyébként ebben a Górnyékban nem volt benne annyira az átütő erő, de azért hazai pályán az nyilván ez egy más mérkőzés lesz, és a Górnyéknak az első felvonás is hasonlóra sikerült, ugye akkor Isztambulban 1-0-ra kikaptak, aztán hazai pályán a Fener ellen tehát azért nehézségek elé tudták állítani a Fenert, és ő végig kiélezett meccsen. De ugye kipottyantak a BL selejtezőn, most a Fradi pályán. Igazából sok nagy helyzetet nem engedtek a Fradinak. Ugye Lenny Josephnek volt egy óriási lehetősége az elején, amikor ott a kaputorkából mellé lőtt, ott még volt a Jusufnak egy lövés, ami elment keresztbe, és aztán ugye a gól után egy-két lehetőség, de hogy volt azért a Górnyéknak is egy jó 20 perce.
1: Bizony.
4: Főleg az első fél időben a gólszünet után. Ugye úgyhogy azt nem mondhatjuk, hogy mondjuk végig alárendelt szerepet játszottak volna. Azért hazai pályán egy elég, vagy Fradinál talán egy picit nagyobb aréna, de a Twente-nél lehet, hogy kisebb, ha jól emlékszem. Tehát, hogy azért a Fradi is játszott ilyen körülmények közt idegenben, akár már ezen a nyáron is, meg sokszor.
1: Hát és ráadásul ugye lesz szektorbezárás is, tehát hogy itt a lengyeleknél nem is lesz teljes, nem lehet teljes teltház.
4: Ja, igen, de ugye attól még az ott levők azok lehetnek annyira hangosak, fanatikusak.
1: És hogy pont ettől félnek ugye azok a lengyel szurkolók, akiknek a helyére úgy hírlik, hogy beszivárog, vagy beszivárogni készül az úgynevezett ultra szekció, vagy a kemény mag, a lengyel kemény mag.
4: Hát igen, ezt ugye gyakran látjuk azért olyan országokban, ahol nem annyira kontrollált ez az egész, bár Lengyelországot nem venném ide, de igen, ez sokszor előfordul, talán a Légiánál is volt egy ilyen, Légia Varsónál van egy ilyen legendás molinójuk, amit most nem idéznék szó szerint, mert akkor...
1: Igen, azt gyorsan viszont írjuk körül, mert hogy a hallgatóink nem biztos, hogy tudják. Ugye az UEFA bezáratta a kapu mögötti szektort a Légia Varsónál, és egy ilyen óriási molinót feszítettek ki a varsói szurkolók, hogy ezúttal ti nyertetek UEFA, vagy ezúttal az UEFA nyert, vagy valami ilyesmi volt az angol szöveg, és a kivonulásnál az oldal lelátón hír megjelent egy óriási, egy ilyen nagy élőkép, és akkor amit nem szabad idézni, vagy nem lehet idézni, mert igen, csak sípolás lenne belőle, hogy meglepetés, és akkor ott jön most a sípolás, hogy az UEFA-ra tett megjegyzés, és akkor egy ilyen legó figura integetett, hogy akkor ők beszivárogtak oda oldalra, és akkor ugyanúgy görög tüzezés, meg füstbombák, meg nem tudom én, minden, tehát hogy már nem volt mit bezáratni utána később az UEFA-nak.
4: Igen, ha csak integetett volna az a legó figura.
1: Igen,
3: ez a nagyobb baj.
4: Én ugye emlékszem, hogy a Lego bábuknak nincs újjuk, de ennek pont az összedátuk.
1: Igen, igen.
2: Asztalos
4: Lego. Nagyon kreatív volt, tényleg szuper.
1: Kreatívnak kreatív volt, az biztos, az biztos.
4: Igen, és azért mondom, hogy mindig van megoldás, szóval most az, hogy a és ezek az ultrák a szervezete jelennek meg a látó bármely pontján azonnantól olyan, mintha persze nem a kapu mögött, de hát ott az ugyanúgy tud egy nagyon kellemetlen hangulatot teremteni a vendégcsapatok számára, úgyhogy bár a Fradi tetszőről nem hiszem, hogy kell félteni az elmúlt évek után, de ez előnyt adhat mondjuk a Gornyiknak, hogyha a mérkőzésnek esetleg kritikus pillanatai vannak, mondjuk a Fradi számára, akkor ebből még a hazaiak csinálhatnak előnyt, de mondjuk ezt ugyanúgy a hazaiak ellen is lehet fordítani, mert ha mondjuk a Fradi korán vezetés szerez, és mondjuk két gólos előnybe kerül a párharcba, akkor lehet, hogy mondjuk az addig oly türelmesnek gondolt hazai szurkolók is mondjuk a csapatuk ellen fordulnak, vagy tehát azért ez oda visszaesülhet, amikor rengeteg fanatikus néző van a látón, lásd mondjuk összelen az Vezda, tehát hogy nem arra készültek, hogy a saját edzőjükkel fognak veszekedni, aztán mégis ez lett a vége, szóval a Fradinak ez is lehet egy-egy eszköz, hogyha hamar tud a maga javára módosítani a párharcon, akkor lehet, hogy ilyen ellenséges hangulatot kreálott a hazaiak között, és az már az ő malmára hajtja a vizet. Ez biztos nagyon érdekes meccs lesz. Ugye Borbé Balázs azért a Real Madrid ellen látszott, hogy kikkel tervez, tehát hogy szerintem akik ugye nyilván még keveset játszott, de még azokból is ki lehet emelni mondjuk akár Zakaria Szent, vagy akár Korbut, akik ugye csak 25 percet játszott, ugye 45-től 70-ig, tehát ugye a védelemből is szerintem 45 volt a maximum, de ott azért nagyjából látjuk, hogy melyik az alapvédelem, amiben ő nagyon hisz. Dénes is csak 45-öt játszott, és én azt gondolom, hogy talán két poszt van, ami kérdőjeles, Jussuf vagy oda-oda szerintem a széle, meg talán a hatos pozícióban ott a Romance, Nabi Keita, Nagy Ádám, hogy ott ki lehet az, aki esetleg szerepet kap majd Kanikovszki meg Korbu mellett ott a középpályán belül. Ezen kívül én azt gondolom, hogy úgy nagyjából lehet sejteni, hogy mi az összes többi. Eddig ez működött, voltak nagyon jó meccsei a Fradinak, akár kint Hollandiában, akár itt van a kiállításig, a Twente ellen, de a Vojvodina is. Úgyhogy azért én nagyon bízom benne, hogy az egy gól elég lesz, mert ugye múlt héten azt is beszéltük, hogy ha itt ma rosszul alakulnának a dolgok, akkor ugye a Monacon keresztül kéne meg legyen az EKL jövő héten, meg az azt követően, az meg azért valljuk be, ennél biztos, hogy nehezebb lenne.
5: A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Kadu dicsérte Borbé Balást és azt a rendszert, amit játszott, hogy például ő saját magára is azt mondta, hogy sokkal jobban érzi magát ebben a rendszerben.
1: Ez látszik is rajta.
5: Én laikusként ugye nem látok rendszerbeli különbségeket, nem értek a labdarúgáshoz. Segítenél nekünk erre megtalálni a választ, hogy mi az, amiben másabb ez az idei Fradi, mint mondjuk a tavalyi volt, illetve kik azok a játékosok, akik a legnagyobb haszonélvezői ennek?
4: Hát a rendszer azért annyiban mindenképp, tehát hogy persze sok, hogyha van két azonos rendszer, ott is azért lehet nagy különbségeket felfedezni, hogyha nagyon az árnyalt részeken keresgélünk, de összességében az, hogy a Fradi ugye sokáig három védővel játszott, most pedig ezt a, hát most a 4-3-3, és akkor a három középpályásnak támadónak az elhelyezkedése az onnantól azért edzői kreativitás szab csak határt meg fantázia, szóval ott bármi történhet, de ugye a Fradinál most mondhatni, hogy ugye a középpálya is majdnem az, hogy három szinten építkezik, tehát van egy úgynevezett hatos, aki a védelem előtt játszik, van egy nyolcas, aki mondjuk a védelem és a támadók között, ez a box-to-box játékos, aki tényleg 16-tól 16-ig rohangál. Ugye van egy tízes, akinek a támadásban fontos szerepe van, hogy mondjuk a utolsó védővonal előtt hogy veszi fel a felpasszokat, labdákat. Ez esetben ugye ő most Korbu leginkább, bár ő is játszott hatost valamelyik mérkőzésen, pont a azt hiszem Roman szeltiltása miatt, pont a Gornyik elleni első mérkőzésen, igen, és ugye ott Lévi kezdett, tehát és akkor ugye ott a három támadó, aki játszhatnak tengelyben, játszhatnak vonal mellett, és szerintem azzal, hogy a bal oldalon Jussuf is sokszor befele húzódik, ilyen ugyanígy a másodikéknek, Joseph mellé, ez az, ami mondjuk Kádúnak nagyon tetszett, hiszen nagyon nagy területe van mélységből felérni, rendre üresen van az a terület, ahova ő megérkezik, és azt szerintem most már vagy tízszer láttuk ebben a selejtező sorozatban csak, hogy a bal lábáról visszaveszi a jobb lábára, és aztán jobbal tud beadni. Tehát, hogy neki az, hogy az, hogy a párja a pályán az annyira bent játszik tengelyben, hogy ezzel ugye bent osztja meg a védekezést, meg annak a figyelmét, ezért ugye Kadunak ez például tényleg egy nagyon-nagyon kellemes rendszer. a másik oldal az kevésbé jellemző, ott ugye jobboldali, bár Osi is nagyon aktív, de a jobboldali felfutó védőnek azért ott a társa előtte, aki például a Real Madrid gól, ugye Zakarias a vonal mellől adta be, és Kodró érkezett, és ugye ott Nagy Olivier a jobb hátvéd, az nem a oldalvonal és a beadójátékos között helyezkedett, hanem ő futott be tengelybe, ami elvileg a Zakarias posztja lenne. Szóval szerintem egy kreatívabb, meg fantáziadúsabb Fradi, most nem tudom mennyire érthető, meg hát nyilván ezt rádió keresztül azért nagyon nehéz elmagyarázni, de hogy igen, egy sokkal kreatívabb, meg szintekbe gondolkodó Fradi van. Tehát, hogy a labdát több szinten próbálják feljutatni a támadósorba, és nem az a nagyon direkt játék, hogy átrújjuk a középpályát, vagy kevés passzal juttatjuk fel a labdát, ez egy sokkal türelmesebb, meg labdával hatékonyabb Fradi, mint mondjuk a tavalyi volt. És hát a védekezés is úgy tűnik, hogy bár sokan azt hiszik, minél több védő van a pályán, az annál jobb védekezést eredményez, de ez sem feltétlen igaz. És ugye Fradinak is nyilván voltak gondjai ebben a selejtező sorozatban, de azért a Twente elleni hazai meccsen az csak a kiállítás után jelentkezett. Kint Hollandiában nagyon jól védekezett a Fradi, kevés nagy helyzetet engedett a Twentének, a Vojvodina elleni mérkőzés sem arról szólt, hogy most a Vojvodina akármennyit rúghatott volna, hogy a védekezés része is jobban néz ki a Fradinak, hát ugye is ez a nemzetközi porondra igaz csak, sok esetben, mert ugye azt is beszéltük, hogy nagyon kétarcú a csapat. Nyilván ez most hétvégén azért nem derült ki a bajnokin, de a Fradinak lassan a bajnokság is pontossá válik. Mindig az, de hogyha itt ugye elmaradt meccsek, meg nem megnyert meccsek után Fradi egy nagyobb hátrányt tudna összehozni magának, akkor onnantól azért ez nehezítené biztos, hogy azt, hogy újra visszaszerezzék, vagy hát nem újra, de visszaszerezzék mondjuk a bajnoki címet.
1: Hát meg annyira különleges helyzet állt elő a bajnokság, hogy ilyen szerintem, amióta én az eszemet tudom, nem volt Újpest egy Fradi utolsó, tehát hogy egyébként Újpest szurkoló ismerőseim egyből küldték, hogy erről majd beszéljünk a rádióban. Mondtam, hogy mondom, a pillanatnyi állásról természetesen tudunk majd beszélni. Na de egy csapatot nem említettünk még, és van egy pici időnk még hozzá, Gege.
3: Bizony a konferencia Liga a második selejtezőjét, ugye Győri Eto lép pályára a Riga ellen, ugye az első mérkőzésen 1-0-ás Riga előny kerekedett, hát mit vársz attól a mérkőzéstől, lehet-e a Győrnek esélye?
1: Nem, hogy lehet, hanem hogy mennyi, vagy hogyan tudja megoldani a Győr a továbbjutást?
4: Igen, hát kell legyen, és nagyon jó lenne, ha a Győr meg tudná oldani. Fontos lenne nekik is, meg ugye az egész magyar sportnak, focinak, hogy minél több képviselünk, minél tovább menjen, ha már a Debrecen úgy járt sajnos, ahogy ugye itt a tegnapi nap, meg múlt hét folyamán. Hát ez a Győr, ez nagyon érdekes, még nem tudom hova tenni egyelőre ennyi mérkőzés után sem, hogy ott pontosan mi történik. Ugye jött egy új edző, aztán voltak jobb eredmények, meg volt például a 4-0 a bajnokságban, de volt mondjuk az izlandiak elleni kiesés a BA-ből, ami elég csúfos eredmény, mondjuk abból kiindul, vagy azért ezeket a párharcokat az elmúlt években rendre megoldották már a magyar foci szereplői. Szóval ilyen kétarcúnak tűnik a Győr, közben ugye elment egy kulcsember, aki hát lehet hinni annak, ami megjelent, meg amit tudunk azért. Nyilván volt előzménye a vezetőedzővel való összefeszülés tekintetében. A vezetőedző az úgy döntött, hogy 3 védővel is játszik, mert amikor megjött, akkor még 4 védőzött, aztán ő is váltott. Rengeteg fiatal játékos került be a csapatba, Umatum, Sejem, Décsi, közben Gyukánovic szemében új támadó van, aki ugye most érkezett. Szóval fontos emberek mentek, fiatalokat próbálnak beépíteni, de eredményesnek is kéne lenni. Tehát én egyelőre nem látom, hogy pontosan mi lehet az irány Győrben, mert ugye tavaly egyértelmű volt, hogy télen a Fradinak nem adtak el senkit, azzal a Győr letett a negyesfid a bajnoki cím mellett, hogy ez az az év, amikor meg lehet verni a Fradit, de az, hogy most kulcsemberek távoznak a csapatból, és nagyon-nagyon fiatalokat kezdenek el beépíteni, ezzel nem biztos, hogy azt jelzik, hogy mondjuk a címvédés lenne a cél, mondjuk sokkal inkább az, hogy egy piaci logika mentén lehet, hogy jövő nyáron is el kéne adni 2 embert, hasonló összegért, mint mondjuk Vitális Milánt, és akkor az a klub bevételeinek egy fontos hányadát adná. Tehát, hogy szerintem a Győrrel kapcsolatban még nehéz világosan látni, vagy hát nekem semmiképp nem megy, biztos sem, valakinek könnyebb, de ez mondjuk a mai estét abból a szempontból meg nem befolyásolja, hogy ez egy kötelező párharc. Az, hogy 0-1-ről kell ezt megoldani, hát ez nehezít, ez tény, de szerintem, amikor megláttuk a sorsolást, és tudjuk, hogy milyen lehetőség előtt áll a Győr. Most én azt gondolom, hogy nem túlzás arról beszélni, hogy kötelező. Tehát ezt meg kellene oldani azért a magyar bajnoknak. Én nagyon bízom benne, hogy
6: meg is fogja.
4: A Győr ma sikerrel vesz, igen, és akkor azért még ott jövő héten lesz két olyan párharcunk, aminél a liga fázis lesz majd a tét.
1: Nagyon jó, legyen így egyébként. Természetesen a Gurnyik Zabrze Ferencváros mérkőzés mellett az Eto találkozóját is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Holzer Ádám szokásos csütörtök reggeli vendégünk volt itt telefonon velünk. 8 óra 26 perc a pontos idő. Nem nagyon tértünk ki, ugye Ádám utalt rá röviden a Debrecen szereplésére. Hát annál jobban, mint ahogy a zene után vagy a hírek után ki tudunk térni majd rá, annál jobban nem lehet kitérni, meg annál autentikus debrecenibb megszólalót hirtelen nem tudunk találni, hogy itt ha körbenézünk. Edvi Laci érkezik, és egy picit nem forgatva benne természetesen a tör, de...
5: Majd szóval hozzuk a Bayern Münchent is, egy kicsit megvigasztaljuk.
1: Kivesézzük, hogy mi történt a Debrecennel a Kopenhága elleni párharcban.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy arany és két bronz a párizsi úszó EB-n. Már úton vannak a második sülyeztendő bárkáért a Duna vízszintjének emelése érdekében. Napos, kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Három magyar érem született tegnap a párizsi úszó Európa bajnokságon. 200 háton Kós Hubert győzött. Mile Kristóf országos csúccsal harmadik lett 100 méteres gyorsúszásban. Még 800 gyorson Sárkány Zalán állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 100 gyorson Milák mellett ott volt a finálé mezőnyében Németh Nándor is, aki hatodikként ért célba. További két döntőben volt még magyar érdekeltség tegnap a francia fővárosban. Jakob Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt. Nagyot küzdött, de lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. Takács Boglárka a döntőbe jutott 200 méteres síkfutásban Birminghamben, ahol a férfi hármasugrás selejtezőjében 12. lett. Szenderfi Dániel ezzel bejutott a döntőbe. Gápál Zsombor 5 szám után a 21. helyen áll férfi 10 próbában az atlétikai EB-n. Kiesett a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC 5-1-re kikapott a Dán Köbenhavn otthonában és 8-1-es összesítéssel búcsúzott. Ma a magyar bajnok Győr 1-0-ás hátrányban fogadja a Lett Rigát, szintén a konferencia liga selejtezőjében. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott a lengyel Górnik Zsávzse elleni Európa liga selejtezőjére. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó európai szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az Aston Villát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Már Pakson van az első bárka, amely szükség esetén elsüllyeszthetetnek, hogy megemeljék a Duna vízszintjét. A másodikért úton van Mohácsra a vontatóhajó. A kormány tegnap tartott ülésén emellett elrendelte egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Csaknem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülőgépgyártó céget egy chicagói esküdtszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában összesen 157-en vesztették életüket. A Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8-as típusú gép egyik szoftverének a hibája több balesethez is hozzájárult. A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta cég több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése is a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni.
1: Közlekedés.
2: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hév 8-as mától jövő szerdáig. A kimaradó szakaszon pótlóbusz viszi az utasokat. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között, a többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények.
1: Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, és este 14 és 18 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
4: You stop me for them. You stop me when you're caught, and I'm like them. I feel the satisfaction in your eyes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csoda szép csütörtöki, csodálatos jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozói itt a stúdióban, Marosán György, európai mesteredző.
2: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit.
1: Úszó fenomén, ma már inkább szakkommentátor, Zseni Gyurta Dani. Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
4: Gyurta Gege.
3: Szintén még mindig.
1: Imádom ezzel egyébként froclizni. Na,
2: akkor most már nem, hívjuk, nem kapsz majd semmilyen típ. Hívjuk Sándornak akkor most már őt.
3: Nem,
2: Renátónak. Hát őt is a testvére. Ugye Renátónak fogjuk hívni.
3: Jobban fogom én büntetni ma este. Semmiféle üzenet nem fog érni.
1: Ne tedd ezt velem, kérlek.
2: Kezdtem aggódni, ma jobban fogom büntetni este.
3: Nem tudom, mire gondoltál.
1: Szedjétek össze magatokat, légy szíves. Labdarúgásra megyünk tovább, ahogy azt ígértem, ugye a híreket megelőzően nemzetközi kupacsapataink közül egy együttesről nem beszéltünk. Ez nem a véletlen műve volt, mert hogy ugye azt mondtam, hogy ennél autentikusabb debreceni hozzászólót nem tudunk, vagy innen a szerkesztőségből, aki a Debrecent el tudja nekünk mondani, hogy mi történt a kopágálni párharcban. Szóval Edvi Laci érkezett ide hozzánk a stúdióba. Jó reggelt, nem akarunk benned tört, vagy beléd tört döfni, és azt még forgatni, de hogy kicsit muszáj lenne az első meccsről is, meg főleg a visszavágóról beszélni, hogy hogyan alakult ez a Loki számára.
5: Szervusztok, örülök, hogy ilyenkor a jó órán itt lehetek veletek. és el kell magyaráznom nekem, az edző, a vezetőség és mindenki helyett, hogy miért nyújtott a DVSC ilyen vállalhatatlan teljesítményt, és miért kapott ki 5-1-re Kopenhágában, és miért esett ki 1-8-as összesítéssel a konferencia liga selejtezőiből. Hát nyilván ezt nem nekem kell magyarázni, de akkor legyen kis történelmi lecke mondjuk fiúknak, ha már itt vagytok ti fiúk. Ugyebár a DVSC 1999-ben indult először nemzetközi kupában, nagy nemzetközi kupában, mert előtte szerepelt már a közép-európai kupában, szerepelt például az Intertotó kupában, talán van, aki még emlékszik erre a sorozatra. Intertotó kupában egyébként 98-ban kiütötte Hansa Rostockot, amely akkor a Bundesligának egy, hát nem is élcsapata volt, de erős középcsapata volt, ami óriási siker volt. Herceg Bandi volt akkor egyébként a vezetőedző. Na, és ezt követően 99-ben indult a csapat először nagy nemzetközi kupában, az első kupagyőzelem után rögtön megkapta a német Wolfsburgot, amely idén májusig abszolút emblematikus csapata volt a Bundesligának, bajnok volt, többször szerepelt a Bajnokok Ligában, és nagyon tisztességesen szerepelve például hazai környezetben legyőzte a Wolfsburgot 2-1-re. Aztán két évvel később a Bordeaux csapatát úgy verte meg 3-1-re, Dugari, Pauléta, ilyenek játszottak akkor még a kis Olá Gábor utcai Legó stadionban. Szóval úgy verte meg a Bordeaux csapatát 3-1-re, hogy 3-0-ra is vezetett, és olyan hangulatot én még nem éltem át életembe. Tehát szerintem a Szeimográfia intézetben kijeleztek a műszerek, és abszolút földrengést jeleztek, úgy ugrált mindenki a stadionba 3-0-nál, amikor Kerekes Zsombi befejelte a másodikat. Szóval azt akartam mondani, hogy a Debrecen soha nem alázták meg a nemzetközi kupában.
1: Ezt 90... is tett hozzá, ugye, hogy a sorba ezt követően 2004 volt a Brüsszel, amikor megérte a tavaszt
5: 2004
1: is?
5: Volt, amikor a tavaszt megérte, a PAOK-ot kiverve például.
1: Jött
5: aztán
1: a
5: 2005-ben, amikor először bajnok lett, a Hajduk Splittet 8-0-ás összesítéssel ütötte ki. Tehát Hajduk Splittet. És én ebbe kapaszkodtam egyébként az elmúlt napok során, mert nagyjából a Hajduk Splittet tartom egy olyan szintű csapatnak, mint a Kopenhágát. Tehát most meg, ezt meg kell magyaráznom nyilván. Tehát a Debrecen ugye 99-től 2014-ig csak 3 évet hagyott ki nemzetközi szintéren, de őt soha nem alázták meg. Tehát a Debrecen soha nem esett ki tőle gyengébb csapattól, tehát soha nem esett ki Feröer-szigeteki csapattal szemben, Vadúzi csapattal, stb. Szemben. A jobbakat mindig kiütötte, az erősebbek közül viszont csak a Hajduk Splittet tudta kiütni. És ezt a Hajduk Splittet ugye ezt próbáltam összehasonlítani a Kopenhágával, mert a Hajduk Split akkor jobb csapat volt. Csíró Blazsevics volt az edző. Például azt hiszem, hogy őt nem kell bemutatni. nem tudom, ki ismer a történetet, ki nem. Ugye azt mondta Csiró Blazsevics, akkor Subka Attila volt a Lokinak a vezetőedző, akinek fülbevaló volt a fülébe fiatal emberként, akkor Csiró Blazsevics akkor már 70-hez közelített, nincs már közöttünk. Azt mondta, hogy ha ez a Debrecen kiüti a Hajduk Splittet, akkor ugyanolyan fülbevalót fog rakatni a fülébe, mint a fiatal kollega mondta a sajtótájékoztatón. Aztán kérdezte az Attilát, hogy számon kérte később az edző legendán, hogy hol az a bizonyos fülbevaló, hogy jól mutatott volna 75 évesen a fülében egy fülbevaló Csiró Blazsevics, de mindegy. Szóval a Debrecen soha nem ütött ki jobb csapatot. Tehát tőle magasabb a rangsorolt csapatot, csak a Hajduk Splittet tudta kiverni. Ellenben soha nem is alázták meg. Tehát emlékezhetnek sokan rá, amikor a BL csoportkörbe játszott, 2-0-1 a Liverpool ellen, teljesen vállalható, tisztességes helytállás Genoában a Sampdoria ellen. Tehát ezek mind megvoltak. De tegnap egy szétesett csapatot láttam, egy elképzelés nélküli csapatot láttam. Nyilván az elmúlt két nemzetközi kupa szereplése sem volt sikeres a Debrecennek, mondjuk a sorsolása sem. Tehát azért egy Torinóval került szembe néhány évvel ezelőtt, ezt követően a Rapid Wien-nel került szembe. A Rapid Wien otthonában, én kimondtam az a meccset, 0-0-át játszott, úgyhogy két kapufája volt, több helyzete volt, aztán itt a Rapid átfutott rajta. De ez a koppenhágai gárda, de hát ez a Koppenhága meg egy örök BL csapat. Tehát nem értem, mit keres itt. De hogy meg fogja nyerni a konferencia ligát. De ilyen szétesően, ilyen elképzelés nélkül, ilyen rosszul nem lehet játszani.
1: Sok hiányzó, bármilyen szinten mentség, vagy felmenti a Lokit? Azért ugye nem volt jobb hátvéd például, tehát annyi hiányzó van, hogy kényszer megoldások, tömkelege, meg a védelemből középen, tehát mindenhonnan 8, legalább 7-8 játékos hiányzik.
5: Ezt most hova érted? A kerethez érted, vagy a tavalyi kerethez képest? Miután 14 játékost adtak el a tavalyi keretből, a 14 játékost, és hoztak 10 újat. Hát ez számomra nem csapatépítés. Tehát ez nem így működik számomra. Hát egy csapat úgy működik, hogy egy működő rendszerből kiveszek mondjuk 3 játékost, és beteszek 3 újat. De hát tehát itt a jobb hátvéd, a Mirtály nevű fiú. Hát ez semmilyen szinten nem üti meg a labdarúgó szintet. Nem, hogy egy konferencia liga szintet, Bádóni. Hát ez ilyen futballisták nincsenek. Nagyon a francia negyedosztályból jött. Hát mit akarunk egy francia negyedosztályból
1: jött Bádónival? Laci, ne menjen fel a vérnyomásra.
5: Már tegnap felment.
1: Picit a Bayern. Kettős vereséggel búcsúzott sajnos a Debrecen a konferencia ligától, 8-1-es összesítése, de nem akarjuk, hogy Laci vérnyomásra felmenjen, mert hogy a visszajátszás úszással megfűszerezve még csak most kezdődik. Na mi a helyzet viszont a Bayernnel, mert látom itt a felkészülési meccsek sorában, hogy például az Aston Villa ellen is játszott a Bayern. Mikor kezdődik a Bundesliga, hogy áll a csapat?
5: Hát a Bundesliga, először is ugye szuperkupáját játszanak, tehát ugye a szuperkupáját játszanak a Dortmunddal. Ez egy jó pofa dolog, ugye, mert a Bayern megnyerte a német kupát is, meg a bajnokságot is, és ilyenkor az a szokás, hogy a második helyezettel játszik a szuperkupában. A bajnokság nyilván jövő héten kezdődik, de hát aztán megjön a nagy újabb szünet a válogatott miatt, ez megszokott a németeknél, két forduló után már jön a válogatott szünet. A Bayern nyilván nem kell félteni, de nyilván amit csináltak az elmúlt napok során, nézhetünk játékosokat, hát ismeretlen futballisták játszanak benne, hát nyilván érthető, hiszen a válogatottal voltak sokan a VB-n, még ha sokáig nem is jutott a világbajnokság.
1: Egyet és most, hogy közben szólok, egyetért, ez Gyurival vitáztunk ma reggel az Európai Szuperkupa meccs kapcsán, amelyet ugye a Paris Saint-Germain megnyert 2-1-re az Aston Villa ellen, és ugye Luis Enrique nyilatkozatát hozta föl, hogy ez a meccs abszolút nem volt, hogy mondta Gyuri, hogy jó helyen, vagy jó időben, vagy
2: hát nem tudott felkészülni.
1: Igen, hogy nem lehetett rendesen felkészülni, tehát hogy egyetért ezzel az egészen?
5: Minden egyetértek, tehát ami zajlik labdarúgás fronton, ez egy őrület. Tehát ez nem szabad a játékos így kisigerelni. Hát épp, hogy véget ért a világbajnokság. Hát mikor ért véget? Két és fél hete ért véget a világbajnokság.
2: Mentek vissza a Párizs játékosok, hát a klubcsoport.
5: Nem lehet ezt. A klubvilágbajnokság volt a legnagyobb őrület tavaly. Itt volt ez a VB, ami 39 napig zajlott. Hát nem lehet ezeket a játékosokat kisikerelni. Nem is lehet tőlük semmit várni. Hát borzalmas sok a mérkődés. Hát ilyen szinten nem lehet. És amikor elkezdődik a bajnokság...
1: Nem mondtad, hogy Lacinak fizettél valamit, hogy a beépített
3: ember. Lacinak, hogy de azért ők komoly pénzeket kapnak azért, hogy ezt szórakoztassák.
2: De nem tud, igen. De amiért kapja a pénzt, nem tudja megcsinálni.
3: Tehát
2: nem fog szórakoztatni.
3: Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azok az összegek, amik minden egyes héten, mert úgy úgy tudom, hogy heti fizetés van,
2: hogy minden egyes... fizetésem, de azért kapja a fizetést, én értem, de nem fogja tudni azt teljesíteni, miért kapja a fizetést, mert nem fog tudni
3: szórakoztatni. Ha kevesebb mérkőzés lenne, akkor jobb minőségű játékokat látni.
2: Persze.
3: Egyenesen arányos? Nem hiszem.
2: De hogyha ha túlterhelt vagy, akkor nem tudsz teljesítményt adni.
1: Minden kettőtök álláspontját értem, viszont a rendszert a pénz mozgatja. És innentől kezdve a pénz előbb-utóbb felfalja, és az ember saját magát falja föl ebben a történetben. Tehát azért van ennyi meccs, azért 39 napig tart a világbajnokság, mert minél több, és még erre is rá akarnak tenni egy lapáttal, tehát még tovább. A bajnokok ligájába azért került be több meccs ezzel az új lebonyolítással, hogy ne jöjjön létre az Európai Szuperliga, és ne kerüljenek ki az UEFA égisze alól, hogy még több pénz, még több pénz, még

0: kérdéses meccsük az a kifejezetten zseni kategória, és még úgy is, hogy az argentinok félvárról vették meg kevésbé komolyan, de tehát a VB legszebb gólya is ugye azon a meccsen született, tehát hogy van minden éremnek van két oldala, és az Üzbegisztán-Jordánia féle megállapítása teljesen egyetértek, viszont ugyanezen a meccsén a zöldfoglyokat soha nem ismertük volna meg, ha nincs bővítés.
1: Abszolút, hát én ezt elmondtam két hét, és én élveztem ezt a sok meccset is, rajtam kívül nem sokan voltak ezen a véleményen, de...
2: Még foci rajongók se.
1: Én nagyon szeretem a focit, én élveztem ezt a VB-t. Na de elhelyeztem egy kis csapdát nektek, most főleg először Lacinak, ha már Bayern München. Musiálával mi lesz? Vigyázz, mit mondasz a Galatasaray? Nál, mert a török újságíró, tudjátok, hogy járt.
0: Ugye? Le, igen, elvitték és lesittelték.
1: Erről mi a véleményetek?
0: Megvan a sztori? Tehát megvan mindenkinek? Meg. Gyorsan mondjuk el két vonatban a hallgatóknak. Az egyik török újságíró megszellőztette, hogy Musiálát szerződteti a Galatasaray, és mivel nem, először nem akarta kiadni az informátorát, aztán megnevezett egy belga, azt hiszem Belgiumban klubtulajdonos török úriembert, hogy ő volt a forrása, de ez is teljesen mindegy volt, mert hogy bilincsbe elvitték, hogy
1: valóban.
2: Nem, mert senki nem lehet csinálni. Tehát ha az utcán kiáll valaki a főtérre, és elkezdi kiabálni, hogy Musiala a Galatában, Musiala a Galatában, azt mondják, hogy figyelj, így áll meg egy sört, vagy egyél meg egy fagylaltot, vagy valamit. Szóval nyilvánvalóan ilyen nincsen, hát nem, hogy újságot, senkit nem lehet azért elvinni, mert ilyeneket mond, de ez nem is tudom, mennyire valós ez a hír. Hogy mi lesz Musiálával? Musiála ugye elképesztő tehetségként indult, tehát már 16 évesen, amikor még fizikailag gyenge volt, már akkor elképesztő dolgokat csinált a labdával. A fejlődés egészen töretlen volt tavaly évig, amikor súlyosan megsérült a klubvilágbajnokságon, és onnan nem tudott visszatérni. Hogy lesz-e visszaút számára, vagy nem lesz, annak nekem nagyon eszembe jut például Deisler-nek az esete, Sebastian Deisler esete, aki egy Isten áldott a tehetség volt, sérülésből sérülésbe ment, majd mentális problémái voltak, és 26 évesen visszavonult, pedig a német labdarúgás egyik legnagyobb csillaga lehetett volna. Nem tudom, nagyon féltem Musiálát, mert a visszatérése a Bayernben gyenge volt, a válogatottban szintén gyenge volt, nyilvánvalóan nem Musiála az, és Wirtz az, akinek egy német válogatottat a hátán kellett volna vinni a kora miatt, de hát végülis egy Kimmich nem viheti a hátán, hát jobb hátvéd posztról, vagy védekező középpályás posztról, és Manuel Neuer sem viheti a hátán a kapuból. Musiálát nagyon féltem, nyilván a Bayernnél okos az orvosi stáb, okos a rehabilitációs stáb, okosak a szakvezetők, tehát tényleg folyamatosan építik fel. Egyenlőre Musiálát a gyógyulása után 4-5 hónappal még nem sikerült felépíteni. Ez a szezon fontos lesz a számára. Nyilván a Bayernben fogja tölteni ezt a szezont, ez nem kérdés.
1: Vörös szőnyeg van újra a Bayernnek? A sima bajnoki győzelem lesz?
2: Igen. Igen.
0: Hát,
2: igen.
0: Ez nem is kérdés.
1: Igen. Ki lehet a meglepetés? Minden évben van a Bundesligában egy meglepetés csoport. Emlékeztünk régen a Wolfsburgon, a Hoffenheim hozott olyan szezonokat. Ki lehet ilyen?
0: Az Elversberg.
2: Az Elversberg nem lesz meglepetés csapat, ahogy az elmúlt évek során sem a kis csapatok szállították a meglepetést. A Hoffenheim annak idején berúgta az ajtót. Az egy komoly belépő volt 2008-ban, amikor megérkezett a Bundesligába, de hát ott azért voltak komolyabb futballisták. Most nyilván a Bundesligának jót tesz, hogy visszajön a Schalke. Tehát ez azért fantasztikusan jót tesz. És ugye maradt a Hamburg. Tehát tavaly jött vissza a Hamburg, most jött vissza a Schalke. Ezek közönség szempontjából, hangulat szempontjából, minden szempontból fontosak. Én megint azt várom, és egyébként nyilván én valamilyen szinten szorítok a Bayernnek, de hát ez a Bayern szurkolóknak
0: valamilyen szinten szorítasz. Laci, tehát ezek valamilyen szinten szorítok a Bayernnek, ez így ebben a formában nem adja vissza, hogy mennyire.
2: De nyilván a Bayern szurkolók sem örülnek ennek, hogyha mondjuk ennyire simál a bajnokság. Talán a Stuttgart lehet, aki esetleg megszoríthatja.
0: Ez rögtön az első fordulóban Bayern
2: Stuttgart. Így rögtön úgy kezdnek 8-28-án, tehát ez, hogy is van, ez két hét múlva pénteken lesz, igen, tehát jövő héten szuperkupa, két hét múlva Stuttgart elleni bajnoki rajt. Ez egy érdekes mérkőzés lesz, az sok mindent be fog árazni. A Leverkusen mágia nyilván elmúlt.
1: Tegnap a Nottinghamtől kapta ki 2-1-re.
2: Hát ezeknek nincs értelme, ezeknek a felkészített, tehát legjobb olyan felkészülési meccseknek nincs értelme.
0: Azért, amikor a VN nyert a Bayernen, azért, na, tehát annak a meccsnek azért valami jelentőség.
2: Jó, hát azért ott azért ne kell nézni a
1: össze.
2: A VN Wiesbaden.
1: Ja.
0: Jó, az volt

0: Az első felkészülési meccs a Bayernnek valahol kellett, muszáj volt egy kicsit fogás.
1: De még a B csapat sem jött össze. Igen. Tehát tényleg valószínűleg úgy volt, hogy, hogy kiálltak a Szébenes Strasszén az utcán, és körbenéztek, hogy te mennyi lehet, szóval 35? Figyelj, gyere már, játszunk egy meccset. Te már a 45 körül vagy.
2: Nem mondom, hogy
1: te
2: nem igazoltam
1: soha. Te már ne gyere. 20-valány éves fiatal ember, vagy gyere már, hát 60 percet kibírsz a Wilhelm Wiesbaden ellen. Tehát valószínűleg ez így működött. Ebből semmit nem következtet, és nem lehet levonni, mint hogy a őszi BL szereplésből sem, mert a BL is majd valamikor ugye februárban, márciusban kezdődik.
0: Csupa jó nevű játékos volt egyébként, most nézem, Mijatović, Ibrahimović, szóval, hogy igen, egyébként...
1: Igen, a nevek jól hangzanak.
0: És Ibrahimović német állampolgárság úriember.
1: Nem az Ibrahimović, igen.
3: Nincs családi összekötés.
4: Kicsit felhúztam a szemöldökre, mert hogy valamiről nem maradt.
1: Igen, igen. Ez egy tehetséges fiatal ember.
0: Szintén német Pavlič, szintén német El Csár, szintén német Nuráj, szintén német Asomo, tehát hogy Joshua Kimmich, amikor beérkezik ebbe az öltözőbe, és
2: hát nem lesznek, ők már, már nem lesznek akkor ott. Nem akarok nagyon csapongani, és időnk sincsen sok. Nagyon örömteli volt számomra, hogy újra láttam a Bundesliga 2-ben a Cottbust, a régi magyaros csapatot, és nagyon simán nyertek is a hétvégén, ha jól emlékszem.
1: Hát sokan nem látják örömmel ezt a Cottbust, mert azért ez mindig egy futballgyilkos csapat volt. Nyilván nekünk kedves, hát Mirjuca Laci, így van, a
0: Horváth Otto. Minden magyar
1: megfordulás. Öten hatan is voltak, igen. Ott volt, hogy egyszerre is hárman igen, voltak. Mátyus Sebők és Mirjuca Laci. A Mirjuca egyébként ma is istenként tisztelik ott, tehát a szabadrugás góljai, azok örök emlékek. Nyilván a Cottbus ez egy térségnek a csapata, meg Markus Merk volt kormányfőnek, Merkel asszonynak, Merkel. Ugye, bocsánat, Markus meg játékvezető, Angela Merkelnek a egykori kancer, ő pártoló tag is a Cottbusnál, tehát ő abszolút mindig is vállalta Merkel asszony, még amikor hatalomon volt is, hogy a nagy Cottbus rajongó, de nyilván az ilyen szempontból érdekes a Cottbus szereplése, de hát azért ez a Cottbus annyira nem fogja színesíteni a másodosztály, de valóban a térségnek kell.
2: 3-4-0-ra nyertek.
1: Nyilván ezek érdekes dolgok, de annak a Hansa Rostock is, mikor bemutatkozott az Egyesített Németországban az első 5 fordulóban 4 meccset meg tudott nyerni, és a tabellát vezette, és akkor mindenki azt mondta, hogy hoppá, mert 2 csapatot vett át annak idején. Az Egyesített Németország 92-ben a Kelet-Német bajnokságból a Rostockot, illetve a Dresdent, és a Rostock vezette 5 forduló után a bajnokságot, majd a bajnokság végén kiesett. Tehát azért nyilvánvalóan ez az első 4-5 forduló után nem lehet még. De nyilván szurkolunk a Cottbusnak már tényleg amiatt, hogy tényleg sok magyar.
0: Laci, egy mondata zárásként, mi lesz a mai visszajátszásban? Hát lesz úszás? Ma is van úszás?
1: Természetesen 3 magyarnak szurkoltunk a délelőtt során. 10 óra 31 perctől férfi 50 méter hátnak a selejtezőjébe, vagyis nem is előfutam a Kós Hubert. 10:54-től férfi 4x100 méteres gyorsváltóban szurkoltunk Magyarországon. Bár itt a Gege gondolkodott rajta, hogy kik lehetnek ebben a gyorsváltóban, ezt majd ő elmondja.
2: Úgyis marad délig.
1: 11:26-tól női 1500 méteres gyorson Jakül Viviennek szurkolhatunk, a második futamon indult, tehát viszonylag kevesebb magyar van, úgyhogy több múltbeli eseményt tudunk felidézni.
0: Több visszajátszás. Edvi László, köszi szépen, hogy beugrottál hozzánk. 8:59 perc a pontos idő, hamarosan hívjuk Pálinger Katalint.
5: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 6 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, Marosán Györgyel.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Illetve Gyurta Gegével.
3: Köszönöm,
1: Gergelyel.
3: Szép jó reggelt kívánok.
1: Majdnem Danit mondtam már megint.
3: Hát, megszoktam.
1: Nem olyan rossz az, hogyha az embernek van egy ilyen tesója.
2: Nem. Az sem van egy saját neve is arra, azon szólítják. Hidd el, az sem rossz.
1: Na, szokásos csütörtök reggeli vendégünk, így 9 óra után Pálinger Katalin, akivel most nem kézilabdáról fogunk beszélni első körből, de természetesen kézilabdázni is fogunk, viszont már itt van velünk a telefonon a túlsó végén. Jó reggelt, Kati, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt, szia, köszönöm a kedves hallgatókat.
1: Kicsit segíts kérlek eligazodni a saját tapasztalataidból, hogy ez hogyan nézett ki, vagy például a jelenben is, hogyha tudsz erről bármit is. José Mourinho, hát finoman, nem finoman, de beszólt Bernardo Silvának, hogy elhagyta magát fizikailag a pihenése alatt. Kézilabdában elő szokott-e ilyen fordulni. Amikor te játszottál, voltak-e ilyen előre meghatározott edzésprogramok, amiket el kellett végezni? Ugye manapság ez már nagy divat, szóval van-e bármilyen ilyen emlékképed, bármilyen csapattársadról, név nélkül természetesen, hogy bárki kapott-e ilyen kritikát, vagy a mostani jelenben tudsz-e ilyesmi jellegű történetről?
4: Rendszeresen volt nálunk is kontroll, inkább így fogalmazom, de az, hogy nyári program ki volt adva, tehát fizikálisan mondjuk mindig Laurenc Laci bácsival példálozom, akinél minden sporttudományos háttér és hasonló mérések ugye még nem voltak abban az időben, nem volt, hogy hát biztos voltak, de nem volt nálunk megszokott, és nem használtuk egyáltalán. Nagyon egyszerűen ő a nyári felkészülést úgy kezdte, hogy a válogatottnál, hogy az edzőtáborba érkezésnél között, hogy akkor nem kell kipakolni még a táskákat, és kupertesztel indította a hétfő kora reggelt, és aki nem futotta meg a szintet, az ki se kellett, hogy pakolja, hanem utazhatott haza. Tehát ez volt kiadva a nyári programnak, hogy igazából mindenki saját belátása szerint olyan állapotba érkezzen. Most már nagyon komoly programok vannak, tehát több válogatott játékos is például nagyon komoly edzésmunkát végzett a nyáron, aminek külön örültem, nem szeretnék most neveket mondani, de olyanok is, akik sokat játszottak az elmúlt idényben, és mégis rátették a fókuszt arra, hogy kihasználják ezt az időszakot. Persze megfelelő pihenés mellett, mert azt gondolom, hogy azért ilyenkor az is fontos, hogy a test kipihenje azt a hosszú sorozatot, amin ezek a lányok végigmentek tavaly, illetve az előző szezonban. Úgyhogy aki rendszeresen odafigyel és sportol, én azt gondolom, hogy annak úgy a kötelessége, hogy igenis ne engedje el magát. Most, hogyha az ember fölvesz egy 2-3 kilós kézisúlyzót mondjuk magára kötözni egész nap, és azt cipelni, akkor mindenki érzi, hogy milyen sokat számít mondjuk az üzületeinek, egy átlagembernek is, egy élsportoló, aki ilyen időszakban, főleg alapozó időszakban rendkívül erős edzős munkát végez, annak pedig extrém terhelés plusz 1-2 kiló is az izületeinek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a kötelessége, hogy odafigyelje magára, és nem arról beszélek, hogy ne hízzon egy kilót, vagy éppen ne engedje el magát, és ne reggelizzen bundás kenyeret, hanem...
1: Tudsz ilyenről, aki bundás kenyeret szokott reggelizni? Én úgy tudom, hogy te nem reggelizel. Vannak ilyen emlékképeid még valahonnan?
4: Én nem reggelizem, most nem reggelizem, de egyébként imádom a bundás kenyeret. De előfordul egyébként, és sajnos a jelenben is előfordul, hogy úgy érkezik valaki vissza, hogy plusz kilókkal, de hát nyilván ezt kezelnie kell az edzői stábnak. Egyébként a szezon alatt nálunk mindig kontroll volt, tehát amikor már eljátszottam, akkor is minden héten mérlegelés, tehát ki volt adva a versenysúly, amit tartani kell. A nőknél egyébként nem könnyű, ugye itt a ciklusra gondolok, de szerintem ez teljesen elvárható, hogy egy ilyen sportoló az erre odafigyeljen, és mondjuk egy nyári szünet alatt se úgy érkezzen vissza, hogy plusz 3-4 kilóval.
3: Kati, engedd meg, hogy a saját példámat behozzam, ugye az én sportágamat, az úszás, ahol a főversenyt követően... Igen, kézzed el, kézzétek el. A főversenyt követően 4-6 hetes pihenési időszakot kaptunk minden egyes főversenyt követően. Ez ugye nyár közepe, ez augusztus mondjuk első hete. És mi semmilyen szinten sem mozogtunk, még a minimálisat sem, de ugye nekünk az volt kiadva, hogy tényleg engedjük el magunkat, és pihenjük ki magunkat. Hogy... ilyenkor nem jobb az, hogyha a versenyző az teljes mértékben kipiheni magát, és inkább 3-4 plusz kilóval...
1: De várj, mielőtt tovább folytatod, igen. És bocs, hogy közbeszólok. Volt meghatározva valami, amikor vissza kellett menni, mert az első edzése, ő elengedhette magát Laurence Laci bácsinál nyáron, de hogyha a Coopert nem tudta lefutni, akkor onnantól kezdve az elengedés az körülbelül annyit ért, hogy a saját magaddal tolsz ki. Amikor te visszamentél, neked meg volt határozva, hogy nem tudom én, 6 hétig szabadság, elengeded magad, viszont amikor a hetedik hét első napján megjelensz, akkor vagy súlyra, vagy bármilyen kötelezettségre vonatkozó elvárás volt veled szemben?
3: Nincs, de ugye mivel teljesen másik közegben is történik a mi edzésmunkánk, tehát nekünk ugye ezzel is meg kellett küzdeni, de valóban nyilván azt nem tudom összehasonlítani, ha most mondjuk egy 400 vegyes kellett volna úszni 4 perc alatt, akkor azt hogyan teljesítem, de hogy itt igazából én arra akarok kiukadni, hogy nem fontos ebbe az, hogy teljesen kipihenje az izomzata önmagát, és ami még inkább fontos, hogy fejben a versenyzők vagy a játékosok teljesen el tudják engedni ezt az egészet, és úgy tudjanak visszatérni, hogy igenis abból tudjanak a következő szezonra egy jobb teljesítmény nyújtani.
1: Tehát, ha jól értem, oda akarsz kiukadni, hogy amikor nyári szünet van, akkor ne...
3: A semmittevés.
1: Akkor az a teljes semmittevés legyen, és hogy az fel lehet-e így töltődni, hogy van mellette egy edzésprogram, és ugye Kati, amire utalt, hogy vannak válogatott játékosok, akik nagyon komoly munkát végeztek a nyáron is, fordítom magyarra, mert egy kicsit hosszan vezetted föl.
4: Maximálisan egyetértek azzal, hogy egyébként külön kell venni szerintem a ti sportágatokat, tehát az úszás az egy teljesen más edzés munkával készül. Nálunk a
1: világ legváltozatosabb sportága az úszás.
4: Hát igen, hogy tehát nem csak a monotonitás miatt, tehát én azt teljesen megértem, hogy ott mondjuk 4 hétig semmit, de hozzáteszem, hogy nálunk is megvan ez a 3-4 hetes semmittevés, ami arról szól nyilván, hogy ne lásson kézilabdát, meg futópályát, de aki elég profi ahhoz, az mondjuk a 4. héten, vagy van olyan, akinek meg lemaradása van, az mondjuk heti 2-3-szor elmegy mozogni, szerintem amellett, főleg úgy, hogyha napi 2 edzéshez vagy szokva, akkor az simán belefér, sőt, de az a 3 hét teljes pihenés, az nálunk is megvan mindenkinél, viszont szerintem nagyon nem mindegy, hogy plusz 3-4 kilóval érkezik valaki vissza az alapozásra, vagy plusz 1 kilóval, ami mondjuk egy hét alatt megoldódik ilyen edzésmunka mellett.
3: De bocsáss meg, az így is úgyis lejön. Tehát ugye a plusz 3 kiló vagy a plusz 1 kiló, az így is úgyis lejön a formába.
1: Most
3: a
1: Risto Vévi nem ezt mesélte egyébként.
4: Nem mindegy, tehát az 1-2 kiló, azt gondolom, meg a 3-4 kiló azért, hogyha testzsírszázalék olyan mértékben változik, és ezért mondom, hogy a ti sportágatokat lehet, hogy külön kéne választani a kettőt, mert a mi sportágunkban szerintem ez sokkal drasztikusabban lelassítja. Lehet, hogy nálatok van egy ilyen betöltős időszak. Nálunk azért nem feltétlenül van erre szükség, mert az üzületek olyan mértékben igénybe vannak véve a kitámasztásoknál, ugrásoknál, hogy azért 3-4 kiló, főleg, hogyha elkezdesz egy alapozó munkát, te is tudod, hogy az izmok azért, főleg az izommemória az élsportolóknál nagyon gyorsan visszajön, tehát ott az izom is épül, akkor az azért kell egy idő, hogy a zsír lemenjen az izomépülés mellett, úgyhogy nagyon-nagyon megterhelő 3-4 kiló szerintem egy kézilabdásnál, plusz 3-4 kiló, és kell hozzá minimum 2 hónap, hogy lemenjen. Én azt gondolom, egy normál edzésmunka mellett, mert ott a kajára viszont diétázni nem tudsz, mert olyan edzésmunkát végzel alapozás közben, úgyhogy a mi sportágunkról tudok beszélni, az már a személyes magánvéleményem, hogy egy élsporttól igenis adjon magára annyit, hogy mondjuk ne 5-6 kiló plusszal érkezzen vissza, de mondom, ez lehet, hogy sportág specifikus, nálunk azért erre kőkeményen odafigyeltek is. És tehát létező jelenség, és teljesen normális is azt gondolom, hogy ilyenkor az ember elhagyja magát, és adott esetben kevesebb edzésmunkával, vagy teljesen nulla edzésmunkával többet eszik, és az meglátszik, de azért megvan ennek a határa szerintem, ami elfogadható.
2: Eddig ültem a sarokba, és nem mertem onnan kimozdulni, amíg a kilók voltak porondon, nehogy megtaláljatok, de most úgy látom, hogy senki nem fog témát váltani, kénytelen vagyok én. A Győr elkezdte a felkészülést, benne vannak a munkában. Hogyan látod, miben fog-e egyáltalán bármilyen változtatni Per Johansson a tavalyi év tanulságaiból, illetve az új játékosok, Sarah Buchtit, az előző BL Final Four MVP-je, milyen személyiség, hogyan hat a csapatra, és tényleg az, hogy az új játékosok Rusfeldeira fognak olyan újdonságot hozni, amivel egy teljesen másabb, vagy sokkal másabb Győrt fogunk látni.
4: Szerintem alapjában nem fogunk más Győrt látni, és valahogy úgy érzem, hogy itt a legnagyobb probléma, ami nagyon szép probléma lehet, az lehet, hogy egy picit nekem túl, ez megint a személyes véleményem, túl nagy a keret, tehát hogy túl sok játékosunk van, ugye visszatér Esztel a szülés után, úgyhogy inkább én itt látok, hogy a játék lehetőséget, főleg úgy, hogy azért négy fiatal is bekerült a keretbe, akiket én nagyon szeretnék szintén pályán látni, és hát remélem, hogy ez a bő keret, ez nem az ő rovásukra fog menni, hogy ők nem fognak játék lehetőséget kapni. Szóval itt szerintem ez lesz a legnagyobb feladat, hogy ezt hogy menedzseli, hogy valószínűleg mindenki, nyilván ezek a karakterek, azért ezek a klasszis játékosok, mindenki szeretne szerepet kapni, mindenki játszani akar, nézzük csak meg a három kapust, tehát három olyan kapusunk van, aki azt gondolom, hogy egy személyben el tudna vinni egy BL csapatot. Úgyhogy például arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja menedzselni Per Johansson. De hát mindig vannak ugye olyan szituációk, amik közbeszólnak. Hát nyilván azt kívánom, hogy az egész év az sérülésmentesen zajlódjon le, és ne legyen semmi olyanra szükség, de én egy picit ezt így túl bőnek értem, ezt a keretet, aztán hát ez legyen egy ilyen hálás feladat, hogy ebből megoldja, és mindig az adott meccse kiválaszt a legjobb formában lévő játékosokat a vezetőedző.
2: Közeledik a szeptember, közeledik a magyar bajnoki rajt, viszont ebben a szezonban ezt megelőzi egy szuperkupa, ha akkor nem engedte volna, hogy végigmondjam, akkor erre lukadtam volna, de jó szokásán nem változtat, hogy közbevágjon. Tehát mit várunk ettől a szuperkupától? Lehet-e látni az érdeklődést?
1: Gyuri, azért nem most muszáj közbeszólni, hát attól, hogy te az elmúlt hetekben nem voltál itt, ezeket a csontokat, már mindegyiket megrágtuk, megcsócsáltuk, tehát pont egy hete beszéltünk a szuperkupáról, de beszéljünk róla megint. Kati, hol tart az érdeklődés? Igen. Ugye annyiban azért most már tényleg, mert ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy azt hiszem akkor indult a jegyértékesítés.
4: Igen, nem néztem rá, elnézést, nem néztem rá jegyeladási számokra, de hát érdeklődés az van szerencsére, és hát úgy néz ki, hogy nyilván ezért is lett ez az egész szervezés, mert egyértelműek voltak a jelzések, hogy van igény ezekre a mérkőzésekre és a legnagyobb összecsapásokra, és hát nyilván sok kérdést felvetett, hogy ebben az időszakban játszani egy ilyen meccset, de hát azt gondoltuk, hogy ez amúgy meg kiválóan beilleszthető a felkészülési időszakba, hiszen mindenki nagyjából ugyanakkor kezdte a felkészülést, mindenki nagyjából ugyanott tart, egy jó erőfermérő lesz, azt gondolom, meg hát ismerve a csapatokat, biztos, hogy mindenki meg akarja nyerni, úgyhogy egy nagyon magas színvonalú és jó napra számítok, egy igazi kézilabdás csúcs eseményre.
1: Gyuri, van ennek jelentősége, hogy ez egy vadonatúj létesítmény, és itt mondjuk kézilabda, még kézilabda eseményt nem rendeztek? Tehát, hogy amikor készíted a csapatot, mert ugye, hogy most mindenki készül a saját kisebb, nagyobb méretű arénájában, ugye itt a Met arénáról beszélünk Székesfehérváron, amit eddig ugye alapvetően jégkorongra, vagy talán azt hiszem röplabdára láttunk még eddig, de hogy ez egy más létesítmény, van ennek bármiféle jelentősége, vagy ez darab-darab?
2: Szerintem semmi jelentősége nincsen, tehát most nem felkészülésnek,
1: csak akkor megmondom, hogy miért kérdezem, mert hogy nagyon sok kritikát kapott 2022-ben a férfi válogatott, hogy az akkor megépült MVM dobban egyet sem edzett, és ugye ott a csoportkörben való beragadásnál most nem
2: az más, tehát a kettő nem összehasonlít, az egyik egy főverseny, egy Európa-bajnokság, még ez a szuperkupa.
1: Az elf az nem hasonlít, hát, hogy egy új létesítmény, nem. És hogy be kell laknod?
2: Hát biztos, hogy egyet edzenek előző napot, valószínűsítem, de ez a szuperkupa azért nem a főverseny egyik csapatnak se, tehát ez a harmadik, negyedik szerintem, mert bajnokság, BL, Magyar Kupa és
1: a negyedik a sorban. Nem a tét maga a létesítmény miatt kérdeztem, hogy van. Kati, neked volt bármiféle, nem tudom, ilyen, amikor egy új létesítménybe mentél, bármiféle különlegessége, nehézsége van, ez jelent ez bármit egyébként, vagy csak túldimenzionálom ezt a kérdést?
4: Én azt gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál, ezeknél a játékosoknál nem jelent. Tehát annyira hozzászoktak ők már a különböző világversenyeken, különböző átalakított rendezvénycsarnokokban megrendezett világeseményhez, számtalan ilyen volt a múltban, ami nekem is így vissza beugrik, amikor még Dunajvárosban játszottam, Dunaferben, és a jégcsarnokot csinálták meg valamelyik nemzetközi kupa meccsünkre, tehát hogy az is olyan fura volt nekünk, hogy a jégcsarnokba fogunk játszani. Jó volt nyilván, mert sokkal több ember beszélt, tehát hogy azért csinálták, hogy a hangulat meglegyen, és hogy több szurkoló tudja jönni a meccsre, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt. És én azt gondolom itt is, hogyha ugye 6000 férőhelyes a Met Arena, hogyha meg tudjuk tölteni, már pedig nagyon bízom benne, akkor fantasztikus hangulat lesz, és hát nyilván a kapu ugyanakkora, a pálya ugyanakkora, úgyhogy szerintem ugyanúgy egyik csapat sem játszott még ott, tehát mindenkinek ez egy újdonság, tehát ez nem előny vagy hátrány egyik csapatnak sem.
1: Na és akkor zárásként van még 2-3 percünk, akkor egy kapussal zárjuk. Emil Nielsen megérkezett a Veszprém csapatába, méghozzá úgy, hogy mindent megnyert már. Nincs még 30 éves, tehát világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai bajnok.
2: Aztán visszatérünk a kilókra.
1: Nem. Egy ilyen játékos, egy ilyen egyéniség, akinek, tehát mekkora jelentősége lehet, ugye nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, és konkrétan azt mondta, hogy szeretné megtörni a Veszprém, mondjuk így magyarra lefordítva, vagy egyszerűsítve mondom, BL átkát, hogy most akkor odaérjen a Final Four-ba, és ha odaér a Final Four-ba, akkor sikeres legyen a Veszprém. Mivel ez egy csapatsportág, nyilván egy fecske nem csinál nyarat, de amikor jön egy ilyen játékos, akinek tényleg egy olyan eredménysora van, egy olyan kisugárzása van, mennyit lendíthet? Mit jelenthet ő a Veszprém számára szerinted?
4: Hát nagyon sokat, azért a világ legjobb kapusa, az egy kézilabda sportban azt gondolom mindig nagyon sokat számít, ráadásul neki ez egy extra motiváció lehet így, hogy mindent megnyert, biztos, hogy keresi a kihívásokat és a motivációkat, és azért egy olyan csapatot, aki mondjuk még nem nyert, tehát a Final Four az álma, és hogy első körbe oda kerülni, vagy az nyilván az a végső cél minden csapatnál, hogy megnyerés, hogy ő ennek részese lehet, vagy kiverti a részét, vagy hozzátehet ez a sikerhez. Én azt gondolom, hogy ez egy extra motivációt adhat neki. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komoly erősítés a Veszprémnek.
1: Na hát akkor Emil Nielsent is természetesen a győri lányokhoz, a fradista lányokhoz, illetve a szegedi fiúkhoz hasonlóan. Majd augusztus mikor van ez, Gyuri? Te tudod fejből, vagy Kati segítsen?
2: Természetesen 29-e.
1: 30?
4: 30, nem? 29?
2: 29 vasárnap, de elnök asszonyal nem szívesen vitatkozok, már nézem. Augusztus 30, így a 29 szombat.
1: Azt az
2: természetesen a elnök asszonynak
1: 10 guggolás akkor, jó? És akkor már is a súlykérdéshez visszatérhető.
2: Ahol a 10 nagyon kevés lesz.
1: Kati, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Egy hét múlva újra számítunk rád. Pálinger Katalinnal, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével beszéltünk.
2: Szia!
1: És a mai reggelünk búcsú pillanatához érkezünk, mert hogy jön hamarosan Edvi Laci a visszajátszással. Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, illetve a társ műsorvezető Marosán György, illetve Gyurta Gergely nevében is a műsorvezető Németh Kornél. Hamarosan, ahogy említettem, visszajátszás Edvi Lászlóval adásunk, újra visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Búcsúzott a Debrecen a konferencialigától. Fenék küszöböt építenek a folyómedrébe Paksnál. Napos, kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Három magyar érem született tegnap a párizsi úszó Európa-bajnokságon. 200 háton Kós Hubert győzött. Milák Kristóf országos csúccsal harmadik lett 100 méteres gyorsúszásban, míg 800 gyorson Sárkány Zalán állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 100 gyorson Milák mellett ott volt a finálé mezőnyében Németh Nándor is, aki hatodikként ért célba. További két döntőben volt még magyar érdekeltség tegnap a francia fővárosban. Jakub Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekordtal a hatodik helyen zárt. Nagyot küzdött, de lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. Takács Boglárka döntőbe jutott 200 méteres síkfutásban Birminghamben, ahol a férfi hármasugrás selejtezőjében 12. lett Szenderfi Dániel, ezzel bejutott a döntőbe. Gápál Zsombor 5 szám után a 21. helyen áll a férfi 10 próbában az atlétikai EB-n. Kiesett a Debrecen a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC 5-1-re kikapott a Dán Köbenhávn otthonában, és 8-1-es összesítéssel búcsúzott. Ma a magyar bajnok Győr 1-0-ás hátrányban fogadja a Letrigát, szintén a konferencialiga selejtezőjében. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott a lengyel Górnik Zsebze elleni Európa Liga selejtezőre. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó Európa Szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az Aston Villát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna víz szintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Hangsúlyozták, hogy jogilag meghatározott körről van szó, és céljuk nem a megbélyegzés, hanem a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Teljesülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől.
0: Közlekedés.
4: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a HÍV 8-as mától jövő szerdáig. A kimaradó szakaszon pótlóbusz viszi az utasokat. Szombaton és vasárnap csak az Örs-vezértere és Cinkota között, a többi napon az Örs-vezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények.
0: Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű, nagy tavaink vize 26 fokosak.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Nyár van, szenvedek a szobában, az emlék fölkavar nagyon. Nyár van, épp olyan meleg nyár van, elfelejteni nem fogom, énekelte annak idején a Neoton Familia énekeseként Csepregi Éva. És a Csepregi Éva milyen emlékeket idézett a nyárral kapcsolatban, ezt természetesen nem tudhatjuk, az viszont egészen biztos, hogy az előttünk álló 2,5 órában régi úszó emlékeket is fel fogunk idézni, annak apropóján, hogy zajlik az úszó Európa-bajnokság Párizsban. Sőt, már el is kezdődtek a medencés számoknál a negyedik napnak a küzdelmei, azonban magyar érdekeltség legkorábban majd csak 10 óra 31 perckor lesz, tehát valamivel kevesebb, mint egy óra múlva, akkor Kós Hubert férfi 550 méter háton csobban majd a medencébe. De mielőtt még erről beszélgetnénk, inkább az esti döntőkről ejtünk most néhány szót, ugyanis Gyurta Gege itt maradt velünk a reggeli műsorból. Köszönöm szépen, Gege, hogy itt vagy.
7: Köszönöm én is, szép jó reggelt kívánok újra.
6: Nos, hát ott tartunk jelenleg, hogy hétfői napon során azt mondtam, amikor elkezdődtek a medencés számok, hogy ugyebár nyílt vízen szereztünk egy aranyat, 5 ezüstöt és egy bronzot, ez ugyebár 7 érem, és akkor nem szakértők ültek itt a stúdióba, és azt mondták, hogy medencébe 7-nél több érmet fogunk szerezni. Na most jelenleg 4-nél tartunk, akkor azt hiszem, hogy nem merész a dolog, hogy a hátralévő 4 nap során megszerezzük még azt a legalább 3 érmet?
7: Én úgy gondolom, hogy ennek minden esélye megvan, hiszen ha csak a mai napot nézzük, akár 100 méteres férfi pillangóúszásban is 2 magyar indulót láthatunk, hiszen Milák Kristóf a második helyen kvalifikálta magát a döntőre, és Kós Hubert pedig negyedikként, tehát mind a kettőjüknek megvan az esélye, hogy érmeket szerezzenek. Én nagyon bízom benne, hogy 2 magyart láthatunk majd a ma délután 18 óra 30 perckor kezdődő 100 méteres férfi pillangóúszás dobogóján. És hát ugye rajta kívül még ami döntő érdekeltségünk, az a 200 méteres női gyorsúszás Pádár Nikoletta révén. Neki azért nem gondolom, hogy olyan nagy esélye lenne a dobogó szerzésre, de meg fogja próbálni, hiszen a tenap középdöntőben úszott teljesítménye alapján még lehet ebbe, de én azt gondolom, ez egy picit elrugaszkodott ötlet, és hát akkor még a jövőre tekintünk, hiszen nagyon sok olyan versenyszámunk van, és lehet, amiben magyar érmek is születhetnek. Tényleg, ha csak a Kós Hubert indulásait nézzük, 200 méteres férfi pillangóúszás, 200 méteres férfi vegyesúszás, 100 méteres hátúszás, 1500 méteres férfi gyorsúszásban is van lehetőségünk, hiszen Betlem Dávid és Sárkány Zalán is elindul, ott is akár a két érem meg lehet, úgyhogy nagyon, én úgy gondolom, hogy akár még 6 kötőjel 8 érem is születhet, bízunk benne, még ezen felül. Úgyhogy ilyen 12, én azt gondolom, hogy ilyen 12 éremmel számoltam én egyébként, úgyhogy remélem, hogy a magyar úszók nem fognak megcáfolni, és hát látva eddig a magyar teljesítményt, én azt gondolom, hogy soha rosszabb Európa-bajnokságot, azért vannak olyan úszóink, akik húzzák a magyar úszósportot, Milák Kristóf, Kós Hubert, a hölgyeknél Jakö Vivien, tehát ugye én azt gondolom, hogy eddig nagyon jó, amit látunk, de természetesen azért a sok olyan versenyszámban, amit például a 400 méteres férfi vegyes úszás, ahol 1999 óta minden egyes Európa-bajnokságon volt magyar indulónk, és volt magyar döntősünk, az most magyar versenyző nem indult, tehát vannak óvaintő jeleink, hogy kell figyelni, mert a világ, illetve Európa felgyorsult, és föl kell venni sajnos a lépést.
6: Beszéljünk akkor még a mai napról, mert azért ez egy félelmetes dolog, hogy egyszerre láthatjuk Milák Kristófot és Kós Hubertet a medencébe, hiszen nyilvánvalóan a hallgatóink többsége azért annyira nincs benne az úszás világában, és tegyük így helyre, mert mindenki azt mondja, hogy ha Milák és Kós, akkor nyer. Na most tegyük sorba, hogy melyikek az ő erős számai, tehát melyikek azok, ahol tényleg komoly aranyeséllyel ugranak a medencébe, Kós Hubert egyet már behúzott tegnap.
7: Így van, hát azért Milák Kristóffal kezdjük, hiszen az ő főversenyszáma ebben az évben az gondolom, hogy a 100 méteres férfi pillangó úszás, hiszen ő 2024-ben Párizsban 100 méteres pillangúszáson lett olimpiai bajnok, ugye 4 évvel korábban 200 méteres pillangúszásban lett olimpiai bajnok, tehát kétszeres olimpiai bajnokról beszélünk, tehát az ő fő versenyszáma az a ma délután 18 óra 30 perckor kezdődő 100 méteres pillangúszás, és ennek ellenére 100 méteres gyorsúszásban a tegnapi nap folyamán gyönyörű szép bronzérmet szerzett országos csúccsal, tehát azért megmutatta, hogy az ő formája az igencsak jó, és nem szabad őt leírni, és egyébként hát nagy meglepetésünkre nyilatkozott is, és végre meghallhattuk, hogy hogyan vélekedik, és mi az, amit el tud nekünk mondani a felkészülésével kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, ez egy jó irány Kristófra nézve, hogy tényleg újra picit belelátunk abba, hogy ő vele mi történik, és hát a főversenyszáma az pedig mai nap folyamán látható, és Kós Hubert, aki szintén olimpiai bajnok, azért ez is mennyire jó érzés nekünk magyaroknak, hogy két olimpiai bajnok egymás mellett karöltve, és akár egy dobogón is állhat majd a döntőben is, és bízunk benne, hogy ez meg is fog történni. Tehát Kós Hubertnek azért nem a főversenyszáma, és egyébként neki már azért elég sok úszása van a háta mögött, tehát azért ő már nem annyira friss, de bízom benne, hogy az első versenyszáma ma délután az a 100 pille lesz, és ott ki tudja úszni magából mindent. Az, hogy 50 méteres hátúszásban ma délelőtt mire lesz képes, nem a fő versenyszáma, de elmondta, hogy mind a három hátúszószámban érme szeretne lenni.
6: Ez a bizonyos férfi 50 méteres hátúszásnak az előfutama 10 óra 31-kor lesz, természetesen közvetítjük, hiszen Katona László ott van egész héten a helyszínen, és ha minden igaz, ott is van egyébként már most az uszodában, hamarosan vele is beszélgetünk, de egy picit kérjünk már vissza Milák Kristófhoz, mert tegnap hogy is fogalmazott a televízióban a kollega, azt mondta, hogy média történelmi esemény következik, kapaszkodjon mindenki a karosszékbe, mert megszólal a Milák Kristóf. Te szoktál beszélgetni Kristóffal egyébként?
7: Hát nagyon érdekes a kapcsolatunk, ugye még 2021-es olimpiára együtt készültünk, egy medencében voltunk, és voltak közös edzéseink, nagyon jó viszonyt ápoltunk, és utána nyilván én visszaköltöztem Franciaországba, hiszen én a 16-os Rio, illetve a 21-es Tokiói olimpiát is francia légiósként Franciaországban töltöttem, és ott készültem fel, és amikor visszatértem Magyarországra, akkor én már kifele menet voltam a sportból, tehát az abbahagyás szélén voltam, nyilván volt egy éves vezetésem, de Kristóf akkor került igazán be a közmédiába, és lett ugye olimpiai bajnok 21-ben. Úgyhogy azóta nyilván találkoztam vele a 2022-es országos bajnokságon Debrecenben, de ettől függetlenül azért nem nagyon beszéltünk, és hát nyilván egy picit a 24-es olimpián óta nem nagyon engedett betekintést abba, hogy mi történik vele, még az edzőivel is sokszor bezárkózott volt, és nem igen tudott senki beszélni vele, úgyhogy sajnos azt tudom mondani, hogy nem beszélek vele én sem, úgyhogy nekem is nagyon jó volt azt hallani, amikor Kristóf nyilatkozott, és tényleg jó volt hallani újra a hangját, és elmondhatta azt, hogy ő hogyan értékelte azt a 100 gyorsot, és tényleg a nyilatkozatából is az jött le, hogy ő csak saját magával foglalkozik, és teljes mértékben az úszásra fókuszál, nem nagyon engedi be a külső zajokat, a külső környezetet. Ebből is az látszik, hogy mennyire fókuszált versenyző.
6: De nekem volt egy kicsit olyan felszabadultság érzés ebben a tegnapi nyilatkozatban. Egyébként le fogjuk majd adni valamikor a nap során. Hát reméljük, hogy ha aranyérmet szerez, akkor ismételten meghallgathatjuk a véleményét. A Coach Hubert lényegesen közlékenyebb srác, ellenben igencsak leterhelt srác. Most nézzük a programját, azért az egészen hihetetlen. Tehát gyakorlatilag kimászik a medencéből, és rögtön már szólítják is a következő versenyhez. Olyan programot állít össze.
7: Így van, hát ugye ma délelőtt úszik egy 50 méteres hátúszás előfutamát, aztán délután a programja úgy fog kinézni, hogy 100 méteres pillangóúszás döntője, majd 50 méteres hátúszás középdöntője, ahol szintén csak teljesítenie kell, és hogyha a 4x100-as gyorsváltó, amit ma délelőtt megrendezésre kerül, egyébként a testvére úszik, Kós Olivér, hogyha bejut a döntőbe ez a válogatott, akkor Hubi be fog ugrani, és a saját testvére mellett vagy helyett fogja a magyar válogatottat erősíteni, majd aztán a holnapi nap folyamán úszik egy 200 méteres férfi pillangóúszást, amit köztudott, hogy azért nem a legkönnyebb versenyszámok közé tartozik, ahol egy előfutamot úszik, majd holnap délután lesz egy 200 méteres pillangóúszás középdöntője, egy 50 méteres hátúszás döntője, majd ezt követően szombati nap folyamán egy 200 méteres vegyesúszás előfutama, és itt az érdekes, hogy a szombati nap folyamán, hogyha bevállal minden egyes versenyszámot, és véletlenül nem lép vissza semmiről, akkor a szombati napja úgy fog kinézni, hogy 200 méteres férfi pillangúszás döntője 18 óra 30 perckor, majd lesz egy hosszabb pihenője, és elindul 200 méteres vegyesúszás középdöntőjére, amit ugye két középdöntőt rendeznek meg, tehát ott nem tudjuk, hogy melyikben fog úszni, de 20 órakor fog indulni, tehát lesz ott egy durván másfél órás pihenője. Majd ezt követően, hogyha a 100 méteres hátúszásban is elindul, akkor ott egy mindösszesen 15-18 perc pihenője van. Na most ugye a szabály az úgy vonatkozik, hogy a kórumban, az úgynevezett kórumban, ahol ellenőrizik az úszódresszét, a sapkát, a szemüvegét, a felszerelését, az a verseny kezdetét megelőzően 20 perccel ott kell lenni. Nyilván ilyenkor elnézőek a versenybírók, hiszen ha Hubert úszik 200 vegyesen a középdöntőt, akkor nyilván nem tudott lenni a kórumban, de gyakorlatilag beérkezik a célban, bízunk benne, hogy kvalifikálja magát a döntőre, és már pattan ki, és mehet is a 100 méteres hátúszás középdöntőjére, ami azért azt gondolom, hogy nagyon megterhelő, és bízom benne, hogy ez nem fogja úgy befolyásolni negatívan a teljesítményét, hogy esetleg valamelyik versenyszámban nem tud 100%-ot nyújtani, de egyébként ő is lenyilatkozta, hogy meg fogja nézni a programot, meg fogja nézni az esélyeit, és majd fog egy kicsit sakkozni a tekintetben, hogy melyiket válassza, és melyiket preferálja jobban, de egyébként mindegyik versenyszám a szívéhez közel áll, na, és a 200 méteres pillangúszást várja a legjobban, ahol akár össze is csaphat a csapattársában Leon Marchanddal.
6: Ez egy érdekes, amit most elmondtál, szerintem ez még edzés programnak is komoly.
7: Hát bizonyán, ez nagyon megterhelő, elképesztő, fizikális.
6: Ezt élvezi a Hubert,
7: nagyon, Hubi, nem? Nagyon élvezi, de nagyon óvatosnak kell lenni, mert ugye ez hosszú távon, hogyha nézzük, 2 év múlva lesz a Los Angeles-i olimpia, és pont most vagyunk a közepénél a felkészülésben, és persze ezek ilyenkor lehet gyakorolni, újdonságokat betenni, új impulzusokkal gazdagodni, de nagyon figyelni kell, hogy nehogy véletlen ez a fajta terhelés a jövőre nézve visszaüssön, hiszen azért az egyetemi felkészülés és bajnokság az augusztus végével már indult, tehát gyakorlatilag Hubert beérkezik a célba, majd az utolsó napot követően egy pici pihenés, és már utazhat is vissza Amerikába, és tovább kell folytatni a felkészülését, hiszen az egyetemi felkészülésben nem fogják megkérdezni, illetve az egyetemen nem fogják megkérdezni, hogy hát akkor vajon te mit csináltál a nyáron? Pihentél, vagy éppen Európa bajnokságon?
6: Nyertem 5 Európa bajnoki aranyat, azért ez nem ad némi felmentést.
7: Sajnos nem, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennie minden olyan versenyzőnek ebben a átmeneti időszakban, de természetesen azért, hogyha minél több Európa-bajnoki címe van, vagy érme van, azért az jövőre nézve mindenképpen egy erődemonstráció, illetve neki saját versenyzőnek egy erőt adó dolog.
6: Hát ez nagyon érdekes, nagy érdeklődéssel várjuk tényleg, hogy hogy fogja ezt a programot teljesíteni, és az mi érdekes, mondtad, hogy a férfi 400-400-as gyorsváltó is akár beszállhat a testvére mellé. Mit kell tudni Olivierről?
7: Olivier is egy roppant tehetséges versenyző, egyébként ő is Amerikában készül, tehát mind a két kóstesó Amerikában úszik, nem egy helyen.
6: Nem Bobnál akkor
7: nem
6: ezek
7: Bobban,
6: szerint,
7: nem.
6: Bob egy ilyen legendává vált itt
7: abszolút,
6: Magyarországon.
7: Abszolút.
6: Egy Kalambó felesége egy kicsit.
7: Így van, és egyébként nagyon érdekes, mert Gellért Gábor nyíltvízi szövetségi kapitánnyal beszéltem még a nyíltvízi versenyekkor, és ő mondta azt, hogy a Bob egyébként egy 8-10 fővel foglalkozik kizárólag az olimpiai bajnokokkal, és ebben van benne Kós Hubert is, és például Pádár Niki, aki ugyanúgy a Texasi Egyetemen Bob Bowman kezei alatt készül, ő nincs ebbe az elit csapatba benne, hanem a másodedzővel készül, tehát amíg például Pádár Niki mégis azt mondjuk, hogy Bob Bowman-nel készül, valójában mégsem. Tehát annyira kiváltságos és annyira extra teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy te ebbe az elit csapatba bekerülj, hogy ahhoz tényleg egy olimpiai bajnoki címnek
6: de
7: kell.
6: De csak Niki múlik, ugye? Tehát
7: abszolút.
6: Ami nő a teljesítménye, akkor ő is ugrik egy szintet.
7: Abszolút így van, és egyébként nagyon érdekes az edzés munkájuk, illetve a kint az egész egyetem és a felkészülés összhangja, hiszen nagyon jól kell teljesíteni nem csak a medencében, hanem az a iskolapadban is, hiszen hogyha nincsen meg azok az eredmények, és

0: erről, hogy 3 kilóval nőtt a testsúlya, és ez izomzatban, tehát ez izom tömegben nőtt, tehát ez mindig nagyon nehéz a hölgyek esetében, hiszen ahogy nőiesednek, ahogy ugye a vízfekvésük egy picit megváltozik, uhatatlanul a technikájuk is felborul, és ez egy kicsit hosszabb idő, amíg ehhez az egész technikához hozzá tudnak erősödni. És én azt gondolom, hogy ebben erősödött Niki, és ebben lesz majd kifejezetten jó 28-ra, amikor be fog érni ez a fajta edzésmunka, amit ott a Texasi Egyetemen végeznek, mert az ő izomzata még egyelőre úgy tűnik, és ezt láthattuk is az egyéni versenyszámában, hogy nem annyira fit, nem annyira gyors, viszont az ereje megvan hozzá, már csak hozzá kell egy picit ehhez edződni, és akkor lesz tökéletes Niki számára is.
1: Ilyen szót beszéljünk már többi hölgyről is, mert azt hiszem, hogy sokak számára nagyon kellemes meglepetés, amit csinálnak. És az, hogy 4 gyorsúszók is van egyszerre, hát ilyen talán utoljára az 52-es években a Helsinki olimpián volt, hogy 4 világklassz is, vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy legalábbis a világ ilyen vonalába tartozó gyorsúszónk van a hölgyeknél.
0: Így van, az egy csodálatos bronzérem volt, és tényleg az, hogy ők behozták egy ilyen mezőnyben, amikor az összes európai csapat itt van, és mindenki...
1: Ez nem ezüstérem?
0: Ezüstéremmel. Ugye századok döntöttek, ott lehettek volna negyedikek is, de hát hál' Istennek a századok velünk voltak. Tehát egy csodálatos ezüstérmet szereztek, és egyébként nem is maradtak el a korábbi, még szuperdresszes irában úszott 4-es idejétől, ami egyébként azt hiszem a 8-tizeddel maradtak el, tehát nagyon minimális különbség volt. Én azt gondolom, hogy ez a 4-es, ez a csapat 2008 óta egyébként, tehát hogy a Magyarország minden egyes Európa-bajnokságon Eindhoveni EB óta, tehát az 2008-ban volt, minden egyes Európa-bajnokságon hoztak érmet. Ez is azt mutatja, hogy Magyarország igencsak erős, hogyha 4x200-as gyorsváltót említjük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a jövőre nézve mindenképpen nagyon jó, és a tekintetben is meg kell vizsgálni ezt, hogy egy nagyon összeszokott csapat, hiszen ők már a 24-es, illetve a 22-es EB-n is kisebb-nagyobb változtatásokkal egy-egy főt azért változtattak, de mégis egy nagyon összeszokott csapat, és én ezt meg is néztem, hogy a váltási idők, tehát a reakció idők, azok ilyen 1-2 másodpercen belül vannak. Ez is azt mutatja, hogy ők gyakorolnak együtt, hogy amikor egyik versenyző célba érkezik, már közben repülő rajta tudnak indulni a következő versenyző, tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon jól összeszoktak, roppant fiatalok, és ebből igencsak lehet építkezni majd 28-ra.
1: Igen, közben azon gondolkoztam, hogy miért számít egy úszásban, hogy jó a csapat, de nyilvánvalóan ilyen szempontból szakmailag, nyilván az is számít, hogyha magánéletben ezek a lányok jóba vannak egymással.
0: Így van, és talán azt gondolom, hogy ebben különbözik most ez a 4-es, hogy nagyon jóba vannak, hogy nagyon tiszteletesen beszélnek egymásról, és ez látszódott is a nyilatkozatukban, hogy szeretik egymást, hogy tisztelik egymást, hogy becsülik egymást, és számítanak egymásra. És ez a legfontosabb, hogy tudják azt, hogy ha valaki nincs is olyan jó formában, akkor még a váltóban nyújtott teljesítménye olyan pluszokat tud adni, amit láthatjuk például Késai Ajnánál is, hogy olyan plusz tudott adni neki a végén, és harmadikként váltott a második versenyző, és Késai Ajnának, aki harmadikként ugrott a vízbe, visszacsúszott az 5. helyre, majd a legvégén mégis egy olyan elképesztő hajrát nyújtott, ami fontos volt a legvégén, hiszen 2-3 század másodperc döntött az érmek sorsáról, úgyhogy ez a kulcs, hogy számítanak egymásra, és tudják azt, hogy ott vannak mögöttük, és szurkolnak, és ez a legvégén igencsak kijön.
1: Szakmailag van ennek rangja, hogy ki az utolsó ember, ki az első ember? Mert ugye a váltónál ez változott délelőtről délutánra, hogy más volt a befejező ember, mint... Tehát délelőtt és délután.
0: Igen, hát ugye a legfontosabb az első, illetve az utolsó versenyző, hiszen az első versenyző adja át úgy a stafétát, hogy az lehetőség szerint az első pár hely egyikén legyen, hiszen az egy olyan érzelmi töltet pluszt ad a következő versenyzőnek, ami másképp indulsz, nem biztos, hogy bekerülsz a hullámba, hiszen hogyha hullám van és vezetnek egy testhosszal, hiába lehetsz te sokkal jobb úszástudásban, mint mondjuk a versenytársak, ha hullámban úszol, az egyszerűen gátol téged, illetve nyilván sosem jó érzés, amikor oldalra nézel, és látod azt, hogy huha, hát egy testos hátrányban vagyok. Úgyhogy itt az első és az utolsó versenyzőnek különös nagy szerepe van, és a középső versenyzőknek abból a szempontból van nagyon nagy jelentőségük, hogy nekik meg tartani kell azt, amit mondjuk az első versenyző felépített, vagy éppen kiúszott, és nyilván a harmadik versenyzőnek meg abban van szerepe, hogy úgy

0: Ugye hát az utolsó versenyzőnek a hajrára, illetve a legvégén az utolsó 200 méterre, hogy lehetőség szerint ne legyen nagy hátrányba se, de azért nyilván azért lehet egy picit csakkozni, hogy mégse úgy adja át a stafétát, hogy szintén ugyanez a hullámba való úszás, illetve a más lélektani állapotba való bekerülés az teljesen jó legyen.
1: Méretetlen buta hasonlat, de hirtelen szembe jutott a négyes Bob, ahol a kettes és hármas beülőbe azt hiszem akkora szerepe nincs a sportoknak, viszont hasonló. Itt úszásban a másik harmadnak óriási szerepe van.
0: Hasonló, de nyilván azért ha négyesből egy valaki nem annyira jó, akkor azt a hárman nem tudják kompenzálni, tehát itt azért négyen nagyjából egy ligát kell, hogy képviseljenek, hiszen tényleg, hogyha valaki egy picit gyengébb, akkor egy olyan hátrányt tud összeszedni, amit már nem nagyon tudnak ledolgozni.
1: Hát köszönöm szépen Gyurta Gergének, hogy ezeket elmondta nekünk. Természetesen a visszajátszás délig folytatódik, és először majd 10:30-kor szurkolhatunk magyar sportembernek, Kós Hubertnek férfi 50 méter háton, és ahogy Gege is mondta, az esti döntők során 18:30 el ne felejtsék, férfi 100 méter pillangó döntő Milákkal, Kós Huberttel, aranyezüst!
0: Így legyen.
1: Köszönöm szépen, folytatjuk a visszajátszást, és búcsúzunk Gyurta Gegétől.
0: Szép napot neked.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 2026. augusztus 13-án egészen pontosan 10 óra van. A visszajátszásban az elmúlt szűk fél órában Gyurta Gegével beszélgettünk az előttünk álló eseményekről a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Hát a mai nap során két döntőben szurkolhatunk, mint meg is beszéltük Gegével, fél héttől Milák Kristóf és Kós Hubert is éremesélyesként ugrik a medencébe férfi 100 méter pillangón. Majd 19.36-kor szurkolhatunk női 200 méter gyorson Pádár Nikolettnek. Ma csak három előfutamban érdekeltek. A magyarok fél 11 után egy perccel csobban a medencébe Kós Hubert férfi 50 méter háton, aztán 6 perccel 11 óra előtt az előzetes tervek szerint 4x100 méteres gyorsváltó, ahol Magyarország képviselteti magát, majd fél 12 előtt 4 percen női 1500 méter gyors, Jakub Vivienne, hát ez nagyjából olyan 16-17 perces futam, és a Jakub Vivienne a három futam közül a másodikban indul. Nem biztos, hogy a visszajátszásban el tudjuk mondani, hogy végül is milyen helyezést ért el, de bár is lehet, hogy véget ér a harmadik futam, de hát éppen a visszajátszás vége fele lesz, de hát jön mögöttünk a bajnokok, úgyhogy nem lóghatunk túl. Beszélgettünk Egével arról, hogy eddig 4 érmet szereztek a medencé sportolóink, és azt mondta, hogy 10-12 érem sem elképzelhetetlen. Hát azt már tudjuk, hogy nyílt vízen 1 aranyérmet, 5 ezüstöt és 1 bronzérmet szerzett a magyar küldöttség. Múlt kedden kezdődtek a küzdelmek nyílt vízen, 10 kilométeren Betlehem Dávid második lett, és a hölgyeknél Mihályvári Farkas Viktória szintén ezüstérmet szerzett. Egy nappal később az 5 kilométeres távon ugyanezt a teljesítményt megismételték mindketten, vagyis Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is megszerezte a második ezüstérmét itt a párizsi nyíltvízi Európa-bajnokság során. Aztán következett egy fantasztikus pénteki nap, augusztus 7-e, vagyis a múlt hét pénteke, erről a napról Szabó Bence készítette egy remek összeállítást, ezt hallgathatják most itt a visszajátszásban.
2: Az eddigi ezüstérmek után úgy tűnt, hogy ma is folytatódik ez a sorozat a párizsi vízes Európa-bajnokságon, ugyanis a nők 3 kilométeres versenyében Fábián Bettina a második helyen ért célba. Először őt kérdezte Korsós Kristóf.
3: Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszást, egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába.
4: Igen, ugye egész szezonban folyamatosan építetted fel magad, és az elmúlt napokban ugye nem láthattunk versenyezni, mennyire voltál már kíváncsi arra, hogy mire is lehetsz itt képes?
3: Kíváncsi nem voltam, mert tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tisztességesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni, ugye a bennem való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk vele, hogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
4: Végül is milyen volt a Szajnában úszni ezúttal? Egyrészt, másrészt meg talán ott a legelső futamban ott, mintha az egyik fordulónál történt volna valami, az pont mi volt?
3: Azt kell tudni, hogy én nem nagyon tudtam kizárni ezt az egész Szajnában való rendezést. Ugye volt egy elég rossz élményem itt az olimpia után, és bárki bármit mondta, hogy valaki keresztül megy egy ilyen traumaszerű élményen, az nem tudja úgy kizárni ezeket a dolgokat, mint hogy semmi nem történt volna. Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból, ugyanúgy hányás hasmenésre, szóval tényleg nagyon így féltem, és a többieket is féltettem. És picit így bennem volt az egész, és el is kalandoztam így az első körben, azért úsztam tovább az egyik bójánál, de szerencsére vissza tudtam úszni, mert nem volt annyira erős az iram. De most már így kezdem elengedni az egészet, és nyilván nyugodt vagyok, hogy így a többségnek nincsen baja.
2: Ezután következett a férfiak 3 kilométeres versenyszáma, ahol Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf indult, előbbi aranyérmet szerzett. A verseny után így értékelt.
5: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rasóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval Jól jött ki az egész, mert amikor befordultunk, onnantól elveszettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rass előttem volt egy féltes hosszal, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsan vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeült, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
6: Libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, azt talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
5: Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be egyből, megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világrangista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymással bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetején, szóval ez, nekem nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni felbe, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5-be éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belőle, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt sem tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bólyasor közé, hogy van bőven előnyöm, és még nem lábasztom, és még bennem van a vége, szóval ez hát egy fantasztikus érzés.
6: Nem tudom, hogy melyiket akartad jobban a versenyt megnyerni, vagy Welbrockot legyőzni előzetesen, valószínűleg mindkettőt nagyon, viszont utána az első között gratulált neked, ez így mennyire volt kerek?
5: Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, szóval mint ahogy a Kristóf elért mindent, amit el lehet ebben a sportban, világcsúcstartó, olimpiai, világ Európa bajnok, és szerintem örül neki is, hogy van egy olyan fiatal rivális, aki jön föl, és tényleg próbálja az ő taktikáját lemásolni, és az ő taktikája, hogyha ő úsz a saját taktikáját úgy megverni, szóval ez ami nagy dolog szerintem, és amit így becsül bennem, és amiért itt tisztel engem, mint sportolót, szóval tényleg itt akárha a Greget mondom, vagy a Flóriánt, vagy a Klemetet, jó barátok vagyunk, és nem az van, hogy azért küzdünk, hogy az első érmünket nyerjük meg, hanem tényleg már évek óta itt vagyunk, és egymás ellen versenyzünk.
6: Még arról azért ejtsünk egy-két szót, hogy annyira középen voltál, hogy sokszor a közvetítésben a képernyőn sem voltál rajta, szóval mikor volt ez a pillanat, amikor rájöttél, hogy neked itt azért még jócskán kell befelé menni? Volt-e esetleg ilyen pánik közeli, nem tudom, hangulat?
5: Nem volt, elég nyugodt voltam annak ellenére. Láttam, hogy kicsit közel lesz a baloldali híd, szóval azt gondoltam, hogy nem akarom kizáratni magamat, de csak azt csináltam, hogy néztem a többieket, láttam, hogy talán előttük vagyok, és akkor szépen lassan csorogtam be. Úgy akartam mindenképp ideérni, hogy már bőven előttük vagyunk, szóval nem úgy jövök be, hogy melléjük érek, mert akkor tudom, hogy valószínűleg levertek volna, nem mondok nemzetiséget, de megoldották ők a már dobogó többi fokát, szóval úgy voltam valahogy, nem akarom, hogy ebbe kerüljek, mint például Setubába, hanem tényleg úgy voltam valahogy, hogy a flót láttam, hogy nincs elő, szóval tudtam, hogy én vagyok a leggyorsabb most itt a mezőny elején, és éreztem, hogy nyúlok el a többiektől, úgy voltam vele, hogy ha egy 50 méterrel többet is úszok, akkor is be fogok tudni érni eléjük, és amikor odaértem a két bólyasor közel, láttam, hogy első vagyok, onnan tudtam, hogy ez megvan.
2: Most pedig Rossovszky Kristóf következik, aki negyedik lett a 3 kilométeres versenyszámban.
4: Jó volt igazán, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor
6: az Istenért sem akar sikerülni. Hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon, meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért az semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindent megpróbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket még kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulán picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, azért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
7: Te egyébként mennyire vagy hajlamos taktikázni, mert ez még mindig egy új számnak számít szerintem, szóval mennyire azt nyújtottad, amit előre eltervezte, amit mondta az elődöntő, vagy második futam, azért az necces volt.
6: Igen, az nem teljesen így terveztem, de azért láttam, hogy mi az a pozíció, amiben vagyunk, úgyhogy így tudtam, hogy úgy tudok biztosra menni, hogyha mellettem jövő átserenz át, azért biztos lehajrázom, és nem tudtam megmondani pontosan, hogy az a negyedik vagy az ötödik helyért megy, de azt tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor benn vagyok a döntőben, úgyhogy nyilván figyeltem arra, hogy azért ne essek ki. Az 1500 az meg teljes mértékig egy taktika volt, a Johannes elment az elején, ahogy csak tudott, én meg a második pozícióban nem is akartam utána menni, tehát úgy voltam vele, hogy ott a második helyen vagyok, 10-ben kell lenni, ezt nem kellene jobban erőltetni, mint hogy szépen tempóval, egy normális tempóban azért, de bejövünk a végén a célba.
7: Említetted itt, hogy úgy tűnik most, hogy ez egy ilyen verseny számodra, de a váltó azért mennyi mindenen javíthat majd az utolsó napon?
6: Hát nyilván ott négyen vagyunk, és az látszik, hogy elég jól megy a csapatnak. Most már a Betty is érmes volt ma, Viki Dávid folyamatosan hozta az érmeket, úgyhogy, és azt gondolom, hogy én is jó formában vagyok, azért az Európa-bajnokságon az első 10-ben a pozíciókat nem ingyen osztogatják, úgyhogy jön a váltó, és aztán ott bele kell tenni mindent, hogy lehetőleg mind a franciákat, mind a németeket, mind az olaszokat magunk mögött tudjuk.
2: Ezután pedig következzen Gyurta Gergely, a Nemzeti Sportrádió szakértője, akit először a 3 kilométeres versenyszámról kérdeztem.
8: 2025 Starigrádi Európa-bajnokságon debütált felnőtt mezőnyben ez a 3 kilométeres kieséses verseny. Azóta a világverseny már csak a 2025-ös szingapúri világbajnokság volt, úgyhogy mind a három alkalommal három magyar érem született, és most is valóban mind az uraknál, mind a hölgyeknél ugye Betlem Dávid Európa-bajnoki címet szerzett, és Fábián Bettina pedig először ugrott a Szajna folyóba, és lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja a nyílt vízi úszóinak az erejét, hogy akár 10 kilométer, akár 3 kilométeres kieséses verseny, mindig ott tudnak lenni, számolni kell velük, és mondhatjuk az egyik legsikeresebb sportágban a magyar válogatott.
2: Úgy tűnt, hogy eléggé ezüstös lesz ez a párizsi Európa-bajnokság, ugye, ahogy mondtad, Fábián Bettina vele kezdődött ez a nap, de azért az ezüstérmet is mindenképpen dicséret illeti.
8: Abszolút. Egy kicsit féltünk attól, hogy lesz, és lesz áttörése ebben az Európa-bajnokságon, és végül ma megtört ez a bizonyos jég, és hát bízunk benne, hogy még a holnapi nap folyamán is ez így folytatódik, hiszen holnap a magyar válogatottat láthatjuk vízbe ugrani a Szajna folyójába. Én azt gondolom, hogy Betlen Dávidnak óriási szerepe van a magyar válogatott szempontjából, hiszen ő egy húzó ember, ő ugyanúgy most már Rasovszky Kristóf mellé felérve, és hát ne felejtsük el a lányokat se, akik még nagyon fiatalok, és most még mindig úgy tűnik, hogy bontogatják a szárnyaikat, de már ott vannak a világelitbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért picit mindenki kérkedve fogadta azt, hogy 4 darab ezüstérem, ráadásul utána jött Fábián Bettinának a mai nap folyamán az 5. Én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért mégiscsak ez a idei év főversenye, és itt elérni, ráadásul világ csúcstartók, olimpiai érmesek mögött célba érni, sosem kis dolog.
2: Hát főleg nem elsőként, amit Betlem Dávid csinált, ugye Rasovszky Kristóf negyedik lett, de hát ugye tényleg nagyon izgalmasan alakult ez az utolsó 500 méter. Te láttad ezt benne, hogy gyakorlatilag teljesen más íven úszva, mint a többiek oda fog érni az első helyre?
8: Én nagyon féltem attól, hogy a három német versenyző mit fog tudni nyújtani, hiszen mind 1500 méteren toronymagasan, mind pedig a következő fordulóban 1000 méteren is dominálták a német versenyzők az egész futamot. És aztán jött az utolsó 500 méter, ahol a két magyar versenyző, Rasovszky és Bethlen, egymás mellett válveltve érték el az első fordulóbóját, ahol egy olyan előnyt tudta kialakítani, ami gyakorlatilag az egész versenyt befolyásolta, és mivel Bethlen Dávid belsőíven volt a második fordulóbóját követően, arra a döntésre jutott, hogy inkább a belsőíven úszik, és mindenkitől távol szeretné az ő úszás tudását kamatoztatni, és ez be is jött neki. Hát sokszor nagyon aggódtunk, mert nem volt benne a képbe, de tudtuk, hogy ott van és úszik. A kérdés az az volt, hogy ő választ jó irányt, vagy éppen az egész mezőny. Végül hát mondhatjuk, hogy torony magasan, hiszen 500 méteren majd 4 másodpercet adni a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly különbség.
2: Ez mennyire jellemző rá, hogy ő ilyen különutas lenne?
8: Általában magyar versenyzőket ez jellemzi, hogy nem feltétlenül bolyban szeretnek úszni, hiszen az úszás tudásuk az kimagaslóan jó, szép technikával úsznak, jól taktikáznak, és a bolyban való úszás felőröli az összes energiájukat, hiszen ott azért a test-test elleni kontaktok ott vannak, nem feltétlenül az úszás tudás számít, hanem ott felülnek egy víztömegre, és az hajtja őket, és ha megnézzük a nyílt vízi úszás úszóit, a magyarokat főleg, inkább a bolynak mindig a szélén helyezkednek el, hogy mindenkitől távol, hogy ők szépen csak a saját tempójukat tudják úszni, és ez most is bebizonyosodott, hiszen óriási romot úsztak gyakorlatilag végig, és az, hogy 6-ból 6 versenyszámban magyar érem van, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény.
2: Abszolút, talán erről a 3 kilométeres versenyszámról még olyan tekintetben beszélhetnénk, hogy szerinted mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ugye, hogyha most ezt valaki kívülről így figyelten, így nézőként évén keresztül, nekem az volt a benyomásom, hogy azért ez egy izgalmasabb versenyszám, mint amit én korábban láttam.
8: Igen, a 2032-es Brisbane-i olimpián is már gondolkoznak azon, hogy lehetséges, ha már nyílt vízi úszás a 10 kilométer helyett inkább ez a 3 kilométeres kieséses verseny legyen. Itt azt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy az átfolyás a medencés úszókkal kapcsolatban, hiszen a legjobban hasonlít ez a versenytáv az 1500-as medencés úszáshoz, tehát nagyon sok úszó, medencés úszó próbálja ki magát ezen a versenytávon, és többé-kevésbé én azt gondolom, hogy sikeresen, és ez is azt mutatja, hogy a két szakág egybefonódott, és most már nincsenek akkora különbségek, most már nem az van, hogy jó, hát nyílt vízi úszás az egy teljesen másik szakág, hanem most már mondhatjuk azt, hogy úszás, akkor ez együtt egy egészet ad, és lehetséges, hogy ha a népszerűséget nézzük, illetve közvetítés szempontjából ez egy sokkal nézhetőbb, sokkal nézőbarátabb versenytáv, mint akár a 10 kilométer, ahol 2 órán keresztül nézzük azt, hogy ki hol helyezkedik el, nem feltétlenül a legbiztosabb információkkal, hiszen az időmérő pontonok nem biztos, hogy a valós eredményt mutatják, és emiatt azt gondolom, hogy nagy esélye van annak, hogy ez a versenyszám lesz az olimpián.
2: És az is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag itt a szám közben 2-szer is kiszállnak a vízbe.
8: Így van, van idejük egy kicsit taktikázni, van idejük egy kicsit frissülni, van idejük az edzőkkel beszélni, és mivel folyamatosan változik a versenytáv is, ezáltal az iram is változik, az, hogy hogyan kell úszni, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami be tudja folyásolni az adott versenynek az állását, és tényleg azt tudom mondani, hogy 3-ból 3 világversenyen a magyarok mindig érmet szereztek ezen a versenytávon, ez számunkra nagyon biztató a jövőre nézve.
2: És akkor a holnapot már említetted, hogy váltókkal folytatódik, milyen esélyekkel megyünk neki ennek a versenynek?
8: Én azt gondolom, hogy most, hogy megvan az a bizonyos aranyérem, és megvan az áttörés, minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy Európa bajnoki címet szerezzen. Ugye 2020 óta minden egyes világversenyen a magyar csapat érmes, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megtörni, de azért azt látni kell, hogy mind a németek, mind az olaszok és mind a franciák ott vannak, tehát azért ez egy 4-es óriási csata várható a 4 nemzet közül, de én úgy érzem, hogy magabiztosságot és úszástudást, ha csak kizárólag azt nézzük, akkor a magyar válogatott szerintem arany vagy ezüstérmet tud szerezni. Itt a kérdés az, hogy nyílt víz, bármi megtörténhet, egy eltévedés, egy sapka elvétel, egy szemüveg elhagyás, tehát nagyon sok külső tényező befolyásolhatja, de ha csak kizárólag az úszástudást nézzük, akkor a magyar válogatott talán az egyik, hanem a legjobb.
1: Hát nem aranyat, nem ezüstöt, de bronzérmet szerzett a nyíltvízi úszó válogatottunk. Múlt szombaton harmadik helyen végzett a mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasoszki Kristóf összetételű. Négyesünk, ez azt jelenti, hogy nyíltvízen egy aranyérmet, öt ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett a magyar küldöttség. Betlehem Dávid ugyebár két ezüstérmet szerzett és egy aranyérmet, két ezüstérmet szerzett mihályvári Farkas Viktória egyéniben, és Fábián Bettina is ezüstérmet szerzett a 3 kilométeres távon, és még egyszer mondom, mihályvári Farkas, Fábián, Betlehem és Rasoszki összetételben a magyar csapat a harmadik helyen végzett. Ez volt tehát a nyíltvízieknek a szereplése, a medencések pedig jelenleg, miután 3 napi döntőn vagyunk túl, egy aranyéremnél, egy ezüstéremnél és 2 bronzéremnél tartanak. A mai nap során, mint beszélgettünk róla, komoly esélyünk van, hát akár 2 érem szerzésére is férfi 100 méter pillangón, hiszen 7:30-tól Milák Kristóf és Kós Hubert ugrik majd a medencébe, 2 világklasszisunk is, esélye van Páder Nikolatnak is valami jó eredményre. Ő 7:30 után 8 perccel 200 méter gyors döntőiben lesz érdekelt. Természetesen foglalkozunk az előfutamokkal, hiszen zajlanak, és hamarosan magyaroknak és magyarnak is szurkolhatunk, Kós Hubertnek. Előtte azonban jönnek a hírek itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Búcsúzott a Debrecen a konferencialigától, bárkákkal és fenékküszöbbel emelik a Duna vízszintjét. Hétvégén visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Három magyar érem született tegnap a párizsi úszó Európa bajnokságon. 200 háton Kós Hubert győzött, Milák Kristóf országos csúccsal harmadik lett 100 méteres gyors úszásban, míg 800 gyorson Sárkány Zalán állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 100 gyorson Milák mellett ott volt a finálé mezőnyében Németh Nándor is, aki hatodikként ért célba. További két döntőben volt még magyar érdekeltség tegnap a francia fővárosban. Jakub Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt. Nagyot küzdött, de lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. Takács Boglárka döntőbe jutott 200 méteres síkfutásban Birminghamben, ahol a férfi hármasugrás selejtezőjében 12. lett Szenderfi Dániel, ezzel bejutott a döntőbe. Gápál Zsombor 5 szám után a 21. helyen áll férfi 10 próbában az atlétikai EB-n. Kiesett a Debrecen a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC 5-1-re kikapott a dán Köbenhavn otthonában, és 8-1-es összesítéssel búcsúzott. Ma a magyar bajnok Győr 1-0-ás hátrányban fogadja a Letrigát, szintén a konferencialiga selejtezőjében, a Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott a lengyel Gornik Zsábzse elleni Európa Liga selejtezőre. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó európai szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az Aston Villát.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Már Pakson van az első bárka, amelyet szükség esetén elsüllyeszthetnek, hogy megemeljék a Duna vízszintjét. A másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó. A kormány tegnap döntött arról, hogy készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát erre a célra. Emellett elrendelték egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Az export jelentős bővülésének köszönhetően emelkedett az ipari termelés júniusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kivitel több mint 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedést főként a járműgyártás és az elektronikai szektor teljesítménye eredményezte. Ezzel szemben a hazai belföldi értékesítés stagnált az előző év azonos időszakához képest. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Több mint 300 kilométeres sávban borított a sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenség Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, ahol árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Baleár-szigeteknél hagyta el a szárazföldet.
0: Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Vásárosnemény felé Kerekharaszt és 60 között bontják a kiépített terelést. A 48-as és az 52-es kilométer között a külső sávot lezárták. A torlódás 5 kilométeres.
0: Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél, délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos, a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 2026. augusztus 13-án fél perc múlva lesz fél 11 a visszajátszásban. Eddig a közeli múlttal foglalkozunk, és a közeli múltból most áttérünk a jelenbe. És Bacsányi János költő után szabadon vigyázó szemeinket Párizsra vetjük, pontosabban vigyázó füleinket fogjuk Párizsra vetni, hiszen magyar érdekeltségű előfutam következik az úszó Európa-bajnokságon. A kommentátor Katona László.
7: Jó reggelt kívánok! 50 méteres hátúszás, és hamarosan majd jön már a vízbe, illetve a medencetérbe Kós Hubert, de ez még az ötös futam, hiszen ebben még nincsen Hubert, a következőben lesz majd jelenése az olimpiai bajnoknak. Bár ugye 50 méteres hátúszásról lévén szó, ki tudja tényleg, hogy Hubert mire lesz képes. Az ötös futam most, amely jelenleg hamarosan elkezdődik. Tizen vannak ott a rajtköveken, mindenki egyelőre úgy néz ki, hogy a helyén egy kis csúszás van, de hát értelemszerűen ez benne van a programban. Aztán majd jön Hubert is az 50 háton. Itt mindössze annyi a helyzet, hogy eljönnek a vízből, nem is a rajtkőre állnak fel, ugye, hanem a vízből indulnak, és csak egy hozt kell teljesíteniük 50 méteren, aztán ott pedig mindent ki kell adniuk magukból a versenyzőknek. Majd 10 óra 54 perctől a férfi 400-as gyorsváltó következik, Német Nándor, Szabó Sebastian, Kós Olivér és Jászló Ádám összetételben, és fél 12 előtt pár perccel pedig 1500 gyorson Jakob Vivien egy jó hosszú, majdnem negyedórás, kicsit több mint negyedórás úszással fogja teljesíteni a maga távját. Az kérdés, hogy majd a döntőbe bejut-e vagy sem, hiszen 1500 gyorsan, valamint a 400-as váltó esetében is az a kérdés, hogy az egyből döntőbe kerülés meg lesz-e. Csak az 1500 gyors döntőjét holnap rendezik, még a 400-as gyorsváltó fináléját pedig a ma este folyamán. Az ötödik előfutam letudva már a hátúszóknál 50 háton, ami azt jelenti, hogy John Shore győzött 25-11-el, és akkor jön a hatos számú futam, amelyben Kós Hubert is jelenést mutat, ő is ott lesz majd a vízben. Legutóbb Belgrádban a ötödik helyen végzett ebben a versenyszámban, 24-85-ös idővel a fináléban. Apostolos Krisztu nyerte meg azt az 50 méteres hátúszást. Krisztu aztán egy pár hónappal később 200 háton összecsapott Kós Huberttel, ott Hubert nyert és olimpiai bajnok lett, most már Krisztu inkább csak a rövidebb távokat hajtja, övé lesz az ötös pálya, 96-os születésű, 30 esztendős, tehát 7 évvel fiatalabb Kós Hubert, aki pedig a hármas pályán úszhat, és azért megy értelemszerűen, hogy meglegyen a továbbjutás. Nem biztos, hogy azért annyira meg fogja nyomni, sőt, valószínű, hogy nem, hanem inkább arra teszi majd a hangsúlyt, hogy egy jó idővel meglegyen neki a továbbjutás. Popescu a nullás pályán, Stis az egyesen, Braunschweig a kettesen, és Kós Huberté a hármas pálya. Ebben a versenyszámban is övé az országos csúcs, 24,5 a világbajnokságon, Szingapurban az elődöntőben úszta ezt az időeredményt. A négyesen Oliver Morgan a britektől, Krisztu tehát a görög az ötösen, egy másik brit, hát hárman vannak, Scarry a hatoson, a hetesen az ész Tribuncov, a nyolcason akkor a brit Ward, és a kilencesen a svájci Bolin. Kós Hubert a vízben, tehát a hármas pályán, és egyelőre úgy néz ki, hogy a mezőnybe azért egy kicsit megbújva, de úgy néz ki, hogy a mellette úszó Oliver Morgant azért lehagyja, és talán megnyeri a futamot, de az ötösön Krisztú is nagyon jön, az első két hely valamelyike meg kellene, hogy legyen, lehet, hogy csak harmadik, Korsubert a benyúlás után kiderül, második, 24-57, közel az országos csúcshoz, 7 századra volt mindössze, győzött Krisztú 24-52-vel, de hát ez biztosan elegendő lesz majd a legjobb 16 közé kerüléshez, mert ez a cél valójában. Egyelőre második idővel úgy néz ki, hogy az elődöntőbe jött Kós Hubert, és nagyon-nagyon jó úszást mutatott be. Úgyhogy bizakodhatunk, mert Kós Hubert jó formáját mutatja, hogy így délelőtt is közel az országos csúcshoz, nagy valószínűséggel tovább fog majd jutni. Az, hogy most ez a második vagy a 16. hely, ez majd egy kicsit később kiderül. Addig viszont amondó vagyok, hogy irány a stúdió, megpróbálom Kós Hubertet elkapni a mostani úszása után egy interjú keretében.
6: Kicsit később, amikor kiderül, természetesen kapcsolunk Katona Lászlóhoz, de legkésőbb 10 óra 53 perckor, hiszen 10 óra 54-kor úszik a 4x100 méteres magyar gyorsváltó, úgyhogy legközelebb akkor fogjunk vigyázó füleinket Párizsra vetni. Viszont térjünk vissza néhány gondolat erejéig a múlt heti nyíltvízi futamokra. Említettem már, hogy nyíltvízen egy arany, 5 ezüstérem és 1 bronzérem volt a magyar mérleg. A bronzérmet múlt szombaton a Mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszki Kristóf négyesünk szerezte. Ezt követően elmondják a véleményüket erről a bronzéremről.
8: Betty, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
9: Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén, elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a három csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig, szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
8: Viki, a terészed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók. Mennyire bírtad ezt a tempót?
10: Igen, nekem azért elég nehéz volt, én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerültem az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tud. És ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
8: Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
11: Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, ezen azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriára, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt, ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
8: Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
12: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizelés, egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk addigra, én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, hogy ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meg lehet az érem, még ha nem is rajta múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig, akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
6: A múlt szombaton a nyílt vizen Európa-bajnoki bronzérmet szerző magyar csapatnak a tagjait hallhatták, hamarosan pedig ennek a hétnek a hétfőjét, vagyis a medencés számok első napját foglaljuk össze.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: 2026. augusztus 13-án 3 perc múlva lesz 3:41. 6 perccel 11 óra előtt lesz legközelebb magyar érdekeltségű verseny a úszó Európa-bajnokságon, a 400 méteres gyorsvártónak szurkolhatók. Egyébként hétfőn kezdődtek a medencés számok az Európa-bajnokságon, a mai a negyedik nap. A következő percekben az első napot foglalja össze nekünk a helyszínen tartózkodó Katona László.
2: Megvan a medencés csapat első érme Párizsban. Az esti programban Milák Kristófért szoríthattunk először, aki 50 méteres pillangóúszásban egyéni csúcsot úszott az elődöntőben, ami egyben országos rekord is. 22,75 század másodperc, majd egy tizedet faragott a kétszeres olimpiai bajnok korábbi idejéből. A fehér orosz Pekárszki is hasonló időt úszott, hetedik vagy nyolcadik idővel döntős Milák, a lényeg a szélső pályák valamelyike lesz az övé. 200 háton Szabó Feltódi Eszter futamában a harmadik helyen ért célba, hatodik idővel döntős. Kokas Fanni a szám ifjúsági Európa bajnoka 16. összesítésben. Szabó Feltóti Eszter nyilatkozik.
3: Elégedett vagyok, mert nagyon örülök, hogy döntőzhetek. Itt ez azon kívül, hogy az ember nyerhet, meg érmes lehet, azért ez a harmadik legjobb dolog, ami történhet. Úgyhogy egy egyéni döntőt úszni, az mindig jó. Egyébként egy nagyon jó úszás volt szerintem. Lejön róla az a stressz holnapra, hogy ugye nem kell már a döntőbe jutásért küzdeni, meg ilyenek. Akkor szerintem, ha ugyanilyen jó érzéssel tudok úszni, akkor ebből egy nagyon jó idés kijött akár. Az első felét is azért próbáltam egy kicsit egyenletesebben úszni az egészet, az volt a cél. Ez most is azt hiszem, hogy sikerült, ahogy közel voltak egymáshoz az ötvenek. Nekem mindig ez a célom, mert ez a legenergiatakarékosabb, ugye, ha az ember nem lassít le, illetve nem gyorsul fel közben nagyon. Úgyhogy szerintem azt teljesítettem jól, de majd nyilván kielemzem még most.
2: 400 vegyesen a férfiaknál a semlegesként induló orosz Ija Borodin az Európa bajnok. A női 4x200-as váltó esetében a magyar csapat Pádár Nikolett Ábrahámina Késhejajna és Ugrai Panna összetételben ugrott a vízbe. Az utolsó emberhez érve harmadikként adta át a stafétát Késhejajna.
4: Ugrai Panna pedig jön, az utolsó 200 méter az övé, ő pedig hát reménykedjük abban, hogy egy kicsit tud változtatni majd azzal kapcsolatban, hogy akár érmes reményei is lesznek a magyar csapatnak a világbajnokságon. Ez a 4x200-as váltó a negyedik helyen zárt, akkor is volt még Molnár Dóra, de Ugrai Panna ott volt, illetve Pádár Nikolett is, meg Ábrahám Minna, ahol 7:49.66-tal lett negyedik. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hölgyek tudják, milyen az, hogy a fináléba kell kerülni az elmúlt időszakban, és ott jót kell úszni, és jelenleg úgy néz ki, hogy a bronzéremért megy Ugrai Panna, de még ezüst is lehet belőle. Az szinte bizonyos, hogy Freya Anderson a britekkel megnyereti majd ezt az Európa-bajnokságot, Nicole Meyer pedig hozza a németeket a második helyre, és most már egészen biztosan tisztán harmadik Ugrai Panna révén a magyar váltó. Az oroszok pedig Klepikovát dobták a vízbe, a forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs, 7:48.04, 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem, fej-fej mellett, az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb, Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on, lehet lesz, van, bizony, második, 7:49.09. Európa bajnoki csúccsal a brit váltó, második Magyarország és a harmadik helyen az oroszok, 400-addal, de sikerül legyőzni az oroszokat, és hiába a nagy úszás a németektől, az elejét elrontották, ők a negyedik helyen zárnak, és a második, valamint a negyedik között 500-ad mindössze, 7:49.09-el a magyarok, 7:49.14-el a németek. Ez ezüstérmes, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késélajna, Ugrai Panna összetételű magyar csapat. Kereken 1 perc 56 másodpercet úszik Ugrai Panna az utolsó záró, vagy a saját 200 méterén. Ez egészen elképesztő. Európa-bajnoki rekordon nyertek egyébként a britek, szóval nehéz lett volna őket legyőzni, de ez az időeredmény, amit a hölgyek most repesztettek, ez a 7:49.09, ez közel volt, hát mondjuk 1 másodpercre a 2009-es országos csúcstól. Megvan az ezüstérem, bravo! Még egyszer Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késélyna és Ugrai Panna. Nagy dolog ez.
2: Pádár Nikolett kezdte, miközben ugye délelőtt meg te végeztél. Ez csak technikai dolog, nem olyan nagy probléma?
5: Igen, ez így volt megbeszélve a kapitány úrral, hogy mivel reggel duplát úsztam, ezért mehetek utoljára, és akkor reggel előre megyek. És a lányok is belementek, úgyhogy így volt a felosztás, és tényleg odaálltam, és megpróbáltam mindent kiúszni a lányokért, mint mindig. Pont mondtam nekik, hogy talán ez az egyik kedvenc számom, ez a váltó, ez a 4x200-es váltó, úgyhogy mindig nagyon nagy szeretettel ússzuk ezt, és örülök, hogy végül egy az istérem emeltünk innen is tovább.
2: Gondolom tökéletes bemelegítés idézője ebben a bemelegítés az egyéni számra.
5: Igen, jó volt. Próbálom felépíteni ezeket a 200-akat, és ez már sokkal jobban esett, mint a reggeli, de szeretnék még ebből az időből lefaragni. Hát holnap után már kezdődik a 200 gyors, úgyhogy nagyon várom.
2: Ábrahám Minna, ezüstérem a váltó tagjaként. Milyen volt számodra másodikként beugrani a vízbe?
6: Örültem ennek a pozíciónak, úgymond általában első, meg utolsónak szoktam menni, most kicsit más volt a felállás, és így beugortam, láttam, hogy ott Niki hozta elől, nyilván a britek nagyon erősek voltak, de hozta elől, és akkor mikor észrevettem, hogy amúgy nem az van, hogy utolérnek, hanem én is tolom elől, ez még nagyobb lendületet adott, és tényleg az utolsó 50-en is azon gondolkoztam, a lányokért mindent, már még egy tempó, ezért edzettem, úgyhogy teljesen jó úszás volt, hát nagyon jól úsztunk mindannyian. Igazából szóval a championship rekord alatt úsztunk mi is, nyilván a britek sokkal jobban voltak, de azért ez számunkra is egy ez elég jó úszás volt, hogy ezt így össze tudtuk rakni.
2: Cápadressz lett volna rajtatok, akkor még meg is van az országos csúcs. Ez is már ott van a fejetekben, hogy mindjárt meg lesz hamarosan?
6: Persze, hát azt mindig követjük, országos csúcs az mindig a cél. Közel vagyunk, úgyhogy egyszer tényleg összerakjuk jól, és mindenki, hát ja, most a szezonunkban azt a legjobbakat úsztuk, úgyhogy majd jövőre a hazai VB-n akkor felállunk, és ott.
2: Késélyajna, harmadikként adtad át a stafétát. Mindent beleadtál, úgy nézett ki.
7: Igen, meglepő, mert az elmúlt időszakban 2 percen belül nem nagyon tudtam úszni, és most hála Istennek sikerült. Reggel kicsit elbizonytalanodtam, hogy megint 2 perc, de a lányok nagyon szépen motiváltak, úgyhogy igazából jól éreztem magamat így az egész 200 alatt. Igazából szeretném azért úgy végérvésen megemlíteni Virt Balázs, meg Márta Ricsit, meg az edzőmet Kovács Ottót, mert az elmúlt időszakban így négyen edzettünk nagyon sokat együtt, és az ő segítségük így sokat adott most ez az 1:58-as időmhöz, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik is, meg persze még a Pannával is, meg a Minnával is tudtunk így edzeni az edzőtáborban. Hálás vagyok így a csapatnak, és egy 10 év után is itt lehetek.
2: A kezedben lévő plüss az valójában mit ábrázol? Ez a hivatalos kabalája az Európa-bajnokságnak?
7: Igen, ez egy vízcsepp, és ahogy látom, az ezüstéremnek is a formája az egy vízcsepp, úgyhogy hát vízben úszunk, úgyhogy nem mondanám azért kreatívnak a vízcseppet, de...

0: És nagyon örülök, hogy úgymond a legjobbat ki tudtam hozni, mert nagyon szoros volt itt a vége, és nem harmadikok, meg negyedikek lettünk, hanem másodikok, úgyhogy szerintem most a helyzethez képest ki lett maxolva mindenki részéről.
1: 500-on múlt, hogyha annál rosszabbat úsztok akkor, vagy úszol, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, akkor negyedik hely. Az 500-ad az mit jelent valójában? El tudod mondani fizikailag valójában mit jelent? Egy új percnyi?
0: Hát, még lehet annyi sincs. Szerencsére most jó volt a célba érkezésem, és felénk hajlottak a századok. Sokszor, hát nem is tudom, szerencsém múlik, vagy egy-egy tökéletes célba érkezésen. Most tényleg nekünk jött ki jól, úgyhogy kezen is dolgozni kell minden egyes edzésen, hogy tényleg a végén, a döntő pillanatban te jöjjél ki győztesként, úgyhogy egyre több olyan helyzet van, ahol tényleg én jövök ki győztesként, úgyhogy ennek örülök.
1: Siklottál a vízen, vagy egyből rá tudtál csapni a falra?
0: Hát egy minimális siklás volt persze, de hát ugye egy törzsből ráfordul az ember, és nyújtott ujja célba érkezik, ha kell, akár eltörik az ujja is, úgyhogy én is érzem egy picit, de ezt a pár századot bőven megérte.
1: A férfiak 4x200-as gyorsváltó döntőjét szintén a britek nyerték Európa csúccsal.
2: Ez volt az Úszó Európa Bajnokság medencés versenyeinek az első napja. A hétfői eseményeket Katona László foglalta össze annó, most pedig kapcsolunk élőben Katona Lászlóhoz Párizsba.
3: Köszönöm szépen, a 200 méteres mellúszásnak vége az előfutamoknak a hölgyeknél. Csikunova a legjobb idővel, ha minden igaz, akkor az elődöntőbe jutott, sőt, a Brit Evans az, aki még be is előzi őt, tehát övé a legjobb idő. Érdekes ez a versenyszám, hiszen Csikunova még 2023-ban úszott Kazányban egy olyan világrekordot, amit megközelíteni nagyon nem tudnak mostanság, és mivel az oroszok el voltak tiltva mindennepű világeseménytől, Európa bajnokságtól, úgy neki most így kimaradt egy pár év, amelynek következtében nem tudott versenyezni és az ellenfelekkel harcba szállni, de most így az Európa bajnokságon semleges színekben már ott a lehetőség számára, hogy Európa majd aztán a világ trónjára is vissza tudjon ülni. Csikunova 2023-ban Kazányban egy orosz versenyen tudta megúszni azt az időt, aminek következtében ő a világrekorddel. Evans a legjobb idővel a döntő, vagy az elődöntőben, illetve McSherry, egy ír versenyző is be tudott jönni még, úgyhogy ő a második legjobb idővel, nincs magyar versenyző, de hát volt hajdanán 200 mellen, például Kovács Ágnes olimpiai bajnok is 2000-ben Sydneyben, most egyelőre hát mentesül az ilyen jellegű izgalmak alól a magyar társadalom, nincs magyar női úszó, aki éppen ilyen magas szintekre el tudna jutni valójában. 4x100-as férfi gyorsváltó érkezik hamarosan a magyar csapattal az ötös pályán, ott majd Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Olivér és Jászó Ádám ugrik a vízbe, ők alkotják majd azt a csapatot, amely bejuthat a döntőbe. Fontos, hogy a leggyorsabb 8 idő kerül be a fináléban. Nincsenek a litvánok a hármason, ez jó hír, mert a Trapszisszal, Navikonisszal, Juszkával és Trepocskával egy erős csapatot képviseltek volna, de így jelen állás szerint nem kell aggódnunk azért, mert az uraknál ők például elhappolnák a magyarok elől a lehetőséget a döntőbe kerülésre, pedig az előző Európa-bajnokságon például a szerbek tudtak nyerni hazai medencében, a magyar váltó akkor nem tudott a döntőbe jutni, de hát az elindulás se erről tette, hiszen amikor mondjuk beugrott a vízbe a magyar váltó, akkor kizárták őket, nem sikerült aztán végül a magyar csapatnak tovább kerülnie. 2025-ös világbajnokságon is ez az a versenyszám, amit általában nagyon megnyomnak a különböző nemzetek, az ausztrálok nyertek, akkor olaszok a második helyen, az Amerikai Egyesült Államok pedig a harmadik helyen zárt, a férfi magyar váltó pedig tovább jutott az előfutamából egyből a döntőbe, ahol aztán a hatodik helyen zárt, és csak egy változás, Kós Olivér került be valójában, abból a döntő csapatból kikerült Mészáros Dániel, úgyhogy a gyorsúszó számban a magyaroknak azért megadatik a lehetőség, hogy jó teljesítmény nyújtsanak. Korábban, hogyha az Európa bajnokságokat tekintem, akkor franciák 2012, 14 és 16-ban nyertek, az oroszok 18-ban és 20-ban, legutóbb a szervek, de az olaszok hazai medencében 2022-ben tudtak diadalmaskodni. De az oroszok erősek voltak, például Popovval, de a Peter van den Hoogenband féle holland vár.

0: Tónak csak egyszer sikerült nyerni 1999-ben, és még hajdanán a 60-as, 70-es, 80-as években a nyugatnémetek, és néha a napján azért a észak, vagy a keletnémeteknek is sikerült diadalmaskodniuk. De most nincs német váltó ebben a futamban, vagyis a 9-esen igen megbújva, hiszen a nullástól a 9-esig majd 9 csapat az, aki elrajtol. Nincs a hármason Litvánia, de a nullásról ott vannak az olaszok, Frigóval, Miresszivel, Belarattival és Deplánóval. Erős ez a négyes, az egyesen a svédek, Bartolek, Hansson, Persson, Skodun, Macmillan. Az észtek a kettesen, hármas pálya üres, a négyesen a lettek. Az ötösön tehát a magyar váltó, német Nándor már a vízben, 4x100 méter. Ugye Nándi a tegnapi nap folyamán hatodikként zárt 100 gyorson, és lehetne ebben a váltóban Milák Kristóf, de nem vállalta a lehetőséget, hogy ő is vízbe csobbanjon. Az első 50 méterét követően vezet a magyar váltó. Egyébként a 6-oson a svájciak, a 7-esen Izrael, 8-ason a lengyel csapat, és a 9-esen Németország. Szalhov az, aki jön a németekkel a második helyen egyelőre, de német Nándor szépen megelőzze mindenkit, féltesosz előnnyel átadja majd a lehetőséget nem másnak, mint Szabó Sebastiánnak, akinek szintén sokakkal ellentétben neki ez az egy lehetősége van. Aztán, hogy délután lesz-e második, az a jövő kérdése, de egy tesosz az előnye a magyar váltónak, úgyhogy nagyon úgy néz ki, és Szabó Szeviből kiindulva, igaz, ő inkább 50 méteres specialista, de 100-on is, ha úgy adódik, akkor meg tudja nyomni. Nagyon jól jött német Nándor. 47-83-as első 100 méter, reggel az kifejezetten jónak mondható, ugye az országos csúcs az most már 47 másodperc alatti, de Nándinak 47-43 a legjobb, szóval 4 tizeddel maradt el valójában az egyéni csúcsától, amit még tegnap előtt egy délutáni nap folyamán úszott meg egy középdöntőben 100 gyorson. Nagyon kellemes úszással Szabó Sebastian tartja az egy testosz előnyét a magyar csapatnak, és akkor, amikor féltávhoz élnek a versenyzők, akkor a magyar csapat az ötös pályán az első helyen jön Kós Olivér. Hát nem Hubert, hanem Olivér. Ő is a BVSC úszója volt, most már Amerikában készül. Ő a fiatalabbik, és Párizsban két évvel ezelőtt figyelte, hogy a testvére olimpiai bajnok lett, most már ő maga is itt Párizsban a vízbe csobbalhat, és akkor, amikor az ő első 50 méterén túl van, akkor még mindig a magyar váltó az élen, és a negyedik emberünk majd Jászó Ádám lesz, egy úrihorgas, magas pécsi fiú, aki nagyon jó hátúszó, de gyorsúszásban is igazán erőteljes tud lenni. Olivér tartja az előnyét egyelőre, azaz egy test hosszal mindenki előtt a magyar váltó, a svájciak mellettünk, és még a lettek igazából, ha minden igazotta, nem, az észtek valójában, nem szabad összekeverni a kettőt, szóval ott a kettesen nagyon jól jönnek Kulpak révén, de Kós Olivér átadja Jászó Ádámnak az első helyen a magyar váltót, biztonsági váltásokkal, de sikerül a magyar csapatnak egyelőre az első helyen maradni. A Jászó Ádámnak meg kell tartania az előnyt, és az időeredményt is figyelni kell abból a szempontból, hogy mi az országos csúcs, ami valójában 3:11.06, ez Milák Kristóf, Szabó Sebastian, Bohus Rihád és német Nándor esetében olimpián 5. helyet ért Tokióban, úgyhogy akár ezt is megdöntheti. Hát a nem délelőtt, majd lehet a délután este folyamán, Jászó Ádám továbbra is tartja az egy test hossz előnyét a magyar csapatnak, és a döntőbe verekedi magát ez a négyes. Nagyon jó, nagyon kellemesen, Jászó Ádámnak lehet nem is kell erőlködnie, az időeredményt lehet figyelni, hogy azért ez mennyire elős, nem lesz országos csúcs, ettől függetlenül elegendő kell, hogy legyen ez a 4:14.17-es idő, amivel megnyeri ez a német Nándor, Szabó Sebastian, Kós Olivér, Jászó Ádám összetételű csapat a 4x100-as gyorsváltó első előfutamát, egyben elődöntőjét, és ezzel biztosan én a mondó vagyok, hogy döntős lesz a magyar csapat. A második helyen a németek végeztek 3:15.35-ös idővel, és Izrael a harmadik. Ebből döntő lesz, elég nagy a valószínűsége ennek. Olyanra még nem volt példa, hogy a következő futamban lévő összes csapat, ráadásul még a svájciakat ki is zárják. Szóval a lényeg az, hogy nem valószínű, hogy ezért a következő futamban lévő összes csapat sikeresen tovább tud jutni. A magyarok egyelőre az élen, ebből döntő lesz. Én azért ezt kimerem jelenteni, rohanok az urakhoz, hát ha mondanak pár szép szót nekem, a szó Budapesté.
1: És ha mondanak pár szép szót Katona Lászlónak, az természetesen még itt a visszajátszásban megosztjuk önöknek. Egyébként Kós Hubert már mondott neki néhány érdekes szót, úgyhogy ezt is majd meghallgathatják a folytatásban. De most egy nagyobb lélegzetvételű beszélgetést fogunk feleleveníteni itt a visszajátszásban 2026. augusztus 13-án 1 perccel 11 óra után. Ugyebár zajlik Párizsban az úszó Európa-bajnokság, és eddig két Európa-bajnoki címet szerzett a magyar küldöttség. Még nyílt vizen szerzett Betlehem Dávid a múlt héten pénteken 3 kilométeren aranyérmet, illetve tegnap Kós Hubert szerezte meg az első aranyérmét. A folytatásban egy nagyobb lélegzetvételű beszélgetés egy olyan úszóval, aki 1993-ban Sheffieldben szerzett 100 méter mellen Európa-bajnoki címet, de nem elsősorban erről ismerjük, hanem arról, hogy nagyon-nagyon sok ezüstérme van otthon világeseményekről. Nyilván sokan kitalálták, hogy arról a Güttler Károlyról van szó, aki két olimpián, Szöulban és Atlantában szerzett ezüstérmet, egy világbajnokságon szerzett ezüstérmet, és 6 ezüstérme van Európa-bajnokságokról, de mint mondtam, 1993-ban Sheffieldben 100 méter mellett Európa-bajnoki címet szerzett Güttler Károllyal az ezredfordulón Molnár Dániel beszélgetett.
2: Röpüljünk vissza az időbe. Akkor, amikor Güttler Karcsi, ez a daliás, 190 cm magas fiatal ember?
3: Nem, 188.
2: 188, mindig ezek a centiméterek, de majd erről szó lesz. Egészen kisfiú volt, és elment úszni. És ahogy én hallottam, a tornasorban állítólag nem a legelején állt a gyereksereknek.
3: Hát nem a legvége, utolsó előtti voltam körülbelül.
2: Olyan pici voltál?
3: Igen, nagyon 14 éves korom még elég rosszul ment a testi fejlődésem. Gyakorlatilag voltam 45 kiló nyolcadikba, és 150-60 centin. Mondom, majdnem legutolsó voltam.
2: Ez annak köszönhető, hogy a családi körülmények eléggé sanyarúak voltak?
3: Hát nem annak, de annak tudom be, hogy testileg meg voltam erőltetve rettenetesen. Akkoriban Kőbányára jártam be a Margit-szigetre, ami busz, metró, busz, ilyen átszállási sorrendben történt. 4 óra 40-kor keltem, mínusz 20-okba csattogtam a hidegbe, rendszerint a Blahalúza térig az Őrstől aludtam a metrón, de minden embertársammal együtt, úgyhogy nem egyedül aludtam, és 6-tól 7-ig a nyitott 50-esbe, ha hideg volt, ha meleg edzés volt, utána szépen begyalogoltam ott a Vígszínház mögött egy általános iskolába.
2: Ja, oda jártál suliba?
3: Oda jártam.
2: Magyarán suliba. Akkor legalább ilyen szempontból
3: hát
2: volt
3: igen,
2: kedvező.
3: De a suli után vissza az edzésre, edzésről pedig hát gyakorlatilag fél hétre értem haza Kőbányára, ott pedig összeomlottam.
2: Hány éves korodban kezdtél el úszni?
3: 4 évesen kezdtem.
2: 4 évesen kezdtél el úszni. Na de hát mint 4 éves gyereket a szülők vittek azért az úszodába.
3: Igen, de csak egy rövid ideig, mert van egy nővérem, aki 5 évvel idősebb nálam, ő akkor már úszott, amikor én lekerültem az úsziba, és hát akkor együtt mentünk. Ugye ő akkor már 10 éves volt, akkor már tudott rám, hogy ez.
2: Fogta a kezet, Karcsikát és vitte. Ő milyen eredményeket ért el a nővéred?
3: Házi versenyeket nyert, ami akkoriban nagy dolog volt, tehát ezt nem úgy kell érteni, hogy most 4 ember közül lett az első. Hát akkor egy egyesület, a Budapesti Építők, az állt legalább 50-60 főből, amiből nyerni tudott, tehát azért az elég szép dolog. De úgy tudom, hogy voltak annál jobb eredménye is.
2: Karcsika mit szólt hozzá, hogy ő neki 5 évesen kérem szépen faltól falig úszni kell, mert azért az úszás kegyetlen.
3: Akkor nem is gondoltam arra, hogy faltól falig, ez később jutott eszembe, amikor már tényleg monotonná vált a dolog. De akkor nagyon szerettem oda járni, mert hát ott volt egy nagyon jó kialakult csapat, csapattársaimat nagyon szerettem. A szabadidőnkben fociztunk, Rablócsendőr az úszoda területén, kriket, amit el tudunk képzelni, mindenféle játékon.
2: Tehát akkor élvezted az úszást. Az első eredmények mikor jöttek?
3: Béka korosztály. Arra emlékszem vissza, hogy 76-ba Pécsen nyertem az első érmemet, ami pontosan úgy történt, hogy akkor még nem mellúszásban, hanem 50 gyorsúszás, és a nadrágomat elfelejtettem megkötni. És ahogy ugrottam a nagy fejest, térdig le a nadrág. akkor visszarángattam, és utánuk mentem, és még ezüstérmet így is szereztem. Hát 8-ból, tehát azért az nem volt rossz.
2: Gondolom egy tized másodperc hátránnyal.
3: Volt egy 2 másodperc, amíg fölhúztam a gatyót, meg kellett picit kötni.
2: De a lemaradás az aranyérmestől.
3: Ja, arra nem emlékszem
2: vissza. Mert neked különben csupa ilyen eseted volt egyébként, amikor vagy a csapatból maradtál ki már nagyon ifjan, vagy éppen az olimpiai aranyéremről. Erre a Moorhouse elleni olimpiai döntőre hogy emlékszel vissza? Ez még mindig egy rettentő fájó pont?
3: Nem.
2: Nem?
3: Nem. De azért mondtam ilyen nehezen, hogy nem, mert valóban nem az. Csak mások, talán a külvilág úgy gondolja, hogy ez fájó. Néha, hogyha tényleg elkezdem mazsolázni, és visszagondolok, és megnézem a videó felvételt, nem szoktam megnézni, de ha úgy adódik, akkor egy picit fölidegesít a történet, mert úgy néz ki, teljesen úgy néz ki, mint hogyha én érkeztem volna először a célba. Ott a helyszínen, Szóban, a BBC vagy az NBC valamelyik televízió százszoros lassításba visszanézte, és azt mondták, hogy biztos, hogy én érkeztem először a célba, hogy óvjuk meg. És megpróbáltuk, de nem lehet óvni, mert az úszóversenyt az óra dönti el, és nem pedig a célfotó. Úgyhogy hát ennyiben maradtunk.
2: Van egyfajta érzékelő egyébként a rajtfalba beépítve, amit hogyha valaki megérint az ujjával, akkor az van, óra megáll?
3: Van. Úgy történik, hogy rajta van a falon egy másik panelfal, ami között, a fal és a panel között futnak vékony drótok, amiben levegő van. Lehet, hogy ma már nem levegősen csinálják, de akkoriban még úgy volt, és hogyha megnyomom a levegő, megnyomja azt a bütyköt, ami kijelzi a táblát. Na most szerintem, hogyha ma már elektromosabban mérik, tehát gyenge feszültség, vagy valami, gondolom 220-at biztos nem vezetnek a vízbe, de az is lehet, hogy még ma is levegővel működik. Lehetett olyan, hogy egy enyhe ívű görbület lehetett a falon valamelyikünknél, vagy esetleg pont nem azt a részt nyomtam meg, ahol éppen futott ez a gumi, amiben benne van a levegő, hanem egy 10 centivel arrébb, és később vette észre.
2: Én szerintem azért nem bánod te, mert tulajdonképpen akkor egy egész ország együtt érzett veled.
3: Én meg ezt úgy éltem meg, hogy ugye életem első olimpiája, ráadásul akkor voltam először ilyen messze Magyarországtól, mert Európában, meg Prága, meg ilyen helyeken már voltam 8-10-szer, de Szöul és egy 15 órás repülőút, sőt, akkor több volt, mert Oroszország akkor nem engedett a légterébe, és Alaszka, és aztán úgy
2: Anchorage-on keresztül
3: Anchorage-ról mindig az jut eszembe, hogy a jégen kívül, hogy van a reptéren egy gyönyörű nagy vitrin, amiben egy több mint 3 méteres jeges medve van kiállítva, kitönve. Borzalmasan néz ki. Akkora méretekkel rendelkezik, hogy az van mai napig megmarad benne. De visszatérve Szóra, beteg lettem. Tehát a verseny előtt pár nappal olyan homloküreg gyulladást kaptam. Nem volt ott egyébként jó idő, hideg is volt. Kis László akkor mondta, amikor a vízben úsztam, és rám nézett, azt mondja, te lázas vagy. Mert látta a szememet, hogy nagyon csillog. Kijöttem a vízből 39, de hát a 27 fokos vízből jöttem, ami hűtött. Elég jelentős lázam lehetett. Kausz István doktorunk kezelt, kúrált, gyógyszer, minden, és mondta, hogy feküdjek, de én titokban, amikor a többiek elmentek edzeni, akkor én fekvőtámasz, guggolás, hogy erőnlétet tartsak. És így ez az ezüstérem, úgyhogy 1 századdal, hát ez óriási dolog volt, attól függetlenül, hogy nem lett arany.
2: Moorhouse-zal milyen viszonyban vagy? Egyáltalán volt-e bármiféle kapcsolat közöttetek?
3: Hát előtte volt, ugye az előtte való évben ismertem meg, és utána még 1-2 évig ő, sőt azt hiszem még Barcelonában talán ott volt, igen. Addig ismertük egymást gyakorlatilag, azóta nem találkoztam vele, de ő úgy pátyolgatott engem, tulajdonképpen ő volt a nagy úszó, én meg a feltörekvő, aztán valahogy úgy helyet cserültünk, ő háttérbe szorult, és én kerültem el.
2: De nem haragszol rá?
3: Természetesen nem. Vagy gépi tévedés lehetett, vagy valóban ő nyert.
2: Na most, ha jól számolom, akkor ugye 68-ban születtél, 72-ben kezdtél el úszni, akkor, amikor már Hargitay Andris 16 évesen a müncheni olimpián ugye ott volt. A szülőket inspirálta az akkori nagy úszó generáció arra, hogy téged úszónak adjanak?
3: Ezt nem kérdeztem meg tőlük, olyan pici fejjel, és azóta sem, mert most meg nem jut eszembe ez a kérdés, de nagyon jó kérdés, de valószínűleg inspirálhatta. Ugye az ember szereti olyan helyre adni a gyerekét, ahol tudja, hogy jó kezekben van, és olyan előélet van, mint amilyen a magyar úszósport.
2: 30 éve úszol. Hány alkalommal volt víz iszonyod vagy vízundorod, hidroitisnek nevezik ezt különben görög szóval, ez alatt a 30 év alatt.
3: Hát számtalan. Azért azt butaság lenne kijelenteni, hogy imádtam mindig is az úszást, mert vannak nagyon nehéz pillanatai, főleg az edzések menetében történik ez, amikor szeptembertől tulajdonképpen a következő nyárig a szürke hétköznapok és a fél ötös, háromnegyed ötös kelés, és reggel az a 8 kilométer úszás plusz másfél óra erőfejlesztő torna, aztán utána iskola, és utána délután megint 2,5 óra úszás, ami 6-7 ezer méter. Ezek mind szintidős úszások. Ne képzeljük azt, hogy bemegyünk, és azt mondják, hogy na, akkor most 2 órát úszunk, és letelt a 2 óra, majd szólok. Ez mindig egyénre szabott szintidős, ami végtelenül megnehezíti a történetet. Ezeket a monoton napokat nagyon utáltam. De mindig szemem előtt volt egy cél, hogy egy következő versenyre készülünk, és amikor ott igazolni tudtam, hogy hát ez azért megy, akkor azért jobb volt. És ugyanakkor az is beletartozik, hogy valamikor nemrég utána számoltam, hogy 30 olyan edzőtáborban voltam, ami tengeren túlon van. Tehát vagy Ausztrália, vagy Dél-Afrika, vagy Amerikába, vagy Kubába, vagy Mauritiuson. Ezeken a helyeken végigjártam, és ott is edzettünk mindig nagyon keményen, de mégis valamit láttunk ebből a nagy világból.
2: Magyarán akkor ezekre a helyekre nem jutsz el, hogyha nincs meg ez a mérhetetlen szorgalom. Azt mondom, hogy mérhetetlen szorgalom, nem emlékszem már rá egészen pontosan. Kis László, aki ugye pályafutásod nagy része alatt az edződ volt, említette egyszer, hogy van neki egy ilyen sárga botja, és ezzel a sárga bottal bizony a gyerekek fenekére oda kellett hajítani egyet. És hogy neked vagy nem kellett oda hajítani, vagy te magad kérted, hogy hajítson oda, mert azzal nagyobb munkára inspirál.
3: Igen, azért itt megint túlzásokba estünk. Magam soha nem kértem. Én elismertem azt, a tényt, hogyha egy nem fenékre ütött, hanem kobakra. Na most azt se képzeljük el, hogy szétdurrant az agyunk, de nem volt kellemes érzés. És amikor az ember már úgy áll a dolgokhoz, hogy azt mondják, hogy na most még tegyél rá még gyorsabban, és gyakorlatilag kifingik, és utána azt mondja a következő feladatra, hogy ez az utolsó, 15x400 méter. Hát az még lefutni is sok, még lebiciklizni is sok, és hát leúszni az meg még több. Ráadásul nálunk ez a hipoxiás edzés, ami azt jelenti, hogy a levegő visszatartással a keringést, a rendszert fokozottan terhelődik, és ezáltal az oxigén felvételünk majd a versenyen sokkal kevesebb lesz, mert most itt ilyen helyzetet nagyon sokat gyakoroltunk. Nem esett jól, soha nem esett jól, de az esett jól, hogy gondol rám, és azt mondja, hogy ezzel így nem lesz meg az a világcsúcs, amire készültünk, és akkor puff, egy kokiszerű ezzel a bottal, hogy ő nem a kezével. És én ezt elfogadtam. Nem azt mondom, hogy 5 percenként kaptam, de volt olyan hét, hogy 2-3 belefért.
2: A karodat is kicsavarták? Láttam Egerszegi Krisztát például egy ilyen edzőteremben, ahol bizony az ízületeket lazítani kell egy-egy edzés
3: igen,
2: előtt.
3: Meg hát a lányok azok mindig sokkal lazábbak, mint a fiúk. Persze a fiúknak is kell lazító gyakorlatokat végezni, mert hogyha túlságosan megköt, hogyha olyanok leszünk, mint a Schwarzenegger, vagy mint akik ma gyúrnak edzésszerűen, hát azokkal az izmokkal képtelenség lenne úszni. De miután mi is csináltunk erőfejlesztést, hát muszáj volt lazítani, mert azért az izmok csak valamilyen szintig növekedtek, és hogyha szépen kilazítottuk, akkor átvihető volt ez a medencébe, és arra, hogy sok oxigénnel el tudja látni.
2: Borzalmas, hogy mennyit kell szenvedni egyébként az embernek ahhoz, hogy eredményt érjen el. A te pályafutásod kiemelkedő eredménye az egyrészt a 93-as Sheffieldi aranyérem az Európa-bajnokságon, gondolom én, illetve az 1:00:53-as világrekord 100 mellen. Melyik az értékesebb?
3: Akkor nekem a világcsúcs volt 93 az értékesebb. Azt úgy kell elképzelni, hogy az előfutamban úsztam ezt meg. Tehát reggel, amikor fölkeltünk álmosan, akkor a Laci, Kis Laci és a Túri Gyuri már akkor ők együtt dolgoztak, sőt már 88-ban is. Szóval megmagyarázták, hogy ez rettenetesen fontos, hogy délelőtt bekerüljek, és nyugodtan ússzak, délután úgyis kipihenem magam. És én beugrottam, úsztam, és mikor beérkeztem, akkor láttam, hogy hát ez bizony világcsúcs, mert ki volt írva, hogy world record. Hát mindenki tapsolt, és fütyültek, úgyhogy rettenetes földobottam ettől. Egy óráig. Utána egy óra múlva gondolkodtam azon, hogy úristen, hogyha most én világcsúcsot úszom, és délután nem tudom megnyerni, akkor az milyen katasztrófa. De végül is meg tudtam délután nyerni, összeszedtem a gondolataimat, meg tudtam nyerni, sőt egy másodperccel előztem meg a második helyezettet, ami azért volt elégtétel egy picit, mert ő Nick Gillingham volt, aki szintén angol, és úgy éreztem, hogy egy picit elégtételt vettem Morehouse vereségétől, hogy nem egy századdal vertem meg, hanem egy egész másodperccel, ami százszor annyi, mint amivel Morehouse megvert engem. Összképében az, hogy világcsúcs és Európa bajnok lettem, ez nagyon megnyugtatott az eddigi pályafutásomra is, és az onnantól kezdődően a mai napjainkig.
2: Tulajdonképpen neked mindig voltak olyan újabb, hogy már a vizek nyelvén beszéljünk, újabb hullámlökéseid, ami továbbít. Hiszen, ha belegondolok, 88, hát most már annak is 14 éve, te még együtt úsztál Darnyi Tamással, aki azóta komoly üzletember, éttermet, vendéglőt üzemeltet, és egy csomóan, hát akik akkor úsztak, ugye már mind abba hagyták. 14 éve, pedig te már akkor 10 éve a vízben voltál. De mi az, ami mindig tovább lendített? Hogy még mindig, sőt, hogyha jól hallom, akkor ugye még mindig Athént is betervezted.
3: Az a mozgató rúgója, hogy olyan jó közegbe kerültem ott a Spartacusban, nem mintha Margit sziget nem tetszett volna, de hát akkor még az eredményeim nem olyanok voltak. Tehát ez a Spartacusba való kerülésemtől lehet számítani, 1987. január 1-én kerültem én oda, és 87-ben már Európa-bajnoki negyedik helyezett lettem, egerszegi szintén, és utána jött ez a 88-as olimpia, aztán sorba-sorba. Nem minden éven volt, mint ahogy ezt jól mondtad, igazából eredményes, de mindig azért ott voltam a döntőbe, és hát mindig az volt a vége, hogy na majd többet dolgozunk, na majd jobban dolgozunk, majd én is akkor úgy gondoltam mindig, hogy ó, hát ez tényleg kevés volt, majd jobban csinálom. Persze nem is lehetett ezt már jobban csinálni, mert ez végig maximálisan ment.
2: Igen, de Karcsikám, hát ugye tudjuk azt, hogy élettanilag az ember, ahogy telnek az évek, úgy számított egyre kevésbé arra, hogy még többet tud produkálni, főleg mondjuk fizikai téren. De azért ennek ellenére megpróbáltad a lehetetlent.
3: Igen, hát ez be is igazolódott, amit mondtál. 96-ig maximális felkészüléssel dolgoztam, és 96-ban 28 éves voltam, azt hittem, hogy ez már tényleg itt a vég, és akkor 200-an sikerült, ugye a rózsa mögött másodiknak lennem. Ő sem sokkal előzött meg, hát 4/10 másodperc, ami
2: Atlantában,
3: ami nem túl sok, ezt azért valljuk be, második lettem. Ez a lényeg. Tehát itt megint éreztem egy olyat, hogy fönt állok. Ugye egész fönt állok, de nem a toppon. De ez megint erőt adott arra, hogy majd talán a jövő évben, nem is tudom már mi volt.
2: Sevilla jött. Az Európa.
3: Hát ott megint egy ezüstérem becsúszott, bár majd egy másodperccel rosszabbat úsztam, mint az olimpián. És még így is egy ezüstérem összejött. Hát hogyha annyit úszok, mint az olimpián, akkor ugye bőven arany lehetett volna, mert ott azt hiszem 900 volt csak a különbség.
2: Rózsa Norbival milyen a kapcsolatod? Már csak arra gondolok, hogy emlékszem rá, hogy amikor Vladár Verrasztó előtt Moszkvában nyert, akkor Zoli nem nagyon szerette Vladár Sanyit, mert ha kikap az ember, az is fájdalom. De hogyha a saját nemzetbélitől kap ki, akivel ráadásul azonos szintű úszó csupán a pillanat dönt arról, hogy ki lesz az első vagy a második, akkor az még nagyobb fájdalom.
3: Igaz. Nem esett jól, meg kell mondjam, de el kellett viselni, mint ahogy mindenki minden percben, hogyha tűrőképes, akkor elvisel. Rengeteg atrocitás éri az embert csak abban, hogy egy órát közlekedik a városban.
2: Igen, ráadásul ugye a ti rivalizálásotok abban is különbözött, hogy ő az úszószövetség akkori elnökének, akivel a kriminalisztika területén is találkoztunk, egyik legkedveltebb embere volt, te pedig pontosan ilyen szempontból nem voltál az. Szóval...
3: Így van, hát...
2: Nincs.
3: Volt egy csapaton belüli megkülönböztetés, de úgy érzem, hogy ez kettőnk között igazából, tehát mint ember-ember között nem, soha nem fajult, vagy vezetett olyan rossz viszonyhoz, mint amilyenre esetleg sokan gondolnak. Tehát nem volt
2: tehát
3: köztünk,
2: ilyen haragszom rá,
3: nem
2: vagy nem
3: fújtunk egymásra soha. Nem. Ez az egész, hogy így néz ki kívülről, annak köszönhető, hogy a média ez fölfújta ezt az ügyet egy picit.
2: Anna Marinak mikor kezdtél udvarolni? Hány éves korodban?
3: 96-ban.
2: Atlanta előtt vagy
3: Atlanta
2: után?
3: Előtt már egy picivel, és utána legalizálódott a kapcsolat.
2: Mikor?
3: Hát Atlanta után, nem sokkal.
2: Ja, el is vetted akkor feleségül.
3: Nem, csak 98-ban.
2: 98-ban. És 2000-ben pedig megszületett Emma. Aki, ha jól tudom, akkor egy gyönyörűséges tündérfényképed nincsen róla?
3: De van.
2: Itt van?
3: Hát itt van.
2: Ó, nem is szőke ő, hanem szerintem barna. Hát, olyan, mint egy bohóc, nem?
3: Nagyon szeret.
2: Kinek bohóc a természetét örökölte?
3: Vegyes, kettőnként.
2: Nem inkább az anyja?
3: Nem bohóc az anyuka, nem. Azt azért nem mondanám.
2: Én nem arra gondoltam, őt nem
3: de
2: ismerem.
3: A mosolygás az az ő rovására írható. A gyerek állandóan nevet, aminek nagyon örülünk természetesen, de már 3-4 hónapos korában nevetett, és onnantól kezdve meg sem áll.
2: Karcsi, hogyan tudod egyeztetni a házi kötelező gyakorlatokat azzal, hogy jelen pillanatban egy gyereksereget vezényelsz, Athénre készülsz az olimpiára, és ugyanakkor azért kéne néha mosogatni, gyereket bölcsődébe vinni, vagy nem jár a gyerek bölcsődébe?
3: De jár.
2: Jár bölcsődébe. A te úszóiskoládba is jár?
3: Nem, mert az túl messze van, és ilyen picikkel még ott nem foglalkozunk. Tulajdonképpen 4 éves kor, ami ajánlott, hogy gyereket vigyünk úszásoktatásra.
2: Pedig hát a gyerek már a magzott vízben is úszik.
3: Ott is úszik, hát sokan szokták, hogy csecsemő úsztatás, de én ezt nem tartom különösen jónak, mert úgysem tanul megúszni tőle. Maximum ösztönszerűen fölmarad a víz tetején, de a tempókat nem sajátítja.
2: A ti iskolátok az olyan különben, hogy úszónak készíti a gyerekeket, vagy pedig csak megtanítjátok úszni?
3: Megtanítjuk úszni őket, és hogyha volna külön kérés, még eddig nem volt, nem érkezett ilyen se a szülőtől, se a gyerektől, és ezt egy picit sajnálom egyébként, hogy ők szeretnének komolyabban foglalkozni a sporttal és egyesületben úszni, ilyen még nem volt.
2: Hol van különben az úszóiskola, mármint a Güttler Karcsi Ág Norbi féle úszóiskola?
3: Ez az újpesti gyógyfürdő úszodában van.
2: Heti hány alkalommal?
3: Minden nap. Ez reggel 8-tól este 6-ig.
2: És hányan dolgoztok, mint edzők?
3: 5-6-an vagyunk.
2: 5-6-an. A többiek is ilyen neves úszók, mint amilyen ti 2-en vagytok, vagy pedig ők kevésbé?
3: Nem, de mindannyiuknak volt köze az úszósporthoz, de nem magas szinten.
2: Ez minek köszönhető, hogy te ezt csinálod? Megélhetésedet biztosítja, vagy pedig amúgy is élvezed ezt a fajta munkát?
3: Azt tudjuk, hogy a sportolók, amikor abba hagyják, akkor ott állnak, és várják a sült galambot, nagyon nehéz az elhelyezkedés. És én ennek örülök, hogy sikerült a sporton belül megtalálni azt a munka és öröm lehetőséget, ami biztosítja a saját megélhetésemet, illetve az örömömet, mert nap mint nap látom, hogy a gyerekek csillogó szemmel jönnek, és jaj, Karcsi bácsi van, tehát ma megint ez lesz, hogy ilyen, így szaladnak majd be, mert látják, hogy én megyek hozzájuk edzést tartani.
2: Magyarán akkor tulajdonképpen a táleszi vízszerelmet azt megőrzöd, és át akarod menteni életed további részére. De hát előtte még ott van Athén. Miért? Miért lesz ebből a 30 évből 32 év? Egy teljes krisztusi kor versenyúszóként vagy az úszodában?
3: Athénban már betöltött 36 éves leszek, tehát a 37-ben. Hogyha sikerülne kijutnom, akkor gyakorlatilag ott az a célom, hogy a részvétel legyen a fontos. Ott már nem azért megyek ki, hogy egy érmet elhozzak, hanem hogy részt vehessek azon az olimpián.
2: Szereted a görögöket, vagy a görög mitológiát?
3: Szeretem a görögöket is, a mitológiát is, az ételeiket is nagyon. Annyira, hogy most ott voltunk nyaralni a családdal.
2: Hol?
3: Athén mellett a tengerparton. Úgyhogy ismerkedtem már a tereppel. Egyébként a kajakkenu pálya mellett voltunk közvetlenül, amit nagy erőkkel építenek.
2: Na de közben a riválisok már Karcsi bácsinak szólítanak. Van ez a vidéki fiú, akivel ugye már most is a váltóban rivalizálnotok kellett. Vele például milyen a viszonyod? Hiszen ő is rivális. Ugye többször kérdeztem már Urhauszt, kérdeztem Rózsa Norbit, kérdeztem most ezt a fiút, akivel vetélkedsz.
3: Hát Flaskai Mihályról beszélünk, ha jól sejtem. Vele nem egyszerű a kapcsolattartás, miután ez eddig ő nem mutatkozott. Gyakorlatilag nem volt benne a köztudatba.
2: Igen.
3: És a mostani magyar bajnokságon berobbant oda az élmezőnybe, de nem csak a magyarba, hanem a világ élmezőnyébe. és az Európa bajnokságon pedig mutogatta farkas körmeit.
2: Hányadik lett a döntőben?
3: Második lett a 50 mellen.
2: Igen.
3: Éppen előttem. Ami dicséretes dolog, és nagyon jó időt úszott, de még nagyon fiatal, és még ez eddig nem volt rá alkalom, hogy igazából elbeszélgessünk egymással. Azok felett pedig az EB után rögtön kiutazott Amerikába, és ott folytatja az egyetemi tanulmányait, úgyhogy azóta nem is láttam. És valószínűleg nem is fogom a következő 4 évben sűrűn látni, maximum nyáron.
2: Megmondjuk az olimpián.
3: Hát megmondjuk az olimpián.
2: Ahová hány ember úszhat ki egyébként?
3: Flaskai Mihály kijelentette, hogy ő az athéni olimpiát világcsúccsal meg fogja nyerni, hogy milyen számban ezt nem tudom, de előre örülhetünk, hogy megvan már 1 érmünk.
2: Remélem, hogy ebben nem volt pikirtség, hiszen ahhoz, hogyha az ember nagy eredményt akar elérni, ahhoz kell egyfajta egészséges önbizalom, kell az is hozzá, hogy néha akár az arcátlanság határát súrolva érezze azt, hogy benne van a jövő, nem? Ezzel egyetértesz, bár mondjuk te kifejezetten szerény ember voltál világéletedben.
3: Igen, hát engem a közönség, mondhatom, hogy a szerénységemről ismert meg, is talán azért szeret a mai napig.
2: Így van különben, tehát mint rendes embert
3: szeret. Ezt valószínűleg jól érzik. Én úgy gondolom magamról, hogy tényleg ilyen vagyok. Soha nem mondtam olyan dolgokat, amiket nem tudtam megvalósítani később. Tehát amikor a verseny előtt megkérdezett engem egy újságíró, hogy és Karcsi, akkor milyen érmet nyersz? Akkor mondtam, hogy hát először a döntőbe kéne bekerülni, utána aztán már bármi megtörténhet, de szeretnék egy érmet szerezni. És abból mindig lett egy bronz, egy ezüst, arany, és ezzel nem mondtam túl. Tehát, hogyha én a 8. helyemre azt mondtam volna, hogy tuti nyerek és világcsúcs, és nem jön össze, akkor az már nem olyan szép dolog.
2: Tehát akkor hogy értékeled Flaskai Mihály kijelentését?
3: Talán egy picit elhamarkodott, de nem baj, hogyha az embernek van jó önbizalma és magasfokú, de azt hiszem, hogy napjainkban ilyet kijelenteni nem biztos, hogy beválik 100%-os.
2: Meglehetősen nagy bátorság.
3: Igen, mert a sport egy picit elharapózott most, és ebbe beletartozik az úszás is. Olyan emberek kerülnek elő, akik eddig nem voltak sehol, és pillanatok alatt, vagy olyan testi adottságokkal lesznek olimpiai bajnokok. Gondolok itt elsősorban egy amerikai fiúra, Anthony Irwin, aki 100 és 50 méteres gyorsúszásban, Sydneyben, illetve Fukuokában világ és olimpiai bajnok lett. És a srác úgy néz ki, mint ez az oszlop, ilyen vékony. Semmilyen izma nincs, 170-175 centi magas, beesett. Szóval eddig az ember azt gondolta, hogy mint lásd a 100 méteres síkfutás, hogy kigyúrt emberek az 50-100-on, és ez így is volt tényleg. Így néztük, hogy jön az 50 gyors, és ekkora izmokkal, és azok nyertek. És nem a vékony izmú nyert. A 70 kilós ember.
2: E mögött sejtesz valamit, vagy pedig...
3: Nem.
2: Semmi sem.
3: Most nem arra utaltam, ami egy másik nagy ellenfele a magának, a sportnak, nem csak az úszásnak, a doping. Ez nagyon nehéz dolog, ezt akár kimutatni, akár úgy ellenőrizni, vagy akár úgy betartatni mindenkivel, hogy ne használja, hogy tényleg ne használja, hanem egyszerűen ezek a mai felnőtt fiatalok bármire tulajdonképpen képesek, úgyhogy Flaskai is lehetséges, hogy tényleg képes lesz rá.
1: Hütler Károly Európa-bajnok úszóval Molnár Dániel 2002-ben beszélgetett, és már megyünk is vissza Párizsba élőben, hiszen ismét magyar érdekeltségű esemény van az úszó Európa-bajnokságon, és közben elkezdődött az atlétika mai nap és Birminghamben, úgyhogy először Katona Lászlója a szó Párizsban, és időnként megszólítja Regős László Pát, aki Birminghamben tartózkodik az atlétika jelbén.
0: Köszönöm szépen, már a vízben Jakő Vivien 1500 méteres gyorsúszás, a versenyszám egyelőre 50 métert követően az első helyen, de hát mellette ott van a német Isabel Gosse, aki a 3 kilométeres nyílt vízi úszószámot megnyerte, így aztán ő ennek esélyese, mármint ennek a versenyszámnak az egyik esélyese, de a nulláson a georgiai Kalandadze, az egyesen a lengyel Tarasiewicz, a kettesen a görög Vasilaki, a hármason a spanyol Martínez Guyen, és a négyesen Isabel Gosse a második helyen forul, Vasilaki az első, és harmadik Jakő Vivien, aki az ötös pályán van. A hatoson az orosz Arshavkaja, a hetesen pedig a holland Van der Kamp, illetve Gyakovics a svájciaktól a nyolcadik, vagy a nyolcas pályán. Ők alkotják tehát 9-en valójában ezt a mezőnyt, de még lesz egy olyan elődöntő, vagy hát mondjuk azt, hogy előfutam, ami arról dönt, hogy kikerül a fináléba, hiszen itt a 1500 méteres gyorsúszásban a 8 leggyorsabb idő az, ami a döntőbe jutást eredményezi. Simona Quadarella az olaszok kiválósága majd a következő futamban lesz, ő mindenkinél gyorsabb, ami azt jelenti, hogy fél perccel például jobb ideje van, mint éppen a mellette úszó Misarinának majd, igaz azért 11 évvel idősebb is, de pont ez az a versenyszám, ahol a életkor általában még segít is az úszóknak, tehát minél tapasztaltabb valaki, annál jobban tudja szelni a habokat. Vasilaki vezet, Gosse a második, Jakül egyelőre a negyedik helyen 200 métert követően. Egyelőre ott a középső pályák kiemelkednek, illetve a hármason Martínez Guillén, illetve Ashraf Kaya is jól tartja magát. Jakül Viviennek azért nem egyszerű a feladata, hiszen ezen az Európa-bajnokságon volt már neki lehetősége úszni nem egyszer, nem is kétszer, hanem most már ez a harmadik alkalom neki, hogy megmutathassa magát, úgyhogy az egyik legfoglalkoztatottabb magyar úszók egyike Jakül Viviennek, ami valójában azt jelenti, hogy 800 gyorson ötödikként zárt, 400 vegyesen negyedik, és akkor még elvileg a 200 pillangót is vállalja, ha minden igaz, úgyhogy a mostani úszásán kívül a java még hátra van, de azzal, hogy beugrott a vízbe, talán már a felén túl van. Egyelőre Jakül Viviennek tart 300 méter felé, és a harmadik, negyedik hely környékén van. Vezet Isabel Gosse, a németek versenyzője, Vasilaki a második, a harmadik helyen pedig egyelőre a spanyol Martínez Guillén, Jakül pedig a negyedik helyen. 16 perc, 11,59 század másodperces idővel jött erre az Európa-bajnokságra, egyébként ő a címvédője, hiszen amikor a belgrádi Európa-bajnokság volt, akkor ő diadalmaskodott. De hát nem csak Párizs létezik a világban, hanem Birmingham is. Angliába kapcsolunk Regős László Pálhoz.
4: Köszönöm szépen, ezekben a másodpercekben mutatják be a mai első versenyszám résztvevőit, ez pedig nem más, mint a 10 próbázóknak a 110 méter gátfutása. Az első futamban ott van a végső győzelemre, éremre esélyesek közül a norvég Sander Skotheim, illetve ő a 9-esen, és a másik oldalon a 2-esen fut majd Johannes Erm. De ahogy nézem, lehet, hogy Erm nem indul el itt most 110 gáton, lehet, hogy visszalép az ész versenyző, legalábbis a 2-es pálya az teljesen üres, úgyhogy akkor ezek alapján Erm számára véget ért a verseny. Ami számunkra érdekes, az majd 10 perc múlva fog megtörténni a futópályán, akkor fog rajthozálni Gál Pál Zsombor, épp azon a 9-es pályán, ahol most Sander Skotheim fog futni az első futamban. Gál Pál Zsombor futamában van egyébként összetettben az első Leo Neugebauer, illetve a második Jeff Tesselaar, úgyhogy nem gyenge a futam, amelyben az összetettben egyébként 21. helyen álló Gál Pál Zsombor került. Bízik abban ő is, itt tegnap este beszéltünk a nap zárása után, hogy tovább tud javítani majd a tegnapi eredményein. Már a tegnap délutánnal, estével elégedettebb volt, mint a délelőttel. Reméljük, hogy ez a fejlődés, ez a fokozatos fejlődés, ez meg lesz itt is. És néhány perc múlva elkezdődik a női magasugrás selejtezője is, szintén magyar érdekeltséggel, mégpedig az U20-as világbajnokságon néhány nappal ezelőtt ezüstérmet szerző Báthori Liliannával. Épp az imént ugrott egy melegítőugrást, itt sajnos leverte a lécet, hát nyilván nem a melegítőugrásnál kell igazán jól teljesíteni. Ami a női magasugrást illeti, a nagy esélyesek közül Jaroslava Mahucsik, vagy éppen a szerb Angelina Topicra érdemes figyelni. Báthori Liliannának pedig a döntőbe jutás lehet a célja. Itt találkoztam az előbb az edzőjével, Kunszabó Balázzsal. Ő is azt mondta, hogy jó állapotban van, nyilván a döntőbe jutás a cél, aztán meglátjuk, hogy milyen napot fog ki a vasas atlétája, mert azért azt se felejtsük el, hogy ez az U20-as világbajnokság, ez Oregonban, Eugene-ban volt, az Egyesült Államokban, tehát még a jetlaggel is meg kellett birkóznia Báthori Liliannának. Erről azt mondta az edzője, hogy ez is úgy tűnik, hogy rendben van, úgyhogy bizakodhatunk a legjobbakban itt a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság negyedik napjának délelőtti programjában. Gál Pál Zsombor és Báthori Liliana mellett egyébként még Palkovics István fog rajthozálni ma magyar színekben. Ő a 3000 méteres akadályfutás selejtezőjében magyar idő szerint majd fél egykor neki is szurkolunk természetesen, és bízunk abban, hogy egy jó eredménnyel akár elcsipi ő is a döntős helyezések egyikét, vagy döntőbe juthat majd Palkovics István is. Egyelőre Birminghamből egyébként sok néző, vagy Birminghamben egyébként sok néző nem jelent meg az Európa-bajnokság mai programjában, persze nyilván este mindig többen vannak, de több helyen lehetett olvasni, és hát én is láttam a saját szememmel, hogy kevésbé mozgatja meg itt a szurkolókat ez az esemény, mint ahogy azt várták a szervezők. A stadionban egy ideiglenes lelátó részt is felépítettek, ennek ellenére még egyszer sem telt meg a stadion, olyan félház környékén, vagy félházon azért valamivel többen lehettek az esti programokon, ami talán egy picit meglepő tekintve, hogy először van a történelemben Európa-bajnokság, atlétikai Európa-bajnokság Angliában, Nagy-Britanniában. Ez talán csalódás lehet, és több nemzetközi oldalon keresték az okokat, hogy vajon miért nincsen túl sok szurkoló. Ma főleg németek vannak egyébként, nyilván a férfi 10 próba miatt, ahol Leo Neugebauernek szurkolnak, de szintén a 10 próbázóknak szurkolni jöttek sokan, észtek, norvégok, úgyhogy a hangulat az egyébként jó, csak hát lehetne több szurkoló, maradjunk ennyiben, és adom vissza a szót most Katona Lászlónak. Párizsban egyébként mennyien vannak az úszó Európa-bajnokságon?
0: Itt sincsenek sokan, de van egy ilyen összefüggés azért Párizs és Birmingham között. Mondanám azt, hogy mi nyertünk, mert hogy a Paris Saint-Germain legyőzte az Aston Villát a Superkupa döntőjében tegnap 2-1-re. Ez nem azt jelenti, hogy itt Párizsban örömittas újongás lett volna, hanem szimplán ezt csak úgy megjegyzem, hogy van egyfajta ilyen kötődés a két város között. Lehet Birminghamben ezért annyira szomorúak, és inkább nem is mennek ki az atlétikai versenyekre, mert jobban örültek volna lehet, hogyha úszó EB-t rendeznek, mint sem atlétikai Európa-bajnokságot. Itt a Stade de France nem messze egyébként a úszoda mellett, akár nyugodtan lehet erre lehetőséget majd a következő években is szervezés szempontjából tenni, de hát gondolom már átgondolták ezt a szervezők, hogy hova akarják vinni majd a jövőbeli Európa-bajnokságokat. Nincs egyébként még meg az, hogy a következő EB, ami 2028-ban lesz, az vagy hol kerül megrendezésre. 800 méter után az 1500 gyorson a hölgyeknél Jakő Vivien már a harmadik helyen, Isabel Gosse vezető az első helyen, Vasilaki a második, Jakő tehát a harmadik helyen fél táv után, úgyhogy egyelőre szépen tartja magát. Vannak hátrányok mindenki esetében, egy ilyen egy-két test hosszal operál mindenki, Gosse előnye majdnem két test hossz, aztán Vasilaki mögött is Jakő Vivien két test hosszal, úgyhogy szétszakadt a mezőny ebből a szempontból. Jakő Vivien, amikor két évvel ezelőtt megnyerte az Európa bajnokságot, akkor teljesen más volt a mezőny, például Mihályvári Farkas Viktória is ott volt a döntőben, de akkor 16.06.37-es idővel tudott diadalmaskodni, azért azzal lehet elegendő lenne a döntőbe kerülése Viviennek. De amikor tavaly a világbajnokságon szintén vízbe csobbant, akkor Szingapurban csak egy 16 perc 28,4 század másodperces idővel tudott operálni. Az nem volt annyira kellemes, és 17. helyen zárt Jakő Vivien, Mihályvári Farkas Viktória pedig akkor 15. lett, nem jutott a döntőbe. Alapból a világbajnokságon mindössze egy francia és egy olasz, Quadarella és Kirpicsnikova volt, aki jelenését tette a döntőbe, úgyhogy érződik az, hogy ez a versenyszám, hogyha EB-ről van szó, akkor a világbajnokságokat tekintve nem feltétlenül mérvadó, főleg, hogy például van egy Kéti Ledecky, aki meg mindenek felett áll ebben a versenyszámban, a VB-t is ő nyerte, meg az olimpiát is tavaly, illetve két évvel ezelőtt. Az országos csúcsot Kapás Boglárka tartja, a 2015-ben Kazanyban lévő világbajnokságon bronzérmes lett, 15 perc, 47 másodperc és 9 század másodperc. Bogi neve mellett 11 éve volt már, hogy azt ő megúszta. Most egyelőre 950 méternél Jakő Vivien a harmadik helyen, Isabel Gosse 1000 méternél 1 kilométer után az élen, ő maga biztos egyelőre, és lehet, hogy Quadarellával a 800 méter után majd 1500-on is összecsaphatnak. Úgyhogy ennyi egyelőre a helyzet Párizsból. Jakő Vivien tart a döntő felé, az majd holnap lesz. Itt jelenleg talán egy olyan 1000 néző lehet jelen. Talán ennél többen vannak Birminghamben, Regős László Pál.
4: 1000-nél többen, de nyilván itt a létesítmény is nagyobb. A szabadtéri stadion, a Alexander stadion nagyobb mint gondolom én, mint a párizsi úszoda. És egy rossz hírem van, mert hogy nem csak Johannes Erm, hanem Gárpás Zsombor sem áll rajthoz 110 gáton. A honvéd atlétája visszalépett a 10 próbától, úgyhogy 21. helyen állt az első nap után. Lehet, hogy kisebb sérülés, vagy valamiféle más problémája lehet Gárpás Zsombornak, és a második nap már nem méretti meg magát itt az Európa-bajnokságon. Való igaz, hogy nem ment neki igazán jól az első nap, még este, ahogy ezt korábban is mondtam, bizakodott abban, hogy jobb lehet ez, mint jobb lehet ez a szereplés a mai nap, mint volt tegnap, de ezek szerint úgy érezte, hogy nincsen ebben több, vagy mondom, lehet, hogy sérülés, majd megpróbálok utána járni, hogy mi is történt Gárpás Zsomborral. Egyébként pont most kéne őt bemutatniuk itt a második futamban 110 gáton a 10 próbázók között, de hát üres a 9-es pálya, amelyről megnyerte egyébként Sander Skottheim az első futamot. A hivatalos ideje az 14,5 másodperc, idei legjobbja a norvégnak, és ezzel most átmenetileg vette át a vezetést a teljes mezőnyben, mert hogy Noyge Bayer, vagy éppen a holland Tesselaar még csak most fut, nyilván majd egy-egy versenyszám után érdemes összegezni és megnézni azt, hogy ki hogyan áll. Sajnos most már magyar érdekeltség nélkül. Bátori Lilianna, ha már magyar érdekeltség, most az árnyékban készülődik ő is arra, hogy nagyjából negyed óra múlva megkezdje a szereplését női magasugrásban. Egy csoportban van Jaroszláva Mahucsikkal, ez talán olyan sokat nem jelent, versenyzett már ő a világ csúcstartóval, úgyhogy alig ha zavarhatja ez meg Bátori Liliannát. Elrajtól közben a 110 gát, egyelőre holland Tesselaar az élen, és ezzel akár megelőzheti majd összetettben Noyge Bayert is, mert hogy egyértelműen a német előtt, és meg is nyeri Tesselaar ezt a futamot, 14.65 a tájékoztató idő, annyira nem jó, mint Skottheimé, de azt hiszem, hogy ezzel át fogja venni összetettben a vezetést a férfi 10 próba mezőnyében a holland Tesselaar. Ami pedig a mai további eseményeket illeti, leginkább a női 200 méteres síkfutás döntőjét várhatjuk, ezt majd este rendezik meg, és ott lesz Takács Boglárka, aki tegnap egy nagyszerű 22.77-es futással biztosította be helyét a fináléban. Szurkolunk neki természetesen, hogy a döntőben is egy jó helyezést elérjen, egy jó futást be tudjon mutatni. Valószínűleg nem lesz túl kedvező a pályabeosztása, mert hogy a legkevésbé jó idővel ő jutott be a döntőbe. De ahogy ő fogalmazott, futott ő már 9-es pályáról is EB ezüstérmet U23-as korosztályban, úgyhogy ő bízik magában, és ha talán az ezüstéremre vagy az éremre olyan nagyon nagy esélye nincs is, de egy jó futást mindenképpen bemutathat még itt az Alexander Stadionban. Nem utoljára egyébként, mert hogy a 400-as váltóban is rajthoz állhat majd Takács Boglárka. Szépen lassan beindult tehát itt a nagy üzem ma délelőtt is Birminghamben. Még várunk arra, hogy elkezdődjön a 10 próbázók utáni része a versenynapnak. Bátori Lilianna a bemelegítést úgy tűnik, hogy abba hagyta, mert hogy továbbra is ott ücsörög az árnyékban. Reméljük, hogy ez a világbajnoki, 20-as világbajnoki ezüstérem, ez kellő önbizalmat ad neki arra, hogy bejusson majd a döntőbe, és folytathassa az Európa-bajnokságot, és akkor ma délelőtt is lenne egy szép sikere a magyar atlétikának. Birminghamből egyelőre ennyi, menjünk vissza ismét akkor az Európai Szuperkupa győztesének a városába, Párizsba.
0: Köszönöm szépen, 1500 méteres gyorsúszás, Jakő Vivien pedig a harmadik helyen, továbbra is Gosse meg fogja nyerni ezt a futamot, Jakő Vivien esetében pedig félig meddig azért talán lehet figyelni, 1500 gyorsan az a belgrádi Európa-bajnokságon szerzett aranyérem, a mellette lévő időeredmény egyben az ő egyéni csúcsa is, sikerül-e megdönteni. Hát 100 méterrel a vége előtt a hátránya azért ahhoz a 16.06-os időhöz képest több mint egy másodperc, úgyhogy mármint úgy egy perc, tehát hogyha valamilyen okból kifolyólag sikerülne neki ilyen 26-7 másodperces 50 métereket úszni, az a lehetetlen kategória, szóval akkor sikerülne csak megjavítani a saját csúcsát. Jön az utolsó pár hossz, az utolsó 25 méter Isabel Gosse-nak, és Jakő Vivien pedig a harmadik helyen fog majd beúszni, ezzel pedig a döntőbe talán be fog kerülni, de majd lesz még egy következő futam is, kis csúszás is van a programban, de ettől függetlenül azért biztos lehet állítani, hogyha Isabel Gosse 16-10-51-es idővel bemegy illetve 16-13-81-el Vasilaki, a második 16-16-34-e Jakör Viviennek meg lesz a döntő. Egyelőre harmadik helyen, úgyhogy mindegyik magyar jól teljesített a mai délelőtt folyamán. Jakör Vivien 1500 gyorson futamában a harmadik. Az más kérdés, hogy majd a döntőben milyen pályát fog kapni. Ugye nem egyből a döntőbe kerül abból a szempontból, hogy ha első kettő, akkor döntős, hanem itt az időeredmények döntik el majd, hogy mi lesz a végső sorrend. A 400-as váltóról még nem is tettem említést, szóval megnyerte a futamát a német Nándor Szabó Sebastian Kós Oliver Jászó Ádám összetételű csapat, és ötödik idővel döntős ez a négyes, amely majd kiegészül vagy cserélődik, de a Kós név megmarad, Oliver helyett majd jön Hubert, és 56-on Kós Hubert pedig közel volt az országos csúcshoz, egyéni legjobbjához, de 9. idővel elődöntős. Az este folyamán pedig majd Kós ugye 56-on 19 órától elődöntőzik, de előtte még majd Milák Kristóf egyébként Kós Huberttel vízbe csobban 100 méteres pillangóúszásban 6:30-tól. Nagyon nagy esélyekkel Milák Kristóf akár meg is nyerheti ezt a versenyszámot. 2 évvel ezelőtt egyébként Kós Huberttel együtt az első második két helyen zártak. Pádár Nikolett 7:30 után 200 gyorson finálézik, és a 400-as férfi gyorsváltóért is szoríthatunk majd 19 óra 43 perctől a párizsi úszó Európa bajnokságon. Úgyhogy soha rosszabb délelőttöt, de a délután lesz majd az igazán izgalmas. A szó a budapesti stúdióé.
1: Hát valóban soha rosszabb délelőttöt, ahogy említette Katona László is, akinek köszönöm a közvetítést itt a délelőtt során. Szóval ahol említette, 50 méter háton az előfutamban Kós Hubert a 9. legjobb időt ért el. Kós Huberttel a fután Katona László a helyszínen beszélgetett.
5: Sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon örülök ennek, de utána azért komoly napom lesz, főleg, hogyha tesó még betolják ezt a váltót a döntőbe.
0: Fáradt vagy, mert nagyon sok versenyszámban indulsz?
5: Nyilván fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez arról fog szólni, hogy fáradt leszek, és hogy fáradtam, hogy fog tudni teljesíteni. Nyilván én örülök annak, hogy ezeket mind bevállaltam, mert hogyha most 21-200 hátat, meg 100 hátat, abból nagyon sokan nem tanultunk volna, lehet, hogy sokkal jobb időket úsztam volna, vagy nem sokkal, de nyilván jobb időket úsztam volna, de abban nem tanulok, és szerintem ez a lényeg ennek az EB-nek, hogy kipróbáljam ezeket az új dolgokat, és javuljak minél többet.
0: Este jön majd a 100 pillangó, mire számítasz?
5: Nyilván még nem vagyok akkora egy vadállat sprinter, mint ezek a nagy úszók 56-on, de messze van már az a Hubi, aki 400 vegyesiken indult, és most már beléptem a sprint dimenzióba, és már egy picikét így a 100 hátammal, meg az 50 hátammal, meg a 100 pillimmel, úgyhogy örülök ennek nagyon, mert nyilván így az azt is jelenti, hogy több számot is úszhatok, hogyha 400 vegyest úsznék, akkor csak egy számos lennék igazából, mert oda egy olyan fajta állóképesség kell, ami nem szolgálja a gyorsosságot és a százakat, úgyhogy örülök ennek, hogy e felé haladunk, mert ugye láttuk, hogy most betették az 50-eket, és e felé halad a világ is.
1: Ő volt Kós Hubert az 50 méter hát előfutamja után, és szóba került a beszélgetésben, hogy reméli, hogy tesója és a társai betolják a váltót a döntőben. Nos, hát Kós Hubert tesója és a társai betolták a váltót a döntőbe. A délután során, kora este során 3:48 előtt 2 perccel lesz a férfi 400 méteres gyorsváltó döntője. Az elődöntőben úszó versenyzőkkel pedig Katona László beszélgetett a helyszínen.
0: Megvan a döntőbe jutás, német Nándor kezdte. Erőteljes időt úsztál így reggel, milyen volt?
5: Jó volt, ez volt a fejemben, hogy kicsit könnyebb legyen a srácoknak, talán ha nyílt vizen mennek, bár Oli mondta, hogy nem volt annyira egyszerű, mert túl sok volt az előny. Igen, nehéz amúgy, nehéz, mert ha nagyon elő vagy, akkor ugye ugyanúgy jönnek szembe a hullámok, mint hogyha a végén lennél. De hát mindenki megtett mindent, nem vagyunk a döntőben, ez a lényeg, úgyhogy büszkeljük a csapatra. De után frissítünk, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.
0: Az a frissítés mit jelent nálad?
5: Hát ezt még mi se tudjuk. Ez egy nagyon jó kérdés. A Hubi az úszni fog, tehát mindenképpen
6: többiről meg nem tudok nyilatkozni.
0: Szabó Sebastian a második emberként, ez volt az első vízbe csobbanásod, milyen volt?
7: Jó éreztem, jó is ment, az eredmény is jó, döntősök vagyunk, úgyhogy örültem, hogy tudtam így jönni a százon. Vízben egy délután azért tudok még egy kicsit lefarogni erről az időről, de így az reggelre nagyon jó. Ahogy a Nand is mondta, frissíting, még nem tudjuk, hogy ki hogy fog úszni, de dobogó esélyes ez a váltó estére.
0: Érzékelted, hogy egy test hossz az előnyötök? Ilyenkor ezt elraktározod információként?
7: Általában én szoktam Nandi után menni, és én nagy versenyeken top 3-ba szokott lenni, most még így Ávén azért hozta az előnyt. Felelősség ilyenkor becsobbani és megtartani az előnyt, de sikerült, úgyhogy igen, éreztünk, még láttam is, meg azért oldalra veszünk a levegőt, úgyhogy fordulnál is láttam, hogy még van előnyt, csak próbáltam az utolsó méterekkel megtartani.
0: Kós Olivér, hát kaptál egy szokásos egytes rossz előnyt, mint amit Szabó Sebastian is, ezt megtartani, ez be felnőttes dolog.
8: Jó volt, ugye az első 50 úgy jól ment, azt hiszem 23-0-ra kezdtem, szerintem az a legjobb kezdésem valaha. Aztán visszafele egy picit megakadtam a hullámokba, de hát igyekeztem, hogy azt az előnyt megtartsam, és hát szerintem sikerült is, de azért ott a végén az utolsó 25 méteren fájt a testem rendesen.
0: Délután egy vagy két kós lesz a döntőben. Meg tudsz valamit osztani velünk?
8: Á, szerintem csak egy lesz. Mert ez így, hát ez így lassú, most én is jobbra számítottam idő szerint, de hát a Hubi az azért sokkal jobbat tud, mint én, szóval ő kell majd délután.
0: A 200 hát aranyérme után kopogtattál az ajtaján, vagy neked különbejáratú kulcsod van hozzá?
8: Nem, hát én össze-vissza rohangáltam vele utána, és segítettem, hogy a 100 pillére készüljön, meg levezessen ott a hátul a melencébe. Hát az rott voltam mellett. De ez már megszokás szerint.

0: voltak benne hibák, szemüvegen például belement a víz a bal oldalamba, aztán így egy szemmel néztem a merencét, hogy merre megyek.
1: Az még mindig jobb, mint hogy Noé Pontinak meg le is esett.
0: Jobb lett volna, vagy jobb, mint hogyha nem az arcomban van. Kihoztam reggel ebből a maxot, kicsit jobbra számítottam. Ilyen 8 helyét akartam volna, vagy akár hétvégét, de az talán délutánra összejön.
1: Még ez a szemüveges történet. Rögtön az első métereken belemegy a sok víz, vagy nem tudom, a forduló után, és mit lehet ilyenkor tenni?
0: Ezt nem is értem, hogy hogy történt, mert amúgy, amikor melegítettem, direkt rajtolgattam, és ott is így belement a víz, és nem értem, hogy miért. Mert mindig ugyanezt a szemüveget hordom, ugyanezzel a nyereggel. Tehát ugyanúgy van az arcom, mint a többi. És nem is az volt, hogy a rajtnál rögtön, hanem vettem pár levegőt így jobbra, mert 4-es levegővel úsztam első 50-en, és nem tudom, ilyen 30 méternél így elkezdett így beleszivárogni a víz, úgyhogy forduló után teljesen tele lett. Aztán így úsztam végig a második 50-et, meg közben jött ugye eszembe a hullám is, úgyhogy.
1: Le kell cserélni, beteszed a fejed a vízbe, hogy egyáltalán ez még működik, mi lesz itt?
0: Hát valószínű ez kuka, lehet, hogy lyukas és észre se vettem, de van pocszemüveg, úgyhogy azt majd beállítjuk rendesen.
2: Ők voltak a 400 méteres férfi gyorsváltó tagjai, akik a délelőtti előfutam során az ötödik legjobb idővel kerültek be a döntőbe. Erre a döntőre egyébként 19:43-kor kerül sor. Előtte lesz tervek szerint 19:30 után 6 perccel a női 200 méter gyors döntője Pádár Nikolettel, és a legnagyobb érdeklődéssel várt döntő a mai nap során 6:30-tól férfi 100 méter pillangó. Milák Kristóf abszolút aranyesélyes, és az is elképzelhető, hogy két magyar áll majd a dobogón, milyen szép lenne, hogyha Milák Kristóf és Kós Hubert ott állna egymás mellett a dobogón. Szóval Milák Kristóf abszolút aranyesélye 100 méter pillangón 6:30-tól. Tegnap már mondjuk így bemelegítésként férfi 100 méter gyorson pedig szerzett egy bronzérmet. Ezen bronzérme után Milák Kristóf nyilatkozott Korsós Kristófnak.
3: Azért ez a 46 másodperces 100 gyors neked is egy új dimenzió. Mennyire tartottad reálisnak a döntő előtt, hogy ez belőled ma kijöhet?
4: Természetesen semmennyire, egyáltalán nem így készültem most a 100 gyorsra. Nagyon örültem volna, hogy egy 47-2-t, 47 elejét is sikerül elkapni, de egyszerűen annyira elvittek a többiek, annyira magas színvonalú volt a versenyzői szint, a maga a verseny, hogy igazából csak húzattam magam, próbáltam az első 50-en minél több előnyt, minél nagyobb lendülettel belemenni, egy jó forduló, és utána meg visszafele tényleg mindent kiadni magamból. Nem is foglalkozva azzal, hogy utána meg ugye a 100 pillek középdöntőt húztam, mert az igazából csak talán kellett jutni.
3: Ugye az edzettség az egy dolog, de téged mindig is elvitte az, nem? Hogyha nagy a körítés, ha nagy a tét, most is picit erről volt szó itt a 100 gyors döntőben?
4: Úgy gondolom, igen. Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni.
3: De régen nagyon mentek ezek a duplák, 200-100 pille néhány percen belül, most a 200 egymás után, az hogy esett?
4: Én is meglepődtem, rosszabbra számítottam, sokkal nagyobb görcsösség, fájdalomra, de úgy meglepően jól sikerült abszolválnom, nem volt annyira fárasztó, nem volt annyira letelherő. Igazából holnap reggelre kiderül, holnap reggel van egy kis pihenőm, és akkor holnap délután egyedül csak a 100 pille döntő van. Ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson.
3: Zárásként annyit, hogy az elmúlt években folyamatosan áradt feléd a szeretet, akármi történt a szurkolóktól, ebből mennyi jutott el hozzád, vagy ez hogy esik?
4: Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
2: Ő volt Milák Kristóf, a tegnapi 100 gyorson szerzett Európa-bajnoki bronzérme után, és ez volt az utolsó beszélgetés a mai visszajátszás során 2026. augusztus 13-án a két társszerkesztő Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a két hangmérnök Jámbor Tamás és Bredák József nevében is megköszönöm a figyelmet. A szerkesztő műsorvezető Edvi László, de nem menjenek sehova, mert a következő fél órában egy nagyon-nagyon izgalmas, érdekes beszélgetést ígérhetek önöknek. Megmondom őszintén, hogy egy kis szubjektív dolgot is belevigyek. Egyik kedvenc sportemberemmel készült ez a beszélgetés. Herceg Andrásról van szó, aki annak idején a DVSC labdarúgó csapatában fiatalon szerepelt, de igazából komoly karriert nem tudott befutni, viszont 1998-ban már

0: edzője volt a DVSC-nek, többek között az Inter Toto kupából. A Hansa Rostock akkor Bundesliga egyben vitézkedő csapatát ütötte ki a Debrecen, aztán Herceg András másodedzőként 2005-ben, 6-ban és 7-ben részese volt az első három debreceni bajnoki címnek, majd 2009-ben és 2010-ben már vezetőedzőként vezette sikerre a Debrecent és szerezte meg a negyedik, illetve az ötödik bajnoki címét a debreceni VSC csapatának, és 2009-ben ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhetett a DVSC-vel, 2010-ben pedig az Európa Liga főtábláján, vagyis minden idők legsikeresebb debreceni edzője szerepel a következő fél órában a bajnokokban, és milyen furcsa és milyennyire meglepő, néhány nappal ezelőtt ünnepelte a 70. születésnapját ez az örök ifjú ember. Kreisz Bálint beszélgetett vele, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a beszélgetést, vagyis maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ön már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
4: Megvan! 15-13!
3: Radulovics! Gól! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A következő percekben a Bajnokok című műsor vendége, a Debrecen labdarúgó csapatának legsikeresebb edzője Herceg András lesz, akivel 70. születésnapján beszélgettünk.
8: Az az igaz, olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyelőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
9: Körbe mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap, mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek erre, és akik legendaként tisztelik.
8: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudom dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt. Tehát én itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom, minden a szakmai stáb, minden tagja, nagyon szeretek ide jönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
9: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
8: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszott, élen játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
9: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt.
8: Érdekes mondom, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki Haszhovece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágóid utcától, egy hatalmas dobot mindig toltunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a B-közép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
9: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
8: Természetes mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni. Mondjuk én előtte én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szavóla is esélyez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsony osztályban is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a D-veszébe játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
9: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
8: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm, a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész, tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambőgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambőgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Oláh Gábor utcán edzettünk, az ifi csapat a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapaton dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat, ugye a harmadikok lettünk a bajnokságba. Az ifi korosztályom, az U17-es korosztálya, megnyertük a magyar bajnokságot. Hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
9: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
8: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltöző légkörre, játékosokkal való bánásmódról, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
9: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
8: Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődés ezt a csapatot.
9: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszak, időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
8: Mi akkor még nem érzékeltük. Úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt. Tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony-bizony anyagi gondokkal küzdött a klub. Több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
9: Említette azt, hogy Garam Völgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
8: Amit említettem, a játékosokkal való bánásmód. Ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit tényleg csinálni, a meccselést. És meg Lajosnak nagyon jó meglátási voltak, tehát nagyon jó érzeke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még olyan sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
9: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
8: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
9: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
8: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1-re, tehát ez egy boldog időszak volt.
9: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember?
8: Igen, megvolt. És Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
9: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
8: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy fehér orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radez Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukho Zsuv ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kell látni. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy úgy felemásnak gondolom azt az időszakot.
9: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
8: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat, viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni, ha mi megszereztünk egy labdát, jó olyan, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar hamar visszazállni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy, most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
9: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
8: Nem, mert az a csapat, az a DVSC csapata volt, tehát a DVSC akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a DVSC-től, akkor is a DVSC-hez tartoztam, csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
9: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
8: Hát nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
9: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérés után Sub Katila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben, amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
8: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert maradt közé, azt gondolom nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, de mindig mondtuk, hogy ilyen jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora egy dolog, és akkor, mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
9: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami itt a 40 ezer ember volt a nagy templom előtt, itt kimarakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
8: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
9: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
8: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor a Sándor Tamás korosztályra, a Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbiek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, együtt nőttek fel, fiatalkoruk óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
9: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
8: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy a menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már úgy egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
9: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
8: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az Olá Gábor utcai stadionban, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsek is vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
9: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán, mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
8: Szerintem megvédeni, meg nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
9: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál?
8: Pályedző voltam, és akkor, mikor a Miroslav Berenek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás tehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt nekünk, de sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részese lettem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
9: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
8: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
9: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
8: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslatételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntenet kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkárt úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
9: Részben már említette a 2009-es bajnokok ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbe lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levédi a Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levski Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg, hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára.
8: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit úgy mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább, és mi a Levante Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább, de aztán mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levski ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életében, hogy ugye idegenbe 2-1-re sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itton pedig, tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott teltház előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az, a mai napig eszembe van az a találkozó, azt végigélni, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
9: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellen pályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény, nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
8: Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kuyt, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőből társak játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középtársat játszott a Bayernnel is maradt alul, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát megedzők is, tehát ugye a Fiorentina a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a baj a kopigáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
9: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni. Volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy úgy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
8: Persze, azt ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
9: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
8: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat, több meccset, Ádán úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicense-t, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodát időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, hogy biztos, hogy nem az elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig idéglenesen vegyem át a csapatot, és akkor 2 meccs akkor átvettem, szerencsé mind a 2 jól sikerült, a Gyirmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövetlen idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesély előttek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült tennünk 3-1-re, Mezőkövesd nem volt a meccs, mert akkor a Diós Györgynek az volt a hazipálya, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan focilázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és akkor mondom, jó, ez sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni csapatot, és akkor na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
9: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
8: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szerte az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sose tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben és egy héten, egy napot itton töltetek, már az egész hetet ott kellett ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itthon vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem vagyom.
9: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
8: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát, szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
9: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
8: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MSZ először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól is az elismerés, de nem okozott problémát, és azért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
9: Nem sokkal később magyar arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek?
8: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok én, hogy én ezeket megkaptam.
9: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője 231 találkozóval. Ha ezt 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
8: Nem hittem volna el. Nem vittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye, ugye elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bártam, mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
7: A Bajnokok című műsor mai vendége Herceg András volt, búcsúzik a műsorvezető Kreisz Bálint. Viszonthallásra!
1: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgatunk. meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Egy arany, két bronzérem a párizsi úszó EB-n. Márkákkal és fenékküszöbbel emelik a Duna vízszintjét. A hétvégén visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
10: Három magyar érem született tegnap a párizsi úszó Európa bajnokságon. 200 háton Kós Hubert győzött. Milák Kristóf országos csúccsal harmadik lett 100 méteres gyorsúszásban, míg 800 gyorson Sárkány Zalán állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Ugyanitt Rasovszky Kristóf nyolcadik lett. 100 gyorson Milák mellett ott volt a finálé mezőnyében Németh Nándor is, aki hatodikként ért célba. További két döntőben volt még magyar érdekeltség tegnap a francia fővárosban. Jacques Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt. Kós Hubert ma délelőtt az 50 méteres hátúszás előfutamában második lett, és magabiztosan jutott tovább a középdöntőbe. Jacques Vivien 1500 gyorson van ott a döntőben, ahogy a 4x100 méteres magyar gyorsváltó is. Nagyot küzdött, de lemaradt az Európa bajnoki dobogóról. 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. Takács Boglárka döntőbe jutott 200 méteres síkfutásban Birminghamben, ahol a férfi hármasugrás selejtezőiben 12. lett Szenderfi Dániel, ezzel bejutott a döntőbe. Gál Pál Zsombor 5 szám után a 21. helyen állt férfi 10 próbában, de sérülés miatt visszalépett. Kiesett a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC 5-1-re kikapott a dán Köbenhavn otthonában, és 8-1-es összesítéssel búcsúzott. Ma magyar bajnok Győr 1-0-ás hátrányban fogadja a Letrigát, szintén a konferencia liga selejtezőjében. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott el a lengyel Górnik Zsabzsa elleni Európa liga selejtezőre. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó európai szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az Aston Villát.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, a rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént. Valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a Honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek.
1: Közlekedés.
10: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M5-ös autópálya és az M4-es autóút csomópontja között mozgó tereléssel kézikaszállást végeznek. A 30-as és a 42-es kilométer között csak egy sáv járható. 7-8 kilométer hosszanra szólnak a járművek.
1: Időjárás.
10: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Egy arany és két bronz Párizsból, éppen csak lemaradt az Európa bajnoki dobogóról Molnár Attila, és búcsúzott a Debrecen a Konferencia Ligától. Jó napot kívánok, Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Eredményes napot zártak tegnap a magyar úszók a párizsi vizes Európa-bajnokságon. Kós Hubert 200 méter háton nem talált legyőzőre, míg Sárkány Zalán 800, míg Milák Kristóf pedig 100 méter gyorsan harmadik lett. Halljuk az Európa-bajnok Kós Hubertet, aki Korsós Kristófnak értékelt.
2: Úgy beszélgetünk a 100 pillák középdöntője után, hogy már biztos a döntőbe jutás, és kezdjük ezzel, mert ez volt a kérdés a te fejedben, hogy bírod-e, ezek szerint bírod?
3: Igen, persze, erre készültem, hogy bírjam egy ilyen 200 hát után például a 100 pillangot, de nyilván a következő napokban is lesz majd 200 pillá, meg 200 vegyes, szóval örülök, hogy az első lépés megvan. Picit csalódott vagyok a 200 hát miatt, de csak EB-n lehet EB-t nyerni, és az sikerült.
2: Megvan az első Európa-bajnoki címet 200 háton. Nyilván szeretted volna a világcsúcsot, de azért tudod külön nézni a kettőt?
3: Igen, persze. Ez egy olyan dolog, hogy tényleg ilyet senki nem úszott soha. Szóval ez a világcsúcs az arról szól, hogy neked kell a leggyorsabbat úszni valahogy, és ahhoz tényleg mindennek össze kell jönnie. Ma nem jött össze, megpróbáltam nyilván egy picit visszafogni, ez sikerült, ugye? Csak nem segített az utcsó ötvenem, mert ugyanúgy meghaltam, szóval szerintem azért jó volt, hogy megpróbáltam így is, megpróbáltam úgy is, ebből nagyon-nagyon sokat tanultunk, és nyilván kár lett volna itt megdönteni, és akkor Budapesten nem, szóval reméljük, hogy Budapesten sikerülni fog.
1: Milák Kristóf első magyarként törte át a 47 másodperces álomhatárt a férfiak 100 méteres gyorsúszó döntőjében, ahol harmadikként csapott célba. A kétszeres olimpiai bajnok klasszist is Korsós Kristóf kérdezte.
2: Azért ez a 46 másodperces 100 gyors neked is egy új dimenzió. Mennyire tartottad reálisnak a döntő előtt, hogy ez belőled ma kijöhet?
4: Természetesen semmennyire, egyáltalán nem így készültem most a 100 gyorsra. Örültem volna, hogy egy 47-2-t, 47 elejét is sikerül elkapni, de egyszerűen annyira elvittek a többiek, annyira magas színvonalú volt a versenyzői szint, a maga a verseny, hogy igazából csak húzattam magam, próbáltam az első 50-en minél több előnyt, minél nagyobb lendülettel belemenni, egy jó forduló, és utána meg visszafele tényleg mindent kiadni magamból. Nem is foglalkozva azzal, hogy utána meg ugye a 100 pillek középdöntőt úsztam, mert az igazából csak talán kellett jutni.
2: Az edzettség az egy dolog, de téged mindig is elvitte az, nem? Hogyha nagy a körítés, ha nagy a tét, most is picit erről volt szó itt a 100 gyors döntőben?
4: Úgy gondolom, igen. Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni.
2: Régen nagyon mentek ezek a duplák, 200 gyors, 100 pille, néhány percen belül, most a 200 egymás után, az hogy esett?
4: Én is meglepődtem, rosszabbra számítottam, sokkal nagyobb görcsösség, fájdalomra, de úgy meglepően jól sikerült abszolválnom, nem volt annyira fárasztó, nem volt annyira leterhelő. Igazából holnap reggelre kiderül, holnap reggel van egy kis pihenőm, és akkor holnap délután egyedül csak a 100 pille döntő van. Ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson.
1: Ott volt a férfi 100 méteres gyorsúszás Európa-bajnoki döntőjében Németh Nándor is, aki hatodikként zárt. A bronzérmes Sárkány Zalán kicsit csalódott volt a 800 gyors Európa-bajnoki döntője után, ahol Rasovszky Kristóf nyolcadikként végzett. A szám korábbi rövidpályás világbajnoka úgy érzi, megcsíphette volna az ezüstérmet. Sárkány Zalán Katona Lászlónak azt nyilatkozta, 1500 méteren egyéni csúcsot vár magától.
5: Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötön elhajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt. Hát nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól. Úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félre rakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy Az idővel valamennyire leélet vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett. Nem vagyok, én egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
6: Említetted a sérülést. Most jön egy olyan időszak, amikor ezt kezelteted, és akkor majd újult erővel jövőre?
5: Így van. Most az Európa-bajnokság után majd azt tervezem, hogy egy kicsit pihenek, és még van egy évem Amerikában, úgyhogy megbeszéltem már a kinti edzőkkel, hogy ne egyből terhelés alá tegyenek engem, hanem kis pihenéssel majd visszaállunk a munkába, de ezt mind úgy, hogy a pihenés alatt a rehabilitációt értjük a vállamra, és kevés úszás, aztán majd fokozatosan felépíteni az edzésterveket. Szerintem megoldható egyelőre műtét nélkül, volt már olyan pillanat a felkészülésnek, hogy nem így volt, de ahhoz képest szerintem ez egy sikeres eredmény számomra.
1: További két fináléban volt még magyar érdekeltség tegnap a párizsi úszó EB-n. Jakl Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt. Az úszó EB mai délelőtti programjában három magyar érdekeltségű futamot rendeztek. Párizsból Katona László foglalta össze a nap eddigi történéseit.
7: Minden magyar továbbjutott a medencés úszó Európa-bajnokság negyedik délelőtti napján. Köszöntöm Önöket Párizsból! Az első magyar úszó a tegnap 200 háton aranyérmes Kós Hubert volt, aki 50 háton selejtezett, az országos csúcshoz közel kerülve a 9. idővel középdöntős. Egy férfi csapat indul mindössze Párizsban, a 4x100 méteres gyorsváltó Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Oliver, Jászó Ádám összetételben ugrott a vízbe délelőtt, futamát megnyerve az 5. idővel döntős. A tervek szerint Kós Oliver helyett bátyja Kós Hubert érkezhet a váltóba, amelyben Milák Kristóf nem fog szerepelni. Tegnap Jakl Vivien negyedik helyen ért célba 400 vegyesen, ma délelőtt 1500 méteres gyorsúszásban versenyzett. Belgrádban két évvel ezelőtt 15 évesen Európa-bajnok lett. Döntős, futamában a harmadik helyen ért célba 5. idővel finalista. Délután este 6:30 a férfiak 100 méteres pillangóúszó döntőjében Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe csobban. Éremesélyek, két éve a két magyar végzett az élen Belgrádban. Milák olimpiai bajnoka a számnak. Kós 50 háton 19 órától elődöntőzik. Pádár Nikolett 6:30 után 200 gyorson finalista, míg a 4x100-as férfi gyorsváltóért is szoríthatunk 19 óra 43 perctől a párizsi úszó Európa bajnokságon.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Maradunk az Európa-bajnokságnál, de sportágat váltunk. A kalapácsvető Halász Bence keddi aranyérme után tegnap éppen csak lemaradt a dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai EB-n. A birminghami viadalon negyedik lett az egy éve Hollandiában készülő sprinter. Molnár Attila Regős Lászlónak értékelt.
8: Kicsit csalódtam magamban, nem tudtam, úgy tűnik, hogy nem tudtam kihozni azt, amit szerettem volna. Nem volt benne az extra fűszer, amit ilyenkor általában a dobogó megkövetel, hogy mindenkiből egy olyan eredményt hoz ki, amit még ő se gondolt volna, hogy benne van. Ha mindenki tudna, hogy az hogy hozza ki magából, akkor túl egyszerű lenne, de most úgy nem találtam meg ezt a önmagamat is meglepetést okozó dolgot. Szeretném minél hamarabb.
9: Ugye az elmúlt két évben, amióta legutóbb Európa-bajnoki döntőben voltál, elég sok minden történt veled. Most nyilván nem kérem, hogy foglald össze ezt a teljes két évet, de ahhoz képest a Molnár Attila, az képest, aki Rómában futott és hatodik lett, milyen most ez az új Molnár Attila?
8: Azt mondanám, hogy egy évvel ezelőtt az óra újraindult, amikor életteret változtam, sőt, még nincs is egy éve. Úgyhogy ahhoz képest egy Európa csúcs, nem tudom, szerintem jól állunk. Egyáltalán nem vagyok bizonytalan, ezt nem mondhatnám, hogy keresem önmagam. Abban a luxus helyzetben vagyok, hogy azt keresem, hogy mivel legyek a Európa legjobbja. Szóval ez már nem játék, és ez nem ez a fajta, hogy is mondjam. Ez egyáltalán nem csalódást okoz, hanem hiányérzetet, és ez más.
1: Remekül teljesített tegnap Birminghamben Takács Boglárka is, aki elődöntőjéből időeredménnyel bejutott a döntőbe. Ez azt jelenti, hogy 1971 után ismét lesz magyar versenyző a női 200 méteres síkfutás EB fináléjában. A ma délelőtti programban is volt már magyar érdekeltség a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Nagy-Britanniából Regős László jelentkezik a legfrissebb információkkal.
10: Köszöntöm a hallgatókat, sajnos nagyon jó híreim nincsenek, mert hogy ma három versenyzőnek szurkolhatunk a délelőtti programban, viszont már reggel kiderült, hogy Gálpár Zsombor sérülés miatt visszalépett a 10 próba további küzdelmeitől, 5 szám után az 21. helyen állt Gál Pál Zsombor, és ma délelőtt, vagy ma reggel a 110 gátra már nem állt rajthoz egy kisebb korábbi sérülés miatt. A férfiak 3000 méteres akadályfutásának selejtezőiben Palkovics István állt rajthoz 8 perc 59,72 másodperces eredménye, jócskán elmaradt idei legjobbjától és a továbbjutó helyektől is. Futamában 16. helyen végzett, így nem jutott döntőbe az SVSE atlétája. Versenyben van még viszont Bátori Lilianna a női magasugrás selejtezőiben. Friss U20-as világbajnoki ezüstérmes atlétánk 180 cm-en szállt be a küzdelmekbe, ezt a magasságot magabiztosan elsőre átugrotta. A vasas versenyző aztán 184 centin rontott egyet, most már a 188 centit ostromolják a versenyzők, többeknek ez sikerült is. Bátori Lilianna az első próbálkozására ezt a magasságot is leverte. A döntő szint egyébként 191 centi, bizakodhatunk abban, hogy U20-as világbajnoki ezüstérmesünknek sikerülni fog ez. Ami pedig az estét illeti, három magyar érdekeltségű döntő lesz ma este itt Birminghamben. 8 óra 50 perctől magyar idő szerint a női rúdugrás fináléjában Kleckner Hanga, azután a női 3000 akadályméter döntőjében Urbán Zita 1 perccel fél 10 előtt rajtól, végül pedig 10 perccel este 11 előtt a női 200-on Takács Boglárka indulhat a döntőben. Stúdió.
1: Regős Lászlónak köszönjük szépen a legfrissebb információkat az atlétikai Európa bajnokságról.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Kettős vereséggel búcsúzott a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC tegnap 5-1-re kapott ki a dán Köbenhaven otthonában, és 8-1-es összesítéssel maradt alul a párharcban. A debreceniek gólját a 39 éves Dzsuzsák Balázs szerezte. Ma a Győr próbálkozik meg azzal, hogy megfordítsa a Lett Riga elleni párharcot, szintén a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. Efrain Juárez vezetőedző arról beszélt, hogy a mérkőzésen még akár a VB-n gólt szerző algériai Nadir Benbouali is visszatérhet a pályára.
11: Nadir szépen lassan felépült a világbajnokságon elszenvedett sérüléséből. Remélhetőleg már csütörtökön ott lehet a kispadon is. Tisztában vagyok vele, hogy már

0: nyerte az Európai Labdarúgó Szuperkupát, miután tegnap 2-1-re legyőzte az angol Aston Villát. A francia együttes vezetőedzője Luis Enrique értékel.
1: If I have to be honest, it's a...
2: Ha őszinte akarok lenni, ez nem számít igazán nagy trófeának, hiszen ha valaki pályára léphet ezen a mérkőzésen, az azt jelenti, hogy már megnyerte a bajnokok ligáját, vagy az Európa ligát, esetünkben a BL-t. Ez már a második ilyen sikerünk egymás után, bár fontos trófea, de senki nem ez alapján ítél meg minket. Jó dolog így indítani a szezont, örülünk is a győzelemnek, ugyanakkor még messze vagyunk attól a szinttől, amit el akarunk érni. A mostani szezonra is ugyanúgy készülünk, mint az elmúlt két évben, minden meg akarunk nyerni. Ez a célunk.
1: Starting this season in that way.
3: Nemzeti sportkrónika.
0: Pignicki Fanni az 59. helyen áll egyéni összetettben a frankfurti olimpiai kvalifikációs ritmikus gimnasztika világbajnokságon, ahol buzogánnyal és szalaggal sem jutott döntőbe szerdán. A svájciaktól elszenvedett veresége után az osztrák Klinger nővérektől is kikapott Villám Lilla és Kun Stefánia párosa, így a magyar kettős nem jutott tovább a Lengyelországban zajló strandröplabda Európa-bajnokságon. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. 13 órától az U20-as női vízilabda EB-n aranyérmes magyar válogatott két tagjával, a BVSC-s Lendvai Zoéval és Smuk Tündével Virányi Zsolt beszélget. Maradjanak velünk. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ha tovább jut az FTC az Európa Liga rájátszásába, már biztosan alapszakasz szereplő lesz valamelyik nemzetközi kupában. A Fradi egy gólos előnyből várhatja a Górnik Zabrze elleni visszavágót. Kezdés 19 órától. A magyar bajnok Eto viszont hátrányban van. A lett Riga ellen kizárólag győzelemmel maradhat esélye a Győrnek a Konferencia Ligában. 20 óra 30 perctől közvetítjük a mérkőzést. És ne feledjék, az úszó és atlétikai Európa-bajnokság eseményeit is hallhatják a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sport Rádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékosa, mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
4: Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyárra, úgyhogy én maradok itthon.
3: Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
4: Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyárra.
3: Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos, vagy ha nem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszolj inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad. Te nem voltál Sydneyben a felnőtt
5: válogatottal. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, holnap reggel indulok el, és én megyek még nyaralni most ebben a két hét pihenőben, másfél.
3: Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy vízilabdázó?
5: Fejben. Szerintem fejben.
4: Szerintem is.
5: Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina LB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
3: Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoé nálad akkor, hogy, mert Tündire meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
4: Hát, hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, tét meccs, ugye a világkupán, de azért az a 2 hét, végig 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval ezért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abban, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
3: Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 mérföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos versenyt, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdukatát és Tibapannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varró Esztert, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertitka, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
4: Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszélhetek a másik négy felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már felle, annyiszor úsztunk felle, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
3: Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
5: Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni. És azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe. És tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt két évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
3: Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
4: Nyilván, persze, bulisztunk perccel csak élsportolói keretek között.
3: Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
4: Hát igen, nagyon vicces volt, igazából inkább a vízben volt, ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
3: Hajdukatával.
4: Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
3: Pontosan a dopingvizsgálatra.
4: Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkelni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
3: Mégiscsak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez már ilyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk tündite, hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt, valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
5: Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehető legjobban nézzük ki rövid időn belül, még magunkra lángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
3: Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén a Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
4: Még mint már mondtam, végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
3: Az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és innen jött azért a majdnem fordulat.
4: Tudom, még így benne van, is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondom, pontunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele jó 5 méteres párbaj. Nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
5: Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
4: Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés az, azért az az övé volt.
5: Igen, egyértelműen.
3: Tündete onnan a, mondanom, hogy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
5: Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes az kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog, egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
3: Mit lehet mondani az 5 méteres párbajról, meg hogy a 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, 2 olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
4: Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én eléggé stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
3: Az edzőtől, akiről majd beszélünk később.
4: Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg übereltem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párba. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
3: A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő balkezes, pontosan a jobb oldalon,
4: jobbkezes? Igen, jobbkezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
3: De balkezesnek kellene igazából lenni, az lenne az
4: optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy élsportoló. De hát...
3: Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk ő nem vízilabdázó volt.
4: Hát anyukám...
3: Kisteleki Istvánra gondoltam, a nagypapára.
4: Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és ő azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
3: Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
4: Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-el kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zoé, én ezt nem bírom, és hogy léci, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, vagy a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
3: Lendvai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB, nem csak a döntő, akár még szóbozhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg, nem mintha ismerném az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A hollandok hát, meccse. Több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt
5: hát
3: a csoportban.
5: Igen, szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk, mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek, így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk menni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
3: És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrendőr stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de majd arról még nem beszélünk, majd csak a vége.
5: Hát szerintem összesen ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogyha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
3: Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
5: hát
3: kapus.
5: Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
3: Épp ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Megyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntőben, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát, hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
5: Hát rengeteget szerintem ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
3: Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. A 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
5: Hát, tehát ott álltam ezért is volt nekem szerintem kifejezetten
3: stresszes. Ez borzasztó lehet, ezt el sem tudom képzelni, milyen, mert oké, ezt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
5: Hát, azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye csere kapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett duca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem nincs tudsz kit megfogni, nem tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
3: drukkol a nyarajelzés, nem?
5: Igen,
3: meg kell ugranom,
5: drukkol nem a kezelrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
3: Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy egy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
5: Hát van, nyilván.
3: Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetlő, nektek is megvan, vagy a nem tudom én, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
5: hát, nem
3: ide lövi
5: a fejünkbe oda. Beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
3: Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána két újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoli utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. A mindennapok mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
4: Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is, úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeri mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
3: És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
4: Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Biros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyenkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
3: Továbbra is ott a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zoli, illetve Smuk Tünde, két 20-as EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Bíros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Bíros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
4: Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző. Úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
3: De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
4: De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre öten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, meg ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
3: és érthetően, tehát nem bonyolította.
4: Hát nem, ő megmondta,
3: nem
4: hogy...
3: Nem kellett kód hozzá.
4: Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel eléggé ért hozzá. Úgyhogy ő ezt így letisztázta az elején, rohadt egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
3: Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
5: Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek hol kell állni, a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és ez a, tényleg ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túl bonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
3: Hogy... Meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az valószínűleg ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb. Ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
4: Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kihagytunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
3: Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
4: Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
3: És olyankor rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
4: Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. A spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
3: Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
4: Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varro Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik. Igen, vagy ő er meg valakit általában. Úgyhogy neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi. De próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább védekezésben beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
3: Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
4: Hát... Mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pontozódott, így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
3: Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulra, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
5: Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
4: Hallatszódik?
5: Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk. Aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálj arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval
3: mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
4: Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon sok, szerintem most fejlődtünk neketten a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom, és a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást, igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
3: Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknél, de Zoe-nél már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles a következő egyik nagy cél, a hazai budapesti VB a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Mert sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert az bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
4: Hát az biztos. Hát ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
3: Cseh Sándor szövetségi kapitány, de hogy jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
4: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
3: Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
5: Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
3: Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
4: Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
3: De te akkor most még nem vagy egyetemista.
4: De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
3: Na hát feldobta a labdát itt a Zoe Landry, Zoe Schmuck Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
5: Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
3: Tehát felvettek?
5: Felvettek, igen, az első.
3: Nem levelezőn?
5: Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
3: Mi szeretnél lenni?
5: Hát orvos, még azt nem tudom milyen, hogy általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízilabda Szövetség, a Cseh Sanyi, nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátáltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom pontosan, hogy lesz.
3: De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet. Tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell. Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak a női vízilabdában is. Tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, ott most 20-as EB arány kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni az, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban a Rióban.
4: Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része. De mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják rengetegen ezren, hogy miért is közvetítés szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
3: Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány TAU támogatásos sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EVR aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EVR aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégén, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
4: Meg. Zoé? Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
3: Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? BVSC szinten?
5: Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván az összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
3: De jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás.
5: De ott kevés volt a változás.
3: Ugye, ott a megmarad, de az egy
5: igen,
3: másik
5: de azt
3: történet.
5: Azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk, Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
3: Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó nő ült velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói VB-t szóba hoztam, a Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként ötödik, emlékeim szerint a Montenegro elleni negyeddöntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a négy közé jutás az sokszor megvolt, összejött, csak az az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallották. Hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük szépen.
3: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunkból hallottak. Ez a Sport Történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
3: Ismét köszöntjük Önöket, Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sport Történelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lulengés klasszisával. Szia Gábor!
6: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
3: Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
6: Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitya, Nikolaj Andrianov, Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült. Tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn. A pontszám 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
3: Ez a bizonyos elem pedig, hogy az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
6: Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játék előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
3: Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
6: Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
3: Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
6: Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem, Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az egy méternél alig hosszabb úton, milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő idő morzsájának morzsája kelcsak is hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
3: Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női tőrvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
6: Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és Rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
3: Mit lehet tudni Tordasiról?
6: Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a Schwarzi lánya, a papa, a legendás gyúró Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
3: Münchenben?
6: Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban. Moszkvában 1980-ban már a nála fiatalabbakkal, Kovács Edith, Szőcs Zsuzsanna, Stefana Gertrud harmadik lett. A 70-es évek második felében ő vitte tovább a női tör hegemóniát.
3: Kik kerültek a montreali tőrverseny fináléjába?
6: A 6-os döntőbe Tordasi mellett bejutott Bóbis Ildikó, a francia Dumont, az NSK-beli Harnish, a szovjet Bielova és az olasz Colino. Az egy nemzetbeliek csörtéjében Tordasi 5-3-ra legyőzte Bóbist, aztán Bielovát, de kikapott Colinótól ráadásul 5-1-re.
3: Hogyan alakult a többi asszó?
6: Az igazi számolgatás a Bielova-Colino mérkőzés előtt kezdődött, ha a szovjet nyer 4-en állnak 2-2 győzelemmel és 1-1 vereséggel. Ildikónak Bielova siker esetén volt keresni valója, és a szovjet nyert is, ezt követően Bóbis Bielova összecsapás arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétás marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bóbis Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a Tordasi Colino csata döntött.
3: Azok után, hogy a 6-os fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
6: Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak ekkor Colino tőre, behorpasztott a Tordasi Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
3: Miként alakult a döntőtus?
6: 2 érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
3: Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
6: Megtetézve azzal, hogy az aranyér a szétvívásban Colinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Colinó magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
3: Nyilatkozott Bóbis Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
6: Igen, Bóbis azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője, Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról, a valaha volt legjobb magyar női tőrvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
3: Az akkor a képesportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női tőrcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
6: Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
3: Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
6: De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Németre. Már az 1968 Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
3: Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok német Klaus Wolfermann és a második Janis Lucis mögött dobogós lehetett volna.
6: Később erről német azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal is elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment

0: voltatok a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
1: Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
0: Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elégtételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
1: Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
0: A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajított el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor Németh a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítményen rukkolt ki.
1: Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
0: Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
1: Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
0: Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes, 4 évvel később Münchenben ezüst jutott.
1: Egy román játékvezető, bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
0: Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott, és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
1: Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább egy kérdés, mint kijelentés.
0: Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája, Kárpáti György lett.
1: A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
0: Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
1: Nem mellékes, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
0: A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
1: Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
0: Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló

0: Őt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal, a Népsport nem véletlenül írta, idézem. Válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
1: Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást, go, go, Faragó!
0: Igen, a vasas pólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok elleni 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akár csak Németh Miklós édesapja, Szívós Istvánné, is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem, nagyon jó csapatot sikerült Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
1: Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, a sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszonthallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Üdvözöllek titeket a stúdiónkban, sziasztok!
6: Üdvözlöm mindenkit!
7: Én is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
5: Túl sok idő nem telt még el a siker óta, viszont hát jó pár média megjelenés is volt, ami talán szokatlan nektek, meg hát azért kicsit gyanítom, hogy ülepedett már az érzés, de hát még mindig az a kérdés, ami leginkább foglalkoztat engem, hogy furcsa még, hogyha valaki ezt így kimondja, hogy Európa bajnokok vagytok?
7: Én azt gondolom, hogy nagyon furcsa, most már kezdjük felfogni, és ülepedik bennünk ez a siker, de furcsa, nagyon nagy siker számunkra ez a győzelem. Az Európa-bajnokság előtt a célkitűzés a legjobb 8 közé kerülés volt, utána sem álltunk meg, és próbáltunk minden egyes mérkőzést megnyerni, és azt, hogy a végén Európa-bajnokoknak mondhatjuk magunkat, ez rendkívül jó érzés, én azt gondolom.
5: Ádi, neked ülepedett?
8: Erre nehéz válaszolni, mert mikor, hogyan, abszolút még végül mindig ilyen felfoghatatlan, azért nyilván kezdjük realizálni a dolgokat, de beszélünk a társakkal, családtagokkal, csapattársakkal, és akkor így mindig így nagyon így fura elhinni, hogy ez tényleg így megtörtént.
5: Említetted most, Peti, hogy ugye a legjobb nyolc közé kerülés volt az alapvető célkitűzés. Én is, amikor Sútonyi Lászlóval, aki a szövetségi edzőtök volt, majd erre kitérünk, szövetségi edzőként vezette ezt a csapatot EB címig, ő is nekem azt mondta, meg hát nyilván ez volt az alapszövetségi kommunikáció is, hogy akkor a legjobb nyolc az legyen meg. Tehát ebben biztos vagyok, hogy azért egymás között ez picikét máshogy működik, hogy azért szóba jön egy-két dolog, tudtok olyanokról beszélni, hogy azért vannak álmok, vannak célok, ismeritek az ellenfelek. Bármikor előkerült-e az, hogy az első hely az lehetséges, vagy hogyha bárki ezt említette, akkor azt kinevettétek, vagy hogy nézett ez ki?
8: Abszolút beszélgettük ezt a csapattal, volt egy ilyen kis csapat megbeszélésünk is, és ott is így elmondtuk azt, hogy mindenki éremmel szeretne az én, és ezt a csapat kollektívan gondolta így, úgyhogy a csapatnak ez a része is egységes volt.
5: Ja, itt az előzményeket annyiból jegyezném meg, hogy nagyon fontos, hogy két különböző utat tettetek meg eddig a pontig, eddig az EB győzelemig, már csak a válogatott tekintetében is. Igyekszem röviden összefoglalni a dolgokat, de ugye nagyon fontos, hogy ez a 2006-os és 7-es születésű játékosokból összeállt korosztály vagy csapat, amelyik ugye most a juniorokat alkotja, ez 2024-ben Európa-bajnoki bronzérmes lett még ifjúsági korosztályban. Ugye nagyon emlékezetes torna volt az is, volt szerencsém követni és tudósítani, és emlékszem, ahogy Izland ellen a bronzmeccsen borzasztó nagy izgalma közepette harcoltátok ki azt, hogy meg legyen a dobogó. Ádi, te abban a csapatban fontos szereplő voltál, ott voltál. Peti, te hiányoztál abból az együttesből, de hát azt hiszem igazoltan, hiszen ugye a juniorokhoz te már akkor feljátszottál a négyesek, ötösök közé. Tehát így emiatt is mondom, hogy két különböző előmeneteletek volt a torna előtt. Ádi, először hozzád fordulok, mert akkor neked egy ilyen kontinens viadal sikerben már volt részed. Mennyire volt ez a te fejedben ott, hogy egyszer már sikerült a dobogóra odaérni?
8: Nyilván mindenkinek benne volt ez a fejében, hogy akkor meg tudtuk ezt csinálni, de eltelt azóta 2 év. Mindenki változott, a játékstílus, a játékosok ügyesebbek lettek, jobbak lettek, nagyobbak, gyorsabbak, megváltozhatott esetleg a csapatnak a koncepciója, úgyhogy nyilván ezzel így már nem lehetett számolni, hogy ki milyen erős, így berangsorolni a másokat, vagy a többi csapatot, és mindenki tud meglepetést okozni, mert már szűkebb lett a mezőny.
5: Peti, neked ez, hogy akkor már a juniorok között számítottak rád, volt-e benned egy kis hiányérzet vagy csalódottság, hogy erről ugye lemaradtál, mondjuk ki, bár egy elég jó dolog jött be helyette, hiszen azért nem sokaknak adatik meg, hogy válogatott szinten felfelé versenyeztessék őket. Ilyen vegyes érzések voltak ott benned?
7: Megmondom őszintén, hogy nagyobb csalódottság nem volt bennem, mert nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy az idősebbik korosztályban versenyezhetek. Bár mondjuk hozzátenném, hogy abban a korosztályban sok sikerélményünk nem volt, de azt gondolom, hogy személy szerint én rengeteget tudtam fejlődni, fizikailag erősebb és technikailag képzettebb játékosok ellen léptem pályára, úgyhogy azt gondolom, hogy ez személy szerint nagy löketet adott nekem, illetve plusz motivációt, de amit ebben a korosztályban kiemelnék, és a srácokban nagyon kiemelnék, az, hogyha megnézzük, akkor a 2004-5-ös válogatott az ifjúsági Európa-bajnokságon 4. helyen végzett, majd a juniorban 10-valahanyadikok lettünk, még ezzel a korosztályjal, akik az ifjúsági Európa-bajnokságon 3. lettek, most pedig a junior EB-t megnyertük, úgyhogy ami eddig minta volt, hogy elhaladnak előttünk a különböző skandináv vagy éppen német csapatok, az most nem volt igaz a csapatra, sőt, jobb eredményt tudtunk elérni, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a srácokra.
5: Itt sok szakembert, meg más játékosokat is ki lehetne ugye emelni, most, hogyha a szakembereknél maradunk, ugye ez a 24-es ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem, akkor még ugye Gulyás István vezette azt a korosztályt, és egyébként most is ő az IFIK-nek a szövetségi edzője, csak ugye volt egy edzőváltás, úgyhogy ugye juniorba felléptetek. Ez tavaly elérkezett el ez a pont, amikor Sótonyi László és stábja átvette a nemzeti csapat irányítását. Peti, te akkor tértél vissza tulajdonképpen a saját korosztályodba. Okozott ez bármilyen fajta nehézséget?
7: Okozott, nem is keveset, mert azt gondolom, hogy mikor a serdülő válogatottban ugye egy csapatot alkottunk, akkor arról volt híres ez a csapat, amiről most is, hogy rendkívül jól összeáll, és mindenki egymásért játszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó barátok is vagyunk. Ugye én ebből 2 évig kimaradtam, viszont ez megmaradt a csapatba. Ha lehet ilyet mondani, akkor nekem vissza kellett illeszkedni a srácokhoz. Újra a csapat fontos tagjának kellett lennem, és azt gondolom, hogy ez sok időbe telt. A felkészülési mérkőzéseken nem feltétlen úgy sikerült nekem, ahogy terveztem, illetve az Európa-bajnokságon is voltak nehezebb meccseim, de nagyon örülök neki, hogy a végére, amikor a legfontosabb volt, akkor egy csapat tudtunk lenni.
5: Maradjunk még egy-két mondat erejéig ennél a 24-es EB bronznál. Ádi, ugye, ahogy itt emlegettük, hogy kettőtök közül te voltál ennek a részese. Amikor már eljött a végjátszma ezen a mostani Európa-bajnokságon, ugye itt már a legjobb négy közé jutás is, azt nem mondanám, hogy sporttörténelmi siker volt, de azt hiszem talán kettőször fordult elő korábban 20-as Európa-bajnokságon, hogy ezt magyar csapat el tudta érni. A döntő az meg ugye first time, első alkalom volt abszolút. Benne volt ott a fejedben az, hogy egyszer már ti szinte ugyanebben a közegben, csak két évvel korábban eredményesek tudtatok lenni, amikor már azért megforogtak kockán?
8: Abszolút megfordult a fejünkben. Főleg amikor a hosszabbításra keretkezett a sor, akkor így sokkal így magabiztosabbnak éreztem a csapatot, vagy hogy tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk, hogyan kell úgymond ezt lemeccselnünk innentől már. Ahogy látszik, abszolút is sikerült. Ez szerintem azt a 2x5 percet erősen látszik, hogy ezt mi domináltuk. Nyilván voltak megingások, de hát az a lényeg, hogy a meccset ki hogy zárja.
3: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sportrádióban.
5: Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Itt az imént szakemberekről beszélgettünk már, és Otonyi László neve is felmerült. Előre is jelzem a hallgatóknak, hogyha véletlenül sóként utalok rá, akkor értsék azt, hogy Otonyi Lászlóról van szó, csak már nekem is ráállt erre egy picit az elmúlt években a nyelvem. Szóval, hogy ugye ez már, aki minimálisan is követi a kézilabdát, vagy lehet, hogy nem is kell ehhez kézilabdát követni, az is tudja, hogy ugye időközben már az Európa-bajnoki győzelem után nem sokkal őt kinevezték a felnőtt válogatott szövetségi kapitányává, ugye Csema Rodriguezt váltotta idézőjelesen. Ti a torna előtt hallottatok már ilyen pletykákat, mert az interneten már azért forogtak erről szóbeszédek, hogy mindenki azt várta, hogy akkor ki lesz majd a felnőtt válogatott vezetője. Hát Otonyi László neve erősen ott volt azok között, akiket a legtöbbször emlegettek. Ez megfordult a fejetekben, vagy bármikor erre gondoltatok a torna folyamán, vagy itt csak azon volt a fókusz, hogy most megy gőzerővel a közös munka?
8: Szerintem abszolút nem forgott meg senkinek sem ez a fejében, mindenki azon volt, hogy a torna, a jelenben élünk, és hogy van egy cél, most ezt kell elérni, úgyhogy mindenki azzal foglalkozott, ami jelen pillanatban a legfontosabb számunkra.
5: Az nem fordult meg senkinek a fejében, hogy mi van, hogyha most dolgozunk vele utoljára utánpótláskorban, aztán majd a folytatásban elválik.
7: És azt gondolom, hogy nem. Nyilvánvalóan mi is láttuk, illetve hallottuk a pletykákat, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megfordult az ő neve, és nem véletlen, hogy ő lett a szövetségi kapitány, mert abszolút azt gondolom, hogy ő a legmegfelelőbb ember erre, a legjobb szakember. Nem gondoltunk rá. Nem volt a fejünkben, hogy ez lehet az utolsó világversenyünk vele, vagy az utolsó évünk, mint utánpótlás vezetőedző. Én azt gondolom, hogy mindenki egy lehetőséget látott ebben az Európa-bajnokságban, főleg a döntőre gondolok egyébként. Azt gondolom, hogy a csapat és egyébként a stáb is úgy fogta fel, hogy ilyen még nem volt, most egy hatalmas lehetőség van előttünk, és azt gondolom, hogy nem nagyon volt senki fejében B-terv. Mindenki Európa-bajnok akar lenni.
5: A torna előtt és után akkor ezen nem gondolkodtatok, és ezt egyébként nagyon is jól tettétek, mutatja az eredmény is. Viszont utána, amikor ez hivatalossá vált, azóta gondolkodtatok-e ezen, vagy egymás között akár beszélgettetek-e róla, hogy már nem ő lesz az, akivel majd jövő év nyarán a világbajnokságnak neki tudtok futni?
8: Nyilván nagyon sajnáljuk, hogy nem Laci Bá lesz velünk a következő évben, az utolsó évünkben, de abszolút, ahogy a Peti is elmondta, abszolút értető, és hogy ő került fel a felnőtt válogatotthoz. Nyilván beszéltük egymás között azt, hogy ki lehet az, aki jövőre átvesz minket, vagy a junior korosztályt. Hallottunk dolgokat, de nem tudjuk azt, hogy most mi igaz és mi nem.
5: Otonyi László kapcsán nagyon fontos elmondani még az, hogy egyrészt játékosok irányából is ez megerősítést nyert, de ő maga is elmondta ezt már rögtön a döntő utáni értékelésében, tehát akkor még elég forró lehetett szerintem a feje neki is, meg még a púzusa gyanítom, bár nem egy izgulós fajta szerintem. Fúha, most nagyon érdekesen néztek, na erre majd kíváncsi leszek, hogy elmondta magáról azt, hogy az egyik olyan tulajdonsága talán, ami így most sikerre vezette ezt a csapatot, az, hogy hiteles tudott lenni a szemetekben, ami talán az egyik legfontosabb edzői tulajdonság. Ti hogy látjátok ezt, mert jól ismeritek, ugye Peti, te a Nekában klubban is vele dolgozol, Ádi, te meg ugye most így a válogatottban közelebbről is megismerted. Tényleg ez az egyik legnagyobb erőssége neki?
7: Én azt gondolom, hogy mögötte vannak az eredmények. Mint játékosként rendkívülően szép pályafutás futott be, és edzőként is rengeteg eredményt ért már el. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívülően hiteles, illetve azt még kiemelném, hogy nagyon jó ember, és bármikor segítségül fordulunk hozzá, akkor elmondja az őszinte véleményét, és tényleg azt mondja el, ami azt gondolja, hogy jó nekünk, mi pedig teljes mértékben megfogadjuk ezt. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon hiteles ember.
5: Folytassuk még a jellemzését azzal, ami miatt most egymásra nézzetek az előbb. Kívülről nyilván úgy tűnik az embernek, hogy ő mindig tudja, hogy mihez kell nyúlni, nagyon magabiztos, nem száll el az agya semmilyen helyzetbe, tehát fókuszál tud maradni, és viszonylag higgadt is. Az utolsó jelző az tényleg így van, vagy mi volt ez a nézés?
8: Amit elmond, ez mind abszolút igaz Lacibára. Ezt én nem is tudom igazából, hogy fogalmazzam meg. Milyen jelzőt használtál? Izgulós?
5: Higgadt, igen, inkább. Vagy izgulós-e, vagy inkább higgadt?
8: Nem, higgadt én nem tűnik. Mondanám azt, hogy izgulós, egyáltalán nem, és nem is ezért nevettünk fel, hanem azt, hogy azt vettük észre, hogy mennyire tud együtt élni a játékkal. És hogy néztük vissza a meccseket még közösen is, és akkor láttuk azt, hogy Lacival hogy örült, és hogy tök jó volt végre látni ezt, hogy a csapatkapitányunk, vagy a csapatnak a vezére, ugyanígy el a játékkal, mint mi, és igazából én legalábbis ezért nevettem.
7: Izgulósnak semmiképpen sem mondanám, viszont higgadtnak sem.
5: Akkor egy ilyen arany középút valahol.
7: Igen, ahogy Ádi mondta, nagyon beleéli magát a játékba, néha kicsit túl pörgi, de azt gondolom, hogy ez is egy pozitív tulajdonsága, mert ez is azt mutatja, hogy nagyon maximalista, és ő is nagyon győzni akar. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez számunkra nem plusz teher, hanem inkább egy plusz motiváció, hogy látjuk, hogy a padról is 200%-on pörögnek.
5: Kicsit még jobban fogom simogatni most a idézőjeles egótokat, mert mindenképpen van egy-két olyan pillanat, ami az EB-n történt, és szerintem egyenként nagyon fontos számotokra, és szerintem érdemes rá kitérni. Kezdjük hátulról akkor a kapus szemszögéből. Keresztet is vetett itt Ádi most egyébként, nem látják a hallgatók, de felkészült mindenre. Viccen kívül mondom, hogy szerintem kellemes lesz ezt felidézni, mert a döntőben ugye borzasztóan szorosan alakult az állás. Svédország volt az ellenfél, ezt nem is tudom, hogy említettük-e már, de az a Svédország, amely egyébként két évvel ezelőtt az említett ifjúsági Európa-bajnokságon, amelyen ugye bronzérmesek lettetek ebben a korosztályban, a svédek nyertek. Szóval ők egyébként is esélyesként jöttek, és egészen odáig, a fináléig nagyon magabiztosan meneteltek, sőt, hát ugye volt már egy magyar-svéd meccs ugye még a középdöntő szakaszban, amit ugye hát 16 góllal elveszített a magyar csapat. Na, ez nem annyira kellemes emlék, de hát annál nagyobb siker, hogy aztán ugye ebből sikerült felállni. Na most a svédek ellen nagyon szorosan alakult a meccs, és hát azt hiszem, hogy talán az már a hosszabbításban volt, amikor az egyik legjobb játékosuk, akire nagyon lehetett számítani végig, hát ott volt egy, most ez hagyjuk, hogy jól kivitelezett lövése, jól lövő helyzet volt, viszonylag messziről eresztette el, de hát ismerjük a kvalitásait, hát azt Ádi, te megfogtad. De nem kiütötted, hanem mint a legyet, így lekaptad a levegőben. Én ott láttam először rajtad, meg egyébként rajtatok is, minthogyha ott kapcsolt volna át valami. Úgy örültél után, és ez most is itt van a szemem előtt, hogy először nem tudtad, hogy kiad-e magadból egy pillanatig, aztán meg ugye a közönségnek, meg a sok-sok magyar szurkolónak, akik biztattak, már ment is az éjjelzés, és kiszakadt belőled, hogy tényleg az lehetett egy olyan kulcsmomentum a meccsen?
8: Abszolút, ugye ez a első 5 perc a hosszabbításból, nem is a második percnél lehetett nagyjából, és ott volt egy gólos vezetésünk. Itt a hosszabbításban minden, egyes gól, egyes védés nagyon sokat számít. Talán itt volt az a pillanat, hogy hopp, oké, mostantól a magyarok irányítanak, most már a mi kezünkben van az, hogy a mestek a végkimenetele hogy fog alakulni, ha jól bánunk az idővel, jól játszunk, és nem csinálunk butaságot, akkor ez a meccs a miénk lehet. És talán itt volt tényleg az, hogy itt realizáltuk azt, hogy oké, innentől showtime.
5: A másik meg, hogyha mentális vagy pszichológiai oldalról vizsgáljuk, azért, hogyha én képzelem magam bele a svéd srácnak a helyébe, hát kicsikét ilyen demoralizáló is lehet. Azt nem hiszem, hogy az átlövők annyira kedvelik, hogyha egy kapus nem elég, hogy kivédi, kiüti valahogy, hanem egyszer megfogja, és ki sem esik a kezébe.
7: Igen, és ilyet szokott edzésen is csinálni, és akkor kicsit elmegy a kedvem az egésztől. Én is azt gondolom, hogy ez nagyon demoralizáló, főleg egy ilyen kiélezett szituációban, ahol az Ádi is, ahogy mondta, egy-egy védés, egy-egy gól döntő jelentőségű lehet. Úgyhogy nagyon jókor jött az a védés, és nagyon jó, hogy ekkora védés jött, mert azt gondolom, hogy ez nagyban rányomta a bélyegét a mérkőzésre.
5: Pillanatokat emlegettem egyébként, erre a védésre most ki lehetett kanyarodni külön, de hát ezt megelőzte nagyon sok másik, és akár a Váradi Szabó Lászlót is ki kell emelni, a kapustársadat, aki szintén bőven hozzátette a magáét. Tehát itt igazából pillanatról beszéltünk, de egy teljes meccsről, meg teljes tornáról, értsétek ezt így, hogy így értem a dolgokat. És Peti, nálad is igazából nem is biztos, hogy pillanatot akarnék kiemelni, hanem nálad a teljes 60 plusz 10 percet, inkább akkor mondom 70 percet a döntőt, mert hát ugye úgy futottatok neki ennek a finálénak, hogy nem volt állott a top 3 legeredményesebb játékosban szerintem magyar csapaton belül, azt hiszem, de hogy biztos, hogy nem a legeredményesebb voltál, mielőtt a döntőt lejátszottátok volna. Ez alapján ugye főleg a laikusok arra számítottak, hogy inkább akkor azokra kell majd támaszkodni, akik eddig a gólszórók voltak. Hát 14 gólt szerintem, nem tudom, mondjuk, hogyha VB-n játszottok és Burkina Faso ellen szerepeltek, akkor sem biztos, hogy számít rá bárki is. Hát Svédország ellen az EB döntőben meg még kevésbé, és belőled meg ez így kiszakadt valahogy.
7: Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként az egész Európa-bajnokságon szerettem volna felvenni egy vezérszerepet. Ez többé-kevésbé sikerült. Volt olyan mérkőzés, ahol védekezésbe próbáltam sokat hozzátenni. Volt egy-két mérkőzés, ahol támadásba is kivettem a részemet, de ez az Európa-bajnoki döntés úgy indult, hogy alapvetően az első számú feladatom az volt, hogy védekezésbe cserélik vagy a Fazekas Mátét, vagy pedig a Pintér Koppányt, és a jövök be kettes védőbe, és akkor ott aprítok. Ez volt az első számú feladatom, aztán ugye mikor cseréltünk a Mátéval, akkor kerültem át balátlövőbe, akkor már támadtam is, és bejöttek az elején a lövések. Tényleg minden egyes porcikámmal Európa-bajnok akartam lenni, úgyhogy próbáltam felvenni a vezérszerepet, és tényleg próbáltam irányítani a csapatot védekezésbe és támadásba is. Sikerült, úgyhogy ennek nagyon örülök.
5: Tehát az előzmények szerint, ha jól értem, rád inkább védekezésben lett volna szükség ebben a fináléban.
7: Nem feltétlen, a meccsnek az első szakaszában az volt a feladatom, ugye ott nem támadtam, csak védekezésre jöttem becserélve. Utána nyilván a meccsek nagy részén egyébként negyed óránál volt ez a csere Mátéval, és ez a döntőben is így volt, ott átkerültem védekezés támadásra, úgyhogy nem feltétlen ez volt a fő feladatom, de a meccs elején nekem ez volt a feladatom, igen.
5: Volt olyan pillanat, amikor emlékszel, hogy azt a flow-t így, ezt a flow érzést elkaptad?
7: A flow érzést azt leginkább a bemelegítésnél kaptam el egyébként.
5: Az a legjobb.
7: Nagyon korán, hál' Istennek, tényleg rendkívül motivált voltam, és nagyon-nagyon győzni szerettem volna. Az elején, ugye, hogy bejöttek a lövések, ott hármat vagy négyet sikerült egymás után hibátlanul belőnöm, akkor éreztem, hogy akkor én most megpróbálom a terhet magamra vállalni, és megpróbálok eredményes lenni, de természetesen mellettem a társak is, tehát hogy a kapuból is rengeteg segítség jött, illetve mindenki kivette ebből az Európa-bajnokságból a részét minden egyes mérkőzésen, és minden meccsen volt egy ember, aki felvállalta a felelősséget, és mondjuk 10 gólt lőtt, vagy vezérszerepet töltött be védekezésbe, vagy támadásba, a kapuból jött a segítség extra, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg minden mérkőzésen volt egy-egy emberünk. Most ez a döntőn én voltam, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ezt egy ilyen csapatként tudtuk megcsinálni.
5: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző magyar junior kézilabda válogatott két tagja, Balog Ádám és Gazsó Péter. Az ünneplésre rá akarok kérdezni, nagyon aljas leszek direkt, mert úgyse tudtok szerintem erről úgy beszélni, hogy megmaradjon a rádióba, de azért kíváncsi vagyok, hogy tudtatok-e már adott esetben a helyszínen ünnepelni, tudtatok-e itthon egy picikét összejönni a srácokkal és beszélgetni egy jót, hogy nézett ki?
8: Hát nyilván keretek között. Azért tudjuk azt, hogy a magyar címeres mezt viseljük, és azt, hogy csak is ésszel. Igen, kimentünk, kicsit összeültünk, beszélgettünk, de semmiféle nagy banzáj nem volt, szolidak voltunk, másnap utaztunk, szóval mindent ennek a fejében csináltunk.
5: Profi hozzáállás, sportemberi, úgy érzem.
7: Nyilván volt egyébként a mérkőzés után, lefújás után az öltözőben is ünneplés, ment a zene, táncolt mindenki, ugráltunk, tényleg nagyon, nagyon örültünk, főleg a Doki egyébként. Amikor visszaértünk a szállásra, utána mindenki szép ruhába öltözött, és benéztünk a városba, ahol egyébként találkoztunk a többi válogatott játékosaival. Tehát, hogy többen...
5: Ezt akartam is kérdezni, hogy volt-e a pályán kívül esetleg valami fajta interakció?
7: Hát így volt ugye az Európa-bajnokság után, mindenki egy kicsit kiengedte a gőzt, kicsit lazított, de igen, ahogy az Ádi is elmondta, ez egy szolidabb este volt, mert másnap 7 órakor volt talán reggelünk, és 7:30-kor már indultunk haza, nem volt rá túl sok időnk.
5: Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy viszont ugye a junior kor, és ez minden sportágban elmondható, hogy az a korosztály, amikor már a legutolsó lépcsőfoknál jártok a felnőtt kézilabdázás, vagy felnőtt sport, de most jelen maradjunk nálatok felnőtt kézilabdázás tekintetében. Nyilván klubszinten ugye van már felnőtt tapasztalatotok bőven, tehát hogy ilyen szempontból az a mezőny nem ismeretlen. Emiatt is kérdezem, hogy közben meg azért így folyamatosan nemzeti csapatszinten, meg még itt ifjúsági, aztán most junior módon kell versenyezni. Mennyire érzitek magatokat felnőtt játékosnak, vagy inkább utánpótlás játékosnak, vagy ezen igazából fölösleges is gondolkodni, mert amikor jön egy akadály, meg egy verseny, azon kell teljesíteni.
8: Szerintem abszolút a legutolsó mondatod az, ami mindenkinek a fejben benne van, hogy az akadályokat a lehető legjobb módon átküzdeni, és a legtöbbet tanulni belőlük. Az, hogy most igazából milyen címkét használunk magunkra, milyen korosztályba játszunk, nyilván a korosztály azért fontos, hogy minél többet fejlődjünk, minél nehezebb akadályokat találkozzunk. De nyilván az a lényeg, hogy az akadályokat hogyan tudjuk megugorni.
7: Nyilvánvaló felnőtt játékosok vagyunk, mert elmúltunk 18 évesek, és egyébként, ha megnézzük a különböző ország csapatait, mindenki felnőtt mezőnyben játszik szinte, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy felnőtt kézilabda, nyilván utánpótlás válogatott, de mindenki már felnőtt férfi és felnőtt bajnokságokban játszik, de azt kiemelném, hogy nem vagyunk kész játékosok. Az, hogy felnőtt játékosok vagyunk, az nem azt jelenti, hogy mi kész játékosok vagyunk. Ebből a szempontból hívhatjuk magunkat utánpótlás játékosnak, mert rengeteg dologban kell még fejlődnünk. Úgyhogy nyilván korban már felnőttek vagyunk, de azt gondolom, hogy tudásban még nem vagyunk kész játékosok.
5: Ádi, te a Fradiban játszol, és NB1B-ben például rengeteget tudtál már védeni, és ugye a következő évadban a FTC-s változások, meg átalakulások miatt valószínűleg jóval nagyobb szereped lesz majd az NBA-ben, mint korábban. Hogy tekintesz erre az időszakra, mert emiatt gyanítom, hogy egy kis plusz izgalom és megmotiváció lehet benned?
8: Pozitívan állok hozzá, igazából várom az akadályokat, hogy megugorjam őket, és hogy nyilván minél szebb sikert érjük el, vagy hogy eredményesek legyünk. Nem mondom azt, hogy egyszerű lesz, de én látok a csapatba fantáziát, alapjáraton szerintem jó az összhang, jó ki fogunk jönni egymással, és egy rutinos, illetve egy fiatal gyors játékot tudunk majd játszani.
5: Peti, te ugye most már NB1-es szinten is rutinosabbak közé számítasz az utánpótlás játékosok között. Ugye a nekem szerepe ez, ahogy említettem is, Sótonyi Lászlóval együtt dolgoztál. Hatodikok lettetek a legutóbbi évadban, ami ugye hát történelmi siker annak a szempontjából, mert ilyen jól még nem szerepelt a férfi együttes, és ebből ugye te is kivetted a részedet. Te mit vársz a folytatástól?
7: Én nagyon kíváncsian várom az elkövetkezendő évet. Én még pihenőn vagyok, én kivettem pluszba egy hetet, de nagyon várom már egyébként a közös munkát a srácokkal. Én azt gondolom, hogy a nekem minden év egy kihívás. Minden évben új csapatot kell szinte építeni. Az idei meg különlegesen az lesz, ugyanis ugye Sótonyi Lászlóval már nem fogunk tovább dolgozni, Lehőt Zoltán lesz a vezetőedző. Nagyon várom Zolival is a közös munkát, illetve szeretném megismerni a csapat új tagjait, és nagyon bízom benne, hogy hasonlóan sikeres évünk lesz.
5: Kanyarodjunk vissza így a végén ismét válogatott vizekre. Visszautalnék a szintén Sótonyi László által vezetett 2023-as U21-es világbajnoki ezüstérmes csapatra. Hát olyan nevek játszottak ott, akik most már ugye a felnőtt válogatottnak a törzsét alkotják, Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics Kristóf, Krakowskiék, nem fogok mindenkit végigsorolni, Illich Zorán, tehát sokan vannak, nem bírtam ki, és mindig jutnak újabb nevek az eszembe. Ezt nagyon sokan elmondták, mert egy borzasztó tehetséges és ritkán látható módon összeállt korosztályról beszéltünk, akik egyébként hasonló eredményt értek el, mint ti. Talán a Só is azt mondta nekem, hogy az Európa bajnokságot nehezebb megnyerni, vagy nehezebb jobb eredményt elérni, mert ott kevésbé vannak olyan senkit nem megbánt a töltelék csapatok, akiknél ugye, vagy amelyeknél a kézilabda az kicsit alacsonyabb szinten áll. Láttátok ezt a példát magatok előtt, hogy ők viszonylag hamar ott át tudtak állni a felnőtt válogatottba. Bennetek ez azon túl, hogy biztos, hogy óriási motivációt adott ez a siker, ott mozgolódik, hogy azért most már nem álltok annyira messze attól a szintől sem.
8: Nyilvánvalóan mindenkinek a fejében ott mozog a felnőtt válogatott. Mindenki ide szeretne szerintem eljutni, aki elkezdi a kézilabdát, illetve komolyabban szeretné űzni. De reálisnak kell lennünk, relatív azért fiatalok vagyunk. Most nem tudjuk azt, hogy Laci Bának mi lesz az a koncepciója csapattal. dolgozunk tovább, abból sose lesz baj. Ha nyilván Laci bájít nekünk egy üzenetet még így lezárásképpen ennek a korszaknak, dolgozzunk tovább, ne elégedjünk meg ennyivel, kondira is figyeljünk oda, és hogyha úgy van, akkor esetleg célba tudunk érni. A csapatból senkiből nem nézem azt ki, hogy megáll ennyivel, illetve megelégedne ennyivel, hogy most nyert egy Európa-bajnokságot, mindenki dolgozik tovább.
7: Azt gondolom, hogy jó lehetőség van előttünk, ugyanis ez egy nagyon jó korosztály, én azt gondolom, ez a 2006-7-es korosztály, illetve az, hogy a Sótonyi László tudta átvenni a válogatottat. Ez is egy plusz lehetőség előttünk, de nyilvánvaló azt látni kell, hogy még messze vagyunk tőle. Ez most két vízválasztó év, én azt gondolom, ez az Európa-bajnokság, világbajnokság. Az Európa-bajnokság elég jól sikerült, most előttünk van egy világbajnokság, és előttünk van a példa is egyébként, hogyha ilyen jól sikerül a világbajnokság, és abban vannak kiemelkedő egyének, akkor oda lehet érni a felnőtt válogatott szintjére. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki extra motivációval fog dolgozni ebben az egy évben, és tényleg próbálja magából klubszinten is, és válogatott szinten is a maximálisat kihozni. És hát azért dolgozunk, hogy oda tudjunk mi is kerülni, és utánpótlásra lehessünk a felnőtt válogatottnak.
5: Az Európa-bajnok junior kézilabda válogatottból Balog Ádám és Gazsó Péter volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. Srácok, további jó munkát kívánok nektek, válogatott és klubszinten is. Nagyon szurkolunk majd a folytatásban is, és akkor érjétek el ezeket az álmokat minél többen, és jussatok el az A-válogatottig.
8: Nagyon szépen köszönjük.
7: Köszönjük. Sziasztok. Szépen, szia.
5: Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nagy Dániel. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazinnal folytatjuk.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Minden magyar tovább jutott délelőtt az úszó EB-n. Üzembiztosan termel a Paksi atomerőmű két turbinája. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
9: Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres átúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa-bajnok Lassz is magabiztosan jutott a szent délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakő Vivien is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőbe, ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. A Birminghami atlétikai Európa-bajnokságon sérülés miatt visszalépett a 10 próbától Gál Pál Zsombor. A honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. Valkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában, így nem jutott döntőbe. Bátori Lilianna egy hajszállal húzta le az 1,91 század méteres döntős magasságot, így végül nem jutott fináléba női magasugrásban. A Debrecen tegnapi konferencialiga búcsúja után ma két magyar csapat lép pályára a nemzetközi labdarúgó kupákban. A Győr megpróbálja megfordítani a Lett-Riga elleni párharcot a konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar bajnok 1-0-es hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott, ahol az Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a gólnyik Zevzse vendége lesz. Borbély Balázs együttese 1-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését a Grupama Arénában.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Megkezdődött Pakson a fenékküszöb beépítése a Dunában. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel, számolt be róla a helyszínről a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyóvíz szintjét. Az első bárka már tegnap megérkezett, rögzítése folyamatban van. A Paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termeli az áramot, tette hozzá a kormányfő. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Robbanás történt a rotterdami kikötőben, egy ember meghalt, többen megsérültek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt. Holland sajtóértesülések szerint mentőhelikopter, 6 mentőautó és tűzoltókat riasztottak a helyszínre. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelt el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ sója alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent.
10: Közlekedés.
9: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Tatabánya között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, torlódásra készülni. Az M3-as autópályán Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inercs között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. 1-2 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Távolabb, de szintén a Röszke felé vezető oldalon Kecskemét térségében elbontják a terelést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 4-5 kilométeres a torlódás. Aztán az M7-es autópályán Letenye felé a Velencei tónál korábban két autó összeütközött. A 45-ös kilométernél már minden sáv járható, és a 3-4 kilométeres torlódás is feloszlóban van. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
10: Időjárás.
9: Országszerte süt a nap, csak elvétve lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. A hétvégén visszatér a kánikula.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
11: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, ami egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba. Az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Nésport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
12: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
11: Bartalos Béla, a válogatott első számú kapus emlékei szerint nyugodtan, magabiztosan várta a világbajnokság rajtját, meg is indokolta, hogy miért.
13: Szerintem itt a játékosoknak meg nekem is az volt az elképzelésünk, hogy a négy közé fogunk jutni. Előtte egy éven keresztül mindenkivel játszottunk, mindenkit simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A romárok azok egy fekete ló volt, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
11: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlt az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
14: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
11: Válogatottunk Balát lövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa.
15: Védekezésben a kapus teljesítmény, mert Bartalos Béla zseniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt. De még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és akkor is vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna a közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremmel játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni, ez mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőzni az NDK-t, az még nagyobb szó.
11: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartalos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
13: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt.
11: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-as vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
15: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de bennünk volt még az NDK mérkőzés, hát hogy mondjam, tehát az ember nem igazából fizikai fáradal egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztó rossz alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanolva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, 10 valány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetrend, azt hiszem, hogy kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
11: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
13: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, dopingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a dopingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, még hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapus reggel 4-től 11 óráig lehetett, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó. Hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
11: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbításhoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgól királyi címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
12: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
11: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
14: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
11: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
16: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
12: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi István kiállítják.
11: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
17: Véleményes volt a kiállítása, mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésre, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak 2 percet adni, egy ilyen keményebb ütközésé nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is. Úgyhogy, de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, megmondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a, tehát gyakorlatilag a világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is az egyértelmű.
11: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
16: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
14: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát 5. megkapó Kornél Duráu kapura lő, a labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek, számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
11: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből, hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
13: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak 5-en, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az 5. passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket véde nem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
11: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
17: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát. Én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és körülbelül középen volt a labda. Már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzéssel a nagy kijelző elromlott, és végigmenné a labda, és legalább 4 másodperccel később, vagy 4-5 másodperccel később lőtte be a Durajó jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk, megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb, de tehát így kerültünk volna a legjobb 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: Kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakub Haumstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Éliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Éliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haumstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Éliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Éliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk óvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, akivel mondtam, a technikai lehetőségekkel az egyértelműre lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodpercében is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal szélről, bal átlövő irányító, jobb átlövő jobb szélső beugrott, csinált még 3-2 cselt a levegőbe, majd belőtte a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Éliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen Lasics a magyar történelemben, tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunz Germaneszkővel, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tagja, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt, először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek, majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ez ellen, még Erik Éliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a 3-ban kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok, idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartalos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi. Én

0: országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súlyjel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, márpedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
1: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az EHF, vagy az IHF végrehajtó bizottságára, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést. Először megóvtuk, bocsánatéket, megóvtuk a mérkőzést, és másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
2: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugyanígy a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
1: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat először nyitották.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
3: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, hanem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húnyok.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
4: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőri testület másik svéd tagja Kurtvád Márk Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
5: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
6: Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbított, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. A mi számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzy Lempelle holt versenyben a torna gól királya lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
1: Hát gondolom, hogy akkor elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért

0: azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el, hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
1: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott két évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
0: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elég tételt nyújtott, azt is kell mondom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsor 15. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ha még részletesebben mutatjuk be az eseményeket, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
2: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Nemzeti Sportrádió augusztus 13-án délután. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, ez pedig itt a Hazafutás. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok a most következő órákra. Nagyjából ezekben a percekben van úton hazafelé Birminghamből a férfi kalapácsvetés újdönsült magyar Európa bajnoka Halász Bence, és természetesen az őt felkészítő csapat. Szívből gratulálunk, Bence, egészen elképesztő volt látni ezt a győzelmet. És hát természetesen ennek kapcsán azt hiszem nagyon sok kérdés felmerült. Leginkább talán az lenne érdemes kezdeni, Bence, hogy egy jó pár héttel ezelőtt elkezdtük azt pedzegetni, hogy az idei év alkalmas lenne arra, hogy a sok-sok fantasztikus érmed után elkezd az aranyérmek gyűjtését. Nagyjából így képzelted?
5: Hát, köszönöm szépen a kedves szavakat. Valóban valahogy így képzeltem, ha bár az eredmény elég meglepő volt. Ugye neked a kulisszatitkokat is elárultunk, amikor Szombathelyen jártál, és hát ott láttad az ottani edzés eredményeket is, tehát valamennyire azért te is beleláthattál ebbe, hogy mit is szeretnénk igazán elérni, meg hogy is készülünk erre, de igen, mondhatjuk, hogy ez volt a terv.
4: Igen, és hát ez fantasztikusan valósult meg, és az is egy érdekes dolog, mert nem titok, hogy én már azért egy rövidet beszélgettem mestereddel, Német Zsoltal, Macával, most ennek a győzelemnek a kapcsán. És ő azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen már a megérkezéstől itt Birmingham azt látta, hogy egy nagyon-nagyon jó flóban vagy. És ugye már a selejtezőkben az első dobásoddal, 79-58-al gyakorlatilag letudtad a feladatot, miközben azt lehetett azért érzékelni, hogy több nagy név is megizzadt. Tehát nem tűnt annyira könnyűnek másoknak ez a feladat. Ilyenkor te figyeled, hogy ki az, akinek nehezebben megy, vagy ki az, aki esetleg akár kiesik?
5: Igen, tényleg ennyi történt, hogy gyakorlatilag az utóbbi, az Európa-bajnokságot megelőző két hétben ott volt lent velünk Szombathelyen igaz Bálint, és ott csináltunk mi helyben egy gyakorlatilag egy mini edzőtábort, hogy összeálljunk gyakorlatilag mentálisan is az egész csapat meg ott legyen, tudjon fontosan bármilyen segítséget nyújtani, amire szükségünk van. És annyira jó sikerült az edzőtábor minden szempontból, hogy nagyon jó. Nagyon jó kedvel érkeztem ide ki Szombathelyre, ide ki Birminghambe. Szóval nagy tereg, én azt érzem, hogy nyilván ezt a Maca máshogy látja, de ő azt mondja, hogy jó flóban, én azt mondom, hogy jó kedvben érkeztem ide, és magabiztosan. És erre a selejtező tényleg csak ráerősített, hiszen azért az első csapatban voltam, akik azért másfél órában mégiscsak korábban kezdtek. A megszokottnál szerintem erősebb volt a selejtező szint, ha jól emlékszek vissza. A 78 az nem mostanában volt. És az, hogy egy nagyon meggyőző, közel 80 méteri dobással elsőre tudhattam igazából ezt a kötelező feladatot, az is tovább erősítette a magabiztosságomat. Az, hogy mennyire figyelem a többieket, az, hát nyilván figyelem őket, meg megnézem utána az eredményeket a telefonomon, hogy a másik csoportban is mit értek el. És akkor ott láttam, hogy azért ez nem volt egy túl tényleg egy éles verseny, hiszen az, hogy az első az én csoportomban egy, és a másik az én voltam, és a másik csoportban is csak egy versenyző érte el a kvalifikáció szintet, azért ez nem jellemző. Uh-huh. És igazából jó, hát betudtam annak, hogy teljesen mindegy, mert aki bejut a döntőbe, annak holnap egy teljesen más verseny. Verseny van. Uh-huh. Nem számít az, hogy milyen eredményt viszel magával a döntőre, de az azért még mégiscsak számít, hogy milyen attitűdöt, meg milyen magabiztosságot, meg milyen érzéseket viszel magával. De tényleg azt szoktuk mondani, hogy teljesen mindegy, nem számít, be kell jutni, és akkor az egy másik verseny. De ott is ugyanaz zajlott le a döntőben, amit már említettem korábban is, annyira a többi versenyző egyszerűen annyira azzal foglalkozott, hogy tényleg nem volt a legjobb minőségű a dobókörön, folyamatosan porzott, és emiatt voltak olyan részei, amik csúsztak. És emiatt, hogy csúszott, de túl sokat foglalkoztak vele, és nem tudtak igazán magára a versenyre koncentrálni. Én pedig végigélveztem, és ez volt az én nagy előnyöm.
4: Na jó, de téged ezek a körülmények nem zavartak?
5: Most, hogyha visszanézzük ugye az eredményemet, láthatjuk, hogy a második dobásom az 77 méter 99 volt, valami hasonló. Hát ott én is elcsúsztam. Aha. Az indulás közben. Aha. De abszolút nem zavart, mert ugyanilyen volt igazából a selejtező is, hogy ott is az egyik melegítő dobásomnál megcsúsztam, de tehát kontrollat tartottam magát a testemet, és így nem volt egyáltalán ez zavaró tényező.
4: Igen, és hát azért azt lehetett látni, és ez nyilván már megint azt gondolom, hogy ennek a közös munkátoknak és a fejlődésnek egy szintje, hogy végül is ilyen körülmények között is egy nagyon magas színvonalú döntőt mutattál végig. Ugye azért többen az elején izgultak, volt jó néhány ugye hálóba akadó kalapács, de ugye már harmadikra 81-84-et dobtál, tehát tulajdonképpen már ott lehetett érezni, hogy akármi is lehet, mert hogy ez már egy akkora dobás, hogy ehhez másoknak is föl kell nőni. Tehát már érezted, hogy nagyjából ez a nap ez úgy összehozhatja az összes csillagot, aminek együtt kell állnia?
5: Nem tudom, igazából én arra nem gondoltam még, hogy az elég lesz.
4: Aha.
5: Utólag ugye kiderült, hogy elég lett volna.
4: Igen.
5: Mert egyszerűen tehát olyan versenyzők vannak most, hogyha a Csocinán bejut, akkor tőle is, tehát ő már megszabadul attól a helyettől, hogy úristen kiesek. Utána felszabadultan tud dobni.
4: Igen.
5: A Fajdek is, a Kohan is, a Hummel is, a Mislivchuk is, tehát egyszerűen bármikor elsőhetett volna bárkinek a keze, és 81-2 között bárhol leeshetett volna. Tehát arra nem gondoltam volna ott verseny közben, hogy az elég lesz az aranyéremre. Tényleg valóban egy nagy dobás azért már, 81 méter, 80, nem is tudom pontosan hány centi, de...
4: 81, az már önmagában egy nagyon nagy dobás volt, tehát az való igaz szerintem, hogy ott már lehetett, legalábbis mi itthon a képernyők előtt a 81-84-nél azt mondtuk, hogy hát ez már biztos érem, a színe talán akkor még valóban nekünk is egy kicsit kérdéses volt.
5: Az éremre én is azt mondom, hogy azzal szerintem be volt biztosítva, tényleg a színe volt a kérdés, mert tényleg bárkiben ezt a felsoroltak közül benne volt egy nagyobb dobás, ugye láthatjuk is, hogy a szezonban ők dobtak is ennél nagyobbat, tehát nagyon-nagyon színvonalas nevekkel volt föltöltve ez a verseny.
4: Abszolút.
5: Az, hogy nem jött úgy ki nekik, hát ezt nekik kell kielemezni, hogy miért nem, nekem pedig azt kell elemezni, hogy jött össze ez a nagy dobás.
4: Hát akkor kezdjünk bele, hogyha szabad ezt javasolnom, mert valóban, ugye itt az ötödik sorozatról beszélünk, hogyha valaki nyilván úgy ismer téged, mint ahogy ugye Németh Zsolt, vagy Igaz Bálint, nem tudom, hogy ők érzékelik-e, amikor bemész egy dobókörbe, mert nyilván távol ülnek, tehát nyilván nem mindent, bár én azt gondolom, hogy a rezdüléseidet is nyilván látják, de én valahogy azt láttam, amikor bementél erre a dobásra az ötödik sorozatban, hogy valami egy picit más, tehát valami olyan elképesztő átszellemültség volt rajtad, hogy az hihetetlen, és amennyire az ember ezt ugye általad elmagyarázott ugye fizikai paraméterekből érzi, azt lehetett látni, hogy egyszerűen nagyon-nagyon összeállnak a dolgok. Ezt érzi az ember ott bent, Bence? Mert hát ez nem csak, hogy országos csúcs, és nyilván ilyen szempontból te valaha volt legnagyobb dobásod, de már sokat beszéltünk erről, hogy a sok-sok szenvedés mellett ugye megvan az az örömérzet, amikor egy gyakorlat, amikor egy dobás szinte tökéletes. Ez közel volt ahhoz?
5: Én azt mondom, hogy valóban közel volt a tökéleteshez, de lehetne még persze itt is javítani, de hogy aznap kihoztam magamból a 110%-ot, az is biztos. Uh-huh. Mert most, hogyha technikálisan ennyire bele szeretnék menni az elemzésbe, akkor azt mondanám, hogy a vége még mindig lehetne stabilabb, egy szebb kidobás, de a nap végén ez a valaszt számít, hogy mennyire gyorsítottam fel a kalapácsot, mennyire nagy feszülést tudtam kelteni ugye a végén, és onnan végighúzni. Ezek megvoltak. Lehetne szebben is csinálni, de nem, ez nem pontozásos, mint a torna, hogy ezt pont egy jó embernek mondom. Ezt lemérik.
4: De mégis szép volt. Tehát azért szerintem egy harmonikus mozgás az önmagában is egyfajta gyönyörűség. És nyilván ez belülről is megéli az ember. Jó, persze végig kell csinálni, és csak nagyon nehéz ez a kalapács. De biztos te is érzed, amikor valami nem csak nagy lesz, hanem szép is.
5: Hát én is persze éreztem már, nagyon, tényleg egy nagyon jó mozgás volt én szerintem. És amikor elengedtem a kalapást, éreztem, hogy fú, ezt most eltaláltam. Arra nem gondoltam volna, hogy 84, én érzésre azt mondtam volna, hogy 83.
4: Aha.
5: És még azt is igazából megfejelte, szóval abszolút, amikor kiírta az eredményjelző tábla, hogy mekkora, hát én is eléggé nagy sokban voltam.
4: Uh-huh.
5: Itt az előbb említettél ilyen rezgéseket, hogy a Maca meg a Bálint, uh-huh, mennyire látja rajtam ezeket. Tehát ugye mi már annyi éven keresztül annyi időt töltöttünk együtt edzőtáborban, versenyeken, szabadidőben, nagyon sok helyen, hogy ez most szó szerint értsd, hogy a Maca ugye, ahol voltál már nálunk Szombathelyen és forgattunk, ott kint ő azon a kis bizonyos tölgyfaasztalon, és én az öltözőből jövök ki, és 200 méterről látja, a futásomon, hogy én azon milyen állapotban vagyok.
6: Fantasztikus.
5: A Bálinttal az utóbbi években rendre edzőtáborban, versenyen, nagyon sok helyen egy szobában vagyok. És amikor megyünk le reggelihez, tehát nap nem indult el még 5 percesen, de megyünk le reggelihez a lépcsőn, és abból látja, hogy én hogy megyek le a lépcsőn, hogy én mennyire vagyok kipihenve. Tehát annyira össze vannak itt állva már bizonyos dolgok, hogy nagyon mély szinten van ez már.
6: Hát és nagy valószínűséggel ez is a titka ennek a jól működő együttműködéseteknek, ennek a valóban harmóniának, és ugye erről is sokat beszélgettünk az elmúlt években, és ahogy figyellek benneteket tényleg évek óta, hogy ez még mindig vannak dimenziók, ahova ez az együttműködés mélyülni tud. Nyilván a megélt pillanatok, nyilván amit elmeséltél adott esetben ugye a tokiói világbajnokság, téged mélyen érintő bronzérméről, amikor úgy érezted, hogy ennél többet nem lehet dolgozni, és mégse az jött ki. De érdekes dolgot mondott egyébként pont ma a mestered. Azt mondta, hogy ő azt a dobást, amit itt most sikerült Birminghambe elengedned, ezt a bizonyos 84-25-öt, ő tavaly várta. Tehát ő úgy érzékelte, hogy tavaly már együtt álltak ezek a dolgok. De milyen érdekes az élet, hogy ezek szerint erre az egyéves plusz munkára még szükség volt ehhez.
5: Valóban ezt nekem is említette, és én is így gondolom, hogy a pakliban, abban a bizonyos pakliban, ez tavaly sokkal jobban benne volt, főleg Tokióban, ott egyszerűen olyan edzés eredmények voltak, hogyha még ennél nagyobb a dobok, szerintem, tehát meglepődünk, de mondtuk volna, hogy hát igen, ez úgy várható volt. Most viszont ez az idei edzés eredményre, ez egy extra teljesítmény, azt kell mondanom. Viszont azt is nehéz összehasonlítani az almát a körtével, mert oké, mind a kettő világverseny, mind a kettő nagyon fontos, de az mégis csak szeptemberben volt. Tehát egy hónapnyi fölkészülés még, vagy egy hónapnyi formában hozás, ez már olyan brutál különbségeket tud csinálni, olyan brutál különbséget tud tenni az emberrel, hogy ezt nehéz elmondani. És hogyha visszanézzük, tavaly valami hasonló időpontban volt a Gyulay Memorial, mint most az Európa bajnokság. És ha megnézzük, gyakorlatilag hasonló formába kerültem, mint arra.
6: Ez így van, és hát ugye akkor így ebből, ha szabad azt a teljesen logikus következtetést levonnom, hogy azért szeptemberben lesz itt ám egy atlétikai világdöntő, úgyhogy a formába kerüléshez még ilyen alapon van még egy pár heted, de ne szaladjunk egyre előre, mert ez természetesen még most előttünk van, és most még nagyon jó ringatózni ebben a mostani Európa-bajnoki aranyérmed fényében, meg egyáltalán ahogy ez megszületett, mert ez tényleg egészen fantasztikus volt látni, és engedd meg, hogy még egy picit utaljak arra, amit a mestered mondott, aki azon túlmenően, hogy ezt a dobást szintén a tökéleteshez közelinek nevezte, de ő azt mondta, hogy szerinte egy pályafutás alatt nagyjából 5-6 ilyen dobás jut egy élversenyzőnek. Itt a kérdés az időzítés. A kérdés tehát az, Bence, hogy szerinted most itt ez az időzítés, ez egy olyan alap lehet-e a jövőre nézve, hogy a előtted álló következő nagy világversenyeken megtaláld újra ezt az érzést, ezt a teljességet?
5: Ebben mindig nagyon nehéz bízni tovább, ugye, hogy hú, ez jövőre is sikerülni fog. És ez most egy ilyen kis, hát személyes vagy családi titok, hogy azért, de amit el fogok mondani. Az viszont nem titok, hogy ugye az élsportolóknak nagyon sokszor elege van, nagyon sokszor kicsit belefáradnak, meg már így elvesztik a hitet, amikor már a 6.-7. hónapja az alapozást csinálják, még nem látnak versenyt, és ki se tudja nyitni a szemét, mert olyan fáradt, menni se tud. És ez is idén velem eljátszódott. Április, május, június, ez nagyon nehéz időszak volt számomra. Igazából a versenyeken ez azért nem mutatkozott meg, mert ugye április-májusban nem igazán volt verseny, talán júniusban pedig már kezdett jobb lenni a szitu. De az történt velem, hogy egyszerűen hazamentem, és mondtam, hogy én már nem bírom. Tehát olyan fáradt vagyok folyamatosan, hogy én már így ezt nem akarom csinálni. Szeretnék már egy kicsit pihenni, és akkor édesanyám felhívta rá a figyelmem, hogy kisfiam, még tartsák ki egy kicsit, nem sokára ennél könnyebb lesz, a Maca meg egy zseni, ezt szó szerint idézem, Maca meg egy zseni, tudja, hogy kell 83-at dobni. Meg fogja tanítani, csak tartsák ki. Tehát, hogy ilyenkor utólag könnyen beszél róla az ember, hogy ezeket a tanácsokat kapta, de azért azokat a bizonyos tanácsokat abban a bizonyos helyzetben nagyon nehéz úgy elhinni, meg tovább kapaszkodni benne, bele, amikor tényleg egyszerűen olyan fájdalmakat él át minden nap az ember, meg olyan fáradt, hogy legszebben csak mumifikálódnak két hétre.
6: Igen, de tudod, ebben az is benne van, amit most említettél, hogy azért mennyire fontos az, hogy egy szülői meglátás egy más perspektívát képes megmutatni, és amit mondasz, hogy persze azt azért el is kell hinni, és abban kell tudni kapaszkodni, és hát ahogy az életbe bizonyította, igaz volt ez a meglátás.
5: Igaz volt, meg hát tényleg itt az egésznek a mondani valója tényleg az, hogy bízzál benne, és nem azt mondom, hogy nem bíztam, de azért úgy már ugye kezdett elegem lenni, jaj, ha miért nem jön már. Uh-huh. És azért csak megjött az, aminek meg kellett. Szóval tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok, meg is köszöntem, nem csak a... Tehát én nem tudom, én meg szoktam köszönni a versenyek után a Macának, hogy köszönöm, hogy foglalkoztál velem, meg hogy továbbra is foglalkozol, meg ez is hozzájár, szerintem.
6: Bence, ezért is tisztelünk téged annyira. Én azt hiszem, hogy te megjelenítesz valóban az élsportban egy olyan jó értelembe vett, ha szabad ezt mondom, old school stílust, amit szerintem mindenkinek csak ajánlani lehet. Tehát ez az együttműködés, meg ahogy ti dolgoztok, ez tényleg párját ritkító. Beszéljünk most egy picit arról, ugye, hogy azért ez a azt mondjuk, hogy új országos csúcs, de az országos csúcs nyilván mindig azt jelenti, hogy új. Ez azért egy 23 éve meglévő Annus Adrián által korábban meglévő csúcs megjavítását jelentette, ugye neki 84-19 volt. Van-e ebben a tekintetben ennek a mostani aranyéremnek talán egy külön íze, hogy ez ráadásul egy új csúccsal párosul?
5: Ugye a bajnokságok, ezt szoktam mondani, meg ezt szoktunk mondani, a bajnokságok azok címre mennek. Itt most a legelső és legfőbb cél az volt, hogy a cím, amit nagyon régóta óhajtunk már mi is, a szurkolók és az egész atlétikai társadalom, az meglegyen.
6: Uh-huh. Ez az aranyérem. Ez megvan.
5: Ez az aranyérem. És az, hogy ez párosult gyakorlatilag egy országos csúcsán, az csak még édesebbé teszi igazából az örömünket, de tényleg nem ez volt a fő cél, de nagyon örülünk neki, hogy sikerült természetesen, és külön köszönöm Adriánnak, aki ugye itt volt, mint Armin edzője, hogy ő leszaladt el a látóról, és ő volt igazából, de oda kiabált nekem, hogy engedjen meg, hogy ő legyen az első, aki gratulál, szóval ez nagyon szimpatikus volt tőlük.
6: Nagyszerű. És ugye Ármint is kiemelted egyébként a verseny végén nagyon fair módon, nyilván az ő jelenléte is gondolom fontos volt neked.
5: Hát ugye mi nem egy csapatban dolgozunk.
6: Tudom, persze, de
5: de persze. Igen, tehát azért Ármint 20 éves, és két rontott kísérlet után gyakorlatilag bejutni a döntőbe, szerintem ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Az, hogy elbírta igazából ezt a nyomást, és megoldotta, az tényleg egy emberes feladat. Szóval ez, itt innen is gratulálok neki, helyszínen is mondtam, hogy ez kemény. És hát azért ne felejtsük el, hogy itt szépen gyűjti a jobbnál jobb döntős helyezéseket, ilyen nagyon fiatalon. Később, hogyha stabilabb lesz majd, akkor bőven előrébb fog majd tudni lépni.
6: Beszéljünk most még egy picit arról, Bence, hogy ugye valóban ugye 8. világversenyen szerzett érmedet végre most már aranyra váltottad. így ezzel a tudattal lefeküdni, felkelni, létezni tovább, ez mekkora muníció most neked ahhoz, hogy tudod, hogy mindig és minden nap mennyi munkát kell elvégezni?
5: Természetesen nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt egy másik telen sikerült elérnem. Nagyon nagy löketet ad minden egyes ilyen siker számomra, és ilyenkor azt gondolom, hogy ez nem, még mindig nem elég, még mindig szeretnék többet, de ez az, ami hajt engem előre, ez az én naftalinom. hogy szeretnék még menni tovább, és most is azt gondolom, hogy természetesen nagyon szép, és örülünk neki, de hónap is fel fog kelni a nap, és menni kell is dolgozni tovább, egy hónap múlva, hogy már korábban említetted, világdöntő, és ott is komoly feladatok várnak majd ránk.
6: Bizony, hogy komoly feladatok is, még akkor engedd meg, hogy kitérjünk arra, mert itt nyilván a Európa-bajnoki mezőny kapcsán beszéltük, hogy elképesztő nívós volt, és hogy kúsznak föl tulajdonképpen ezek a számok, és valóban most már hány olyan versenyző van, aki stabilan tud 80 méter fölöldö dobni, tehát ez jó pár évvel ezelőtt ezt nem is gondoltuk volna. De hát azért mégiscsak ugye itt van ez a bizonyos Ethan Katzberg nevű ember, akiről beszélgettünk mi már az interjú alatt is, és ugye akkor is elhangzott a mestered szájából, hogy azért neki a magassága, és most megint kicsit visszatérünk a fizikához, ugye a kar fesztávja, és oly sok minden önmagában egy olyan helyzeti előny, amit azt, hogy métereket lehessen a dobásodon javítani, az azért nagy feladat. Na most azért ezzel a dobással én szerintem te bebizonyítottad, hogy ezt meg lehet csinálni. Mennyire tart ez fontos üzenetnek Katzberg felé, hogy idén te 84-25-tel a legjobban dobtad?
5: Ez nagyon jól fejezted ki, mert ez egészen annyit jelent, hogy bebizonyítottam, hogy meg lehet csinálni. Azt, hogy ekkora dobás még egyszer mikor fog kijönni, azt nem tudom. Azt tudom, hogy biztos, hogy dolgozni fogunk érte, és az, hogyha már látja az ember, és egyszer megcsinálja, hogy lehet, meg hogy kell, akkor ezt később tudni fogja, hogy mit kell még mondjuk egy 82-80-as dobásnál, mit kell még máshogy csinálni ahhoz, hogy az 84 legyen. Ez nagy fegyvert, én egyszer már dobtam ennyit, és majd érezni fogom, hogy fú, hát ott hiányzik egy kicsi, vagy amonnan hiányzik egy kicsi még, és akkor az jó lesz. Azt viszont tényleg azt már itt elmondtam, hogy ezt ne gondolja egy percig se senki, hogy a Katzberg most ezt meglátta, és akkor ő most így megijedtett, mert ő is nagyon jól tudja, hogy azért ez nem egy mindennapi teljesítmény. Biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon fog készülni a következő versenyekre. Most, hogyha még tovább tekintünk a világdöntőn, ugye jövőre a hagyományos világbajnokság kerül majd megrendezésre, és arra biztos, hogy nagyon felkészült lesz ő is, én is, és hogyha most azt nézzük, hogy most 2025-26-ban gyakorlatilag egy év leforgása alatt ketten is dobtak 84 métert, akkor a hasonlóan jó adottsággal rendelkező versenyzőtársaink mire dobhatnának? Tehát ők is látják, hogy ez elérhető.
6: Abszolút, abszolút így igaz. De most akkor azért te egy kicsit előrébb néztél a jövő évi világbajnokságra, de én mégis azt gondolom, hogy azért az atlétikai világdöntő, ugye itt Budapesten sokkal közelebb van, és hát ugye ezen a helyszínen már számtalanszor kiderült, hogy a magyar közönség és az az atmoszféra az jól hat rád. Hogyan tervezed a következő heteket, hiszen a formaidőzítésről te magad mondtál fontos gondolatokat, hogy az az egy hónap mennyit számít, hát most nem is tudom, van-e még annyi hátra, talán már lehet, hogy nincs. Egyáltalán van-e idő most megünnepelni ezt az EB aranyot, vagy pedig a világdöntő közelség erre nem hagy most lehetőséget?
5: Hát természetesen mindennek megvan az ideje. Uh-huh. Hogy az ünneplésnek akkor az ünnepelni kell, ha edzeni, akkor edzeni, ha versenyezni, akkor versenyezni. Ezt meg német Pali bácsi mondta. És most itt az ünneplésnek ma este az ideje, ugye tegnap nem volt rá alkalmunk. Utána megmondom őszintén, hogy most itt a szobában nagyon nehéz arra gondolni, hogy fogok én majd visszaverni és Szombathelyen dobni, de meg kell csinálni, tehát én is szeretnék még jó sikereket, jó dobásokat elérni idén, van még hátra verseny a világdöntőig is, tehát nincs ezzel vége. És ahogy az előbb is elmondtam, hogy holnap is fel kell a nap, menni kell csinálni tovább a dolgomat, nem lehet itt a fényben fürözködni nagyon sokáig. Vannak feladatok, amik várnak rám, és hogyha aki lemarad, kimarad.
6: Hát ez biztosan így van, de akkor én hadd kapaszkodjak a Németh Pali bácsi szavaiba abban a tekintetben, hogy akkor most viszont, ha az ünneplésnek van itt az ideje, akkor ünnepeljétek meg alaposan ezt a csodálatos győzelmet, és az is tény, hogy holnap fel kell a nap, de ha megengeded, azért azt mindenképpen elmondanám, hogy nekünk, meg a magyar atlétikának egy kicsit szebben fog ragyogni, mint eddig bármikor. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt az élményt, amit ezzel a gyönyörű dobással és persze az aranyéremmel szereztél nekünk.
5: Hát nagyon szépen köszönöm tényleg mindent.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Minden magyar versenyző továbbított délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Üzembiztosan termel a paksi atomerőmű két turbinája. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres hátúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa bajnok lassz is magabiztosan jutott a szám délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakő Vivien is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőbe, ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. Nem jutott finálébe a magasugró Báthori Liliana a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az U20-as világbajnoki ezüstérmes atléta egy hajszállal húzta le az 1 méter 91 cm-es döntős magasságot. Palkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában, így kiesett. Sérülés miatt visszalépett a 10 próbától Gál Pál Zsombor. A honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. A Debrecen tegnapi konferencialiga búcsúja után ma két magyar csapat lép pályára a nemzetközi labdarúgó kupákban. A Győr megpróbálja megfordítani a Lett-Riga elleni párharcot a konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar bajnok 1-0-es hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott, ahol az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Górnik Zabrze vendége lesz. Borbé Balázs együttese 1-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését a Grupama Arénában. A Ferencváros 19 órakor, a Győr pedig 20 óra 30 perctől játszik. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megkezdődött Pakson a fenékküszöb beépítése a Dunába. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel. Számolt be róla a helyszínről a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyóvíz szintjét. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel az Alföldön, először egy Békés Csabai férfira figyelt fel a rendőrség, aki alkalmazottai segítségével Kristály Fantázia nevű kábítószert árult. A nyomozás szálai egy jászberényi csoporthoz vezettek, amely kokainnal látta el a Békés Csabai dílereket. Összesen 19 ember került a rendőrség látókörébe, négyüket már tavaly novemberben letartóztatták. Idehaza elkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtő akciója. A segíteni vágyók az Interspár áruházakban csatlakozhatnak a jótékonysági kezdeményezéshez, ahol a megvásárolt iskolaszereket a szolgálat önkéntesei átveszik, majd eljuttatják a rászorulóknak. A vasárnapig tartó akció célja, hogy minél több nehéz helyzetben lévő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel a tanévet. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. Nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat.
0: Közlekedés.
4: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra számolni. Az M3-as autópályán Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kecskemét térségében elbontják a terelést, a 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 4-5 kilométeres a torlódás. A 8-es főúton Őskő és Várpalota között újra kigyulladt az aljnövényzet, ami már tegnap is égett. A 34-es és a 35-ös kilométer között a Veszprém felé vezető külső sávot lezárták. Aztán az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy komoly felhő. Csapadék nem lesz, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ezért továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Birminghamben ma délelőtt is rendeztek selejtezőket, magyarok is voltak bőséggel, kiküldött munkatársunktól, Reggős László Páltól. Most pedig megtudhatjuk, hogy mi történt az atlétikai Európa-bajnokság negyedik versenynapjának első programjában.
2: Egyik számmal sem örülhetünk továbbjutásnak ma délelőtt. Ez történt Birminghamben az atlétikai EB negyedik napjának első programjában. Előzetesen három magyar atléta szereplésére vártunk csütörtök délelőtt. Végül azonban egy visszalépés miatt csak ketten mérették meg magukat az Alexander stadionban. A női magasugrás selejtezőiben friss U20-as világbajnoki ezüstérmes atlétánk Báthori Lilianna négy nappal azután versenyzett itt Birminghamben, hogy az U20-as VB döntőiben a világ másik felén Eugene-ban lett ezüstérmes. A vasas atlétája 180 cm-en szállt be, ezt a magasságot magabiztosan elsőre átugrotta, majd 184-188 cm is rontott egyet, a döntőbe jutáshoz szükséges szintet, a 191 cm pedig nem sikerült átvinnie, így 21. helyen végzett. Báthori Lilianna így értékelt. Vasárnap még Amerikában a nyugati partokon versenyeztél, most pedig már itt vagy a felnőtt Európa bajnokságon, 188 centig jutottál ma. Milyen volt ez a verseny?
3: Nagyon jó volt, őszintén nem számítottam arra, hogy ennyire jól tudok ugrani, tehát szerintem a 88 az csoda, hogy átment. Tehát az alapján, ahogy mondjuk melegítettem, vagy ahogy így gondolná az ember, hogy nem tudom, 7000 kilométer és 8 óra időeltolódás után tudok 88-at ugrani, és a 91-ek sem voltak messze, úgyhogy szerintem nagyon jó volt ahhoz képest.
2: Ez a 191, ez jól tudom, hogy szabadtéri legjobbad lett volna?
3: Igen. Igen.
2: Hogy érted, mennyire volt közel, messze?
3: Hát szerintem a videókat nem teljesen láttam, de szerintem ilyen fájdalmasan közel volt így érzésre. Kicsit ilyen déjà vu van Tokióból, de nagyon durva, hogy nagy fut kellett ugrani magasugrásba és mindenkinek. Nagyon erős volt a mezőny.
2: Mikor értél ide egyébként Birminghamben, milyen volt az átállás?
3: Én tegnap előtt délután értem ide. Akkor nagyon az a napom az azzal telt, hogy ne aludjak el, és kibírjam estig. Igazából egyáltalán nem érzem fáradtnak magam, a jetlag az így nem nagyon jött ki ahhoz képest, úgyhogy igazából semmi problémám nincs.
2: Visszatekintve picit vasárnapra, az 20-as VB ezüstre néhány nap után, ezt hogy értékeled?
3: Hát nyilván nagyon jól. Abban is úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a majd maximumot. Nyilván ugorhattam volna nagyobbat, mindig ugorhatnál nagyobbat. Nálunk mindenképpen 3x-el fejezett be szinte, úgyhogy nyilván azt kell értékelni, ami átment. Nyilván én nagyon örültem neki, most is nagyon örülök neki, ennek az eredménynek is nagyon örülök, úgyhogy ahhoz képest, hogy már egy jó, szerintem egy héten belül harmadjára ugrottam, ez képest nagyon jó volt.
2: Szerepeltél már ugye felnőtt VB-n, most már szabadtéri EB-n is, megérkeztél tulajdonképpen a felnőtt mezőnybe magasugrásban, ez milyen érzés?
3: Nyilván nagyon jó. Már lassan lehetne egy döntőm is szabadtéren, de majd legközelebb.
2: A férfiak 3000 méteres akadályfutásának selejtezőjében Palkovics István állt rajthoz. 8 perc 59,72 század másodperces eredménye viszont Jócskánál maradt idei legjobbjától. Futamában 16. helyen végzett, így nem jutott döntőbe az esélyese atlétája. Összesítésben 31. lett. A férfi 10 próbázók között pedig Gálpár Zsombor 5 szám után a 21. helyen állt. A mai első szám előtt viszont kiderült, sérülés miatt nem folytatja a további küzdelmeket a honvéd atlétája. Gálpár Zsombor Péter Ágostonnak nyilatkozott a visszalépéséről.
4: Zsombor, nagyon sajnálom, hogy így alakult. Tegnap este beszélgettünk, és úgy tűnt, hogy viszonylag összeszedett vagy fejben, testben. Mi történt ma reggelre?
5: Igen, talán még jobban állt a széna, ha fogalmazhatok így. Hát már volt egy 2 hónapja húzódó sérülésem, ami hol jobb, hol rosszabb fázisokban volt, de ma reggel kijött a talán eddig legrosszabb része. A hajlítómba, illetve a hajlatomba éreztem fájdalmat, ami mondom már hónapok óta jelen van, hol gyengében, hol erősebben, most sokkal erősebben előjött, megpróbáltam bemelegíteni, de végül úgy döntöttünk, hogy nagyon kockázatos lenne odaállni. Igazából már nagyjából erősebb, gyorsabb futásokra meg se tudtam mozdulni igazából.
4: Ezek szerint a döntés egyértelmű volt. Mennyire volt nehéz ezt kimondani? Tudom, hogy a 10 próbázóknak. Ez sosem egyszerű menet közben.
5: Így van, igen. Mindig megpróbáljuk valahogy végverekedni, ha lehet így mondani, összeragasztani magunkat, aztán valahogy végigcsinálni. Hát nehéz döntés volt nyilván. Az edzőm ezt teljes mértékben rám bízta. Mit érzek, hogy érzek. Végül mondtam neki, hogy én nem fogom tudni ezt lefutni úgy, ahogy szeretnénk, de egyébként hát van ilyen.
4: Van hasonló jellegű tapasztalatod?
5: Nem az az első 10 próba, amit nem tudtam végigcsinálni, de ez az első 10 próba, amit ilyen nagy stage-en nem tudtam végigcsinálni, úgyhogy ez az első ilyen nagyobb csalódás. Meglátjuk, hogy milyen lesz a jövő.
4: Hát ebből a 10 próbából most 5 próba lett
5: a
4: számodra ténylegesen. De a sérüléssel együtt talán azt mondhatjuk, hogy nem volt ez rossz, főleg az egész szezon nézve, hiszen 8000 ponttal is túljutottál. Most hogyan tovább? Nyilván az első az, hogy rendbe hozd magad valahogy, a te fejedben mi jár?
5: Hát igen, az első, hogy kiderítsük, hogy valóban mi a probléma. Nyilván vannak sejtések, de az, hogy valóban ez honnan lehet ez a probléma, azt még nem tudjuk. Igen, a 8000-re visszatérve meg, azt úgy gondoltam, hogy megadja a kezdő lökést a szezonra, hogy ezt a fajta magabiztosságot. Nem, igazából megadta. Sérülések mindig vannak, mindig is lesznek. Sajnálom, hogy így alakult.
4: Talán még egy gondolatot megengedsz, hogy hogyan alakul neked most a Birmingham-i kintlét ezek után. Ha tudod nézni a 10 próbázó riválisokat, akkor milyennek látod ezt a versenyt, vagy a magyaroknak mennyi időt tudsz szentelni a lelátóról?
5: Hát nyilván próbálok mindenkinek ilyentől kezdve szurkolni, mennyire csak lehet. Holnap után versenyez ugye Szabina 7 próbába, meg a Saci is. A srácokat meg nyilván végignézem, azért köztünk nagy az összefogás, meg az összetartás. Kedves szavakat megkaptam tőlük, úgyhogy igazából szurkolok nekik.
2: A délelőtt egyik legnagyobb szenzációja a női 800 méter elődöntőjében történt. Az egyik fő aranyesélyes, aki akár az 1983 óta fennálló világrekord megdöntésére is pályázhat, a svájci Audrey Verro 650 méternél elesett. A futamot befejezte, így akár döntőbe juttathatták volna utólag, de nem így lett. A litván Gálvigyítje is elesett ugyanis, mégpedig Verroban teljesen vétlenül, így ő került a fináléba a versenybírók döntése alapján. A döntőbe egyébként bejutott a hazaiak versenyzője Kili Hutchinson és a holland Femke Brodersból is. Egyedül Verro búcsúzott a legnagyobb esélyesek közül. Ma este pedig 3 magyar érdekeltségi döntőt rendeznek. Magyar idő szerint 8 óra 50 perckor kezdenek a női rúdugrás finalistái. A mezőnyben Kleckner Hangával, aztán 9:30 előtt 1 perccel rajtol Urbán Zita a női 3000 méteres akadályfutás döntőjében. Az est zárásaként pedig 22 óra 50 perckor jön a női 200 döntője. A kettes pályán Takács Boglárkával. Ezen kívül férfi diszkoszvetésben, 800 méteren és 10 próbában, valamint női hármasugrásban is eldől az idei Európa-bajnok kiléte. A körkapcsolásban pedig minden fontos pillanatról beszámolunk.
1: És még mindig atlétika, időközben a svájci Audrey Verrót mégis tovább jutatták a 800 méteres síkfutás döntőjébe, így a holnap esti fináléban egy igazán kiélezett verseny várható közte Hutchinson és Brodersból között. Folytassuk úszással, hiszen Párizs mellett Saint-Denis-ben ennek a sportágnak is javában zajlik az Európa-bajnoksága. Helyszíni tudósítónk Katona László számol be arról, hogy mi történt a mai délelőtt folyamán.
6: Minden magyar tovább jutott a medencés úszó Európa-bajnokság negyedik délelőtti napján. Köszöntöm Önöket Párizsból. Az első magyar úszó a tegnap 200 háton aranyérmes Kós Hubert volt, aki 50 háton selejtezett, az országos csúcshoz közel kerülve a 9. idővel középdöntős. Kós Hubert értékelése.
7: Őszintén 24 hétre számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni, és sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon örülök ennek, de utána azért komoly napom lesz, főleg, hogyha tesó még betolják ezt a váltót a döntőbe.
6: Fáradt vagy, mert nagyon sok versenyszámban indulsz?
7: Nyilván fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez arról fog szólni, hogy fáradt leszek, és hogy fáradtam, hogy fog tudni teljesíteni. Nyilván én örülök annak, hogy ezeket mind bevállaltam, mert hogyha most 21-200 hátat, meg 100 hátat, abban nagyon sokan nem tanultunk volna, lehet, hogy sokkal jobb időket úsztam volna, vagy nem sokkal, de nyilván jobb időket úsztam volna, de abban nem tanulok, és szerintem ez a lényeg ennek az EB-nek, hogy kipróbáljam ezeket az új dolgokat, és javuljak minél többen.
6: Este jön majd a 100 pillangó, mire számítasz?
7: Nyilván még nem vagyok akkora egy vadállat sprinter, mint ezeket a nagy úszók 50 háton, de messze van már az a Hubi, aki 400 vegyeseken indult, és most már beléptem a sprint dimenzióba, és már egy picit így a 100 hátammal, meg az 50 hátammal, meg a 100 pillimmel, úgyhogy örülök ennek nagyon, mert nyilván így az azt is jelenti, hogy több számot is úszhatok, hogyha 400 vegyest úsznék, akkor csak egy számos lennék igazából, mert oda egy olyan fajta állóképesség kell, ami nem szolgálja a gyorsosságot és a százakat, úgyhogy örülök ennek, hogy e felé haladunk, mert ugye láttuk, hogy most betették az 50-eket, és e felé halad a világ is.
6: Egy férfi csapat indul mindössze Párizsban. A 4x100 méteres gyorsváltó Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Olivér, Jászó Ádám összetételben ugrott a vízbe délelőtt, futamát megnyerve az 5. idővel döntős. A tervek szerint Kós Olivér helyett bátyja Kós Hubert érkezhet a váltóba, amelyben Milák Kristóf nem fog szerepelni. A váltó első tagja Németh Nándor nyilatkozik először.
8: Jó volt, ez volt a fejemben, hogy kicsit könnyebb legyen a srácoknak, talán ha nyílt vizen mennek, bár Oli mondta, hogy nem volt annyira egyszerű, mert túl sok volt az előny. Igen, nehéz amúgy, nehéz, mert ha nagyon elő vagy, akkor ugye ugyanúgy jönnek szembe a hullámok, mint hogyha a végén lennél. De hát mindenki megtett mindent, benn vagyunk a döntőben, ez a lényeg, úgyhogy büszkeljük a csapatra. De után frissítünk, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.
6: Az a frissítés mit jelent nálad?
8: Hát ezt még mi se tudjuk. Ez egy nagyon jó kérdés. A Hubi az úszni fog, tehát mindenképpen többiről meg nem tudok nyilatkozni.
6: Szabó Sebastian a második emberként, ez volt az első vízbe csobbanásod, milyen volt?
9: Jól éreztem, jó is ment, az eredmény is jó, de döntősök vagyunk, úgyhogy örültem, hogy tudtam így jönni a százon. Bízunk benne, hogy délután azért tudok még egy kicsit lefaragni erről az időről, de így az reggelre nagyon jó. Ahogy a Nándi is mondta, frissítünk, még nem tudjuk, hogy ki hogy fog úszni, de dobogó esélyes ez a váltó estére.
6: Érzékelted, hogy egy test hossz az előnyötök? Ilyenkor ezt elraktározod információként?
9: Általában én szoktam Nándi után menni, és én nagy versenyeken top 3-ba szokott lenni, most meg így elvén azért hozta az előnyt. Felelősség ilyenkor becsobbani és megtartani az előnyt, de sikerült, úgyhogy igen, éreztünk, még láttam is, meg azért oldalra veszünk a levegőt, úgyhogy fordulnál, és láttam, hogy még van előny, csak próbáltam az utolsó méterekkel megtartani.
6: Kós Olivér, hát kaptál egy szokásos egytes hossz előny, mint amit Szabó Sebastian is, ezt megtartani, ez felnőttes dolog.
10: Jó volt, ugye az első 50 úgy jól ment, azt hiszem 23-0-ra kezdtem, szerintem az a legjobb kezdésem valaha. Aztán visszafele egy picit megakadtam a hullámokba, de hát igyekeztem, hogy azt az előnyt megtartsam, és hát szerintem sikerült is, de azért ott a végén az utolsó 25 méteren fájt a testem rendesen.
6: Délután egy vagy két kós lesz a döntőben. Meg tudsz valamit osztani velünk?
10: Á, szerintem csak egy lesz. Mert ez így, hát ez így lassú, most én is jobbra számítottam idő szerint, de hát a Hubi az azért sokkal jobbat túl, mint én, szóval elő kell majd délután.
6: 200 hát aranyérme után kopogtattál az ajtaján, vagy neked különbejáratú kulcsod van hozzá?
10: Nem, hát én össze-vissza rohangáltam vele utána, és segítettem, hogy a 100 fillére készüljön, meg levezessen ott a hátul a melencébe. Hát azért ott voltam mellett, hát, de ez már megszokás szerintem, hogy így úszik, és csak örülök, hogy tudok neki segíteni itt a földön is.
6: Jászó Ádám, aki pedig behozta a váltót, 5. idő lett végül, mert a második előfutam az egy kicsit, mintha erősebbnek tűnt. Milyennek érezted úgy nagyjából a tempóját ennek a futamnak, amiben voltak a magyarok?
11: Igen, láttuk a rajtlistánál, hogy azért ez egy gyengébb futam lesz, ezért próbáltunk minden nagyobb előnyt kiépíteni. Nándi nagyon jól elkezdte, úgyhogy sok dolgunk nem volt, csak az, hogy megtartsuk, de azért az is egy nagy feladat, főleg úgy, hogy akkor előnyt szerzett, hogy már itt a végén kicsit szenvedtünk a szembe hullámokkal. Szerintem jobb kell lennie sokkal, én részemről azt tudom mondani, hogy sokkal jobbat kell ússzak délután. Voltak benne hibák, szemüvegen például belement a víz a bal oldalamba, aztán így egy szemmel néztem a medencét, hogy merre megyek.
6: Az még mindig jobb, mint hogy Noé Pontinak meg le is esett.
11: Jobb lett volna, vagy jobb, mint hogyha nem az arcomban van. Kihoztam reggel ebből a maxot, kicsit jobbra számítottam. Ilyen 8

0: Második 50-et. Meg közben jött ugye eszembe a hullám is, úgyhogy.
1: Le kell cserélni, beteszed a fejed a vízbe, hogy egyáltalán ez még működik, mi lesz itt?
0: Hát valószínű ez kuka. Lehet, hogy lyukas és észre se vettem, de van pucszemüveg, úgyhogy azt majd beállítjuk rendesen.
1: Tegnap Jakül Vivien negyedik helyen ért célba 400 vegyesen, ma délelőtt 1500 méteres gyorsúszásban versenyzett, Belgrádban két évvel ezelőtt 15 évesen Európa-bajnok lett. Döntős, futamában a harmadik helyen ért célba, ötödik idővel finalista. Jakül Vivien elsőként a tegnapi 400 vegyes negyedik helyéről beszélt, egy olimpiai bajnok segítette őt a nehezebb pillanatokban.
2: Igen, tényleg így történt. A Rasóval beszélgettünk, tanácsokat adott, hogy tényleg ezt hogyan kell feldolgoznom, és hogyan kell ezen túltennem magamat, és nagyon örülök, hogy tényleg így tudnak a nagyok is támogatni engem, és tényleg így segítenek.
1: Egy ilyen 1500 gyors tökéletes arra, hogy a gondolatokat egy kicsit tisztázza az ember?
2: Ez tökéletes arra, hogy elgondolkozom az ember, hogy milyen fájdalmas ezt leúszni. Az első 400-500 méterig úgy még éreztem, hogy ez a tegnapi 4-1-es az bennem van, de meg tényleg próbáltam ezt így kirázni, és arra fókuszálni, hogy még van egy jó kis 1000 méterem, és azt úgy kéne leúszni, hogy egy döntő legyen belőle.
1: A programod sok, vagy elegendő? Vagy ez most még az a fázis, hogy kiderítsétek, hogy ez ennyi kell?
2: Igazából ez tényleg ilyen kicsit ilyen próba státusz. Az IFLB-n azért így egész jól kijött ez a sorozatterhelés, hogy ott is így minden nap tudtam úszni. Őszintén nekem így általában jól szokott menni tényleg ezek a sorozat egymás után hosszabbakat úszok. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez tényleg így a jövőre az így mennyire bírható.
1: Délután este fél héttől a férfiak 100 méteres pillangóúszó döntőjében Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe csobban. Éremesélyek, két éve a két magyar végzett az első két helyen Belgrádban. Milák olimpiai bajnoka a számnak. Milák Kristóf gondolatai.
3: Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni. Délután egyedül csak a 100 pillanat döntő van, ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson. Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
1: Kós Hubert 56-on 19 órától elődöntőzik. Pádár Nikolett fél nyolc után 200 gyorson finalista, míg a 4x100-as férfi gyorsváltóért is szoríthatunk 19 óra 43 perctől a párizsi úszó Európa bajnokságon.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Perc, 16 óra 4 perc van, és ez itt továbbra is a hazafutás, de már a jól ismert óra, a Nemzeti Sportkör következik három kitűnő kollégával. Így a velem szembenülés során nyilván Patai Gergely sportúságíró kolléga, Gyészabó Csilla szintén sportúságíró kolléga, illetve Elpap István, a Nemzeti Sportvezető szerkesztő, egyben a mai műsorunk szerkesztő, és szerbusztok.
2: Szerbusztok.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon sok mindennel haladhatnánk, de kezdjük akkor labdarúgással, aztán persze ki fogunk térni, hiszen mondhatnám, hogy esemény gazdag időszak van, olimpiai sportok Európa bajnokságaiból bőven látunk mind az atlétikában, mind az úszásból mieinket érintő dolgokat, de ugyanakkor persze miután csütörtök van, ugye kupanap is van, ezzel értelemszerűen foglalkozni kell. Kicsit tekintsünk vissza, hogy kinek mennyire fáj ez a debreceni 1-8, hát pontosabban a Köpenhamen 8-1-e, ha abból a szemszögből nézzük, mert azért ez kiütésnek tűnik.
3: No. Hát de a 0-3 után már igaz, hogy Cibla Flórián azt mondta, hogy továbbjutásért megyünk a visszavágóra.
1: És Edül Laci is úgy hagyta itt tegnap a stúdiót, hogy meg lesz az a 4-0 a fordításban.
3: Hát 5-1 lett, ugye?
1: Igen.
3: Nem 4-0. De most nem viccelődjünk ezzel, mert Kopenhága egyébként persze erősebb csapat, mint a Debrecen. Ezt le kellett tudni, ezt a meccset. Vannak itt a bajnokságból sokkal nagyobb kihívásai a Lokinak, mert most egy eszembe jutott, hogyha a Dzsudzsák ugye élete első fejes góljával nem talál be a Nyíregyházának, akkor lehet, hogy már nem gerdemel az edző.
1: Ebbe bizony nagyon nagy igazság lehet, és egyáltalán nem lehet még látni, hogy ez a Debrecen mit fog tudni. Egyébként én beszéltük már, de egészen oda visszamennék, ugye, hogy amikor tudjuk jó persze, hogy a szerződéseknek van lejárta, és ha nem tudnak a felek megegyezni, de azért az, hogy a Navarroval a szezon végén egy ilyen formát mutató csapat miért nem tud tovább folytatni egy szezont, hát azért az szomorú.
3: Bocs, átadom a szót mindjárt, de azért azt tegyük hozzá, hogy azért most úgy tetten érhető, hogy minden csapat próbál játékos eladásból behozni azt a pénzt, amennyivel kevesebbje van, ami velem magában nincsen probléma, csak így viszont főleg egy Debrecen, ahonnan azért csak Szűcs Tamás meg Bárány Donát ment el például, akik válogatottak, tehát a legjobb játékos, és magyarok, legjobb játékosok közül kettő, ezt azért nem olyan egyszerű, ezt a
1: létszet
3: innentől megugrani, tehát azért szerintem direkt összefüggés van a mostani szereplés meg e között.
1: Biztos, persze, de ettől még attól függetlenül azt gondolom, hogy a szakvezető nincs rengeteg múlik. Hát, hogyha valaki összerakott egy csapatot, és úgy tűnt, hogy ezt összerakták tavaly, egészen jó lesz a Debrecent, ugye azért ott nagyon-nagyon közelében voltak a bronzéremnek, akkor miért kell? Tehát nagyon fura.
2: Így van, ezt véletlenül ők tudják, hogy miért, én ebben nem is szeretnék állást foglalni. Igazából, amikor egy héttel ezelőtt is itt voltunk, és beszéltünk az esélyekről, azért azt megállapítottuk, hogy a Debrecennek van a
1: legnehezebb dolga,
2: a legkisebb esélye. Igen. Fradi Etónak sokkal nagyobb, Fradinak a legnagyobb, de utána végül is ez még az első meccsek előtt volt, és az első meccsek utána bizonyították. Tehát most mindkét oldalon van egy-egy gól, egy gól azért a Fradi, vagyis a fociba azért nem olyan nagy, úgyhogy szerintem...
1: Előnynek sem, és hátránynak sem mondható
2: sem.
1: Túl sok.
3: Idegen belőtt gól nem számít, van, nincs
2: így.
3: Is.
2: Mostantól igen. Így van, hát régen számított, most már nem számít. Innentől kezdve Fradi Győrbe tudtunk gondolkodni. Most ugye itt a Fradival kapcsolatban most akkor egy kicsit a focin kívül, hogy már tegnap este voltak incidensek, abban bízunk, hogy ma nem lesz.
1: Igen.
2: 5 óra körül érkezik.
1: Mindjárt kitérünk.
3: Abba bízunk, hogy idegesek lesznek a lengyelek, csak hogy ez nem igen. manifestálódik
2: igen. Igen, a játékosok legyenek idegesek inkább.
3: Hát
2: ugye?
3: Persze, a szurkolók is legyenek idegesek. Már meccs után. Ugye?
2: Ja, meccs után, az már egyértelmű.
1: Na, szóval, hogy neked mennyire fáj egy 8-1, vagy egyáltalán én inkább onnan nézzük azt, hogy láttuk a 0-3 után, hogy körülbelül mik az erőviszonyok, de és azt is tudjuk, hogy nem ez a fő feladata a Debrecennek, ahogy ugye ez imént hallottuk, mert a bajnokságban éppen elég kihívásokkal kell küzdködnie, de hogy mennyire mély ütés egy ilyen, azért egy csapaton, mint egy boxolón, ez átmegy egy ilyen ütés, vagy egyszerűen tényleg maguk mögött kell hagyni, mintha nem is vettünk volna részt ebben a sorozatban.
4: De a különbség a fájó szerintem, amit említettél is, hogyha csak tényszerűen nézzük, hogy az első kört sikerrel abszolválta a Debrecen, és a Kopenhága nagy falat volt, akkor ha valaki ezt mondja, azt gondolom előzetesen, ezt nem mondom, hogy aláírtuk volna, mert nyilván reménykedik az ember a bravúrban, de ez volt a realitás. Viszont egyrészt ez a 8 kapott gól két mérkőzésen, másfelől pedig, de bajnokságra is gondolhatunk, a Debrecen védekezése egyenlőre, ami nagyon csalódást keltő. Itt is az első mérkőzésen a szögletből kapott gólok, amire azt szokták mondani, hogy azt le lehet védekezni, azt el lehet kerülni, bármennyire is van egy fizikailag is nagyon erős és jól képzett középcsatára az ellenfélnek. Alapvetően itt még olyan hiányosságok vannak, ami kívülről laikusként nekem úgy érződik, hogy az új edző egy kicsit sokat akar támadásban hozzátenni rögtön az első hónapokban a játékhoz, és ennek a védekezés látta a kárát. Amit pedig említettetek, nyilván a keret minősége jelen pillanatban nem olyan erős, tehát nagyon jó, hogy a fiataloknak lehetőséget ad, bízni is kell bennük, meg is van bennük a potenciál, de egyenlőre ez mély víz.
1: Dudák Balázs villant meg egyenlőre.
4: Igen, ugye az a fejes gól kellett tényleg ahhoz,
5: az hogy... ifjú Dzsudzsák. De tegnap is ölött, tehát úgy ölött, hogy nem ért bele senki abba
4: az alatt. Igen, végül is gyakorlatilag, és hogyha még azt is nézzük, hogy a csapat összetartást is magára veszi ebben az új együttesben is, akkor mondhatjuk, hogy ő tartja a lelket ebben
5: a... előtti csapat összetartást.
4: Igen, ebben a lokiban.
1: Fékezzük is egy pillanatra le azért, mert ugye itt a lezajlott labdarúgó világbajnokság kapcsán azért nagyon sokat emlegettük ugye a nagy neveket, és a 40-hez közel járó, vagy már azon túl lévő klasszisokat, és azért szerintem az, hogy Dzsudzsák Balázsban még mindig ekkora tűz van, és azt láttuk az előző szezonban is, ahol egyébként nyilván nagyon jól is szerepelt a Loki, hogy és el is mondta, ugye, hogy aki csak azt tudja csinálni ezt, aki szereti. Tehát ugye itt már mi lenne már más motiváció azon túlmenően, mint hogy szereti. Szóval, hogy nyilván persze azért egy jobb játékos állományú csapatban is jobb szerepelni, de szerintetek mennyi van még, hogy mi viszi őt előre?
3: Hát szerintem Dzsudzsák már nem futballozna, hanem Debrecenbe futballozna, tehát azért az ő pályafutását az a tény hosszabbította meg ennyivel, hogy hazatért, így van. Nem csak football coming home, hanem Dzsudzsi coming home. mert ugye azért nagyon sokáig ő neki a minőségi futballkarriere nem tartott, de azért az elég jó színvonalon volt. Akkor,
1: hát a PSV volt ugye az kamadarom.
3: Akkor ugye volt olyan időszak is, amikor rendkívül jó keresett, ráadásul ő tényleg jó példa, mert aztán nem herdálta ezt a pénzt, hanem ügyesen és normálisan befekteti, amennyire tudom. De egész egyszerűen szeret futballozni, de az látszik rajta, tehát ő az nem érheti szó a ház elejét, ő amennyi van benne. Hát ennyi idősen nyilván nem az a dinamika, mint amikor feltűnt Debrecenben, Bilágos. Vagy aztán Eindhovenben, de a ballába az még ballába, és az még mindig, hát NB1-es színvonalon még mindig kiemelkedő, tehát
1: ha ez nem a színvonalat minősíti, hanem azt, hogy Dzsudzsák még a ballába, még mindig
3: abszolút, jó. Abszolút, ez olyan, mint hogy Varga Barnabás fejjelő készsége, igen. Vagy Szoboszlai szabadrugás lövő készsége, Dzsudzsáké, és az nem lehet, hogy szinte mai napig, tehát hogy ő egy szögletet, vagy egy szabadrugást középre rúg, akkor, hogy szokták mondani, az középre van rúgva, és abból helyzetek teremtődnek folyamatosan, ha meg sok helyzet van, abból meg előbb-utóbb gól is teremtődik, de nem is Dzsudzsákkal van ott a probléma valóban, ahogy a Geri mondta, meg hát nézzetek a táblára, hanem a védelemmel, mert rengeteg gólt kap a csapat.
2: Én úgy gondolom, avval kapcsolatban, amit itt Dzsuzsi elkezdett feszegetni, hogy van egy nagyon érdekes ellentét, hogy a sportok ugye egyre fizikálisabbak, de ugyanakkor van egy sporttudomány, ami fejlődik, és ha megoldod ezt a rekuperációt, ezt hogy is mondják hát jobban ezt, magyarul, igen, ezt a mérkőzések utáni
3: regenerációt.
2: Igen, bocsáss igen. Meg, igen, a regeneráció szót akartam használni, amihez ma már eszközök is vannak, meg hogyha te elkezdesz tényleg olyan sportolói életmódot élni, akkor nagyon sokáig ki tudod tolni, főleg egy ilyen labdajátékokban, ahol kell egy alapügyesség is, meg kellenek olyan tudás, amit te már elsajátítottál.
3: Egy csapatban egy ilyen, azért több már nem bír el azért egy csapat.
2: Nem, de mondjuk a Dzsudzsák esetében szerintem, hogy beszéltünk ugye itt az érzelmi dolgokról, az, hogy rá Debrecenben szükség van, nem?
1: Persze, hogy
2: te rád szükség van egy olyan csapatba, ami a szívedhez közel áll, hát na, hogy megyek, nem?
1: Meggyőződésem, hogy a debreceni szurkolók jelentős része miatta megy ki a mérkőzésekre.
4: Hát hogyne. Ugye ott a debreceniség az nagyon fontos. És ő az, aki ebben a csapatban ezt megtestesíti, és ezért is nyilván nem úgy képzelték el a debreceni szurkolók ezt a transfer időszakot, ahogy eddig alakult a Lokinak, de ezért is fontos, hogy ő képviseli az állandóságot, és ha megnézitek, ugye majd beszélünk a szuperkupáról is, az Aston Villa szerintem egy ékes példája, hogy a keretben 6-7 játékos 30 felett van már, és mellette 2-3 olyan fiatal támadó, de 17 évesen is akár már tudnak villogni, ficánkolni, tanulni, nyilván más szint, és nem direkt az összehasonlítás, de ebből a szempontból a debreceni fiataloknak a lehető legjobb, hogy mondjuk Csuzsák Balást még a pályán is láthatják, és együtt játszhatnak vele, és én nagyon remélem, hogy a visszavonulása után is valamilyen formában szerepet vállal majd a debreceni labdarúgásban, mert egész egyszerűen ez az ő közege, és ott érzi otthon magát.
1: Hogy a magyar labdarúgás tényleg hasznára lesz az, és hogy nem engedjük ki tulajdonképpen azt a tudásanyagot, amit összegyűjtött. Bízunk benne.
5: De hát Stanley Matthews 50 éves korában vonult vissza, úgyhogy Gyugyi előtt még egy bő évtized. Bő évtized. Egyébként, amit a Geri mond, hogy a 17 évesek ott hárman ott ficánkolnak, de abból sem szabad 3-4-nél több, mert azt megláttuk a Győr esetében, Rigába, ahol a kezdő több, mint a fele ilyen volt, és becsülete helytáltak, és kimaxolták ezzel az 1-0-ás vereséggel azt a meccset, hogy egyáltalán van ma esélyük tovább jutni, de azért ez sem, hosszú távon ez sem működik, mert azért a fokozatosság elve az kell, hogy működjön a fiatalok beépítésében.
2: Hát egy jó edző, bocsássatok meg, szinte patika mérleggel méri ki.
5: Hát igen, de egy kényszerhelyzet volt, mert mindenki sérült volt, aki él és mozog.
2: De patika mérleggel kell kimérned azt, hogy motiváció, életkor, tudás, stb.
1: Na most, ha már szóba hoztál az imént, Leo, azt, hogy vajon, ha nincs az a bizonyos Nyíregyháza elleni fejes gól, akkor mi lenne Gert Remmellel? Mi lesz vele? Tehát most azért ez a türelmi idő szerintetek tarthat-e, pláne egy ilyen súlyos
5: nemzetközi? Hát a következő két bajnoki mondjuk eldönti. Több már biztos nem. De azért nekem valami alsó, hogy látjuk majd hamarosan Dombi Tibit meccselni. Mert tuti ő lesz, és akkor majd ne így legyen nyilván, mert nem kívánok rosszat nekik, csak nem néz ki.
1: De a kérdésem az, hogy akkor Navarro után mondjuk miért nem rögtön Dombi Tibi lett a...
5: De nem Dombi Tibi lesz a végleges megoldás, ő a megbízott lesz.
1: Mindig
5: hát ő az örök.
1: Az örök megbízott.
4: A megmentő.
1: Igen. Jó, hát ott például nyilván a helyi kötődés az megint a másik dolog, ami nagyon sokat hozzátesz. Jó, hát nyilván ez nem esett jó senkinek se, ugye ez az 1-8, de azért a másik két csapat esélye, hogy már ugye Csilla is szóba hozta az imént, masszívabbak minden szempontból, és hát leginkább a legtöbbet értelemszerűen Ferencvárostól várjuk, ugye, amelyik 1-0-ás előnyről utazik Lengyelországba, és akkor térjünk egy picikét valóban ki erre. Azért ez nem megnyugtató, ugye ez tegnap este történt ez az incidens, egy pizzázóban, ahol ugye maszkos, talán ultráknak nevezhető, ki tudja, kik rontottak rá a többségében ugye magyar vendégeket kiszolgáló étteremre. Egyébként az étterem is borzalmas állapotba került, egy sípcsontörés is, amennyire tudjuk, és sajnos egy magyar szurkolónál felmerült. Ez azért nem hangzik jól. Ez mit vetít előre, vagy vetíthet előre szerintetek a mérkőzésre? És mi lehet ennek a hát nem is tudom, tényleg nagyon-nagyon paprikás hangulatnak a... az oka.
5: Például az, hogy a Gornik Zsabzsénak az egyik sikeredzőjét Szusza Ferencnek hívták, és amikor szobrát avatták, a Zsabzsé szurkolók itt is voltak, és, és az első meccsen is énekelték, hogy hajrá Újpest, ami szerint Újpest erőm, hogy nem tehet ebbe az esetben.
1: Igen.
5: De hát azért ilyenek vannak határokon, átívelő barátságok. Meg,
1: generációkon átívelő sérelmek?
5: Hát nevezük hagyománynak. Tehát ahogy a Fradi, mit tudom én, a Rapida nagyon jóban van például, ilyenek vannak, mindig is léteztek. Hát ez most az ellenkezője. Hát ilyen van, most ők szerencsétlenül jártak, hát egyébként ez innentől szerintem ez rendőrségi kérdés. Én nem hiszem, hogy a mai meccset meg a stadionban történteket ez bármibe befolyásolná. Kicsit szerencse, hogy ennek a meccsnek már nem lesz a Pesten visszavágója, mert természetesen nincsenek kétségeim, hogy ott én nem lennék ezek után lengyel szurkoló. De az első meccsen már túl vagyunk, és ezen a meccsen is túl leszünk, úgyhogy szerintem inkább foglalkozzunk azzal, hogy,
1: és hogy
5: a magunk részéről, hogy a pályán mi lesz, mert igen, azért nem lesz egy egyszerű.
1: Mert azért azt lehetett látni, hogy tulajdonképpen a szezon kezdéstől kezdve Borbé Balázs még a jóval nagyobb gólarányú győzelmek után is kellően kritikusan értékelte mindig a csapatát. Most már kifejezetten azt mondta, hogy ez 1-0, ez nem azt mondta, hogy semmire nem elég, de hogy azért ennél sokkal professzionálisabb, sokkal összefogottabb, sokkal fegyelmezettebb játék kell. Tehát, hogy ez...
2: De most Zsuzsi, őszintén nem ez a jó korrekt nyilatkozat?
1: De, én nekem tehát nagyon tetszik, hogy Barbé Balázs sosincs elájulva a csapat teljesítményét. Nekem nagyon tetszik.
2: Nekem is. Tehát ez egy teljesen korrekt nyilatkozat, mert a saját játékosaim is vélhetően elolvassák egyébként a nyilatkozatot, úgyhogy ezért lehet ott is üzenni szépen.
1: Illetve ez egy nagyon nagy kérdés, ezt lehet, hogy azért, aki többet járt már ilyen öltözőkben, több, jobban tudja, hogy mennyire válik el a befelé kommunikáció, ahhoz képest, amit mi olvasunk vajon.
2: Így van, és biztos, hogy vannak átfedések, biztos, hogy mind a kettőre figyelnek, úgyhogy én szerintem ez egy teljesen pozitív nyilatkozat, még akkor is, hogyha én személy szerint azt gondolom, hogy talán játékos állomány alapján talán a Fradinak állna inkább a zászló, de tök jó, hogyha van egy ilyen edző, aki nem?
1: Hát, józanít.
3: Azért ez igen, nem, igen. Nem egy gyenge brigád ez a Zsabzse, és bizonyos fázisaiba az előjöttő meccsnek jól is, vagy bizonyos fázisaiban jobban játszottak, mint a Fradi. Más kérdés, hogy a meccs meghatározóbb fázisaiban meg a Ferencváros volt a jobb. Szerintem a Fradi egyébként kifejezetten jól állt a lábán az első meccsen. Az, hogy nem kapott gólt, az pedig önmagáért beszél, mert azért nagyon fontos, tudom, hogy nem számít abból a szempontból, hogy idegen belőtt gól, az nem számít semmit. De az előny a Fradinál van, tehát az 1-0 ez mennyivel jobb, mint a 0-0 lenne, na, mondjuk. Tehát pont egy góllal lehet, hogy ez éppen továbbjutást is ér, de ott esetben én úgy lelkileg már berendezkedtem akár egy 120 perces meccsre is, mert ebbe aztán mondjuk a Győrben is, de tehát egy gólos hazai győzelemmel menni idegenbe, abból sokszor torkollik hosszabbításba, simán benne van a pakliba ma is. Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy na hát először is ez a meccse, ez ugye nem arról fog szólni, amiben a Fradi amúgy gyengébb, hogy egy felállt védelmet föl kell törni, mert nem lesz felállt védelem, mert a Gorninak kell jönni. Uh-huh. A Fradi számára szerintem a legtökéletesebb meccskép az az lenne, hogyha a Gornik türelmesen kezdene játszani, egyébként szerintem türelmesen fog játszani. Hát ugye két verzió van, vagy türelmesen kezd játszani, vagy neki esik a Fradinak, amiből megint minden lehet, mert abból lehet kontra is, meg lehet kapott gól is. De hogyha a szép türelmesen csordagál a meccs, minél tovább ez a Fradinak annál jobb területe a Fradi. Egy idő után biztos, hogy támadniuk kell a lengyeleknek, onnantól a Fradinak lesz területe, a Fradi abban jó, abban Varga Barnabás távozása óta abban nem jó, hogy felállt védelem ellen ívelgetik a labdákat, mert nincsen ilyen fejelőtudású centerük egyszerűen. Úgyhogy de egy érdekes meccs lesz, mert ez egy jó csapat az Zsabzse, meg több mint 20 000 nézője lesz, úgyhogy lesz hangulat is, de ahhoz a Fradi meg aztán abszolút hozzászokott. Ő ilyen Zsabzse szintű csapatokból játszott, vagy 40-nel az elmúlt években, hiszen 7-szer ott voltak a csoportkörökben, alapszakaszokban. Tehát megrettenni a Fradi mondjuk biztos, hogy nem fog. És ugye a hírek szerint nyilván részmunkaidősen, de Nabi Keita és Nagy Ádám is bevethető. Uh-huh. Szóval azért mondjuk ők nem vádolhatók rutintalansággal egyik sem. És ez egyébként ott a meccs második fázisában, mert azért kezdőként az meglepne, de a meccs második fázisában ott az sokat érhet, hogyha...
1: És hát Nabi Keita szezonai formája is nagyon ígéretes volt, úgyhogy szerintem erre nagy...
3: Hát csak ugye egy meccset játszik, aztán ötöt utána gyógyul. Tehát ez van, de hát ha ez az az egy, mert amikor játszik, akkor viszont extrákra képes.
1: Igen, ezt láttuk pont a szezon elején.
4: Egyetértek Pistával, én is egy kielezett és taktikailag nagyon érdekes mérkőzésre számítok. Az első is az volt. Alapvetően talán ennek a lengyel csapatnak éppen a magas letámadás, ami a legnagyobb erénye, és amitől de nem azt mondom, hogy félni kell, de amire vigyázni kell és készülni kell. Tehát ha adott esetben türelmesen kezdenek, az jó lehet a Ferencvárosnak. Én is azt gondolom, mert azért ezeket a területeket be is tudják futni. Különösen Kadu játéka ebben az idényben nekem nagyon-nagyon tetszik. És hát ez a Borbé-féle Fradi egy rendkívül kombinatív szervezett csapattá érett.
1: Ezt akartam kérdezni, milyen ez a Borbé-féle Fradi? Akkor most megfogalmazhatjuk el.
3: Kettő van, ez az Európa Ligás.
4: Igen. Igen, beszéljünk arról, ami a...
1: És nyilván hát van igen, egy nemzetközi
3: kupa. Ma Európa Liga van, tehát ma beszélhetünk.
4: Ami a nemzetközi porond, ami nagyon fekszik a Ferencvárosnak, de hagyományosan ugye az elmúlt években szerintem ebből a szempontból még egy kicsit hozzáadott Borbély Balázs a saját elképzeléseiből, nagyon sok mindent átvitt Győrből, sok szempontból alkalmazkodott a játékos állományhoz és a közeghez, és jó azt hallani a futballistáktól, hogy az öltözői hangulatban is nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek. Tényleg úgy érzik, hogy jó csapattá értek, ez látszik a pályán. Tehát azt gondolom, hogy minden megvan a Fradiban, hogy tovább jusson, de egy nagyon veszélyes és szintén szervezett ellenféllel találkozik. Úgyhogy izgalmas párharc lesz. Én megmondom őszintén, egy döntetlennel azért kiegyeznék, hiszen az a Ferencváros továbbjutását elővetíteni, de tényleg ebben a meccsben is benne lehet a hosszabbítás, ahogy a Győr párharcában is.
1: Mi még nem találkoztunk azóta, persze nyilván már számos műsorban kibeszéltétek, de azért itt van alkalom arra, hogy a Real Madridos látványpékség mérkőzéssel kapcsolatosan szerintetek mit hozott a Fradi, tehát mit tett ez hozzá ehhez a szezonhoz?
3: Maximum a bevételt.
1: Ja, az is fontos.
3: Azt igen, tehát, aha. De azon kívül semmit.
1: Uh-huh. Szakmailag?
2: Hát én sem nagyon látok e mögött mást.
1: Ezeknek a játékosoknak egyébként az, hogy ilyen csapat ellen lépnek pályára, Gergő, szerinted van bármilyen jelentősége?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Uh-huh. Tehát ez óriási élmény lehetett, és nyilván a sportszakmai szempont az egy rész, de a másik része az, hogy amit már említettünk, hogy egy csapattáérés folyamatában akár egy ilyen élmény is egy összekovácsoló erő lehet, és hát jó volt látni, hogy tényleg a fiatal magyar játékosok is megkapták a lehetőséget. Én azt gondolom, az egy gálamérkőzés volt, nem készültek rá különösebben, és nem is foglalkoztak vele utána már.
1: Tehát nagyjából két évtizedenként jön el egy ilyen csapat Magyarországon, szóval azért
4: óriási,
1: annak örülni
4: biztos, hogy óriási élmény volt, de hát ugye ebben a feszített menetrendben ezt most el kell rakni, ezt az élményt.
3: Szívesebben játszottak volna a BL alapszakaszában Reállal egyébként. Ha már mondjuk a fiataloknak abban igazad van, nekik tényleg biztos, hogy pályafutást igen. meghatározó élmény, de szerintem a Fradi első vonala, vagy a keret első vonala, nem látok bele a szerződéseikbe, de gondolom én, hogy egy európai alapszakasz részvétel, hiszen az nagyon komolyan forintosítható, az mondjuk ilyen 3 milliárdról indul forintban, hogyha nem szerepelnek olyan nagyon jól, valószínű az be van építve, innentől kezdve a két Zsabzsa elleni mérkőzés az én szerintem egy átlag ferencvárosi éljátékosnak, tehát mondjuk, mit tudom én, Remakersnek, jóval fontosabb, mint a Real elleni.
1: Jó, hát ezt mindenki fellépés. Tudja, hogy ez egy más típusú megméretés, de azért Vinicius Juniort mondjuk nem akcióhoz engedné, szerintem. Tehát
3: nagyon ígérően szépen szerelgette le, hogy öröm volt.
1: Igen, ezt mondom. Tehát, hogy biztos lesznek azért olyanok, amit ebből elvisztek. Na nézzük akkor, hogy vajon a Győr mire lehet képes szerintetek Rigában.
3: Na, hogy otthon.
1: Hát, megy otthon van a Riga ellen, bocsánat, igen.
3: Hát pontosan ugyanaz a helyzet, mint a Fradinál, csak fordítva. Tehát, ha úgy vesszük, akkor a Győrnek annyi a továbbjutási esélye, mint a Zsabzsénak, és a Rigának annyi, mint a Fradinak. Mi persze azt szeretnénk, ha mindkét párharc egymással ellenkező irányba dőlne el, tehát a Győrnek sikerülne fordítani. Ott szerintem minden azon múlik, hogy hány embert tudnak összedrótozni azok közül, akik Rigában még nem voltak hadrafoghatók. Ugye Csingert már nem is nevezték, mert megy Hollandiába, talán már alá is írt, de pillanatokon belül egyébként, ha itt tartunk, Gruber sincs nevezve a Fradiban, mert ő is külföldre igazol, csak ezt a Fradi egyelőre hétpecsétes titokként nem kommunikálja, de majd holnap már majd fogja.
4: Gavrič visszatérhet.
3: Viszont Győrben így van, Gavrič visszatérhet, Stefuj visszatérhet, tehát
1: újra azért, szükség lehet,
3: tehát a Balogun nevű ember is bemutatkozhat, akivel én azért nem szeretnék ütközni, mondjuk, és talán a rigaiak sem. Hát, de most ne foglalkozunk, tehát párhuzamokat ne tegyünk, mert minden, amit a Győri javára mondok, az a Fradi ellenében szólna, igen. Hogyha a két meccs között párhuzamot állítanánk, de ez a Győr otthon, szerintem nem kell foglalkozni semmivel, ezt a meccset valahogy meg kell nyerni, és ha ezt a meccset megnyerik, akkor már minimum hosszabbítás, és akkor az már hazai pálya. Ügyesek a győri fiatalok, nagyon ügyesek tényleg, és sokan is vannak, csak egyszerre mondjuk egy 6-7 a pályán, az már sok, tehát oda kellenek a bumbák, meg de még a Sönszabolcsok is, tehát azok a játékosok, akik
1: hozzák a rutint egyszerűen.
3: Hozzák a rutint.
4: Képesek meccsel döntő villanást hozni a pályára.
3: Az, hogy Csinger elmegy, Vitális elment, Tóth Rajmund valószínű elmegy, de most amúgy is sérült, tehát a magyar válogatott magja a Győrnek, az sajnos, meg Borbély Balázs is elment, az edző.
1: Hogyne.
3: Ez sajnos így egy kicsit soknak tűnik, de ahhoz talán még így is elég, hogy a Rigán a Győr túljusson. És utána egyébként azt hiszem a Klaxvik jön, ha minden igaz, az alapszakaszért, mert a bajnoki ágon van a Győr, tehát neki könnyebb a dolga, míg a Fradinak ugye a Trabzon, ha nyer, és a Monaco, ha kikap, tehát az bármind a kettőt verte a közelmúltba a Fradi, de azért az enyhén szóval is nehezebb feladat, miközben a Klaxviktól, mint tudjuk, kikapott, de azért ez inkább egy véletlen volt, mint rendszer szintű.
1: Szóval, szerintem...
2: Hát, hogyha hosszabbítás, akkor szerintem inkább a Győrnél képzelem én el jobban a hosszabbítást, hogy az egy nehezebb mérkőzés lesz. Én továbbra is úgy gondolom, hogy a Fradi az esetleg tudja úgy is hozni, hogy rendes játékidőbe. És egyébként egy pillanatra visszatérve, miután tegnap volt ez az incidens, most már külügyminiszteri szinten volt, konzul, minden. Én szerintem olyan készültség van ott, hogy
1: Hát meg
5: már nincsen, nincsen helyszél, tehát nem az van, hogy átmegyek a szomszéd szektorba verekedni.
2: Tehát pályán kívül én már nem várok ott semmit, hogy most ennek milyen hatása van arra, hogy, hogy aztán ez játékosokra, vagy most ugye 5 óra körül érkeznek, ha jól tudom, a busszal a nagy szurkolótábor. Hát az most majd kiderül. Tehát szerintem miután, ha nem történt volna tegnap ez, akkor lehetett volna ma ott a stadion körül más, de így már mindenki készülődik.
5: Meg a stadion környékét azért mindenhol biztosítják. Persze, most igen. Az, hogy a város, város minden pizzériáját biztosítsák, arra meg sehol, sincsen.
1: Szóval ebből a sok sebbörvérző Győr képes lesz felszíni magát?
4: Igen, talán kicsit kevesebb sebből vérzik most már, mint a múlt héten. Ez gyakorlatilag olyan helyzetben van a csapat, hogy minden nap ajándék, amit eltölthetnek regenerációval, és ahol van esély visszatérni egy-egy játékosnak. Én annak is örülnék, ha kinti 5 védőről át tudnának állni 4 védőre. Nagyon kétarcú abban a szempontból, hogy de már az előző idényben is a nemzetközi porondon ez volt, hogy többször otthon fordított meg párharcot az Eto, és most is. Én óriási különbséget látok a hazai játéka és az idegenbeli játéka között. Ez már a második olyan párharc, ahol a kinti mérkőzésen gyakorlatilag semmi más célja nem volt a Győrnek, mint hogy valahogy átvészelje és minimális különbségű verességgel vagy döntetlennel megúszza.
5: Igen, csak abból kiestek, amikor abból kiestek,
4: pedig ott az első fél idő az nem nézett ki rosszul. Most rá kell tenni még egy lapáttal, de egyetértek Pistával, hogy a fiatalok kihozták az első meccsből a lehető legtöbbet, és nyilván jóval több kell, viszont ez egy megoldható feladatnak kell legyen. Úgyhogy nagyon szurkolunk a Győrnek is, és a Ferencvárosnak is
1: természetesen. Na jó, hát akkor a magyar csapatok kupa szereplése után majd a nemzetközi szuperkupával folytatjuk, de csak a híreket követően Gyészavó Csillával, Elpap Istvánnal és Patai Gergellyel.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
1: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
1: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Minden magyar versenyző továbbjutott délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Újra apadásnak indult a Duna. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
8: Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres hátúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa-bajnok Lassz is magabiztosan jutott a szám délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakül Vivien is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőbe. Ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. Nem jutott fináléba a magasugró Bátori Lilianna a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az U20-as világbajnoki ezüstérmes atléta egy hajszállal húzta le az 1 méter 91 cm-es döntős magasságot. Palkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában, így kiesett. Sérülés miatt visszalépett a 10 próbától Gál Pál Zsombor. A Honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. A Debrecen tegnapi konferencialiga búcsúja után ma két magyar csapat lép pályára a nemzetközi labdarúgó kupákban. A Győr megpróbálja megfordítani a lett Riga elleni párharcot a konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott, ahol az Európa Liga selejtezőjének 3. fordulójában a Gornik Zabrze vendége lesz. Borbély Balázs együttesen 1-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését a Grupama Arénában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri le a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Megjegyezte, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Megkezdődött Pakson a fenéküszöb beépítése Dunában. Összesen csaknem 150 ezer tonna követ használnak majd fel. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyó vízszintjét. Az első bárka már tegnap megérkezett. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkenhet teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trolibuszok, villamosok és autóbuszok.
0: Közlekedés.
8: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra számítani. Az M3-as autópályán Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán Röszke felé Kecskemét térségében elbontják a terelést. A 81-es kilométernél csak egy sáv járható, itt 4-5 kilométeres a torlódás. Aztán az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő, holnap 29-32 fok várható. Itt végére visszatér a kánikula. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, 16 óra 37 perc van Gyészabó Csillával, Elpap Istvánnal és Patai Gergellyel, és még egy picit focizunk itt a nemzetközi szintéren, mert hogy most már úgy tűnik, hogy berendezkedhetünk arra, hogy a francia Paris Saint-Germain minden kupát megnyer, előbb-utóbb minden címet begyűjt, és még ezt most úgy tűnik, hogy fokozni szeretné, legalábbis Luis Enrique nyilatkozata alapján az a terv, hogy újra megvédjék majd a Bajnokok Ligája trófájukat, amit egyébként már megvédtek. Hát most ugye az Európai Szuperkupát nyerték meg. Az Aston Villát győzték le 2-1-re Salzburgban. Annak ellenére, ugye, hogy azért volt parasz, hogy hát nem volt idő a játékosokkal összeszokni, mert hogy ugye a FIFA rendelkezése alapján 3 hét szünetet kellett adni. Hozzáteszem, én ezen már tegnap is elgondolkoztam, hogy a FIFA beleszólhat abba, hogy egy klubcsapat vajon egyébként a nemzeti válogatottjukban szereplő játékosoknak hány hét szünetet ad? Tehát meddig ér el a FIFA keze, bár látjuk, hogy bármeddig.
3: Hát de most ebben az esetben a FIFA megéri a pénzét, ebben az esetben azt gondolom, hogy...
1: Nem sajnálom tőlük, sőt, többet is érdemelnének.
3: Ezt én abszolút megértem, mert nem lehet a végtelenség kizsigerelni őket, és ezt például az a klubok is tudják, tehát a klubok maximum a VB-re idegesek, nem a pihenésre, amit kapnak, hiszen tőlük is kaptak volna pihenőt, csak annak az idejét.
1: Csak azért az 5-7-es VB alatt sem mindegy, hogy mikor esik ki az a válogatott játékos, mert hogy mondjuk a relatív az elején, vagy éppen egészen elmegy mondjuk a döntőig, akkor az egészen
3: hát,
1: más.
3: De a legjobb csapatok keretében több olyan játékos van, lásd a Pestre látogató Real, ahol azért csak nem volt Mbappé vagy Bellingham, akik elődöntöztek a VB. És a PSG is tele van ugye ilyenekkel, igen. Úgyhogy hát ezzel most még küzdögetnek, de ez egy idényító meccs, szóval ennél azért szinte trófeának trófea, persze az nagyon fontos, de ennél szinte csak fontosabb meccsei lesznek majd ősszel a PSG.
1: De olyan érdekes dolog egyébként, szegnap is próbáltam egy kicsit itt fejtegetni, hogy vajon tulajdonképpen két fontos nemzetközi sorozatot megnyerő csapat küzd meg egymással, hogy abban ki a legjobb, és még sincs olyan rangja a szuperkupának, mint akár egy VL, vagy akár egy Európa Liga trófának.
3: Hát mert ez egy ilyen, ez is egy kicsit látványpékség. Tehát ez először nem is
1: a... Oké, hogy egy darab mérkőzés, de azt is mondhatnánk, hogy de mégiscsak a kupák kupája, nem? De közben pedig valahogy annyira nincs helye a szezonban, mert nyilván a BL sorozat végére nem lehet tenni, a szezon elején meg még nyilván senki nincs formában.
3: Hát a nemzeti szuperkupákat is ilyenkor játsszák, ugye? Tehát ez ennek van. De ez ugye nem is...
1: Jó, az Athén ugye így bukta ezt el, szegény Varga Barnabás, ha nem 11-est kell rúgni, hanem fejelnie kell
3: valószínűleg. A kipattanót, a Kongó király lett, hát most az itt ugye ezt nem tehette meg, hát 10-ből egy hibás 11-es volt, az ugye pont az övé, de majd a bajnokságban azért kárpotolja az aténiakat. Csak azt akartam mondani, hogy az ötlet maga nem is az UEFA-é, mondjuk persze a BEC ötletese az UEFA-é, meg az aranylabda ötletese az UEFA-é, ezeket általában mindegyiket újságírók találták ki. Ezt nem tudom, ki találta ki, de 70-es évek elején rendezték az első szuperkupát. Hát persze, de lényeg az, hogy az UEFA viszonylag gyorsan ráharapott, és talán már a második alkalommal már saját égisze alatt tervezte. Olyan extra rangja ennek sosem volt, de azért a figyelem ráirányul, főleg mert még egy ilyen viszonylag futballhiányos időszakban rendezik mindig meg, és akkor ez olyan, mint egy ilyen gongütés, hogy na, akkor elkezdődik az idény, mint ahogy mindjárt kezdődnek is a nagyobb bajnokságok.
2: Hát én ahhoz kapcsolódnék, amit itt mondtál most, ugye, hogy mikor érkeztek vissza a játékosok, tehát ugye azért panaszkodott, hogy volt, aki hétfőn,
1: igen.
2: Tehát azért túl sok idő nem volt. Ez viszont ugye szó volt arról, hogy beszélünk arról, hogy miért van a Párizsnak esetleg ilyen nagy ereje. Hát most onnan indulunk, ahonnan sajnos fociba el kell indulni, hogy ugye van egy olyan anyagi tőke a Párizs mögött, ami szinte kimeríthetetlen. Ebből adódik az, hogy tudnak igazolni, ehhez hozzáteszel egy profi stábot, és utána...
1: Azért látszott, hogy ehhez kellett ehhez egy Luis Enrique, mert igen. Ugye évekig volt ott nagyon sok pénz, és elképesztő gárda, és ugye amikor elkezdte sztártalanítani a PSG-t...
3: Jó, a Real Madrid gyakorlatilag csak azokban az években nem nyert semmit, amikor egyszerre volt ott a világ.
1: Igen.
3: Nem mondom, hogy a 7 legjobb, vagy 6 legjobb, de a 6-7 legnevesebb, és legeladhatóbb játék, mert a galaktikusok ugye igen. 2002-ben nyertek egy BL-t, de amikor már Ronaldo is ott persze. Volt, mindenki, akkor már nem nyertek BL-t, ja, és ez a PSG csapat... se nyert Messivel BL-t. Meg,
1: ezt mondom, hogy igazából Neymarra. A csapattá érése az Enrique alatt indult.
2: Így van, és akkor ezért mondom ezt a nagyon jó stábot, és akkor utána még azt szokták mondani a Párizsban, azért vonzerő Párizs is egy kicsit, és most egy kicsit vissza
3: Debrecenre egy kicsit,
2: amikor mondtát, beszéltünk arról, hogy hát ugye Debrecenbe kit viszel, stb., de azért például Párizsnak azért van vonzereje. Tehát sok minden van, ami adja ezt az erőt. Most pillanatnyilag ezek alapján látom én azt, hogy így lett egy szuper.
3: Meg nem mindegy, ki a legnagyobb sztárod, vagy kik a legnagyobb sztárjaid, mert mondjuk Kvaratszheliának a VB-vel nem volt különösebb tennivalója, igen. Tehát ő nem hétfőn igen. Jött vissza, és igen. Ez látszott is a pályán is.
1: De majd jön velünk szembe ősszel a válogatott.
3: Majd jön.
1: Úgyhogy azért ott kapjuk
5: és a szemagunkat. És kullog haza utána.
4: Egészen elképesztő, amikor olvastam, hogy 13. trófája ez Henrikének a Párizsal. Világos, hogy otthon uralnak minden, de akkor is ez szenzációs. Én is teljesen egyetértek veletek, hogy ez egy eklatáns példája, hogy az anyagi tőke önmagában nem elég, szükséges feltétel a legmagasabb szinten, de kellett hozzá egy olyan szakmai stáb, amely egyrészt kihasználta azt, hogy ilyen középpályás sora van, és szerintem az egész játékot, az átmeneteket, az oldalpasszokat, még a kapuskirúgások hosszát is a középpályásra építette Luis Henrique, és tényleg olyan egyéniségek vannak a támadósorban, akik egy az egyben meg tudják verni az ellenfelet, de szó sincs egyénieskedésről a legtöbb esetben. Nagyon jó nézni ennek a PSG-nek a játékát, és ez valamilyen történet, ami azért szívmelengető, hogy nem mindig a legjobb egyéniségek teszik ki a legjobb csapatot, hanem kell itt valami más is. Ettől függetlenül a triplázás szerintem földön túli bravúr lenne. Nem gondolnám, hogy mondjuk ez a PSG annyira kiemelkedne az európai mezőnyből. Lásd, az előző évadban a Bayern nagyjából hasonló szintet képviselt, angol csapatokkal mindig számolni kell, de ettől függetlenül
1: és nem tudhatjuk, elképesztő. Hogy mi lesz majd ugye a feltámadó ugye Real Madriddal, ami igen, azért
4: hát ugye azért a nyári igazolások alapján hát
5: vagy, vagy a Liverpool-a.
1: Vagy a Liverpool-a.
4: Ki tudja.
1: Hát igen. Igen, most éppen ez utóbbiban még ezt még nem láthatjuk bele annyira ezt a potenciált, de bármi lehet, és hát a Liverpool és persze az angol csapatok is ezt mindig hozhatják. No, hát akkor, ha már Párizs szóba került meg a párizsi vonzerő, akkor lépjünk egy picit arrébb a Saint-Denis-be, ugye Párizs mellé, és nézzük meg, hogy mi is történik az úszó Európa-bajnokságon. És kezdjük talán most itt a csúcsról, meg arról, hogy Milák Kristófról kiderült, hogy megvan a nyelve.
2: Nem vitt el a cica.
1: Tudtuk, hogy tud beszélni, de hogy akar is, az egy egészen más dolog. Ugye nem vitte azért túlzásba, de azt gondolom, hogy amire szerintem eddig is bevők lettünk volna, és nem is kellett volna több, csak hogy egy kis szakmai, hogy bármi, hogy érzed, hogy mit szeretné, mivel foglalkozik. Szóval ez nagyon jó, és nem is olyan akarok ebbe belemenni, mert sokkal többet mond mindaz, amit a medencében csinál. Szerintem legyünk hálásak Szabó Álmosnak, hogy képes volt Milák Kristófban megtalálni, vagy segített Milák Kristófnak magára megtalálni saját magában azt az éjséget, ami most például egy ilyen 100 gyorsot kihoz, hogy bemegy 47 másodperc alá. Hát döbbenet. Mit szóltok ehhez?
2: Hát Zsuzsi, most amit mondtál, egyébként megint vissza kell kapcsolódnom arra, hogy nagyon egyetértek veled, de például amiatt, hogy mondtad, hogy a szakma. Most nézzük meg pont a Kós Hubertnek az esetét. Ugye az első napon világcsúcsot szeretett volna úszni, másnap aranyérmes lett, már másképp úszott. Na de ő ezeket mind elmagyarázta a tévénézőknek. Ő mind elmondta, de mennyire jól esik az, nem gondolod, mennyire jól esik az embereknek az, hogy tudják azt, hogy mi történik. Tehát, hogy akkor most mi nem lett világcsúcs? Mert elmagyarázta szépen, hogy most ő első nap van lehetősége, kipróbálja azt a taktikát, amit szeretne, nem jött be, most második nap, oké, aranyérmes lett, és gyönyörűen szépen elmagyarázta az embereknek, nem?
1: Abszolút.
2: Elmondta, hogy...
1: Hát Milák Kristóf, Kós Hubert, meg Kós Hubert. Igen. Ez egy jelentős különbség.
2: Igen, és akkor elmondta azt, hogy megvan a tanulság, levontuk a tanulságot, sajnos a világcsúcsot akarok dönteni, ugye egy cápamezes világcsúcsot, ugye itt pont erről van szó.
5: Abból nem sok van már.
2: Igen. Így van, tehát most nem egyenrangúak a világos vízben. Akkor azt mondja,
5: amit
2: hogy első...
5: Világ tud a legjobban, mert ugye ő
1: neki
5: is az volt.
1: Az volt,
2: igen. Igen, hogy első perctől kezdve sajnos jövőre a VB-n bele kell adnia mindent. Nem fog tudni taktikázni, ha világcsúcsot akar úszni. Ennyi. De most én pont erre mondom azt, hogy én nagyon nem értettem egyet azzal, meg nem értek egyébként se egyet azzal, hogyha a Milák nem nyilatkozik, nem velünk szúr ki,
5: ja,
2: hanem a nézőkkel.
1: Hát persze,
2: ez nem a mi, persze. Nem a sportújságírók, ez nem a mi ügyünk. Mi csak egy
1: Közvetítők
2: vagyunk ebben, semmi persze. Más.
1: Igen, nem, de most jussunk végül igen. Is arra a konklúzió, de hogy nagyon jó, hogy már ott tartunk, hogy végül is, ha nem is lehet azt mondani, hogy regényt mondott bele az aktuális mikrofonokba, de azért egy pár szerintem jókedélyű és szakmai mondatot, és ez bőven elég.
5: És 3-4 óra múlva Kós ellenében is, mert nem csak ketten lesznek ott a medencébe, akár lehet két magyar érem is.
1: A favorit száma.
5: És, de ugye Milák a második idővel döntős, Kós a negyedik idővel, de Milák 3-4 órával a 100 gyors döntője után úszta az elődöntőjét, Kós meg 1 órával a 200 hát döntője után úszta, tehát hogy valójában mit tudnak,
3: De ez a Noé pont is egy egyszerű gyerek, akit meg kéne verniük, úgyhogy ez egy elég szép menet lesz. Azt tudom, hogy Kós is nagyon készül, hogy pillangón.
1: Hát mert azt mondja, ez a kedvenc száma. Hát értitek ezt? Hát
3: az valaki... ember, aki háton mindenkit agyonver, és közben nem szeret háton úszni, hanem ő pillangúzó lélekben.
1: Igen, de mondd meg!
3: Miközben már ugye azt is mondta, hogy ha Milák egyszer hajlandó lenne úszni a vegyes váltóba, ő úszna mellen is, mert mellen egyetlen emberünk sincs, de a vegyes úszás miatt Kós azt is edzi. Tehát én Kósba ezt nagyon bírom, hogy hát aztán
1: bármikor,
3: de hát vannak kétségeim, ezért ezt ne felejtjük el, hogy van egy 400-as gyorsváltónk, amelyben Kós sem úszott délelőtt, így is döntősök vagyunk. Este
1: egy
3: úszni.
1: Másik, igen.
3: Aki viszont este nem fog úszni, de Kós este úszik, de azért van német Nándorunk, Szabó Sebastianunk, de nem tudni, hogy lesz-e Milákunk. Igen. És mert Világ nem mondott igent arra, hogy ő úszna váltott. Első döntő a 100 pillangó, az utolsó azt hiszem a 4x100, tehát attól gond nélkül úszhatna.
1: És szerintem nagyban azon múlik, hogy sikerül az a 100 pillangó, hogy milyen döntés
3: hát én is így gondolom, de ugyanakkor meg nehezen bújjon. Hát, az egy konkrét megalapozott, nagyon komoly éremesély, ha Kós mellett Milák is megérkezik abba a váltóba. Ha a Milák nem lesz ott a váltóba, akkor azért a nagyon éremesély nincsen.
2: Én még egy percre hadd szóljak hozzá, mert én 14 éves volt a Kós Hubert, amikor csináltam vele interjút, és a Magyarovics Zoltán, az edzője, akkor azt mondta, hogy olyan ritka úszó, akinél nincs lukasszám. Ja. Uh-huh. Tehát, hogy az első perctől kezdve olyan volt, sőt, akkor 14 évesen a hátot szerette a legjobban, de azt mondta, hogy majd észre fogunk dönteni később, uh-huh. Azóta elmúlt 9 év, ugye?
3: És most már nem szereti, most csak olimpiai bajnok.
2: Most már csak így van.
1: Igen.
2: Tehát innen indult, hogy ő...
1: De felnőttként vegyes úszóként robbant be, hát ne felejtsétek el.
2: Ezért volt eleinte vegyes úszó. Mert hogy nem akarták, tehát a döntést
1: és
2: akarták...
1: És kezdte el a hátúszást vele igazából.
2: Így van. Tehát a döntést akarták minél jobban kitolni.
3: Kerestek egy olyan szakágat, ahol úgy érezték, hogy oda lehet érni. Hozzáteszem, hogy vasárnap, persze, mert ugye Kós megmondta, hogy végúszza az étlapot, a 6 számra nem vesz, abból 5-ben fog indulni, de csak az utolsó pillanatban dönti el, hogy 100 háton vagy 200 vegyesen úszik a végén. Én szerintem 200 vegyesen fog úszni, ott Marsán nem lesz, azt azért tegyük hozzá, 200 vegyesen fog úszni, és szerintem azzal fogja befejezni az EB-t a 200 vegyes aranyérmével természetesen.
1: Simán lehet, simán benne van. Van neki olyan nyomár,
3: van még az antivilágból. Mert azért ő már itthon Európa bajnok volt, nem kellett ahhoz Bowmanig futni, olimpiai bajnok Bowman-nel lett, ezt tagadhatod.
1: Így van, és akkor vegyes úszóként lett, hogy Európa bajnok. Szóval akkor még egy pillanatra, Gergő, kanyarodjunk vissza a Milákhoz abban a tekintetben, hogy az, hogy megjött a kedve, de az, hogy mondjuk így ússza le a 100 gyorsot, ami ugye nem alapvetően az ő favorit száma, de abban is én látok egyfajta étvágy megérkezést, hogy egy másik versenyszámban juthat a világ legjobbjai közé, és ez már régi dolog, hogy ő nagyon szereti a gyorsot és a 100 gyorsot, amivel jöjjük meg a királyszám, és ahhoz a technológiához, ahogy az ő vállai meg mindenre be van, tehát az egész lénye a víz fölött tulajdonképpen szinte egy ilyen légpárnán úszik, hát ez döbbenet.
4: Most azt akartam mondani, hogy meglepett ezzel az idővel, de Sós Csaba mondta, hogy Milák esetében nincs olyan meglepetés.
3: Nincs olyan idő.
4: Nincs olyan idő, nincs olyan teljesítmény, nincs olyan választás.
1: Semmi.
4: Gyakorlatilag tényleg a zseni az a jelző, amit az ő esetében mindig újra meg újra elmondunk, és tesszük ezt nagy boldogsággal és büszkeséggel. Úgyhogy káprázatos volt, nagyon jó volt tegnap azt a döntőt is látni. Meg alapvetően, hogyha még idehozhatom Jakl Vivien, Sárkány Zalánt, nem akarok kiadni senkit, de annyira jó a magyar úszó csapatnak. Napról napra látni azt, hogy a fiatalok is már ott vannak, szinte mindenki gyakorlatilag a középdöntőben, és az, hogy a nagyon sok döntősünk van, és rengetegen úsznak egyéni csúcsot, ami mondjuk Németh Nándor esetében országos csúcs is volt, ugye aztán Milán Kristóf esetében megint csak.
1: Igen,
4: úgyhogy azért ezek mind nagyon-nagyon
1: jó történetek. Mi nem vagyunk egyikőjük sem, de mi azért ez nagyon jól néz.
3: Kósnál meg Európa csúcs volt.
4: Igen. Kós esetében Európa csúcs.
1: Tehát én örömmel nézem ezt a kis, hogy mondjam, 100 gyorsan való rivalizálását a zseniális Németh Nándornak is, persze Milán Kristóf. Lehet, hogy belül ők ezt annyira nem kedvelik, de szerintem nagyon jó.
2: Hát most a nyilatkozat a Nándinak volt.
1: Igen,
2: kicsit,
1: volt egy picit ilyen, ugye? Igen. Egy
3: szerintem ez teljesen természetesen. Most induljunk ki abból, hogy amikor Egerszegi Krisztina, aki azért Egerszegi Krisztina, tehát a minden idők, és úgy minden idők, hogy hát természetesen, mint hogy 120 évig élt a 200 hátas világcsúcsa, amit ugye Kösti Coventry, a mai Nobel-nök javított meg. és akkor a szemegel szegény, akin aztán nála nagyobb tündér nem kell. És még az eger szegény is. Tehát ez egy sportolónak.
2: Ez fáj mindig.
3: Még az eger sem mondta azt, hogy hát ez persze ez a világ rendje, természetesen szívből gratulálok, hanem mondta, hogy hát azért ez nem annyira jó érzés, és ezt én maximálisan megértem. Ráadásul most azt, hogy Németh Nándor egyébként milyen viszonyt ápol Milák Kristófhoz, az abszolút az ő dolguk, de azt, hogy a frissen úszott rekordomat villámgyorsan elveszik, én azért ott nem várom el, hogy az tapsoljon neki.
2: Nem, persze, de nyilvánvalóan tehát a teljesítményjavulásához, a teljesítményjavulásához ez egy egészséges rivalizálás, nyilván.
3: És bocs, és akkor ilyet olvastam valamik, én vagyok a hülye, hogy kommenteket olvasok, én nem nagyon szoktam, de speciál ezt pont olvastam, hogy hát a riporter szégyel meg, a riporternek mit kellett volna kérdeznie? Hát nyilván ezt,
2: nem? Nem, persze. Más. Ez volt a történés.
3: De ne felejtsétek,
2: igen, ezt akarom mondani, tehát a kommentelőknek köszönjük szépen, ezt tudjuk jól, hogy ők mindig jobban tudják. Nem ők állnak ott, nem ők tartják a mikrofon, stb. Viszont ha már a zseniről beszéltünk, akkor van szerintem a nem is azt mondom, hogy a zseniségnek, a nagyságnak más megnyilvánulása is, amikor valami tartósan egyre jobb és jobb, és eljut oda valaki, hogy a 8. világeseménye szerzett érme Európa bajnoki arany. Halász Bence, egyik nagy kedvencem, mert Halász Bence nem csak, hogy egy fantasztikus sportoló, hanem egy hihetetlen ember, egy elképesztő. Azt mondtam tegnap, amikor arról beszélt, hogy ő mindig oda szokott menni a Macához, ugye Németh Zsoltról beszélünk, természetesen maga is világbajnoki ezüstérmes csodálatos dobóatléta volt.
3: Melyik városból?
2: Hát mit? Természetesen.
3: Na jó, hát csak ez sosem szabad. Nem lehet eléggé hangsúlyozni.
2: Természetesen.
10: És a dobóiskola.
2: Igen, és a dobóiskola. És azt mondta, hogy mindig oda szokott menni, és megköszöni a felkészítést. Pedig hát ez tart egy ideje már, és gyakorlatilag jobban ismerik egymást bárki másnál. És szerintem ez annyira pozitíven old school nekem, hogy ezek a dolgok még így fennállnak. Szóval eljutott Halász Bence odaba, megérdemli, ráadásul nem is akárhogy, 84-25.
3: Hát ez már Katzbergi
2: szint.
3: Jó, Katzberg kicsit többször dob ekkorákat, de majd Bence is fog, meg nem kell többször dobni.
2: Nem kell többször.
3: Egyszer kell dobni, mondjuk.
2: A legjobb
3: csak
2: pillanatban.
3: Csak akkor. Elbén nem fogja megvenni Katzberget, ugye, azt tudjuk, mert kanadai, de mi van, ha mondjuk az olimpián trafál bele, és innentől ez nem irreális.
2: A mi van, hogy mondjam,

0: megvan a potenciál, hogy ez akár a világdöntőn, ami közeleg, akár egy jövő évi, ugye klasszikus világbajnokságon, és uram, bocsán, mondjuk a Los Angeles-i olimpián megkövetkezzen.
1: És Katzberget kicsit erősítgetik, így viszont szerintem ebben van szansz, mert így nem biztos, hogy majd tud annyit pörögni dobás előtt, lehet, hogy innentől kezdve elveszik az a fajta technikája, nem értek el hozzá, csak olvasgattam erről, és ez ad Halásznak esélyt. Egyébként az megvan, hogy a, nem tudom, már harmadikra, vagy a dobott ott egy kisebbet is, de dobott egy 81 körülit, de az hálót ért.
0: Igen, úgy
1: lett. Volt neki egy dobása, ami hálót érve lett. Hálót érve lett az egész verseny második legnagyobb, illetve a harmadik legnagyobb dobása. Az hova ment volna? Az is ide ment volna nagyjából.
2: Igen, mert abban van már egy gigszer ott.
0: Ami igen, tehát az lefogja.
1: Egy hálót érő dobás volt 80 fölött.
3: Óriási. És ugye mindig beszélünk, és nagyon jó, hogy Zsuzsi is ezt kiemelted, a technikai felkészítésről, a fizikai felkészülésről, az, hogy az edzői stáb segítségével tényleg megtanult minden körülményhez alkalmazkodni, de legalább ennyit számít a versenyzői alkat abban, hogy akkor dobd a legnagyobbat, amikor kell, és a mentális erő, ahogy mondjuk Báthori Liliánát mindig mosolyogva látjuk neki futni, úgy Halász Bencén pedig mindig a nyugalom érződik, és az elképesztő koncentráció, és nem lehet semmilyen helyzetben kizökkenteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is példaértékű, és ez a kiegyensúlyozottsága, hogy a személyiségén érződik, úgy az eredményein is.
1: Németh Zsolt csak ennyit írt nekem a verseny után, a gratulációmra, hogy tökéletes verseny volt, ezt egy edző szerintem nagyon sokszor nem írhatja le, de most én igen, is azt mondtam, hogy ez ennél
0: azt mondta, hogy flóban
1: nem,
0: volt végig
1: nem lehet megfogalmazni.
0: Végig Bence flóban.
2: És ugye Zsuzsit mondtad ezt az old school-t, hát nem old school vagy, hanem én mindig hozzáteszem, hogy a végén mindig az ember dönt.
0: Egyetértek. Na hát akkor azt hiszem, hogy ez megadta a végén a hogy úgy mondjam, a záró gondolatot, és ebben maximálisan hiszek, és Halász Bencének tökéletes példája. Innen is még egyszer szívből gratulálunk nekik, nektek meg köszönöm. Gyészabó Csilla, Elpap István és Patai Gergely volt itt velünk a Nemzeti Sportkörben.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Ha tovább jut az FTC az Európa Liga rájátszásába, már biztosan alapszakasz szereplő lesz valamelyik nemzetközi kupában. A Fradi egy gólos előnyből várhatja a Górnik Zabrze elleni visszavágót. Kezdés 19 órától. A magyar bajnok Eto viszont hátrányban van. A lett Riga ellen kizárólag győzelemmel maradhat esélye a Győrnek a Konferencia Ligában. 20 óra 30 perctől közvetítjük a mérkőzést. És ne feledjék, az úszó és atlétikai Európa-bajnokság eseményeit is hallhatják a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Ferencváros férfi kézilabda csapata kissé átértékelt célokkal kezdi meg a 2026-27-es idényt. A közeli és a távoli jövőről Bera Emese beszélgetett a vezetőedzővel, Kis Györggyel.
4: Azt gondolom, hogy egy alaposan átalakuló ferencvárosi férfi kézilabda csapat élére pont egy olyan edző kell, aki szinte az egész életét játékosként is, edzőként is a Ferencvárosnak szentelte. Csak egy apró adalék, hogy már akkor 1990-ben volt egy ifjúsági csapat, amelynek a vezető edzője volt, amelyben benne volt a női csapat legendás edzője Elek Gábor is. Szóval amikor érkezett a felkérés, akkor sokat kellett, vagy szabadott sokat gondolkodni azon, hogy elfogadja, mert azt azért tudni kell, hogy főleg eddig utánpótlásban dolgozott.
5: Nem gondolkoztam. Az eredeti felállás az az volt, hogy a tavalyi NB1-B-s U20-as csapattal játsszuk majd az első osztályt, csak közben az egyesület vagy tárgyalások folyamán maradtak vegyük azt az idősebb játékosok közül 8-an. Tehát ők mindenképpen így erősítés. Tehát az első célom nekem is az volt, hogy maradjunk életbe. Mert pont ebben az 1990-es bajnokcsapatot akkor az egész férfi kézlabdát megszüntették. Tehát csak úgy voltam vele, hogy van egy év, hát ha lesz olyan pozitív változás, hogy tovább tudja folytatni a férfi kézlabdát itt a Ferencvárosban.
4: Ugye ezért a nyilvánosság egy picit talán kimaradt abból, hogy mi ment a háttérben. Azt tudtuk januárban, hogy Pásztor István nem marad a vezetőedző. Utána azt gondoltuk, hogy Kilvinger Bálint lesz majd, aki időközben a Sziget-Szent Miklóshoz igazolt. Önnek mennyi ideje volt? Nyilván nem szeretnék titkokat kihúzni önből, de amennyi ideje volt átgondolni ezt az ajánlatot, az sok volt, vagy csak a nyilvánosság nem tudott ezekről a tervekről és tárgyalásokról?
5: Egy nap volt. Tehát Pál László, aki a vezetőnk, ő megkérdezte tőlem, és akkor mondtam, hogy természetesen vállalom. Csak mondom, közben, amiről én nem tudtam így a tárgyalásokat a játékosokkal, csak folyamatosan mindig kaptam, hogy marad a Nagy Bence, marad a Lékai Máté, és akkor a végére kialakult, hogy végül hogy mennyien maradtak. És hát nyilván akkor egy picit át kellett úgy gondolni, hogy kevesebb fiatal, mert mondom, az elején úgy volt az egész 20-as csapat följön az NB1-et játszani.
4: Akkor ez nem is feltétlenül csak pozitív, hogy maradtak idősebb játékosok, hiszen itt azért össze kell gyúrni a csapatot, egyszerűbb lett volna, hogyha csak a fiatalok maradnak?
5: Nem, mert mindenképpen pozitív. Hát először is a játékosokról van szó, akik leúsztak több mint 10 évet az NB1-be, és azt tudom mondani, hogy majdnem mindegyik pozitív hozzáállású, tehát győzni akaró játékos, és nagyon jól segítik a fiatalokat, tehát itt mentorálják őket, segítenek, tanácsokat adnak. Szerintem jó kis közösség kezd kialakulni.
4: Ugye július végén elkezdték a felkészülést, tehát azért jó pár edzésen túl vagyunk, sőt felkészülési mérkőzésen is a Neked sikerült megverni. Nyilván ott is volt egy vezetőedzőváltás, mert ott Csótonyi László lett a szövetségi kapitány, de ez azért nagyon jó előjel a jövőre nézve.
5: Egy edzőmérkőzésnek fogtuk föl, majd egy bajnoki meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. A Neka is szerintem változott sokat, sőt azt mondom, hogy gyengült, mert három olyan belső emberük elment, akik meccsenként 15-16 gólokat lőttek, tehát meglátjuk, hogy ők is, hogy milyenek lesznek. Tehát nekünk mindenképpen pozitív volt, mert sikerélmény volt. Épp mondtam a srácoknak ahhoz képest, hogy az első mérkőzés volt, jól teljesítettek, a fiatalok is jól szálltak be, tehát azért mondom, hogy meglátjuk a következőket, de ez mindenképpen sikeres volt.
4: Úgy fogalmazott, hogy a fiatalok is jól szálltak be, akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően azért a rutinos játékosok az első játékosok, és a fiatalok pedig majd beszállnak?
5: Hát azt tudom mondani, hogy nagyobb százalékban igen, de lehet, hogy lesz olyan, hogy van melyik fiatal a kezdőbe lesz, vagy kap szerepet taktikai okokból, tehát hogy utána tudjam úgy forgatni a csapatot, hogy mindegyik felállásban esetleg legyen fönt egy-két rutinos játékosunk.
4: De egyébként ez volt kezdetben a legnagyobb feladat, hogy összegyúrja a fiatalokat és az idősebbeket, rutinosabbakat?
5: Hát megmondom őszintén, hogy jó pár játékos egyébként a sérülések vagy a tehetségüknél fogva már edzettek fönn a felnőttel, de nyilván nem mindegyik. Hát én nem vettem észre, hogy ez nagyon nehéz feladat lenne, mert mondom pozitált a fiataloktól, tudtam, hogy oda teszik magukat ezerrel. Az idősekről is az ismerem őket évek óta, sejtettem, hogy körülbelül ilyen lesz a fogadtatás, tehát mondom, hogy jól állnak hozzá.
4: De nem túl nagy lépés ez a fiataloknak, vagy túl sok fiatalnak, hogy hirtelen azért itt akár alapemberek is lehetnek egy NB1-es csapatban?
5: Hát lehet, hogy soknak tűnik, de azt veszem, hogy van olyan, aki már két évet játszott a felnőtt másodosztályba, és tavaly is úgy volt, hogy elindultunk, bennmaradás volt a cél, és szépen fejlődtek a gyerekek, és a tavaszi bajnokságban nagyon szépen játszottunk, jó eredményeket hoztunk, tehát egy Eger feljutó, Egerrel x-eltünk például, Egerbe a Debrecen megvertük, aki szintén ott volt az élmezőnyben, tehát én szerintem most megmutatja majd az a játékos, hogy ki az, aki tényleg tud majd első osztályban hosszú távon szerepelni.
4: Hogyha korábbi célkitűzésekről beszél, akkor idén mik a célkitűzések? Olvastam az első interjújában, hogy úgy fogalmazott, hogy a biztos bennmaradás. Ezt kell egy ilyen átalakulás után mondani, vagy valóban úgy érzi, hogy ez lehet az elsődleges cél a bennmaradás?
5: Olyan szeret nem is az idősebb játékosokra, hanem ez az egész csapatot összesen, hogy levegyem róluk a terhet, de meg így is gondolom egyébként, de bármi lehet, tehát a lekopogom, hogy ne legyen ilyen, hogy a valamelyik meghatározó játékosunkkal valami gond van, mert tavaly is volt például Nagy Bence, három hónapig sérült volt, akkor volt egy Győri Matyi helyette, tehát meg tudta oldani akkor a vezetőedző. Most nehezebb lenne, de én bízom benne, hogy nem lesz ilyen, és hát azt a srácok is közösen megbeszéltük, hogy a tudunk minél előbb fogunk végezni, de hát ezt jelöljük ki célnak, maradjunk benne biztosan, és aztán meglátjuk, hogy utána többi hogy alakul.
4: Ugye nyilván nagyon sok az új játékos, ön is új vezetőedző, de azért, hogyha Ferencvárost összességében nézzük, akkor azért régen volt ilyen, hogy egy férfi csapat úgy vágott neki a bajnokságnak, hogy a bennmaradás a cél.
5: Hát régen volt, de ennek idején még, amikor a Matics volt itt az edző, és átvette a csapatot, akkor is ez volt a cél, és akkor önben tartottak, úgy erősítettek, és következőben a játékosokat hoztak, például Harsányi, Geri, meg még mások, hogy aztán a harmadikok lettek egy vagy két év múlva a bajnokságban. Hát aztán, hogy most én nem azt mondom, de induljunk ki ebből, hogy maradjunk be biztosan, az utánpótlásunknak legyünk meg ott, hogy ők föl tudjanak nézni, hogy be lehet kerülni a felnőtt csapatba. Nyilván egy ilyen jellegű csapatban, meg a miénk, meg a középcsapatokban nyilván könnyebb bekerülni, mint egy Veszprémbe, vagy a Pixegetbe, de hát ott is azért egy-két szélső azért beszokott kerülni. Tehát ez lenne a fő cél, hogy itt a utánpótlásunknak legyen egy olyan felnőtt csapata, ami célként lebeket, hogy ők fejlődnek, és tehetségesek, akkor ide föl tudnak kerülni.
4: Azt is nyilatkozta, hogy az elsődleges cél mindezek mellett, hogy élvezzék ezt a szezont a játékosok. Ezt hogy kell érteni? Az, hogy az eredmény az nem annyira fontos, vagy kevésbé fontos, mint hogy valóban egy jó hangulatú csapat alakuljon ki, és akkor a célkitűzéseket majd lehet emelni a következő szezonokban.
5: A jó hangulatot azon értem, és nyilván ehhez majd eredmény is kell. Tehát, hogy a maga a felkészülések, tehát az edzések, az edzésen kívüli ilyen közös programok, amik folyamatosan alakulnak, több ilyen csapat összetartónk lesz már ugye az idősek meg a fiatalok között, és az idősebb játékosoknak volt ez az ötlete. És nyilván akkor lesz jó hangulat, mert edzése lehet jó hangulat, ha nem jönnek hozzá az eredmények. De a kettő már azt mondom, hogy nagyjából úgy találkozik, akkor biztos, hogy egy jó kis csapatszellem, meg egy jó hangulatú csapatunk lesz.
4: Erről még jövő időben beszél az eddigi tapasztalatok, akár edzéseken, akár mondjuk egy felkészülési mérkőzésen mit mutatnak, hogy ez azért úgy megvalósulhat?
5: Igen, teljesen ezt mutatja, tehát a játékosok szívesen jönnek edzésre, azt mondom, hogy mindenki jól dolgozik, és mondtam is nekik a múlt héten a NECA meccs után, hogy egyelőre teljesen elégedett vagyok, remélem mondom, hogy pár hónapon is majd ezt fogom mondani, és ezen benne értem azt is, lehet, hogy a jó hangulat, meg a ugyanakkor mellette azért jöjjenek az eredmények, és akkor lesz az egész egy teljes.
4: Hogyha már Lékai Mátét említette, ugye azért az utóbbi években a válogatottban is egy olyan szerepet töltött be, hogy nyilván a pályán is mutatta azt, amit ő tud, de leginkább a pályán kívül egy ilyen mentor szerep hárult rá, és talán az előző években itt a Ferencvárosban is ezt mutatta. Őre ilyen szempontból is nagyon nagy szükség van, vagy ilyen szempontból lehet, hogy még nagyobb szükség van?
5: Hát mindenképpen, mert azért a Máténak a, nem tudom, 25 éves kézlabda múltja által, tehát azért vegyük azt, hogy most már azért nehezebben mozog, de egyébként reméljük, hogy lesznek olyan mérkőzések, amikor tud segíteni, de azt tudom elmondani, hogy most 2,5 hete edzünk, és ez teljesen maximálisan fölvállalja, tehát segíti a fiatalokat, úgy látom, hogy ő is jól érzi magát, és akkor a jövőt meglátjuk.
4: Ő nem játszott egyébként ezen az edzőmérkőzésen, ennek van valami oka, akár sérülés, akár más?
5: Hát annyi, hogy elkezdett edzeni, és kicsit túl lett terhelve a térde. Most megbeszéltük a gyógytornásztal is, meg a Mátéval is, hogy neki egy külön edzésprogramot állítunk össze, ami mondjuk van egy labdás edzés, akkor következő nap egy gyógytorna, megint egy labdás edzés. Természetesen az erőléti munkát azt elvégzi. Nyilván azt is, hogy ezt a sérült ízületekre azért vigyázunk. De most már elvileg ma fog edzeni, a héten is úgy volt, hogy hétfőn edzett, két napot gyógytornázott, ma fog edzeni, meg holnap is.
4: Ez mennyire nehéz egyébként, hogy nagyon sok fiatal van, akiknek nyilván teljesen más jellegű munkára van szükségük, mint az egy-két nagyon rutinos játékosnál?
5: Hát én azt a rutinosabb játékosoknak megmondtam, hogy hát láttam nyilván a tapasztalatból, hogyha valaki nagyon elfáradt vagy olyan van, mondtam, hogy nyugodtan szóljanak, mert a fiatalok azok hozzá vannak már szokva, hát nálam edzenek egy-két-három éve, náluk tudom, hogy vegyük azt, hogy majdnem meg lehet őket szakítani. Tehát az idősebb játékosokban meg megbízom abban, hogy a rutinjuk, meg a tapasztalatok alapján, amikor kellene nekik egy pihenő, vagy akár edzés közben esetleg egy 5-10 perc pihenő, akkor azt megadjuk nekik. Tehát ezt mondtam, hogy döntsék el, biztos vagyok benne, hogy egyik se azért nem akarja, mert nem akar dolgozni.
4: Akkor nagyon demokratikus itt a hangulat, tehát a játékosok ugyanúgy szólhatnak az edzőnek, és ezt figyelembe is veszi, mint amennyire szólhat az edző a játékosoknak.
5: Én mondtam nekik, hogy demokrácia van egy szintig, és egy szint után megszűnik a demokrácia, akkor az van, amit én szeretnék teljesen. Nyilván, ha én nem venném figyelembe az időseknek a tapasztalatát, meg a véleményét, akkor szerintem egy ilyen beskatujázott edző lennék, tehát vagy csak saját fejem után megyek. Én elfogadom bárkinek, amit mond, csak mondom, egy idő után megszűnik a demokrácia. Tehát amikor egy olyan szituációba kerülünk majd, akkor az van, amit majd én, amit szeretnék.
4: Ugye itt az edzőkérdés kapcsán már beszéltünk arról, hogy voltak olyan dolgok, amik nem a nyilvánosság bevonásával zajlottak. Most minden rendben a Ferencváros házatáján már, mint ami a férfi csapatot csapatot illeti? Minden nyugodt a körülmények adottak?
5: Hát pillanatilag úgy tűnik, hogy igen, aztán, hogy menet közben lesz a változás, remélem, hogy nem lesz, de pillanatnyilag, ahogy elindultunk, meg a klub megegyezett a játékosokkal, hogy nem folytam bele, mai napig nem is tudom, meg nem is akarom tudni ezeket a megegyezéseket. Nekem úgy tűnik, hogy most rendben van, én bízom benne, hogy ezt az egész szezonban így lesz, esetleg még a szezon közben hát, ha bejön egy szponzor, vagy olyan, hogy továbbiakban lehessen egy picit magasabb szintre lépni, hát ez majd a jövő zenéje lesz.
4: Tehát ez a bizonytalanság, ez nincs rajta a játékosokon, nincs rajta a munkán, semmi?
5: Pillanatilag nincs egyáltalán. Tehát tényleg dolgoznak rendesen, mindenki nyugodtan jön be. Tehát azért mondom, eznek a majdnem 3 hétnek a tapasztalata az pozitív. Hát reméljük, hogy ez kitolódik majd egész évre.
4: Egyre közelebb kerülünk a bajnoki rajthoz. Önnek is akkor ez az első NB1-es mérkőzése lesz vezetőedzőként?
5: Nem, mert 90-ben volt már, amikor a felnőtt csapat ilyen megszűnőben volt, hogy akkor a ifi csapattal már felnőtt meccsekre mi mentünk az NB1-be, az Elek Gabiékkal, Elek Gabi Mezericsi, akiből válogatott lett. Tehát ott már voltam NB1-es edző. Vegyük azt, hogy az elég rég volt, tehát akkor most az egy, vegyük azt, hogy egy újjászületése, így hívjuk.
4: És egyre nagyobb az izgalom valóban? Önben is?
5: Hát megmondom őszintén, különösebben nem stresszelek. Tehát nyilván lesz bennem majd egy mérkőzés druk meg, de most úgy vagyok vele, hogy az előző években is a fiataloknál is, tehát a tétmeccseket játszottunk, akkor mindig volt bennem. Csak úgy szép lassan a meccs folyamán nyilván ez átalakul inkább arra, hogy győzni akarásra, de mondom, én pillanatnak nem stresszelek ezért.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Minden magyar versenyző tovább jutott délelőtt a párizsi úszó Európa bajnokságon. Egyik számban sem örülhettünk viszont továbbjutásnak a birminghami atlétikai EB-n, és 4 mérkőzésre tiltották el Boldog Tamást, a Nyíregyháza labdarúgó csapatának vezetőedzőjét. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Tegnapi aranyérme után már ma délelőtt is versenyzett Kós Hubert a párizsi Európa-bajnokságon. Mi történt eddig a mai versenynapon? Részletek a rádiós kommentátortól, Katona Lászlótól.
2: Minden magyar tovább jutott a medencés úszó Európa-bajnokság 4. délelőtti napján. Köszöntöm Önöket Párizsból. Az első magyar úszó a tegnap 200 háton aranyérmes Kós Hubert volt, aki 50 háton selejtezett, az országos csúcshoz közel kerülve a 9. idővel középdöntős. Egy férfi csapat indul mindössze Párizsban, a 4x100 méteres gyorsváltó Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Oliver, Jászó Ádám összetételben ugrott a vízbe délelőtt, futamát megnyerve az 5. idővel döntős. A tervek szerint Kós Oliver helyett bátyja Kós Hubert érkezhet a váltóba, amelyben Milák Kristóf nem fog szerepelni. Tegnap Jakül Vivien 4. helyen ért célba 400 vegyesen, ma délelőtt 1500 méteres gyorsúszásban versenyzett. Belgrádban 2 évvel ezelőtt 15 évesen Európa-bajnok lett. Döntős, futamában a 3. helyen ért célba 5. idővel finalista. Délután este 6:30-tól a férfiak 100 méteres pillangóúszó döntőjében Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe csobban. Éremesélyek, 2 éve a 2 magyar végzett az élen Belgrádban. Milák olimpiai bajnoka a számnak. Kós 50 háton 19 órától elődöntőzik. Pádár Nikolett 7:30 után 200 gyorson finalista, míg a 4x100-as férfi gyorsváltóért is szoríthatunk 19 óra 43 perctől a párizsi úszó Európa bajnokságon.
1: Az 50 méteres hátúszás előfutama után Kós Hubert Katona Lászlónak nyilatkozott.
3: Őszintén 24 hétre számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni, és sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon örülök ennek, délután azért komoly napom lesz.
2: Fáradt vagy, mert nagyon sok versenyszámban indulsz?
3: Nyilván fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez arról fog szólni, hogy fáradt leszek, és hogy fáradtam, hogy fog tudni teljesíteni. Nyilván én örülök annak, hogy ezeket mind bevállaltam, mert hogyha most 21-200 hátat, meg 100 hátat, abban nagyon sokan nem tanultunk volna, lehet, hogy sokkal jobb időket úsztam volna, vagy nem sokkal, de nyilván jobb időket úsztam volna, de abban nem tanulok, és szerintem ez a lényege ennek az EB-nek, hogy kipróbáljam ezeket az új dolgokat, és javuljak minél többet.
2: Este jön majd a 100 pillangó, mire számítasz?
3: Nyilván még nem vagyok akkora egy vadállat sprinter, mint ezeket a nagy úszók 50 háton, de messze van már az a Hubi, aki 400 vegyeseken indult, és most már beléptem a sprint dimenzióba, és már egy picit így a 100 hátammal, meg az 50 hátammal, meg a 100 pillimmel, úgyhogy örülök ennek nagyon, mert nyilván így az azt is jelenti, hogy több számot is úszhatok, hogyha 400 vegyest úsznék, akkor csak egy számos lennék igazából, mert oda egy olyan fajta állóképesség kell, ami nem szolgálja a gyorsosságot és a százakat, úgyhogy örülök ennek, hogy e felé haladunk, mert ugye láttuk, hogy most betették az 50-eket, és e felé halad a világ is.
1: Hallgassuk meg, hogyan értékeltek a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó versenyzői Katona Lászlónak. Először Márton Richárdot hallják.
4: Jó volt, ez volt a fejemben, hogy kicsit könnyebb legyen a srácoknak, talán ha nyílt vizen mennek, bár Oli mondta, hogy nem volt annyira egyszerű, mert túl sok volt az előny. Igen, nehéz amúgy, nehéz, mert ha nagyon elő vagy, akkor ugye ugyanúgy jönnek szembe hullámok, mint hogyha a végén lennél. De hát mindenki megtett mindent, nem vagyunk a döntőben, ez a lényeg, úgyhogy büszkeljük a csapatra. De után frissítünk, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.
2: Szabó Sebastian a második emberként, ez volt az első vízbe csobbanásod, milyen volt?
5: Jó éreztem, jó is ment, az eredmény is jó, de döntősök vagyunk, úgyhogy örültem, hogy tudtam így jönni a százon. Bízunk benne, hogy délután azért tudok még egy kicsit lefaragni erről az időről, de így az reggelre nagyon jó. Ahogy a Nándi is mondta, frissítünk, még nem tudjuk, hogy ki hogy fog úszni, de dobogó esélyes ez a váltó estére.
2: Kós Oliver, hát kaptál egy szokásos egytesos szerint, mint amit Szabó Sebastian is, ezt megtartani, ez felnőttes dolog.
4: Jó volt, úgy az első ötven úgy jól ment, azt hiszem 23-0-ra kezdtem, szerintem az a legjobb kezdésem valaha.
6: Aztán visszafele egy picit megakadtam a hullámokba, de hát igyekeztem, hogy azt az előnyt megtartsam, és hát szerintem sikerült is, de azért ott a végén az utolsó 25 méteren fájt a testem rendesen.
2: Délután egy vagy két kós lesz a döntőben. Meg tudsz valamit osztani velünk?
6: Á, szerintem csak egy lesz. Mert ez így, hát ez így lassú, most én is jobbra számítottam idő szerint, de hát a Hubi az azért sokkal jobbat tud, mint én, szóval ő kell majd délután.
2: Jászó Ádám, aki pedig behozta a váltót, ötödik idő lett végül, mert a második előfutam az egy kicsit, mintha erősebbnek tűnt. Milyennek érezted úgy nagyjából a tempóját ennek a futamnak, amiben voltak a magyarok?
3: Igen, láttuk a rajtlistánál, hogy azért ez egy gyengébb futam lesz, ezért próbáltunk minél nagyobb előnyt kiépíteni. Nani nagyon jól elkezdte, úgyhogy sok dolgunk nem volt, csak az, hogy megtartsuk, de azért az is egy nagy feladat, főleg úgy, hogy akkor előnyt szerzett, hogy már itt a végén kicsit szenvedtünk a szembe hullámokkal. Szerintem jobb kell lennie sokkal, én részemről azt tudom mondani, hogy sokkal jobbat kell ússzak délután. Voltak benne hibák, szemüvegen például belement a víz a bal oldalamba, aztán így egy szemmel néztem a medencét, hogy merre megyek. Kihoztam reggel ebből a maxot, kicsit jobbra számítottam. Ilyen 8 helyét akartam volna, vagy akár hétvégét, de az talán délutánra összejön.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programjáról a rádiós kommentátor Regős László Pál számol be.
7: Egyik számmal sem örülhetünk továbbjutásnak ma délelőtt. Ez történt Birminghamben az atlétikai EB negyedik napjának első programjában. Előzetesen három magyar atléta szereplésére vártunk csütörtök délelőtt, végül azonban egy visszalépés miatt csak ketten méretik meg magukat az Alexander stadionban. A női magasugrás selejtezőiben friss U20-as világbajnoki ezüstérmes atlétánk Báthori Lilianna négy nappal azután versenyzett itt Birminghamben, hogy az U20-as VB döntőjében a világ másik felén Eugene-ban lett ezüstérmes. A vasas atléta 180 cm-en szállt be. Ezt a magasságot maga biztosan elsőre átugrotta, majd 184-188 cm is rontott egyet, a döntőbe jutáshoz szükséges szintet, a 191 cm pedig nem sikerült átvinnie, így 21. helyen végzett. A férfiak 3000 méteres akadályfutásának selejtezőjében Palkovics István állt rajthoz. 8 perc 59,72 század másodperces eredménye viszont Jócskánál maradt idei legjobbjától. Futamában 16. helyen végzett, így nem jutott döntőbe az esélyese atlétája. Összesítésben 31. lett. A férfi 10 próbázók között pedig Gálpár Zsombor 5 szám után a 21. helyen állt. A mai első szám előtt viszont kiderült, sérülés miatt nem folytatja a további küzdelmeket a honvéd atlétája.
1: A rúdugró Báthori Liliannát Regős László Pál kérdezte.
7: Vasárnap még Amerikában a nyugati partokon versenyeztél, most pedig már itt vagy a felnőtt Európa bajnokságon, 188 centig jutottál ma. Milyen volt ez a verseny?
8: Nagyon jó volt, őszintén nem számítottam arra, hogy ennyire jól tudok ugrani, tehát szerintem a 88 az csoda, hogy átment, tehát az alapján, ahogy mondjuk melegítettem, vagy ahogy így gondolna az ember, hogy nem tudom, 7000 kilométer és 8 óra idő eltolódás után tudok 88-at ugrani, és a 91-ek sem voltak messze, úgyhogy szerintem nagyon jó volt ahhoz képest.
7: Ez a 191, ez jól tudom, hogy szabadtéri legjobbad lett volna?
8: Igen. Igen.
7: Hogy érzed, mennyire volt közel, messze?
8: Hát szerintem a videókat nem teljesen láttam, de szerintem ilyen fájdalmasan közel volt így érzésre. Kicsit ilyen déjà vu van Tokióból, de nagyon durva, hogy nagy fut kellett ugrani magasugrásba és mindenkinek. Nagyon erős volt a mezőny.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lengyel huligánok ferencvárosi szurkolókra támadtak egy zsabzsai pizzériában, amelyben súlyos anyagi kár keletkezett, írta a lengyel forrásra hivatkozva a Nemzeti Sport. A magyar labdarúgó csapat ma este a helyi Górnik Zsabzsa ellen játszik visszavágót az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában. Az FTC 1-0-ás előnyben utazott Lengyelországba. A találkozót megelőzően az előző összecsapáson győztes gólt szerző Korbu Máriusz nyilatkozott Profusz Péternek.
9: Nagyon jól összetett csapat, szerintem minden van bennünk, fizikális csapat, ugyanakkor focizni is tudnak, szervezett csapat. Szerintem nagyon fel kell készülni, mert nem lesz könnyű mérkőzésünk.
10: Mire készültök alapvetően taktikai szempontból, akár védekezés, akár támadás szempontjából?
9: Azáltal, hogy előnyben vagyunk egy kicsit, lehet, hogy ők jobban fognak megnyílni, nem biztos. Én szeretném azt, akkor sokkal több területünk lenne a védelem mögött. Kiderül, készen kell állni mindenre.
10: Nagyon fontos mérkőzés lesz, hiszen ha tovább juttok a lengyelek ellen, akkor már biztosan európai kupa főtáblás helyen szerepelhettek a folytatásban, tehát a kupa ősz is a tiétek lesz majd ilyen szempontból. Érzitek azért ennek a súlyát, illetve ennek a hatását, hogyan kezeli a csapat?
9: Nem, mi ugyanúgy készültünk, mint egy másik mérkőzésre, viszont tudjuk, hogy ez így van, és ezért említettem az előbb, hogy ez muszáj megcsinálni.
1: A konferencia ligában pedig a Győr megpróbálja megfordítani a lett Riga elleni párharcont. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros 19 órakor, az Eto pedig 20 óra 30 perckor kezd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió, az M4 Sport, illetve az M4 Sport Plus élőben közvetíti. Az MLS fegyelmi bizottságának döntése alapján a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a vasárnapi DVSC elleni bajnokin, miután a lefújást követően kiállították, számolt be róla a Spani hivatalos honlapján. Bódog mellett temesvári eltiltásáról is hírt adott. A 26 éves hátvéd két sárgalapja utáni kiállítása automatikusan egy meccses kihagyást jelent. A Nemzeti Sportkronika végén köszöni a figyelmet a műsorvezető Szilágyi Dóra, viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádió, és benne a Hazafutás a műsorvezetővel, Csisztó Zsuzsával. Egy magyar kupacsapat már búcsúzott az európai porondról, két másik pedig ma játssza a visszavágót. A Debrecen, ugye, mint erről már beszéltünk, kettős vereséggel esett ki a dán Köpenhávan ellen. A Ferencváros 1-0-ás előnyről kezd 19 órakor az Európa Liga selejtezőben Zsabzsében. Az Eto pedig a Konferencia Liga selejtezőjében 0-1-ről próbál fordítani 20 óra 30 perctől a Lett FC Riga ellen. Elpap István Vukovics László beszélgetett a várható esélyekről.
2: Debrecenen túl vagyunk, kettős vereséggel elbúcsúzott a Konferencia Ligától az FC Köbenhávan ellen a debreceni csapat. Két vasat még tart a tűzben a magyar labdarúgás, ugye a Ferencváros egy gólos előnyről kezdi Zsabzsében a Górnik elleni visszavágót. A Győr meg pontosan olyan helyzetben van a Konferencia Ligában, mint a Górnik Zsabzsé a Ferencváros ellen, idegenben 1-0-ás vereséget szenvedett Rigában, és ma este jönnek a visszavágók 19 órától itt a Nemzeti Sportrádióban is. A Ferencváros mérkőzése 20 óra 30 perctől pedig a Győré. Ezeknek a meccseknek majd Vukovics László lesz a szakértőjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Szia Vuko, most viszont arról beszélgessünk egy picit, hogy egyrészt kezdjük a Debrecennel, mert azon már túl vagyunk, és túl sok szót szerintem nem kell rájuk vesztegetni, de azért ez egy tükörsima kiesés volt.
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, hát a Debrecennek nem lehetnek vérmes reményei a visszavágó előtt. Ugye a hazai pályán 3-0-ra elvesztettük a mérkőzést, még ha mindhárom gólt szöglet utáni szituációból kapta is a Debrecen, de sajnos ezáltal a visszavágó már formalitásnak tűnt. Ahhoz képest most furcsa lesz, amit mondok, de az első 3-4 percben jól nézett ki a Debrecen, és az első támadásában azonnal gólt rúgott a Köbenhávn, ott abban a pillanatban még jobban eldőlt minden. A Debrecen próbálta tartani magát, ugye sok új játékos játszott, az edző már tudta, hogy ez a továbbjutás már elment. A dánok pedig a második félidőt kiélvezték, ők akkor hozták be a kezdőcsapatból lévő 3-4 standard játékosukat. A vége az sok lett, 5-1-re nyert a dán csapat. De a Debrecen végül is az itthoni meccsen ment el ez a továbbjutás.
2: Hát egy edzőnek különösen fájó, hogyha rögzített helyzetekből kapják sorba a gólokat, nem?
3: Hát igen, hát erre mindig elmondják az edzők, hogy erre föl lehet készülni. Itt az a lényeg, hogy a csatár ne fejeljen, az se baj, ha te nem fejelsz, hogy ki kell csak billenteni. A védőnek elég bármerre csak elcsúsztatni a labát, hogy a csatárt egy kicsit kitolni a labdalól, míg a csatának pontosan a kapuba kell fejelni. Ez fájó volt az első meccsen, de azért legyünk őszinték, meg tárgyilagosak. A két mérkőzés alapján a Jobbik csapat jutott tovább.
2: Ezt tegyük hozzá, hogy Magráf Ákossal a kezdőben, mert ugye most már ő is a koppenhágai csapat alkalmazottja.
3: Igen, pontosan, hát nagyon örömmel vettem, hogy játszott, meg is ijedtünk a második félidőben, volt egy ütközés, hogy a földön maradt, de hál' Istennek tudta folytatni a játékot, a sok sikert kívánunk a pályafutásához, meg hát a magyar futball reméljük, hogy hosszú távon profitál belőle.
2: Meg hát ő még a Konferencia Ligában is ugye folytathatja ellentétben a Debrecennel, de folytatja-e a Győr? Egy nullás hátrány, rengeteg tizenéves játszott Rigában, talán valamit javul a helyzet, vagy javult a helyzet az első meccshez képest, de kell is, mert itt tovább lehet jutni, de azért ajándékban nem fogja kapni a Győr ezt a továbbjutást.
3: Hát pontosan, most 4 új játékos van, akire számíthat, vagyis pontosabban 3, mert ugye Csingerért megjött az ajánlat a hollandoktól. Tehát ő rá nem fog számítani, őt már nem fogják bevetni, mert ez már majdnem biztos, hogy Hollandiába szerződik. De Steffuy, aki az első meccsen már egy pár percet játszott, Gavrics és Balogun bevethető ezen a mérkőzésen. Balogun Bundesliga tapasztalata különösen a védelemben segíthet, ugye a nigériai válogatott középhátvédőről beszélünk.
2: Tehát nem az a Balogun, aki az Egyesült Államokban a VB-n elhíresült?
3: Nem, ez névrokon, ez egy nagyon erős felépítésű, jó felépítésű védő, a négy védős rendszerben remekül tud belső védőt játszani. Hát bővülnek a választási lehetősége Juáreznek. Én nagyon remélem, hogy Gavrics, aki nagyon jó egyezésben, Schön, aki szintén jó, Djukanovic elől, G, meg hát Ben Bualit még szerintem erre a meccsre nem tudják nevezni valószínűleg, ő nagyon-nagyon nagy hiányzó, de most abból kell főzni, ami van. Ez egy teljesen 50-50 százalékos, egy nagyon picit a Rigának annyi, hogy előnye van, annyi minimális forja van, de teljesen egyenlőek az esélyek. Én nagyon bízom a Győrben, mint ahogy a győri vezetőedző Juárez is lenyilatkozta, hogy itt bármi lehet. Viszont Adrián Gula, a Riga edzője, aki a Dacnál dolgozott régen, nagyon jól ismeri a győrieket, ez előny lehet a Rigának, a Lech csapatnak, de ugyanaz viszont is tudják, hogy mire képes, ugye Gula milyen focit játszott, szintén ismerik oda-vissza egymást a csapatok. A Győrnek szerintem hazai pályán támadó focit fog játszani, itt az lesz a kérdés, hogy mennyire nyílik ki a támadásoknál. Itt gondolok arra, hogy nagy hibákat követnek el, tud-e gólt rúgni a Riga. Ugye megszűnt már az idegenből 5 gól szabálya, de attól függetlenül azért szerintem egy 2-3 gólt kell rúgni a Győrnek itthon, hogy a továbbjutás meglegyen, mert egyszer elképzelhető a Riga is betalál.
2: Hát azt láttuk a Reykjavik ellen, ugye ugyanilyen helyzetből kezdte a visszavágót a Győr.
3: Igen, hát a Reykjavik az a legrosszabb meccse volt a Győrnek, nem az itthoni, a kinti.
2: Yeah.
3: Eső volt, műfű volt, hideg volt, első tét meccs, az borzalmasan sikerült. Itthon úgy nézett ki az első fél időben, hogy sikerül minden, ledolgozni a hátrányt, jól játszott a Győr. A második fél időben valami miatt megfordult a történet, a Reykjavik talált egy gólt, ráérzett a játékra, és a második fél idő alapján megérdemelten jutott tovább a Reykjavik. Ha most találkozna velük a Győr, vagy hát leginkább, ha az alapcsapat meg lenne a Győrnek, hogy hát az első mérkőzésen négy játékos játszott a bajnok csapatból, tehát az elég kevés. A fiatalok dicséretesen helytáltak a lettországi mérkőzésen, nagyon jó teljesítmény nyújtottak, hát szegény Sejen Bálint öngóljával dőlt el az a találkozó, ez egy szerencsétlen szituáció volt, attól függetlenül ő is megállta a helyét. Én azt mondom, hogy lehet rájuk számítani, ott van Szép Márton, Décsi, aki szintén kezdőként is bevethetők, nem fognak szégyent vallani. Én azt gondolom, hogy a Győr mindent meg fog tenni, és abszolút nem esélytelen ebben a párharcban.
2: Ja, de mondjuk egy 6-7-8 fiatal viszont egyszerre talán sok. De hát ezt mondjuk Juárez tudja legjobban, meg ő se örömében rakott be ennyi srácot a csapatba, hanem kényszerből. Na menjünk a Fradira, az mégis először is Európa Liga, tehát ellentétben a Győrrel a Fradinak még van hibázási lehetősége, de most még erre nem gondolunk, mert még eddig nem hibázott semmit, sőt még veresége sincs ugye az Európa Liga selejtezőbe. 1-0, hát elvileg ennél vékonyabb győzelem nincs, de azért tudjuk az ilyen párharcokból, hogy ez az 1-0 is nagyon-nagyon sokat érhet. Mit kell tennie a Fradinak ahhoz, hogy ebből maradjon?
3: A Fradinak úgy kell játszani, mintha ez egy meccses továbbjutás lenne. Természetesen a fejekben, a kisagyakban hátul ott van, hogy vezetünk 1-0-ra, de semmiképpen sem szabad ráülni az eredményre, és csak a kontrákra hagyatkozni. Én azt gondolom, hogy a játékképpen mégis az lesz, hogy a Fradi kontrákra fog játszani, de a kontrákra hagyatkozás alatt azt értem, hogy nem szabad beállni a saját 16-osodra, és csak Lenny Josephbe vagy Yusufba bízni, hogy egyszer-egyszer elfut, hanem bátran igenis, mert a Ferencvárosnak stílusa az, hogyha nálunk a labda, akkor azt próbáljuk minél tovább megtartani, jól passzoló játékosok vannak, képzettek, hát gondoljunk csak a középpályára, Kanikovszkira vagy Korbura, ugye Korbur rúgta az első mérkőzésen a győztes gólt, akik nem csak most már a védekezésben is egyre hatékonyabbak, de a támadó játékot tudják segíteni. Itt inkább az lesz a kérdés, hogy az ellenfél, a Górnik Zsabzse hazai pályán 28 ezer rendkívül lelkes szurkoló, jobban a 28-ból lesz 2000 fradista is szerintem. Egyébként itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy megtámadták a fradi szurkolókat, most egy friss hír, ott Lengyelországban, egy kávézóban.
2: Hát miután az újpestiek barátai, ha más nem Szusza Ferenc miatt, aki ugye volt a Zsabzse edzője.
3: Tényleg, hát ez is elképzelhető.
2: Hát ez hidd el, hogy így van.
3: Hál' Istennek nem történt, legalábbis ilyen nagyon komoly dolog, de ez egy nagyon csúnya dolog. De vissza a szakmához, meg a mérkőzéshez. Tehát a Górnik Zsabzsénak két nagyon jó futballistája van, több is van, de akit kiemelnék, az Urbánszki, és a fiatal Péter, aki nagyon-nagyon nagy tehetség, egyre jobban játszik a Zsabzséba, és ő a dominikai válogatott játékos, aki Real Madrid nevelés. Hát itt ellenünk beállt egy 10-15 percre, ott is vagy 20 percre, ott megmutatta, hogy tükörszélsőként jobbról hozza befelé a labdát, bal lába életveszélyes. Most a hétvégi bajnokin is betalált. Tehát egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Én arra gondolok, hogy a Ferencváros, és ezt Borbé Balázs is tudja, amit már az elején pedzegettem, hogy nem fog beállni védekezni, megpróbálja a saját játékát játszani. A Fradi szerintem mindenhol képes arra, hogy gólt lőjön, és ha így közelítjük meg, akkor minimum 2, de inkább 3-at kéne rúgni a lengyel csapatnak. De itt ez a párharc is nyitott, ahogy az előbb mondtam, hogy egy kicsit a Riga felé billen a Győr esetében, itt egy kicsit a Fradi felé billen, mert az előny nálunk van, de ha nem szabad ráülni az eredményre. Tehát ez a kulcs szerintem ebben Borbé Balázs nagyon jó, és abban is, hogy a Fradi a saját játékát szeretné játszani, és ők már megszokták a nagy közönséget, remélem, hogy itt sem zökkenti ki a Górniknak ugye ez egy bányás csapat, sziléziai város, hatalmas szurkolás lesz, de a Fradi szerintem megszokta már ezeket.
2: Hát igen, meg talán ennek a meccsnek a meccsképe az úgy jobban fekszik a Fradinak. Biztos jobban fekszik, mint a magyar bajnokik meccsképe, és talán az első meccsénél is, mert ha a Fradi előnyben van és területe van, akkor neki az igazi terep.
3: Igen, hát szokták mondani, hogy két arcú a csapat, ugye nemzetközi kupa és bajnokság, de pontosan ez van, amitre most rávilágítottál, hogy a bajnokságban itthon nálunk mindenki visszaáll a Fradi ellen, és ott sokkal kreatívabb, sokkal nehezebb bontani egy 10 emberrel védekező csapatot, az egész más játékot igényel, mint a labdaszerzés után. Hát nézzük csak meg Lenny Josephet, csak a Trent elleni párral, oda-vissza három gólt lőtt nekik, az egyiket a saját térszélünk közepéről végigvitte, úgyhogy igazán nem is kell csel csinálni ilyen sebességű embernek, valamerre billenti az ellenfelet, löki a labdát, és 20 méterre ráver 8-at az ellenfélre, a végén meg vagy berúgja, vagy nem, itt hál' Istennek berúgta, reméljük, hogy ma is be fogja rúgni. Erre készülnek a lengyelek is, de erre szoktam mondani, hogy egy az egybe készülhetsz, már nem tudod leszerelni. Az ilyen gyors játékhoz a csapatvédekezésre lehet levédekezni, hogy egyik az támadja, a másik meg próbálja arra terelni, amiről jön a társa, mert olyan sebessége van, hogyha hagyod neki a területet, akkor nem éred utol.
2: Hát viszont, ha kontrából hozza a labdát, akkor nem biztos, hogy ott van a társ. Úgyhogy ez meg a Josephnek lehet a fegyvere. Na még, ami nagyon fontos, ugye Borbély Balázs mondta, hogy Naby Keita és Nagy Ádám is bevethető. Nyilván nem úgy, hogy most mindketten játszanak 90 percet, de azért ez adott esetben lehet a Fradinak fegyvere.
3: Igen, mind a kettő rendkívül labda biztos. Hát Naby Keita, egy BL győztesről beszélünk, Liverpool, egy fantasztikus futballistáról, Nagy Ádám, 88-os magyar válogatott. Jó, most jönnek egyből, hogy nem a múlt játszik, nyilván nem a múlt játszik, de ezek a játékosok tényleg, én azt gondolom, hogy szerintem egyik sem lesz kezdő, én azt gondolom, hogy Kanikovszki és Korbu fog kezdeni azokban a pozíciókban, de bármelyik bevethető, mondjuk Keitát el tudom képzelni, hogy egy fél időre beveti Borbé Balázs, mert ő rendkívül labda biztos.
2: Az pont elég is lehet.
3: Elég is lehet, igen. Mondjuk a gyorsasága már megkopott, meg pont ezért nem maradt a Brémába, mert sajnos ez a sérülékenység, ugye két év alatt elég kevés meccset tudott játszani, mindig ha kap egy kis terhelést, megsérül. De ha most tud segíteni egy fél időt, az óriási dolog lenne. Ahogy mondtad, innen mindenképp tovább megy még a Fradi, ha győz, a Trabzonsporttal játszik az Európa Liga főtabláért, ha veszít, akkor pedig a Monaco valamilyen nehezebben érdekes, hogy a Konferencia Liga
2: inkább jussunk tovább, ma szerintem maradjunk annyiban.
3: És akkor már megvan a Konferencia Liga minimum.
2: Legalább, igen.
3: Igen, de hát egyik sem könnyű, de az a játékosok soha nem azon gondolkoznak, hogy mi van, ha. A mai meccsen egy gólos Fradi előny, ez jól néz ki egyelőre, nem szabad belesüppedni ebbe, úgy kell játszani, mondom, mintha ezen a meccsen dőlne el a továbbjutás, értem ez alatt, mint a 0-0-ról indulna. Szerintem a Fradi képes erre, el is kísérték szurkolók a Ferencváros, tehát nyilván lengyel fölény lesz a lelátón, de a mérkőzés a pályán dől el, és ha a Fradit nem zökkenti ki a külső körülmények, akkor szerintem jó esélye van a továbbjutásra.
2: Utána megkérdezzék meg Dibuszt vagy Zakariaszent, mert ők már verték a Trabzonsport meg a Monakót is, úgyhogy azok sem lehetetlen küldetések, de hát előbb valahogy a Zsabzsén birkózza magát túl a csapat. Vukovics László, nagyon szépen köszönöm, este meg várunk szakértő véleményekkel ide a Nemzeti Sportrádióba.
1: Az imént Vukovics Lászlóval Elpap István beszélgetett, akár csak a Nemzeti Sportot, Zsabzsénból tudósító Borsos Lászlóval is, aki még a híres sziléziai szénbányát is megjárta a tudósítást megelőzően.
2: 19 órától Európa Liga selejtező, Gurnik Zsabzse, Ferencváros 1-0-ás előnyről kezd a Fradi. A Nemzeti Sportot Borsos László tudósítja Zsabzséból. Szervusz Laci, tudtommal éppen bányában voltál, ennél azért nagyobb magasságokra tör a Fradi, de hát ugye miután ez egy sziléziai bányavárosról beszélgetünk, ez szerintem természetes, hogy ott minden a bányászat meg az ipar körül forog, de mennyire forog Zsabzse a visszavágó körül pillanatnyilag?
4: Sajnos szembesültünk egy nagyon rossz hírrel azok után, miután feljöttünk 320 méter mélyről a felszínre, nevezetesen arról, hogy tegnap éjszaka történt egy szurkolói atrocitás. Lengyel ultráknak egy jelentős csoportja támadott meg ferencvárosi ultrákat egy pizzériában. A fotók tanulsága szerint be is dobták a kirakatokat, az üveget, minden szét volt törve, és személyi sérülés történt, és noha mi erről tegnap éjszaka nem értesültünk, rengeteg rendőrautót láttunk a hotelünk környékén elszáguldani, és az igazság az, hogy feltételeztük, hogy itt lehet, hogy valami hasonló atrocitás történt, és sajnos ez be is igazolódott. De ezt leszámítva, egyébként nem sok jel utalt eddig per pillanat a városban arra, hogy itt bármilyen meccset rendeznek, kivéve a tegnapi sajtótájékoztató, de hát ugyebár ez egy hivatalos esemény volt.
2: És mit várnak a lengyelek?
4: Hát én tartok tőle, hogy elég bizakodóak, ugyanis tegnap megkérdeztem a helyi klubnak a sajtófőnökét, hogy hány nézőt várnak, és azt mondta, hogy 100 házal, tehát nagyjából 23 ezer ember lesz majd jelen. És tapasztalva azt a Groupama Arénában rendezett meccsen, hogy milyen hangorszára képesek a lengyel szurkolók, hát is félelmetes hangulat lesz az egészen biztos, mert elképesztő, hogy tudnak ők is szurkolni, föl kell kötni majd a fradi szurkolóknak a gatyát, hogy felvegyék a hangversenyt. Ami az erőviszonyokat illeti, pedig hát az ellenfélnek a vezetőedzője, Gáspárik Mester szintén elég bizakodónak tűnt, mint hogyha tudnák, hogy mi az ellenszer a Fradi ellen. Az első meccs játékával egyáltalán nem volt elégedett, vissza is nézte, és azt mondta, hogy még rosszabb volt a játékképe, mint ami ott a kispadnál, ahogyan kinézett. Úgyhogy azt mondta, hogy lesznek változások, meg hogy a Ferencváros nem olyan erős, mi mondjuk a Fenerbahce, ezzel együtt jó csapatnak tartja. A Fenerbahce ellen ugyebár az előző párharcban még a Bajnokok Ligája a selejtezőben játszott a Zsabrze, és egy isztambuli vereség után hazai pályán döntetlen tért el. A Fener ellen így kiesett, ráfottyant az Európa Ligába, de hát nyilván az a cél, hogy tovább jussanak, mert azért lássuk be, a párharcnak a vesztese a Monakóval fogja folytatni majd a Konferencia Liga playoffjába, és hát egyik csapatnak sem lenne túl sok esélye, azt gondolom, a jelenlegi Monakóval szemben. Úgyhogy ez egy abszolút kulcsmeccs, és a Fradinál is pontosan így készülnek. Borbély Balázs is elmondta tegnap, volt is egy erre utaló lengyel kérdés, hogy azért tisztában vannak vele, ugye, hogy aki itt most kikap, annak azért nem sok sansza lesz bejutni. És nyilván Borbély Balázs egy picit terelt, de pontosan mondta, hogy tudják a Ferencvárosnál is, hogy mekkora a súly ennek a meccsnek. Úgyhogy szerintem a Fradi is nagyon komolyan veszi most ezt a hátralévő, hát remélhetőleg csak 90 percet és nem 120-at, mert azok olyan izgalmak lennének, amikor senkinek sem kívánok jelen helyzetben.
2: Viszont simán van rá esély. Mit tudunk Navi Keita állapotáról, vagy Nagy Ádám állapotáról, mert ugye egyikük se, főleg nem 120 perces játékos, de 90 perces sem talán egyelőre.
4: Így van, pont rákérdeztem erre a két játékosra, Borbély Balázsnál, és azt mondta, hogy jó állapotban vannak ahhoz képest, amilyenben korábban voltak, de még továbbra sem tudnak egy teljes meccset játszani, még 90 percet sem, úgyhogy igen, ezt jól mondtad. Viszont nagyon örül annak, hogy mind a kettőjük mesterhelés kapott, Nabi Keita visszatért a sérüléséből, a Real Madrid ellen játszott mint egy 20 percet, Nagy Ádám pedig már egy félidős terhelést kapott, úgyhogy szerintem a második félidőben mind a ketten a pályán lesznek, és egy ilyen fontos párharcon pont ez a nagyon fontos, hogy a Fradi majd adott esetben ilyen játékosokat tud a pályára küldeni, mint amilyen Nabi Keita, meg Nagy Ádám, mert az ő rutinjukra és tapasztalatukra az egy szorult helyzetben, amikor mondjuk adott esetben nyomnak a hazaiak, akkor meg tudják nyugtatni a társaikat, szerintem ez elképesztően fontos lesz.
2: Ugye a Győrben nem játszhat már Csinger, mert megy Hollandiába, de a Fradinál sincs meccs keretbe, tudtam a Gruber Zsombor, aki szintén külföldre tart, erről bármi hivatalosat, vagy hivatalosat talán nem, de bármi nyilvánosat lehet-e tudni?
4: Igen, tegnap erre is rákérdeztem a vezetőedzőnél, mondván Gruber Zsombor nem volt ott az utazó keretben, tehát ő Budapesten maradt, és akkor megkérdeztem, hogy hát rengeteg sajtóhír felröppent, mit lehet elmondani ennek kapcsán, akkor ahelyett, hogy válaszolt volna, az ujjával az egyébként mögöttem ülő Hajnal Tamás kezdett mutatni viccesen. Ránéztem a Ferencváros sportigazgatójára, aki pedig lesütött egy kicsit a fejét mosolyogva. Hát beszédes jelenet volt, hát nincs itt Gruber Zsombor, és azóta felröppentek olyan hírek, hogy vagy a mai napon, vagy a holnapi nap folyamán, akár be is jelenthetik az új állomáshelyén, ami az én információm szerint, hogyha meg is történik bármi ilyesmi, akkor az egész biztos, hogy egy külföldi csapat lesz, nem pedig egy magyar.
2: Egy biztos, ma nem fog pályára ötni a Zsabzse ellen. Mindenki más bevethető? Már tudjuk, hogy Ötvös Bence mondjuk nem, tehát úgy értem, hogy akikre az elmúlt hetekbe számíthatott Borbély Balázs.
4: Így van, akiket neveztek az Európa Liga keretben, mindenki bevethető, és talán még jó hír az, hogy Filipe Rommensnek is letelt az elhívása, hogy a szakmai stábnak a variáció.

0: 3-as. Azt gyanítom, hogy sem Naby Keita, sem Nagy Ádám nem lesz egyelőre kezdő.
1: De Kanikovszki vélhetően igen, és akkor azért még ott Zakariasen is kezdő szokott lenni, Korbu is kezdő szokott lenni, olyan óriási meglepetések talán nem lesznek. Milyen meccsképet vársz? Viszonylag általánosan nézed, hogy egy európai kupa meccs, ahol ugye nem kell a magyar ajánlással foglalkozni, főleg, hogy előnyből kezdi a Fradi, ez még akár jól is jöhet a Ferencvárosnak. Tehát egy olyan meccsre lehet számítani, amiben a Ferencváros komfortosan érzi magát. Persze nyilván nem kap 2 gólt az első 5 percben, de most erről egyelőre ne álmodjunk.
0: Persze, ilyen semmiképpen sem történjen meg. Én szerintem nem várhatóak olyan erős rohamok, mint mondjuk Hollandiában néhány héttel ezelőtt, és hogyha meg mégis egy annyira támadó együttessel áll szembe a Fradi, mint amilyen mondjuk a Twente volt idegenben, szerintem arra is van megoldása a csapatnak, és mivel szerintem nem várható közel sem ilyen erős nyomás, én nagyon bízom abban, hogy a Fradinak erre lesz majd megoldása. A rutin azért megvan, mert hiába menten nagyon sok játékos, azért akiket a kezdő csapatba jelöl majd a szakmai stáb, azok azért már sokat látott futballisták. Úgyhogy szerintem a legnagyobb kérdés az, hogy az intenzitás, amire egyébként a Gurnyik Zsabőzse képes, hogy ezt tudja tartani a Fradi akár 90, akár 120 percen keresztül, akkor én nem gondolnám azt, hogy ez a lengyel csapat fölé tud kerekedni. Jó, továbbra is attól függetlenül, hogy nagyon fontos játékosok távoztak a Fradiból, ez mindig egy erős csapat, és az én megítélésem szerint erősebb is, mint a Gurnyik Zsabőzse.
1: Meg a nagyon fontos játékosok jelentős része azért az utóbbi időben, vagy akár ma már nem lenne, vagy nem volt alapember, úgyhogy azért talán potolható. Na jó, meglátjuk, egy biztos, az előny itt van, és az mennyivel jobb, mintha nem lenne itt az előny, mert azért így nem kell rohanni a fejjel a falnak. Nagy türelemjáték lesz, gondolom, aztán aki az első gólt szerzi, az onnantól sokat lép a továbbjutás felé, lehet belőle akár 120 perc is, vagy még annál is több. Borsos László, nagyon szépen köszönjük, tehát akkor 19 órától Gornik Zsabzse, Ferencváros, Európa Liga selejtező, visszavágó itt a Nemzeti Sport Rádióban is.
2: Az imént a Borsos Lászlóval készített beszélgetést hallhattuk, a kérdező Elpap István volt. És ne feledjék, hogy 19 órától Gornik Zsabzse, Ferencváros, 20:30 perctől pedig Eto, Riga, itt a Nemzeti Sportrádióban is. Akárcsak az úszók és az atléták Európa-bajnokságának ma esti programja, de ez már majd a körkapcsolásban, ahol Balogh Balázs kollégám várja önöket. Szerkesztő kollégám Elpap István, a hangmérnök Jámbor Tamás és kollégáim nevében is köszönöm. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, adásunk visszahallgatható a Mediaklikken. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz, a hangmérnök Egréder István. Pörgős kis napunk lesz ma, hiszen nem sokára kezdődnek majd az úszó döntők, ahol nagyon-nagyon komoly érmes reményeink vannak. Természetesen közvetítjük ezeket a futamokat majd élőben. Aztán 19 órakor a Górnik Zsabzsa Ferencváros Európa Liga selejtező visszavágójára kerül sor, amelyet szintén közvetítünk, közben azért megspékeljük majd egy kis úszással.

0: 19 óra 30 perctől már az atlétikai nagyüzem is beindul az Európa-bajnokságra, Regős László pályán jelentkezik majd. 20 óra 30-tól pedig szintén labdarúgás, Győr, Riga FC konferencia liga selejtező visszavágó mérkőzést közvetítünk. Ez tehát a mai programunk. Először, hogy tudjuk is azt, hogy mire várunk ma igazán, a Párizsi Európa-bajnokságon kapcsoljuk most Katona Lászlót a helyszínről, aki elmondja, hogy kiért és mikor szurkolhatunk. Szia, Laci!
1: Szia, jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kós Hubert háromszor, Milák Kristóf kétszer is a vízben. Utóbbi meglepő, de majd egy kicsit később. Majd fél héttől jön a 100 méteres pillangóúszás döntője Kós Huberttel és Milák Kristóffal. Milák a Párizsi olimpián megnyerte a 100 pillangó döntőjét, de amikor legutóbb az Európa-bajnokságot rendezték Belgrádban, akkor Milák Kós volt az első kettő sorrendje. Akkor nem volt francia, olasz vagy holland versenyző. Most egy francia van, aki igazából bele tudna szólni a dolgokba, Maxime Grousset, illetve az orosz Minákovű majd az egyesen fog úszni. Hát, hogy nagyjából igazából kirajzolódhat ugyanaz a végső sorrend, mint két évvel ezelőtt. Lesz majd 50 méteres hátúszás döntő a hölgyeknél, itt nincs magyar, ám Sara Curtis tegnap világrekordot úszott, úgyhogy megvan az esély arra, hogy ismét egy nagyot repeszte az olasz versenyző. Férfi 200 gyorson közép döntőznek az urak, illetve 100 pillangón a hölgyek. Itt nincs magyar versenyző, egyik versenyszámban sem, és majd 7 órától középdöntő Kós Huberttel 50 méteres hátúszásban. Itt azért érdekes az, hogy fél órán belül kell neki újra összeszednie magát, de majd lesz harmadik alkalma is. Aztán a női 200 méteres mellúszás középdöntőjében nincs magyar versenyző, ahogy a férfi 200 mell döntőjében sem, és aztán a 200 gyors finálé a 19 óra 36 perctől Pádár Nikolettel akár még meglepheti saját magát, illetve a közönséget is. Egyelőre azért nincsenek sokan itt a párizsi úszoda komplexumban, ettől függetlenül sok-sok versenyző bevette a vizet, hiszen még van lehetőség egy 10 perc keretében, hogy gyakoroljanak, vagy hát leginkább bemelegítsenek. Aztán a 4x100-as férfi gyorsváltó 19 óra 43 perctől az, hogy döntőbe jutott a váltó, az benne volt, mert mégiscsak 5. legjobb idővel finalista a csapat. És az is, hogy Kós Olivér, Kós Hubert testvére kijön, és a bátyja pedig bekerül, olyannyira, hogy Kós Hubert lesz az első számú ember, ezért ő tehát harmadszor is vízbe ugrik. Tehát olyan 1 óra és 15 perc leforgása alatt Hubertnek bírnia kell, ez az elvárás vele szemben. Szabó Sebastian a második ember, Németh Nándor a harmadik, Nándi kezdte egyébként a délelőttöt. Jászó Ádám is kikerült, mert Milák Kristóf ott van, ő lesz a negyedik, a befejező ember, ráadásul pedig arról szóltak a hírek, hogy Kristóf nem fogja majd ezt a Európa-bajnokságot a váltóval vállalni, bár hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy sok párbeszéd volt vele kapcsolatban, hogy ő mit akar, mit nem akar, de Kós Hubert is nyilatkozott úgy, hogy igenis, hát tegyen ennyit meg Kristóf, meg bárki, aki ilyen magasságokban van, mint éppen Milák Kristóf a csapat érdekében, úgyhogy alsó hangon azért éremesélyesként számolhatunk lehet a magyar csapattal, az oroszok, a britek azért erősek, illetve ki tudja, hogy a hollandok, a németek ott a szélső pályákon mire lehetnek még képesek, illetve a spanyolok is ott vannak, meg a norvégok is, így teljes a mezőny, a horvátok majd mellettünk a hármas pályán, kettesen lesz a magyar csapat. Szóval nagyon érdekes ez a mai nap, hiszen Milák Kristóf kétszer is vízbe ugrik, ő kezdi, akár aranyérem is lehet, meg a vége is aranyérem lehet az ő esetében. Tehát Kós Hubert ugyanúgy elmondhatja ezt magáról, csak akkor Milák Kristóf nem nyeri meg a 100 pillangót. Szóval legyen az, hogy tényleg a kezdés és a vég között két aranyérem, vagy hát a kezdés meg a vég legyen aranyérem, a kettő között Pádár Nikolett is döntőzik, ő is, ha nem is aranyozza be, de legyen valamiféle jó teljesítmény az ő neve mellett. Úgyhogy hamarosan jön majd a döntős, középdöntős délután, a negyedik nap, a felén már talán túl vagyunk, de itt a második fele az igazán izgalmas, a szó a budapesti stúdióé.
0: Köszönjük szépen Katona Lászlónak, természetesen majd közvetítjük az első döntőt 18 óra 30 perctől, és köszöntöm a stúdióban Gyurta Gergely világ- és Európa-bajnoki bronzérmes állandó szakértőnket. Hát itt kezdjük a végén, amit Laci is mondott. Neked ez, gondolom, aki a vizes világban járatos vagy, talán nem akkora meglepetés, mint az átlag hallgatónak, hogy Milák Kristóf ott lesz majd az esti gyorsváltó döntőben.
2: Jó estét kívánok! Igen, én délelőtti előfutamokat követően kaptam a hírt arról, hogy hát Milák Kristóf be fog ugrani a vízbe, és nem csak 100 méteres pillangúszásban, hanem a 400-as férfi gyorsváltó tagjaként, utolsó emberként. Úgyhogy bevallom őszintén, hogy nyilván amikor meghallottam először, akkor engem is meglepett, hiszen nem gondoltuk volna, hogy Kristóf ilyen pálforduláson vesz részt, hiszen azért évközben is láthattuk őt, hogy egyre többször beengedést tekintett az edzés munkájába, az, hogy megmutatta, hogy milyen formában van. Aztán jött az Európa-bajnokság, ahol nyilatkozott a sajtó munkatársainak, az is óriási meglepetés volt, és most ott tartunk, hogy a magyar csapatért, a magyar válogatott tagjaiért, a fiúkért vízbe ugrik, és hát én azt gondolom, hogy így, hogy két helyen is változtatott a magyar csapat, Kós Hubi, illetve Milák Kristóf nevén, révén, ezért akár az éremesé is ott lehet a magyar csapat szempontjából, és bízunk benne, hogy akár az aranyérem is összejöhet.
0: Ha már említetted ezt a bizonyos interjút Milák Kristóffal, akkor most hallgassuk meg, a 100 méter pilla előtt készült ez, az M4 Sport készítette.
3: Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni. Délután egyedül csak a 100 pilla döntő van, ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson. Saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet, azzal foglalkozni, semmi mással.
0: Na ugye, meg azt mondta, csak egy döntő van.
2: Igen, itt szerintem ő sem volt biztos abban, hogy bevállalja a váltót, aztán meglepetésnek azért nagyon jól teljesítettek a fiatalok itt a délelőtt folyamán, és azért a kettes pályára kvalifikálták magukat a döntőre, és hát azért elnézve ezt a nyolcast, tényleg minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy óriási meglepetést okozon. Ha olyat nem is fog tudni, mint 2017-ben a 400-as férfi gyorsváltó azzal a gyönyörű szép bronzérmével, mégis azt gondolom, hogy akár hasonlóképpen nagy csodát tehetnek abbe a vízbe.
0: Persze azért először itt van nekünk ez a bizonyos 100 méteres döntő, pillangó döntő, ugye Kós Huberttel és Milák Kristóffal. Mit vársz ettől a futamtól?
2: Hát ez egy roppant izgalmas két hossz lesz, ugye a két fiú egyébként nagyon hasonló úszással, felépítéssel úszta ezt a 100 métert, ugye ez egy két hosszról van szó, tehát pikpak eltelik, és egyébként a hármas pályán úszó Maxim Grussi az Európa csúcstartó, tehát neki van a legnagyobb esély arra, hogy megnyeri ezt a versenyszámot. Viszont megnézve az idei teljesítményét, azért azt gondolom, hogy inkább az 50 jobban feküdt neki, és a legvégére egy kicsit elfárad. A másik legnagyobb kihívó a magyaroknak az a 4-es pályán úszó svájci Noé Ponti lesz, aki az utóbbi időben óriási javulást mutatott be, nem csak 50 méteren, hanem 100 méteres pillangúszásban is. Úgyhogy azért én azt gondolom, hogy ez a 4-es döntő lesz, és 4 versenyző közül fog eldőlni a bizonyos érmek sorsa. De én egy picit úgy érzem, hogy meg lesz az arany és az ezüstérem, és a két fiút egy dobogon láthatjuk.
0: Szerintem az magyar arany és magyar ezüstére?
2: Így van, így van, így van. Én azt gondolom, hogy Milák Kristóf megnyeri ezt a versenyszámot Európa csúccsal, Európa bajnoki csúccsal, és egy óriási meglepetés lesz Kós Hubertől, aki egyébként a 200 méteres pillangúszásra is vízbe ugrik majd holnap az előfutamokban, és ő egyébként nagyon készült a pillangúszásra. Biztos vagyok benne, hogy ott lebeg a szem előtt az is, hogy Milák Kristófot megverje, de azért én úgy gondolom, hogy most még egyelőre Kristóf egy picivel jobb állapotban van, de szerintem ez egy tökéletes kezdés lenne, hogyha meg lenne az arany és az ezüstérem.
0: Te, aki ilyen tapasztalt vagy ebben a világban, az hogy lehet, hogy mondjuk hátúszásban vagy a legeredményesebb, de mégis azt mondod, hogy a pillét jobban szereted?
2: Hát pontosan azért, mert az edzéseken való felkészülésben, hogyha csak egy bizonyos versenyszámra készülsz, akkor egyszerűen abba belefásulsz, egy kicsit elfáradsz izomzatilag is, fejben is, és akkor mindig van egy úgynevezett transfer hatás, amikor egy másik versenyszámra készülsz, egy másik úszásnemet kezdesz el prioritásként edzeni, és egyébként Milák Kristóf esetében is hasonló a helyzet, aki ugye a 200 és a 100 pillangóra fókuszált teljes mértékben az utóbbi években, És most azt láthatjuk, hogy az a gyorsúszó versenyszámokra is igen nagy hangsúlyt fektet, úgyhogy ez nagyon jót tesz egyébként az úszóknak, hiszen más izomcsoportokat kezdenek el mozgatni, másképpen terhelődik a szervezet, és amit mondjuk a pillangón, Milák Kristóf esetében, ha pillangón kezdene el edzeni, akkor már sokkal nagyobb intenzitást kellene beletenni ahhoz, hogy fejlődjön. Ha viszont egy olyan úszásnemet kezd el másképpen edzeni, akkor az sokkal előbb be tud épülni az izomzatába, illetve a szerveibe, és ezért lehet az, hogy mint Hubi, mint pedig Kristóf, egyébként a két olimpiai bajnokunkról beszélünk, más versenyszámokban is kipróbálják magukat, és eddig úgy tűnik, hogy igencsak jól teljesítenek.
0: Ugye Kós Hubert alaposan kiússza magát, mert nagyon sok számban indul. Most hallgassuk meg azt a beszélgetést, amelyet Katona László készített vele az 50 méter hát után, az előfutam után, ahol a második helyen végzett 24-57-tel.
4: Őszintén 24 hétre számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni, és sokkal jobb lett, úgyhogy nagyon örülök ennek, de utána azért komoly napom lesz, főleg, hogyha tesó még betolják ezt a váltót a döntőbe.
5: Fáradt vagy, mert nagyon sok versenyszámban indulsz?
4: Nyilván fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez arról fog szólni, hogy fáradt leszek, és hogy fáradtam, hogy fog tudni teljesíteni. Nyilván én örülök annak, hogy ezeket mind bevállaltam, mert hogyha most 21-200 hátat, meg 100 hátat, abból nagyon sokan nem tanultunk volna, lehet, hogy sokkal jobb időket úsztam volna, vagy nem sokkal, de nyilván jobb időket úsztam volna, de abból nem tanulok, és szerintem ez a lényege ennek az EB-nek, hogy kipróbáljam ezeket az új dolgokat, és javuljak minél többen.
5: Este jön majd a 100 pillangó, mire számítasz?
4: Nyilván még nem vagyok akkora egy vadállat sprinter, mint ezek a nagy úszók 50 háton, de messze van már az a Hubi, aki 400 vegyesiken indult, és most már beléptem a sprint dimenzióba, és már egy picit így a 100 hátammal, meg az 50 hátammal, meg a 100 pillimmel, úgyhogy örülök ennek nagyon, mert nyilván így az azt is jelenti, hogy több számot is úszhatok, hogyha 400 vegyest úsznék, akkor csak egy számos lennék igazából, mert oda egy olyan fajta állóképesség kell, ami nem szolgálja a gyorsosságot és a százakat, úgyhogy örülök ennek, hogy e felé haladunk, mert ugye láttuk, hogy most betették az 50-eket, és e felé halad a világ is.
0: Tehát hallottuk, tehát 18 óra 30 perctől majd Milák Kristóffal egyszerre ugranak medencébe, aztán kérdés, hogy hol végeznek. De említettük már ugye a gyorsváltót, 19 óra 43 perce van kiírva a finálé, és Magyarország Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Olivér, Jászó Ádám összeállításban jutott tovább. Katona László beszélgetett velük.
6: A váltó első tagja, Németh Nándor nyilatkozik először.
7: Jó volt, ez volt a fejemben, hogy kicsit könnyebb legyen a srácoknak, talán ha nyílt vízen mennek, bár Oli mondta, hogy nem volt annyira egyszerű, mert túl sok volt az előny. Igen, nehéz amúgy, nehéz, mert ha nagyon elő vagy, akkor ugye ugyanúgy jönnek szembe a hullámok, mint hogyha végén lennél. De hát mindenki megtett mindent, nem vagyunk a döntőben, ez a lényeg, úgyhogy büszkeljük a csapatra. De után frissítünk, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.
6: Az a frissítés mit jelent nálad?
7: Hát ezt még mi se tudjuk. Ez egy nagyon jó kérdés. A Hubi az úszni fog, tehát mindenképpen többiről meg nem tudok nyilatkozni.
6: Szabó Sebastian a második emberként, ez volt az első vízbe csobbanásod, milyen volt?
8: Jó éreztem, jó is ment, az eredmény is jó, de döntősök vagyunk, úgyhogy örültem, hogy tudtam így jönni a százon. Bízunk benne, hogy délután azért tudok még egy kicsit lefaragni erről az időről, de így az reggelre nagyon jó. Ahogy a Nand is mondta, frissítünk, még nem tudjuk, hogy ki hogy fog úszni, de dobogó esélyes ez a váltó estére.
6: Érzékelted, hogy egy test hossza az előnyötök? Ilyenkor ezt elraktározod információként?
8: Általában én szoktam Nándi után menni, és én nagy versenyeken top 3-ba szokott lenni, most még így elvén azért hozta az előnyt. Felelősség ilyenkor becsobbani és megtartani az előnyt, de sikerült, úgyhogy igen, éreztünk, még láttam is, meg azért oldalra veszünk a levegőt, úgyhogy fordulnám, és láttam, hogy még van előny, csak próbáltam az utolsó métereket megtartani.
6: Kós Olivér, hát kaptál egy szokásos egytestos előnyt, mint amit Szabó Sebastian is, ezt megtartani, ez felnőttes dolog.
9: Jó volt, ugye az első 50 úgy jól ment, azt hiszem 23-0-ra kezdtem, szerintem az a legjobb kezdésem valaha. Aztán visszafele egy picit megakadtam a hullámokba, de hát igyekeztem, hogy azt az előnyt megtartsam, és hát szerintem sikerült is, de azért ott a végén az utolsó 25 méteren fájt a testem rendesen.
5: délután egy vagy két kós lesz a döntőben. Meg tudsz valamit osztani velünk?
9: Á, szerintem csak egy lesz. Mert ez így, hát ez így lassú, most én is jobbra számítottam idő szerint, de hát a Hubi az azért sokkal jobban tud, mint én, szóval ő kell majd délután.
5: 200 hát aranyérme után kopogtattál az ajtaján, vagy neked különbejáratú kulcsod van hozzá?
9: Nem, hát én össze-vissza rohangáltam vele utána, és segítettem, hogy a 100 pillére készüljön, meg levezessen ott a hátuli melencébe. Hát azért ott voltam mellette, de ez már megszokás szerintem, hogy így úszik, és csak örülök, hogy tudok neki segíteni itt a földön is.
5: Jászó Ádám, aki pedig behozta a váltót, 5. idő lett végül, mert a második előfutam az egy kicsit, mintha erősebbnek tűnt. Milyennek érezted úgy nagyjából a tempóját ennek a futamnak, amiben voltak a magyarok?
10: Igen, láttuk a rajtlistánál, hogy azért ez egy gyengébb futam lesz, ezért próbáltunk minél nagyobb előnyt kiépíteni. Nani nagyon jól elkezdte, úgyhogy sok dolgunk nem volt, csak az, hogy megtartsuk, de azért az is egy nagy feladat, főleg úgy, hogy akkor előnyt szerzett, hogy már itt a végén kicsit szenvedtünk a szembe hullámokkal. Szerintem jobb kell lennie sokkal, részemről ezt tudom mondani, hogy sokkal jobbat kell ússzak délután. Voltak benne hibák, szemüvegen például belement a víz a bal oldalamba, aztán így egy szemmel néztem a medencét, hogy merre megyek.
5: Az még mindig jobb, mint hogy Noé Pontinak meg le is esett.
10: Jobb lett volna, vagy jobb, mint hogyha nem az arcomban van. Kihoztam reggel ebből a maxot, kicsit jobbra számítottam. Ilyen 8 helyét akartam volna, vagy akár hétvégét, de az talán délutánra összejön.
5: Még ez a szemüveges történet. Rögtön az első métereken belemegy a sok víz, vagy nem tudom, a forduló után, és mit lehet ilyenkor tenni?
10: Ezt nem is értem, hogy történt, mert amúgy, amikor melegítettem, direkt rajtolgattam, és ott is így belement a víz, és nem értem, hogy miért. Mert mindig ugyanezt a szemüveget hordom, ugyanezzel a nyereggel. Tehát ugyanúgy van az arcomon, mint a többi. És nem is az volt, hogy a rajtnál rögtön, hanem vettem pár levegőt így jobbra, mert 4-es levegővel úsztam első 50-en, és nem tudom, ilyen 30 méternél így elkezdett így beleszivárulni a víz, úgyhogy forduló után teljesen tele lett. Aztán így úsztam végig a második 50-et. Meg közben jött ugye eszembe a hullám is, úgyhogy...
5: Le kell cserélni, beteszed a fejed a vízbe, hogy egyáltalán ez még működik, mi lesz itt?
10: Hát valószínű ez kuka. Lehet, hogy lyukas és észre sem vettem, de van pótszemüveg, úgyhogy azt majd beállítjuk rendesen.
0: A 4x100-as gyorsváltó tagjait hallottuk, tehát Németh Nándort, Szabó Sebastiant, Kós Olivért és Jászó Ádámot, és mint ezt megbeszéltük itt már, két helyen is cserélődik ugye a váltó, jön Kós Hubert, valamint jön Milák Kristóf, és majd ez a döntő 19 óra 43-kor kezdődik. Még van egy jó másfél percünk a hírekig, hiszen azt is egy picit előrébb hoztuk éppen a 18-30-as 100 méteres pillangó döntő miatt, ahol Kós Hubert és Milák Kristóf fog majd ugye akár az aranyéremért harcolni. Gyurta Gergely állandó szakértőnk azt mondta, hogy az első két hely a miénk.
2: Hát Inkább csak bízom benne.
0: Mert azt is szoktál mondani.
2: Igen. Én úgy érzem, hogy Milák Kristóftól egy hatalmas időt fogunk látni, és akár az Európa csúcs is meg fog dőlni, ami egyébként a saját Európa csúcsát, tehát Európa bajnoki csúcsát is hozná magával. És én azt gondolom, hogy Kós Hubert is 40-50 másodperc alatt fog úszni, tehát ilyen 49-8-49-7 körül fog teljesíteni. Az, hogy most mire lesz az elég, azt egyelőre sajnos nem tudom, hogy tényleg a versenytársak mire, milyen formában vannak, de én nagyon-nagyon úgy érzem, hogy itt akár az első két helyen tudnak végezni, úgyhogy hát bízunk benne tényleg, hogy hatalmas időt fogunk látni mind a két fiútól.
0: Azért még egy fél percünk van arra, hogy mondj valamit Pádár Nikoletről, hiszen ő is úszik a 200 méter gyors döntőjében majd 19 óra 36 perckor.
2: Igen, hát Páder Kikinek az volt az elsőleges célja, hogy bekerüljön a 200 méteres gyorsúszás döntőjébe. Ott van, meglepetést okozhat ő is, de azért sajnos azért ebben a futamban ketten kimagaslóan jó időeredménnyel rendelkeznek, és egyébként az angol versenyző is óriási csatát vívhat majd az érmekért, úgyhogy én egy picit úgy érzem, hogy ott nem reális az érem, viszont az egyéni csúcs az meg lehet, és szerintem minden versenyzőnek az az álma, hogyha egy Európa bajnokságon a saját egyéni legjobbát megúszza, akkor ő kitett mindent magáért, tehát mindent kiúszott magából, és ebből én azt gondolom, hogy elégedett lehet.
0: Gyurta Gergelynek köszönjük szépen, most jönnek nálunk a legfrissebb hírek.
11: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Minden magyar versenyző továbbjutott délelőtt a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Megkezdődött Pakson a folyami fenékküszöb beépítése. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
11: Sporthírek.
12: Tegnapi aranyérme után ma 50 méteres hátúszásban ugrott medencébe Kós Hubert a párizsi úszó Európa-bajnokság délelőtti programjában. Az olimpiai világ és Európa-bajnok lassz is magabiztosan jutott a szem délutáni középdöntőjébe. Jól szerepelt ma Jakő Vivien is, aki 1500 méteres gyorsúszásban jutott döntőbe, ahogy a magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó is, amely megnyerte előfutamát. Nem jutott finálébe a magasugró Bátori Lilianna a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Az U20-as világbajnoki ezüstérmes atléta egy hajszállal húzta le az 1 méter 91 cm-es döntős magasságot. Palkovics István utolsó helyen ért célba az akadályfutók 3000 méteres előfutamában. Így kiesett. Sérülés miatt visszalépett a 10 próbától Gál Pázsombor. A Honvéd sportolója 5 próba után a 21. helyen állt. Ma két magyar csapat lép pályára a nemzetközi labdarúgó kupákban. A konferencia ligában a Győr megpróbálja megfordítani a Lett-Riga elleni párharcot. A magyar bajnok 1-0-es hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott, ahol az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Gornyik Zabrze vendége lesz. Borbé Balázs együttese 1-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését a Groupama Arénában. A Ferencváros 19 órakor, az Eto pedig 20 óra 30 perckor kezd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, az M4 Sport, illetve az M4 Sport Plus élőben közvetíti.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyóvíz szintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna víz szintje. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész. A 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Azt is jelezte, készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk ilyen megkeresés. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Holnap reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó küldarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra. A járművezetője megsérült. A hatóságok 7 embert őrizetbe vettek.
11: Közlekedés.
12: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Szárliget és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek. Különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, torlódásra készülni. Aztán az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inárcs között az elválasztó sáv növényzetét gondozzák. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni, 2-3 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
11: Időjárás.
12: Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. Késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő. holnap 29-32 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kérek hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
0: 18 óra 26 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Hamarosan kezdődnek a középdöntők és a döntők az Európa-bajnokságon, az úszó Európa-bajnokságon. 18 óra 30-kor 100 méter pillangó döntő Kós Huberttel, Milák Kristoffal. Már is kapcsolunk a helyszínre Katona Lászlóhoz.
1: Köszönöm szépen. Még azért egy kicsit visszafogottabb a párizsi közönség, ami azt jelenti valójában, hogy vannak üres székek, pedig hamarosan majd jön Maxime Grousset a hármas pályán 100 pillangón, aminek következtében jön a robbanás, mert megőrülnek a franciák, és érdekes ez az Európa-bajnokság, mert Leo Marchand eddig csak egy váltóban volt, egy 4x200-as váltóban volt jelen, igaz, akkor ezüstérmet nyertek a franciák, de hogy úgy azért ő nem jelent meg eddig, de hát majd a második felében lesz Leo Marchand, a vegyesúszó számoktól visszalépett, de két versenyszámban azért még lesz lehetősége neki itt a helyi közönséget, a párizsi publikumot hergelni. 100 pillangóval kezdünk, aztán majd 50 méteres hátúszásban csak Kós Hubert középdöntőzik, 200 gyorson pedig Pádár Nikolett, és a nap zárásaként a férfi 4x100-as gyorsváltóért lehet majd szorítani, ott már kiegészülve Kós Huberttel és Milák Kristoffal. Ez a 100 pillangó, ez több szempontból is érdekes, mert mégiscsak az olimpiai bajnok Milák Kristóf a nagy esélyese ennek a versenyszámnak, egyben az Európa-bajnoki címvédő, és Kristóf ráadásul zsinórban negyedszer nyerheti meg ezt a versenyszámot. Volt magyar győztese korábban is a 100 pillangónak, aki nem Milák Kristóf, egészen pontosan Cselászló 2016-ban diadalmaskodott, de 1970 óta sokan nyertek, több nemzet, kelet-németek eleinte, illetve szovjetek, de azóta itt a 21. században inkább a kelet-európai mezőny tudott diadalmaskodni, hiszen Szerginov ukrán versenyző, Koroskin orosz, ő is duplázni tudott, Csavics például, a szerve klasszisa, lengyel győzelem Csernyáktól, valamiért inkább itt kelet felé hajlik ez a 100 méteres pillangóúszás, és minden napnak van egy úgynevezett ilyen bemozgató embere, aki hergeli a közönséget. Alain Bernard, a franciák kiválósága, gyorsúszó volt, és a hajdanán, amikor még ő a cápadresztes időszakban megjelent, termetével, izomzatával emelkedett ki leginkább. Olyan volt, mint egy izomkolosszus, akit egyszerűen de nézni is kellemes volt, amikor kiemelkedett a vízből, és egy karcsapás olyan lehetett az ő esetében, mint mondjuk a vele hát egyidős mellette lévő úszóknak, mondjuk 2-3. Brutális ereje volt. Most már azért egy kicsit visszafogottabb, kevesebb izomzattal rendelkezik Alain Bernard, a franciák korábbi klasszisa, olimpiai bajnok is volt, de hát most már nem róla szólnak ezek a mostani történetek, hanem inkább a többi franciáról, például Maxime Grousset-ről, vagy Leo Marchandról. Elkezdődik tehát a negyedik versenynap középdöntős döntős időszaka, mármint verseny számai itt a medencés úszók esetében. Tegnap volt egy kis részleges napfogyatkozás, most süt a nap, és bizony azért itt érződik a fényáradat, ami bekerül a medencetér környékébe. Ettől függetlenül azért meleg van Párizsban, 33-34 fok, és párás az idő, nem csak odakint, hanem itt bent az uszodában is. Elkezdődik a bemutatás, tehát 100 méteres pillangóúszás a döntő. Az egyes pályán az orosz Andrei Minakov, aki Kvangzsuban még 17 évesen 100 pillén ezüstérmes volt, egy orosz, aki Finnországban született, majd az Egyesült Államokban tanult. Hát ő azért egy kicsit rosszul jött ki abból, hogy éppen az oroszok nem vehettek részt különböző EB-ken, VB-ken, ugye az orosz-ukrán háború miatt. A kettesen a német Leon Winkler, aki pedig Amerikában született német, az első nagymedencés döntője ez a mostani, sok eredménye nincs egyelőre, az, hogy finalista, annak örülhet, ő a legfiatalabb 2006-os születésű. Maxime Grousset a hármason, a franciák versenyzője, a VB címvédő, az olimpián csak ötödik volt ebben a versenyszámban, viszont övé az Európa csúcs, és a VB-n úszta azt a 49-62-t Szingapurban, egyelőre nála gyorsabb európai 100 pillangón nem volt még. És akkor most Maxime Grousset, talán hallhatják önök is, hogy igen, ennek szól a nagy taps. A négyesen Noé Ponti, a svájciak versenyzője, rövid pályán ő a király, de nagymedencében Tokióban bronz az olimpián, valamint a római EB-n ezüst, Szingapurban második volt 100 pillén, még sosem nyert nagymedencében. Milák Kristóf az ötösen olimpiai és világbajnok, Budapesten 22-ben nyert a VB-n aranyat, azóta nem volt egy VB-n sem. Budapest, Róma és Belgrád Európa-bajnokságának győztese, negyedszer lehet a legjobb ebben a versenyszámban. A hatoson Kós Hubert, Belgrád ezüstérmese, tavaly az OB-n legyőzte Milákot, és akkor van neki az 50-55-ös egyéni csúcsa. A hetesen Jakub Majerski a lengyelektől, Doha ezüstérmese a VB-n, de a legutóbbi két EB-n harmadik helyen csapott a célba. A nyolcason pedig Edward Mildred, egy brit versenyző, aki csak hatodik lett két hete a nemzetközösségi játékokon. Hát igazából még a brit szigetek környékén is lehet, hogy van nála jobb, de ezen a mostani 100 pillangon ő a döntőben ott lehet, és döntős lehet. Mindjárt elkezdődik talán a második olyan döntő itt a medence és Európa bajnokságon magyar oldalról, amit úgy Isten igazából nagyon várnak a magyarok, hiszen ketten is ott vannak, két olimpiai bajnok, Milák Kristóf és Kós Hubert, és most már Hubert úgy is fogalmazott, hogy egy kicsit ő is sprinterré válhatott. A rajtkövön már mindenki, az egyesen az orosz Minakov, a kettesen a német Winkler, a hármason a francia Maxime Grousset, az egyik kihívó, a négyesen a svájci Noé Ponti, a legjobb idővel ő került a döntőbe, Milák Kristóf az ötösön, a hatoson Kós Hubert, a lengyel Majerski a hetesen és a nyolcason Mildred a britektől. Megvolt a rajt, és akkor, amikor a víz felszínén felbukkannak a versenyzők, Milák Kristóf az első, látványosan kiemelkedik a vízből, és mellette Kós Hubert is tartja a tempót, akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a két magyar az első két helyen, de Maxime Grousset nagyon jön a hármas pályán. Amikor majd 50 méternél fordulnak az urak, akkor az első helyen Grousset, második Milák Kristóf, harmadik Kós Hubert. Jön a záró 30 méter. A víz felszínén először Maxime Grousset, de jön Milák Kristóf is, valamint begyújtja a rakétákat Noé Ponti. Együtt négyen, mert Kós Hubert is ott van. Grousset egyelőre vezet, és féltásos az elője Noé Pontival szemben, de jön Milák Kristóf, akár meg is lepeti Maxime Grousset. Noé Ponti mellett már elment. Milák Kristóf megnyerheti a 100 méteres pillangó utást, a benyúlás megvan, 49,48 század másodperc, Európa bajnok Milák Kristóf, ráadásul Európa csúccsal, és Európa bajnoki csúccsal, Kós Hubert a negyedik, majdnem világrekord, az 49-45 Caleb Dressel Tokióban úszta, hát akkor még csak második volt Milák Kristóf az olimpián. Azóta megnyerte Párizsban nem csak az olimpiát, most már az Európa bajnokságot is. 49-48, a leggyorsabb európai, aki valaha 100 pillangón elindult, és megvan a magyar csapat újabb aranyérme. 100 méteres pillangóúszásban Európa bajnoki rekorddal, Európa rekorddal, Milák Kristóf aranyérmes, Maxime Grousset a második, 49,7-del, Noé Ponti megint csak a harmadik, 49,93-el, és Kós Hubert egyéni csúcsot úszva 50-25-tel a negyedik, Mildred, Winkler, Majerski, Minakova további sorrend, Grousset megtapsoltatja magát, pedig nem is ő nyerte meg ezt a versenyszámot, hanem Milák Kristóf. Azt a mindenit, mekkorát ment Milák Kristóf 100 pillangón. Hát ennél jobban nem is kezdődhetett ez a mai nap. A szó a budapesti stúdióé.
0: Köszönjük szépen, gratulálunk Milák Kristófnak. Hát úgy kezdem azt hinni, hogy értesz valamit ezzel az úszás, Geri, mert megmondtad, hogy megnyeri Milák, és hogy Európa csúcsa.
2: Hú, hát nagyot sóhajtok, elképesztő úszás volt, és Milák Kristóf megint megmutatta, hogy mire képes, és hogy milyen elképesztő tehetsége van az úszáshoz. Gyönyörű szépen jött a második ötvenen, a forduló után a kidelfinezés, illetve az első pár tempó volt a kulcsa ahhoz, hogy egy olyan ritmust tudott fölvenni, ami után azt gondolom, hogy elkapta úgy a ritmust, hogy felül tudott kerekedni a versenytársakon, és egyébként Kósubi is egyéni csúcsot úszott, igaz, hogy negyedikként zárt, de fél másodpercre volt mindösszesen az ezüstéremtől, ez is csak azt mutatja, hogy mennyire sűrű ez a versenyszám.
0: Te mondtad ugye, hogy a forduló, de hát a hajrá, ott dölt el minden egy benyúlással.
2: Igen, elképesztő volt tényleg az, hogy a legvégén még így tudott jönni, ez is azt mutatja, hogy az állóképességével annyira nagy probléma nincsen, hiszen a 100 méteres gyorsúszásban is végig tudott jönni, és most a 100 méteres pillangóúszásban is azért a legvégén még rá tudott kapcsolni egy picit, és hát a korábbi Európa csúcstartót verte meg, és vette vissza az Európa csúcsot, úgyhogy szerintem azt gondolom, hogy elkezdtük ezt a ma délutánt.
0: És ugye este még folytatjuk majd a gyorsváltóval, ahol Milák Kristóf is fog úszni, valamint Kós Hubert, és hát ez a 100 pille, ez most sokat vett ki belőle, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy biztosan, viszont van ideje regenerálódni, nem úgy, mint Kós Hubertnek, aki durván fél óra múlva, 20 perc múlva úszik 50 hátat, úgyhogy reméljük, hogy mind a ketten regenerálódnak.
0: Természetesen majd azt is közvetítjük, de előtte 50 méter női hátúszás a döntő, igaz nincs magyar, de világrekord esély van Katona László szerint.
1: Bizony, mert tegnap Sara Curtis, az olaszok versenyzője, középdöntőben 26-63-at úszott, miközben Kayleigh McEwen 26-86-tal tartotta az előző csúcsot, több mint két tizeddel javította meg, 50 méteren ráadásul. Ez azért nagy dolognak mondható, úgyhogy ő az egyik nagy esélyese ennek a versenyszámnak, de azért a kihívók is ott vannak, például két holland, két francia esetében. És igen, most is azért morajlik fel leginkább a párizsi közönség, ez megint egy franciát, Molyt szólítják éppen a rajtkőre. Bár itt majd hátúszásról lévén szó, ugye a vízből fognak indulni a versenyzők. Lorraine Cox a britektől az egyes pályán, a kettesen majd a hollandoktól Marit Steenbergen. Ő már nyert 100 gyorson, úgyhogy tudja, milyen az, amikor diadalmaskodni kell, meg tegnap is győzött a váltóval, a 4x100-as váltóval, úgyhogy már két aranya van a holland versenyzőnek. Ő azért akár még meglepheti itt a többieket. Igaz, ez most hátúszó versenyszám. Hármasan a francia Marie-André Molyu, ő még azért egy kicsit kérdőjeles, 2005-ös születésű, de lehet, hogy ez az Európa-bajnokság az, ami igazán neki egy kiugrási lehetőség. A négyesen Sara Curtis az olaszoktól a világ csúcstartó, 20 esztendős mindössze. Ugye Benedetta Pilato leginkább, aki a hölgyeknél olasz szempontból általában hozta az érmeket, de most már Sara Curtis is feliratkozik erre a listára, mert majd nagy valószínűséggel 50 háton ő akár aranyat, sőt aranyérmet akar nyerni. De Guy Fuginova az orosz, az ötösön, aki 26-91-et úszott, és ő is bejött már 27 másodperc alá, ők ketten tehát kiemelkednek, hiszen majdnem ő is világrekordot tudott repeszteni a tegnapi nap folyamán, ő mondjuk 5 századdal elmaradt valójában McEwen világcsúcsától. A hatoson a holland Tessa Gilles, a hetesen egy másik francia Analia Pigré, és a nyolcason az ír Daniele Hill. 50 méteres hátúszás a hölgyektől. Jön a döntő, Sara Curtis vajon világrekordot úszik-e vagy sem, övé a négyes pálya. Olyan sok levegővételre nincs lehetőség, bár igazából mikor a víz felszínére feljönnek, akkor nyugodt szívvel megtehetik ezt, de van, aki lehet spórol ezen inkább, és 25 métert követően Sara Curtis az élen, ettől függetlenül jól jön Pigré a hetesen, illetve a hatoson tesz a Gilles. Egyelőre Curtis az élen, a kérdés az, hogy meg lesz-e a világcsúcs, úgy néz ki, hogy egy kicsit belül van, akár a benyúlással meg is lehet az újabb világrekord, Sara Curtis a benyúlása után pedig elmondhatja, hogy újabb világrekordot úszik, 26,56 másodperc. Nincs senki, aki ráadásul 27 másodpercen belül tudott volna még úszni. Fél másodpercet ver mindenkire 50 méteren. Sara Curtis újabb világrekordja, ez már a második, mert övé volt az első, és most már a második is. világrekord, Európa rekord, Európa bajnoki rekord, minden, ami lehet. Ugye aztán az olasz versenyző az egyik, ha nem a legnagyobb felfedezettje most ennek az EB-nek, és lehet, hogy ő lesz a női mezőny legjobbja is. Marie-André Molul a második helyen, Lauren Cox a briteknek hoz egy bronzérmet, de 27 másodpercen belüli, vagy kívüli időket úsztak. Guy Fuginova pedig csak 27-23-mal, pedig ő 26-91-en jutott be a döntőbe. Hát egyelőre az első két döntő azt mutatja, hogy nagyon jó formában vannak a versenyzők, pedig ugye jövőre lesz a VB, két év múlva az olimpia, de hát tisztességesen fel tudnak készülni a versenyzők, hiszen ez most már egy visszarendeződött versenynaptár, nincs olyan, hogy besúvasztva egy VB, egy EB, hanem most már visszaállt a rend a Covid óta. A lényeg, 56-on Sarah Curtis világrekorddal az olaszoknak aranyérmet szerez, és 100 pillangón pedig Milák Kristóf Európa csúccsal, Európa bajnoki rekorddal tudott aranyérmet nyerni. Kósubert a negyedik, de ő egyéni rekordot úszott. 56-19 órától Kósuberttel, 19-36-tól jön majd Pádár Nikolettel a 200 méteres gyorsúszás döntője, és a nap zárásaként a férfi 400-as gyorsváltó döntője jön. Abban is Milák Kristóf, meg Kósubert, de még Németh Nándor és Szabó Szebasztián is megérdemli, hogy elmondjam az ő nevüket, úgyhogy Párizs egy kis időre búcsúzik, a szó Budapesté.
0: Katona Lászlónak köszönjük szépen. Hát nekem minden tiszteletem Sarah Curtisé, hogy világrekordot úszott, de azért nekem valahogy Milák Kristófnak az Európa csúcsa az jobban tetszik, majd mindjárt beszélünk arról, mert nem sok időnk maradt itt az előbb a döntő után, de akkor beszéljünk a 50 méter hát döntőről. Laci jól jósolta meg, hogy lesz itt világcsúcs.
2: Igen, és egyébként ez nagyon meglepő, hogy a tenapi középdöntőt követően a döntőben is sikerült megismételni a Sarah Curtisnek ezt az időeredményt. Egyébként ilyenkor nem biztos, és nem mindig szokták azt megcsinálni, hogy egy napon belül, hiszen 24 óra leforgás alatt kétszer megjavítják a saját világcsúcsukat. Általában vagy a középdöntőbe, vagy a döntőbe tudják ezt teljesíteni, úgyhogy ez egy roppant nagy teljesítmény Sarah Curtistől, és valóban, ahogy Katona László is mondta, egy hatalmas tehetség bontakozott most ki, és jelentkezett be a 2028-as Los Angeles-i olimpiai cím megszerzésére. Ugye az 50 méteres versenyszámok bekerültek az olimpiai programba. Ebből is látszik, hogy mennyire komolyan veszik a versenyzők azt, hogy ugyanolyan olimpiai érmet osztanak, mint mondjuk 10 kilométeren vagy 1500 méteres gyorsúszásban. Én azt gondolom, hogy itt az olasz versenyző szépen teljesített.
0: Hát akkor vissza a 100 méter pillangó döntőre. Ugye Milák Kristóf, neked nem okozott meglepetést, hogy megnyerte?
2: Az nem, viszont az időeredmény nagyon-nagyon nagy meglepetést okozott, és egyébként 300-oddal maradt el Caleb Dresser világcsúcsától, tehát ez is azt mutatja, hogy nagyon közel volt a világcsúcs. Hát igen, nagyon nehéz ilyenkor szavakat találni, hogy micsoda őstehetség Milák Kristóf, és tényleg az, hogy az ő hát negatív és mélyből kijövő munka, edzés munkában mutatott teljesítményét, ezt így az Európa-bajnokságon ki tudta hozni, az, hogy 100 méteres gyorsúszásban az ő nem legjobb versenytávában már tudott egy országos csúcsot úszni, és Európa-bajnoki bronzérmet szerezni, az, hogy ma megmutatta azt, hogy igenis vele számolni kell, és igenis őt nem szabad leírni, és igenis vele a 2028-as olimpiáig számolni kell. Ez szerintem tökéletes jel volt minden egyes európai és minden egyes világban a versenytársainak, hogy ő igenis itt van, és számolni kell vele. Úgyhogy hát föltette az íra a pontot, és hát hol van még a vége?
0: Kós Hubert ugye jól úszott, de nem fért fel a dobogóra.
2: Én ez egy nagy szívfájdalmam, én nagyon szurkoltam neki, és bíztam benne, hogy magyar 1-2 lesz. Egyébként nem sokon múlt, de ahogy Kósubert is mondta, azért még az ő nagyon nagy izomzata és az ő, hát ahogy ő fogalmazott, állatteste, az még nincs meg. Hát ugye nagyon nehéz egy olyan versenyszámra készülni, mint a 200 méteres hátúszás, vagy a 200 pille, 200 vegyes, és ugyanakkor a 100 pillére is. Teljesen más edzésmunka kell, teljesen másik szárazföldi edzések, teljesen másfajta felkészülés az egész Európa-bajnokságra, és egyébként is sorozatterhelésben vesz részt, ez abszolút látszódik, hiszen ma még vár egy 50 méteres hátúszás középdöntő, aztán a 400-as gyorsváltóban a újra vízben ugrik, holnap 200 vegyes, 200 pillangón úszik, aztán holnap után 200 méteres vegyes úszásban, Tehát, hogy igazából a holnapi nap folyamán neki egy nagyon sűrű versenyprogramja lesz, hogyha minden egyes versenyszámot elvállal, akkor a holnapi napja úgy fog kinézni, hogy 200 méteres pillangúszás középdöntő, döntő, 200 méteres vegyesúszás középdöntő, és 50 méteres hátúszás döntő. Na most azért ezt durván másfél óra alatt teljesíteni nem kis teljesítmény, főleg úgy, hogy már 5 nap a háta mögött lesz, és minden egyes versenyszám összeadódik, és egyre fáradtabb és fáradtabb lesz, de ahogy ő is elmondta, erre készült, és fel volt készülve arra, hogy az ilyen fajta sorozatterhelésre a teste föl legyen készülve, mert hogyha ezt meg tudja ugorni, és jól teljesít, akkor a világbajnokságon jövőre 27-ben, illetve 28-ban az olimpián már kisújból kirázza a két darab versenyszámot, amiben fog indulni.
0: Hát most a világ rádöbbenhetett arra, hogy itt van Milák Kristóf, de nem tudom, elképzelhető az, hogy tényleg ilyen kevés edzés munkával ezt eléri, vagy mi most nem látjuk, nem látunk bele, hogy valójában meg bitang sokat dolgozik?
2: Hát igen, ez a nehéz, hogy hogyan is készül Milák Kristóf, mi történhet vele, mi az, ami benne zajlik, tehát ez egy borzasztó nehéz kérdés, és nyilván pálcát törünk sokszor felette, és pálcát törnek felette a szurkolók, vagy a sportszeretők, akik csak nyilván azt abból értesülnek, hogy Milák Kristóf nem úgy készül, nem tesz bele 100%-ot, de higgyük el, és higgyék el, hogy ezeket a teljesítményeket és ezeket az időket edzés munka nélkül nem lehet. Tehát, hogyha valaki nem fókuszál rá 100%-osan, nem hajtja végre az étkezési előírásokat, a pszichológiai előírásokat, az edzés munkában töltött idő, regenerációt, akkor ilyen teljesítményt nem tud egy versenyző kihozni magából, és Milák Kristóf ezt megmutatta, hogy ő igenis készül, hiszen Európa csúcsot nem lehet edzés nélkül készülni. Olyan nincs a világban, legalábbis még eddig nem tudtuk, és nem gondolom, hogy a 7,5, nem tudom, most már lehet, hogy 8 milliárd emberből pont Milák Kristóf az, aki edzésmunka, vízi edzésmunka nélkül tud ilyen teljesítményt nyújtani, ezt kizártnak tartom. Az kérdéses, hogy valójában mennyire lehetne ő képes, és ez itt a nagy kérdés, hogy ő az a borzasztó tehetségével, amivel őt megáldotta az élet, azt ő kihasználja-e, vagy sem. Mert hogyha nem használja ki, én azt gondolom, hogy mind a párizsi, mind a tokiói olimpián benne hagyott olimpiai érmeket, és ez később, hogyha esetleg ráeszmél, akkor az lehet, hogy lelki ismeretfurdalást fog neki okozni, de én úgy gondolom, és azt látom, hogy teljes mértékben ráfókuszált a sprint versenyszámokra. Ez ugye a 100 méteres pillangúszás, 100 méteres gyorsúszás. Az, hogy ő fogja elvállalni a 200 méteres pillangúszást, az egy óriási nagy kérdés, de én inkább afelé tendálok, és én azt gondolom, hogy inkább ő marad a sprint versenyszámoknál, hiszen ebben tud igazán kiteljesedni.
14: Még egyetlen egy kérdésem van ezzel kapcsolatban hozzád, hogy...
0: Vajon fog-e most nyilatkozni például az aranyérem után, vagy esetleg mondjuk a váltó után, fog-e egyáltalán nyilatkozni szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy fog nyilatkozni, ha nem is a 100 méteres pillangúszás után, hiszen ilyenkor az nagyon sűrű a program. Biztos vagyok benne, hogy kötelezően előírják a doping ellenőrzést, hiszen Európa csúcsot úszott, ezt minden esetben meg kell vizsgálni. Tehát ilyenkor Kristófnak az a menetrende, hogy célba érkezik, kijelölik a doping ellenőrzésre, ilyenkor elveszik az ő akkreditációját, tehát nem is tud majd kimenni, és nem is tud bemenni, hogyha ameddig nem teljesíti a mintavételt. Ezután egy hosszú levezetés, hiszen készülnie kell a 100 méteres gyorsúszásra, ami vár a csapatban rá. A levezetés után egy kis masszázs, eredményhirdetés, és utána biztosan a mintavétel, és aztán lehet vár rá a következő versenyszám, és utána nagy valószínűség szerint együtt a csapattal el fogja mondani, hogy hogyan is értékelte ezt a 100 méteres pillangúszást, illetve a mai napot.
0: Ugye említettem, hogy pörgős napunk lesz ma, itt az úszás közben majd kezdődik a labdarúgás, vagy labdarúgás közben folytatódik az úszás, így is mondhatnánk. 19 órakor Gornik Zsabrev Ferencváros mérkőzést rendeznek az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában a visszavágó találkozót, és Németh Kornél közvetíti ezt az összecsapást, aki most elmondja nekünk, hogy az 1-0-ás erőny birtokában hogy áll fel a Ferencváros. Szia, Kornél!
15: Szia Balázs, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió a hangulat már fokozódik a helyszínen, és köszöntöm a hallgatóit, ezt szerettem volna mondani. Ami a Ferencváros kezdőcsapatát illeti, Dibusz a kapuban, Kadu a védelem bal oldalán, Osvát a védelem jobb oldalán, Rámákersz és Gomez középen, tehát az alapértelmezett védő négyes Borbély Balázsnál. Rommens visszatér eltiltása után a középpályára, Korbo, aki az első mérkőzésen a győztes gólt, az egyetlen találatot szerezte, ott van Kanikovszki társaságában. Elő pedig a Yusuf, Joseph, Zekeriessen hármas majd a Ferencváros együttesében. Ami a Gurnyik, Zsebzsét, illeti Sulca a kapuban, Szacsek, Janicki, Hosszama és Janzsa a védelemben, Urbánszki és Dietz mellé bekerült Paulo Bernardo, a 24 esztendős portugál középpályás, aki a Fradi elleni budapesti mérkőzésen nem volt a meccskeretben. Szóval bekerült a kezdőcsapatba, elő pedig Prekop, illetve Klán mellett az a Peter Federico, aki a budapesti mérkőzésen Klánhoz hasonlóan csereként lépett pályára, viszont a hétvégi bajnoki a Radomiak Radom ellen, amelyet 3-1-re megnyert a Gurnyik Zsebzse együttese. Szóval két gólt is szerzett, 9-es feletti osztályzatot kapott, úgyhogy rá nem árt azért figyelni. 19 órakor kereken 10 perc múlva kezdődik a mérkőzés Lengyelországban, ahol 25 fok és napsütés várja a csapatokat.
0: Köszönjük szépen Németh Kornélnak, és itt van már velünk Vukovics László, labdarúgó szakértőnk. Hát nem tudom, milyen esélyeket adsz a Ferencvárosnak a Gurnyik Zsebzse ellen. Megvan a vezetés idegenben, tud egy továbbjutást elérő eredményt elérni a Fradi?
16: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát természetesen most nálunk a for, itt egy picit az 50% fölé emeli az esélyeinket a továbbjutást tekintve. Hát egy szomorú malőr beárnyékolja ezt a mérkőzést, a Ferencváros szurkolókat elverték a lengyelek ott kint. Sajnos egy kávézóban az egyik szurkolónak a csípcsontja is eltörött. Már egyből jönnek a konteók, hogy Szusza Ferenc annak idején ott edzősködött a Gurnyik Zsebzséből, biztos újpestiek csinálták. Reméljük, hogy ez nem árnyékolja be a mérkőzést. Viszont a fradistákat remélem, hogy ez nagyon fölspannolja, és ez egy plusz erőt ad, mert azért tudjuk, hogy egy 28 ezer stadionban telt ház, mondták, hogy minden jegyet eladtak. Egy sziléziai bányászváros, rendkívül hangos szurkolás lesz. Én nagyon bízok a Ferencvárosban, hogy függetleníteni tudja magát, és egy plusz erőt ad a csapatnak ez a malőr, ami történt a városban. De a csapatra visszatérve, Lenny Josephnek most nagyon jól megy a játék, benne nagyon bízik a Ferencváros, a kontrákban nagyon bízik a csapat. Én egytől tartok, remélem, hogy Borbély Balázs ezt nem teszi meg, tehát a csapat, hogy ne álljunk nagyon vissza, tehát ne az legyen, hogy a mi 16-osunkon folyik az egész mérkőzés, és abból próbálunk egyszer-egyszer elmenni, hanem szerintem Borbély Balázs azt kéri, hogy följebb védekezzünk, ha lesz lehetőségünk, természetesen kontrázunk, de ne az legyen, hogy végig az ő náluk a labda, mert az nagyon veszélyes lenne.
0: Viszont valószínűleg nem a Ferencvárosnak kell úgymond irányítani a mérkőzést, várhat a megfelelő alkalomra.
16: Ez így van. Az nem baj, mondjuk 60-40 a labda birtoklás, csak jó helyeken tudjunk labdát szerezni, mert rendkívül gyors embereink vannak, hát nem csak Joseph, hanem Yusuf is. 4-2-3-1-es hadrendben fog játszani a Fradi, Yusufot balról játszhatja Borbély Balázs. Számomra egy meglepetés van, hogy reaktiválta Rommens, most már nem először kezdő a Ferencvárosban. Hát kívánom neki, hogy jöjjön be ez a húzása, ott érzek egy pici hiányt én a magam részéről. Remélem, hogy ez nem azért, mert az előre játékban Rommens-t én kevésnek tartom, a védekező játék a jó, agresszív, kemény játékos, de itt kell tudni, úgymond ezen a szinten, most ne értsék félre a hallgatók, futballozni. Ezzel azt értem, hogy utolsó passz, lövések, egy-egy csel, ami Rommensben nincs benne.
0: Igen, hát reméljük, hogy nincs meg a piros lap sem benne, mert az nagy hátrányt jelentene a Ferencvárosnak. Mi az oka ennek szerinted, hogy ennyire bízik benne Borbély Balázs?
16: Egy nagyon jó mentalitású futballistáról beszélünk, tehát amit tőle megkérnek, és ami, tehát ő a saját 100%-át oda teszi, tehát egy nagyon jó küzdő, nagyon jó edző ember, akit biztos, hogy edzésen mindent megtesz, meg látja azt, hogy tényleg a csapatember, de a Ferencvárosnak komoly céljai vannak. Most Európa Liga főtábláról beszélünk, oda szeretnénk jutni. Én most ilyen kontextusban mondom azt, hogy Rommenst kevésnek tartom erre a posztra, mert egyébként egy remek futballista, csak hogy mi meg szeretnénk lépni ezt hosszú távon, majd a Bajnokok Ligáját, most az Európa Liga főtáblát, akkor oda nekünk egy olyan Naby Keita kell, aki volt valaha, tudom, hogy most ott ül a padon, tudom, hogy most már sok sérülése volt, és most már nem ugyanaz, de ő mondjuk egy fél időt szerintem fog tudni segíteni.
0: Hát azt majd meglátjuk, azt viszont látjuk, hogy Osváth Attila ott ragadt a csapatban, nem csak bajnoki mérkőzéseken játszik, hanem a nemzetközi kupában is.
16: Igen, ez a 4-2-3-1-es hadrend, ami Győrből hoz Borbély Balázs, úgy látom, hogy neki ez a kedvenc játékrendszere, de ő annál okosabb edző, hogyha nem lenne alkalmas erre a Fradi kerete, akkor nem erőltette volna rá azért, mert ő ezt szereti. Viszont ebbe a játékrendszerbe több teli találat is van. Szerintem a legnagyobb megtalált játékos ennek a rendszernek, a Skadu, aki balhátvédet játszik, és abszolút kétlábas, nagyon jól cselez, a védekező részét megoldja, nagyon jól csinál létszámfölényt, onnan jönnek olyan beadások, az első meccsen is abból rúgtuk a gólt, hogy ő adta Korbunak, aki oszta befele és bevágta. Tehát ott középpályán Kanikovszki nagyon jó. Én remélem, hogy ezek a játékosok tényleg nem cáfolnak rá arra, amit eddig nyújtottak. És hát az nagyon fontos, hogy a Fradi mennyire hiszi azt el, hogy igenis irányítani lehet itt is a játékot, és nem csak arra kell várnunk, hogy majd lesz egy lehetőség. Attól függetlenül, amit mondtál, egyetértek, hogy nem kell sürgetni a játékot a Fradinak, de úgy kell játszani, mintha 0-0 lenne, és akkor úgy tudod fölfogni a mérkőzést, hogy ne veszítsünk, és akkor már tovább jutottál.
0: Persze nyilván ebben majd beleszól a lengyel gárda is. Kérdés, hogy otthon ők szerinted mire lesznek képesek?
16: Hát van egy új felfedezetjük, ez a Péter nevű dominikai szélső, aki a Real Madridban nevelkedett, egy fantasztikus, tehetséges fiatalember. Itt Magyarországon egy 15-20 percet kapott a végén. Hát egy pánszor ránk is hozta a frászt, hogy így mondjam.
0: Tehát annyira nem is fiatal, 24 éves.
16: Igen, de hozta befelé a labdát jobb szélről, és ballal épp, hogy a kapufa mellé lőtt, többször el tudta vinni lendületbe, tehát azt nem szabad hagyni, hogy ő lendületbe jöjjön, de hát erre a Fradi készülni fog. És Urbánszki mutatta meg az első meccsen, hogy a legjobb játékos a lengyel csapatnak. Ő középpályást játszik, remekül csinál létszámfölényt, nagyon jó rugó technikája. Hála Istennek Magyarországon nem talált el a kaput, két ilyen 20 méteres lövőhelyzete volt. De a mérkőzésnek sok periódusa lehet. Tehát az elején én azt várom, hogy a lengyelek bekezdenek, de nem ész nélkül. A Fradi túl szeretné élni az első 20 percet, remélem, hogy ezt meg is tudja csinálni. Én azt gondolom, hogy a Fradinak minden pályán bárki ellen benne van az, hogy tud gólt rúgni, akkor a lengyeleknek már hármat kell rúgni a továbbjutáshoz.
0: Gondolom azért Dibusznak is úgy számolsz vele, hogy lesz bőven dolga a mérkőzésen.
16: Én azt gondolom, hogy ma szükség lesz Dibusz bravúrjaira. Hát ha belegondolunk, hogy például

0: Fradiban. Ez egy nagyon 50-50%-os mérkőzés, ami avval billen most a Ferencváros felé, minimális az 50% fölé, hogy megvan az előnye, de nagyon két egyforma csapatról beszélünk.
1: Nyilván lehet több forgatókönyv, hogy majd például Borbé Balázs kiket hoz be a padról, mert azért van egy-két olyan ember, akit ha behoz, változtatni tud. Ha például ugye majd támadnunk, akkor jöhet például az egyik kedvenced Levi.
0: Igen, én nagyon szeretem Levi játékát, de hát ő önmagáért beszél, hogy adja a gólpasszokat, de ha majd megkapja hosszabb távon a sanszot, de hát itt a Fradinál minden van, csak türelem nincs, meg idő nincs. Ő fog tudni segíteni az előrejátékba. Én arra leszek kíváncsi, hogy a mérkőzés alakulása, hogy hogy néz ki a Fradi, tehát maga a testbeszédek, hogy mennyire húzza mondjuk Dibusz az időt, amikor kimegy a labda, mennyire látjuk azt, hogy mer a Fradi játszani, vagy csak ölni szeretné az időt, húzni. Ezt megérzi az ellenfél is, de azt is megérzi, ha például támadólag lép föl, és bátran játszik egy csapat. Tehát én annak szurkolok, hogy Borbé Balázs mentalitását ismerem, remélem, hogy át tudta adni a fiúknak, és nem az eredmény tartására törekszünk, hanem arra, hogy növeljük az előnyt, és mintha tényleg 0-0-ról kezdődne a találkozó.
1: Első negyed óra, azt szoktad mondani, mindig az a meghatározó, most is az lesz?
0: Nagyon meghatározó, egy Ferencvárosnál hazai pályán pláne, most idegenbe játszik. Én most azt gondolom, itt a bejövő képeket látva, hogy nagyon jó katlana van ennek a Górnik Zsabzse csapatának. Ugye mondtuk, hogy egy sziléziai bányászváros, 28 ezer stadion, óriási hangulat, petárdák, minden. Hát itt át kell vészelni tulajdonképpen az első 15-20 percet. Hát annyira kéne csak megijedni, hogy rúgjunk egy gólt, és akkor már nyugodtabb is a csapat.
1: De emlékszel a pályafutásodra, nektek jól ment a bányász csapatok ellen, ha már a bányászokról beszélünk?
0: Hát mondjuk Tatabánya volt a leghíresebb bányász csapat, de hát ott egy Kipik Protár Vince azért oda nem volt akármi lemenni, általában bányásznapon volt mindig. Hát ott nem volt könnyű azért, ez Magyarország egyik, hanem a legjobb csatársora volt. Vegyes eredmények születtek. De itt ezen a mérkőzésen visszakanyarodva a Fradihoz, tudjuk, hogy ha tovább jut, akkor az Európa Liga főtábláira Trabzonsporral játszik, és egyértelműen akkor már minimum konferenciáliga főtábla, viszont ami érdekes, hogy ha kikapna, hiába konferenciáliga főtábláira játszik, egy sokkal erősebb csapattal, a Monakóval kéne játszani, ami nem kecsegtet sok jóval.
1: Köszönjük szépen, 19 órakor kezdődik a mérkőzés, de akkor kezdődik majd Kós Hubert futama is, közben figyeljük a bejövő képeket mi is, és rögtön kapcsolunk Katona Lászlóhoz, de Gyurta Gergely is itt van velünk. Mit várhatunk most Hubitól?
2: Hát ez lesz itt a kulcs, hogy Hubi valójában tudott regenerálódni, és első körben nyilván az a legfontosabb, hogy kvalifikálja magát a holnapi döntőbe, de azért azt gondolom, hogy ez nem lesz könnyű most, hiszen a hatos pályán úszik, nagyon nehéz lesz, hiszen tényleg itt századok fognak dönteni a továbbjutás sorsáról, és azért Hubi nem olyan régen egészen pontosan 25 perce még 100 méteres pillangúszást úszott, ahol ugye negyedikként zárt, megjavítva egyéni legjobbját, de én azt gondolom, hogy ez nem volt azért olyan sok idő ahhoz, hogy tudjon regenerálódni. Ilyenkor ruhatatlanul egy picit még a teljes sav benne maradt az izomzatába, és azért ilyenkor nem a legkönnyebb újra vízbe ugrani. De hát bízunk benne, hogy Hubinak van annyira óriási kvalitása, hogy ezt tudja teljesíteni. Reméljük a legjobbakat.
1: Kezdődik hamarosan az 50 méter férfi hát középdöntője, tehát Kós Huberttel kapcsolunk már is Katona Lászlóhoz, és majd ahogy véget ér itt a két középdöntőfutam, megyünk a Ferencváros mérkőzésére, a szó Katona Lászlóé.
3: Akkor Kós Hubert másodszor a mai nap, mert tényleg nem volt sok ideje igazából pihenni, de idézőjelben ez most csak egy 50 méter, amit le kell úszni. Nem valószínű, hogy annyira, hogy mondjam, taktikázni fog, ami benne van, azt végig fogja vinni Kós Hubert. Van francia versenyző, Endoya Bruard, majd ő a kettesen fog menni. Roppant érdekes, mert ő 200 háton kizúgott, pedig négyen indultak a franciák közül, és az Endoya Bruard esett ki akkor, aki akár még a végső sikere is esélyes lett volna. Végül aztán legjobb 16 közése került 200-on, most 50-en akár meglepheti a többieket. Az egyesen a spanyol Martínez Sota, a kettesen Endoya Bruard, a hármason a dán Pedersen, a négyesen Samusenko, az ötösen Massiuk a lengyelektől, és Kós Hubert a hatos pályán délelőtt 24.57-et úszott, 24,5-es egyéni csúcsa van, ami egyben országos rekord is, úgyhogy erre is tud valamilyen formában azért figyelni, de lehet, hogyha 24.57-et megúszta, az elegendő lesz a legjobb 8 közé kerülést illetően. Ugye az első kettő a középdöntők során a futam végén egyből bejutnak a döntőbe, így is lehet gondolkodni, meg úgy is, hogy megbújva a mezőnybe talán az időeredmény is elegendő lesz. A luxemburgi Fabiani a hetesen és a nyolcason Oliver Morgan, Nagy-Britannia. Kós Hubert a VB-n Szingapurban negyedik lett, akkor

0: vagyis az elődöntőben úszta azt a 24,5-es időeredményét. Ugye olimpián nincs ez a versenyszám még, de majd eljön annak is az ideje, amikor már ott lesz a olimpián 2028-ban. Egyébként a világbajnokságon pedig a 8. lett 24,62 másodperces idővel. Ennyi lehet kellene, hogy a döntőbe jusson Kós Hubert, aki a 6-os pályán, mellette Massiuk a lengyel. A rajtot követően a középső pályán Samusenko kiemelkedik, de Kós Hubert egyelőre megbújik a mezőnybe, talán a 4.-5. hely környékén lehet. Tartja a lépést Massiukkal, aki az 5-ösön úszik. Kós Hubert nem fogja megnyerni a futamot, de talán elegendő lesz, becsapva a célba. Egy jó idő eredmény, az idő nem más, 24.73 hetedik ebben a futamban, amivel hatan vannak előtte, és ketten biztosan ugye tovább jutnak ebből a futamból, meg a másikból is. Tehát össze kell tenni a két kezét az embernek, de szerintem nem jön ki se, hogy a matek nem lesz ebből döntő 50 háton. Megnyeri a futamot Samusenko 24.03-mal, Martínez Sota a második 24,4, de Lendoya, Brouwer, Massiuk, Pedersen, Morgan a további sorrend is, Kós 24.73-mal hetedik egyelőre, és mivel az előző futamból, vagy a következő futamból ketten biztosan tovább mennek, és amúgy meg Kós előtt vannak négyen, így ő már nem lehet döntős, legjobb esetben is, talán, ha jól számolom, akkor 9. De mindegy, nem lesz döntős Kós Hubert 50 méteres hátúszásban, ellenben 4. lett ugye 100 méteres pillangóúszásban, de még hátra van számára a 400 méteres gyorsváltó, addig tud egy 40 percet pihenni Kós Hubert. Elkezdődött azonban a Ferencváros Európa Liga mérkőzése, a szó Németh Kornélé.
1: Köszönjük szépen Katona Lászlónak, 3 perc telt el a Gurnyik Zsebzseb Ferencváros találkozóból, és egy óriási Gurnyik helyzet. A második percben egy baloldalról középre tett labda Prekop fejéről került el a Ferencváros kapuját. A rádióban nagy jelentősége nincs, a történeti hűség kedvéért azért jegyezzük meg. Tiszta feketében támad most éppen balról jobbra a Ferencváros együttese. Jusufnál a labda, illetve Lenny Zsozeffel egy összjáték kísérlet a bal oldalon, a kispadokkal átellenes oldalon, de ez az összjáték most nem jó, aztán a lengyelek megszerzik a labdát, de Jusuf lerántja ellenfelét, Díc kerül a földre, és akkor így majd szabadrúgással jöhet a hazai csapat. Olasz játékvezető dirigálja a mérkőzést, róla még nem esett szó Andrea Colombo, a meccs bírója, játékvezetője Giuseppe Perrotti és Vittorio Di Giola. A két asszisztense reméljük, hogy nem kerülnek majd főszerepbe ezen a találkozón. Szektorbezárás ide vagy oda, a hangulat elképesztő. Ugye 28 ezer fő befogadására alkalmas ez a létesítmény, de ma nem lehetnek 28 ezeren. A meccset megelőzően nem érkezett arról hír, hogy lett volna újabb összecsapás a szurkolók között, mint ami végül tegnap este volt a lengyel médiában. Rengeteg információ megjelent ezzel kapcsolatban, bár egymásnak ellentmondó hírek is napvilágot láttak. A középpályán zajlik a játék, úgyhogy mindenről volt idő beszámolni. 5. perc a mérkőzésen, Gurnyik Zsebzseb Ferencváros 0-0, és korbugójának köszönhetően előnyben, összesítésben előnyben a Ferencváros együttese. Hoszem a hazaiak középső védője hozzá át a labdát a Fradi tér felére. Minden mezőnyjátékos, aki él és mozog a Fradi tér felén, ezekben a másodpercekben a labda Janickihez kerül hátra a kezdőkörben, és akkor Urbánszki, akit méltattunk már az első mérkőzésen is, most a felvezetés alatt megtette az ő méltatását. Vukovics László is, ő passzolja tovább a labdát. Hát egyértelmű volt, és akkor Vukovics Lacira nézek, akivel együtt követjük az eseményeket, hogy aktívabban fog majd kezdeni, támadólag lép fel a Gurnyik együttese, viszont az az egy darab fejes, hál' Istennek, össze-vissza, amit fel tudnak mutatni, ami meg egyáltalán nem baj.
2: Igen, a játékkép pedig tényleg azt mutatja, hogy a hazaiaknál a labda, az első helyzet, amit kiemeltél, ott Janza parád és megkerülős cserrel ment el a balhátvéd helyén, gyönyörű beadása volt, és mellé fejelte Prekop. Azóta a lengyelek járatják a labdát, a Fradi jól tolódik, próbál följebb jönni a Fradi, aminek nagyon örülök, hogy nem állunk be a saját 16-osunkra, hanem az ellenfél tér felén megtámadjuk a lengyeleket. Most például tudtunk is labdát szerezni a félpályánál.
1: Így bizony, és a kezdőkörben már Gomez tartja a labdát, Rámákerszel az összjáték, Gomez és Rámákersz adogatnak, aztán Rommens lép hátra a labdáért. Érdekes Filip Rommens helyzete, szerepe, hiszen ugye Pascal Jensen érkezésével alapembernek számított, aztán megsérült, kikopott teljesen a Ferencváros együtteséből, egy óriási hiba, a Fradi a felező vonalnál eladja a labdát, és ezzel most megpróbál rágyorsítani a hazai együttes lán a bal oldalon, aztán most már Prekophoz a labda, viszont jó a Ferencváros védekezése szerencsére. Szóval ugye Rommens kikerült, kikopott, úgy tűnt, hogy abszolút megvannak számlálva a másodpercei a Fradinál, miközben Lenny Joseph szólalkodott össze Hosemával. Az olasz játékvezetőnek kell odarendelnie magához Hosemát is, illetve Lenny Joseph-et is, hogy rendezzék a nézeteltérés. 19 óra 36 perckor, ez azt jelenti, hogy fél óra múlva jön majd a következő olyan úszó esemény, amelyet közvetítünk élőben Párizsból, úgyhogy az nagyjából az első félidő hajráját jelenti. Ezt az úszó barátok számára mondom, hogy természetesen beszámolunk minden olyan magyar érintettségű futamról, amely arra alkalmas, illetve arra érdemes, úgyhogy 19 óra 36 perckor kapcsolunk majd legközelebb Párizsba. Addig arról tudok beszámolni Lengyelországból, hogy Yusuf két hazai védő között próbálná meg bevinni a labdát, és kiharcol! Kiharcol bizony egy nagyon ígéretes helyről történő szabadrúgást. 17-18 méterre a Górnik Zsebzse kapujától, a bal összekötő helyéről mondjuk így indult el, tehát az alap az oldalvonaltól indult el befelé Yusuf, és megbolondított bizony két védőt is, aztán Dietz volt az utolsó ember, aki megpróbálta megállítani, de hát már csak szabálytalanul tudta ezt megtenni. Szóval ígéretes helyről, nagyon-nagyon veszélyes helyről ferencvárosi szabadrúgás jöhet majd a mérkőzésen. Hát non plusz ultra lenne, óriási lenne egyébként, hogyha ezt az egy darab helyzetet, ami volt a Gurnyiknak, a Fradi egy góllal, hogy mondjam, torolná meg, vagy kontrázna rá, óriásit szólna. De hát egyelőre várjuk meg, hogy kik szeretnének majd lövőhelyzetbe kerülni. 17-18, talán lehet, hogy van ez 19 méter is, az már szerintem egy picit lehet, hogy túlzás. A kispalokkal átellenes oldalon a 16-os csicskéhez közel van ott a labda, és egyetlen ferencvárosi vállalkozó marad az óriási kupaktanácsból, egyetlen egy játékos, talán Korbó az, hogyha ha minden igaz, de egyelőre még megy a szervezkedés és az egyezkedés, és aztán Korbu is eljön onnan, úgyhogy nem ő lesz. Három ferencvárosi is beáll a sorfalba, most jön a lövés! Óriási Schulze védés, Rommens küldte végül kapura. Filip Rommens maradt ott, Korbuval egy darabig egyezkedtek, és Rommens nagyon-nagyon komoly kis löketet zúdított kapura. 9. perc a mérkőzésen, Górnyik Zsebzse Ferencváros 0-0, ez gyönyörű volt. A lövés is, meg a védés is sajnos.
2: Nagyon szép volt, hát Rommens sokat kihagyott, úgy látom volt ideje gyakorolni a szabadrúgásokat, mert tényleg nagyon szép lövés volt.
1: Rommens szabadrúgása tehát, amelyet feljegyezhetünk 18 méterről, és akkor Schulzénél már a labda. Jó iramban kezdődik a mérkőzés, de hát ebben sincs azért olyan nagyon nagy meglepetés. Nyilván ugye a sorsolás mind a két csapat számára ismert, tehát egyértelmű az út, amennyiben az Európa Ligában folytatja a Ferencváros, nem is beszéljünk más opcióról, ugye akkor a török Trabzonspor együttese jöhet, ha és amennyiben a Konferencia Liga playoffjában, rájátszásában kell szerepelni, ott pedig a Monaco vár majd, tehát nyugodtan menjen csak, Monaco gyönyörű hely, nagyon-nagyon szép városállam, ajánlom minden egyes szurkoló figyelmébe, nagyon kellemes ilyenkor ott az idő, nagyon-nagyon szép utazás, vagy egy jó kis utazást lehet megtervezni, úgyhogy ajánlom figyelmükbe, éljenek a lehetőséggel. Na de hát az élet ez, hogy mondjam, nem kívánságműsor, úgyhogy ezt inkább csak reménykedhetünk, vagy bízhatunk benne, de hát sokkal inkább bízunk abban, hogy a pályán a Ferencváros meg tudja oldani a feladatot. Péter volt az, aki becsapta Kadut, Kadu aztán másodjára javít, Yusuf pedig az alapvonalnál már nem tudja bentartani a labdát, megpróbálta bentartani, de nem tudta végül bentartani, úgyhogy szöglet lesz az első szöglet a mérkőzésen. A két szélső védőnket egyszer-egyszer sikerült beültetnie Péternek is, meg Jánzsának is a hintába, ez bizony nem egy jó hír, ami viszont igazán jó hír az az, hogy nincs gól egyelőre a mérkőzésen. 0-0 a találkozó állása, és bizony a legnagyobb, vagy a legveszélyesebb helyzet az a Fradié volt. Jánzsa és a meccs első szöglete tehát a 11. percben. Középen rendet kell tennie az olasz Sporinak, méghozzá Paulo Bernardo, a portugál, aki nem volt a budapesti meccskeretben. Ő az, aki Rommenszel kellemetlenkedett egy sort, vagy Rommenszel játsszák a húz meg erez meg játékot. De megint jön az olasz Spori, előbb-utóbb, ha megunja, akkor kioszt egy sárgát is szerintem. Aztán fene tudja, hogy mi lesz belőle, nem unta meg, nem osztott ki sárgát. Dibusz ment oda valamit egyeztetni a játékvezetővel. Péter Federico, a dominikai benne a gólvonalon, József rövidről kifejeli a labdát, viszont ebből talán így lehet egy jövő lövőhelyzet, nem lesz belőle lövőhelyzet, ha csak ki tudom mondani, másodjára is beletörik a nyelvem. 12. perc a mérkőzésen, Gornyi Zsebzse, Ferencváros, a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, 0-0 összesítésben a Fradi áll jobban, a hazai pályán szerzett Corbo Marius gólnak köszönhetően egyetlen találattal. A portugál Paulo Bernardo megpattanó lövése a következő, amelyről be tudok számolni. 19 méterről egy védő lelassul, úgyhogy így Dibusznak nem okozott gondot ez a kísérlet. Yusuf, mondanám én, hogy kiharcol egy szabadrúgást, a játékvezető nem volt vevő Yusuf alakítására, hogy a felező vonal környékén a földre került, úgyhogy a hazai csapat jöhetett bedobással. 13. perc a mérkőzésen. Szépen lábról lábra épül a Gornyik akciója egészen eddig a pillanatig, és akkor Kanikovszki lehet menni. Nagyon sokan, főleg Ferencváros szurkolók panaszkodtak a Abu Fani távozásakor, hogy egy nagyon komoly értéket veszített el a Ferencváros együttese. Nos, Abu Faninak nagyon sok nagyon jó mérkőzése volt a Fradiban, ez kétségtelen. Kanikovszkit hátulról megrúgja ellenfele, de mehet tovább a játék, de majd mindjárt befejezem a gondolatmenetet. Peter Federico a 20 méterre, 25 méterre a kapunktól. Jánzsa zárkózik a lengyel csapat bal oldalán. Nem jó a beadása. Szóval jó pár jó meccse volt, de nagyon sokszor, amikor nem volt kedve futballozni, akkor bizony nagyon eleltűnt a mezőnyben. És hát, hogy milyen habitusú játékos, az jól mutatja, hogy Dejan Stankovicsel együtt azonnal piros lapot kapott a Crvena Zvezda Hapoel Bérseva BS rejtező meccsen. Stankovicsot azóta kirúgták, leváltották, most nevezhetjük éppen ezt bárminek is, de nem ő már a Crvena Zvezda edzője. 0-0-nál hozta csapatát lehetetlen helyzetbe azzal, hogy kireklamálta magát a kispadról. A végén meg Abu Faniért egy borzasztó sportszerűtlen megmozdulással állítatta ki magát. Ez csak ilyen zárójelbe érdekességét teszem hozzá, hogy Kanikovszki, amióta viszont nincs Abu Fani, és egyértelműen neki kell fazont szabni a Fradi játékának, szerintem szintet lépett és kivirágzott, vagy egyel, még egyen jobb teljesítményt nyújt az izraeli játékos, mint amikor ketten voltak Abu Fanival. Vukovics Laci, bólogattál itt mellettem, miközben felvezettem a gondolatmenetet.
2: Igen, egyet értek vele, mert Abu Fanit szerintem abszolút tudja pótolni a Ferencváros. Kanikovszkit Robi Kín azért nem véletlenül hozta ide, a Maccabi Tel Avivval együtt voltak bajnokok, látta már benne a potenciált, és tényleg ő tudja a védekező játékot is, nagyon jól olvassa a passzsávokat, előre is jól játszik, ő egy nagy értéke a Ferencvárosnak. Most a Fradi egész jó fölnőtt játékban egyébként a Gurnik Zsábzsihoz, attól függetlenül, hogy többet van a labda lengyeleknél, de a Fradi bátran játszik, egy-egy kontrát most már végig tudott vinni, de a lengyelek próbálják nyomás alatt tartani a Fradit, de eddig jó rájuk a sarat.
1: 15. perc a mérkőzésen, nincs gól a találkozón, Gurnik Zsábzsi, Fradi 0-0, a labda a hazai csapatnál, és akkor most Kanikovszki megszerezheti. Korbu a 16-asunk előtt majdnem eladja a labdát, ez, hogy mondjam, a vérnyomás problémákkal küzdőknek ez nem volt gyógyszer, vagy nem volt egy jó jelenet. Jó, nem volt ezt jó látni. És megint csak megszerzi a Gurnik. Jó lenne most már egyébként legalább egy fél percre, egy percre megszerezni, megtartani a labdát. Még csak emelni a dolgot, hogyha sikerülne egy támadást is vezetni. Na, ehhez képest jön egy lövés hazai részről. Klán, akitől nagyon sokat vártak már az első meccsen is, sokat foglalkozott vele a lengyel sajtó. Nos, ő volt az, aki elindult, befelé húzott, és jobb lábbal a bal alsó sarkot célozza, de a lövése messze elkerüli a kaput. Nem csoda egyébként, hogy sokat várnak az ukrán fiútól, hiszen azért komoly megmozdulásai voltak az előző bajnokságban. Nagyon sokan köszönhet neki a Gurnik Zsábzsa, hogy odaért végül a második helyre. Itt az új idényben. Hát tartsa meg azt a jó szokását, hogy nem róla szólnak a hírek, maradjunk ennyiben. 16. perc, megint csak jön előre a hazai csapat, és jön a második Gurnik Zsábzsa. szöglet a meccsen. Gomezről ment ki a labda. A hangulatra nem lehet panasz, ahogy az beszűrődik. Én azt hiszem, kristálytisztán hallatszik, ahogy a hazai szurkolók tényleg nagyon-nagyon komoly intenzitással biztatják az övéiket. Mondom, arról pontos információnk nincs, hogy a elvileg két busszal érkezett Ferencváros szurkolói csoport a mai napon, hogy velük történt-e bármiféle olyan dolog, ami negatív előjelű. Vételezzük fel, hogy bejutottak épségben, egészségben a mérkőzésre. A szöglet után visszakerül a labda a felező vonalig. Nem tudja megszerezni a Fradiát. Labdabirtoklás tekintve negyed óra után egy tájékoztató jellegű adat. 65-35. 65%-ban birtokolja Gudnyi Zsabzse a labdát, de hát ez nagyon a meccs elején járunk. Jusuf kap egy kötényt az oldalvonal mellett, és akkor ebből épül a támadás. A hazaiak szeretnének egy szabadrúgást a 16-os vonalánál, mert hogy Prekop az, aki nem tudott befordulni a kapu felé, de Prekop is érzi, hogy azért ez nagyon messze volt attól, hogy ezt komolyan lehessen reklamálni, úgyhogy a labda a Fradiéna. Most kellene megtartani, és egyelőre sikerül jól is megtartani. Zsozef, nagyon hamar eladja a labdát Leni Zsozef. Kár ezért, mert hogy Peter Federico megindulna a bal oldalon. Ez megint a vérnyomással küzdők számára nem egy jó hír, amikor azt látjuk, hogy ő nyargal, és látszik rajta, hogy jól képzett játékos. 18. perc, kár ezért. Ugye ott a Leni Zsozeféle szituációnál lehetett volna egy kicsit megtartani, játszani egy picit, tartani a labdát, 24-et levegőt venni, mert most megint kezdődik minden előről.
2: Igen, mert most a félpályánál tudtunk úgy labdát szerezni, hogy a lengyelek kim voltak 40 méterre a kapujuktól, és ha egy jó paszt ad Leni Zsozef, akkor egyezni tudott volna Jusuf a balszéről befelé, amiben nagyon erős, ez lehetett volna az első ferencvárosi helyzet.
1: Ami akcióból jön, és nem rögzített szituációból, itt viszont most ott tartunk, hogy 19. perc a mérkőzésen, Gurnik Zsabzse, Ferencváros 0-0, továbbra is korbugója az egyetlen, amely a budapesti mérkőzésen született. Azért ne felejtsük el, hogy ez a lengyel csapat a Bajnokok Ligája selejtezőből érkezik. A török Fenerbahçe, és mondjuk a szektorbezárás is ebből adódik, hogy a törökök ellen Törökországban is, meg idehaza is volt cirkusz és probléma, úgyhogy emiatt zárták be az egyik kapu mögötti, vagy két kapu mögötti szektort ebben a kiváló, csodálatos stadionban. Na, szóval tehát, hogy a Fener ellen óriásit küzdetek, és hasonlóan, mint a Fradi ellen, végül is egy gólos idegenbeli vereség után itt Lengyelországban 1-1 lett a vége, tehát nagyon-nagyon szűk különbséggel tudott végül a Fener tovább menni. Igaz, azért azt gyorsan hozzáteszem, hogy a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a törökországi mérkőzésen jóformán egy kapuzott a Fenerbahçe, hát ilyen 19-2 volt körülbelül, azt hiszem a kapura lövések száma, vagy valami hasonló, tehát hogy azért ott az egyoldalú csata volt. Itt nem állítja senki, hogy ez egyoldalú tud lenni egyik vagy másik irányba. Gyönyörű ferencvárosi labdaszerzés után Zakariasen Zsozefhez dobja, Zsozef az oldalvonal és a felező vonal találkozásától középre Kanikovszkihoz teszi a labdát, aki egyből keresné Zakariasen. Jól védekezett a Gurnyik most. Ki lesz a lecsorgó a kezdőkörben? A hazaiak szerzik meg, méghozzá Prekop révén. Szóval, hogy itt nem állítjuk azt, hogy bármelyik irányba is billenne a mérleg nyelve, mert hogy ez két nagyon hasonló képességű csapat, de egy ilyen forgatókönyvvel Vukovics László itt a felvezetés során a hazafutásban is El Pap Istvánnak elmondta, most a meccs felvezetése során Balog Balázsnak is elmondta, hogy ő bízik abban, vagy szinte biztos abban, hogy a Fradi gólt szerez, már pedig ha gólt szerez, akkor hármat kellene lőnie a lengyeleknek. Hosema, ő nem lengyel, de a lengyel csapatban játszik. Életerős kísérlet a középső védőtől. Na mennyi lehetett ez? 35 méter? Majd csak 40 is talán. Egy ballábas löket a bal alsó célozza. Dibusz úszik a levegőben, és hát most pont egy olyan lassítást volt szerencsénk látni, ami pont hátulról mutatta az eseményeket, rajta volt, nagyon közel lett volna, hogyha egy picit beljebb megy. Jó lövés volt, életerős kísérlet, szerencsére elkerülte a kaput, rögzítsük a tényt. A labda pedig nálunk, és akkor most, ha lehet kérni, amennyiben én kérhetem, és esetleg bármennyi hangom elszivárog addig, de Philip Romance ez elszivárgott, mert megértette, hogy mit szeretnék, telepatikus úton a telepátia működik, tartja a labdát a Fradi. De Vukovics László, hogy tetszett az első 20 perc a meccsen?
2: Tulajdonképpen nagyjából azt kaptam, amit vártam, hogy a lengyelek nagy elánnal vetik bele magukat a küzdelembe, viszont örömmel vettem, hogy a Ferencváros följebb védekezik, közben ott vagyunk a lengyel kapu előtt, de nem lett semmi a beadásból, de a lengyelek igazi helyzetet egyet tudtak kialakítani a második percben, amit Prekop mellé fejelt, nekünk volt az a Rommen szabadrugás ott 20 méterről, amit szépet védett a lengyel kapus. Többet van a labda a lengyeleknél, de nincs egyértelmű fölényük, tehát nem tudnak nagy helyzeteket kidolgozni. A Fradi átvészelte az első 20 percet, azt én kritikusnak gondoltam. Most már jó lenne, ha egyenlőbbek lennénk. Nem is csak a labdabirtoklásra gondolok, hanem a labdaszerzésekből, például, hogy ilyen helyzetek most rá lehet egyezni a balszélről.
1: Bizony, Kadó az, aki elindulhat a balszélen, és itt ebben most már volt sarkazás, volt kis flick-flak, óriási kedvel veti bele magát egyébként a meccsbe, támadásokat tekintve a Fradi. Osvát az alapvonal a kispadokhoz közelebb eső oldalon, Rámákers, aztán Kanikovszki a 16-os kispadokhoz közelebb eső csücskétől íveli be középre, Zsozef felől sikerül kifejelni a labdát, Osvát be a 16-oson belőle, Zakariasen, Kanikovszki. Ez most egyelőre jól néz ki, legalább egy másfél perce nálunk a labda, és amíg nálunk a labda, az idő nekünk dolgozik, bár nyilván most még így az első fél idő felénél azért kár lenne az órát nézegetni, de ez így sokkal jobb, egy kicsit ők is védekezzenek, csak hátra kerül most a labda a kezdőkörbe, Gomezhez, Gomez Rámákerst választaná, Dibusz is előre jön, régen a söprögetők játszottak ott, ahol most Dibusz kolbászolt kint a 16-oson kívül, jönnek föl a hazai játékosok, úgyhogy Dibusznak föl kell ívelnie a labdát, Zsozefet Hosszema megelőzi, a kezdőkörben viszont miénk lesz a labda. Kanikovszki, rá lehet gyorsítani. Kanikovszki kidobja a bal oldalra, Jusuf. Na talán jön ez a híres 1-1. Jusuf, ott vannak a bicikli cselek, a lövés! Oldalháló! Jól nézett ki, bizony, hogy jól nézett ki. Nagyon jól nézett ki. 23. perc az első félidő felénél. Ez kalapemelés.
2: Kanikovszki nagyon szépen rakta ki balra, rágyorsított a félpályán, kitette balra Jusufnak, aki mögé, Kádu nagyon jól mögé került, ebből elvitte az egyik védőt, Jusuf a bal lábára tette, és a rövid sarkot célozta meg, de sajnos céltévesztett, az oldalhálót találta el, de most a 20. perc óta, most már a Fradi pariba került, most kiegyenlítődtek az erőviszonyok.
1: 24. perc tehát a mérkőzésen, Gornyik Zsebzse Ferencváros 0-0, 19 óra 36 perckor, bő 10 perc múlva kapcsolunk legközelebb Párizsba, az úszó Európa-bajnokság helyszínére. Szeretném már ezt most jelezni. A labdarúgó barátok, meg az úszó barátok számára is, a magyar sportbarátok, nagyon remélem sokan figyelnek erre a közvetítésre most, és várják azt, hogy Párizsból is jöjjenek jó hírek, ide Milák Kristóf szenzációs aranyérméről már be tudtunk számolni, de legalább ennyire várjuk a Ferencváros jó szereplését az Európa Liga harmadik selejtező körében. Sorozatban 8. alkalommal lehet ott, vagy lehet ne ott, legyen ott, inkább így mondom, a Fradi valamelyik európai sorozat. Hát régen azt mondtuk, hogy csoportkörében, most azt mondják már, hogy liga szakaszában, a kettő között talán a főtábla az, ami a legtalálóbb kifejezés. Szóval a sorozatban 8. alkalommal. Ebből volt egy BL, egy konferencia liga, és a többi ugye az Európa Liga. Hát most is egy Európa Liga szereplés extra lenne. Nagyon-nagyon jó lenne. Csodálatos lenne. Ahhoz, hogy ez a 8-as szám kijelent, hogy ezt a 8-as számot kijelentő módban lehessen tenni, ehhez az kell, hogy ezen a mai mérkőzésen ne kapjon ki a Fradi. Minden más eredmény azt jelenti, hogy ez a 8-as, ez a valóság. És akkor a Trabzon elleni csata az arról dönt, hogy konferencia liga, Európa Liga, vagy netán vereség esetén konferencia liga. 20 perc van hátra az első fél időben, ami a rendes játékidőt illeti. Itt most addig, ha lesz ivószünet, ugye említettem, hogy 25 fok és napsütés várta a csapatokat, tehát ez kellemes labdarúgó idő. Jusuf mellett Peter Federico, lepattan a lövés. Új, de nagy mázling volt most. És még nem szabadul föl a kapu, vissza lövésre, valaki szabadítson föl, na most jön ki a labda a 16-oson kívülre. Lesz majd mit Vukovics Lászlónak összefoglalnia, de előtte Zsozef indulna meg. Egyébként valahol kiszórhatna most már egy sárga lapot ez az olasz úriember. Akár Jusufnak is, sajnos ott is megért volna egy lapot a történet, de itt a felező vonalnál, amikor Zsozefet lerántják is. Paulo Bernardo esett el a 16-oson belül, a mi 16-osonkon belül, ebből volt egy kisebb reklamálás a Gurnik Zsebzse részéről, hogy jöjjön egy 11-es, de ez esélytelen volt, és jön az első sárga a meccsen, Osvát kapja a 26. percben. Osvátot sajnos másodjára hűzi be Janzsa ugyanazzal a megkerülős csellel, ez nem egy túlságosan jó hír. Na, mindjárt a szabadrugás után akkor átvesszük, hogy mi is történt az elmúlt percekben. Az a helyzet, hogy nagyon nagy kedve, és nem is Janzsa volt az, bocsánat, hanem Klám volt az most ezúttal, de sajnos igen, Osvát a második alkalommal, de hát a túloldalon Kadut is, meg Jusufot is sikerült már kétszer ugyanígy befűzni, tehát a szélsők komoly problémát jelentenek, és kisebb ápolás miatt Janickit kell ápolni áll a játék, úgyhogy akkor jöhet a szabadrugás, mert hogy Janicki, ő nem várta meg azt, hogy a játékvezető, illetve a játékvezető nem várta meg Janickit, hanem most már jött a sípsz, hogy el kell végezni a szabadrugás, Janzsa teszi középre, jön egy lövés, Urbánszki kísérlete, lepattan elsőre, másodjára is, most már szabadítsunk föl, Lenny Zsozef a labdával saját 16-osának előterében. Jó, ide nagy zsugát ad. Kadu, ezzel meg lehet indulni, ott a visszacsel is tökéletes. Korbu, lehet tovább építeni a támadást. Kalikovszki, Osvát jön a jobb oldalon, 28. perc a mérkőzésen. Lelassul most az akció, és azzal, hogy lelassult az akció, Rommens kapja a labdát. Hátrafelé Kadu, ezzel most lehet levegőt venni. Na Laci, egy mondatban, vagy két bővített mondatban, mi volt itt az elmúlt percekben?
2: De nagyon veszélyes Gunik Zsabzsa helyzet volt, a jobb szélről Péter kapta meg a labdát, és mindig elmondom a tükörszélsőt, hogy ellenkező lábbal hozza befelé, de Péternek a bal lábán volt, és sikerült hál' Istennek blokkolni, a hosszú sarkot célozta, lepattant a labda, de itt inkább azt tartom most egy kicsit aggályosnak, hogy Osvát besárgult, és nagyon gyorsak a játékosok, akikkel találkozik Plán is, és Janzsa is, és a Ferencvárosnak nincs igazán opciója ugyanolyan szintű játékos arra a pozícióra, amit Osvát játszik. Nagyon nehéz kérdés Borbé Balázs, hogy fönnhagyja Osvátot a pályán és megkockáztassa a második sárgalapot, vagy pedig belecseréljen, de belecserélni mondom nagyon nehéz, mert nincs minőségben opciód oda.
1: Na gyorsan nézzük akkor, hogy kik ülnek a kispadon, ha már ez szóba került. Csirkovics, Kejta, Kodró, Lakatos, Lévi, Lisztes, Nagy Ádám, Nagy Olivér, Oda-Oda, Varga, Ádám Varga, Zétény és Zohoré, hát egyikük sem egy klasszikus szélsővédő.
2: Azt tudná csinálni esetleg Borbé Balázs, hogy Kadut áthozza jobbra, oda-odát balra, csak a védelemben nem nagyon szoktak két-három helyen módosítani.
1: Hát ez a jövő zenéje, majd beszámolunk róla, hogy mi lesz a döntés. Minden esetre igen, ez valóban egy aggasztó helyzet. Most a bal oldalon, mármint a Fradi baloldali védőjénél, Kadunál kell figyelni, és szerencsére ez a támadás most elhal hazai részről. 29. perc. Nincs gól a mérkőzésen, 0-0 a találkozó állása. Volt lehetőség, nekünk is volt lehetőség, nekik is kiegyenlített. A vártnak megfelelően kiegyenlített a meccs. Egyébként azt kell mondjam, hogy így, hogy van helyzet, itt is van helyzet, ott is egyelőre. Persze a mezőnyfölény megvan náluk, de hát ez teljesen biztos volt, hogy a hátrányban lévő csapat persze, hogy mindent megpróbál megtenni annak érdekében. Hát csak ismételni tudom magam, hogy Monaco gyönyörű hely, úgyhogy tervezzenek oda kirándulást. 30 perc telik el, másodpercek múlva, kereken 30 a mérkőzésből. Ez a Gurnyik Zsabzsa Ferencváros találkozó, a labdarúgó Európa Liga harmadik selejtező körében, ott is a visszavágó. 1-0-ra vezet a hazai pályán megszerzett előnyének köszönhetően. Összesítésben a Ferencváros együttese egyébként 0-0 itt a visszavágón. A találkozó állása most, egy veszélyes lengyel szabadrúgás jöhet. A veszély abban nyilvánul meg, hogy a mi térfelünkről, majdnem a mi térfelünk közepéről jöhet majd az ívelés. A 16-os vonala, a les határ, a hosszúra jön az ívelés, ott van is fehérmezes hazai játékos, Zsozef lábáról lecsúszik a lecsorgó, Korbu, valaki vágja ki! Gomez megpróbálta kivágni, na most nem sikerült megoldani, mert egy lengyel láb, ugye a lengyel csapat egyik játékosának a lába belenyúlt, aztán Prekop próbált kevergetni a 16-os szélénél, nem járt sikerrel. Megint csak jön egy előre vágott labda, Zsozef, aját magának venné le. Nem megy ki bedobásra, úgyhogy jöhetnek majd előre. Megint csak a hazaiak, Schulze kapusnál a labda. Janzsa a bal oldalon, ő íveli fel. Peter Federico megpróbál labdát szerezni. Nem csak, hogy megpróbál, labdát is szerzett. És kiharcol egy szabadrúgást. Kadu rángatta hátulról. Igen, mind a két szélsője, akár Janzsa, akár Klán, akár a tulajdonon Peter Federico, akár Urbánszki, hogyha érkezik, mind a két szélső védőnknek, Osvárnak is, meg Kadunak is rengeteg-rengeteg kellemetlen percet, kellemetlen pillanatot tud okozni. Úgyhogy emiatt jön most egy, hát mennyi lehet ez?
2: 25
1: méterről egy szabadrúgás a 16-os kispadokkal át ellenes csücskéhez inkább közelebb. Hát ez egy remek ballábas szög, vagy akár jobban Urbánszki is bevállalhatja. Az biztos, hogy Janzsa és Urbánszki a két jelentkező. Janzsa ballal, vagy Urbánszki jobbal? Ez az egyetlen nyitott kérdés ebben a pillanatban. 32. perc a mérkőzésen. Veszélyes Gurnyik Zabrze nem, szóval 32. perc a mérkőzésen. Veszélyes hazai szabadrúgás. A Gurnyik Zabrze próbálkozhat. Nem egy kommentátor barát nevű csapat ez. Tehát üsse kavics, hogyha tovább jutunk, annál édesebb lesz elmondani, hogy tovább jutott a Ferencváros. Jól áll a sorfal, a lábán szerencsére még csak szögletre sem megy ki a labda, hanem bedobás lesz belőle. 32 perc kereken már eltelt a meccsből, letáborozott most a labda, illetve megérkezik a Ferencváros térfelére a Gurnyik Zsabzse. Balogh Balázs érkezik. Balázs, mi a helyzet?
3: Ennyi csak szolgálati közleményként, hogy egy picit csúszni fog az úszás, hogy természetesen addig közvetítsétek a mérkőzést, reméljük lesz Radigó.
1: Köszönjük szépen az információt. 33. perc tehát a találkozót. Szóljatok abban a pillanatban, ahogyan Katona Laci és az úszó helyszín megjelenik, és már is igazi körkapcsolássá alakulunk át. Addig is pedig el tudjuk mondani, hogy jön előre a Gurnyik Zsabzse együttese. Hosszáma volt egy elképesztően nagy lökete, a bal oldalra Janzsához teszi a labdát. Aztán most már Klán, ő középre passzoljott. Szerencsére volt egy pontatlan labdaátvétel, és ezt majdnem lehetőséget teremtett Gomeznek. Nagyon jól, nem fúj semmit a játékvezető. Szerintem Gomez szabálytalan volt, de hát ez legyen a legnagyobb baj, és ilyet tévedhet a javunkra, meg aztán pláne Kanikovszki. Zakariás nem jól visszatett labda Kanikovszkinak, de kár. Egyből akarta végigvinni a Fradi nagy lendülettel ezt a kontrát. Osvát a 16-os jobboldali csücskénél. Kanikovszki térül fordul, aztán Osvát az ő lábáról menne ki, a labda az alapvonal felé, és megszerezzük a labdát, megám, Rámákers. Húha! Rámákers a felező vonalnál eladja, aztán Korbu szabálytalankodik, és Korbu méltatlankodik, de szerintem a csapattársakkal veszekedett. Paolo Bernardo került a földre. Hajmeresztő nagy hiba volt Rámákerstől, nem szokott ő ilyet hibázni.
2: Igen, várta, nem értették meg egymást, várta, hogy felé lépjen a társa, és röviden akart passzolni a lábára, de ő elindult, és ebből majdnem lekontrázott minket a Gurnyik Zsabzse. Most megint egy kicsit a Fradinak volt egy lehetőség az előbb, de a Gurnyik most a fél időt úgy látom, hogy nagyon megnyomja a mérkőzés utolsó negyed óráját.
1: 35. perc a találkozón, Gurnyik Zsabzse, Ferencváros 0-0, és a labda a hazai csapatnál, hát továbbra is labdabirtoklás tekintve eltében, fölényben a lengyel együttes, de hát ez, na, ez legyen az övék, ez nem tiltakozik ez ellen senki, hogyha most éppen a labdabirtoklásban fölényben vannak, addig, amíg ez mezőny fölényt nem jelent, vagy olyan elviselhetetlen fölényt, ami megoldhatatlanná tenne, megoldhatatlanná tenni a Fradi védelem számára a helyzeteket, akkor meg pláne Peter Federico mellett Kadu kerül a földre, na most ezúttal a Dominikait látta szabálytalannak a játékvezető. Óriási hajkorona a dominikai fiún, a fiú fején, és csóválja a fejét, de miközben csóválja a fejét, a haja is mozog vele együtt, úgyhogy ilyen új életre kelt. Tehát ellökte Kadut ennél a szituációnál, bármennyire is tiltakozott. Kereken 10 perc van hátra, ami a rendes játékidőt illeti. Az első félidőből 0-0-nál Dibusz küldi előre a labdát méghozzá Joseph irányába, visszafejelt labda pedig a miénk kell, hogy legyen, bedobással jöhet majd a Fradi. Saját térféről, de nincs ez olyan nagyon távol a felező vonal meg az oldalvonal találkozásától. Kadut sürgeti az olasz játékvezető, hogy ég ezzel a bedobást, Kadu eleget is tesz ennek. Jusuf kerül a földre. A felező vonalnál, úgyhogy a labda megint az övék. Janicski az, aki Janzsához teszi. Hoszem a Janicski, ezek a hazai középső védők, vagy védők, akik összejátszottak. Peter Federico felé az indítás. Kadut megint egy pillanatra faképnél tudta hagyni, de Gomez jött szerencsére és kisegített, viszont megint eladja a labdát a Fradi, aztán Kanikovszki visszaszerzi. Na most meg kellene tartani. Legyen meg, legyen meg, legyen meg. Rommens saját tér felén. Jusuf. Jusuf eladja a labdát, és nagyon rossz helyre, középre passzolja, ebből így helyzet van, Dibusz! 37. perc, Prokop, óriási helyzet, jön a harmadik, Gurnik Zsabzse, szögnet, hát hogy Jusuf mit csinált ennél a szituációnál? Mit csinált Vukovics Laci? Hát
2: építkező fázisban, félpályánál rosszul passzolt, egyből megkontráztak a lengyelek, 2-2-be hozták ránk, 25 méterre kitette balra Prekopnak, aki a rövidet célozta meg, de Dibusz érezte, hogy oda nem kaphat gólt, egy kapus levetődött, kiütötte, majd kifejeltük szögletre, lengyel szöglet.
1: 37 perc telik el a meccsből, amikor jön ez a szöglet a rövidről, Lenny Joseph fejeli el a labdát. Az a helyzet egyébként, hogy persze nem rossz csapat ez a Gurnyi Zsabzse, ez teljesen egyértelmű, de hát itt azért komoly hibák, ferencvárosi hibák kellettek ahhoz, hogy bármilyen helyzetbe is tudjanak kerülni. Dibusz, egy fejes, ami jön a kapura, de nem volt igazán erős. Paulo Bernardótól 38. perc, tehát 0-0 az állás. Mi a helyzet Párizsban, Katona László, úszás?
0: Hamarosan jön a 200 méteres gyorsúszás, a hölgyeknél a döntő. Már túl vannak az urak például a 200 mell fináléján. Itt a brit Filip Novacki győzelmét hozta ez a versenyszám. Kósubert pedig 56-on nem jutott a döntőbe. 14. helyen zárt összesítésben, úgyhogy Hubinak holnap nem lesz 56 döntője, ezzel legalább a program az ő szemszögéből kevesebb lesz, de hát van neki egy negyedik helye a mai nap folyamán, már 100 pillangó, Milák Kristóf pedig Európa csúccsal, Európa bajnoki rekorddal tudott aranyérmet nyerni, az olasz Sarah Curtis pedig világrekorddal győzött 50 méteres hátúszásban, és egyelőre az érem táblázaton a magyar csapat ezzel a két aranyjal az ötödik helyen, két arany, egy ezüst, két bronz, itt csak a medencés úszásról van szó természetesen, az oroszoknak is két aranyuk van, meg a hollandoknak, Olaszország három arany, két ezüst, négy bronzzal, a britek meg kiemelkednek egyelőre öt elsőséggel, egy ezüsttel és két bronzéremmel, de például a románoknak is van már Popovics révén egy aranyuk, illetve a svédeknek is, Szarás Sjöströmnek köszönhetően jön a szólítás, mármint a versenyzők szólítása, Pádár Nikolett is ott van majd a kettes pályán, vagy az egyes pályán, hiszen itt most 9 versenyző fog indulni. Az ok egyszerű, Suárez Martins és Schlossen, szóval ők ketten századra ugyanolyan időt úsztak, na most 200 gyorsan nem akartak szétúszni, úgyhogy inkább mindketten bejutottak a fináléba. Nullás pályán majd a portugál Suárez Martins. Az egyesen Pádár Nikolett 1.57.24-jel ide a döntőbe került. Nikinek egyéniben 200 gyorsan egyelőre nem jöttek ki a lépések. Az olimpián Párizsban például az előfutam során egy kicsit előbb bemozdult, leúszta a 200 gyorsot, csak aztán kizárták, úgyhogy az nem egyszerű az ő helyzete, főleg, hogyha erről a versenyszámról van szó. Az Európa bajnokságon, amikor legutóbb ezt a versenyszámot megrendezték, akkor Szébanova győzött, és Ábrahám Minna volt a második, övé volt az ezüstérem, tehát akkor nem indult 200 gyorsan Pádár Nikolett, akkor Ugrai Panna a 12. volt, ő volt a másik magyar. A kettesen a belga Dumont, a hármason Marit Steenbergen, ő azért százon már megmutatta magát, miközben ugye ott aranyérmet nyert, a négyesen pedig akkor a címvédő cseh Barbara Szémanova. Az ötösen a brit Freya Kolber, a váltókban már azért megmutatta ő is a tudását, egyik esélyese ennek a versenyszámnak Szémanovával együtt, meg Steenbergennel. A hatosan a német Linda Roth, a hetesen a litván Leva Jurkunaitje, és Lea Sosen pedig a nyolcason. Kilencen indulnak a döntőben, 200 méteres gyorsúszás fináléja. Pádár Nikolett az egyes pályán úszhat. Legalább van mellette valaki. ez mindenféleképpen jó lehet számára. Figyelhet balra meg, jobbra, Soares Martinsra vagy Dumontra. Meg volt a rajt, elképesztő módon ment Steenbergen a rajtkőről be a vízbe. Olyannyira, hogy már féltes osztal előzi az Európa-bajnoki címvédő Szélmanovát. Középen egyelőre kiemelkedik ő, illetve a másik brit Freya Kolberg, mert Schlossen egy kicsit lemaradva a nyolcason, ettől függetlenül 50 métert követően az első helyen Steenbergen, második Jurkunajtje, Pádár Nikolett a negyedik. Jó legalább a kezdés ebből a szempontból. Nikolettnek az egyéni legjobbja itt 50 méteres medencében, 200 gyorsan, 1.56.03, ezt még a somorjai U23-as Európa bajnokságon úszta tavaly. Ezt ha megdönti, akkor még akár éremesé is lehet az ő neve mellett. És nagyon kellemesen egyelőre megbújva a mezőnybe, majd 100 méterhez érve az előny Steenbergennél, Szélmanová a második, Freya Kolberg a harmadik, Pádár Nikolett a hatodik, 56-65-ös első 100 méteren tudott úszni, de akkor most jön majd az igazi nagy hajrá, hát pont éppen ott Pádár, illetve Dumont a vízválasztó, hiszen ott a hármastól egészen a nyolcas pályáig egy testhossz előnyt már összeszednek ezek a versenyzők, úgyhogy jelenleg Pádár Nikolett ott a nyolcadik, hetedik, nyolcadik hely környékén lehet. 150 métert követően vezet Steenbergen, Szélmanová a második, Kolberg a harmadik, egyelőre hatodik Pádár Nikolett. A forduló után pedig kifejezetten jól jön el a faltól, a mellette lévő Dumontot le fogja hagyni, és talán még ott a negyedik, ötödik hely meg lehet. Egyelőre nagyon magabiztos Steenbergen, Szélmanová ott van mellette. Holland vagy cseh győzelem lesz, a harmadik hely messze Pádár Nikolettől, talán negyedik lehet, vagy ötödik, de Szélmanová lehet, hogy előbb be fog nyúlni, mint Steenbergen, így címvédés, 200 méteres gyorsúszásban, Barbara Szélmanová nyer, Steenbergen a második, Kolver a harmadik, Pádár Nikolett a hatodik, 1.57.29-el, elmaradva egyéni legjobbjától, de ha megúszta volna, akkor is idézőjelen csak a negyedik helyen futott volna, vagy úszott volna be. Európa bajnok ismét, a cseh Barbara Szélmanová, ráadásul Európa bajnoki csúccsal, 1.54.38-al, Marit Steenbergen kikapott az utolsó 50 méteren, majdnem fél másodpercet kapott a cseh versenyzőtől, és a harmadik helyen Freya Kolberg, Nagy-Britannia. Linda Roth a negyedik, Jurkunajtje az ötödik, Pádár Nikolett tehát hatodik, Dumont, Schlossen és Soares Martins a további sorrend. Egy döntő még hátra van, a férfiak 4x100 méteres gyorsváltója. Addig labdarúgás, Németh Kornél.
1: Méghozzá a negyedik Gurnyik Zsabzse szöglet jön majd a mérkőzésen. Történt ugyanis, hogy Urbánszki egy szabadrúgást kapura küldött, Ibusz Dénes pedig a hosszú sarokból a veszélyesen csapódó labdát kitolta, biztos, ami tuti. De időközben, miközben Pádár Nikolett döntőjét hallgattuk Katona László tolmácsolásában, volt két szöglete a Fradinak is, tehát, hogy megérkezett a magyar csapat oda a Gurnyik Zsabzse kapujának közelébe, de ezt a szögletet most ki kell védekezni. 44. perc a mérkőzésen. 0-0 továbbra is a találkozó állása. Vissza a lövésre. Sacsek aztán ível, és 11-est kap a Gurnyik Zsabzse. Az ívelést követően ott volt egy lerántás bent a 16-oson belül, és jön még egy sárgalap is. Nem mondom, hogy kikapja ott a nagy kupacból. Talán Rommens lesz, vagy Kanikovszki. Nagyon sokan voltak, ott Prekop került a földre. Lesz lehetőségünk egy lassítást megnézni. Sajnos Rommens is teljesen egyértelmű a szituáció. Visszarántja ellenfelét Filip Rommens. Óriás butaság. Miközben Pádár Nikolett döntőjét hallgattuk, pont kérdeztem Vukovics Lászlótól, hogy neki mi a véleménye Rommensről, mert nem nagyon tudom megítélni. Pascal Jensen alatt hajmeresztő butaságokat csinált, borzasztó gyengén játszott, aztán mostanában visszatérése után voltak nagyon jó megmozdulásai, és most megint egy hajmeresztő kis megmozdulása részéről. 45. perc a mérkőzésen. 0-0 a találkozó állása, 11-eshez jutott a Gurnyik Zsabzse együttese. Urbánszki a labda mögött, ez egy jobblábas lövés lesz, vele szemben a gólvonalon Dibusz Dénes. Na gyerünk Dénes, egy óriási bravúr, hát ha benne van, 45. perc, Urbánszki begurítja. Dibusz repül a bal oldalra, Urbánszki begurítja a jobb oldalra. Ledolgozza egy gólos hátrányát a lengyel Gurnyik Zsabzse együttese, és vezet a hazai csapat. Egy perc lesz az első félidő végén a hosszabbítás, az úszás után pedig majd Vukovics Lászlóval átbeszéljük, hogy mi is történt itt. Katona László.
0: Köszönöm szépen. 4x100 méteres gyorsúszás, váltó, és így aztán a magyar csapat az, aki reménykedhet egy éremben akár, mert akkor, amikor még 4 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt volt lehetősége a magyar csapatnak elindulni a belgrádi Európa-bajnokságon, akkor a Mészáros Dániel, Magda Boldizsár, Szabados Bence, Jászó Ádám féle csapatot kizárták, úgyhogy nem sikerült tovább kerülniük, de most itt a döntőben majd a kettes pályán, és talán a legnagyobb esélyessé lépett elő most ez a magyar váltó Kossuth Bertel, Szabó Sebastiannal, Németh Andorral és Milák Kristóffal. Az országos csúcs a gyorsváltó esetében az olimpiákat tekintve Tokióig kell visszamenni, 2021-ben 5. volt ez a váltó, Milák Kristóff, Szabó Sebastian, Bohus Sihárd, Németh Andor, tehát igazából Bohus helyett Kós Hubert, aki megjelenik új emberként, és lehet, hogy ez tényleg egy erősebbnek tűnő, akár 3-11-06 alá is beúszó magyar csapat lehet. A norvégok az egyesen, nem valószínű, hogy ők beleszólnak az érmek sorsába. Sörensen, Refsti, Harlem és Laskerud, a kettesen, tehát a magyar váltó, a hármason a horvátok, Hribar, Nenadic, Sivec és Dragoja, a négyesen pedig az egyik esélyes, talán a visszatérő orosz váltó, Girevvel, Kukushkinnal, Segolevvel és Kornyevvel, míg az ötösön a britek, Matthew Richards, Duncan Scott, Gabriel Shepherd és Thomas Dean, ők is azért beleszólhatnak az érmek sorsába, akár végső esélyesként. A spanyolok a hatosan, Hugle, Gunedel, Castro Valle, Perez Godoy, illetve De Celis Montalban, a hetesen a hollandok, Vandenberger, Belmonnal, Tanisszal és Nivoldal, és a németek a nyolcason, a Surranon, Szalho, Winkler, Koch és Eidam. Ez tehát, ez a 8-as, a 4x100 méteres gyorsúszás döntőjében érdekelt. Magyar váltó korábban soha nem nyert Európa-bajnokságot. Hát legyen most erre lehetőség. A szerbek a címvédők, de ők itt sincsenek ebben a 8-asban. Kós Hubert kezdi majd meg a 4x100-as gyorsváltó döntőjét. Már a vízben Hubi harmadszor a mai nap folyamán, úgyhogy jön is fel a víz felszínére, a mellette lévő horvát, illetve ha minden igaz, akkor az orosz az, aki igazán úgy el tudott menni mellette, ettől függetlenül azért nem kell aggodalmaskodni, majd ha úgy adódik, akkor az 50 métert követően egy kicsit okosabbak leszünk, hogy ki hányadik helyen áll. Kós Hubert az első 50 métert követően a 7. helyen, kicsit mintha fáradna már Hubi, a mai napra lehet elege van. Hribar a horvátokat hozza az első helyre, illetve a spanyolok is ugyanolyan századra ugyanannyit úsztak, úgyhogy ők az első két pozícióban. Kós Hubert pedig a fordulást követően ott a 3.-4. hely környékén hozza a magyar váltót, akár még ebből egy jó váltást követően lehet egy dobogós hely is, ami a váltást illeti, hát nem, 5. Szabó Sebastian érkezik, akinek ez lesz az utolsó 100 métere, hiszen itt a 400-as váltó tagjaként számított rá Sós Csaba szövetségi kapitány. Vezetnek a spanyolok, meglepetés vagy sem, 2. helyen Horvátország, középen pedig most már a oroszok, illetve a britek is begyújtják a rakétákat, de Szabó Sebastian a kettesen egyelőre előrébb nem nagyon tud jutni, csak az 5. helyen továbbra is a magyar váltó, első helyen pedig 150 métert követően Kukushkin révén az oroszok, 2. helyen Castro Valle, neki köszönhetően a spanyol váltó, és akkor, amikor jön az utolsó 25 méterre Szabó Sebastiannak, összetömörül a mezőny, valójában a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os pálya, nagyon lemaradva a hollandok, de talán még egy utolsó jó pár méterre van Szabó Sebastiannak, jön a váltás. Nem hagyott benne sokat, de Németh Andor ez biztonsági volt. 5. helyen egyelőre a magyar csapat, 48-29-es 100 métert ment Szabó Sebastian, ennél azért ő tud jobbat. Kós Hubert 48-18-at úszott. Kellenének ezek a 47 másodperces 100 méterek, mert a riválisok így mendegélnek előre. Akkor, amikor 250 méternél tartanak a versenyzők, vezetnek a spanyolok Perez Godoy révén, a 2. helyen pedig jönnek a britek most már, az oroszok pedig a 3. helyen, 5. továbbra is a magyar váltó, Németh Nándor a vízben, de Nándi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóff. Na vajon 3. helyen fordul a magyar váltó? 2. Milák Kristóff a vízben. Vele együtt most Kornyev megy, és egyelőre ők harcolnak azért, hogy meglegyen az Európa-bajnoki cím valamelyik váltó számára. Az oroszoké lesz, vagy a magyaroké? Mellettünk lemaradva a horvátok. Dragoja az, aki megy. de nem úgy néz ki, hogy fel tudna zárkózni Milák Kristófra Dragoja. Jön az utolsó 50 méter, vezetnek az oroszok, második helyen pedig Milák Kristóf. 47-27-es 100 métert jött Németh Nándor. De nagyon jól jön most már Milák Kristóf a mai nap folyamán másodszor, mintha beelőzné Kornyevet, és meg lesz lehet a második Európa-bajnoki cím. Egy napon belül a 400-as váltó még sosem nyert, de Kornyev nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa-bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 század másodperc, új Európa-bajnoki rekorddal, második helyen pedig az orosz csapat. 9 századdal, ha jól számolom, igen, na, sikerült legyőzni az oroszokat. Harmadik helyen Horvátország. 46-29-es 100 métert jön Milák Kristóf. Az nem rossz, sőt, nagyon jó. Európa bajnok a 400-as gyorsváltó. Kósubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf a történelem során először, mert ilyenre még nem volt példa. Kellett Kristóf. Jó, hogy beszállt. Európa bajnok a csapat. Második Oroszország, harmadik helyen a horvátok, Spanyolország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia és Hollandia a további sorrend. Bravo! A mai nap folyamán tehát megvan az az újabb aranyérem, amire titkon azért reménykedtünk, és így most már 3 aranya van a magyar csapatnak, 1 ezüstje és 2 bronza, beérve az olasz csapatot, nekik is 3 aranyérmük van. Elképesztő a kezdés és a vég. Milák Kristóf 100 pillangón döntőn aranyérmes Európa csúccsal, Európa bajnoki rekorddal, Kósubert a 4. egyéni rekorddal, aztán Kósubert 7. 50 háton a saját futamában 14. helyen zárt összesítésben. 200 mellen a brit Filip Novácki aranyérmes, a 200 gyorson Pádár Nikolett 6. helyen zárt, aranyérmes a címvédő cseh Barbara Szémanova, és még adós vagyok az 56 döntőjével, ott az olasz Sarah Curtis világrekorddal győzött, és a férfi 4x100-as gyorsváltót pedig a magyar csapat megnyeri, Kósubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor és Milák Kristóf Európa bajnoki rekorddal. Párizs búcsúzik, talán már vége a labdarúgó Európa Liga mérkőzés első fél idejének. Németh Kornél.
3: Németh Kornél helyett Balogh Balázs itt a stúdióban. Igen, véget ért az első félidő, és azzal a 11-es góllal 1-0-ra vezet a Gornik Zsabzsa együttes a visszavágon, tehát 1-1-re áll a párharc, tehát van még egy félidő. Viszont itt van velünk Gyurta Gergely, hát el kell, hogy mondjam őszintén, hogy mi is itt tapsviharban törtünk ki a stúdióban. Szenzációs és történelmi eredmény született.
4: Hát bárcsak így gyorsolnék meg mindent. Elképesztő volt a magyar kvartett, és tényleg... Azt kell, hogy mondjam, hogy számított, lehetett számítani, amikor Németh Nándi mellett még Kósubert és Milák Kristóf is csatlakozott ehhez a bődületesen erős magyar válogatotthoz, és hát megmutatták, hogy a magyar virtus az megint milyen, és szerintem mondhatjuk, hogy hasonló eredmény született szenzációban, mint a 2017-es világbajnokságon az a bizonyos bronzérem. Úgyhogy elképesztő nagy gratuláció mind a 6 versenyzőnek, mert meg kell említeni, hiszen délelőtti előfutamokban mind Jász Fádán, mind pedig Kós Olivér is a csapat tagja volt, így ugyanúgy Európa-bajnoki címet szereztek ők is, és ugyanúgy megkapják az Európa-bajnoki aranyérmet, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a kezdés, és nagyon jó volt a zárás is.
3: Na akkor nézzük a kezdéstől az első úszónkat, Kóst, ugye. Azért látszott rajta, hogy eléggé fáradt.
4: Igen, Hubinál azért összeadódik az a sok méter, amit eddig az Európa-bajnokságon láthattunk tőle. Egyébként jól mozgott, nem is úszott olyan rossz időeredmény, de azért látszódott az a bizonyos olmosság, már nem annyira frissen jött ki a víz alatti munkából is, és a legvégén egy picit el is fáradt, de én azt gondolom, hogy tényleg, ha testidegen és valamitől távol áll, akkor az a 100 méteres gyorsúszás, így is a csapat tagjaként ott volt, és én azt gondolom, hogy rendesen helyet állt.
3: Szabó Szebasztián?
4: Most, hát, hogyha mondhatunk ilyet, ő volt a gyenge láncszem, kifejezetten rossz volt a technikája, és egy picit be is ragadt, egyébként meg is kapta a hullámokat, ezáltal egy kicsit kizökkent az ő technikája, de azt gondolom, hogy így utólag minden ilyen apró negatív dolog megszépül, és azt gondolom, hogy nála is ez így megszépült.
3: Én hallgatok rá, természetesen rögtön kérdeztem, hogy Németh Nándi lehet a döntő faktor ott a harmadik úszóként, hát parádésat úszott megint.
4: Egészen pontosan 47-27-et úszott, ami személye egyébként az egyéni legjobbja, és nagyon jó volt a váltása is, hiszen 4 tizeden belül váltotta Szabó Sebastian. Ez kulcsfontosságú momentum volt, hiszen 5. helyen adta át Sebastian a váltást Nándinak, aki továbbadta 2. helyen Milák Kristófnak, de tényleg nagyon szépen jött, és mindig jó érzés az, hogyha egy versenyző utoléri az előtte haladót, hiszen ilyenkor olyan hormonok szabadulnak fel benne, ami még pozitívan hat az ő úszására, és ezt láthattuk most Németh Nándiban is, akiben egyébként biztos vagyok benne, hogy ott motoszkált a tegnapi 100 méteres gyorsúszás döntője, hiszen 6. zárt. Ott úgy éreztem, hogy egy pici maradt benne, és azt szerintem az összes dühét ebbe a váltóba beleadta.
3: Aztán jött Milák Kristóf, és azt mondtad, hogy ugye nem ugrott ki.
4: Igen, hát ő még jobban váltott, mint Németh Nándi, egészen pontosan 21 század másodperccel váltotta Nándit, ami azt arra enged következtetni, azért gyakorolták ezeket a váltásokat, és egyébként 46-2-es időeredményt úszott, bődületes, amit teljesített, egyébként toronymagasan a legjobb idővel legjobb részidőt úszta az egész mezőnyben, és nagyon fontos azt megnézni, hogy a 2. 50-en óriási eredményt úszott, és tényleg azon nyert Kristóf, hogy az utolsó 10 méteren, hogyha nem betette a fejét, és nem is vett levegőt, és azért az 100 méteren, amikor az utolsó 10 méteren, amikor oxigénhiányos állapotban vagy, és akkor még behajtod a fejedet, és becsukod a szemedet, és úszol, hát tényleg nem véletlenül 2-szeres olimpiai bajnok Kristóf.
3: És választ kap

0: vezetése, volt egy kis levezetése, és egyből odaállt a magyar csapattal a váltóra. Tényleg jó állapotban van, és még hátra van neki a verseny, többi versenyszám is.
1: Hát akkor most az úszás zárult, már reméljük majd Katona László tud interjúkat is küldeni, az biztos, hogy a 100 méter pillangó döntőjében aranyérmes lett Milák Kristóf, Kós Hubert itt a negyedik helyen végzett, aztán 50 méter hát közép döntőjéből nem sikerült bekerülni a fináléba, Páder Nikoletta a 200 méteres gyors döntőjében hatodik helyen zárt, és aranyérmes a magyar 4x100 méteres gyorsváltó, Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Hubert és Milák Kristóf. Nálunk pedig jönnek a legfrissebb hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Megkezdődött Pakson a folyami fenéküszöb beépítése. Eloltották a lángokat a 8-as főút mentén. Hamarosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta azt is, hogy már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít majd emelni a folyó vízszintjét. Eloltották a lángokat a 8-as főút mentén, Sói és Öskü között, ahol több helyen is tűz ütött ki tegnap. Az öskői oldalon 180, a sói oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. Jelenleg a még izzó gócpontok felderítésén és oltásán dolgoznak a tűzoltók. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket most vasárnapig. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja a Máltai Szeretett Szolgálat. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok.
2: Közlekedés.
3: Az egyes főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozása és lassabb haladásra kell számítani. Aztán az M6-oson Ivándárda felé a Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad, Somberek csomópontig jelölték ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Holnap is marad a derült idő, késő estére 16-25 fok közé hűl le a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 óra 3 perc van. Örömteli hír, hogy Milák Kristóf 100 méter pillangóúszásban EB aranyérmet nyert, Kós Hubert ott a negyedik lett, és a 4x100 méteres gyorsváltó megnyerte a döntőt, mégpedig Németh Nándor, Szabó Sebastian, Kós Hubert és Milák Kristóf összeállításban először a történelem folyamán.

0: Biztos, hogy a Ferencváros 1-0-ás vesztésre áll Lengyelországban, tehát kiegyenítette a Górnik Zsabrze az Üllői úton összeszedett hátrányát. Itt van velünk Vukovics László. Az első félidő alapján hogy látod az esélyeket?
1: Teljesen nyílt a párharc, nem csak azért, mert teljesen egyenlő az oda-vissza mérkőzés most egy-egyre áll összesítésbe, hanem a látottak alapján is két nagyon egyforma csapat játszik egymással, nüanszok fognak dönteni. Most egy kis lélektani előnyben van avval a hazai csapat, hogy megszerezte a vezetést. Rommels nagyon butaságot csinált ennél a szögletnél, teljesen fölösleges volt lerántani, egy rossz helyezkedés után így próbált korrigálni, de hát a 16-oson belül abban a világban, amikor varoznak mindent, van egy csomó kameraállás, ilyet nem szabad csinálni. Sajnos egyenlő az állás, innen nehéz lesz, de nem lehetetlen.
0: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen, már is kapcsolunk német Kornélhoz, és ott lesz vele Vukovics László, és következik a második félidő.
2: Mert hogy a csapatok már a pályán, köszönöm szépen a szót, az olasz játékvezető a két kapusnál, Schulzénál és Dibusznál érdeklődik. Ebben a pillanatban a sípszó pedig azt jelzi, hogy jöhet át a második félidő. Urbánszki 45. percben 11-esből szerzett góljával vezette át a Górnik Zsabrze a Ferencváros ellen összesítésben. Ez azt jelenti, hogy 1-1, ha és amennyiben ez így marad, akkor túlóra következik majd, 2x15 perc. Osvát kerül a földre, és a bal oldalon egy veszélyes Gurnyék támadás, rögtön a mérkőzés a második félidő első másodpercében Rámákersznek kellett megállítania. Lánt nem szabadul viszont fel a Fradi kapuja, üres ember a jobb oldalon, helyette viszont Lán felé a fordítás vissza balra, és ezt a labdát Dibusz összeszedi. Dícz volt az, aki tehette volna jobbra is, tehette volna balra is, szerencsére a rossz megoldást választotta. Osvát nincs csere, tehát ezzel eldőlt, hogy Borbély Balázs nem kapja le a sárgalapos játékosát, Osvát Attillát, és Osvát bizony megindul most a Fradi jobb oldalán. A lengyel 16-osnál már a labda, egy lapos beadás. Osema vágja ki. Igen, az a helyzet, hogy most már nagyon-nagyon kell higgyünk, bízzunk, reméljünk, hogy Vukovics László teljes mértékben jól átlátja a dolgokat, és jön az, amiről beszélt a meccs felvezetése során, nevezetesen, hogy a Fradiban is benne lesz egy gól, és a Fradi is szerez találatot, mert hogyha ez így van, na de akkor 3 pontot teszek a mondat végére, egyelőre nem tartunk ott, hogy ez a helyzet így van. Innentől kezdve azért érdemes vetni egy pillantást, hogy mit mutatott az első félidő a számok tekintetében. Óriási labdabirtoklási fölény, de összességében is azért az összpróbálkozás 11 volt a Górnik Zsabrzénál, 4 a Fradinál, viszont a kaput eltároló kísérletek között nem volt ekkora nagy a különbség, 3-1 mindösszesen a lengyelek javára, úgyhogy a szögletarány 4-3, de a legfontosabb mutatókban egyébként közel van a két csapat egymáshoz, azért ugye az összpróbálkozások száma az, ami ugye jelentősen több, meg a szögletek tekintetében áll most megint csak jobban majd a Górnik, mert hogy jön a második félidőben az első, összességében az 5. Az a is sarokrúgás majd. Jusuf volt az, aki összeakaszkodott Peter Federikóval. Viszont most már a szögletnél kell majd figyelni hátul. Ebből a jelenetből jött egyébként a szöglet. Hát természetesen a népsűrűség megnő megint csak a 16-oson belül. Dibusz környékén is van fehérmezes játékos. Fehérben a Górnik Zsabrze, feketében a Fradi. Ez egy kis szöglet. És akkor most másodjára jöhet. Ebből nem ívelés, hanem lövés lesz. Dibusz! Nem volt ez egy rossz kísérlet. Janzsa próbálkozása. Urbánszki a labdával, a gólszerző. Urbánszki, jönnek a bicikli cselek. Urbánszki nem tudja Kadut becsapni. Kadu pedig ki húzza a labdát, amit a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál az ő 20-asuk. Hosszema szedett össze, a két 20-as ért a labdához tehát. Egymást követően Korbu, Peter Federico beforgatja Korbut, és jön a beadás. Második félidő első helyzete, ugyanúgy Prekopé, mint ahogy a meccs első helyzete is Prekopé volt. Az szerencsére nagyobb volt. Most annyiban nem azt szeretném kiadni, Vukovics Lászlót itt fogja a fejét mellettem. Azért fogja a fejét, mert hogy amúgy Prekop nem találta el szerencsére a labdát. Ha ezt eltalálja, akkor ez egy ajtóablak helyzet, úgyhogy egyébként ez valóban egy komoly lehetőség lett volna. Na, összességében hol lehet fogást találni, mert most már azt a nézőpontot kell megtaláljuk, hogy hol lehet fogást találni ezen a lengyel csapaton, mert gólt kell szerezni.
1: Két szélsője nagyon jó a lengyel csapatnak, most Kadut forgatta meg Peter, gyönyörű beadása volt, Prekop meg is előzte az emberét, szerencse, hogy luftot rúgott. Nem tudtunk még igazán egy érdemleges kontrát végigvinni, az nagyon kéne a Ferencvárosnak, hogy egy jó helyen labdaszerzés, ez kettő volt az első fél időben, nem tudtuk befejezni jól, ebből kéne több, és bátrabban kéne játszani, nem szabadna, hogy a testbeszéden az látszon, hogy még mindig mi húzzuk az időt, most is például Dibusz odacsalja a csatárt, időt akar nyerni, ez mind azt mutatja, hogy a Fradi egy kicsit kiszeretné zökkenteni a lengyel csapatot, ahelyett, hogy bátran játszana, mert a Fradiban mindig benne van a gól, a Fradi tud focizni.
2: Dibusz, Korbu saját térfelének közepén, letámad a lengyel csapat, csak hátrafelé lehet tenni a labdát. Gomez, egy szép csel, aztán vissza Dibuszhoz. 50. perc a mérkőzésen. Ugye beszéltünk már róla, hogy a két szurkolótábor, elsősorban a lengyelek találták meg a Fradi tábor egy részét tegnap a mérkőzést megelőző estén. És az egyik helyi pizzéria volt, vagy esett ennek áldozatául, meg annak berendezései. Most kifeszítettek a lengyel szurkolók egy molinót, utalva a tegnap esti incidens, hogy hogy ízlett a pizza. Kedves szurkolók, kedves magyar szurkolók. A felvételek alapján tényleg sok minden nem maradt ott a helyi berendezésből, mint ahogy ebből a lengyel támadásból sincs most szerencsére semmi komoly. Labdaszerzés után, mint Zakariasen indulna meg, nagy lendület és egy pici pontatlanság hosszan tolja meg a labdát felező vonalnál, és akkor így megint védekezésre kényszerül a Ferencváros. Ezekből a pontatlanságokból, hogyha egy picivel kevesebb lenne, tényleg egy-két ilyen szituációnál lehetett volna komoly helyzetet is kialakítani. Hát egyelőre nincs komoly helyzet. 5 perc eltelik a második félidőből, 0-0 a találkozó állása, és 0-0 lehetett volna, ha nincs az első félidő végén a 11-es, bocsánat, én megszokásból mondtam. Természetesen ugye a megfejtés, hogy a helyes válasz az az, hogy 1-0-ra vezet a Górnyik Zsabzse együttese. 20-30 perctől jön majd a Konferencia Liga selejtezőjében a Győr-Riga mérkőzés. Természetesen azt a találkozót is közvetítjük. Már megint igazi körkapcsolássá alakulunk majd. Ugye úszás után egy labdarúgó helyszín is bekapcsolódik. Ez pedig megint egy olyan szituáció. Lenni Zsozef kap egy labdát a lengyel 16-osnál, és pontatlanul teszi tovább. Bosszantóak, nagyon bosszantóak ezek a hibák, Laci. Tehát, hogy értem, hogy egy benne van, kettő benne van, de ez most már a harmadik olyan, ami tehát ezért súlyos árat fogunk fizetni.
1: Nem érzékeli Lenny Zsozef, hogy van-e mögötte védő, de ilyenkor segíteni kéne a társadnak, hogy senki, vedd át, fordulj rá, egyből passzolta és rossz helyre sajnos. A kontrákat nem becsüli meg megfelelően a Ferencváros, ami a legnagyobb erőssége eddig a csapatnak.
2: 53. perc a mérkőzésem, 1-0 tehát a meccs állása. A labda Gomeznél. Mennyire értékelni kell egyébként minden eredményt, azért szeretném jelezni, hogy ezekben a másodpercekben pályán az a Twente, amelyet ugye a Fradi búcsúztatott az előző körben, nos, Dunaszerdahelyen szerepel a Twente együttese. Azok után, hogy nagyon-nagyon simán 6-0-ra nyert a holland együttes hazai pályán, nos, Dunaszerdahelyen is már 2-0-ra vezet. Tehát ez összesítésben 8-0, és még van hátra több mint 40 perc abból a meccsből. Hogy mennyire kell komolyan venni az ellenfeleket, és hogy milyen ellenfelet győzött le egyébként a Ferencváros együttese. És ezek szerint paprikázott föl nagyon-nagyon-nagyon, és a Dunaszerdahelyen veri el a port a Twente. Na de vissza ide a Górnyik Zsabzse Fradi meccshez, mert hogy egy veszélyes hazai támadás a bal oldalon. Vissza középre, lövőhelyzet 16-ról, egy lepattanó lövés, Prekop szedi össze a 16-oson belül, aztán Peter Federico szerencsére ő eladja, de sajnos Yusuf is eladja. Dietz ki a bal oldalra. Dietz kapná vissza a labdát, ez a miénk, ezzel lehet menni. Na Zsozef, két védő, lefordul az elsőről Zsozef, és akkor zárkóznak a többiek. Kanikovszki fölényben a hazaiak, Osváth jön a jobb oldalon, helyette Kanikovszki középre teszi a labdát. Kádu teljesen tisztán a bal oldalon, Romenztől végül megkapja. Lehet tovább tenni Yusufhoz, nem? Kádu visszafelé teszi, oda a kontra lehetősége. Megint oda a kontra lehetősége. Orbély Balázs is talpon, Meg a hazaiak mestere is talpon, mindenki 1000 fokon ég, na-na, óriási a tét, ahogy arról többször beszámoltunk már, hiszen ez az Európa Liga a harmadik selejtező köre, annak is a visszavágója, amelyik csapat itt tovább jut, vagy innen tovább jut, az biztos nemzetközi szereplő ősszel, és ugye belógnak ezek a sorozatok ott egy picit ugye januárban, és az Európa Liga mindenképpen. Szóval óriási, hatalmas a tét. Tehát jelenleg viszont nem lehet megmondani, nem tudjuk megmondani, hogy melyik csapat jut tovább. Mert hogy nincs döntés. Górnyék Zsebzse Ferencváros 1-0 az Üllői úton, szintén 1-0 a hazai csapat nyert összesítésben. 1-1, 10 perc eltelik a második félidőből, és nincs tehát döntés. Az viszont egyértelműen eldőlt, hogy a Górnyék kevésbé erőlteti most a támadásokat, és a Fradi előtt nyílnának a lehetőségek. Nyílnának ezek a lehetőségek, Laci?
1: Ha jobban megbecsülnénk átmenetekből szerzett labdákat, és ott pontosabban játszanánk meg az induló embereket, akkor igen, mert nem derül ki, hogy mire lennénk képesek a kontráknál, mert nem adjuk az utolsó passzokat jó helyre, ezáltal csak a egyetlen Rommel szabadrugás volt, amit föl tudunk emlegetni helyzetként.
2: Igen, Jusufnak volt még ugye az az oldalhálós kísérlete, ez a kettő, amit mindenképpen én fölírtam, de egyébként igen, hogy most az egy vagy kettő sajnos nagy jelentősége nincs. Na talán majd most Kanikovszki Jusuf felé, nem jó a labda a bal oldalra. 56. perc, Jusuf jön, leütközi Paulo Bernardót, és aztán csak nem is ő volt, hanem Lecsek az, aki a földre került. A portugál is ott volt, mert ő kérte volna a labdát, de Jusuf végül is így oldotta meg. 56. perc tehát a meccsen. Előre felé kellene egy picivel tényleg pontosabb játék, vagy nem is picivel, hanem okkal pontosabb játék, és tényleg megizzasztani legalább egyszer vagy kétszer őket, mert hogy most megint a Górnyék jön, méghozzá a bal oldalon. A középre tett labda Prekop felé, Jusuf fejedi ki, Nikovszki kihúzza a 16-oson kívülre, Lenny Zsozef nem fér a labdához, a magyar térfél közepén fejről fejre jár most a labda, valaki vegye le, ezt ők teszik meg, méghozzá Peter a dominikai játékos tette meg, és aztán most már Gyíc volt az, aki szép cselekkel megindul a labda, a 16-osonkon belül Prekop lekészíti, Peter térül, fordul, a labda kikerül a 16-oson kívülre, Gomez kihúzza, de nem tudja Lenny Zsozefet megtalálni. Egyelőre ez most nem néz ki jól, mert beszorul saját térfelére a Ferencváros. Urbánszki hozza keresztbe a labdát, átkerül a bal oldalra. Minden mezőnyjátékos a Fradi térfelén, nagyon sokan a 16-osunk környékén. Kadu és Peter Federico küzdenek, aztán utána hátrafelé a labda egyel. Megint egy pontatlanság, Urbánszki középre a túloldalon, nem próbálja begyűjteni, nem járt sikerrel. Kiharcolunk, vagy megszerezzük a labdát egy bedobásra. Cserék jönnek majd a Fradiban, Nabi Keita és Nagy Ádám érkezik. Két labdabiztos játékos a középpályára. Jusuf, na ő viszont elő kellene, hogy varázsoljon valamit. Két fehérmezes fele szemben. Azért Peter Federico-nak is vannak ám védő feladatai, ahogy Jusuf előre jött, azonnal vissza kellett jönnie. Na most Nabi Keita és Nagy Ádám becseréléséből mit olvasol ki, Laci? Mert hogy nem előre felé fog változtatni, persze nyilván, ha van labda, abból lehet menni előre is majd.
1: Szerintem Rommens és Zakariasen fog lejönni, Nagy Ádám és Keita lesz a két hatos, és kiviszi jobbra a Korbut, én ezt gondolom Borbé Balázs, aki meg szeretné szilárdítani a középpályát olyan szempontból, nem is a védekezés részéből, hanem többet legyen nálunk a labda, ez a két játékos borzasztó rutinos, tehát a labdakihozatalokban nagyon nagy segítség lesz, amikor az ellenfélnél labda, ők inkább a passávokat olvassák, nem a fizikumuk a döntő, tehát nem a testhadottságaik.
2: 36-os, illetve Rommens, akkor nem Zakariasen, Zakariasenben hisz oda előre ezek szerint Borbély Balázs, és akkor így érkezik tehát Keita, illetve Nagy Ádám a pályára. Na hát ez nem gondoltam volna, hogy Hanikovszkit lekapja egyébként. Mit szólsz ehhez?
1: Én azt gondolom, hogy valami itt jelezhetett, vagy pedig a műszerek, lehet, hogy az adatok mondják, hogy nagyon fáradt, vagy valami, mert Kanikovszki a mai mérkőzésen sem játszott rosszul. Korbu kerül előrébb, és Nagy Ádám és Keita lesz a két szűrő középpályás.
2: Na és akkor a 60. percben jön a negyedik ferencvárosi szöglet, és rögtön egy perdítés Zakariasen pallábbal nem találja el a kaput, de ez már egy lehetőségecske volt a második félidő elején. Ez azt jelenti, hogy egy-egyre módosul a szögletarány a második félidőben, egyel jobb szögletarányt nézve a Górnyék, de hát ez csak ilyen tájékoztató jellegű adat. Nagy Ádámnak kell figyelnie most már, mert hogy jönnek előre a hazaiak, Gomez, Peter Federico mellett, és ez is szöglet lesz? Nem. A dominikairól ment ki a labda, úgyhogy a miénk kell, hogy legyen elvileg ebben az esetben. Ha jól mondom, remélem jól mondom. Igen, méghozzá Dibusz már játékba is hozta a labdát. 61. perc a mérkőzésen. Leli Zsózsefről megy ki, viszont a lengyel térfélen lesz majd egy bedobás, ott lehet sorakozni, meg lehet oda érkezni, le lehet zárni ott a sávokat, és akkor egy kicsit lehet rájuk nyomást gyakorolni saját térfelükön. Hosema, valamit variál, hogy nem jó a labda, vagy két labda volt a pályán, de most már csak meg lesz egy labda, amivel el tudják végezni a bedobást. Rámákers egyből vissza a felező vonaltól, Zsózsef saját helyére csúsztatja a labdát. Janzsa amerre állt, és amekkorát belebírt tudni, akkorát bikázott bele. Nagy Ádám, ő meg hazafejeli 30 méterről Dibuszhoz, és akkor Dibusz megint ugyanazt csinálja, amit eddig csinált. Várja, hogy Prekop megjöjjön. Prekop immelámmal zavarta, aztán Dibusz megunta ezt az egészet, felvette a labdát, és akkor így veszi előre. Most jön az ívelés Jusuf felé. Ő Zsózsefhez teszi a labdát. Kadu, na ez most egyelőre szép. Kadu, meg lehet azt húzni a bal oldalon. Peter Federicóval eszemben. Kadu, jók a cselek. Kadu, laposan középre, öngól veszélyes helyzet! Janicski volt az, akiről veszélyesen perdül a labda a kapu felé, és Schulze kell, hogy közbeavatkozzon. Na, hát végre volt egy olyan támadás, amelyet követően veszélyes helyzet alakult ki, még hogyha nem is önerőből, hanem kellett hozzá a hazai csapat, de hát üsse kavics, hogyha kellett hozzá, akkor kellett hozzá. Nem tiltakozunk ellene, csak legyen helyzet. Meg még jobb lenne, ha lenne egy gól is. Egy ferencvárosi találat. A labda a Gurnyék zsebzséjé lesz majd. Nagy Ádám szabálytalankodott a játér felének közepén. Korbu, ahogy azt várhattuk, ő csúszott föl egyel, ő jött előrébb, és két divatos szóval élve hatos pozícióban szereplő labdaszerző, középpályás Keita és Nagy Ádám pedig a középpályán kell, hogy megoldják a feladatot. Kadu. Peter Federico jön mögötte és borítja fel. 63. perc. Szabadrúgáshoz jut a Ferencváros együttese, a fiatal dominikai fölsegíti a mi brazilunkat. Mindez egy lengyel-magyar csapat csatájában. Teljesen globálissá vált a futball, de ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs. Van-e bármilyen meglepetés, Laci, látsz-e bármilyen változást? Miben kellene, megint csak ugye adja magát a kérdés, lépnünk, hol lehetne lépni, jobb oldalon, bal oldalon?
1: Az utóbbi időben sokat dicsértem Kadut, és az előbbi szituáció, amit mondtál, hogy majdnem öngól lett, ott Kadu végre villant a bal szélen, megforgatta ide-oda az emberét, és ballal gyönyörűen erősen nyeste be a labdát, ebbe ért bele a lengyel védő, ami kis ilyen a saját kapujába pattan, de a kapus résen volt. Többet kéne egy az egyben így fölvállalni, hogy Kadu, csak Osvát nem nagyon mer elmenni, mert nagyon jó a szélsője klán, és Kadúnak is ez volt az első igazán veszélyes fölfutása.
2: Jobb oldalon, bal oldalon, középen, hol van inkább, vagy hol lehet inkább rés a pajzson?
1: Hát ez azért nehéz kérdés, mert ezt a mérkőzés hozza maga közben, tehát a lengyelek most letámadnak egész pályán. Itt az egyes párharcok, de ez a mai játékvezető nagyon engedi a fizikális játékot, tehát brutális belépők vannak, és nem lehet tudni, hogy mikor fújja le, mikor nem. Ez a Josephéknek nem nagyon kedvez elől, mert ott a lengyelek letarolják őket, igaz, hogy ez viszont is működik. Rámakers és Gomez is kőkemények. Az lenne jó, ha hát most ez egy kívánság műsor, a félpályán tudnánk labát szerezni, hogy fönn van a lengyel védelem, és be tudnánk lökni Josephnek, azt nem érnék utol a lengyelek, az biztos.
2: Igen, az viszont biztos egyébként, hogy amennyire féltek, mint a tűztől például a Twente játékosai, na most itt nincs ilyen jellegű, hogy akár egy másodperce is egyedül hagyják Josephet, tehát tényleg minden levegőt elszívnak előre.
1: Meg ez a játékvezető engedi, azonnal leütközik. Tehát kőkeményen a labda, amikor felé száll, esélyt sem adnak, hogy átvegye, és ötből csak egyet fúj le a játékvezető, de ez oda-vissza igaz, tehát egyik csapat javára se kedvezevvel.
2: 65. perc a mérkőzésen, Urbánszki 11-es góljával, amely az első fél idő utolsó percében a 45. percben született, 1-0-ra vezet a Górnyék Zsebzse a Ferencváros ellen, az Európa Liga a harmadik selejtező körének visszavágó mérkőzésén. Ez azt jelenti, hogy összesítésben 1-1-re állnak a csapatok, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy hosszú este, hosszú éjjel elé nézünk, hiszen ha minden így marad, akkor 2x15 perc hosszabbítás vár a csapatokra, ha ott sincs döntés, akkor pedig jöhetnek a 11-esek, egyelőre ezt hagyjuk meg egy későbbi lehetőségként. Megint csak ugye a kívánság műsor részt tudjuk elővenni, hogy tényleg jó lenne egy gólt szerezni, ahhoz viszont jó lenne helyzetbe kerülni, és tegyünk őszinték, kidolgozott helyzetből nem nagyon volt ezen a mai meccsen. Ugye itt a második félben ez a Kadu-féle szituáció, amit ki tudunk emelni, Kejt a gyönyörű labdaszerzés után, Korbu, megint, nem tudom, én vagyok telhetetlen, hogy felbosszantom magam azon, hogy megint egy ígéretesnek tűnő szituációban az utolsó passznál egy nagyon buta hiba, tehát ez a negyedik ilyen szituáció, és borzasztó idegesítő.
1: Abszolút jól látod, Kejtának most megmutatta a klasszisát, amiről emlékszünk rá, mint B1-ös labdarúgó, fantasztikus labdaszerzés, gyönyörű passz, amiből rá tudtunk gyorsítani, de az utolsó passz megint nem volt jó, oda lett a lehetőség.
2: Na hát, más nem tudunk tenni tényleg, mint hogy bízunk az utolsó másodpercig. Még az utolsó másodperctől messze vagyunk, hiszen ez a 67. perc mérkőzésen. 5 perc, és bekapcsolódik a győri helyszín is, és a másik magyar csapat is, még versenyben lévő magyar csapat is pályára kerül. De a Győrnek egy gólos hátrányt kell majd a Riga ellen ledolgoznia. Itt egy gólos hátrányban a Fradi, de mivel az első meccset nyerte, összesítésben döntetlen. Secsek, jól teszi tovább a labdát. Urbánszki, nagy kedvel, de bele a blokkba. Secsek vissza, Eter Federico felé. Útban egy picit a játékvezető, de aztán kibújik az egyik hazai játékos. Méghozzá, talán Prekop volt az, és megszerzi a labdát. A labda most már a 16-osonkon belül. Valaki vágja ki, vagy valaki szedje össze. Ott volt egy óriási lökés. Most... ez, ha mezőnyben történik, ez egyértelműen sárgalapos szituáció. Tehát ezeket a... Nem értem ezeket a játékvezetői döntéseket. Tehát látta a portugál Paulo Bernardo, hogy teljesen esélytelen lesz. Fogta két kézzel, fellökte az ellenfelét. Ha ez a mezőnyben történik, ez sárgalap. Itt miért nem?
1: Igen, mert azt gondolja, hogy úgyis ők jönnek, kirúgás, nem szólnak, de hát egyetértek ebben is. Tehát ez, a szabály a szabály.
2: A szabály az, szabály az, hogy két kézzel fellöki. Milyen megfontolásból hozott más jellegű döntés. Most Jusufot borította föl, egyébként Janicski, és Jusuf azt reklamálja, hogy erre sem ad sárgalapot, tehát ugye eddig összesen 2 darab sárgalap volt a mérkőzésen, hogyha jól mondom, de gyorsan nézem is. Igen, Osváth, illetve Rommens kapta a 2 lapot, náluk még nincs figyelmeztetés, Nabi Keita pedig most eladja a labdát, és elnézést kér a társaktól. 68. perc, cseréhez készülődik majd a hazai csapat is. Most Schulze kapus hozta játékba a labdát, és aztán kapja is vissza, mert hogy letámadnak a ferencvárosiak, és ott ólálkodunk most, vagy ólálkodnak a Fradi játékosok a lengyel 16-os környékén. Aztán a felező vonalnál, vagy a felező vonal környékén sikerül megszerezni a labdát. Sikerül? Bizony sikerül. Keita és Nagy Ádám játszanak össze. Ez nagyon jó. Valaki nézzen előre is. Kejta. Eter Federico szerezte meg a labdát, Kejt a csímbe adta, aztán utána szabálytalankodik a dominikai, a földre kerül, mehet tovább, előnyszabályt adott a játékvezető, vagy előnyszabályt ítélt, jön egy lövés, jó a blokk, gyönyörű volt a blokk, Rámákerstől, Klán kísérlete, és meggyőződésem, hogy Nabi Kejtánál itt most a neve és a múltja az, ami miatt ő megúszta azt, hogy itt sárgát kapjon, mert egyébként egyértelmű szabálytalanságot követett el, megint egy olyan, amit klasszikusan taktikai szabálytalanságnak szoktunk hívni. 70. perc a mérkőzésen megérkezett a Górnik Zsabzse, a változatosság kedvéért most a jobb oldalon, a kispadokhoz közelebb eső oldalon, a Fradi 16-osának környékére Peter Federico, a dominikai tovább teszi, lesz a lövőhelyzet, hosszában ő próbálkozott az első félidőben egy életerős bődeltesen nagy lökettel, ezúttal nem lövi el, Csacsek visszafelé teszi a labdát, lábról lábra járatják most a hazaiak, és most a beadása jobb oldalról. Kiért hozzá legutóbb, az lesz a kérdés, mert hogy a labda végigurul az alapvonalon, ezek szerint Fradi játékos, mert hogy azt mutatja a játékvezető egy szöglet, a második félidőben a második, összességében a hatodik Gurnik Zabzse szöglet lesz. Urbánszki gyorsan elvégzi, látja, hogy a Fradi védelem nem rendeződött. Most jön egy lövésszerű beadás, középen ketten is repülnek. Nem jutott egyik fehérmezes sem lövőhelyzethez. Hosszema, bal lábán a labda, belöbböli a 16-oson belülre, jön Dibusz, és Dibusz kezéből kiesik, megint szöglet. Ez lesz a hetedik hazai szöglet majd. Dibusz mutatja, hogy ott volt egy kisebb lökés is, a játékvezetőt a legkevésbé sem hatotta meg, a legkevésbé sem érdekelte ez, hogy ott volt kicsi lökés, vagy nem volt kicsi lökés, vagy egyáltalán bármi is történt. Újabb hazai szöglet. Ezek most nem a Fradi percei, nem a Fradi pillanatai itt a mérkőzésen belül. 71. perc, a hetedik Gurnik Zabzse szögletet. Yusuf fejeli ki az ötös vonaláról középről. A lecsorgó pedig a miénk lesz. Na most kell akkor fújni egyet, szusszanni egyet. Kellum oda-oda lesz a következő játékos, aki érkezik a Ferencváros együttesébe. Hova érkezik ő szerinted, Laci?
1: Yusufot fogja váltani.
2: Yusuf helyére érkezik. A szándék itt is egyértelmű, egyrészt frissíteni, másrészt stabilnak lenni. Viszont ezzel feladunk egy veszélyes támadót, egy kevésbé támadásban kevésbé veszélyes játékos érkezik majd a helyére. 20 perc maradt arra, hogy jöjjön az a bizonyos hőnáhított gól, amiről állandó szakértünk Vukovics László beszélt. Joseph a 16-oson belül sajnos lesen, úgyhogy hazai szabadrúgás jön majd. Talán az első les helyzet volt a meccsen, szerintem még nem is nagyon kellett ilyen szituáció miatt megállítani a játékot. 11:47. Na, Laci, minden talált eddig. Most már csak ezt a gólt kellene valahogy összekapargálni, kapirgálni.
1: Igen, hát oda-oda valóban nem csatár, de azért meg tudja húzni a szélen, most már fáradtabbak a lengyelek is, ő is egy az egybe jó, jól tud beadni, a védekező részét is ellátja, hát jó lenne egy jó beadás és arra érkezni. Egyébként avval vitatkoznék veled, hogy azt se bánnánk, ha helyzet nélkül rúgnánk ma gólt, mert helyzetünk nincsen, de bárhogy legyen öngól, bármi, igen, mindegy, csak találjunk egy mindegy, gólt.
2: Valahogy legyen, igen, tehát most már semmi, már tényleg az hiányzik, csak minden cseréknél majdnem teli találattal, ez a ugye háromból kettő. A vízió, hogy hogyan néz ki, az első 20 percet meg kell úszni, és tehát minden, gyakorlatilag amit fölépítettél, minden nagyon szépen megvan stimmel. Az egy kis gólocska kellene, ami kell, hogy jelentse, vagy ami a továbbjutást jelenteni a Ferencváros számára. Rámákez teszi Dibuszhoz a labdát, 73. perc a mérkőzésen. Oda-odát előzi meg a védője, a lecsorgó a miénk lesz, Joseph felé. Josephet Hosszema előzte meg, miénk a labda, lehet menni, lemarad az egyik hazai védő, Leni Joseph távolról, de miért?
1: Négy a háromba voltunk, Leni Joseph labdaszerzés után 4-3-ba vihettük rá, és annyira kevés helyzete volt Leninek, hogy ellőtte inkább a labdát 30 méterről, úgy megörültek, hogy végre van egy lövő helyzete, ahelyett, hogy 4-3-ba lejátszottuk volna, ahogy tudja ezt a Fradi.
2: 74. perc, igen, amiről beszéltünk többször is a mai közvetítés alatt már, ezek a bizonyos szituációk komoly, nagyon-nagyon komoly gondot jelentenek, hogy elől koncentráció, vagy milyen hiány miatt, vagy mi okozza ezeket a problémákat, nehéz lenne megmondani. Egy biztos, hogy nincs igazán veszélyes helyzet. Na talán majd most, Joseph oda-odához teszi a labdát. Kellum oda-oda, 74. percben jön mellette, Kadu oda-oda leviszi az alapvonal felé, beadás, szöglet! Na ez jól nézett ki, ez végre jól nézett ki, Janicskiról ment ki a labda, és akkor jöhet az 5. Fradi szöglet. És mondjuk szögletből, rögzített szituációban, ez teljesen alkalmas arra, legyen mondjuk Rámákers, Gomez, bánom is én, hogy kicsoda.
1: Öngól is jó nekünk.
2: Minden megoldás érdekel. Kadu teszi középre a labdát. 75. perc a meccsen. Kadu szöglete tehát. Nincs ferencvárosi, aki tud fejelni. Osváth viszont visszaíveli a labdát. Na most Rámákers talán a 16-oson belül nem fér a labdához. Kadu összeszedi. Kejta. Mutatják a lengyelek, hogy ki kellene jönni. A labda viszont a miénk. Nagy Ádám. Nagy Ádám, oda-oda lesen van, most lép vissza lesről. Rámákers, új ide suta, beadás a 16-oson belülre, de megint csak visszajön, beszorul most a Gurnyik Zabzsa együttese. Ez mindenképpen egy örömteli hír, hamarosan kapcsolunk majd Győrbe, mert hogy útjára indult az Eto Parkban is a labda, de ezt a szituációt még várjuk meg, kereken negyed órával a vége előtt, a rendes játékidő vége előtt, hát ha a Fradi ebből egy helyzetet ki tud kerekíteni, mert hogy most tartja a labdát. Rámákers fordítása. A kispadoktól át a túloldalra, át nem hiszem el. Megint akkor, amikor ott lehetne egy jó labda átvétellel a helyzet, Zakariasen suta megoldást választ, és a suta megoldással pedig oda a lehetőség. Úgyhogy ott tartunk, hogy a 76. percben jár a mérkőzés Gornyik Zabzsa Ferencváros 1-0. Szóval, ha minden igaz, Győrben elkezdődött a találkozó, kérdezem a kollégákat, hogy itt van-e velünk az Eto Park.
3: Így van, itt vagyok, itt van az Eto Park. A második perce legelején 0-0 a mérkőzés állása, ugye az első találkozón Sejem Bálint öngóljával 1-0-ra győzni tudott a Riga az Eto ellen, innen kezdődött ez a mérkőzés. Annyiban kicsit változott az Eto felállása, hogy nem 5 védőznek, hanem 4 védőznek. Kripiccsel és Urblikkal a közepén, G felé Petrás kirúgása visszarúgott a labdát, Gavrics kapja meg, tehát az is kiderült, hogy ő is a kezdőben van hosszú hetek után, és ott van Stefu is, tehát mindketten meggyógyultak. G a 16-ról lőhet egy blokkolt labda, kifejlik, de már összeiszedte Szép Márton, Décsivel passzolgat, és sajnos elveszti az Eto méghozzá közel a félpályához, azonban érkezik Stefu, érkezik Szép, és érkezik végül Décsi, és hárman megoldják, ebből indulhat vissza a kontrából az Eto, és Szép az, aki balról jobbra nagyon szépen átlöbböli a labdát Sejem Bálintnak, Sejem pedig akár fel is kocoghat. Most már a győri térfél közepén inkább rálép a labdára. Azt kérte a csapattól egyébként Huerez edzésen, hogy bátran menjenek, de semmi világért ne kapkodjanak, mert annak nincs értelme. Egy gól a hátrány, az utolsó pillanatban is le lehet akár azt dolgozni. Például a jobb oldalon Sejem Bálint többször is meghúzta a rigai védelmet. Lettországban akkor abból nem lett gól, csak egy bumba kapufa. Reméljük ezen a mérkőzésen azért akár többször is betalál majd az Eto. A harmadik perc legvégén járunk, Eto Riga 0-0. Menjünk vissza akkor megint a Gurnyik Zabzsa Ferencváros mérkőzésre.
2: Köszönjük szépen Csesztegi Balázsnak, Kadu beadását követően Joseph helyzetben, és gól! A legjobb pillanat! Hát nem mondja meg a játékvezető. De akkor miért most fúj? Tehát nem fújta le, Joseph mellett a földre került a védő. Utána eltett legalább 4 másodperc. Joseph fölnézett, nincs ítélet, ellövi, jön az egyenlítés, és aztán utána a játékvezető visszafújja. Hát ez egészen döbbenetesen érthetetlen megoldás.
1: 19 ilyen jelenet volt eddig a mezőnyben, amit mind tovább engedett a játékvezető. Itt is, ahogy mondod, 4-5 másodperc telt el, ünnepeljük a gólt, és utána visszafújja. Érthetetlen.
2: Egészen hihetetlen. Na cserélnek, Ismail érkezik a pályára a hazai csapatban, ez a 79. perc, mindjárt mondom azt is, hogy ki jön le, illetve lesz még egy csere majd. Azt mondja, hogy Ismail Bernardo helyére érkezik a pályára, és a következő cseréjük pedig, sőt, még 2 csere lesz ezen kívül, Sadilek is érkezett a pályára. Na mindjárt tartunk majd egy létszám ellenőrzés, hogy akkor pontosan kik mentek le, mert a helyi kollégák sokat nem segítettek most nekünk. Szóval tehát Górnyék Zabrze Ferencváros 1-0 összesítésben, 1-1 a 79. percben, Cseszregi Balázs, Győr.
3: Győri labdavesztés a 16-osnál, már a győri 16-osnál, de Bumba jól visszaér és elvetett Dióptól a labdát, aztán cselezget, őt rúgják fel, és ezt lefújja a fény játékvezető Olivier Reitala. Négy finn játékvezető, illetve két norvég a Varszobában, tehát teljes északi csapattal érkezett ide az UEFA játékvezetői küldöttsége. Egy G-lövés ment fölé a 16-oson belülről, volt már egy blokkolt lövése is a gambiainak, meglehetősen aktívan. Ez de hát ezeket a helyzeteket, bár ez nem volt akkora helyzet, inkább csak lehetőségecske, be kell rúgni. Petrás löbböli vissza a labdát Kripicsnek a bal oldalra, a győri 16-osnál. Kripics egy hidegvérű csellel átforgatja azt Urbliknak. Urblik pedig elindul felfelé a labdával, a jobb oldalon mellette van Sejem, előtte kéri Gavrics, inkább a bal oldalra rövid passzba leteszi azt Décsi Ádámnak. Bumba lép vissza a félpályára a labdáért, és ő az, aki a jobb oldalon indítja Sejem Bálintot. Sajnos azonban Szalazár kiér és ki tudja fejelni a labdát az oldalvonalon kívül, egy győri bedobás, Sejem Bálint kezében a labda. A 6. perc közepén járunk, Sejem egy kicsit megtörli azt, aztán bedobhatja. Ott van Gavrics, kérné tőle a labdát, G is mozog, akár Gyukanovicsot is meg lehet találni. Végül utóbbit találja meg Gyukanovics, ott van egyébként Paulo Eduardo szorításában. Paulo Eduardo el tudja rúgni a labdát, Szikére összeszedi, de oda teszi a győrieknek a 16-osra egy magasságban, győri bedobás majd, és ezt el is végzi, nem? Egyelőre oda teszi Sejem Bálintnak. Körülbelül a 20 méterre a vendégek alapvonalától G kapja a labdát, ő viszont már sokkal közelebb van, és rápattintja ezúttal a rátámadó Szalazárra, így aztán győri bedobás, ez már a 11-es ponttal egy magasságban, Sejem Bálint akár középre is hajíthatja, de inkább Gavricsot választja, vagy G-t. Utóbbit elindul az alapvonal felé labdával, középre lövi laposan, Paulo Eduardóról szerintem kiment a labda az alapvonalon, az asszisztens szerint azonban nem, így is azonban győri bedobás következik a 16-ossal egy magasságban, majd Sejem Bálint végzi el. A 7. perc közepén Eto'o Riga továbbra is gól nélkül, és akkor megint Gurnyik Zsabzse Ferencváros, Németh Kornél és Vukovics László.
2: 81. perc, Lengyelországban korbó a labdával, az olasz játékvezető mind a két oldal idegrendszerét tesztelgeti, össze-vissza fújdogál a mezőnyben lévő szituációkat, teljesen ellentétesen, ami miatt emelem a hangom, Osváth beadása és Leni Zsozef fejese, de aztán Leni Zsozef fejese azért nem találja el a kaput, mert egy védőről pattan ki, úgyhogy jön majd a 6. Ferencváros szöglet. Adós vagyok még a cserékkel, tehát a két széléről kapott le egy-egy játékost a Górnyék Zsabzse vezetőedzője, Bernárdót a bal oldalról, Peter Federikot a jobb oldalról, Ismahil és Sadilek érkezett át a pályára. 82. perc, hát egyszer már ünnepeltünk egy gólt, amit nem adott meg a játékvezető, és ünnepeljünk egy olyat, amit majd meg is ad a játékvezető. Erre ez a szöglet tökéletes, kiváló lehetőség. Jön a labda, ott a csúsztatás! Gól! Gól! Zakariasz csúsztat bele, és valaki hozzáért középen! Valaki hozzáért középen, talán Sacek, de teljesen mindegy! Besodorja a labdát saját kapujába! Egyenlít a Ferencváros! Sacek! Kézzel, lábbal, fókfocival, teljesen mindegy! Zakariasz fejese gólba tart, és Sacek, aki menteni igyekszik, besodorja a labdát. Ezt akartuk, ezt kívántuk, megkaptuk.
1: Erről beszéltünk, hogy bárhogy legyen egy öngól, és hál' Istennek egy öngól végül is, de Zakariaszent nagyon nagy dicséret éreti, és a szögletrugót is fantasztikusan csavarta a ballal kifelé, érkezett a rövid ötösre, Zakariaszent megcsúsztatta hosszúra, a kapus még óriási bravúra beleütött, de menteni igyekvő védő fél méterről besodorta a saját kapujába, de ez a gól az utóbbi 10 perc alapján kiárt a Ferencvárosnak.
2: Na hát, és akkor megint csak azt kell mondjam, hogy udvaroljak a szemedbe is, ne csak a hátad mögött, Laci. Minden, amit mondtál, az minden úgy történik egyelőre a mérkőzésen. Górnyék Zsabzse Ferencváros 1-1, 7-es perccel a rendes játékidő vége előtt. Menjünk Győrbe az Eto Parkba, Csesszegi Balázshoz.
3: Hát majdnem egy időben ordíthattunk, mert hogy Gavrič elcsúsztatta orrolszerűen a labdát, és a gól vonalról rúgták ki a lett játékosok. Inkább mondjuk úgy, hogy lett csapat játékosai a labdát, ha minden igaz, a kamerúni Vasson volt az, aki felszabadított, majdnem sokkal később G-lövése ment mellé. Igaz, az már nem volt komoly helyzet, Gavrič fejese viszont óriási zicser volt, és jól is oldotta meg egyébként a szerb játékos, csak hát ott voltak a védők a gólvonalon, és ki tudták még azt rúgni, úgyhogy a 10. perc legelején egyelőre 0-0 a mérkőzés állása, Jurkovszkis veszi vissza és teszi hátra Muszának, végül is nem az a felállás lett, amit megadott egyébként az UEFA a mérkőzés előtt, mármint hogy Musza fellép Ankra mellé hatosnak, hanem Vasson az, aki Ankra mellett hatost játszik a Riga együttesében, két hatos játékosra, két védekező középpályással áll fel a Ledgárda, Paulo Eduardo a győri térfélen kiteszi a bal oldalra Salazarnak, Salazar pedig a 16-osnál megtalálja ott a csapattársát, Szikérát, vissza is kapja tőle, 16-ossal egy magasságban, akár be is adhatja. Szikéra megint megkapta a 16-os sarkánál, kapu felé fordul, és már lő is, beleér egy lett játékos, úgyhogy győri kirúgással folytatódik a játék, ez a lett játékos pedig nem más volt, ha jól láttam, akkor Salazar, de hát nem jelentett ez semmilyen veszélyt a győri kapura. A 11. percben járunk egyelőre gól nélküli döntetlen a találkozón, menjünk vissza, hiszen már nagyon a hajrában jár a Gurnyik Zsabzse Ferencváros. Német Kornél.
2: Bizony-bizony a hajrában, 85. perc Lengyelországban. 1-1 a mérkőzés állása. Volt már róla szó az első félidőben, egy kis történelem óra, hogy a Fenerbahce ellen a BL selejtezőben úgy esett ki a Gurnyik Zsabzse, hogy idegenben Törökországban kikapott 1-0-ra, a Fradi pályán szintén egy gólos vereséget szenvedett a lengyel együttes, hogy aztán a visszavágón pedig 1-1-es döntetlennel záruljon. Amíg Győrben volt a szó, volt egy meccslabdánk, Lenni Zsozef a 84. percben a jobb összekötő helyéről kilépett, és jobb belsővel a jobb alsó sarkot célozta. Schulze óriási hatalmas bravúrral le tudott érni, és így meccsben tartja a csapatát. 4,5 perc a rendes játékidőből. Jönnek a kispadokhoz közelebb eső oldalon most a hazaiak. Urbánszki a gólszerző középre teszi. Szöglet méghozzá a 8. hazai szöglet jön majd. Osvát az, aki tisztázni tudott ennél a helyzetnél. Hát ezt valahogy túl kell élni, ezt az időszakot, valahogy ezt meg kell oldani, mert ha ezt sikerül megoldani, az azt jelenti, hogy 8. alkalommal sorozatban, 8. alkalommal lehet főtáblás valamelyik nemzetközi kupasorozatban a Ferencváros. A labda veszélyesen jött középre, és a 8. lesz a 9. hazai szöglet. Túl gyorsan akarják elvégezni a hazaiak. Mindjárt megyünk vissza Győrbe, de ezt a sarokrúgást még megvárjuk. Egyelőre nézem félszemmel, nincs gól az Eto Parkban, tehát nem maradtunk le semmiről Győrben. Itt viszont jön majd a 9. Gurnyik Zsabzse szöglet. 87. perc a mérkőzésen, 9-6 a szöglet aránya hazaiak javára, de hát ez legyen a legnagyobb örömük a meccsen, hogy szögletek tekintetében jól állnak. És most megint lehet arról beszélni, hogy az a monakói kirándulás milyen szép és jó hely. Nekik, nem nekünk, nekik. Na most jöhet a 9. szöglet, most engedi az olasz játékvezető. Középen megint megy a húz meg, erez meg játék, de ez a végtelenségig várhat egyébként. Most jön a labda, Bribusz, megvan! Jött egy fejes középről, szerencsére komoly erő nem volt benne. Kereke 3 perc van hátra a rendes játékidőből. Zsabzse Ferencváros 1-1 összesítésben, 2-1 a magyar csapat javára. Na de vajon, hogy áll az Eto a Riga ellen? Győr Csesszegi Balázs.
3: 13. perc végén járunk, továbbra sem nyugul a találkozón. Gavrič a jobb oldalon ment el, egy kicsit pontosabb a beadása, akár G, akár Djukanovic helyzetbe kerülhetett volna, ez nem sikerült. Most viszont Ramírez elindul az alapvonal felé, egy csellel, ott a helyzet! Szerencsére nem talált a kapuba. 3 méterrel rövid sarkot célozta meg, amit jól zárt Petrás, meg egy kicsit túl is húzta jobb belsővel végül is Ramírez, így aztán az oldalhálót találta el, Urblikot verte át egy bicikli csellel, Ramírez a brazil, és ennek köszönhetően került helyzetbe, először volt igazán komoly helyzet, vagy komoly lehetősége a rigaiaknak. Most a bal oldalon Kripicsnél a labda, ő az, aki hosszan rúgná fel Gyukánovics felé, sajnos megszerzik a labdát a lettek, aztán Bumba próbálná visszaszerezni Dioptól, ez nem sikerült, illetve csak egy pillanatig is róla pattant ki már, mint Bumbáról oldalra a labda, Jurkovszkis kezében a Győri térfél közepén, a jobb oldalról dobhatná be a labdát, a Ramírez is kéri, merre kéri, végül nem ő kapja, hanem Szikére kapta volna, de a győriek lekapcsolják a labdát, Kripics pedig hosszan megnyújtja azt Gyukánovics felé, Gyukánovics ugyan megelőzte végül Musza, de Bumbához visszakerült a labda, viszont az indítás a Gyukánovics felé megint Muszán hal el, Musza pedig most ezúttal nem rugdalja el, Jurkovszkis nagyon rosszul veszi át a labdát, és a 15. perc legelején gól nélküli döntetlennél Gyuri bedobással folytatódik a játék, de menjünk vissza megint a német Kornélékhoz.
2: Jánzsa helyére pályára lép az igazán kommentátor barát nevű lengyel játékos, Zsmirli. Hát de nincs magánhangzó szinte a nevében, úgyhogy nagyon nehéz lesz őt megemlíteni majd. A bal hátvéd helyére érkezett. Egy perc a rendes játékidőből, ami hátra van nálunk. És egy-egy a mérkőzés állása volt, egyébként még egy csere, Dimi érkezett Klán helyére előre a hazai csapatba. Hát mindent megpróbálnak már, de az idő vészesen fogy, és az idő most már nekünk dolgozik. Volt egy Fradi kapufa, még Győrben volt a szó, Korbú vitte el a labdát a bal oldalon, és bal külsővel átnyeste a túloldalra, Zakariassen érkezett, és oldalról találta el a kapufát Christopher Zakariassen. Fél perc még a rendes játékidőből. Hát kiderül, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Ugye volt gól, cserék is voltak, minimum 4 perc, de az is lehet, hogy 5 perc. Annál több, remélem, hogy semmiképpen sem lesz. 20 másodperc múlva kiderül. A Fradi 16-osán belőle belőtt labda, ami visszajön. Nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon kemény másodpercek, percek várnak a Ferencváros együttesére. 5 másodperc a rendes játékidőből, és mondom, hogy mennyi lesz a hosszabbítás. Ebben a pillanatban letelt a 90 perc, 4 perc a ráadás. Na javaslom, hogy akkor menjünk addig, amíg itt a hosszabbítás zajlik, picit gyorsabban a körben Csesszegi Balázs Győr, hogy aztán utána tudjunk ide is visszajönni.
3: 16. perc, és Sejen Bálint labdáját Bumba pörgette kapura, de ezúttal gyenge volt a labda, úgyhogy továbbra sincs gól a találkozón. Menjünk vissza német Kornélékhoz, Gurnyik Zsabzsa, Ferencváros.
2: Mert hogy egy jó beadás, vagy egy jónak tűnő beadás jön lengyel részről, de ez lepattan a Fradi védelméről. Meg lehet a labda. Zsozef a felező vonal környékén, de csak másodpercekre tartja a labdát. 40 másodperc telt el a jelzett 4 perces hosszabbításból. Megszerzi Zsmirli a labdát, csak ki kellett mondanom a nevét. Hihetetlen egyébként, hogy a lengyelek hogy tudnak így élni, hogy nincsenek magánhangzóik. Na mindegy, ez teljesen részletkérdés. 1 perc eltelt a jelzett 4 perces hosszabbításból. A labda ezúttal a jobb oldalon Osváth fejéről megy ki. Bedobással jöhet a Gurnyik Zabzsa, a 16-osunknál, a Ferencváros 16-osánál tartja a labdát, de nincs rés a pajzson. Egyelőre, mint kézilabdában jön az ívelgetés, Dibusz pedig egy belőbbölt labdát összeszed. Menjünk Győrbe, ez lehetőséget teremt Csesszegi Balázshoz.
3: Ramírez kapja a győri 16-osnál a labdát, kiteszi a bal oldalra Szalazárnak, Szalazár pedig eladja azt, összeszedi Szép Márton a győri 16-osnál, és ebből indulhatnának a győriek előre, ha Szép előre tudná gyötörni, de Szikérának adja a győri térfél közepén. Továbbra sincs gól a 18. percben, német Kornél.
2: Másfél perc eltelt a jelzett 4 perces hosszabbításból. Kellum oda-oda lövi fel a labdát a levegőbe, Zsozef felé, az egyik hazai védő szerezte meg a labdát. Aztán most már Kejta megindul. Kejta nagy lendülettel Zsozefet választja. Zsozef tartja a labdát nagyon-nagyon rutinosan. 2 perc eltelt a jelzett hosszabbításból. Le lehet vinni azt a labdát, Zakariassen le is viszi az alapvonal felé. Hát, ha ki tud harcolni, persze, hogy ki tud harcolni egy bedobást. 1 perc, 50 másodperc, és 2 cserél a Fradi. Kodró, aki a Real Madrid elleni barátságos meccsen gólt szerzett, illetve Zahoré jön majd, de minden további a következő kapcsolásnál, mert hogy menjünk Győrbe Csesszegi Balázshoz.
3: 18. perc legvége, az Eto lábakon vándorol a labda, de saját térfélem Szép Márton az, aki megfordul, kiteszi a bal oldalra, Stefuját is lép már a túloldalra, aztán Szép Márton kapja vissza, ő is dédelgeti a labdát és áttemeli azt a jobbra Urblikhoz, Urblik pedig talán Sejem Bálintot választja, de eltalálja ugyan a rigai játékost. Szól a síp, nem szól a síp. Minden esetre a 19. perc elején Eto Riga továbbra is 0-0, de a nagyobb izgalmak most még nem itt vannak, hanem Németh Kornéléknél.
2: Joseph helyén, Lenny Joseph helyén Kenan Kodró, Kadu helyén pedig Zohoré, tehát egy védő és egy támadó érkezik posztra, jönnek a cserék. Egyetlen perc maradt a jelzett 4 perces hosszabbításból. Ha ebben az egyetlen percben nem születik Gurnyik Zabzse gól, akkor sorozatban 8. alkalommal liga szakaszos, úgy de bután hangzik ez, sután hangzik ez, főtáblás valamelyik nemzetközi kupasorozatban a Ferencváros együttese. Már csak 40 másodperc van hátra, és a labda a Fradinál, és Keita kis hiá labdát szerez, ez viszont most egy hazai, bocsánat, Nagy Ádám és Kejta közül végül Nagy Ádámról ment ki a labda, de nincs jelentősége, szóval egy hazai bedobással megyünk tovább, fél perc a jelzett hosszabbításból. Ki tud-e jönni a saját tér feléről a Gurnyik Zabzse egy utolsó rohammal? Ez a kérdés. Egyelőre ki tudnak jönni, viszont meg lehet szerezni a labdát. Meg is van Kodró a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál, megtartja 3 ember között. És aztán mi lesz a megfejtés? Zohori is bekapcsolódik a játékba. 5 másodperc a jelzett hosszabbításból. Most már le kellene fújni ezt a mérkőzést. A cserék miatt valószínűleg még valamennyit rátesz a játékvezető, de egyelőre nem tudjuk, csak ő tudja, hogy mennyit tesz rá. Ez már a 95. perc, jön még egy ívelés. Gomez fejeli vissza a labdát a mezőnybe, nem szabadul föl a Ferencváros kapuja, nézi az óráját az olaspori, le kell azt most már fújni, valaki rúgja ki onnan a labdát, Zohoré kibombázza, és még mindig nincs sípszó. Hát meddig játszunk egyébként? A labda egyébként most már a Fradinál, tehát innentől kezdve aztán végképp sok értelme nincs hosszabbítani, de hát még mindig engedi. Na menjünk akkor egy gyors eredmény kapcsolásra Győrbe Csesszegi Balázshoz.
3: 21. perc, Eto Riga továbbra is 0-0, egyelőre a Rigánál van egy kicsit többet a labda, Németh Kornél.
2: Nálunk a 95. perc is letelik már lassan, a játékvezető az óráját nézi, ebben a pillanatban pedig lefújja a mérkőzést! Ez azt jelenti, hogy a Ferencváros egy idegenbeli döntetlennel kiharcolja a továbbjutást, és sorozatban 8. alkalommal is ott lesz valamelyik európai kupasorozat főtábláján, hogy ez az Európa Liga, vagy a Konferencia Liga, az majd a következő párharcban derül ki, amikor is a török Trabzonspor lesz a Fradi ellenfele. 1-1 tehát összesítésben, 2-1 tovább jutott a Ferencváros, innentől teli tüdővel, óriási hangzavarral a győriek sikerért szorítunk, hogy legyen 2 magyar csapat hosszú várakozás után a főtáblán. Irány Győr, Csesszegi Balázs.
3: Hát ahhoz még ezt a mérkőzést is meg kell nyernie az Etónak, meg majd még a playoff mérkőzést, ugye az a Klaksvik Lech Poznan mérkőzésen dől el, az ottani vesztes kerül majd az itteni győztes útjába a Konferencia Liga playoff találkozóján. Érdekesek, hogy ma lett volna, ajajajaj, közben egy helyzet és egy Petrás védés. Nagyon éles szögből Vasszom lőtte, Petrás viszont leért a hosszú sarokra szerencsére. Már Gini-re labdad a Győri térfél közepén fordul meg a gambiai, hátulról oda csúsztak neki, pontatlan is volt a passza, de Szép Márton is visszaszerzi azt, és ebből viszont a győriek indulhatnak, Bumba cselezget. Ott van G, 16-oson belül már a gambiai, kicsit lelassul, vele szemben Paulo Eduardo is bele is rúgja a bazírba, de a visszapattanó labdát összeszedi G, le tud fordulni a rátámadó Salazarról, akár be is lehet adni a labdát, G még mindig cselezget, és visszateszi a labdát Sejem Bálintnak, most teszik középre, Bumba felé kifejelik a román-magyar állampolgárságú játékos elő, de aztán Gavrics a bal oldalon, akár mehet be a labda újra, de inkább Bumba, Szép Márton, megint Bumba, 20 méterre passzolgatnak a lett kaputól ki a bal oldalra, Stefuj most megy középre a labda, érkezik G, és hát G mutatja, hogy lerántották, az biztos, hogy fejjel nem találta el a labdát, én szerintem ez inkább ügyetlen mozdulat, mint lerántás volt, de egyébként, mint említettem, van már VAR ebben a körben, vagy legalábbis itt Győrben két norvég figyeli az eseményeket, a videóbíró szobában. van, hogy a videóbíró rendszeren, úgyhogy ha esetleg ez 11-es volt, akkor majd ezt jelezni fogják Olivier Reitel a finn játékvezető felé. Szóval vissza a fejtegetéshez, ha az Eto legyőzi itt, és tovább jut a Riga ellen, akkor a Lech Poznan Klaksvik mérkőzés, összecsapás, párharc, mondjuk bárhogy vesztesével találkozik. Az első mérkőzést a lengyelek hazai pályán 1-0-ra nyerték a ferüerjek ellen, ami viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy a mai mérkőzésre nem ért oda időben a lengyel együttes, mert hogy tegnap kétszer is megpróbáltak felszállni, egyszer már fel is szálltak, aztán letették a gépet, le kellett tenniük a gépet Norvégiában. Sejem Bálint nagyszerűen védekezik. Aztán sajnos ráteszi a labdát, és ki tudjuk fejelni a gólvonalról. Visszapattant ugyanis egészen Ramireshez, Ramires lövése pedig végül Kripicsről jön ki a gólvonalról. Sejem Bálint próbálta rápattintani ugyanis az őt megtámadó Szikérára a labdát az alapvonalon, de az rosszul pattant, és a lövés végül kijött Kripicsről. Ugye Győrieknek is volt már egy hasonló helyzete, Gavrics fejese után a gólvonalról fejelték ki a labdát, és most ott Décsi Ádámot nyugtatgatja egy kicsit a játékvezető Reitel, a jobboldali szöglet Szikére elvégezte, oda tette Auaninak, ő vissza azt Jurkovskisnak a jobb oldalon a lett támadás. 16-oson belül Diop rossz vette le szerencsére az elinduló Auani elé, nem is futott tovább a francia-marokkói származású játékos, így aztán a 25. percben járva továbbra sincs gól az Eto Riga mérkőzésen, az Eto az első találkozót a lett fővárosban 1-0-ra elveszítette. Stefuj rúgta rá a labdát a Diopra, ugye aki az első mérkőzés egyik legjobbja volt, nem nagyon bírtak vele a győriek.

0: Gyukanovics merre levette a labdát, Orosz érkezett és Gyukanovicsot ütötte el. Nem is kérdés, én szerintem, hogy ez 11-es, bár Orosz reklamál, de én innen nem látom, de egyértelműnek tűnt a 11-es, mert hogy Orosz a labdával egészen biztosan nem találkozott, de minden mással igen, egészen pontosan Gyukanovicssal találkozott. Így aztán a 26. percben járunk, 0-0 találkozó állása, Rejtala játékvezető 11-est ítélt, úgyhogy most ez következik, és akinél a labda, ha jól látom, akkor az Zsejko Gavrics. Ja, az Eto 11-esre egyenlített hazai pályán a luxemburgiak ellen, a Bissen ellen. Kripics lőtte azt a 11-est. És akkor Vukovics László már át is ült és nézi a találkozót. Láttátok-e már a 11-est, Laci?
1: Igen, véleményem szerint meg fogják adni a 11-est. Gyukanovics megelőzte a kapust, elvitte volna a labdát, aki letarolta őt. Tehát szerintem egy abszolút jogos 11-es, amit be kéne rúgni, és akkor meccs egyenlőségben lennénk, és onnantól kezdve a Győrnél lenne a lélektani előny.
0: És akkor Gavrics már le is teszi a labdát a 11-es pontra, vele szemben Orosz kapus. Nagyon kellene ez a gól. Orosz vele szemben Gavrics, Orosz jobbra-balra mozog a gólvonalon. Rejtala játékvezető mutatja neki, hogy maradjon csak a vonalon. Felteszi a kezét, Orosz próbálja megzavarni Gavricsot, Gavrics nekifut. És belemi, elment balra Orosz, Gavrics pedig jobbra lőtte a labdát. Így aztán az Eto megszerezte a vezetést. Ez pedig azt jelenti, hogy innentől kezdve meccs nulla találkozó állása. Gavrics 11-es góljával, tehát egyenlítenek a győriek. Én nem mondom, hogy benne volt a levegőben, de azért volt már az Etónak helyzete. Igaz, nagy helyzete volt egy a vendégegyüttesnek, a Rigának is. 27. percben járunk. Gavrics 11-es góljával, tehát megszerezte a vezetést az Eto, és innentől meccs null, még inkább lehet talán nyugodtan, még szervezettebben játszani, hiszen innentől kezdve hát nyilván nincsen gólkényszer, de azért nem ártana még gólt rúgni, mert hogy ebben a mérkőzésben benn van, mert egy picit bizonytalannak tűnik a Riga védelmi, Orosz kapus is azért megoldhatta volna ezt is jobban, vagy éppen Gavrics fejesénél, amikor Gavrics előzte meg, és a gólvonalról fejelték ki a labdát, akkor is bizony-bizony helyzetbe kerültek a győriek, illetve akkor is megszerezhette volna a vezetést az Eto Orosz hibájából. Ez nem történt meg, de most már 1-0-ra vezet az Eto, Petrás pedig felíveli a hátradobott labda után Gyukanovics felé, elfejeli azt Musza, aztán már megszerzi Urblik lévén az Eto, de mivel Ankrafel öklelte a kezdőkörben Décsit, ezért aztán Győri szabadrugással folytatódik a játék, Décsi Urblikot választja, Urblik pedig odapasszolja a labdát Kripicsnek, Kripics Stefúj felé. A bal oldalon megint a győriek, Gyukanovics húzódott ki, egy kicsit kénytelen hátrafelé cselezni, majd előre cselez, de becsúszás közben belecsúszik, vele ér ebbe Diop, így aztán Győri bedobás. Stefúj kezében a labda, szép is mozog neki, de Stefúj inkább a csapatkapitányt, Kripicset választja, Kripics, Urblik. Urblik egy picit nehezen veszi át a labdát, de így is át tudja tenni a labdát a jobb oldalra. Sajnos Sejen Bálint viszont nem tudta megkerülni a rátámadó Auánit, így aztán végül lett bedobás. Paulo Eduardónál a saját 16-osok előtt a letteknél a labda, Muszát választja, Musza pedig Jurkovskiszt a jobb oldalon. Adrián Gula és Efraín Juárez is teljesen kihasználja az edzői zónát, folyamatosan mozognak, szinte bent vannak a pályán, néha-néha Juárez egyébként nem csak szinte, hanem be is lép a pályára. Musza letámadja Gyukanovics, Vasszom kapja tőle a labdát, Vasszom Diopot választja, Diop, pont, hogy szép Mártontól kapja vissza, és sajnos ki tudja tenni a bal oldalra, Szalazár teljesen egyedül, Gavrics most zár vissza, ott a beadott labda, és végül nagyon jól zár vissza a győri védelem bal oldalára, Stefúj és mellel kiteszi az alapvonalon kívülre a labdát, jön a harmadik rigai szöglet a

0: találkozón. Nézzük, hogy ezzel mire mennek majd a vendégek, hát reméljük, hogy nem sokra. Egyébként egy picivel többet van a Rigán a labda, de hát ez így volt az első találkozón is, ott nem is picivel volt többet. Szikéra szöglete következik, ott van mellette Auani, de most ez egyből megy középre, Urblik ki tudja fejelni, de csak Szalazárig, 18 méter, Szalazár vissza emeli a labdát, elfejelik ugyanott a rigaiak, de Stefuj pedig akár már indíthatja is, és indítja is, Jeet kilép a kapujából, Orolsz, és hát nem veszi fel, pedig akár fel is vehette volna. Egyből megrúgta a labdát, Sejen Bálint pedig sajnos visszaadta azt Vassomnak, de Vassom hátrafelé passzul Paulo Eduardónak, Paulo Eduardo pedig Muszát választja, hátul passzolgatnak. Vassom megint elkéri a labdát, ki a jobb oldalra, kihúzódó Auaninak, aki hol centert játszik, hol a jobb, hol a bal oldalon jelenik meg Auani, teljesen visszatette Jurkovskisnak, megint hátulról kezdenek építkezni. Paulo Eduardo, a rigai térfélen még, most indul el előre a labdával, de még nem megy át, hanem megint inkább hátrafelé passzol. Musza visszalépett a labdáért, ezúttal Szikéra, aztán most a jobb oldalon Auani, és ebbe a labdába, amit egyébként az elinduló Vassomnak szánt, belelép Stefuj, úgyhogy az Eto kispadja elől, de a győri térfélen már jöhet bedobással. Jurkovskis el is végezte azt, egy gyönyörű csel, szép mellette siker a lett játékos a Ramirez, vagy a lett csapatjátékos a Ramirez, Bumba pedig majdnem megszerzi a labdát. Az az igazság, hogy itt volt előttünk, valóban úgy tűnt, hogy egy picit rátalpalt Jurkovskisra, úgyhogy szól is a finn játékvezető, sípja a 32. percben Gavrič 11-es góljával. 1-0-ra vezet az Eto a Riga ellen. Vassom az, aki hátra teszi a labdát, és Gavrič majdnem elcsípte azt, de Paulo Eduardoig még eljutott a labda. Vassom megint belép a játékban Musza, de nem kapja tőle a labdát Jurkovskis, hanem inkább a visszalépő Vassomot választja. Vassom most fordul meg a labdával, nézi Jurkovskis, de ő is inkább hátrafelé passzol. Paulo Eduardo, Szalazár, Diop most áthúzódott a bal oldalra, egy nagyszerű becsúszás, szép Sejem Bálintól, de sajnos Diophoz kerül vissza a labda, elcsúszik, de ott van vele Sejem, és aztán Diop teljesen érthetetlenül kipasszolta az alapvonalon kívülre a labdát. A 33. perccel járunk, Gavrič 11-es góljával 1-0-ra vezet az Eto a Riga ellen, és Petras az, aki most összeszedi a labdát, és kirúghatja majd az ötösről, de végül aztán szokás szerint inkább Petrást választja. Décsi a 16-osnál, a győri 16-osnál szép egy szép csel után, azonban sajnos kimegy az oldalvonalon kívülre, és hát 20 méterre a győri alapvonaltól, a bedobás után pedig Szikéra kapja a labdát, de szerencsére visszafelé indul el. Már a győri térfél közepén csak a labda, sőt már a kezdőkörben. Paulo Eduardo kiteszi a bal oldalra, Diop is indulna ott Szalazárnak, de Szalazár inkább megint Paulo Eduardót választja. Ankra fordul meg a labdával, és aztán felpasszolja azt, majd elcsúszik, és Djukanovic el is tudja venni a labdát Muszától, de még egy picit hosszan tolta meg ez sajnos a montenegrói, és Paulo Eduardo vissza tudott zárni, és haza tudta adni a labdát, de most Ankra is teljesen visszalépett szinte a védő vonalba, és a győriek is felszabadultak egy kicsit, meg is előzi Szikérát, szép, de róla kipattan sajnos oldalra a labda. 34. perc, sőt kezdődik a 35. perc. Zsejko Gavrič góljával ledolgozta hátrányát az Eto, és megint majdnem labdát szerezott Gavrič, kénytelenek hazatenni Orolsz kapusnak, aki egy jó nagyot rúg bele a labdába, de ez már Kripicsé, aki nagyon okosan balra fejeli a labdát, Stefuj, Szép Márton a pálya közepén elveszti azt, de Décsi érkezik segíteni neki, és Bumba az, aki kiszabadítja a labdát középről, és elindul a bal oldalra. Bumba kapott egy óriásit, de ezt a játékvezető nem fújja le, mehet tovább. Vassom elvette ugyanis tőle a labdát, hátulról belerúgott a sarkába, de már megint a győrieknél, Décsinél a labda. Décsi ugyan belefejelte a labdát a rigai játékosba, de visszakerül hozzá. Megint a bal oldalon a győri támadás. Stefuj érkezik Djukanovic segíteni, inkább a biztosat választja, és hátra teszi Décsinek. Még hátrább Kripics, 35. perc legvége. Décsi a bal oldalon, Bumba. Ő is inkább elindul középre, Ankra rángatja és elveszi tőle a labdát, és most viszont szól a finn síp, és hát a térfél közepéről, a bal oldalról jöhet egy győri szabadrúgás. Gavrič vagy akár Stefuj ívelheti középre, jönnek is fel a középső védők, jön Urblik, jön Kripics, és legszívesebben Juárez is menne, az biztos, hogy folyamatosan magyaráz ő is, és Adrián Gula is majdnem átment a felező vonalon is egyébként Efraín Juárez. 15 méterre húzták meg a rigaiak a védővonalukat az Eto'o kapujától. Stefu íveli középre a labdát, G tovább tudja fejelni, de sajnos erőtlen, így aztán orosz kapus kilép és lehúzza, és a bal oldalon már robognak Salazar révén a vendégek. Vissza kell érniük a győrieknek, de vissza is érnek, és G labdát szerez úgy, hogy már vissza is kapta Sejen Bálintól. Az biztos, hogy a hajtással nem lehet gond, vagy nincs gond a győrieknél, erre senki nem panaszkodhat. G kezdett el cselezgetni, és el is vesztette a labdát. Jó, hogy éppen megdicsértem. Ankra teljesen hátra Muszának, ő pedig kiteszi a jobb oldalra Jurkovskisnak, de még mindig a lett térfélen a labda. Paulo Eduardo. Ő az, aki most felrúgná a labdát, de szép, majdnem megszerzi azt. Mindenesetre megelőzte Auánit, úgy nem tudott a kapu felé fordulni a lettek játékosa. Most viszont Diop megint a jobb oldalon, ez a labda azonban még neki is hosszú Jurkovskistól. Így aztán Gyuri kirúgással folytatódhat majd a játék. Egyébként a győrieknek ugye elmaradt a mérkőzése a Ferencváros felkészülési találkozója miatt, amit a Real Madriddal játszott a hétvégén, míg a rigaiak 4-1-re nyertek Ogre United ellen bajnoki mérkőzésen a 25. fordulóban, egyelőre második helyen vannak a lett bajnokságban, de mindössze a mostani kezdőből mindössze ketten Jurkovskis és Vasson voltak kezdők ugyancsak abban a bajnok, vagy azon a bajnoki találkozón. Salazar a bal oldalon, ketten is a nyakán, és sajnos ki tudja tenni a labdát, de szerencsére ez egy meredek labda volt, úgyhogy Petrás nagyon szépen kilépett a kapujából, és felszedte, azt most pedig visszakapja Kripicstől, és nem rúgja el, hanem megpróbálja felívelni a labdát, ez azonban pontatlan, senkinek nem volt jó, sem Gavricsnak, sem G-nek, sem pedig Sejen Bálintnak, nagyjából mindegyiktől egy 3-4-5 méterre érkezett a labda, de most a jobb oldalon megint a lettek támadása, Jurkovskis rálép a labdára, mert Bumba visszaért, Vasson lép be a labdáért, kapja is, majd Ankra, hátra a Paulo Eduardónak, megint a bal oldalon a lettek támadása Salazar révén, Sikéra már a 16-os sarkánál, és a középre adott labda elhal Petrás kezében. 38. percben járunk, és Petrás kirúgásával folytatódhat majd a játék. Különösebben a szlovák kapus, Győriek szlovák kapusa nem sieti el, kiteszi azt most a jobb oldalra Sejemnek, nagyon jól lép be a játékba Décsi, Gavrics is helyezkedik a jobb oldalon, G is elindulhat, visszakapja Gavricstól, Décsi szép, nagyon pontatlan volt Décsi labdája szép felé, de visszaér Décsi, így aztán le tudja lesni Ramírez lábáról a labdát. Hibázott a fiatal játékos, de ezt ki tudta javítani, és ez is nagy dolog. Djukanovic hátulról, egész egyszerűen Djukanovicot nem hagyják megfordulni, itt azonban most bajban vannak a győriek, Ramírez fölé emel. Érkezett és átfűzte a csúszó Urblik lábai között a labdát, majd ballal 16 méterről a 39. percen fölé emelte a labdát. Hát itt most azért szerencséje volt az Eto'nak, hogy Ramírez ezt a hatalmas zicsert kihagyta. Az eladott labda után, a győriek eladott labdája után tudtak gyorsan indulni. Nagyon gyorsan felkerült a labda Ramíreshez. Ramírez azonban ezt az zicsert szerencsére elpuskázta. De megint már a rigaiaknál a labda. Egyre több sajnos a győriek játékában a hiba. A 40. percben járunk, és bizony-bizony ennyi hibát nem tudom, hogy meg lehet-e úszni ezen a találkozón. Hiszen a rigaiak nagyon direkten egyből mennek mindig a kapu felé. Most is keresztbe vezeti a labdát Sikéra, aztán hátra teszi azt Paulo Eduardónak, a győriek visszahúzottak a saját térfelükre, Gavrics is és Djukanovic is és G is az Eto'o térfelének közepén védekezik. Jurkovskis, Bumba, megy oda Jurkovskis, szóval szép pedig, akár el is veheti Vassontól a labdát, Vasson kénytelen hátrafelé passzolni, jól fedezte a labdát, de hát nem nagyon tudta megoldani, csak hátrafelé passzol. Paulo Eduardo a bal oldalon, most belép a középső védő a játékba, kiteszi a bal oldalra, Salazar kéri és kapja, azonban kipördül a lábáról, Győri bedobással folytatódhat a játék, mindez a Győri 16-ossal egy magasságban, és ott van Sejem Bálint kezében a labda. Már a 41. percben járunk, Gavrics 27. percben szerzett 11-es góljával, 1-0-ra vezet az Eto a Riga ellen, azaz teljes a meccs 0. Kifejelik a labdát a rigaiak, itt elfejelik a labdát a rigaiak, és sajnos most megint akár Diop helyzetbe kerülhet, de inkább Jurkosztiszt választja a jobb oldalon, ő pedig a középen bekapcsolódó Ankrát. Ajjaj, ott a baj, és egy óriási Petrás védés. Ha jól láttam, talán 18-19 méterről Vasson volt az, aki lőtt, de Petrás úszott a levegőben, így aztán a 41. percben Vasson lövésénél is fel kell jegyezni egy Petrás védést, hiszen ez bizony nagy helyzet volt, vagy inkább jó lövés volt, helyzetnek nem volt akkora helyzet, de nagyon jól eltalálta Vasson. De már jön is a rigai szöglet. Auánia 16-oson belül már, aztán visszakapja a labdát a 16-oson kívül. Most íveli középre, kifejeli azt, ha jól látom, Djukanovic. Bedobás a vendég együttesnek. Már a 42. perc közepén járunk, hát nem fog jól, rosszul jönni a szünet, azt gondolom a győrieknek. Szikéra hátadobja a labdát Jurkovskisnak. Jurkovskis, Paulo Eduardo. Lőnek, lőnek mindenhonnan, és egyébként ez lehetett látni az előző mérkőzéseiken is, hiszen rengeteg próbálkozása volt az előző három konferencia liga mérkőzésen, egészen pontosan 68-3 mérkőzésen a rigaiaknak. Pontatlanok voltak, mert talán 20 találta el a kaput ebből, de azért... Hát ugye szokták mondani, lövésből lesz a gól, szerencsére egyelőre még nem. Nézzük a bal oldalon, Salazar, ő próbál cselezgetni, de inkább visszateszi a labdát. Paulo Eduardo. Megint a bal oldalon, már a győri 16-os egymagasságával. Salazar most kapja a labdát, középre teszi, Bumba kirúgja. Djukanovic össze tudja szedni, Ankra elő, nem Ankra, erősebb volt. Úgyhogy már a győri térfél közepén visszaszerzik a labdát a lettek. Hát labda nélkül nehéz lesz egyébként meg gólt rúgni. Jurkovskis teszi középre a labdát, kifejeli azt Urblik. Ezúttal megint Djukanovic veszít párharcot Ankrával szemben. Jurkovskis, Ankra... És ezúttal Diop a jobb oldalon, szerencsére ez a labda is hosszú felé, Kripics amúgy is jött és keresztezett, és biztosította a labdát, hogy véletlenül se jusson eszébe Diopnak tovább futni érte. A 43. perc is lassan letelik a mérkőzésből, Petrás pedig mindenkit előre zavar, mutatja, hogy menjenek, menjenek, előre rúgom a labdát, nem kell, hogy itt legyen most a mi kapunk környékén, mert hogy... Picit jó lenne megtartani ezt valahol a lettérfél közepén, vagy a lettérfélen esetleg kapura rúgni, mert mondom, orosz kapus azért nem annyira magabiztos ezen a mérkőzésen, nem mondhatom, hogy ezen a mérkőzésen sem. G csúsztatja meg a labdát, de ez Paulo Eduardoig, orosz a játékba belépő Ankrát választja, ő megfordul a labdával, Paulo Eduardo. Sikéra Salazarral passzolgat, aztán Paulo Eduardo, most Vasson lép vissza, a két hatos állandóan váltogatja egymást, hogy melyikük lép vissza a rigai védelmi vonalba. Diop, és ez nagyon szép szerelés volt, Kripicstől bizony-bizony hiába mutogat Diop, Kripic rárukta Diop lábára a labdát, a szenegáli lábára, így aztán a győri bedobás után már Gavrics és megint Kripicset választja. A 44. perc is lassan lejár, 1-0-ra vezet éppen Gavrics góljával az Eto. Kripics hátra teszi azt Petrásnak, Petrás pedig vissza Stefújnak, Stefúj elfejeli, de sajnos rossz helyre, viszont Vasson odaadja G-nek. G már a két térfél közepén, a lett térfél közepén megy neki Djukanovic, és rosszul tette a labdát, ment Sejem Bálint, és lehet, hogy Sejem Bálintot kellett volna inkább választania. Orosz kap kapusról kipattan a labda egészen a győri térfélig, de aztán ezt megszerzik a győriek, Kripics, Szép Márton lép vissza, ő fordul meg a labdával, cselezget és meg is tudja tartani, és Kripicset választja, Szép bokáját azért folyamatosan rugdosták a biztonság kedvét, a bal oldalon pedig elindul Stefúj, már az alapvonalnál. Középre érkezik a labda, át egészen Sejem Bálintig, Sejem 18-ra a kaputon leveszi, leteszi a labdát Gavricsnak mellé! De jó játék volt, ahogy letette a labdát Sejem Bálint Gavricsnak, és Gavrics 17 méterről épp hogy mellé rúgta. Gavrics életveszély ezen a mai mérkőzésen, ő az, akiben benne van a gól. a győriek közül. Fenn is marad az Eto'o, és nézem, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, mert hogy 2 másodperc van már csak hátra a rendes játékidőből. Nézzük, a negyedik játékvezető kezében villan az 1 perc.
1: Az első fél idő végén 1 perc a hosszabbítás.
0: A kirúgás után megint elfejeli a labdát, és elesik szerencsére ott Diop, így aztán a győrieknél van a labda. Gavrics elkezd hátrafelé cselezni, aztán végül Urblikot választja. Urblik hátra teszi a labdát Petrásnak, Petrás megint Urbliknak, lassan-lassan a fele is eltelik a előrejelzett 1 perc hosszabbításnak. Sejem indul el a jobb oldalon, Sejem kiteszi a kihúzódó G-nek a jobb oldalra, G középre érkezik ott bent Djukanovic, és meg tudja, épp hogy meg tudja előzni őt a visszaérő Musza. Itt a végén azért a győrieknek is volt lehetőségük, nem csak a mérkőzés elején, vagy nem csak a Gavrics 11-es góljánál. Bizony-bizony az is látszik, mondom, hogy itt a vendégvédelem is bőven-bőven megzavarható. Sejem Bálint rápatintja a labdát a rátámadó Auánira, és mutatja a finn játékvezető Oliver Reitelen, hogy ezzel a jelenettel vége az első félidőnek. Az Eto'o tehát a 28. percben Gavrics 11-es góljával ledolgozta a Rigában összeszedett hátrányát, és egyelőre 1-0-ra vezeti Győrben, összesítésben pedig 1-1 a szó a stúdiói.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
2: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Megkezdődött Pakson a folyami fenékküszöb beépítése. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon, hamarosan visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő 2 turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta azt is, hogy már építik Paksnál a fenékküszöböt, amely tartósan segít majd emelni a folyó vízszintjét. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben, és írja az agroinform.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Panszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a máltai szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket most vasárnapig. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja a máltai szeretetszolgálat. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. A mindegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelőanyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki.
2: Közlekedés.
4: Az egyes főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek napközben, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell számítani. Aztán az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon, a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelőútat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad, Somberek csomópontig jelölték ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Holnap is marad a derült idő, késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap 29-32 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 27 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balog Balázs. Jó híreink vannak a mai napról, hiszen például a Ferencváros labdarúgó csapata az Európa Ligában továbbjutott, miután a hazai 1-0-ás győzelmet követően idegenben 1-1-re végzett a Górnik Zsebzsre otthonában, így megvan a továbbjutás, a Győrre még vár feladat a második félidőben. De a legnagyobb szenzáció, hogy Milák Kristóf aranyérmet nyert 100 méteres pillangóúszásban a párizsi Európa-bajnokságon, Kós Hubert ebben a számban a negyedik lett, míg a 4x100 méteres gyorsváltó Szabó Sebastian, Németh Nándor, Kós Hubert és Milák Kristóf összeállításban aranyérmes lett. Soha nem volt még a magyar csapat első helyen a 4x100 méteres gyorsváltóban. Hallhattuk itt a közvetítést természetesen a Körkapcsolásban, Katona László pedig Milák Kristóffal készített egy rövid beszélgetést.
2: Kétszeres Európa-bajnok egy nap, Milák Kristóf, gyönyörű szép volt ez a nap. Elégedett vagy?
3: Elégedett, köszönöm szépen.
2: Milyen volt az a 100 pillangó, mert ott már nagyon közel van a világrekord. Érezted, hogy ebben van még?
3: Legközelebb is van esély megúszni. Nem bánom, hogy nem úsztam meg. Nagyjából sejtettük, hogy ez az időeredmény, ez bennem van. Ez csak az volt a kérdés, hogy ki tudom-e tényleg magammal úszni. Az, hogy most 300-ra maradt el a világcsúcs, az egy... Tényegében egy üzenet a kollégának, aki még éppen tartja, hogy nagyon várom, hogy ellene is tudjak versenyezni akár jövőre, vagy esetleg 28-ban, amikor hazai pályán versenyezik.
2: Kérem, Dressze lehet majd küld egy üzenetet neked, hogy akkor ő is készen áll. No, de a váltó, jöttél és behoztad a csapatot aranyérmesként. Ez volt a terv, és ez nagyon kellett a fiúknak, és meg neked is, a lelkednek?
3: Az, hogy kellett a fiúknak, azt majd a fiúk megválaszolják. Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent. Ehhez kétség sem fér. Nincs mit megmagyarázni az aranyérmen.
1: Milák Kristófot hallott, tehát Katona László volt a riporter. Két aranyérmet nyert tehát a mai napon a kiváló úszó. Kevesebb szó esett ma az atlétikai Európa-bajnokságról, hiszen nagyon sok volt az eseményünk, és hát most aranyesélyünk nem volt, nem úgy, mint az előző napokban. Hát most kapcsolunk Regős László párhoz Birminghambe.
4: Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek! Nemrég kezdődött az esti program a 10 próbázó gerelyhajításával, ahol Gálpár Zsombor már sajnos ugye nem szerepel, mert sérülés miatt visszalépett a további versenyzőtől ma reggel. Viszont hamarosan kezdődik egy magyar érdekeltségi döntő, és mellette zajlik egy másik magyar érdekeltségi döntő, hiszen a női rúdugrók már nagyjából 10 perce elkezdték a szereplésüket. Az első magasság 430 cm volt, ezt nagy örömünkre Kleckner Hanga nagyon szépen átvitte első próbálkozásra, a következő majd a 4.45 lesz. Hangának a selejtezős eredménye az 440 cm, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a 4.45 is összejön. Utána, hogyha az is megvan, akkor 460-ra ugorhat, ami egy országos csúcsbeállítás lenne, és hát egyéni csúcsbeállítás is, mert hogy ő az országos csúcstartó. Három versenyző, három fő esélyes nem ugrott az első magasságon, a finn Heltele, a francia Bonin, illetve a svájci Moser köztük dőlhet el várhatóan majd a három érem sorsa, mi pedig bízunk abban, hogy Kleckner Hanga minél előrébb szerepel, és bízunk abban, hogy Urbán Zita is minél jobban, minél ebben szerepel. 200 méter telt el eddig a 3000 akadályból, a női 3000 akadály döntőjéből, ahol ott van a mezőnyben Urbán Zita, aki az előfutamban egy nagyon szép egyéni csúccsal jutott tovább, 9:35,57 század másodperccel, és Európa-bajnoki döntőbe jutott. Ez egy szenzációs teljesítmény a Honvéd fiatal atlétájától. 300 méternél járnak, a második akadályt ugorja épp át ebben a pillanatban Urbán Zita, egyelőre a mezőny végén halad, két német versenyző próbál meglógni a többiektől, a két nagy esélyes tulajdonképpen, Meyer valamint Krause, ők össze is dolgozhatnak, akár a franciák ellen is, vagy Finó ellen is, érdekes, izgalmas verseny lesz. Ami pedig az esélyeket illeti, Urbán Zita esélyeit, az eredmények alapján, nem meg a rutina tapasztalat alapján, ezért itt éremeséről nem lehet beszélni, tisztes helytállásról mindenképp, a célját ő mindenképp elérte azzal, hogy döntőbe jutott itt 3000 akadályon, és ott van a fináléban a legjobb 16 versenyző között. Itt pedig azt azért nem mondom, hogy csak egy örömfutás, mert azért mégiscsak egy Európa-bajnoki döntő, de az, ha mindent kiad magából, és esetleg még tovább javít, tovább farag azon a múltkori előfutamos egyéni csúcsán, az mindenképp örömteli hír lenne. 600 méternél járnak, továbbra is a két német vezet, de megszokni nem tudtak a többiektől, viszont elég hosszú a mezőny, nagyjából 20-30 méter, és Urbán Zita továbbra is a mezőny végén. Most próbál előzni ott a külső íven, és nagyon szépen, nagyon lazán mozog a magyar versenyző. Időközben elkezdődött egyébként a női hármasugrás döntője is, valamint a férfi diszkoszvetők is hamarosan elkezdik. Hát az is sztárparádé lesz, a világcsúcstartó Mikolas Alekna, a svéd világbajnok Daniel Stoll, vagy éppen a szlovén Krisztián Cseh között dőlhet el az Európa-bajnoki cím sorsa. Egy roppant izgalmas döntő lehet, sajnálatunkra magyar szereplő itt nincsen. Nézek a rúdugrókra, hogy hol tartanak. Egyelőre még nem jön Kleckner hanga, hiszen most bejöttek az eddig nem szereplő versenyzők is, úgyhogy 430 centi egyelőre Kleckner hanga eredményes, majd hamarosan jön a 440 is. A szó pedig most a stúdiójé.
1: Regős László Pálnak köszönjük, természetesen majd 22 óra 50 perc tájékán következik a női 200 méteres döntő Takács Boglárkával, és ezt közvetíteni fogjuk itt a Sportvilág idejében, megy ez, ha minden igaz. Bár aztán még lehet, hogy lesz hosszabbítás például a Győr meccsén is, hiszen egyelőre 1-0 az állás vezet a győri gárda a Riga ellen, és ez egyelőre még 1-1-et ér összesítésben. De mielőtt erről kérdezném Vukovics Lászlót, mert nem nagyon volt időnk itt a mérkőzések összecsúszása miatt erről beszélni. Hát a Ferencvárosnak sikerült továbbjutni, hátrányból sikerült egyenlíteni ott kint. Fontos továbbjutás volt ez mindenképpen.
5: Hála Istennek, igen. Hiányoltuk az első fél időben a Fradiból a bátrabb támadójátékot, és azt a végén a pontosabb passzokat. Nagyon jól cserélt Borbé Balázs. Egyszerre jött be Nabi Keita és Nagy Ádám a középpályára. Ez stabilitást adott a Ferencvárosnak, két nagyon rutinos játékosról beszélünk. És utána egy kicsit el is fáradt a lengyel csapat, a Fradi most már a játékrész azon pillanataiban vezetett szép támadásokat, és nem egy ilyen végén lett gól, de mivel ebből szöglet jött, és a szögletből Zakariasen megcsúsztatta, ott még volt egy nagy bravúr, de besodorta a védekező játékos a lengyel kapuba, végül is öngól volt, de abba a meccsnek azon szakaszában, abban a 10-15 percben benne volt az, hogy a Fradi tud gólt lőni, a végén mindent egy lapra téve jött előre a lengyel csapat. De én a meccs egészét nézem, akkor az első fél időben egyen jobbak voltak a lengyelek, a második fél idő egyenlő volt. A teljes párharcot nézzük, akkor megérdemelten jutott tovább a Ferencváros.
1: És tovább juthat még a Győr is.
5: Igen, ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Hát az első, az borzalmasan nehéz volt, rengeteg fiatal játszott a Győrben. 4 játékos játszott az alapcsapatból, aki bajnok lett a Győrrel. Itt is többet van a labda, sokkal a Lech csapatnál, a Rigánál. De a győriek, amikor megszerzik, jól bánnak vele, 11-esből szereztük meg a vezetést, azért el kell ismerni, hogy voltak lehetőségeik a Letteknek. A Győrnek egy kicsit, most mondhatnám, hogy bátrabb játék kell, de ha nincs nálad a labda, nagyon nehéz játszani. Itt óriási bravúr lenne ettől függetlenül a továbbjutás, hogy most meccs nullba vagyunk, ugye 1-0 volt kint.
1: Hát csak ne az legyen a forgatókönyv, mint a Fradi meccsen, ugye 1-0-ra nyert a Fradi itthon, kiment egy 11-es góllal, vezetett a lengyel csapat, és utána volt az egyenlítés. Tehát eddig jó, hogy 11-es góllal ugye sikerült egalizálni azt az egygólos hátrányt, de rúgjon a Győr gólt.
5: Így van. Hát azért van a kispadon Bánáti Kevin, vagy Vladojú, azért akikre még a tavalyi alapcsapatból tudna számítani Juárez mester. De a győriek eddig oda teszik magukat, de ez a Riga, ez nem egy lebecsülendő csapat. Ha megnézzük, ez is rengeteg nemzetből lett összeválogatva. A hazája bajnokságát rendszeresen nyeri, volt többször már főtáblán. Itt nagyon nagy a tét. A győrieknél nem remegnek meg a fiatalok. Szép Márton is, Décsi is nagyon jó teljesítmény nyújt. Petrás hozza mindig a szokott nagyon jó formáját. Itt a másik fél időben véleményem szerint szükség lesz győri gólra ahhoz, hogy hát a 2-0 azt tudjuk, hogy egyből továbbjutást érne, de a Rigában nem bevonzani akarom, sőt, nem is mondom, de ha így folytatódik a játék, akkor egyszerűen szinte lehetetlen elkerülni azt, hogy ne kapjon gólt a Győr. Azért lenne jó rúgni legalább 1-2-t, akkor legyen 3-1, rúgjanak ők is gólt, csak a győriek kerüljenek oda, mert Jukanovics révén vagy G révén oda tudunk kerülni, és Gavrics is nagyon jót ért vissza.
1: Vukovics Lászlónak köszönjük szépen, várjuk a jó folytatást a második fél időben a győriektől, a szó Cseszreki Balázsé.
6: Köszönöm szépen, az Eto jött ki másodjára a két csapat közül, elég sokáig húzták az öltözőben a győriek, de már itt vannak, és itt van a játékvezető, a Fino Oliver Reitala, és egy nurra vezette hát az Eto, Gavrics 11 gólyával, ez pedig azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem megjósolható, hogy melyik csapat fog majd tovább jutni ebből a párharcból, és melyik csapat lesz majd a Poznan Klaksvik párharc vesztesének az ellenfele a playoff párharcban. És elkezdődött a második félidő. Kripics az, aki felviszi a labdát, kiteszi azt a bal oldalra Stefújnak, Stefúj Décsinek. Décsi átveszi a labdát, de még mindig a győri térfélen pattog a labda, aztán Stefúj, és most hosszan megnyújtaná Bumba felé. Bumba meg is tudja azt szerezni Jurkoszkis elől. Jurkoszkis kirúgja a labdát, ráadásul úgy, hogy Bumbát is érintette az, úgyhogy lett bedobás jön a lett térfélről, nagyjából a felező vonaltól egy olyan 7-8 méterre, egy-két-hármat ebből, meg egy újabb egyet mondjuk lecsalt Jurkoszkis, a bedobása pedig akár a győrieké is lehet. Végül Kripics az oldalvonalon kívülre húzza ki a labdát. A 46. perc vége felé járunk, 1-0-ra vezet az Eto, és hátra dobják a labdát. Muszának, Musza Paulo Eduardot választja. Egyelőre egyébként egyik csapat sem cserélt. Egy hosszan megnyújtott labda, nagyon jól veszi át sajnos Auani, aztán érkezik Vassomna, ő kevésbé ügyes, de azért még megállítja a labdát az oldalvonal előtt. Auani elindul az alapvonal felé, Vassomnak teszi vissza, Sejem Bálintba rúgott egy jó nagyot bele Vassom, Sejem Bálint pedig egy jó nagyot kiabált, ott is maradt nagyjából 4-5 méterre a győri alapvonaltól, és győri szabadrugást jelzett a hang hatására is Oliver Reitel a játékvezető, és Auani pedig sárgalapot kapott, ezek szerint nem Vasson volt, hanem a másik játékos, aki ott volt a környéken, Auani, aki egy jó nagyot rúgott bele Sejem Bálintba, a győri 2006-os születésű jobboldali védőjébe. És akkor most Regős László Pál aktétik a Birmingham.
4: Köszönöm szépen, a 3000 akadályon a legjobbak már az utolsó gátat veszik, és óriási sprintet vág ki a német Krause, aki alig, hanem meg is fogja nyerni, nem fél ehhez kétség. A Pino lesz a második, a francia, és a másik német Meyer ér be harmadik helyre. Ebben a pillanatban hivatalos a dobogó sorrendje. Urbán Zita pedig még ott van a túlsó kanyarban a vizes ároknál, most érkezett bele a vízbe, és akkor lassan ráfordul a célegyenesre. A 14. helyen áll a magyar versenyző, és ebből sajnos egyéni csúcs sem lesz, nem tudja megismételni azt a kiváló szereplést, amit az elődöntőben, de már ő is ott van a célegyenesben, és ami örömhír viszont, hogy Kleckner Hangának első ugrásra megvan a 445 centi is, úgyhogy ugorhat majd 460-ra országos csúcsbeállításra, miközben Urbán Zitának most már csak méterek vannak hátra, és ebben a pillanatban beér 9 perc 52 másodperc környéki idővel. Sajnos ez most nem úgy jött össze, mint ahogy az elődöntő, de így is Európa-bajnoki döntőben volt, és azt hiszem, hogy mindent kiadott magából. Kleckner Hanga pedig tehát folytatja tovább a rúdugrás fináléját. Most megyünk vissza Győrbe, Cseszregi Balázshoz.
6: G jobboldali beadásáról maradt le Gyukanovics, de mondhatjuk úgy is, hogy orosz kapus jól vetődött ki és szedte össze a labdát, így aztán nem lett igazából helyzet, de akár lehetett volna, megint azt lehetett érezni, hogyha lendületből ráviszik a győriek a lett véderemre a labdát, akkor bizony-bizony ez a lett véderem nagyon könnyen zavarba hozható, bármennyire Paulo Eduardo vagy éppen Musza van a közepén, tehát brazil játékos meg gánai játékos, és megint Auani rúg bele Sejem Bálintba, aki nagyon jól állt be Auani elé, így aztán győri szabadrúgása, győri 16-osan egy magasságban, Décsi el is végezte, Urblik teljesen hátra Petráshoz, Petrás pedig átforgatja a labdát Kripicsnek. Kripics indul el, lép be a játékba, és bizony el tudja vinni a labdát, gyönyörűen hátulról lerántja őt Vasson, hát ez nem igaz, hogy ezt nem fújja le a játékvezető, jön középre a labda, középre löbbölt labda, viszont Petrás kezében elhal, ez óriási hiba volt, egyértelmű volt, hogy lerántották Kripicset. Gavrics már a bal oldalon, de még, vagy a jobb oldalon, de még a győri térfélen. Sajnos Sejem Bálint előre rúgott labdája nem volt jól G-nek, de kénytelen Vasson hátrafelé indulni Gavriccsal szemben. Gavrics lerántotta Vassomot, na ezt észrevette természetesen Reitela, de hozzáteszem, lerántás is volt, tehát csak az előbb is ugyanezt vártam volna el tőle, de ne bántsuk a finn játékvezetőt, mert egyébként eddig az 50. percig meglehetősen jól fújja ezt a találkozót. Salazar a rigai térfélen még a labda a bal oldalon, hátra Paulo Eduardónak. Ő is elindul a labdával, aztán visszateszi Muszának. Musza átforgatja a jobb oldalra, Diop hátrafelé kocog, Musza hátra megint, Paulo Eduardo, aztán a bal oldalon most már a győri térfélen Salazar, és ívelni rugnák középre a labdát. Szerencsére ott van Urblik, Ramírez nyakán is nem tud megfordulni a brazil. Ki a bal oldalra? Auani. Vele szemben Gigi nagyszerűen védekezik egyébként. A védekező feladatait jól látja el a gambiai. Hát rámadásban azért vannak problémák. Ankra a győri térfél közepén. Sikéra. Megint Ankra. Ki a bal oldalra? Salazar. Elindul Salazar, akár be is adhatja. Vele szemben azonban ott volt Sejem Bálint, és blokkolja a beadást. Bedobásra jönnek, nagyjából a 11-es ponttal egy magasságban lettek. El is végezték ezt. Auani középre teszi a labdát, mindenki felugrik. Egy valaki nem ugrott fel, Diop, akit keresett a labdával. Auani így aztán akadálytalanul kimegy a labda az alapvonalon kívülre. 4242 néző van itt a győri Eto'o Parkban. Petrás Décsi Ádámot választja. Nagyon jól lép bele Gavrics, Décsi megint kapott egyet, azért a biztonság kedvéért. Hátra a labda Urbliknak, Urblik Kripics a bal oldalra teszik, megint elindul Kripics egy jó csellen, megint megrángatják, de ezúttal Kripics nem esik el, hanem inkább indítaná Bumbát a bal oldalon. Bumba elől azonban sajnos elfeljék a labdát, és a jobb oldalon viszont jöhetnek, ott most bizony Stefújnak igyekeznie kell, és Urblik is kivált. Auani átveszi a 16-oson belül a merre a labdát, ott van vele Sejem Bálint. Megpattan a labda egy blokk után, Auani visszalövi, megint egy blokk, Petrás jön, és biztosít Kripics is. Igazából nem lett belőle komoly helyzet, két blokkolt lövés, vagy lövésszerű próbálkozás a vendégektől. 52. perc, 1-0-ra vezet az Eto'o a Riga ellen, ez pedig meccs 0. Mit látsz eddig a második félidőben, Vukovics László?
5: A Riga megpróbál minél hamarabb egyenlíteni, de az Eto'o felveszi a kesztyűt. A kontrákban sokkal több lehetőség lenne. A jó helyen van labdaszerzés a győrieknek, mert nagyon gyors játékosaik vannak, gondolok itt főleg G-re, akit el tudnánk indítani, de a rigaiak kezdik elveszteni a fonalat, egyre idegesebbek, minél hamarabb szeretnének egyenlíteni, de ez eddig nem sikerül nekik. Remélem, hogy kapkodásba megy át, és a győr előbb-utóbb egy kontrából el tud menni.
6: És most azért a padról is lehet olyan játékosokat hozni, mint Bánáti vagy Sőn, és Sőnnek a gyorsasága is akár aranyat érhet.
5: Pontosan, hát Sőn egy nagyon jó futballistát bebizonyította a magyar válogatottban is, tavaly a Győrbe is oroszlán részt vállalt a bajnoki cím megszerzéséből, szerintem jönni is fog Sőn mindenképpen.
6: Na nézzük akkor, Paulo Eduardo a győri térfél közepén hátra teszi labdát Muszának, Djukanovic támadta, Sikéra fordul a labdával, belerúgja Szép Mártonba, de visszapatta hozzá, megint Sikéra, ívelheti középre, íveli is középre, ott egy csúsztatott fejes Vasszomtól, ezt azonban Petrás hárítja az 53. percben. Megvolt az első lehetősége a Rigának a második játék részben is, de szerencsére Petrás hozza eddig azt a formáját, amelyet láttunk tőle ebben az idényben. G nem tudja megszerezni a labdát a félpályán, a visszalépő, ha jól látom, akkor megint Auani volt az, aki elvette tőle a labdát. Most viszont, de sajnos Stefúj lekésett a labdáról, így viszont a helyén mehet Diop, a 16-os csücskénél középre teszi a labdát Sikéra fölé. Óha, ez most zicser volt. 13-14 méterről Diop adta a labdát vissza laposan Sikérának, és bizony kirontott a védelemből Stefúj, és épp hogy de lecsúszott a labdáról, és az ő helyén egyből vissza is ment a Riga. Ezekre nagyon oda kell figyelni, az ilyen hibákra, ilyen helyezkedési hibákra, mert ha gólt kap az Eto'o, akkor már nagyon-nagyon nehéz dolga lesz. Itt sem könnyű, hiszen az 54. percen 1-0-ra vezetnek csak a győriek Gavrics góljával, de hát itt még bármi megtörténhet. Vasszom, Gavrics ott cselezi ki, Vasszom a rigai térfélen, és most a bal oldalon Auani jön fel, Jurkoszkis is, a Salazar is rohan, és nagyon szép a becsúszás. Sejem Bálintól ráadásul Salazarra vissza is pattan a labda, ki sem megy, és már letenné a labdát Gavrics G-nek, de ez pontatlan volt Sejem Bálint passza után, egyébként Gavricsnak jó volt ez a passz, csak aztán az ő passza nem volt jó G-nek. Nagyon keveset van a győrieknél a labda, főleg így a második félidőben, és ennek köszönhetően azért nagyon-nagyon nyomás az Eto'o játékosain, de egy-egy kontrából bizony el lehet menni. Most megint a bal oldal, megint Auani. Aztán Salazar lép be, középre dugott labda, kiteszi azt, Urblik az oldalvonalon kívülre, a Győri térfél közepéről a bal oldalról jöhet a Riga bedobása, 55. percben járunk. Auani kezében a labda, visszadobja azt a hátra helyezkedő Muszának, de rossz volt a bedobás, bizony-bizony. Mutatja, hogy rossz technikával dobta be a labdát. Én is azt éreztem, nem mondom, hogy láttam, vagy tudtam, de olyan furcsa volt a mozdulata Auaninak. Sejem Bálint kezében egyébként most a labda, úgyhogy Győri bedobás. Sejem előre a labdát, és kirúgja méghozzá már a rigai térfélen azt Salazar. Úgyhogy legszívesebben Juárez bedobná önmaga a labdát, de Sejem Bálint kezében van inkább Gavrics. Óha, Gavrics ott hátulról nagyon megtámadta Vasszom, el is vették tőle a labdát, Auani pedig átívelni, és át is íveli. De aztán érkezik ott Jurkovskis, egy picit ő talán kilóg ebből a lett csapatból, lett létére, úgyhogy meg is állt a támadása a letteknek. Diop megint Muszát választja, de a két középső védő is a Győri térfélen már. Paulo Eduardo ki a bal oldalra, Salazarnak. Auani vele szemben megint. Helyem Auani indul középre. 20 méter, akár lőhet is, lő is, de mellé, de viszont de vagy viszont, szóval egy Győri lábról pattant az ki, úgyhogy jöhet egy újabb rigai szöglet, és már ott is van Sikéra. Ez a 5. vendégszöglet a találkozón, és már az 57. percben járunk. Nézzük Sikéra szögletét. Szinte mindenki az ötösön belül tömörül, hát Petrásnak nem lesz könnyű dolga. Vasszom az, aki ott takarít, jön középre a labda, kifejlik a győriek méghozzá. Kripics a csapatkapitány volt az, de csak Jurkovskiszik, a jobb oldalra jut Diop, a lapvonal közeléből középre íveli a labdát, rádőlnek a labdára, ott a letjátékos, aztán elfejlik a győriek, Musza is fejjel, aztán Gavrics elől elfejlik, most a bal oldalon Sikéra, akár középre is adhatná, akár lőheti is, lövi is, kipattal a labda Petrásról is kifejeli az alapvonalon kívülre Décsi. Bizony-bizony most nagy a nyomás a győrieken, 58. perc, folyamatosan jön előre a Riga, folyamatosan lőnek, próbálkoznak, mondom az első három mérkőzésen bizony 68 próbálkozása volt a konferencia ligában a FC Riga együttesének. Auani Sikérától kapja a labda után, kiszöglet. Vele szemben Bumba és Gavrics. Gavrics berúgja bele, Gavrics el is viheti a labdát. Ott a lövés, mert hogy Gavrics-től egy kicsit elpattant, de Salazar ballábas lövése nem jelentett veszélyt az Eto kapujára. Petrás pedig most mindenkit nyugalomra int. Juárez pedig folyamatosan konzultál a segítőivel. Urblik, Décsi elindulnak középre, aztán pontatlan a labdája, Sejem Bálint felé, Gyukanovics elindul, hát nem volt esélye, úgyhogy egy idő után ő is inkább kocogásra vette a labdát, vagy a tempót. Salazarnak mondott valamit Efraín Juárez, hát nyilván spanyolul jól ért mind a kettő, de szerencsére Vasszom kirúgja oldalra a labdát, úgyhogy ugyanonnan, ahonnan Salazar dobta be, most Gavrics dobhatja G felé, ez is pontatlan volt, Musza rúg bele egy jó nagyot, aztán még egy letjátékos, ez már lassan kint van itt a leláton. Adrián Gula megpróbálta sarokkal átvenni, de nem volt pontos az odavágott labda. Úgyhogy Sejem Bálint kezében az Eto kispadja elől végezheti el Sejem a bedobást. Megy is a labda Gyukánovics felé, de megint el tudják fejelni. Egy másodpercekig nem tudja megtartani az Eto a labdát. Ebből még kontrát vezetni is nagyon nehéz. És bizony nagyon fegyelmezetten kell visszazárni és védekezni, hogy ne kapjon gólt az Eto, ne legyen igazán komoly helyzet. Sejem Bálint az áttívelt, keresztbe ívelt labdát ki tudja fejelni, de már el is végezte Sikére a bedobást. Hátadobja a bal oldalon Salazarnak. Ánkra fordul Vasszom. Vasszom lábára egy pillanatra lelopja Gyukánovics a labdát. Próbálnak letámadni a győriek, de hát ez mind egyébként a győri térfélen történik, hogy ne vehessék át könnyen a labdát legalább a rigaiak, hogy legalább problémáik, ebben legyenek problémáik. És most Gavrics akár el is indulhat, mert egy rosszul hátetett labda, de aztán Salazar megoldja, és sajnos Sikére most az Eto térfél közepén elindul, és a kiugró, ha jól látom, Ramiresnek adja a labdát, de megint nagyon jól zár vissza. Sejem Bálint jön, a 6. rigai szöglet a találkozón, a 60. perccel járunk Gavrics 11-es góljával, vezet az Eto. Az első félidő elején egészen a gólig azért az Eto, nem azt mondom, hogy uralta a játékot, de több helyzetet tudott kialakítani, illetve az első fél idő végén is volt helyzet. Sikéra beadása, appá, egy felfejelt labda ott, új Stefújtól, aztán lyukat rúg G, de közben már szól a síp, mert hogy Stefújjal szemben szabálytalankodtak, nem is Stefújjal, bocsánat, Sejem Bálinttal szemben szabálytalankodtak a két sárga cipős szélső védő az, aki összekevertem. De szerencsére Sejem Bálintnak sincsen semmi baja, felkelt, és Petrás elvégezheti majd a szabadrúgást, mutatja mindenkinek, hogy menjen ki oldalra, és végül jobbra passzolja ki azt Urbliknak. Urblik pedig felívelni a labdát G felé. Gyorsabban jönnek megint hátulról a védők, és össze is szedik, így aztán Sikéra már az Eto térfél közepén kapja meg a labdát. Átteszi a jobb oldalra, Jurkovskis. Rálép a labdára, Vasson kapja, az Eto tér felének közepén folyik a játék. Ankra hátul Paulo Eduardónak, aztán megint a bal oldalon Salazar. G van a nyakán, Aouani nyakán pedig Sejem Bálint, sebességben Sejem Bálintot nem lehet megverni, Sejem elveszi Aouanitól a labdát, de Aouani ez visszakerül, és rácsavarja a rövid felsőre a labdát a francia-marokkói, de Petrás megint nagyot védett. Petrás megint a mérkőzés egyik legjobbja, Petrás védése, Aouani lövése után azt jelenti, hogy továbbra is az Eto vezet 1-0-ra a találkozón, és már a 62. percben járunk, és ha jól látom, akkor bizony érkezik Sőn Szabolcs az Etóba, majd egyelőre csak ő, mert ha ezt gondoltam, hogy talán kettős cselezen, nézzük a szögletet. Jön középre a labda, kifejeli a győri védelem, leveszi azt Vasson, de már megint Salazarnál a bal oldalon, Aouani az alapvonaltól középre teszi a labdát, kiteszi ezt Djukanovic, de megint vissza Salazarhoz. Salazar balról ível középre, kifejeli a labdát Sejem Bálint, elvetődve, hú, óriási a nyomás. Most a jobb oldalról jönnek, Diop középre tenné a labdát Djukanovic fejéről, rápattan végül Sejem Bálintra, és az ő hátsó feléről pedig vissza Petráshoz, aki rávetődik a labdára. Így aztán Győri kirúgással folytatódhat, a labda Petrás kezéből megy majd ki nyilván a labda, de inkább leteszi magának Petrás, úgy látszik ezt biztosabbnak érzi, és Décsit választja, nem is rúgja ki. Petrás nem mindig szeret így felrúgdalni a labdát, csak amikor nagyon muszáj, ezúttal úgy érezte, hogy nem. A bal oldalon Stefui. Jó a labda középre, Gavrics indul el, 25 méter, Gavrics a jobb oldalon, Sejem Bálint, G kapja a labdát, és ez rövid volt G-nek, nagyszerűen lépett ki a védelemből, és már sprintelnek előre a lettek. Bumba is visszaér szerencsére, visszaért Décsi is, és visszaért a helyére Sejem Bálint is, visszazárt G is, így hogy megint megállt a lett támadás, de most a jobb oldalra ívelik át, Jurkovskis indul el a győri kapu felé, 25 méterre, sőt most már az alapvonal környéke felé indul el, elcsúszik ott ugyan Diop, de még meg tudja szelidíteni a labdát, a 11-esre egy magasságban, vissza Jurkovskisnak, most jön középre a labda, leveszi ott Aouani, úsarokkal tovább teszi az alapvonal felé, a középre tett labda pedig már nem jó, mert hogy ha jól láttam, akkor talán Vasson volt az, aki csúszott, de már az alapvonal közepén lakta a labdát be. Jön a győri csere, Gavrics helyett Sőn Szabolcs a pályán. Hát Gavrics ugye sokat volt sérült, úgyhogy nyilván nem a játékával volt elégedetlen, de kell az új erő, a friss erő, a sebesség az Eto csapatába. Mit szólsz a cseréhez, Vukovics László?
5: Nagyon sajnálom, hogy Gábricsnak le kell menni, de hát abszolút értem, most kezdte az edzéseket, elfáradt, nagyon nagy erőssége a Győrnek. Sőn Szabolcs is reméljük, hogy hasonló teljesítményre ez képes. Hát eddig, amit látunk, nyomasztó fölényben játszik a Riga, nagyon a Győrt, akik nagyon becsületesen és nagyon jól védekeznek. Most lehetett volna egy ígéretes kontra, a második félidőben először, csak azt sajnos nem tudta végigvinni a Győr. Valamit ki kell találni, de nagyon nehéz, mert a rigai csapat azért jóval erősebb, mint gondoltuk. Nagyon nagy labdabirtoklási fölényben vannak, nyomják a Győrt. Egy kontrát valahogy teljesen mindegy, hogy valahogy végig kell vinni, és meg kéne szerezni a második gólt.
6: Például most akár Djukanovic Sőn a bal oldalon rálép a labdára, és meg is tudja szelidíteni. Nem volt kint, nem volt bizonyám, úgyhogy most Bumba indul el a labdával. Beindul Sőn, meg is kapja a 16-oson belül, középre tenni Djukanovicsnak, de sajnos nem megy középre a labda, de jön az első győri szöglet a mérkőzésen, de ez volt az a játék, amiből bizony akár helyzetbe is lehet kerülni. Sőn frissessége, sebessége sokat számíthat majd ezen a mérkőzésen itt a végjátékban. Reméljük, hogy lehet zárni akár a rendes játékidőben, de ha nem, akkor a 120. percig jó lenne mindenképpen lezárni. Nézzük Stefúj szögletét a bal oldalról. Mind a két kezét felteszi. Ívelődik középre a labda. G lefejeli a labdát, és aztán ki tudják vágni. És megint Sőn az, aki kifejeli egészen Stefújig. Megint mehet középre a labda. Szép, akár lehet lőni. Leteszi a labdát Bumbának. Bumba cselezget és eladja a labdát a 16-oson, de inkább visszarátja Salazart egy sárga lapért. Ezt meg is kapta, ezt a sárga lapot. És természetesen nem indulhatnak el ezzel a labdával a vendégek. Bumba sárga lapja, én azt gondolom, hogy teljesen jogos volt, de teljesen taktikailag azt gondolom, hogy teljesen jó döntés hozott Bumba, ebből ne tudjanak kontrázni. Ulad érkezett közben egyébként Diop helyére. Ulad a legjobb gólpasszadó az egész lett bajnokságban, már 10 gólpassznál tart ebben az idényben, és általában kezdő, de sem az első, sem ezen a mérkőzésen nem kezdett, hanem Diop volt a meglepetés, az első mérkőzésen be is jött, most azonban annyira nem játszott jól Diop. Nyilván Ulad sem lassú játékos, de fizikálisan egy picit talán könnyebb vele elbánni, mert alacsonyabb és talán gyengébb fizikumú. Előre rúgott labda, megszerzik a győriek, szép Márton, de sajnos messze pattan tőle, azonban Décsivel közösen üldözik a labdát, és teljesen hátra üldözik azt. Musza cselezget, aztán Paulo Eduardo kapja meg a labdát. Ő is megáll. Vassom húzódik ki a bal oldalra, Salazar tovább teszi Uladnak. Még nincs ki, Ulad kihúzta szerintem, de azt mondja az asszisztens, hogy ez nem így volt, csak az én szívem látta ezt így.

0: Eduardo, ő lép át a győri tér félre a bal oldalon. Kocog a labdával előre. Ulat kapja meg a győri 16-osnál. Sajnos ott van már Auani, cselezget. Salazar balról középre teszi a labdát, és megint Sejem Bálint blokkjáról szögletre. A labda a bal oldalról jön, a rigai szöglet, ez már a 8. a találkozón az egy győrivel szemben. Hát tényleg nagy a fölénye a rigaiaknak, de hát valahol érthető, mondom, nem akarnak hosszabbításba torkoló mérkőzésen, pláne nem akarnak kiesni. Sikera, Ankra, lő, nagyon távolról egy blokk, középen Kripics blokkja, megszerzik a győriek a labdát. Sejem Sön volt az, aki ütközött ott Muszával, Musza még ott maradt a földön, de azért nem sokára feláll. Ulat pedig a győri 16-oson belül cselezget, megint Sejem Bálint blokkról, de ezúttal visszapattan a labda, úgyhogy Ulad akár középre is tehetné. Salazar elindul az alapvonal felé, ő kapja a labdát. Hosszú volt a beadása, Paulo Eduardo, aztán G tudja kibólintani, ezúttal a jobbról jöhet be akár a labda. Jurkovskis, Ankra, az két középső védő is teljesen előre ment. Hosszúnak tűnik a labda, de sajnos le tudja venni azt ott a most jobbra húzódó Auani, de csak annyira, hogy Sön ki tudja rúgni a lelátóra a labdát. Az alapvonaltól 3 méterre vagy 4 méterre jön a rigai bedobás. A 69. perc kezdődik el ebben a pillanatban. Nézem, hogy készülődik-e valamelyik csapat cserére, egyelőre nem. Nézzük a bedobást. A 11-es ponttal egy magasságban és nagy bedobásra készülődnek. Jön középre a labda, megpróbálják megcsúsztatni, Sön kirúgja azt, de csak a győri térfél közepén ácsorgó Paulo Eduardoig. Ulad beindul neki, Salazar megint az alapvonal felé, megint ő kapja, megint megy középre a labda, ezt meg tudja csúsztatni Urblik, ezúttal nem megy ki az alapvonalon, bedobás a jobb oldalról, tényleg körülbelül 1-2 méterre. Úgy látszik, hogy nagyon unatkozik Orolsz kapus, egy kontrával jó lenne esetleg meglepni őt is, mert bizony most már nem hogy a térfélről, de lassan a 16-osról sem jön ki az Eto. A 70. perc is lassan lejár. Jön középre a bedobott labda, és egy szöglet, mert hogy kipattan Stefújról. Jön Badamosi, a vendégegyütteshez 16-17 gólnál jár már, és a hétvégén is gólt szerzett az Ogre United ellen, úgyhogy ő vezeti a lett bajnokság góllövő listáját. Hogy ki helyett, azt majd meglátjuk, egyelőre a szöglet előtt nem hozzák Badamosit. Gambiai egyébként. Ajajaj, Paulo Eduardo kapufa! Óha, 11 méterről állóhelyből ballal rátette a labdát, Sön cselezget, és most már ki kéne hozni, hátulról felrúgja őt Paulo Eduardo. Hát a 71. percben akár egyenlíthetett volna bizony, de szerencsére nem tette meg ezt a rigai együttes Paulo Eduardo kapufája után. Ramirez helyett jön Badamosi. És ajajaj, egy győri játékos lemaradt. Ki lehet az, aki ott lemaradt? Csak ne Sön Szabolcs legyen az, mert bocsánat, senki ne legyen az természetesen, de hát ha jól látom, Sön volt az, aki cselezgetett, és a bokájával, van gond, a bokáját ápolja a győriek csapatorvosa. Hát ez nagyon-nagyon szerencsétlen lenne, ha a most beállt Sön, akinek a sebességére próbálnának alapozni a győriek. Olyan komoly sérülés szenvedni, és ne feledjük, Sönnek ugye komoly bokasérülése volt a Kisvárda elleni utolsó bajnoki mérkőzésen, az előző bajnokság legvégén. De hát van hátra még 18 perc a rendes játékidőből. Vukovics László, szerinted mit kell tenni, mit lehet tenni?
1: Hát innen könnyen mondom a stúdióból, hogy meg kéne tartani a labdát, meg kontrákat vezetni, csak nagyon nehéz, mert óriási fölénybe játszik a rigai csapat. Nagyon átvették az irányítást, teljesen oda nyomják a Győrt a kapu elé. Sön Szabolcs nagyon úgy néz ki, hogy nem nagyon tudja folytatni a játékot, ami szintén egy érvágás. Valószínű, akkor Bánáti Kevint fogja behozni. De egy kontrát, itt most azt kell csinálni, hogy meg kéne úszni ezeket a dolgokat, amit így megint nagyon nehéz, mert itt jött a kapufa, jönnek a beadások, jönnek a lövések, Petrás megint a mezőny legjobb.

0: Ja, tehát rengeteg olyan dolog van, ami az mellett szól, hogy a rigaiak egyre közelebb vannak az egyenlítéshez, de a foci mindig tud tartogatni meglepetéseket. Egy kontrába, egy lepattaló labda, vagy hogy a Fradi meccsén láttuk, egy öngól, bármilyen gól, ami a második gólt jelenteni, az lehűteni a rigaiakat, de egyelőre nagyon nehéz helyzetben van a Győr, jó lenne valahogy gólt találni.
1: Huszár érkezik majd egyébként, és egyelőre ember hátrányban kénytelen ezt megtenni az Eto, hiszen Sőn Szabolcs nem is tudott visszamenni sem, úgyhogy az pont, hogy az ő helyén a jobb oldalon, mármint a rigai jobb oldalon próbálnak előre jönni, Ulát szedi össze a labdát, mert kicsit rövid volt a passz, de azért össze tudták szedni, Stefuj pedig megpróbálja kikísérni a labdát az alapvonalon kívülre, hogy aztán cserélni lehessen. Ezt nagyon jól csinálta a horvát játékos, ahogy beállt oda Jurkovskis elé, és bizony jön a csere, Sőn Szabolcs helyett Huszár Marcell a pályán. Hát azért a győrieknek mindentől függetlenül nagyon-nagyon nehéz heteik vannak, mindegy, hogy mi van a pályán, meg milyen eredmények vannak. Rengeteg a sérült, rengeteg olyan játékos van, aki ugye arra vár, hogy esetleg külföldi ajánlatot kapjon. A pletykák szerint Csinger holnap bejelenti a holland Gröningen együttese, tehát újra tovább fogyatkozik az Eto, úgyhogy nagyon nehéz hetek, de lehet, hogy hónapok várnak a győriekre. Miközben a fiatalok, mint Szép, aki most labdát szerzett nagyon kemény szereléssel, vagy Sejen Bálint, akit most Ulad rugott fel, azért folyamatosan teljesítenek, és folyamatosan próbálnak megfelelni az elvárásoknak, csak hát egy bajnokcsapat bajnoki elvárásoknak kell megfelelni. Petrás forgatja át a labdát Kripicsnek a bal oldalon, Stefuj lép vissza, Szép kérné, és meg is kapja, és ő most elindul a bal oldalon, üldözik őt, Djukanovic tovább tudja pörgetni Huszár felé, de pont bele tudott még nyúlni ott Szalazár, és haza tudja passzolni a labdát Orosznak. Na, az ilyenekből lehet majd akár győri lehetőség. Most a jobb oldalon G-ről pattatja a labda, Szalazár fogja az bedobni, Ulad mozog el, meg is kapja tőle a labdát. A bedobás után Ulad cselezget, Bumba, aztán érkezik Décsi, de Bumba már szabálytalankodott, így aztán a szabadrúgás elvégzése után jöhetnek a lettek. Szalazár rálép a labdára, visszateszi Paulo Eduardónak. És most Sikéra a jobb oldalon indult volna el, Szép belépett, Kripics hazatette a labdát, majd vissza is kapja azt Petrástól. Megint ott a bal oldalon Djukanovic, most már középen, G a jobb oldalon, ki tudna lépni, kilép a labdával, egy bepróbálja befelé húzni, elesik, de még összeszedi a labdát a 16-os vonalánál. Bumba, G a jobb oldalon, vele szemben ott van Szalazár. Bumba indul be, nem kapja G-től, hanem inkább hátra teszi Sejen Bálintnak. Még hátrább, Urblik forgatná a labdát át Petrás felé, aztán Kripics kapja meg. Most egy picit megpróbálja megtartani az Eto a labdát. Kripics, Szép Márton, rengeteget mozog a fiatal, hát egyébként alapvetően csatár. Huszár indul el a kapu felé, 20 méter, akár lőhet is, de még tologatja a jobb oldalon G, a 16-os oldalvonalánál, középre teszi a labdát. Áj, elfejlik Djukanovic elől, de Stefuj leveszi. Ott van Szép Márton. Lőni kéne azt onnan Marci, de inkább hátra teszi a labdát Sejennek. Sejen most teszi középre Djukanovic, illetve Stefuj felé. Stefuj leveszi a 16-oson belül, de azt mutatják a lettek, meg a játékvezető is, hogy hozzáért a kezéhez a labda. Ez valószínűleg így is volt. Így aztán a 77. percben lett kirúgással, pontosabban szabadrúgással a 16-oson belülről folytatódik a játék. Orosz kapus pedig már le is gurította azt Paulo Eduardónak. Paulo Eduardo sétálgat a labdával, aztán Musza kapja tőle. A bal oldalon Szalazár. Décsi csúszik az indításba bele, de sajnos nem oldalt, hanem az alapvonalon kívül megy ki. Most már nem is nagyon, hát már nem is nagyon számolom, hogy hányadik szöglet, de ez legalább a 9., sőt már a 10. szöglete a vendégeknek, és Ulad lesz az, aki ezt a szögletet elvégzi a bal oldalról. A szokásos kép, mindenki a győri ötösön belül megy középre. Huszár nem tudja elfejelni a labdát, felfejelik a vendégek, és ez Petrás kezében landol, és megpróbálja megrúgni a labdát Huszár felé, nem? Huszár mutatja, hogy pedig jöhetett volna, és igen, azt gondolom egyébként, hogy Huszár Marcel sebességben ott azért Jurkoszkisszal szemben bizony jó lenne. Szép. Stefúj. Kripicsnek vissza a labdát. Kripics is elindul a labdával, ketten is letámadják, de jó a labda. Ez egy nagyon csúnya szabálytalanság volt, megint belerúgta Kripicsbe, ezúttal sem szól a sív, de jöhet a győri támadás. Sejen Bálint, de megint eltalálják. Hát komolyan, amit Sejen Bálint kap ezen a mérkőzésen Salazartól, az egészen elképesztő. És valóban most már a fejüket is kezdik elveszteni a Riga játékosai. Nem mondanám, hogy sportszerűen futballoznak. Sejen Bálint csapkodja a földet, ez se néz ki jól, a bokáját találta el Salazar. Én azt gondolom, hogy ezek azok a szituációk, amit látni kellene. Ott volt az orra előtt az asszisztensnek, hogy ilyenkor szólni kell a játékvezetőnek, hogy tessék sárga lapot adni. Hát ez egy szándékos utánrúgás volt, miután már megtolta mellette a labdát Sejen Bálint. Minden esetre legalább a szabadrúgást megkapták a győriek. A 79. percre járunk, nyilván meglehetősen sok 3-4 perc hosszabbítás majd lesz, aztán ha marad az 1-0, akkor meg még 2x15 perc hosszabbítás is lesz. Stefúj fogja középre ívelni a labdát, minden győri ott van fent, a 16-os vonalán áll, Sejen Bálint az egyetlen, aki a rigai térfél közepé helyezkedik, és egy kicsit kint a 16-osról Décsi és Bumba. Nézzük Stefújt. Egyelőre azért a játékvezető Oliver Reitala is még rendezkedik a 16-oson belül. Szépnek is odaszólt egy pillanatra. Nézzük Stefújt. Érkezik az a labda, egy fejes, jaj, de kár érte, de szöglet, jól van, Gyukanovics elől még ki tudta, úgy látszik, Ankra fejelni a labdát, győri szöglet, Stefúj bal a jobb oldalról végezheti el, a 80. perc is lassan befejeződik, még 10 másodperc van belőle. 2 csere lesz, nem csak egy, 2 játékos érkezett, de végül a másiknak mondták, hogy tessék visszamenni. Úgyhogy csak egy csere érkezik majd a letteknél. Nem sokára, nyilván nem a szöglet előtt. Stefúj. Nézzük, jó lenne egy ilyen rögzített játékhelyzet után is gólt szerezni, csak kellene már egy gól. Stefúj íveli középre a labdát. Ott a helyzet! Bumba, ha jól láttam, 3 méterről fölé rúgta. Szép megcsúsztatta a labdát, és aztán 3 méterről. Ajajajajajaj. Bumbának volt egy kapufája az első mérkőzésen is. Most a 81. percben a meccslabdát rúgta fölé 3 méterről. És már a győri térfélen a rigaiak. Ulad, Salazar a bal oldalon. G nagyon fegyelmezetten zár vissza, most ő az, aki ott van Ulad nyakán, nem is íveli be Ulad középre a labdát, Paulo Eduardo kapja meg. Salazar. Megy középre a labda, G blokkolja a beadást, úgyhogy nem megy középre a labda, bedobás, 16-ossal Győri, 16-ossal egy magasságban. Ulad. Rosszabb beívelt labdája, elfejlik a győriek, Sejen Bálint G-nek teszi oda fejjel, G pedig elrúgja a labdát Gyukanovics felé, Gyukanovics hátulról kap egyet Ankrától, aztán Décsi is kap egy jó nagyot, ez sem szabálytalan, úgyhogy sajnos Salazar középet tudja tenni a labdát, érkezik ott Sikéra, de nagyon jól zárt megint Petrás a rövid saroknál és felveszi a labdát, és úgy látszik, hogy Décsi pedig begörcsölt, úgyhogy kidobja oldalra Petrás, hogy lehessen ápolni Décsi Ádámot. Mutatja is a játékvezető, hogy jöhet az orvosi stáb, és aki tudja, az kihasználja itt az ivási lehetőséget. Gyukanovicsot hívják oda. Huár, ez nem is neki szól, hanem érkezik Umatum Ádám, ha jól látom, a győrieknél a pályára. Gondolom, hogy nem a védelembe fog cserélni, azt is el tudom képzelni, hogy akár most a vége felé visszaáll a Győr három védős rendszerre, de megkérdezzük erről Vukovics Lászlót, hogy ő mit bír elképzelni erről.
0: Több variáció lehetősége van most Juáreznek ebben. Umatuma tudjuk, hogy igazából védőjátékos. Én inkább még előbb a helyzetre térnék ki, amit Bumba fölé lőtt, hogy van ilyen, hogy előtte pont megpattant a labda, és tényleg három méterről volt. Azért kell nagyon megbecsülni ezeket a lehetőségeket, mert kevés van most a Győrnek. Szerencsétlenül alakult az, hogy megsérült Sőn is, de meglátjuk, hogy most Umatum hova jön be, és utána tudok majd arról nyilatkozni, hogy változtatott Juárez mester.
1: Igen, egyébként ugye az is elképzelhető, hogy esetleg Kripics lép fel majd Décsi helyett hatosba, ha Décsi nem tud pályán maradni, már pedig Décsi helyett érkezik Umatum Ádám.
2: A 84. percben
1: úgyhogy kiderül, mert hogy Kripics utánpótlás korában elsősorban a Puskás Akadémiában is hatos játszott. De Kripics kérdezi is, hogy mit játszanak, és aztán van csere a vendégeknél is, érkezik 99-es számmal, ha jól látom, akkor Caio Ferreira, aki a hétvégén egyébként gólt szerzett szintén.
2: Csere a vendégeknél is, a 7-es veszámot viselő Anaki Uani, a 99-esel Caio Ferreira.
1: Igen, Caio Ferreira jött.
2: Number 47,
1: Ulát hátradobja a labdát nagyon sportszerűen Petrásnak, Petrás pedig besétál a labdával a 16-oson belőle, Badamoszi megtámadja, Petrás pedig felveszi. A 85. percben járunk, hosszabbítás nagyon-nagyon sok lesz, és nagyon úgy tűnik, hogy hát én azt gondolom, hogy ez nem, hogy Umatum lép fel hatosba, igen, elképzelhető, mert hogy nem tűnik úgy, hogy három védős rendszerbe váltó a rendszerre vált az Eto Kripics. Urblikot választja középen, Urblik pedig nagy terület van előtte, akár el is indulhatna, de inkább a paszt választja jobb oldalon, Sejem Bálint. Sejem nagyon jól játszaná meg G-t, G pedig befelé veszi át a labdát, de megint megelőzi Paulo Eduardo. A védelő munkája G-nek, nem azt mondom, hogy kifogástalan, de hasznos, támadásban viszont egyelőre nem tud semmit sem hozzátenni a gambiai. Megint a bal oldalon jönnek fel a vendégek. Ulad, 86. perc is elkezdődött. Megint Ulad, visszakapja a labdát Salazar. Már íveli be középre. Kilökik ott Stefújt a labda alól, a túloldalon Jurkovszki szedi össze, Caio Ferreira a 16-oson belül cselezget, a lövését azonban blokkolni tudja. Szép, és elindul a labdával a bal oldalon, Huszár Marcell, és sajnos róla megy ki, de legalább már a rigai térfélen a labda, úgyhogy rigai bedobás. Jurkovszki dobja hátra a Muszának. Paulo Eduardo. Salazar a bal oldalon, senki nincs most vele szemben, mert Sejem Bálint is behúzódott. Középre megy a labda, ezt is kiteszik a győriek, szép pedig megpróbálja, hát nem hogy kiugratni, de mondjuk legalább Djukanovic felé rúgni a labdát. Ez sikerül, de hát már Paulo Eduardótól vissza, megint a bal oldalról, Salazar középre tett labda, és ez át egészen a túloldalon. Az oldalvonalon megy ki a labda, úgyhogy bal oldalról majd Győri bedobás következik, megigazítja a sportszárát nagyon akkurátusan Stefói, a 87. perc közepén járunk, 1-0-ra vezet az Eto Gavrič 11-es góljával. Szép megy a labdáért, aztán érkezik ott Huszár is, végül őt játsza meg Caio Ferreira, el tudja rúgni előle a labdát, de Bumba összeszedi, és most Djukanovic a bal oldalon, de Musza sajnos haza tudja tenni a labdát, jobb helyzetben volt, orosz kapus pedig már forgatja is át balra. Azt írták egyébként a rigai lapok, hogy egy kicsit az egész bajnokság is úgy tűnt, hogy bal oldalon támad, bal oldal hangsúlyosabb egészen pontosan a Rigánál, és most ezen a mérkőzésen is úgy tűnik, Salazar középetett labdája azonban pontatlan, és erre is ráfekszik Petr, aki egyértelműen a mérkőzés legjobbja. A 88. percben járunk már, 1-0-ra vezet az Eto Gavrič góljával, na most kellene egy mindent eldöntő gól a győriektől. Petrás rúgja ki. Elfejeli Ankra, aztán Sejem Bálint is elfejeli, Ankra pedig simán összeszedi, mert már senki nincs a nyakán. Kiteszi a jobb oldalra, Jurkovskis vele szemben. Huszár, megint Ankra kapja a labdát, aztán a bal oldalra Paulo Eduardónak, Paulo Eduardo pedig Salazart indítja a bal oldalon. Salazar sokadik beadása, megint jön középre, baj van, egyenlít. Túloldalon jól ért, jól láttam, a 88. percben érkezett Caio Ferreira, és Salazar beadása után egyenlítenek a vendégek. Hát erre nem lehet mást mondani, ez már azért nagyon érett. Sajnos, és a szokás szerint baloldali beadásra érkező Caio Ferreira meg tudta előzni végül Stefujt, és a léc alá lőtte a labdát mintegy 4-5 méterről. Vukovic László.
0: Minőségbe és energiába elfogyott a Győr, mert labda nélkül az rettentő sok energiát emész fel, amikor ennyire hajtanod kell a labdát, ekkora fölénybe játszik az ellenfél. Tehát mindig csak ugyanoda tudunk visszatérni, hogy a győriek alapcsapatából mennyien hiányoznak. Tudom, hogy az játszik, aki éppen ott van, meg mindig az a legjobb csapat, de nagyon nehéz pótolni minőségbe ilyen szintű játékosokat, és ez a nyomás, ami nehezedett a Győrre, ez már tényleg elviselhetetlen nyomást jelentett, és egyre másra jöttek a beadások. A kapufa, Petrás fantasztikus védései, eddig bírta a Győr, de hát még mindig van egy pár perc, szerintem a hosszabbítás is lesz egy 5-8 perc. Hát bízunk a csodába.
1: És akkor most gyorsan Birmingham, Regős László Pál, atlétikai Európa-bajnokság.
3: Kleckner Hanga ebben a pillanatban verte le harmadszor is a 460 cm-t. Nem sikerült az országos csúcsbeállítás a rekorderünknek, és így legjobb esetben Európa-bajnoki 6. helyen végez. Ez még változhat, hiszen még néhányan próbálkoznak erre a 460 cm-re. De így is itt volt a döntőben, az EB döntőben, és 445 cm-s eredményt ért el. Menjünk vissza Győrbe, Csesszegi Balázshoz.
1: Hát most már mindent megpróbálnak a győriek, de Ulad már zicserben, és oda tudja adni a labdát Stefujnak szerencsére, már hogy a győriek szerencséjére, és vissza is szerzi, majd belerúg egyet a győriek horvát játékosába, leteszik a labdát, és most elindul Szép Márton a labdával, hosszan megtolja azt a bal oldalon Huszár felé. Huszár jól veszi át befelé a labdát, 18 méterre a kaputól a passza azonban nem volt jó Gyukánovicsnak, és megint jöhet bal oldalon. Mindenkit feltolt most már, a középső védők is fent vannak a győriektől. Szép Márton indul el. Mindent meg fognak tenni a győriek. Egész 6 perc a hosszabbítás. Tehát még 6 perc van a győrieknek ahhoz, hogy a hosszabbítást kiharcolják. Hát nem tudom, hogy mennyire bírnák a győriek a hosszabbítást. Stefuj megpróbál cselezni, ez nem sikerül. Elveszi tőle. Ott Vasszom a labdát, aztán Sikéra pedig Badamossit ugrathatja ki a bal oldalon. Badamossival ott van azért Sejem Bálint. Ráviszi Badamossi a labdát, rálövi, a blokkról lepattan, Huszár összeszedi a labdát, róla azonban a győri 16-oson belülre pattan, a Sikéra szedi össze, vele szemben Umatum Ádám, vissza a labdát Caio Ferreirának, a gólszerzőnek, hátra Vasszom, megint Caio Ferreira, Vasszom, hátul passzolgatnak érthetően a rigaiak, Gyukánovics próbálja Muszát letámadni, Umatum próbál labdát szerezni, kimegy a lábáról a félpályán az oldalvonalon kívülre, 92. perc, vagy 90 plusz második perc a találkozón, 1-1 most már a mérkőzés állása, ez pedig a rigaiak továbbjutását jelenti, a győriek pedig kiesnek a konferencia ligából is. Szép Márton megszerzi a labdát egy gyönyörű csel, visszafelé elindul előre, ki a bal oldalra teszi, Bumba, megint a bal oldalon, ezúttal Huszár indul, Bumba is kérné, Huszár tartogatja a labdát és átforgatja azt a jobb oldalra, Sejem Bálintnak, Sejem középre ívelni a labdát, G leveszi azt, megpróbál megfordulni, visszapattan a labda, Urblik, Umatum, Sejem, mehet a beadás. Megy is a beadás, kifejelik a lettek. Sejem kezében. Gyukánovics mozog, Bumba mozog, Gyukánovics kapja a labdát, de el is simán eltolja Salazar a labdától, majd még rá is rúgja, úgyhogy vendég kirúgással folytatódik a játék, és most már 3 perc környékén, 4 perc lehet még talán hátra az előrejelzett hosszabbításból. Orosz kapus mindenkit előre küld, felrúgja a labdát. Umatum elől Badamosi elfejeli, Urblik azonban megszerzi a labdát Caio Ferreirával szemben, méghozzá úgy, hogy Szép Márton elindul előre a labdával, Caio Ferreirával egymást rángatják, és végül Ferreira az, aki szabadrugást kap, Szép Márton pedig sárga lapot, mert dühében a levegőbe csapott. Ez egy rókafogta csuka esete volt. Szép Márton pedig ugye felírja magának a sárga lapot, ami ebben a konferencialiga sorozatban már nem szoroz valószínűleg, hiszen most már nem is tudom, milyen bravúr kellene hozzá, hogy a győriek egyáltalán hosszabbításra mentsék ezt a találkozót, hiszen egyre fogy az előrejelzett 6 perces hosszabbítás is, és oda inkább a letteknél van. Badamosi elől lefejeri a labdát, Sejem Bálint, Badamosi egyébként lesőn lépett vissza, győri szabadrúgás, Petrás fut ki a labdáért, és megpróbálja felrúgni azt. Így van, megy a labda Urblik felé, aki szintén már fent van, Urblik erőr, Szalazár fejeli el, Badamosi megpróbálja megtartani, a nyakán ott van Umatum Ádám, Badamosi megpróbál Umatumról lefordulni, és le is tud, így a bal oldalról jöhetnek a lettek. Ulad, G is visszalép, de nagyon jól jön ki a labdáért, Petrás kicsúszik és összeszedi. Bumba, G kapja. Szinte megváltozott, Bumbájék hátul, Umatumék elől, Győri bedobás a jobb oldalról, a rigai térfél közepéről. Sejem Bálint kezében a labda, oda dobja a labdát G-nek, mindenki fönt van már G-ecsel, aztán inkább Szép Mártonnak teszi. A bal oldalon Stefúja beadása Gyukánovics felé, felfejelik azt a vendégek, még egy felfejelt labda, erre orosz kapus jól lép, később ötösen összeszedi, majd rávetődik. És egy perc van még hátra a találkozóból. Nagyjából orosz felrúgja a levegőbe a labdát. Umatum elfejeli azt. Kripic ecsel elindul még. Hátulról rángatják. A 16-oson belül ugratnák ki Bumbát. És egy győri szabadrugás. Nagyjából egy 24-25 méterre a rigai kaputól, meg még kiosztott egy sárgalapot a rigaiaknak a játékvezető, hogy kinek, azt én pontosan megmondom őszintén, nem láttam, de majd nem sokára ez is ki fog derülni. A győri közönség támogatja a csapatot. Stefúj az, hát inkább ez ilyen 30-35, és nem rá fogja rúgni, hanem megpróbálja majd oda íveni. Ankra kapta egyébként a sárgalapot. De most már ez tényleg a legutolsó lehetősége az Etónak. Stefu íveli, orosz jön, összeszedi, a játékvezető pedig kifelé ad szabadrúgást még a vendégeknek. Orosz kapus lehet, hogy ütközött valakivel ott, talán Urblikkal, mert ő robbant be, de azért ennyire nem hiszem, hogy fáj ez. Az biztos, hogy a playoffba a lett csapat jut, a rigai együttes, a magyar bajnok pedig kiesik a konferencia ligából. Azon kellene elgondolkozni, mert hogy itt a vége egyébként. Eto FC Riga 1-1, azaz az Eto kiesett, a Riga pedig ott van a konferencia liga playoffjában, a Szóval stúdiói.
4: Köszönjük szépen Cseszregi Balázsnak, a Ferencváros tehát tovább jutott, az Etónak ugyanez nem sikerült. Milák Kristóf 2 aranyat nyert 100 méter pillangón az Európa-bajnokságon, illetve a 4x100-os gyorsváltó befejező tagjaként. Vukovics Lászlónak köszönöm szépen az egész napi közreműködést itt a labdarúgó mérkőzéseken. Ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cserjés Bendegúz volt, a hangmérnök Egréder István, búcsúzik a műsorvezető Balog Balázs. Műsorunkat még egyszer meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Szilágyi Dórával.
5: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a Sportvilág.

0: Európa csúcsal megvédte címét Milák és Európa bajnoka 400-as gyorsváltónk is. Tovább jutott a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában, kiesett a Győr a Konferencia Ligában, és Európa bajnoki döntőt fut 200-on Takács Boglárka. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra. Sportvilág. Néhány perccel ezelőtt ért véget a Győr-Riga találkozó. A Győr 1-0-ás hátrányban fogadta a Lett Rigát a labdarúgó konferencia liga selejtező harmadik fordulójában a visszavágón. És mivel 1-1-es döntetlent játszott, így 2-1-es összesítéssel elveszítette a párharcot. 1-0-ás előnyben utazott a Ferencváros a labdarúgó csapat a Lengyelországba a Gornik Zsabzsa elleni visszavágóra az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában. Részletek a mérkőzés rádiós kommentátorától, Németh Kornéltól.
1: Ferencvárosi továbbjutás Lengyelországban, Gornik Zsabzsa, Ferencváros 1-1. Ahogy az várható volt, lengyel rohamokkal indult a mérkőzés, Prekop fejese a második percben bizony azt jelezte, hogy a Gornik nagyon-nagyon komolyan vette azt, hogy szeretné ledolgozni az egygólos Budapesten összeszedett hátrányát. A 9. percben szabadrúgáshoz jutott a Ferencváros, a 18 méteres lövés, Rommens 18 méteres lövése, Schulze nagy védése miatt nem talált utat a hálóba. Aztán Hosszema a 20. percben olyan 35 méterről a középső védő, a hazai csapat középső védő egy óriási löketet, egy nagyon nagy bombát eresztett el, végül is elkerülte a lövés a bal alsó sarkot. A 23. percben Yusuf találta el az oldalhálót, és már-már úgy tűnt, hogy 0-0-al vonulnak szünetre a csapatok, amikor is az első fél idő utolsó percében egy szögletet követően Rommens rántotta le ellenfelét, amelyet követően az olasz játékvezető 11-est ítélt, a büntetőt pedig Urbánszki értékesítette. Ledolgozta tehát hátrányát a Gornik Zsabzsa együttese. Ahogyan az első, úgy a második félidő is egy óriási Prekop helyzettel indult, ám az 50. percben nem változott az eredmény. A 78. percben gólt kiáltottunk, viszont Lenny József találatát szabálytalanság miatt nem adta meg a játékvezető. Ellenben a 82. percben már nem volt mit tennie az olasz sporinak meg a lengyel védelemnek sem, hiszen Zakariasen egy szöglet után gólba tartóan csúsztatta meg a labdát, amely végül is Sacek testéről került a kapuba, egy öngóllal egyenlített tehát a Fradi. Ezt követően két meccslabdája is volt Borbély Balázs csapatának. A 84. percben Zsozef Zicserét védte Schulze, a 88. percben pedig Korbu átadása után Zakariasen találta el a kapufát. Nagy jelentősége nincs annak, hogy nem nyerte meg a visszavágót a Ferencváros. A lényeg az volt, hogy a döntetlen meglegyen, mert hogy az összesítésben azt jelenti, hogy 2-1-jel a Fradi jutott tovább, és ez bizony azt jelenti, hogy sorozatban 8. alkalommal ott lesz a Ferencváros valamelyik európai kupasorozat főtábláján, csoportkörében. Még egyszer, tehát a végeredmény Gornik Zsabzsa, Ferencváros 1-1, 2-1-es összesítéssel tovább jutott a Fradi. Hogy melyik sorozat főtábláján lesz ott a magyar csapat, az majd a török Trabzonspor elleni párharc után derül ki, vagy az Európa Liga, vagy a Konferencia Liga főtáblája vár a magyar csapatra.
0: A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának döntése alapján a Nyíregyháza vezetőedzője Bódog Tamás 4 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a vasárnapi DVSC elleni bajnokin, miután a lefújást követően kiállították, számolt be a Spari hivatalos honlapján. Bódog mellett temesvári eltiltásáról is hírt adott. A 26 éves hátvéd 2 sárga lapja utáni kiállítása automatikusan 1 meccses kihagyást jelent. A tervezett szaúd-arábiai helyszín helyett Isztambulban rendezik meg 2027. februárjában a 4 csapatos spanyol labdarúgó szuperkupát. A spanyol szövetség közleményben jelentette be a módosítást, amelyet azzal indokolt, hogy az ázsiai országban az év elején 24 válogatott részvételével rendezik meg a kontinens bajnokságot. A két dátum ütközik egymással.
2: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Szenzációs magyar teljesítmény a párizsi úszó Európa-bajnokság mai versenynapján. Az esti programról Katona László összeállítását hallják.
3: Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent. Ehhez kétség sem fér. Nincs mit megmagyarázni az aranyérmen.
4: Szárnyal a magyar csapat keretbe foglalt 4. versenynap. Köszöntöm a hallgatókat Párizsból. 2 magyar is a döntőben kapott lehetőséget a férfiak 100 méteres pillangóúszás döntőjében. Az első versenyszámban Milák Kristóf és Kós Hubert is éremesélyesként csobbant a vízbe.
5: Milák Kristóf az 5-ösön, a 6-oson Kós Hubert, a lengyel Majerszki a 7-esen és a 8-ason Mildred a britektől. Megvolt a rajt, és akkor, amikor a víz felszínén felbukkannak a versenyzők, Milák Kristóf az első, látványosan kiemelkedik a vízből, és mellette Kósubert is tartja a tempót. Akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a két magyar az első két helyen, de Maxim Russzé nagyon jön a hármas pályán. Amikor majd 50 méternél fordulnak az urak, akkor az első helyen Grusszé, második Milák Kristóf, harmadik Kósubert. Jön a záró 30 méter. A víz felszínén először Maxim Grusszé, de jön Milák Kristóf is, valamint begyújtja a rakétákat Noé Ponti. Együtt négyen, mert Kósubert is ott van. Grusszé egyelőre vezet, és féltásos az előnye Noé Pontival szemben, de jön Milák Kristóf, akár meg is lepeti Maxim Grusszét. Noé Ponti mellett már elment. Milák Kristóf megnyerheti a 100 méteres pillangó utást, a benyújás dönt. Megvan, 49,48 század másodperc, Európa bajnok Milák Kristóf. Ráadásul Európa csúccsal, és Európa bajnoki csúccsal Kósubert a negyedik. Majdnem világrekord. Az 49-45 Caleb Dressel Tokióban úszta. Hát akkor még csak második volt Milák Kristóf az olimpián. Azóta megnyerte Párizsban nem csak az olimpiát, most már az Európa bajnokságot is. 49-48 a leggyorsabb európai, aki valaha 100 pillangón elindult, és megvan a magyar csapat újabb aranyérme. 100 méteres pillangóúszásban Európa bajnoki rekorddal, Európa rekorddal, Milák Kristóf aranyérmes, Maxim Grusszé a második, 49,7-del, Noé Ponti megint csak a harmadik, 49-93, és Kósubert egyéni csúcsot úszva 50-25-tel a negyedik. Mildred, Winkler, Majerski, Minakova további sorrend. Grusszé megtapsoltatja magát, pedig nem is ő nyerte meg ezt a versenyszámot, hanem Milák Kristóf. Azt a mindenit, mekkorát ment Milák Kristóf 100 pillangón.
4: 56-on a férfiaknál Kósubert nem jutott a döntőbe, 14. helyen zárt összesítésben. 56-on a hölgyeknél az olasz Sarah Curtis világcsúccsal győzött. 200 mellen az uraknál a brit Filip Novácki az Európa bajnok. 200 gyorson a hölgyeknél Pádár Nikoletta hatodik, Európa bajnok a címvédő cseh Barbara Szémanová. Pádár Nikolett érték el.
6: Próbáltam nézni a többieket, próbáltam hozzájuk igazodni, de ott a szélén nem sok mindent láttam. Sajnálom, hogy nem középre kerültem. Egyébként annyira nem esett rosszul. Próbáltam magamból mindent kiadni, és ma erre volt elég. Örülök, hogy ott voltam a döntőben, hiszen az összes ilyen egy tapasztalatszerzésnek jó. De azért most már szeretnék feljebb kerülni. Remélem, hogy ezt a következő években be tudom bizonyítani.
4: A nap zárásaként keretbe foglalva a napot jött a 4x100-as férfi gyorsváltók döntője.
5: Ötödik továbbra is a magyar váltó, német Nándor a vízben, de Nándi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés minden bizonnyal, most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf. De vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második! Milák Kristóf a vízben, vele együtt most Kornyev megy, és egyelőre ők harcolnak azért, hogy meglegyen az Európa bajnoki cím valamelyik váltó számára, az oroszoké lesz, vagy a magyaroké. Mellettünk lemaradva a horvátok, Dragoja az, aki megy, de nem úgy néz ki, hogy fel tudna zárkózni Milák Kristófra, Dragoja. Jön az utolsó 50 méter, vezetnek az oroszok, második helyen pedig Milák Kristóf, 47-27-es 100 métert jött német Nándor. De nagyon jó jön most már Milák Kristóf, a mai nap folyamán másodszor, mintha beelőzné Kornyevet, és meg lesz, lehet a második Európa bajnoki cím. Egy napon belül a 4x100-as váltó még sosem nyert, de Kornyev nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 század másodperc, új Európa bajnoki rekorddal, második helyen pedig az orosz csapat. 9 századdal, ha jól számolom, igen. Na, sikerült legyőzni az oroszokat. Harmadik helyen Horvátország. 46-29-es 100 métert jön Milák Kristóf. Az nem rossz, sőt, nagyon jó. Európa bajnok a 4x100-as gyorsváltó. Kósubert, Szabó Szebasztián, német Nándor, Milák Kristóf a történelem során először, mert ilyenre még nem volt példa. Kellett Kristóf, jó, hogy beszállt. Európa bajnok a csapat.
4: Német Nándor, Európa bajnok, gratulálunk. Milyen volt az úszás? Most nem első voltál.
7: Igen, ez engem is meglepett, ezt így délután közölték velem, hogy nem első leszek. Ez nem tudjuk, hogy miért történt, de végül jól jöttünk ki belőle. Nagyon jó úszás volt mindenki számára. Ugye nyilván itt még lehet faragni az időből, mert szerintem ha én megyek elől, akkor még kicsit jobbat is tudtunk volna úszni, de ezek már csak részletkérdése. Maradjunk annyiba, hogy hagytunk benne egy kicsit. Úgyhogy le a kalappal mindenki előtt. A valószínűleg, hogy a Kristóf elvállalt, azt mondtam, volt egy interjú talán a nem is tudom pár hónapja, hogy ez a álommal egyenlő, úgyhogy mondhatni egy álom teljesült. Reméljük, hogy ez megmarad a jövőben, mert nem az, hogy Európát meg tudjuk venni, de a nagy hatalmakkal fel tudjuk venni a versenyt szerintem. Én csak bizakodó vagyok, és ez nekem hatalmas motiváció. Talán most ez az az, amikor még a tegnapi után, és itt megint el kell mondanom azt, hogy engem nem az zavar, hogy a Milák 45-8-at úszott, mert külön kategória, tehát ezt ő egy zseni, nem lehet ezt tőle elvenni, hanem az, hogy ugye a tegnapi információk alapján úgy volt, hogy ő nem úszik a váltóba. Na most, hogyha valaki a leggyorsabb, ötödik leggyorsabb a világon, és nem úszik egy váltóba, az számomra ugye kicsit szívenütő, de úszhat úgy, hogy még annyi, hogy amit meg lehet érteni, talán az én szemszövegemet, hogy nyilván tehetséges vagyok, de ők külön szintet képviselnek a Hubival, és egyénibe hozzák az érmeket, amit nyilván én is azért vagyok, hogy érmeket hozzak, de azért nehezebb dolgom van. Talán azért, mert lehet, hogy jobban edzenek, vagy tehetségesebbek, és én is nyilván mindent megteszek az edzéseken azért, hogy ott legyek az 1-3-ba, de hát látjuk, hogy milyen szinteket hoznak ezek a zsenik, és így nehéz felvenni a versenyt, viszont itt van az a váltó, amivel én is ott tudok lenni, és meg tudom mutatni, hogy ott vagyunk az élmezőnyben, és ide is 4 ember kell. Ugyanúgy, ha felállítjuk a Kós Milák páros, nem biztos, hogy behozzák aranyra. Úgyhogy külön öröm. Hát meg arról ne beszéljünk, hogyha két olimpiai bajnok felel egy ilyen váltóban, az milyen erődemonstráció. Szóval szerintem már az, hogy ők ott vannak, az már egy hatalmas lelki, és nekünk is, illetve az ellenségnek is egy előrejelzés, hogy láttuk, hogy mit hoz ki Marsand a 200-as váltóból, és nekünk két ilyen emberünk van, úgyhogy szerintem ez mindent elmond.
4: Kétszeres Európa-bajnok egy nap, Milák Kristóf, gyönyörű szép volt ez a nap. Elégedett vagy?
3: Elégedett, köszönöm szépen.
4: Milyen volt az a 100 pillangó, mert ott már nagyon közel van a világrekord. Érezted, hogy ebben van még?
3: Legközelebb is van esély megúszni. Nem bánom, hogy nem úsztam meg. Nagyjából sejtettük, hogy ez az időeredmény, ez bennem van. Ez csak az volt a kérdés, hogy ki tudom-e tényleg magamból úszni. Az, hogy most 300-ra maradt el a világcsúcs, az egy lényegében egy üzenet a kollégának, aki még éppen tartja, hogy nagyon várom, hogy ellene is tudjak versenyezni akár jövőre, vagy esetleg 28-ban, amikor hazai pályán versenyezik.
4: Kéne Dressel lehet majd küld egy üzenetet neked, hogy akkor ő is készen áll. No de a váltó, jöttél és behoztad a csapatot aranyérmesként. Ez volt a terv, és ez nagyon kellett a fiúknak, és meg neked is, a lelkednek?
3: Azt, hogy kellett a fiúknak, azt majd a fiúk megválaszolják. Én igazából örülök, hogy a csapat tagja lehettem. Örültem, hogy tudok segíteni. Én megtettem mindent, ehhez kétség sem fér. Nincs mit megmagyarázni az aranyérmen.
4: Milák Kristóf edzője Szabó Ámos nyilatkozik.
8: Most itt hallom, itt a mendemondák, meg mindenfélét mondtak, hogy igen, én elhatároztam ezt már délelőtt, vagy talán előző nap, hogy ennek most nekiugrok, és ebéd időben találtam ki, hogy ennek lesz egy aktuális része, egy idősávja, amikor én ezt fel fogom kínálni. Hát jól sikerült. Felvezettem neki, a 100 pillangótól indultunk, aztán rátértünk a váltóra, majd kértem tőle egy percet, hogy kérlek, hallgass végig, mert tudom, hogy szoktál figyelni, megfogadod mindent, amit mondok, úgyhogy most kérlek, hallgass végig, elmondtam neki. És ő meg azt mondta, hogy mehet, csináljuk.
4: Kérte egy percet, majd aztán teljesítenie kellett egy percben azt, amit, és ez egy Európa-bajnoki címre volt elegendő. Tehát akkor még a versenynapjának delén nem volt biztos, hogy ő beindul, vagy indul a...
8: Egyáltalán nem. Ez ott az ebédnél dőlt el, rámondta az áment, nyomtunk egy pacsit, és onnantól kezdve ez teljesen rendben volt, én már tudtam, hogy mi fog következni. Igazából onnantól már csak a számokon gondolkodtam, mert tudtam, hogy az oroszok lesznek itt a nagy ellenfél, de nagyon neccesre jött ki, én csak annyit mondtam a Kristófnak, hogy ezt meg lehet nyerni. Hát ha te vagy a negyedik, akkor az úgy van esély.
4: És itt számolgatni kellett mondjuk a jövőt illetően is, hogy például majd itt mi lesz annak érdekében, hogyha még beugrik a vízbe, mert lehet adnak kárára, de hát az ő esetében, mintha nem is lenne kár semmilyen formában. Biztos elfáradt.
8: Hát hogy ne fáradt volna el, azért komoly teljesen rendelkezett, de... Itt a jövő nem jött ilyen szempontból szóba, itt ez inkább a mának szólt, de az kétségtelen, hogy ez a teljesítmény, amit leraktak a fiúk, ebben még én itt ezen a versenyen látok durván 1,2 másodpercet.
4: Az már a világcsúcs környéke.
8: Azt mondanom, hogy 3.08 a világcsúcs, és igencsak közel van. Úgyhogy ennek a kvartettnek érdemes lesz ezen dolgozni a jövőben, az biztos.
4: Az egy nagy fájdalom, hogy együtt nem készülnek ők, és mondjuk hajthatnák egymást, de hát mit lehet ilyenkor mondani Milák Kristóf edzőjeként, hogy most akkor már Budapesten egy VB, majd olimpia, és akkor majd aznap délelőtt kiderül?
8: Megpróbálom azért ezt előbb összehozni, hogy fix legyen, szerintem mindenkinek jobb, úgyhogy hát én mondom, ez a jövő zenéje, de érmeket ne hagyjunk a medencébe, azt gondolom, az a nagyon-nagyon ostobaság lenne, meg hát egy ilyen csapat, kiállni az amerikaiakkal, az ausztrálokkal, hát ez egy olyan adrenalin, meg egy olyan életre szóló élmény, hogy ezt nagyon nagy butaság lenne kihagyni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül a győzelem reményébe állnak rajtkőre. De hát ezek szerint, ha ilyen közel vagyunk a világcsúcshoz, akkor akár bármi is lehet.
4: Ha van rá lehetőség, hogy elmondja, egy ilyen Európa-bajnokságban az edző-tanítvány viszony az hogy néz ki, itt Kristóf esetére gondolok. Sok párbeszéd, vagy inkább egy távolságtartás?
8: Igazából, hát én próbálom olvasni, ezen a versenyen tökéletesen működünk, meg úgy alapjában véve is egészen jól harmonizálunk, úgyhogy szerintem ezzel nincsen gond. Én figyelek, mikor kell hátralépnem, azt a pár dolgot azt mindenképpen eljutatni hozzá, és van, amikor megfogom, és elmondom neki, hogy most pedig ez lesz, és gyakorlatilag amiket a fő versenyszámok előtt elmondok, neki mindig megcsinálja.
0: Most pedig kapcsolunk is Birminghamben, hiszen a kommentátornál Regős László Pálnál vendég van.
9: Köszöntöm ismét a kedves hallgatókat, Kleckner hangja áll itt velem szemben, Európa-bajnoki 7. helyezett rúdugró. Milyen ezt kimondani?
10: Nagyon jó, hihetetlen élmény, nagyon hangulatos volt a verseny, és nyilván ehhez a 7. helyezett is kellett, hogy igazából egy tiszta lapon volt, mindent elsőre hoztam, és sajnálom a 460-as magasságot, hogy nem jött össze, de nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve ezzel kapcsolatban.
9: Mennyi hiányzott egyébként, mert innen 150 méterről nehéz megállapítani. Azt látom, hogy a második az nem volt jó, elsőnél, harmadiknál mennyi maradt benne?
10: A harmadiknál igazából egy kis technikai dolgom múlt volna, hogy amúgy egy tényleg jó ugrás legyen. Igazából puhább rudakon szerencsére sikerül jól megcsinálni ezt a technikát, amit most próbálunk kijavítani és gyakorolni. Még nagyobb rudaknál kevésbé sikerül, és túl sok mindenre kell még figyelnem, és ez most kicsit nem sikerült. A selejtezőben sokkal jobb volt a futásom, és akkor arra nem is kellett nagyon figyelni, most azért a döntőben figyelni kellett rá, de bizakodó vagyok a jövőre nézve, mert a 4-4-5-ös ugrásom is technikailag egy nagyon szuper ugrás volt, meg a 4-30-as is, és azért ez nagyobb rudakon nagyon magasságot is eredményezhet majd, amire meg nagyon izgatottan várom, hogy egy fog sikerülni.
9: Mi is izgatottan várjuk, minek köszönhető ez? Tudjuk, hogy új edzővel készülsz.
10: Igen, ilyenkor nyilván az edzőváltásnál a Szabó Némolnál Krisztián volt az előző edzőm, vele is nagyon sokat készültünk, és azért vele értem el az országos csúcsokat, amiket az övét is megdöntöttem, meg utána amiket az 57, 58, 60, 60-at ugrottam, és nyilván erre tudunk építkezni. Nagyon szeretem a csapatot, nagyon jó az edző, és nagyon jó a csoport, nagyon jó, hogy a lányok is, a srácok is húznak engem, és tényleg most is kint voltak, szegények mutattak be a döntőbe, de kint voltak és szurkoltak nekem ezzel rá, és hatalmas nagy élmény, hogy tényleg egy ilyen szakmai stábnak tök a része lenni, és próbálom igazából minden pozitív oldalát és élményt begyűjteni a jövőre nézve, hogy ez nagyobb magasságokat is eredményezzen.
9: Kleckner hangának gratulálunk és köszönjük szépen, és jó pihenést kívánunk a továbbiakra.
10: Én köszönöm, szép estét.
9: 7. helyen végzett át Kleckner Hanga 445 cm-rel, és a mai első magyar eredmény az Urbán Zita döntője volt. 3000 akadályon a 15. helyen végzett a Honvéd fiatal atlétája. Hátra van még viszont Takács Boglárka döntője, amire, ha minden igaz, hamarosan jövünk vissza Birminghambe a Szól stúdiói.
0: Regős László Pált hallhatták, és valóban egy-két percést kapcsolunk is vissza, addig pedig akkor ismételjük át, hogy mi történt ma, hiszen két magyar aranyérmet is ünnepelhettünk a párizsi úszó Európa bajnokságon. Európa csúccsal aranyérmet nyert Milák Kristóf 100 méter pillangón, ahol Kós Hubert egyéni csúccsal negyedik lett. A kétszeres olimpiai bajnok 49,48 másodperces idővel teljesítette a távot, és ezt követően győzött a 4x100 méteres váltóval is. A Kós Hubert Szabó Sebastian Németh Nándor Milák Kristóf összeállítású 4-es 3 perc 10,3 másodperces Európa-bajnoki rekorddal szerzett aranyérmet. Az esti programban 200 gyorsan Pádár Nikoletta 6. helyen végzett, és világcsúccsal győzött 50 méteres hátúszásban Sara Curtis. Az olasz versenyző már a szerdai középdöntőben is minden idők legjobb eredményével nyert, a fináléban viszont ezen tovább faragott, és 26,56 másodperces eredménnyel csapott célba. Azt pedig már az adás elejét hallhatták, hogy idegenbeli döntetlennel tovább jutott a Ferencváros labdarúgó csapata az Európa Liga rájátszásában, hiszen az FTC a harmadik kör visszavágóján, mármint az Európa Liga selejtező utolsó fordulójába jutott vissza, vagy jutott tovább, és az FTC a harmadik kör visszavágóján 1-1-es döntetlen játszott a Górnik Zsámzsa ellen. A Győr viszont kiesett a konferencia ligában, hiszen 1-0-ás hátrányban fogadta a Letrigát, majd 2-1-es összesítéssel elveszítette a párharcot. Most pedig venjünk vissza Birminghambe, az atlétikai Európa-bajnokságra szó Regős László Pálé.
9: Köszönöm szépen. Hamarosan bemutatják a női 200 méteres síkfutás döntőjének a résztvevőit. Mielőtt azonban erre én is rátérek, azért néhány eredményt a magyar érdekeltség nélkül zajló versenyszámokból is elmondanék. A férfi diszkoszvetés ígérte talán a legizgalmasabb, legszorosabb döntőt itt a mai este, hiszen itt folyt a világcsúcstartó Mikolas Alekna, a világbajnoki címvédő Daniel Stoll és a szlovén klasszis Krisztián Cseh is. Na hát Krisztián Cseh már az első dobásra meglepte a többieket, 70 méter 83 centivel új Európa-bajnoki csúcsot döntött, éppen rivális a Alekna csúcsát adta át a múltnak, de aztán még ezt is megfejelte, a harmadik kísérletben 72 méter 51 centire vetette el a diszkoszt, és ezzel nagyon magabiztosan nyerte meg a diszkoszvetés aranyérmét. Négyszer is 70 méter fölé dobta a diszkoszt Cseh, még ez másoknak egyszer sem sikerült. Mikolas Alekna lett a második 69-89-el, és a német Henrik Jansen a harmadik helyen végzett 69-53-mal. A férfi 800 méteres síkfutás is egy remek versenyt hozott itt a ma estén. Az aranyérem végül azért már Inglissé lett, aki az első vagy az elődöntőben Európa bajnoki rekordot futott. Véget ért a 10 próba is, ugye a második napon már sajnos Gálpár Zsombor nélkül. Az aranyérem Leon Neugebauer élet, aki itt az utolsó számot, az 1500-at alig tudta befejezni, úgy esett be a célba, úgy esett át a célvonalon, de így is elég pontot gyűjtött ahhoz, hogy meglegyen számára az aranyérem, és ezzel egy újabb szép eredményt érjen el karrierje során. A női hármasugrást is ma rendezték, mármint a döntőt. Itt az aranyérem olasz kezekbe került, vagy olasz nyakra került Daria Derkács 14 méter 60 centivel egyéni csúccsal az Európa idei legjobb eredményével nyerte meg az aranyat. A második a belga Szalija Gis, a harmadik pedig a bolgár Alexandra Nacseva lett. Mondjuk el még egyszer, hogy Kleckner Hanga Európa bajnoki 7. helyen végzett 445 centis eredménnyel női rúdugrásban, illetve Urbán Zita a 15. lett a fináléban 3000 akadályon. És akkor most kanyarodjunk rá az est záró számára, hiszen jön a női 200 méteres síkfutás döntője. A 9-es pályán a svájci Fabian Hönke fog versenyezni a külső éven. Egy nagyon fiatal versenyző, 22 esztendős, de már az európai rangsorban az 5. helyen áll. Mellette a 8-ason az egyik nagy hazai reménység, 3 brit versenyző a döntőben egyébként. A 6-szoros Európa-bajnok, egyszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes, az Európa ranglista vezetője, Dina Asher-Smith. Mellette fut a másik nagy brit esélyes, Amy Hunt, aki a 100 métert már megnyerte idén itt az Európa-bajnokságon. Aztán jön a 6-oson az ír Rashidat Adeleke, szintén van a Európa-bajnoki aranyérme. Az 5-ösön a spanyol Joel Bestué, a 3. a helyen áll az európai ranglistán. Aztán mellette a balján a francia Jemima Joseph, aki szintén ott van az élmezőnyben, de hát itt van a döntőben, hogy ne lenne ott az élmezőnyben. Aztán a 3-ason fut a 3. brit versenyző, ő is fiatal, mint a 9-esen a svájci, de ő is már ott van a top 10-ben az európai ranglistán. Success Edouane a 3-as pálya. A 2-esen pedig a belsőiben a magyar rekorder Takács Boglárka, aki 100 méteren éppen, hogy csak 1 századdal maradt le ugye a döntőről, és itt 200-on végül a 22-77-es időeredménye elég volt ahhoz, hogy meglegyen a finálé. 55 év után van újra magyar nő Európa-bajnoki döntőben 200 méteren, akkor Balogh Györgyi ezüstérmes lett. Most azért az esélyek nem Bogi mellett szólnak, hiszen Asher-Smith vagy éppen Hunt, Bestué, Adeleke, lehetne sorolni teljes mezőnyt, hogy milyen kiváló futók, de bízunk abban, hogy ott a 2-es pályán valahogy Takács Bogi is be tud jönni egy szép eredménnyel. és ebben a pillanatban el is rajtolnak. Az nem lehet egyszerű, hogy Bogi mindenkit lát maga előtt, és így nem csak magára tud koncentrálni, hogy azt tette az elődöntőben a 9-es pályán, de már megközelíti ott a brit Eduant a 3-ason, és már előtte van. Ashworth és Hunt az élen, közöttük fog eldőlni az aranyérem, de én figyelem Bogit, hogy hányadik helyre jön be. A 7.-8. hely környékén Európa-bajnoki 8. végül Takács Boglárka, 22.19 a győztes idő, és a hazai közönség ünnepel, mert hogy Amy Hunt az első. Amy Hunt a 100 méter után megnyeri a 200-at is itt a birminghami Európa-bajnokságon, 22,19 század másodperces eredménnyel Európa idei legjobb eredménye a brit versenyzőjé. És végül Asher Smith még a jelek szerint Adeleke is megelőzte az ír Rashidat Adeleke az ezüstérmes egy új ír csúccsal 22-28-al, miközben óriási tűzijáték a birminghami stadion tetejéről. Dean Asher Smith a harmadik, 22-29-el egyetlen egy századdal maradt le Dean Asher Smith a második helyről Adeleke mögött, így bronzérmes. Negyedik lett a svájci Fabien Hönke, 22-55, aztán jön a francia Joseph, a brit Eduan, a spanyol Bestué, és Takács Boglárka így Európa-bajnoki 8. 22,82 század másodperces eredménnyel, 5 századdal elmaradva az elődöntős teljesítményétől. Hát ebben azért a kettes pálya is jócskán benne lehet, azt hiszem, de Takács Bogi így is döntőt futott, ahogy azt mondtam, 55 év után volt újra magyar versenyző a legjobbak között az Európa-bajnokságon. Ez így is szép teljesítmény az MTK atlétájától. Egy 7., egy 8. és egy 15. hely tehát a magyar csapat mai eredménye. Az Európa-bajnokságon Kleckner Hanga női rúdugrásban lett 7., Takács Boglárka női 200-on 8., míg Urbán Zita női 3000 akadályban lett 15. És véget is ért a mai program itt a birminghami Alexander Stadionban. A szót pedig visszaadom a stúdiónak.
0: Köszönjük szépen, Regős László Pánt hallhatták. A sportvilág végén pedig még egyszer röviden a legfontosabb hírek. Európa csúccsal megvédett címét Milák és Európa bajnoka férfi 4x100-as gyorsváltónk is. Tovább jutott a Ferencváros a labdarúgó Európa Ligában, és kiesett a Győr a Konferencia Ligából. És Európa bajnoki 8. 200-on Takács Boglárka, Kleckner Hanga rúdugró 7. helyen végzett, és Urbán Zita 15. helyen zárt női 3000 méter akadályfutásban. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm szépen a figyelmet, viszonthallásra!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Szilvia, véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott egy arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
0: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyíltvízi úszásé egyértelműen a főszerep.
1: Igen, ez így van. Jelenleg a nyíltvízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyíltvíz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
0: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyíltvízes úszása, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
1: Igen, igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, így a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-as, 24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
0: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
1: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy

0: hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt. És igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
1: Ugye a laikusok számára a medencés úszás sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam, tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
0: Igen, tehát 10 kilométeren vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki, tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegy a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
1: megesik így, az embere 2 óra alatt.
0: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt már, mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy
1: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
0: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
1: az etetni. Eddigi 6 helyett most 8-at, ugye, ha jól emlékszem? Tehát még számolnod is kellett,
0: igen,
1: gondolom.
0: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, És egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a hatkörös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak két kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez Medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Úgyhogy fárasztó egyébként.
1: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata mondjuk a medencésúszás monotonitásával szemben?
0: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
1: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
0: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
1: Ezt így belegondolva. Viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb? Tehát, hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt. És akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
0: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy
1: minél több szituációban.
0: Igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
1: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
0: Nagyjából igen.
1: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasovszky Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellenáll be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
0: Igen, tudtam. Ugye én Rasovszky Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
1: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
0: Igen, igen, igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
1: igen, ez elég jó motiváció.
0: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon, nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
1: Amikor Rasoszki Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
0: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és mi most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-el kaptam ki, akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
1: ez egy jó menedzser előtt azért.
0: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
1: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
0: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző vagyok voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, ha egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
1: Motivációt gondolom, igen. Hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
0: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és amikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem meg. Volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél itt teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráulik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő. Igen.
1: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, amit edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
0: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát, hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell, igen, tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
1: nagy
0: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit, hát ha tudjak még én is, De igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani ezzel is, azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
1: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen ívet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
0: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen igen, kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
1: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
0: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
1: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy száll ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
0: Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra, és nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa-bajnokságra készültek, úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
1: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított. Két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
0: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én, és jobb helyen, mint mondjuk tavaly, úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
1: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
0: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízbe mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát.
1: Igen.
0: Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk.
1: Igen.
0: De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak. Van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
1: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni? Például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
0: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
1: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfárad fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
0: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
1: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
1: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát egy kicsit nehéz. Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Farogini László. Hát nálam csutak. És forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Farogini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és
1: akkor ez, tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
1: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudon oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téli esített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
1: Sokan ez milyen az, egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda-amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni. És ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
1: Egyébként mindenki ezt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy igen, tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen, igen, igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté, igen, nekem ezt kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
1: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a Váltó, a szép bronzérmet szerző Váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Betty és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen Váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurkaszerű ilyen búja, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most tized másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor négyen egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
1: Azt hiszem, azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrendem.
0: Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek. persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél meg nálam azért az eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. Uh-huh. A fiúknál szokott lennie, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
1: Például az olimpián, vagy a 2026-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de az már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így.
1: Uh-huh. A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar vetély, magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből a na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
1: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika, azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyeztetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokba, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
1: Miki, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a test elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
1: tele van
0: leszek.
1: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptáram, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk van. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazás.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flashek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
3: Köszöntelek téged is, Tibi, és a Sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetét.
2: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról, de kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
3: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagylám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu EB bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utca egy távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye ő elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyereknevelésében.

0: és 16-7 éves voltam, akkor úgy látva jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stipics Lászlónak, aki nek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
1: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
0: Így van, akkor, amikor ez megtört, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyaapja atléta volt. Igen, csak hogy jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
1: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
0: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztervezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt jelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanár úrhoz. Szóval, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-rum én, ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult, be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési most mondom, hogy kényszer volt, de ugye akkor ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság, és végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
1: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
0: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
1: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
0: Igen.
1: Elhajtottad.
0: Igen. Ami nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
1: 2004-ben még szinted volt az athéni olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
0: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
1: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
0: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az athéni olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a soproniakat jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, hát csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem, de azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben ezzel a névvel, ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És aztán 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés, az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
1: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, van. Elbert Gábornak
0: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikokkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt milyen furcsa visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
1: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
0: de
1: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
0: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azért azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a Peking londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe tapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valakor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor megkapta a Magyar Atlétika Szövetség, nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldöttgyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
1: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbach Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélted, vagy lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
0: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem, tényleg nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatban is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akik kell én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ők képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Hát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
1: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjev Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjev Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
0: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt, tehát ez egy teljesen külön áll a történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Azon az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, vagy semmi, és a utolsó telefon, hogy Marci öcsémmel néztünk, hogy ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. És mondom, ugye jött ez az elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
1: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akarta buktatni?
0: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na, ez hogy volt?
0: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke. de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét, azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát,
1: ez a stadionépítés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a
0: fajta? Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult, és összítesszek, mi szövetségben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első részesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor, mert aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, hogy ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd. És ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
1: És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
0: Tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben a az létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
1: Ti kezdeményeztetek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
0: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
1: De miért bukott el?
0: Tibi.
1: Sejtelmet sincs.
0: Hagyjuk.
1: Jó.
0: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd. Bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
1: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
0: Ugye az országos bajnokság most már másodszor ott volt, hogy a memoriál ott van, a futókör, ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, néhány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerre van felszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
1: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e, a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előre hoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 632-t?
0: Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért az mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek. Mikor szerintem szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevető volt, és ők addig-addig mentek, amíg 70, bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés, az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebben a helyzetben biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam, tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy akkor biztos, hogy meghaljon, és azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó végszó lehet.
1: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
0: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tag felvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen nem maradtak olyan egyesületek, akik, nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
1: És a szövetség nem tud fellépni? Vagy
0: nem úgy tudsz fellépni,
1: kiveszi a listából?
0: Nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. Ezt meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek, mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. Na, és ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
1: 21-én, tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
0: És a felügyelőbizottság is.
1: És a teljes felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután, a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
2: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetére?
3: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
2: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
3: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
2: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
3: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
2: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
3: Amit a saját szervezetünk belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
1: Farkas Máté volt a riporter, mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
0: Hát ez a messze semmi fog meg jó kategória. Elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy, tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka, amit azon kívül, hogy szétverték az elnökséget, és szétverték az egész operatív irányítást, azt azon kívül mi munkát végeztek el, de ez már múlt. Szóval ezzel azért nem akarok foglalkozni, mert most van egy helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy van egy olyan viszonylag fiatalokból álló ellen tábor, most nem ellenem való tábor, hanem a most hivatalban maradt hármassal szemben, akik azért azt gondolom, hogy most el tudnak végezni egy olyan munkát, hogy szeptember 2-án azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetség.
1: A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
0: Hát szakmai jelentéteket azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászólásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy a három közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget. Erre mit tudok mondani. Tehát ha ez a szakmai, akkor volt, mert ezt én abszolút nem tartottam támogatnak. Nem, ez abszolút személyes indítatású dolgok. Én azt gondolom, hogy van egy kialakult és egy jó működő Magyar Atlétikai Szövetség, egy rendszer, és ezt most itt az idő átvenni és tovább vinni. Én nagyjából ezt tudom most feltételezni, semmi mást.
1: Akkor beszéljünk a munkáról. Ti mit építettetek fel 16 év alatt, a te elnökséged alatt?
0: Hát most nyilván szokták mondani, hogy a saját magunk dicséretét azt ne bízzuk másra, de én azért, hogy mondjam, nagy képűsebb szeretnék lenni. Elmondtuk, vagy korábban ezt érintettük, tehát azért itt egy viszonylag sikeres időszakot zártunk 2012 óta. Ugye mondom, 4 olimpia, ezen ugye volt egy aranyérmünk, volt egy ezüstérmünk most Párizsban, és volt egy bronzérmünk. a világeseményeken is olyan, a világbajnokságon és az Európa bajnokságokon is olyan sikereket értünk el, amelyeket korábban nem. Itt volt Bai Balázsnak ugye a 17-es londoni VB bronzérme, Márton itt a nyert fedett pás világbajnokságot, és dobogóra tudott állni ő is olimpián VB-n. És EB nyert két fedett pás Európa bajnokságot a korosztályos világversenyeken, és azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegáció az 3 éremmel jött haza. Ma elutazott az U20-as világbajnokságra 28 versenyző és további 11 kísérő.
1: Ez Amerikában.
0: Ez Amerikában, Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni, sem mint arról, amiről szólt az elmúlt hetek, és mondom, a felújított pályák, az új építésű pályák, az atlétikai stadion, az, hogy van végül is otthona a magyar atlétikának, most már csak használni kellene, és azért elég komoly és jelentős forrást tudtunk biztosítani, mint egyéni menedzsment szinten, mint klub szinten, műhely támogatás szinten.
1: Arról van statisztikát, hogy az elnökséged alatt mennyivel lett több atléta Magyarországon? Vagy tagszervezet? Most a tagszervezeteket azért kezeljük óvatosan.
0: Igen, azt kezeljük óvatosan, épp az előbb elmondottak miatt. A versenyzői létszám, illetve az atlétizálni elkezdő fiatal gyerekek száma, az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mérte különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát hogy a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog, tehát kinek van kedve ebben a 40 fokba, tehát vedd rá a gyereket, a mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség, tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labdás. Most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját 3 gyermekemről tudok beszélni, aki közegy is atlétizál. És nem jégkorong, azért, mert jégkorong, röplabda, vitorlázás. Az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálnád, de amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, mert hogy akkor azonnal távot fog ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távot ugrani 13 évesen, mert ja, köszönöm szépen.
1: ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
0: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. És hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték 2 év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi respektem van, hogy ezeket esetleg más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
1: Te csinálnál valamit másképp?
0: 2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
1: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Azt annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában a kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket. Ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy hogy mondjam, vagy nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik rámomba sem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. te, mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott. És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott, tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következményei is, de ez majd már egy másik történet.
1: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Te jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
0: Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátónak kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt azt a komment előzé felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
1: Kezelnéd ezt máshogy érvekkel az elmúlt időszakot?
0: Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
1: Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
0: Nem mehetünk vissza az időben.
1: Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
0: Így van.
1: Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és ő azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztújító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztújító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
0: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik, nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz, ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a magyar bajnoksággal kapcsolatos, a szervezőnek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az 20-as világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy a belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnökünknek, akiknek a klubnak a vezetője, a rendező klubnak a vezetője is, hogy ezeket a versenyeket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom, a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki, és pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni, egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
1: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
0: Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
1: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
0: Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen. Erre ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, és egy olyan elnök, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségnek.
1: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van. Figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását. Tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
1: Gyulai Miklós, köszönjük szépen.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kici lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsor.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az idézet így hangzik: a magyar felnőtt férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztja minden edzőnek a szakmai csúcsot jelenti, én pedig maximalista vagyok, természetesen igent mondanék egy ilyen felkérésre. Nos, megtörtént a felkérés, sőt, mi több, megvolt már a bejelentés is, immáron hivatalos, hogy Mátor Soltonyi László irányítja a magyar férfi kézilabda válogatott munkáját, aki most itt van velünk a stúdióban, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és tényleg frissiben, melegiben fogunk most ennek a bejelentésnek nyilván a velejéről beszélgetni, mert azért ez nem titok, hogy az elmúlt napokban azért ez már így, hát mondjuk itt szakmai berkekben szinte egyértelmű volt, illetve ugye amikor az ember így próbálta tesztelgetni, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, akkor szinte mindenhonnan a te neved jött fel. Értelemszerűen az U20-as válogatottal történt történelmi eredmény, ugye az Európa-bajnoki eredményre nyilván nagyot lökött ezen, de szerinted volt-e a kettőnek köze egymáshoz?
3: Szerintem a kettőt körül külön kell választani, és hát ugye azzal kezdeném, hogy amivel a bevezetőt elkezdted, hogy ez tényleg a szakmának a csúcsa, és én nagyon örülök ennek, nagyon köszönöm ezt a bizalmat. Viszont nagyon fontos, amit említette, hogy mindenhonnan ezt hallottad, és ezt viszont én tényleg érzem, egyrészt a szakmai oldalról, tehát szakmai részről nagyon erősen érezni ezt a támogatást, és hát nyilván az embernek a barátai, a családja, az elfogult vele szemben mindig, nem ez dönt, de...
2: De azért az is számít, gondolom,
3: igen,
2: ugye?
3: De azért azt gondolom, hogy nem egy vagy két éve edzősködöm, hanem nagyon régóta, és most van az, hogy úgy érzem tényleg ettől az Európa-bajnoki aranytól függetlenül már előtte is úgy éreztem, hogy megvan az a tudás, tapasztalat, azt gondolom, hogy sok minden kell hozzá, ami azt eredményezze, hogy ezt el tudjam vállalni, elmerjem vállalni, és hát, ahogy említetted, maximalista vagyok, ezt nyilván szeretném jól is csinálni. Úgyhogy ez csak az első lépés, hogy ezt elvállalom, és ebbe belekezdek, de nyilván a neheze az most jön, ez más kávéhez, ezzel tökéletesen tisztában vagyok.
2: Abszolút, és hát ennek a mostani órának az is a célja, hogy egy picit ezt a más kávéházat kivesézzük, hogy egyáltalán mit jelent valóban az a tapasztalás, amit az utánpótlás korosztállyal hozta, hiszen azért 2023-ban ugye volt világbajnoki ezüstérem is, tehát nem csak arról van szó, hogy most valami kiugrót produkáltatok a közelmúltban, hanem arról van szó, hogy itt nyilván hosszú-hosszú évek építkezése van, illetve azért kezdjük talán onnan, és szerintem ez nem lényegtelen, ugye, hogy egy 190-szeres magyar válogatott irányítóról beszélünk személyedben, értelemszerűen fantasztikus nemzetközi tapasztalattal, olimpiai, világ és Európa bajnoki jeles szereplésekkel, ugye a Veszprém kézilabda csapatában 5-szörös magyar bajnok voltál. Tehát nyilván van, ott kezdődik, hogy van az embernek egy múltja, egy személyes szakmai múltja, de az még mindig egy érdekes kérdés, hogy mikor fogalmazódik meg valakiben az, hogy mindaz, amit évtizedek alatt összegyűjtött, azt szeretné átfordítani az edzői munkába. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokféle példát láttunk, és előre is elnézést kérek, ha néhány analógiát majd a közelmúltban véget ért labdarúgó világbajnokság kapcsán is hozok, az edzői munka, a siker, a kapcsolódás, a csapatépítés, meg az egyéb filozófiák vonatkozása. Tudom, hogy ti is néztétek a döntőt, mert olvastam, hogy nyilván amennyire lehetett azért a saját munkától közepette is. De szerintem ez egy érdekes dolog, hogy az ember mikor érzi azt, hogy neki az útja a személyes karrier után az edzői pálya felé kell, hogy forduljon.
3: Nálam ez már nagyon korán kialakult, én úgy gondolom. Nekem édesapám volt az első edző, és talán lehet, hogy innen eredt ez a dolog, már hozzáteszem, hogy ő mellett nagyon sok mindennel foglalkozott, de talán innen indult, és amikor játszottam aktívan, már akkor is lementem 5.-6. osztályosokhoz, illetve még Zaragozában is, amikor játszottam kint, akkor is lementem ilyen utánpótlás csapatokhoz egy-egy edzésre, gyerekekkel foglalkozni. Én nem nagyon gondolkoztam másba, tehát vannak, akik a bizniszbe jók, nekem soha nem volt ügyvénám a bizniszhez, és én mindig is azon voltam, hogy próbáljak valami értéket teremteni, próbáljak egy olyan közösséget összehozni, ahol tényleg megvannak a normák, megvannak a szabályok, és ez azt teszi majd lehetővé, hogy mindenki fejlődjön ebben a környezetben. Tehát ez nagyon fontos volt. És még egy kiegészítés itt eszembe jutott, hogy én nem csak utánpótlás edző voltam, hiszen én egy kicsit fordítva ment az én karrierem, hiszen én a felnőtt csapatoknál kezdtem edzősködni, és egész sokáig edzősködtem NB1-es csapatoknál. Ugye szereztem többször is bronzérmet a csapataimmal. Magyar kupában is jól szerepeltünk, hát ugye mindig a nagyok mögött, a Veszprémet, a Szegedet nem sikerült soha.
2: De utána harmadiknak lenni szerintem az gyakorlatilag az első leghamarabb elfoglalható pozíció.
3: Igen, sajnos itt az első két hely nagyon be van betonozva, és ebből az utóbbi, ha jól tudom, akkor 7 évet töltöttem az utánpótlásban, mint ugye félig meddig az NB1-ben is annak a csapatával, mint edző, ott is azért nagy részt utánpótláskorú játékosokkal volt szerencsém dolgozni, és talán 2000-től a junior válogatott mellett vagyok, és hát ez gyakorlatilag ez elég sok tapasztalatot
2: abszolút
3: adott,
2: és ezek szerint generációkon átívelően hozod a tapasztalataidat, ami nagyon fontos.
3: Abszolút, tehát ez egy nagyon divatos téma, az a generáció kutatás most, és abszolút ezt lehet érezni, és lehet látni, hogy mennyit változnak már 2 évente a gyerekek, és mindig meg kell találni azt az utat, ahogy elérje az ember őket, hogy motiválni tudjuk őket, hogy befogadók legyenek. Hát azt gondolom, hogy most eltaláltuk.
2: Igen, szerényen mondod ezt, de nagyon is eltaláltatok, azért ez történelmi siker, ami született a közelmúltban, és egy kicsit még engedd meg, hogy bontogassam ezt a dolgot, amit mondtál akár a zaragozai időkre visszamenőleg, hogy lementél ezekhez a fiatalokhoz őket nézni, illetve nyilvánvalóan akkor ezek szerint könnyen létesítettél fiatal generációval kapcsolatot, mindig megvolt ez a fajta mondjuk kommunikációs híd, úgyhogy én egy picit így a karakteredet boncolgatnám. Tehát az, hogyha valaki egy csapatban irányító, az már önmagában feltételezze valami olyasmit, hogy egészen más szemlélettel tekint a feladatokra, hiszen neki nem csak a saját pozícióját kell értelemszerűen a lehetőleg magasabb színvonalon ellátni, hanem úgy kell látni a pályán, hogy gyakorlatilag az egész csapatnak az együttmozgását, a belső dinamikáját kell kézbe vennie, és irányítania, hogy a kifejezés megengedi.
3: Igen, és az irányító karakter, illetve az a személyiség, az szerintem mindenkinél más. Tehát biztos, hogy van szüksége egy karakterre, egy ilyen vezető szerepre, még hogyha valaki nem is a társaság középpontja, és ez pont, amikor kimentem Spanyolországba, akkor volt nagyon éles. Egyébként korábban is megcsináltam, de ott egy kicsit olyan visszafogott voltam az elején, hiszen Mihail Jakimovics, egy olimpiai aranyérmes volt, a balátlövőm, egy spanyol válogatottak voltak mellettem, egy svéd világbajnok kapusunk volt, és a második héten mondta az edző, hogy László nagyon hangosan mond be a figurát, hogy mindenki értse, és mindenki tudja, hogy mit kell játszani.
2: Volt egy kis visszafogottság akkor még, mert hogy az ember azért...
3: Igen, egy új helyzetben. Tehát azt gondolom, hogy a személyiségemből fakad, hogy az új helyzetekben azért én nem úgy megyek bele, de viszont amikor már megvan a biztonság, akkor viszont törekszem arra, hogy azt maximálisan jól csináljam, és az irányító dolog, talán az irányító véna ez ott kezdődött, és... Hát szerintem az nagyon fontos, tehát én nem akarok megbántani senkit tényleg, de a sportban úgy olyan nagyon nagy demokrácia nem jó, hogyha van egy csapatban, mert akkor véletlenül olyanok fogják meg a vezérfonalat, akiknek nem kéne, viszont tényleg mindenkinek meg kell találni a helyét, és szükség van egy vezetőre, akit elfogadnak, és aki után mennek.
2: Igen, ez nagyon igaz, és örülök, hogy ezt te mondtad ki, mert ugye ezek... Különösképpen manapság, amikor azért látjuk, hogy nagyon sokféle hatás éri a sportolókat, nincs könnyű dolga az edzőknek, a nevelőedzőknek, nyilvánvalóan ugye szakmai irányítóknak, amikor egyrészt motivációt kell találni, amikor a mérhetetlen mennyiségű külső zajt meg kell próbálni kizárni, és ugye megtartani a fókuszt, és nagyon sok érdekes gondolatra figyeltem fel a közelmúltban, ugye a junior válogatottal elért sikeretek kapcsán, ami a mentális felkészítés illető, úgyhogy ezt majd mindenképpen mélységben ki fogjuk vesézni, de talán még egy kicsit beszéljünk arról, amit ugye említett, hogy meg kell találni minden generációhoz a motivációt. Te érted a generációs nyelveket? Tehát, hogy egyáltalán kell-e másképp fogalmazni egy ifinek, egy juniornak és egy felnőttnek, hiszen te azért minden generációval dolgoztál?
3: Szerintem, hogyha szakmáról van szó, akkor nem. Uh-huh. Tehát itt nagyon fontos, hogy itt van egy struktúránk, és hogyha nyilván ezt majd bontogatjuk a junior eredményt, nagy-nagy szerepe van, hogy ez a struktúra miből áll, milyen részekből, és ez viszont azt gondolom, hogy a taktikát azt minden korosztálynak értenie kell. Tehát, hogyha nincs játékértés, vagy nem tudják a játékosok, hogy mit miért csinálnak, akkor azt szerintem legalábbis az én olvasatomban az egy nagyon nehéz kiinduló helyzet. Tehát ilyen szempontból én nem látok különbséget.
2: És a játékértést, illetve azt, hogy valaki úgy végezzel az edzésmunkát tulajdonképpen már a 10-es évei elején, hogy érti, hogy mi a végcél, tehát nem azért kell ebből ennyit csinálni, mert azt mondta az edző, nem azért kell tényleg unalomig gyakorolni, mert azt mondta az edző, hanem azért, mert ennek majd az lesz az eredménye. Ezt szerinted egészen kicsikorban el lehet kezdeni felépíteni? Tehát a mi értekre való valós válaszoknak a megadását kell? Mert szerintem ebben is nagyon-nagyon sokat változott a világunk, mondjuk ahhoz a korszakhoz képest, amikor mi voltunk aktívak, és már nyilván valóan sokkal több kérdésre kell tudnia szerintem egy szakmai vezetőnek válaszolni.
3: Nagyon-nagyon specializálódik minden szerintem a világban.
2: Maximálisan egyetértek
3: ezzel. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Én azt látom az utánpótlásban, hogy szerintem van mit javítani. Egyrészt a kiválasztásunkban is van mit javítani, illetve az alapképzésben, ebben az alapjátékra, és nem kell nagy dolgokra gondolni, és tényleg nem nagyon akarok így belemenni a szakmába, de...
2: Egy pár dolgot azért villancs fel, mert szerintem az egyik legnagyobb kérdés valóban az, hogy miből építkezünk, miből fogunk tudni építkezni. Nyilván most ez egy nagy ígéret, hogy van egy ilyen generáció, amelyik képes Európa tetején végezni, vagy pár évvel ezelőtt akár világbajnoki ezüstérmet szerezni. Majd az beszélgetésünk egy későbbi részében persze fontos elem lesz, hogy ebből mi konvertálható át ugye a felnőtt csapatokba, illetve mekkora az a különbség, amit ilyen amikor mondjuk az U35 és az U20 között be kell járni, hiszen amikor ezek a játékosok felnőttek lesznek, akkor tényleg velük fognak találkozni. De ez, amit mondasz, szerintem ez kifejezetten érdekes erre a generációs felkészítésre vonatkozóan. Folytasd kérlek.
3: Hát talán ott tartottam, hogy egy példát szerettem volna mondani, hogy annak idején mi azzal nyertünk úttörő olimpiát, hogy nagyon jól cseleztünk, ugye említettem, hogy édesapám volt az edző, és nagyon jól cseleztünk, hát mindenki tudott két-háromféle cselt, uh-huh. és unalomig ezt gyakoroltuk, illetve az alaptechnikában mindenki rendben volt, mindenki tudott dobni rendesen, és egyetlen dolgot tudtunk csinálni ebből a cselezésből, a húzást. Tehát magyarul, amikor a labda nélküli ember már két ember közé támad, tehát nem a védőre támadunk, uh-huh. És ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez szerintem egy laikus számára is érthető példa, és nagyon sokszor találkozom most junior felnőtt játékosokkal is, akik ezt az alapinformációt nem kapták meg, és hogy neki megy a védőnek, egy sokkal erősebb védőnek nála, tehát gyakorlatilag esélytelen.
2: Egy vesztett helyzetbe belemegy.
3: Esélytelen, hogy megverje, és ezt szerintem el kell kezdeni időben. A másik, hogy például annyi része van ennek, hogy valaki ilyen sportoló, a pihenés, a táplálkozás, most már az új generációkban jött a telefonpörgetés, a social media, és látjuk, hogy ezt a sikert is tudják-e majd kezelni, a kudarcot, a kritikákat tudja, minden felfokozottabban ér el hozzájuk. táplálkozás, nem tudom, hogy mondtam.
2: Mondtad, és nagyon örülök, hogy ezeket részleteiben ki fogjuk beszélni, mert végre hallok egy olyan összetett megközelítést, amit régóta azt gondolom, hogy ma élsportolót nevelni bármilyen sportágban, az egy multidisziplináris tudomány. Tehát egyszerűen össze kell rakni minden résztudománynak a maximumát ahhoz, hogy a végén kijöjjön a csúcs teljesítmény, és nem mindenhol láttam azt, hogy ezeknek a résztudományoknak a fontosságát bizonyos szinten komolyan vették volna. Én azt gondolom, hogy nem kiválthatóak az, hogy legyen sportpszichológus, hogy mentáltréner, hogy táplálkozással foglalkozó valaki, erőléti edző, és persze a szakember, ugye, aki megtanítja az adott sportágot, meg kitalálja a taktikát. Tehát szerintem ezek nélkülözhetetlen alapelemek, és olyan örülök, hogy te ezeknek a részelemeknek a fontosságát itt kihangsúlyoztad, de még egy valamire engedd meg, hogy visszautaljak, a kiválasztást mondtad, hogy abban is kell fejlődni. Ugye az ember azt gondolná, hogy azért az akadémiai rendszer, és egyébként lehet, hogy erre ennek a jó példa, nem ismerem a mélységeket, pont ezt teremteni meg. De az ember azt gondolná, hogy ma, amikor ennyire tudjuk, hogy mit akarunk, vagy hogy kiket keresünk, vagy hogy ki lesz esetleg alkalmas, vagy ideális egy adott sportágban magasra jusson a képességi alapján. Azt hinném, hogy ebben már mindent tudunk. Mi a hiányosság a kiválasztásban, ha van?
3: Az akadémiai kiválasztás az 14 éves korban történik.
2: Az tehát már késő.
3: Én egy kicsit korábbra visszamennék. Tehát én azt gondolom, az a véleményem, hogy olyan 10 éves kor körül lenne ideális, és az még ideálisabb lenne, hogyha, mint ahogy annak idején, tudom, hogy régen volt, de nálunk az volt, hogy mi fociztunk folyamatosan a kinti pályán, kosaraztunk, fogoztunk, tornáztunk, tehát a lehető legtöbb sportágat próbáltuk beintegrálni, atletizáltunk, folyamatosan futóiskolák voltak a testnevelés órákon. Nem lenne baj, hogyha 10-11 éves korig több sportágat is kipróbálna valaki. Viszont Magyarországon ezt beszélgettünk erről sokszor a kollégáimmal, nagyon nehéz megvalósítani, hiszen tehetségeket próbálja mindenki minél hamarabb beintegrálni a rendszerébe. Megvan a focinak, hogy már nagyon korán elkezdik, bejön a szivacskézabda, és az összes sportág gyakorlatilag erre törekszik, hogy lestoppolja magának. Igen. Az úgymond azt a...
2: Azon a szinten, az a kevés gyerekállományból valaki magának.
3: Igen, és aki a tehetséges, az gyakorlatilag a többibe is tehetséges, és ugye ezt kéne figyelembe venni, de hogyha ez nincs, akkor itt 10 év körül. Tehát nekünk szükségünk lenne bizonyos pozíciókban nagy darab srácokra, akik 10 évesen nem biztos, hogy olyan ügyesek. Uh-huh. És 10-től 14 évig megadni azokat a kondicionális erőléti alapokat, azokat a technikai alapokat, hogy majd később tényleg nekünk egy nagyon nagy darab beálló játékosunk legyen, aki a mai kézlabdában megkerülhetetlen. Tehát volt nekem is alacsony beállósom, és imádom, és dolgozik, és tényleg, de nemzetközi szinten sajnos olyan kell, aki hármas védő, belső védő, és támadásban pedig
2: igen, de most olyan dolgot említettél, ami nem feltétlenül befolyásolható, ugye a genetika az genetika, akkor most csak egy gyors kitérő, nekünk magyaroknak megvan ez a genetikánk, tehát az ember látja, hogy például északon azért sokkal magas ember, sokkal nagy darab, bár persze, hogyha a Balkára megyek, ott is találunk, tehát az se kérdés, tehát... És az accelerált generációnak a ugye, fejlődés történetét is látjuk, hogy azért a gyerekek többnyire mindig nagyobbak lesznek, mint a szüleik. Van erre azért valamilyen ugye, antropometriai igazság. De nálunk megszületnek ezek a gyerekek, vagy elviszik őket kosárlabdázni, vagy vízilabdázni, vagy...
3: Biztos, hogy megszületnek.
2: Tehát tudnak 2 méter fölötti szép nagy fiúk születni, csak itt ugye hol vannak?
3: Szerintem van rá példa, aha, több is. De az, hogy én nem látom a 10 év körül a kiválasztásnak a menetét, hogy, uh-huh, hogy indul el ez a dolog. Annak idején az úgy volt az általános iskolában, hogyha volt egy nagy darab srác, akkor azonnal szóltak neki, hogy gyere már le kézizni, mit csinálsz, hát nem csinálok semmit, hát akkor gyere le azonnal a pár edzésre, és akkor hát nyilván vagy ott ragadt, vagy nem, De
2: ez ma nincs, tehát ez szerinted ez hiányzik, ez a kapocs, az, hogy gyere már le kézilabdázni, tehát nincs ott valaki, aki ezt megmondja, vagy aki szólja.
3: Én ezt nem tudom, ebben én nem látok bele, azt látom, hogy sokkal több olyan faktor van, ami elviheti ezt a figyelmet, ezt a fókuszt más irányba. Szerintem a mai gyerekeknek nagyon fontos, hogy minél hamarabb sikerélményük legyen, és szerintem ezt a legnehezebb átvinni, hogy itt pedig befektetett munka kell, itt azért szenvedés nélkül nem nagyon van siker, úgyhogy vannak nehézségek, és szerintem most ez az egyik ilyen kritikus pont mostani generációknál, hogy nem csak minden szép, és nem csak napos az ég, hanem vannak nehezebb időszakok, és ezt is át kell vészelni, és bele kell tenni a munkát, hogy végül elérkezzenek oda a csúcsra.
2: Kif is fogjuk bontani ezeknek az elemeit, illetve te hogy képzeled ezt nyilvánvalóan a férfi kézlabda válogatott új szövetségi kapitányaként. De most egy nagyot ugrunk, mert azért nyilván, amikor ezt a felkérést megkaptad és elfogadtad, akkor gondolom meg is fogalmaztak valamilyen fajta, akár rövid vagy közép távú célt, amit vállalnod kell. Ugye tudjuk, Ölcsem a Rodriguez távozásában sok mindent szerepet játszhatott, de nyilván nagyon sokakat fájdalmasan érintett a tény, ugye, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, ami az olimpiai kvalifikációt feltételezné, illetve tudjuk, hogy van még egy Európa-bajnoki lehetőség. Azt nagyon röviden kérlek a hírek előtt foglald nekem össze, hogy rövid távon neked van-e olyan vállalásod, ami nyilvánvalóan megméri majd azt, hogy végzed a munkádat, illetve azért tudjuk jól, hogy a csapatsportágainkban mindig az olimpiai kijutás az egyik nagy fokmérő, és nagyon közel van Los Angeles, nem mondom, hogy elveszett a lehetőség, de nem könnyű.
3: Abszolút. A csapatnak szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy handicap, hogy a világbajnokságon nincs. Mégpedig azért nagy, mert ez 3 hetet jelent, tétmérkőzésekkel, krízishelyzetekkel, együtt van a csapat gyakorlatilag egy hónapot januárba, és tud fejlődni, előrelépni. Most a következő, ugye ősztől ez úgy néz ki, hogy lesz 3 válogatott hét, ahol van 6 darab EB-selejtező, és novemberben el fogom kezdeni a munkát hétfőn a csapattal. Tudunk hétfőn, kedden dolgozni, szerdán selejtezőt játszunk, csütörtök, pénteken, amit lehet, nyilván az ember próbál valamit csinálni, és szombat vagy vasárnap selejtezőt játszunk. Lesz 3 ilyen hetünk, és lesz januárban 10 napunk, amikor tudunk készülni, és lesz Franciaországban egy nemzetközi torna, ahova meghívtak minket. Ez egy színvonalas torna lesz, nyilván a franciák készülnek a világbajnokságra, de ezzel a 10 nappal nekünk lezárul a január, a játékosoknak vissza kell menniük a klubjukba. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 hónapot tudunk készülni, és ez alatt az 1 hónap alatt ki kell harcolni az Európa-bajnokságon való részvételt. Azt tudjuk, hogy az Európa-bajnokságról még van kvóta az olimpiára, viszont az elképesztően nehéz, de nyilván amíg esély van, azt gondolom, hogy kötelező úgy neki menni, hogy megpróbálni azt a kvótát megszerezni.
2: Hiszed, hogy ez sikerülhet?
3: Én, mint vezetőedző, én mindig optimista vagyok, és mindig hiszek a csapatomba, úgyhogy ezúttal se lesz máshogyan, még hogyha nagyon nehéznek tűnik is a misszió vagy a küldetés. A nagyon nagy része a csapatnak egy 2002-ben születettek, akik ugye junior világbajnokságon ezüstérmesek lettek, és hát pont azt számolgattam, hogyha nekik kimarad ez az olimpia, akkor legközelebb már úgy 30 év körül van esélyük, hogy újra szerepeljenek.
2: Úgyhogy miattuk is ez nagyon fontos lenne.
3: És nagyon fontos lenne, és nekem volt, sajnos csak egyszer volt szerencsém az olimpián részt venni Barcelonában, még nagyon fiatal voltam, nem sokat játszottam, meg is sérültem. Viszont utána ez egy marha nagy fájdalom volt nekem, hogy nem tudtam több olimpián részt venni, és én azt szeretném, hogy ezek a srácok, illetve a csapat legyen ott, mert ez egy nagyon jó dolog.
2: Folytatjuk a beszélgetést Sotonyi Lászlóval, a magyar férfi kézilabda válogatott frissen kinevezett új szövetségi kapitányával, és ugye azzal kezdtük ezt a mai beszélgetést, hogy nyilván a kolozsvári siker, ugye az U20-as Európa-bajnoki aranyérem egy nagy nyomaték lehetett ugye ennek a döntésnek a végén, mondjuk talán a pont az ín, de hát azért ezt egy nagyon, nagyon masszív előélet és korábbi egyébként utánpótlás sikerek is, akár az U23-as, ugye világbajnoki ezüstérem 2023-ból is megalapozható, de oly sok minden más, és ugye ott hagytuk az imént abba, hogy nyilván van egy nagy feladatod, amiben lehet egy személyes motiváltság is, hiszen aki járt olimpián tudja, hogy az egy egészen más kávéház, és szeretnéd, hogy akár ez a generáció, aki most mondjuk Los Angelesre korban odaérhet, lehetőség szerint ne legyen megfosztva ettől, de azért ez egy igazán nagy feladat. Menjünk vissza a részletekbe, Laci, ha szabad kérnem, mert hogy nagyon számomra rendkívül szimpatikus volt, ahogy elkezdted mondani, hogy mennyi apró résztudományból tevődik össze a csúcs teljesítmény, és akkor engedd meg, hogy idehozzam egy picit ezt a kolozsvári sikereteket, amiben egészen elképesztő dolgok voltak. Tehát például azzal a svéd csapattal való kétszeri találkozás, ahol egyszer kikaptatok tőlük 16 góllal, majd utána a döntőben gyakorlatilag persze hosszabbításban, de legyőztétek őket, és akkor azt mondtad, hogy az, ami hiányzott adott esetben képességekben, vagy erőnlétben, vagy taktikában, azt mentális munkából pótoltuk. Na most ezt kérlek, hogy magyarázd meg. Ekkora erőtartalék van a mentális felkészítésben, és ha ekkora van, akkor hol volt ez eddig?
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az a sok az apró összetevő, ebből az egyik, és nagyon fontos. Tehát, hogyha lehetne kategorizálni, akkor az edzői munkában, ugye van ami nagyon fontos egy világversenyen, a kondicionális rész, hogy bírjuk végig, a taktikai rész, és az a mentális rész. Természetesen mellé jön a regeneráció, táplálkozás, stb. Minden. Viszont azt gondolom, hogy a taktikában nem volt maradásunk, egy kicsit helyesbítelek, és...
2: Sőt, hát végül is valószínűleg a taktika volt az,
3: taktikában azt gondolom, hogy többiek előtt voltunk, technikailag és főleg fizikailag van egy markáns lemaradásunk.
2: De miért?
3: Most.
2: Mert az ember azt gondolná, hogy na ez az a dolog, amit a világon bárhol meg lehet oldani. Tehát ha nem értjük a kézilabda, és most bármilyen sportágat említenék, taktikáját, vagy nincsenek olyan kitűnő edzőink, vagy valahogy ebben a szakmai részben lemaradásunk van, akkor egy dolgot mindenki meg tud csinálni, az erőnléti felkészítést. Mert hogy azt gyakorlatilag nyilván specifikusan meg lehet tanulni, ki kell úgymond idézőbe taposni a gyerekekből, el kell menni a csúcsig, ki kell próbálni, hogy mennyi az, amit még a szívük meg a tényleg a vérnyomásuk bír. De miért vagyunk akkor ebben lemaradva?
3: Ezt nehéz megmondani. A jelenlegi csapatból két emberrel dolgoztam együtt napi szinten, a Nekán, a Gazsó Petivel és a Mészáros Mátéval, és nálunk heti 4-5 erőfejlesztő edzés van, tehát amikor a konditeremben nagy súlyokkal dolgoznak, és függetlenül attól, hogy most tétmérkőzésünk van a hétvégén, vagy csak egy úgymond idézőjeles sima bajnoki, ezt a munkát bele kell tenni.
2: Nem, Gazsó egyébként a legjobb dobó lett ezen a döntőjelentkezésen, tehát igen, biztos, hogy van jelentősége.
3: Nagyon-nagyon nincs még benne a köztudatban, nem tudom megfogalmazni, hogy még tartanak ettől, vagy edzők, kollégák, vagy hogy mi lesz, de ebben nagyon sürgősen szemléletváltozásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az északi játékosok napi szinten vannak a konditeremben, és erősítésben, erőfejlesztésben teljesen a topon vannak.
2: És most is meg akkor te ezt, mint most a szakma csúcsán álló ember, te ezt kvázi kezdeményezheted, úgymond megüzenheted a klubokban dolgozó szakmai vezetőknek, hogy ebben változtatni kell, hiszen olyan játékosokat akarok kapni, akik ebben előrébb járnak?
3: Mivel egy hónapunk van egy évben, kulcskérdés, hogy a válogatott játékosok mi az, amit a klubjukban, mi az a munka, amit elvégeznek, mennyi játékpercet kapnak, és azt milyen szinten kapják, illetve milyen helyzetben kapják a mérkőzésen. Én megszabni nem tudom a klubok munkáját, én nekem egyik feladatom, amit kitűztem magamnak, hogy egy jó kapcsolatot ápoljak a klubokkal, ahol a válogatott játékosok vannak, és egy folyamatos kommunikációt szeretnék fenntartani a klubbal, a vezetőedzővel, hogy az adott játékosnak esetleg hol lehet olyan előrelépési pontja, olyan előrelépési lehetőség, ami a válogatott szempontjából lényeges.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy azért nyilván valamilyen irányt kell, hogy szabjál annak, hogy végül is, ha nem is mondhatod meg, hogy ott mi történjen, de az, hogy milyen módon fejlődő játékosokat szeretnél a kezed közé kapni, abban azért kell, hogy legyen szabad, nem? Mert hát hiszen neked kell velük dolgozni, és nagyon, ahogy te is fogalmazsz, rövid a rendelkezésre álló idő, amikor már nincs arra idő, hogy ott az ember elkezdjen erőt fejleszteni.
3: Hát igen, de az, hogy szavam van, de nem szólhatok bele egy klubnak a belügyeibe. Tehát én nagyon szívesen beszélgetek mindenkivel.
2: Kicsit
3: gúzsba
2: kötött helyzet, nem könnyű.
3: És tanács, nagyon szívesen megosztom a gondolataimat, meg tudok javaslatot tenni, de beleszólni nem, tehát itt nagyon élesen külön kéne választani a klub munkát és a válogatott munkát minden szinten, és ezt a gondolatot szerettem is volna elmondani, hogy a klubban a játékosok fizetésért meg úgymond megcsinálják a munkájukat. És
2: amikor, ott professzionális munkát végeznek.
3: Nekem a válogatott szempontjából mondjuk a horvátok mondjuk egy példa, ahol úgymond a játékosok a klubban mutatott teljesítményüknek a két-háromszorosát mutatják egy-egy világversenyen, mert azért a válogatott bejön egy olyan emocionális, olyan...
2: De akkor ez szív kérdése? Hát,
3: igen, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni egy szóra, akkor igen. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a válogatott milyen arcát mutatja majd a jövőben, maga mellé állítja-e majd az embereket, mint ahogy számomra egy kicsit pozitív, meglepő módon a junior válogatott, hogy olyan emberek jeleztek vissza, és olyan visszajelzéseket kaptam, ahonnan nem is számítottam, akik nem is nagyon néznek mérkőzést. És
2: mondhatsz egyet-kettőt? Tehát kézilabda szakmán kívülről?
3: Abszolút kívülről, tehát az ügyvéd barátom mondja, hogy tudják, hogy ismerjük egymást, és neki mondják a kollégái, hogy ez milyen jó volt, és milyen szép volt. Tehát valamilyen szinten az embereknek ezek a srácok szimpatikusak voltak, és elnyerték a támogatásukat. Ez nagyon fontos egy válogatottnál szerintem, hogy meglegyen a támogatása egy válogatottnak, hogy valamilyen szinten azért szerethető legyen egy csapat, és nyilván akkor lesz szerethető egy csapat, hogyha eredmények vannak, az illúzióm nincsenek, az a válogatott, aki mindenkitől kikap, az nem lesz szerethető. De ez egy ilyen.
2: Abszolút. Nem ebben az irányba akartam hallani, de nagyon fontosnak tartom itt a szerethetőségről, meg a szívről, meg ugye a válogatottnak a presztízséről mondtál valójában, mert itt kicsit erről van szó, és ugye lehetett érzékelni, hogy azért a Csemad Rodriguez és a férfi válogatott között nagyon sokáig egészen elképesztően jól működött a kémia. Tehát tényleg volt egy szerethetőség ennek a csapatnak így együtt, azt érzékeltük, hogy tűzbe mennek Csemáira játékosok, miközben a végére megint csak külső szemlélőként azt is éreztük, hogy elfáradt ez a házasság, tehát hogy volt benne valami törés, valami, amitől már, most nem akarok a szakmába feltétlenül belemenni, de inkább azt mondom, hogy ez a fajta kommunikációs együttműködés egy kicsit megrepett. Na most visszatérve arra, amit a te jelenléted mutat most, szerinted van annak jelentőség, hogy magyar szövetségi kapitánya van most a magyar férfi kézilabda válogatottnak?
3: Nem tudom, hogy a játékosok szempontjából, közlemény szempontjából. Azt talán említettem, hogy egy nagyon erős szakmai támogatás az érződik, tehát azt én érzem magam mögött. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen igény.
2: Elérkeztünk tulajdonképpen egy pontra, ugye, ahol ez megfogalmazódott.
3: Igen, ez az igény, ez felmerült, és azért én azt gondolom, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok a Csemával, ő szakmailag rengeteget tud ebből a játékból, és azt gondolom, hogy megsüvegelendő az ő hozzáadott értéke a magyar kézlabdához ezek alatt az évek alatt, tehát én abszolút nem semmiféle negatív dolgot nem szeretnék vele kapcsolatban elmondani, és nem is kell nekem.
2: A játékosok megszólításában akkor annak lesz a jelentősége. Most lehet, hogy persze butaság, amit az ember mond, de hogy egy téthelyzetben anyanyelvükön beszélsz velük, hogy azt tudod mondani, hogy úgy tudod, tehát most, ha visszagondolsz akár erre a junior Európa bajnokságra, az U20-as Európa bajnokságra, van-e jelentőség egyáltalán annak, hogy az ember az anyanyelvén buzdítja, vagy paprikázza fel a játékosait?
3: Hát ez lehet, hogy egy kicsit úgy egy illúzió, de én azt gondolom, hogy azért magyarok vagyunk, és annak ellenére, hogy beszél valaki, mindenki angolul, de nem lehet úgy átadni.
2: Tehát én is ezt gondolom.
3: Nem tudja olyan mélységig vagy olyan finomságokkal átadni adott esetben azt a gondolatot. Szerintem a szakmai anyagot azt át lehet adni, a szakmai részt, mert az elég egyértelmű.
2: És az nemzetközi?
3: Igen, azt nem lehet cifrázni. Viszont vannak olyan egyéb részek, ahol ennek úgy mondom, rész, sokkal inkább be lehet menni a részletekbe, és sokkal több információt át lehet adni.
2: Akkor most a szív után beszéljünk a fejről, mert ugye ezt nagyon fontos dolognak tartod, és tartjuk, és ez a mostani 20. Európa-bajnokság is úgy eklatás példája volt annak. Olyan hangokat is hallottam, képzeld, de ez lehet, hogy teljesen, távoli a valóságtól, hogy azon a bizonyos mérkőzésen a svédek ellen elaltattátok őket, tehát, hogy ez egy hogy nem teljesen a véletlen műve volt ez a 16 gólos vereség, de hát nyilván valami nagyon mással kellett előrukkolni a döntőben, független attól persze nyilván ők is hát nem úgy készültek rátok, tehát lehet, hogy lett bennük egy könnyelműség azok után, ugye, hogy 16 góllal nyertek ellenetek, nem tudom, de minden esetre szóval mi az, amit te most abban a fajta mentális munkában hozzá tudtál tenni ennek a csapatnak az önbizalmához és oly sok mindenhez, ami ezek szerint a te megfogalmazásodban jóval fontosabb, mint hogy ezt eddig kezelték egyesek?
3: Igen. Számomra ez mindig is fontos volt, és akkor onnét kezdem, hogy a munkánkat ezúttal is segítette ugye egy mentális stáb, akit ugye Palencsár Miklós és Kevin Vermillon vezet, és ők segítettek nekünk a 2003-as csapatnál is, uh-huh. amikor VB ezüstöt szereztünk.
2: 2023-as.
3: Igen, 2023-as, bocsánat. És nekünk nagyon fontos volt az, hogy ugye megvolt a taktikánk, de volt egy mentális elemzés az ellenfélnek, tehát a személyiség összetétel, az éppen a buktatópontjai, és a saját magunkét is fel volt térképezve.
2: Egyénileg is
3: csapat szinten is, tehát megvolt az, hogy krízis helyzetben, ugye a hétköznapi embernek a krízis helyzet nem sokszor jön el az életében, viszont a sportban minden héten vagy minden mérkőzésen krízis helyzetek vannak, és ugye főleg a végjátékban egy-egy döntésnek, egy-egy tiszta helyzetnek éppen a belövése vagy a kihagyás, az látjuk, hogy milyen következményekkel jár, és ezekre a buktatópontokra próbáltuk felkészíteni egyrészt a mi csapatunkat, másrészt pedig mindig ugye az ellenfelet próbáltuk betámadni, és a taktikán keresztül, tehát, uh-huh. tehát ez a kettő, ez így, én igyekeztem ezt úgy összefogni, és azt a részt átvinni a taktikában, aminek mi segít. Tehát most felhoztod a svéd példát, egyébként nem adtuk oda a svéd meccset, hanem ott az volt a taktika, hogy a svédeket elemeztük, és hogy a svédek a mérkőzés elején nem tudjuk őket megfogni, akkor ők beindulnak, aha. akkor ők egy gépezet, és akkor megállíthatatlanok, hiszen nem véletlen, hogy az All-Star-ban 5 svéd volt, és egyénileg elképesztően nagyok és erősek, és hihetetlen mekkorát lőnek. Tehát óriási különbség volt a két csapat között, hogyha egyénileg megnézzük a játékosokat.
2: Akkor pláne elképesztő, hogy mégis ötöt.
3: Igen, és azért nyilván az első mérkőzés, amikor elment, ott már én elkezdtem próbálgatni taktikai variációkat, embereket, de az egy olyan nap volt, hogy mindig van egy világversenyen, jó esetben egy jó csapatnak van egy Lukas meccse. Hát ott mi mondtam is a srácoknak, hogyha két hétig játszunk, akkor sem nyerünk, mert az nekünk egy Lukas meccs volt. Viszont le kellett szűrni a tanulságokat, és a döntőre például egy külön mentális taktikával készültünk a svédek ellen, aminek az volt a lényege, hogy benn kell őket a ködbe tartani. Ez volt egy kis film, szenzációs volt, és hogy ebből a ködből ne tudjanak kijönni, hogy bizonytalanítsuk el őket, főleg a kulcsjátékosokat, aki az Európa-bajnokságnak az MVP-je lett, és hogy ne tudják, hogy mi jön a következő pillanatban. És ezért volt az, hogy ugye folyamatosan változtattuk a védekezéseket, és egy védekezésen is belül folyamatosan változtattuk a kilépő embereknek a személyét, illetve hát nyilván összefügg minden, ugye a taktika is ezzel összefüggött, a védekezés támadás, illetve összefüggött azzal, hogy a kondicionálisan, hogy én mindig forgattam a csapatot, uh-huh. és hogy van egy struktúránk, de volt egy, az volt a cél, hogy
2: kialakul. Eljutottuk a struktúra szóig, mert gondoltam, hogy ez is majd szóba kell, hogy kerüljön.
3: Igen, abszolút, én ebben hiszek, uh-huh. és az volt, hogy ezt alakítsuk ki, ezt a struktúrát, amiben kompatibilisek a lehető legjobban a játékosok, és amikor nekünk cserélnünk kell, akkor ne az legyen, hogy visszaesik a teljesítmény, hanem legalább hozzon egy átlagot, uh-huh. aki bejön. Most olyan cseréink voltak, hogy hogy hozzátettek még. Tehát nagyon-nagyon jó cseréink voltak, hozzá tudtak tenni a játékosok, és gyakorlatilag nem egy sorra kellett játszanunk. És hallottam már olyat is, hogy valakiért a rendszer meg a struktúra ellen van, mert hogy az egyéniségek. Igen, csak az egyéniségek, hogyha rossz napjuk van, akkor azt gondolom, hogy akkor elmúlt a varázs, vagy elmúlik a varázs nagyon gyorsan. Én abban hiszek, hogy azon a struktúrán belül, mint hogy a döntő mutatja, hogy a döntőben a Gazsó Peti, de korábban volt, hogy az Eknomics Márko, a Fazekas Máté, a Pintér Koppány is sorolhatnám így egymás után, a Gáncs Pető Máté, a kapusok. Mindig volt valaki, aki a rendszeren belül az adott időszakban nekünk tudott segíteni. Tehát én ebben a filozófiában hiszek.
2: És ez azt jelenti, hogy akkor sok játékost is tudsz tűzben tartani, mert lehet arra tervezniük, meg számítaniuk, hogy bármikor nekik úgy kell belépni, hogy ott minőséget kell hozni?
3: Igen, már amikor átvettük a srácokat, már akkor hangsúlyoztam, hogy nem tudjuk lejátszani az EB-t 6-7 emberrel, hogy mindenki úgy készüljön, és ebből volt is probléma, tehát volt ebből a cserélésből, hogy általában ugye nálunk gondolkozni is kell, és amikor valaki gondolkozik, nem csak fut meg dob, akkor sokkal hamarabb elfárad.
2: Aha. De valahol mégis az a titok, nem? Tehát, hogy dolgozás nélkül
3: igen,
2: nem nagyon megy.
3: És ugye, hogy kérdezik, hogy miért? Hát azért cserélünk, mert látszik rajta, hogy jár az agya, és fut közben, és elfárad, 10-15 percig bírják ezt az emberek, és utána vagyunk kénytelenek cserélni. És az elején nagyon nehéz volt megértetni azt a játékosokkal, hogy ott ülsz 10-15 percig a padon, hogy bemenj, és akkor nagyon nagy teljesítménycsökkenés volt mindig. Úgyhogy erre rámentek mérkőzéseink, és azért is elég hullámzó volt a felkészülési meccsek, de én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy jó, hát felkészülési meccs, de amikor élesbe fordul a dolog, akkor ezekből kell tanulni.
2: Ugye ebben, amit most elmondtál, hogy ugye jelezted nekik, hogy nem lehet 6-7 játékosra lejátszani, tehát mindenkire számítasz. Ez persze azt is jelenti, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbját tűzben kell tartani, készen kell állni. Ez azt abszolút is jelenti, hogy a te filozófiádban, ha jól értem, nagyon-nagyon benne van az, hogy mindenkinek egyénileg a saját legjobbjának a kiteljesítésével kapcsolatban van felelőssége. Gondolok itt, amit mondasz, a táplálkozás, a pihenés, a koncentráltság, a minél kevesebb digitális ártalom, stb. Erre van valami fajta, hogy mondjam, most idézőben mondom, direktíva, hogy mi az elvárás, vagy ezt neki ki kell tapasztalniuk egyénileg, hogy ahhoz, hogy azt a teljesítményt, amit elvársz tőlük, tudják hozni, ahhoz ezeket hogyan kell részleteiben összerakni.
3: Igen, azért külön kell választani az utánpótlásra felnőttkorú játékost, és az utánpótlásban mi mindig próbáljuk rávezetni a játékosokat, és mindig próbálunk ajánlásokat adni.
2: Tehát mert nekik mi kell, hiszen még igen, ők azért befolyásolhatók.
3: Igen, tehát nagyon az már nem működik, hogy na most tedd le a telefont, na most akkor az működik, hogy a kajánál nem szabad telefonozni, meg a megbeszélések alatt nyilván, de kell egy szabadságot adni, például a meccs előtt mindig volt erőfejlesztés, de ott is, hogy van, akinek lehetett választani 4-5 program közül, van, akinek ezt lehetett csinálni, a másik, amit akart, az, hogy neki az volt a jó, a harmadik, amaszt. Tehát kell kezükbe adni fogódzókat, és kell folyamatosan ajánlásokat adni a táplálkozásra, mindenre is. Hogyha ők, már pedig abból indulunk ki, hogy egy válogatott játékos, profi játékos, akkor mire odaérkezik, neki ezt tudni kell.
2: Neki egy kész játékosnak kell lenni, kész embernek, aki bármikor tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy a legoptimálisabban tudjak teljesíteni.
3: És szerencsére, hogy ennyire ugye most már mindenhol információkat lehet kapni az igazán nagy sztároknak, úgymond a napi rutinjukról, vagy a magánéletükről
2: követik
3: is.
2: Követik ezt szerinted? Tehát,
3: én bízom benne. Uh-huh. Tehát van, akinek mondjuk a Cristiano Ronaldo a kedvenc, és látja, hogy a Cristiano Ronaldo hogy étkezik, hogy mekkora...
2: És ez sporták független, ez inkább a személyiség, abszolút, meg a viszonya
3: műfajhoz, ugye? Hogy mennyire profi játékos, aha, ez arról szól, és hát én azt gondolom, hogy egy válogatott játékos ez hozzátartozik egy ilyen sportolóhoz, az életéhez, ez hozzátartozik. ez egy nagyon, nagyon szép dolog, és szerintem a profizmus az megsüvegelendő, és arra van szükség, mert anélkül nagyon nehéz eredményt.
2: Hát meg a maximalizmus, ugye, amit veled kapcsolatban már az első mondatban idéztem tőled, hogy te maximalista vagy, és ha jól értem, akkor pontosan ezeknek a résztudományoknak a legjobbjait igyekszel beintegrálni a munkádba.
3: Igen, én a maximálisan megbízom a stábomba mindig, és igyekszem olyan szakemberekkel körülvenni magam, akik az adott területen a legjobbak.
2: Hogy fog ez a stáb kinézni most, hogy a felnőtt szövetségi kapitány vagy?
3: Még nincs végleges formában, tehát még nem tudok neveket mondani, okay. de az biztos, hogy szakmailag, amit említettem, és nagyon fontos, hogy emberileg is olyan gárda legyen, akik